0: érintőbe bepasszoltam a kijövő kapus mellett.
1: Általában azért mindenkinek vannak emlékezetes meccsei, akár válogatottban, akár klubcsapatban, vannak emlékezetes góljai. Na, menjünk ezen végig, neked ez hogy volt?
0: Hát az első felnőtt mérkőzésem az Dunavárosban volt, a Lengyel Feri passzolta be jobbról, rosszul vettem át a labdát, így mögén pörgött, viszont be tudtam ollozni a kijövőkapus fölött, innentől kezdve ólógóllal nyitottam egy rossz áltechnikai átvétel után. Az első válogatott gólomat, azt ugye az előbb beszéltük meg, az egyetlen, tehát az jó. Azon kívül sok gól van, most melyik a legsikeresebb? Hát mindig az, amikor nyer az ember, tehát kupadöntőnbe álltam, ott rúgtam a Honvédnak egy gólt, tehát ezek mindig emlékezetesek.
1: És volt olyan, amikor azt mondtad, hogy na, ha ezt most nem hagyom ki, akkor nyerünk?
0: Hát volt ilyen többször is, tehát csatár vagyok, hibázok. Viszont volt olyan mérkőzés, ahol kikaptunk, és mégis úgy jöttem le a pályára, hogy megtapsolt a portugál válogatottnak a szurkolótábora, és olyan érzésem volt, mintha én lettem volna a hazai csapat játékosa, és a győzelemről sétálok le.
1: Na hát akkor menjünk egy kicsit külföld irányába, arról még nem beszéltünk, pedig több helyen is voltál.
0: Hát voltam Korzikán, voltam Skóciában, Cipruson, Csehországban. Mindegyiknek megvan a maga milliója, maga szépsége. Cipruson ott megtanul az ember türelmesnek lenni, meg félváról venni a dolgozni, évezi az életét. A franciáknak egy kicsit a profizmus jött szembe. Skóciából úgy éreztem, hogy nem tudsz rosszul dönteni, mert valakinek van egy jó passza, jó bedobása, azt megtapsolják, tehát ha kirúgja valaki a stadionból, azt is megtapsolják, mert a szándékot akarják. Csehországban meg az élmény volt, hogy két magyar volt a csapatban, és a szurkolótáborunk Ria-Ria hungáriázott rendszerűt.
1: Kivel voltál ott együtt?
0: Róth Ferivel, az szintén fehérvári nevelésű.
1: De hogy kerültél Csehországban? Azt értem, hogy mondjuk kimész Ciprusra, Franciaországba.
0: Hát úgy kerültem, ugye eleve én Szlávia Prahánál voltam próbajátékon, le is akartak igazolni, majd az akkori menedzsereim valamit nem értettek, vagy nem jól fogtak föl, majd megkeresett Molnár László keresztül egy ügynök, az ügynökséget, hogy kivinne, ugye László volt Magyarországon is edző, és akkor így kerültem ki a Szlovácskhoz, kerültünk ki a Szlovácskhoz, és már rögtön az első meccsen pedig úgy estünk be, egy hét, tehát edzettünk a csapata, és már kezdők voltunk, az első mérkőzésünk a Sparta Praha ellen győztes gólt is szereztem, és mondtam a 70. perc környékén, hogy mester, én elfáradtam, hát nem volt edzőmeccse a lábamba, és mondta, nem baj, maradjál fönn, szenvedjél. De lehoztuk a mérkőzés győzelemmel.
1: Említetted, hogy a pályafutásod elején voltak különböző kisebb sérülések, ez hogy alakult később?
0: Kisebb sérüléseim voltak, sípcsontörés leszámítva. Az volt az egy, amit ki kellett hagynom több mint fél évet, de lekopogom, sok kis sérülés, az beleférhet, kontaktsport, a labdarúgás.
1: Nem tudom, szoktál statisztikákat figyelni, vezetni, visszanézni régi gólokat, hogy hány meccsed volt összesen első osztályban külföldön?
0: Nem szoktam, azt szoktam nézni, hogy most visszanézem magam, és milyen döntéseket hoztam a pályán, ha rögögölcsöt kapok, hogy egyszerűen megoldhattam volna. Volt olyan gól, amire azt hittem, hogy közel vagyok a kapuhoz, közben távolabb voltam, volt, amire azt hittem, az alapon voltam, közben tízeson kívül voltam, tehát voltak nagy góljam, amit én abban a pillanatban vagy másképp emlékeztem, mint valójában megtörtént.
1: Te ilyen ösztönfutbolista voltál egyébként?
0: Bennem volt az ösztönfoci, igen. Tehát grundfocista voltam, mondhatjuk úgy is.
1: És ezt nem próbálták belőled kiölni?
0: Próbálták, de én azért jártam ki focizni, hogy cselezzek, és hogy élvezzem. Most az, hogy amit most kimegyek az utánpótlás, és azt látom, vedd át, passzod le, unalmasak a mérkőzések, majd elvárjuk a játékostól 17-18 évesen, hogy cselezzen, amikor 11 éven keresztül nem eddig a játékos cselezni, akkor én minek menjek ki? Tehát most kimegyek akadémiára, sokszor az az álláspontom, inkább elmegyek egy falusi mérkőzésem, ott még a gyerekek tiszta szívbe fociznak.
1: Azért elég hosszúra nyúlt a pályafutásod.
0: Hát 38 éves koromban vonultam vissza NB2-ből, és 42 évesen játszottam NB3-ba.
1: Ilyen jók az adottságaid, vagy ennyire gyöngült a magyar foci színvonalon, hogy még így tudta játszani már mozsás meg 42 évesen is?
0: Hát a rutin az megvan, fizikálisan jó állapotban voltam akkor is, bár sokat nem edzettem. Nem mondom azt, hogy romlott volna a színvonal, technikásabbak, gyorsabbak a játékosok, viszont sokan nem tudják, hogy hogy kell helyezkedni kapu előtt, hova kell érkezni, hova jöhet a labda, tehát alapvető dolgokat nem tudnak sokszor a mai fiatalok.
1: különböző edzőkkel dolgoztál, és aztán te is edző lettél, mit tudtál ebből hasznosítani?
0: Hát, amit tudtam, a legtöbb játékosnak átadtam, én nem fogadtam el a kényelmes focit, tehát nyerhettünk, de ha félváról vettük, én az nekem nem volt megfelelő, tehát minden áron be kellett darálni az ellenfelet, hál' Isten, azt mondom, hogy 2004-es, 2001-es korosztályomból sok játékosom elkerült NB1-ben, van, aki külföldre is, örülök neki.
1: Ez a Videótomból?
0: Videótomból, igen, tehát most kezdhetjük a Dalától, a Baboson keresztül, Szabó Bálint, tehát voltak játékosok. Majd felajánlták nekem a U16-os lánycsapat edzői posztját, és azt visszautasítottam, mert nem tartom magamnak készen, vagy olyan lelki állapotúnak, hogy lányokat ott nyugodtan tudjak edzeni, kicsit temperamentumosabb edző vagyok.
1: De most nem edzőként dolgozol, hanem menedzserként.
0: Igen, játékos ügynök vagyok már egy jó pár éve, FIFA licences, és mondhatjuk azt, hogy a saját magam főnöke.
1: És sikerül külföldre vinni játékosokat, vagy onnan hozol inkább, milyen osztályban mozogsz?
0: Jobban szeretem a magyar fiatalokat kivinni, ugye kivittük a Szalai Attilát Ciprusra, aki Fenerbahçére, Schön Szabit Amerikába, Szalai Attilát Svájcba, így Dénes Villit is kivittük Belgiumba, van Törökországban is játékosunk, tehát Amerikától Kínáig mindenhol.
1: Eladhatóak a magyar játékosok?
0: Újra van egy trend, hogy eladhatóak, a reális értéken tudjuk őket értékesíteni.
1: És ezt a játékosok elfogadják? Mármint ezt a reális értéket?
0: A játékosok elfogadják, a klubokkal voltak eddig nehézségeink. Most meglátjuk, hogy a későbbi tisztet a kivételnek. Voltak a klubok, akivel első blikre meg lehetett egyezni, voltak klubok, akiket természetesen megértettem a piaci alapokon való működés véget, hogy még több pénzt szerettek volna kapni, hát most meglátjuk, hogy a jövőben hogy alakul.
1: Kedves hallgatók, Szovomi Tomasz volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmüket, Balogh Balázs.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Csajok Ligája, a Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja.
2: Repül az idő, repül méghozzá iszonyatos sebességgel. Ez a Csajok Ligája 10. része. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a stúdióban pedig köszöntöm Albert Gábort. Hát tényleg, ahogy mondom, repül az idő, és nem is gondoltam volna, hogy ennyire pikpak, ilyen hamar elérünk a 10. részhez. Szia, Gábor!
3: Igen, öregszünk. Ugye a lányok ezt nem lehet elmondani, de valószínűleg ez lehet az oka.
2: Nagyon gyorsan elment ez a szezon is. Milyen volt a mögöttünk hagyott időszak? Először most nézzük csak a magyar dolgokat, a Simple Ligát.
3: Ugye, ha azt nézzük, hogy az a négy csapat végzett az első négy helyen, amelyre számítani lehetett, akkor azt mondom, hogy a várakozásoknak megfelelően zajlott a bajnokság. Ha egy picit már belenézek, akkor azt gondolom, hogy sok érdekességet láthatunk. Tehát ahogy tavaly az előző szezon végén a Győr tűnt erősebbnek a Fradinál, úgy ha csak a lehetőségeket meg a játékos anyagot nézzük, akkor lehetett azt mondani, hogy egy kiegyenlített döntő várható, ezzel szemben a Fradi Albert Florian vezérletével
2: több mint átgázolt
3: a Puskáson. Nekem meglepetés volt, bár többekkel beszéltem azóta, és vitatkoznak velem, és érvelnek, hogy nem jól gondolom ezt, hogy az MTK elbukta a harmadik helyért a csatát a Győrrel két vereséggel, hiszen az MTK a bajnokságban soha nem állt a harmadik helynél rosszabb helyen, és végül negyedik lett. És aztán ami meg érdekes a vége felé, az, hogy a Budaörs viszonylag simán kiesett, és az utolsó fordulón dőlt el az, hogy végül a Szombathelyi Viktória szándékosan nem azt mondom, hogy maradt első osztályú, hanem harcolta ki a jogot arra, hogy első osztályú legyen, mert gondolom, hogy beszélünk róla, hogy ez így lesz-e.
2: Igen. Már csak azért is, mert hogy egyébként, és akkor ha már az MTK-t is említetted, az egyik legjobban erősítő társaságnak talán ők tűnnek az Újpest mellett. Itt a nyári időszaka náluk hozza a legizgalmasabb kérdéseket. Pozitív irányban.
3: Nem tudom, ez egy érdekes dolog. Ha ezt az Újpestre mondod, akkor én azt gondolom, az Újpest a MOL háttérrel évről évre egyre erősebb lesz.
2: Az MTK-ra is.
3: Az MTK-nál... Ezt játsszuk le nevekben, mert én ebben nem vagyok egészen biztos. Azért elment Siklér Kinga is valószínűleg pont az Újpestbe. Nem tudni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy Vágó Fanni marad, vagy nem marad.
2: Én úgy tudom, hogy igen.
3: Én nem tudom, azért mondom ezt így kérdőjel a végén. A fiatalok közül például Szabó Melissa elment Győrbe, ott szerintem sebességkérdésben a Győr ezzel elősödött. Kétségtelen az egyik kedvenc utánpótláskor játékosom Filip Zsuzsi, aki 16 évesen 4 gólt rúgott a Szexárdban, ő valószínűleg MTK-s lesz, tehát az egy erősítés. Szóval nem tudom, még kit tudsz még, hogy kit igazolt az MTK.
2: Egyelőre nagyjából ezeket a neveket, amiket soroltál, csak minden esetre látva például azt, hogy a Fradi kerete hogyan változik, egy Vágó Fannit, ha tényleg meg tud tartani az MTK, szerintem az óriási erősítés.
3: Igen, hát abban teljesen igazad van, hogy sokszor a legnagyobb erősítés az, ha valaki nem megy el. Egyébként azt gondolom, hogy Albert Rolics ezen bűvészkedik a Fradiban, hiszen ott azt nem tudom pontosan a számokat, vagy nem legyek őszinte, tudom, de nem mondom el a pontos számokat, tehát azért jelentősen csökken a költségvetése, de hogy ott is azért meghatározó emberek maradnak, úgy tűnik, tehát hogy egy erős kezdőcsapata lesz, onnan ha beszélhetünk nevekről, ugye Hanász Vanda elment az AS Rómába, egyelőre az utánpótlásba, de ugye ő úgy szállt be a Fradiba a Soroksár után, mint ha egész életében a Fradiban futballozott volna 16 évesen, 2009-esként. Ott az egy nagy kérdés, hogy Edwards meddig tud maradni, ugye mert december 31-ig van élőszerzése, az egy nagy érvágás lenne. Nagy érvágás, hogy nagy van ez, akit ugye Albert Rolén épített föl, és tanította meg arra, hogy a fizikumát hogyan tudja használni.
2: Hóri Horgas termetét így van.
3: Gondolkodtam, hogy ezt nőnél hogy tudom megfogalmazni, úgyhogy te segítettél, hogy egy szokott lenni, és ő elmegy a Bundesligába, aztán Túróci Anna, aki ugye...
2: De menjen is egyébként, ugye erről sokat beszéltünk légiósok kapcsán, nem?
3: Én azt gondolom, hogy mindenki menjen külföldre, aki olyan helyre tud menni, ahol játszik és fejlődik, és többet keres, mint itthon. És vannak olyan játékosok a Fradiban is, akiknek nagyon sok felől van megkeresésük. De
2: hiszen hogy... a Fradi nagyon jó szezont ment is, nem csak idehaza, hanem nemzetközi szinten is azért letett a névjegyét.
3: Bajnok lett, kupagyőztes lett, a BL táblára.
2: Történelmi nemzetközi sikerek, igen.
3: BL táblára került, aztán játszott az Európa Ligában, ugye hazai pályán rendezik majd augusztusban a BL második selejtező csoportkörét.
2: Mondjuk mert az egy elég nehéz társaság jött.
3: Hát az egy lehetetlen feladat egyébként, most ha őszintén igen. beszélünk, ugye a norvég bajnok került oda, amelyik jobb csapat, mint a Vålerenga, amelyik ellen tavaly a BL-ből kiesett a Fradi, de hogy a szabály az, hogyha ugye van egy négyfős csoport az első selejtező, akkor ott már nem kell játszani. Szerintem azért ezt jegyezzük meg, hogy ez nagy dolog. Tehát ez nem úgy van, hogy
2: így van.
3: Kisorsoltak, hogy nem játszol, hanem olyan a koeficiens pontjaid olyanok, hogy nem kell abban részt, hanem második körben kiemelt a Fradi, és kiemelt a
2: Brambergen.
3: Bergen nevű norvég bajnokcsapat, és hogy az első selejtezőkörből jön valaki, ha az első meccset nyeri a Fradi, akkor legrosszabb esetben is az Európa Kupa második körében kell pályára lépni. Ha az első meccset elbukja, de a harmadik helyért győz, akkor az Európa Kupa első selejtezőkörébe kerül be. Tehát, hogy ezzel, hogy tavaly jól szerepelt, és az előző években sem szerepelt rosszul, bár nem jutott fel a táblára, a Fradi kiharcolt magának egy jó pozíciót, ezért is sajnálatos, vagy hát, szomorú számomra, hogy a költségvetése az ennyi csökken, mert hogy egyébként azt az eredményt, amit a férfi csapata a Fradinak évek óta elér, és ez kalapemelés, tehát nem kicsinylően mondom, sőt, azt a női labdarúgásban jóval kisebb pénzügyi befektetéssel el lehetne
2: érni. És ráadásul én úgy tudom a számokat nem teljesen ismerve, de úgy hallottam, hogy a mostani nemzetközi szerepléssel szinte a költségvetésének a nagy részét, tehát a kétharmadát az UEFA-tól érkező pénzekkel le is vette a klub egyébként.
3: Hát igen, mert hogy kisebb lett a költségvetése. Nem, tehát a nő, tehát
2: de ezt most még nagyon sok... még a most az mostani szezonos számokra mondom, hogy én valami ilyesmit tehát hallottam.
3: Én azt gondolom, hogy szabad szemmel jól látható összeget kerestek a lányok a nemzetközi kupában, de nyilván ez még nem közelíti meg azokat a számokat, amit mondjuk a férfiaknál ugyanilyen teljesítményért kapni lehet. Sajnos most a BL-ben így kicsi esélye van a Fradinak, tehát az, hogy a norvég bajnokot legyőzze, az a női labdarúgásban az
2: Mission Impossible, az a lehetetlen kategória, igen.
3: Már egy meccsen bármi előfordult, ugye nézzük a férfi világbajnokságot.
2: Alapvetően persze pozitívan, de egyben reálisan is állunk a dolgokhoz, tehát mielőtt bárki is azt mondaná, hogy előre temetünk bárkit is, nem temetünk előre senkit, szimplán csak
3: jó, de láttad
2: reálisan állunk.
3: Kuraszaót láttad, a németek ellen gólt rúgni, a zöldföldi szigeteket láttad, még akár ma a napokban tovább is jutnak, fogalmam nincs, mikor van a meccsük, tehát, hogy a harmadik körben ők tovább jutnak. Tehát, hogy lehet a futballban, ugye mindig mondjuk, hogy egy meccs van, az elején valakit kiállítanak. Bármiért volt a valamelyik nagy csapat a világbajnokságon járti, a belgák. Ugye, és onnantól egyből borul a történet, de ezzel együtt persze az egy szinte lehetetlen küldetés, igen.
2: Na, egy picit viszont ne csak a nagyokról beszéljünk, bár ha már a nagyok, a Puskásról nem esett szó, mi lesz a Puskás női csapatával, arról mit tudsz? Én azt látom, tapasztalom, érzékelem, mint hogyha kiválásra játszanának, de onnan is inkább egyelőre csak távozókról hallok.
3: Van egy leányzó, azt hiszem a Szarvasári, aki elmegy Amerikába, szerintem ez egy jó történet, tehát Amerikában a női futball az előrébb tart, mint a férfi, és látjuk a világbajnokságon, hogy a férfiaknak sem kell szégyenkezni. Szerintem az egy jó történet, hogyha egyre több magyar lány megy ki az Amerikai Egyesült Államokba futballozni, és aztán majd esetleg jön haza diplomával. Aztán a Polakovics elment, vagy elmegy Olaszországba. A külföldiekről is azt hallani, hogy nem lesznek, vagy nem ők lesznek jövőre. Nem tudom, hogy ott milyen változások lesznek, hogy lesznek-e akkorák, mint a férfi csapatnál látszanak, vagy sem. Érdekes az, hogy egy kicsit átstruktúrálódik majd a női mezőny is az anyagi lehetőségek okán.
2: Van sajnos negatív hír is, amiről be kell számoljunk, ugye a Diósgyőr?
3: Igen, hát a Diósgyőrben úgy döntött a tulajdonosi kör.
2: Az átstruktúrálódás az konkrétan a megszűnést jelenti.
3: Ott azt jelenti egészen pontos, hogy Diósgyőr kötője, valószínűleg Diósgyőr kötője Eger néven indul majd az eddigi egri csapat, amely nem tudott följutni a másodosztályban, a második helyen végzett a keleti csoportban. Az összes játékost a Diósgyőr elengedte, Bém Gábor, aki hosszú ideje építgette ezt a csapatot, a férfi NB3-as csapat vezetőedző lesz, és az egriek játszanak Diósgyőr néven. De van ennél egyébként rosszabb, mert a Budafok az egy tolvonással szüntette meg azt a női csapatot, ahol egy nagyon szisztematikus hosszú távú munka.
2: Több száz gyerek van, ugye? Több száz gyerek, 200-300
3: ezer. Nekem a legfájdalmasabb ilyenkor ez, hogy szóval, hogy nem, inkább nem mondanék jelzőket, de hogy ez a sporttól, meg a sport szellemiségétől meglehetősen idegen.
2: Milyen? Tehát most ugye még nem látjuk az erőviszonyokat a jövőre nézve, de azért annyira nagyot nem tud változni a világ. Tehát a Ferencváros, MTK, Győr, tehát a hagyományos, az elmúlt években nagy csapatnak számító csapatok jó eséllyel ugyanúgy ott lesznek.
3: Itt ugye az a kérdés, hogy a Honvéd és az Újpest, amelynél mind a kettőnél azt merjük feltételezni, stabil gazdasági háttérrel rendelkezik, vagy rendelkezhet, hogy ők hogyan tudnak erősíteni. A hazai piac az meglehetősen szűk.
2: Olyat is, hogy egyébként a Honvédnál nem teljesen idilli a viszony, hogy így fogalmazzak a klubvezető és a vezetőedző között.
3: Most a női vagy a férfiről
2: beszélünk. Hát
3: igen, férfinél ez megoldódott, ugye ott arról beszéltünk itt a hétfő esti fociórában többször, hogy a férfi csapat edzője és a elnöki tanácsadó vagy elnöki megbízott, tehát aki vezeti a klubot a mindennapokban, Sanyi között nem volt jó viszonyos, hogy csere volt. Erről is beszéltünk, hogy mint Fóris Sándor, aki a vezető, és mind Dörnyei Balázs, aki a vezetőedző, megszállott, és a szó jó értelemben őrült a női labdarúgásnak. Mindketten nagyon vehemens természetűek, és ez előfordult, ez néha együtt jár ütközéssel, de abban biztos vagyok, hogy ha van lehetőség a Honvédnak, akkor ott folyamatosan előre lépnek, pont ezért. Aztán, hogy ők hogyan kezelik a feszültséget, az nyilván az ő dolguk.
2: Kik jönnek a másodosztályból, kikkel találkozunk majd a következő idényben a legjobbak között?
3: Ez a Videoton jutott föl a nyugati oldalon, és az Astra...
2: De ők vállalják a Videoton? Mert ott hallottam olyat, hogy ott egy előre még nem dőlt el minden teljesen, vagy nem kristályosodott ki minden.
3: Sokáig én is azt hallottam, hogy nem vállalják. Az utóbbi időben én úgy tudom, hogy ott ők készülnek az első osztályra. Persze ezt majd akkor látjuk meg, hogyha végleges lesz.
2: Az Astra visszajutása az meg egy olyan dolog, mint hogy a Vasas följutott az NB1-be tulajdonképpen a fiúknál, tehát egy
3: hát annál biztosabb azért, mert most nem veled vitatkozom, csak úgy belegondoltam, hogy azért a Vasas az sokáig nem volt kellően okos az NB2-ben.
2: Igen, viszont meg nyilván az Astra nem is a Vasashoz hasonló múlttal rendelkező, de női fociban nagyjából ezt olyannak lehet tekinteni.
3: Hát abszolút, egy speciális az Astra egyébként, mert az egy mindig is magánklub volt, tehát hogy őket nem érintette pozitív értelemben sem az akadémiai rendszer, sem a volt nagy állami pénz a női fociban itt-ott, hanem ugyanazt az utat járták. Turcoszki Sándor volt az edző, azt hallom, hogy nem ő lesz, nem vagyok ebben biztos. Ő volt az edző, és a télen ők nagyon komolyan erősítettek. Tehát, hogy úgy mentek az ősz végére, olyan helyzetben voltak, hogy volt reális esély arra, hogy följussanak az NB1-be, és a téli játékos időszakban ők jelentősen erősítettek, és akkor még a feljutás, meg kiesést még nem beszéltük ki, mert ugye itt van ez a Viktória kérdés.
2: Ez a Csajok Ligája 10. része, a Nemzeti Sportrádió labdarúgó, női labdarúgó magazinja, a stúdióban Elbert Gábor, és picit beszélgettünk a mögöttünk hagyott első osztályú idényről, a Simpel Ligáról, viszont kicsit bővítsünk, és akkor vigyázó tekintetünket fordítsuk a külföldön szereplő játékosok irányába. Először válogatott, mert hogy Azerbajdzsán elleni csodálatos győzelemmel zárták a lányok itt a bajnokságot, vagy az idényt, ha lehet így fogalmazni, a Vasa stadionban egy teljesen méltatlan időpontban, amiközben a fiú válogatott Kazaksztánnal játszott, rendezték ezt a mérkőzést. Ezt, hogy mondjam, ezt az MLS irányába címezzük, hogy legközelebb legyenek már kedvesek más időpontot találni, vagy ki az, akinek ezt föl lehet róni, mert azért az nonsens, hogy van két válogatottad, és mind a kettőt egyszerre játszatod.
3: Szerintem igen, elsősorban az MLS felé kell ezt címezni, ahogy az is furcsa volt, hogy a bajnoki döntő, meg a bajnoki bronzmeccs is úgy volt időzítve, hogy a két meccset nem lehetett megnézni, miközben a Fradi pálya meg az MTK stadion az nincs messze egymástól, mert az is egymással lógott. Én szerintem ezekre érdemes
2: ugye, tehát, hogy ez egy olyan pozitív ellenben építő jellegű kritika, amivel illetve
3: most... Inkább kérés, persze. Hát, hogy ez észszerű, hogy utánpótlás válogatott meccs ne legyen Magyarországon időpontban, akár lány sem, amikor a férfi válogatott játszik. Igen, jó
2: ezt én
3: volna.
2: Amikor ezt megtudtam, tehát döbbenettel néztem, én kint voltam a Vasas pályán ezen a női meccsen, és egyébként így is relatíve szép számmal voltak szurkolók, de hogyha nincs a fiú válogatottnak a meccse, vagy a férfi a válogatott nem, akkor játszik az, aztán ellen meggyőződésem, hogy ha nem is sokkal többen, de mondjuk egy 500 fővel biztos, hogy többen lett.
3: És ez fontos egyébként, tehát annak idején, bocsános, ha hazabeszélek, amikor én a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára voltam, akkor leültünk a lányokkal, meg a válogatott stábjával megbeszélni, hogy többféle variáció van, roadshow az országban, és megyünk mindenfelé, és mindig máshol van a meccs, hogy választunk egy saját stadion, de ez Sopronra esett a választás, mert akkor ott nem volt futball, nem azért, mert az van közel. És a soproniakkal együtt azt meg tudtuk szervezni, hogy gyakorlatilag teltház előtt ment minden hazai selejtező, ez 2008-9-et írunk, tehát hogy meglehetősen régen volt, tehát nagyon igazad van abban, hogyha ez jókor van és munka van benne, akkor lehet komoly nézőszámot generálni.
2: Rémálomszerű céliga, de most már talán magunk mögött hagyhatjuk, ugye? Kérdezem is, megmondom is.
3: Igen, hát a lebonyolítás az érdekes, ugye aki megnyeri a csoportot, az följut a B-ligába, viszont a VB-selejtezőkre úgy kvalifikálja magát, hogy az A-ligából kap ellenfelet, hát ebbe belehúztunk a hollandokkal, ott nagyon nem kell majd sajnos izgulni, mert az két meccs, tehát ott nehezebb csodát tenni. De igen, ez a rémálomszerű céligát, ezt magunk mögött tudtuk, úgyhogy most mind a férfi, mind a női felnőtt labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligában B-ligás.
2: Helyén van a női válogatottunk?
3: Én azt gondolom, hogy a helyén akkor van, hogyha a B-ligában úgy szerepel, hogy látszik, hogy az A-ligába juthat, vagy az A-ligába jut. Tehát én azt gondolom, hogy most már próbáltam itt összeírni, hogy de egy olyan 12-15, most nem számoltam meg, de hogy komoly helyeken, tehát Németországban, ma már
2: olaszok. A klubok, Gábor, ha összeírtad.
3: A klubokat? Tényleg, igen, látom klubok, is.
2: Névsor, klub, bármi, ami ott van előtted. Csak azért, hogy nyomatékosítsuk azokban a hallgatókban, akik esetleg most hallanak először női labdarúgással kapcsolatban, hogy ott tart a felnőtt női válogatott. Én most bevallom őszintén, számítva arra, hogy nálad ott lesz a lista, nem gyűjtöttem ki külön, de tehát jóval több, sőt nem, hogy jóval több, hanem egyértelműen a légiósok felé billen a nemzeti csapatban az arány, és ezek olyan játékosok, olyan klubokból, amelyek most férfi vonalra próbálom lefordítani, tehát mondjuk egy...
3: Nagyjából ugyanaz.
2: Igen, igen, tehát a Bundesliga, olasz bajnokság, angol bajnokság, tehát hogy jó helyről érkeznek, és a többségük játszik is rendszeresen, na jöhetnek a nevek.
3: Tehát hogyha a klubokkal kezdünk, a Leverkusenben játszik Turányi Lilla, Brémában játszik Német Hanna, Kölnben játszik Zeller Dóra, aki volt már vendégünk, Lipcsében játszik Német Dia, ott Rácz Zsófi a pályaedző, vagy asszisztensedző, Pápai Emőke, a Brémából igazolt Nürnbergbe, az olasz bajnokságban játszik Csiki Anna, Kölcsönben a Tattenhamből az AS Rómában, ahol bajnokságot bajnok, és kupát nyert, tehát azért azt ne felejtsük el. Eddig az Inter csapatkapitánya volt Csiszárhenyi, aki átigazott az Atlético Madridba, tehát azért ezek nem hangoznak rosszul. Földős Beatrix, ő a Nürnbergben volt Kölcsön az Interből, most visszamegy. De Kaján Zsanett a Párma játékosa.
2: Nagyon, ezt hát ugye említettük, aki most teszi át a Fradiból a székhelyét ugye a Bundesligába majd.
3: Ha minden igaz, akkor Kotbuszba, de ebben nem mernék megesküdni. Aztán van a Kómóban játékosunk, ugye szintén volt vendégünk a Sári, aki a Löwenben.
2: Sári,
3: és ő most a Lipcsébe igazolt, szintén a Bundesligában, Nagy Virág maradt a Löwenben. Vincebori játszik a Zürichben, és még játszanak többen az osztrák Bundesligában, ami kicsit erősebb a nőknél, mint a férfiaknál, ráadásul ugye Sipos Lilla az osztrák Bundesligában az év játékosa lett, nem a csapatát. Tehát, hogy azért ez jól hangzik.
2: Ezt akartam mondani, hogy ez jól hangzik, és akkor ezek alapján, amit most itt mondtál az imént, akkor reális elvárás az, amit te megfogalmaztál, hogy annak örülnél, hogyha ha harcban lehetnénk az A-liga felé, vagy az A-ligába jutásért? Tehát, hogy ezekkel a játékosok ezt reálisan el lehet érni? Mert sajnos ugye beszéltünk róla, hogy ez a rémálomszerű céliga itt volt mögöttünk, viszont tényleg olyan, ahogy ettől a csapattól elvárható, könnyedén abszolválták, és tényleg tükörsimán jutottak vissza.
3: Én azt gondolom, hogy én nem szeretek soha sportvezetőként, mert különösen elvárásokat megfogalmazni a sportolókkal szemben, de hogy ennek a csapatnak nem lenne jó, ha kiesés ellen kellene küzdeni a B-ligában. A stabil bennmaradás, és én valahogy úgy fogalmaztam néhány perccel ezelőtt, hogy látszana az A-liga. Tehát, hogy inkább az A-ligába törekedne ez a csapat, mint sem, hogy azt tűzné ki célul, hogy nem esik ki a C-be.
2: Milyen a jövőkép az utánpótlást tekintve? Ugye ebben a bajnokságban nagyon sok fiatal játékost kellett, hát hogy mondjam, kötelezően szerepeltetni? Ugye
3: az de van, szerintem ez jó.
2: De ez jó?
3: Én ezt okay. Azért látom jónak.
2: Lesz ugye a hazai kontinens tornára készülünk majd.
3: Ami 2027 június, tehát hogy május-június.
2: U19-es, ugye?
3: Igen, az érettségi időszakában, tehát ez egy kihívás lesz. Már volt ilyen, hogy az angolok jöttek Telkibe Európa van egy selejtező tornát játszani a lányok, és küldtek tanárokat, és ott volt az érettségi nekik. Tehát, hogy ez, hát azért ez megoldható, de hogy azért hozta azt a döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy 2008. január 1-e után született játékosnak játszani kell az NB1-ben, megvan határozva összesen hány percet, mert hogy a 2008, 2009, 2010-es születésű lányok vehetnek részt ezen a kontinens tornán, és hogy adjunk lehetőséget arra, hogy minél többen szerepelnek. Az a jó egyébként, ha valaki úgy játszik, hogy alanyi jogon is játszana, nem csak azért, mert fiatal. Szerintem ez egy jó döntés, az a korosztályunk az erős. Én sokkal jobban örülnék, hogyha a központilag is sokkal erősebb támogatás, nem első pénzben, hanem szervezésben.
2: Hivató szóval menedzselésben.
3: Igen, tehát hogy a női labdarúgást a helyére tennénk. És ahogy Európában már mindenhol, meg a világon is szinte mindenhol, ez egy elfogadott komoly csapatsport, hogyha ez idáig eljutnánk Magyarországon is, de ez egy hosszabb vagy nehezebb beszélgetés tárgya, de hogyha az a kérdésed, hogy mi a jövőkép, ha a gyerekek tehetségét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy van remény, meg lehet bizakodni, sokkal több munkát meg tudást kell beletennie a sportágnak ahhoz, hogy abban az ütemben haladjunk, ahogy...
2: Vágó Fannival kezdtük, ugye, aztán ő volt az első résznek a vendége, és akkor azt mondod, hogy azért látszik, vagy látszódnak eredmények, hogyha így visszafelé tekintesz, ez például egy olyan eredmény, vagy egy olyan lépés, ez a U19-es Európa-bajnokság, ennek a megrendezése, az MLS részéről ez a szabály, hogy akkor a fiatalok játszanak, tehát ezek már abban az irányban mutatnak, vagy telhetetlenek vagyunk, és lehetne még több lépés, lehetne még nagyobb lépés, lehetne még látványosabb lépés. Ez lépés, ez abba az irányba lépés?
3: Ha ez telhetetlenség, akkor telhetetlenek vagyunk. Ez egy nagyon jó, szerintem egy nagyon jó döntés az
2: MLS-nek. Hogy mondjam, nem vagyunk? Akkor, tehát most értem, hogy mi ketten itt nagyon szeretnénk, hogy ez így legyen. Jelen pillanatban egyértelműen kisebbségben vagyunk, vagy csendesek vagyunk, és azért próbáljuk hallatni a hangunkat, hogy ez minél több emberhez eljusson. Ezért mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt más is megértse, lehet, hogy ez másnak telhetetlenségnek tűnik. Szóval nem
3: abszolút,
2: tudom.
3: Én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét. Azt szerintem azt érdemes mindenkinek látnia, vagy belátnia, hogy a világon a legnagyobb lépésben előre haladó csapatsport az a női labdarúgás. Azt is lehet látni, hogy Magyarországon még mindig a legolcsóbban finanszírozható, és a leghamarabb eredményre vezethető sportág ez volna. Példának szoktam mondani, amikor én voltam az MLS főtök 2008-9, a spanyolokkal egy szinten voltunk.
2: Igen, erről sokat beszéltünk.
3: A szerbeknek, emlékszem, hogy kim voltunk Szerbiában, a magyar lakta területen, és ők szünetbe odajöttek, és megkértek minket, hogy valahogy érjük el, hogy ne rúgjunk tizet, maradjunk egy számjegyűnél, mert botrány lesz. Most meg a szerbek előttünk vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy miközben nagyon sok dolog történt a női labdarúgásban, létesítményben, létszámban, az olló egyre csak nyílik, tehát mi haladunk nagyon, de hogy a többiek meg gyorsabban haladnak, és élek a gyanúp erre, hogy a szerbek nem költöttek erre annyit, mint mi.
2: És hát ahogyan kezdtük ezt a mostani adást, megint ilyen ellentmondásos helyzetbe kerülünk, mert miközben a válogatott kapcsán el tudjuk mondani, hogy nagyon sok játékosunk játszik külföldön, neves helyeken, jó csapatokban, akkor beszélünk arról, hogy a Diósgyőr megszűnik, a Fradinál költségcsökkentés, nem tudjuk, hogy mi lesz a bajnoki döntős Puskás sorsa. Tehát, hogy ezek ilyen olyan ellentmondások, amiket úgy nehezen tud értelmezni az ember.
3: Próbálok óvatosan fogalmazni. Jó, én azt gondolom, hogy ezek, amiket fölvetsz, ezek túlmutatnak a női labdarúgáson. Tehát ez nem a női labdarúgással kapcsolatos döntések vagy nem döntések, ha meg igen, vagy hogyha van erre hát ez hatása. Igen, látom a szemedben, és igen, annyiban igen, hogy a magukat sportvezetőnek gondoló embereknél, amikor nincs pénz, vagy kevesebb pénz, vagy gond van, akkor az első reakció az, hogy a női foci van a végén. Ilyen tekintetben, de ebben van felelőssége magának a női labdarúgásnak is, hogy nem tudja magát elfogadtatni, vagy komolyabban vehetővé tenni, ha
2: igen,
3: ilyen van
2: azért
3: magyarul.
2: Úgy nehéz, hogy tehát értelmezhető mondjuk jegybevétel például nincs női mérkőzéseken.
3: A férfi fociban sem nagyon kevés.
2: Hát a nőiben talán még annyi sem.
3: Annyi sem, persze, abszolút. Az egy nagy munka, tehát hogy azért mondom, hogy ez nem lehetetlen dolog, mert van rá nekem saját praxisom vagy emlékem, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy sokan legyenek. Ahhoz nyilván olyan létesítményekben kellene játszani a mérkőzéseket, nagyon sok munkát belerakni, sok ország van, ahol nem úgy indultak neki. Van olyan is sok, ahol igen, ahol a nagy klubokhoz, tehát ahol a férfi futball van, oda telepítették a nőit. Egyre inkább ez lesz a trend, de vannak olyan országok, ahol ott kezdték el a női focit fejleszteni, ahol

0: járó díjat, és csak zárójában jegyezzük meg, hogy egyébként egy magyar menedzser fedezte föl, tehát hogy van magyar vonatkozása, és ő nagyon jó minta a gyerekeknek, a magyar lányoknak.
1: Mert ha már beszéltünk az U19-re, Gábor, és bocsa, közben szólok, csak egy picit azzal zárjuk akkor itt a szezonzáró adásunkat, mert egy picit elmegyünk majd nyári szünetre, és akkor a bajnokság, ahogy újraindul, akkor jövünk legközelebb. Hogy mi van az U19 alatt? Látod, családilag érintett vagy benne, mennyire népszerű, milyen minőségű munka folyik, tehát hogy milyen a jövőkép. Most nyilván a közeljövőről beszélünk, de hogyha nem csak a közeljövőről, hanem egy középtávon nézzük, tehát a 15-6-7 évesek között mi a helyzet?
0: Minél lejjebb megyünk, annál több tehetséges és csodálatos gyereket látsz.
1: Létszámban, darabban,
0: meg minőségben is, ha lehet ilyet mondani emberre. Tehát most az U14-es országos válogató az Mezőkövesden volt néhány héttel ezelőtt, és aki ott volt, az csodájára járt, hogy mennyi rendkívül ügyes és jó hozzáállású gyerek van, amiben szerintem nagyon sokat kell fejlődni, hogy sokkal felkészültebb és sokkal inkább pedagógus vénával is rendelkező emberek foglalkozzanak a gyerekekkel. Ez általános probléma a magyar sportban.
1: Igen,
0: nem,
1: ezt akartam mondani, hogy ez nem női specifikus,
0: de hogy ez szerintem a legfontosabb. Egyébként van egy ilyen FIFA döntés már, hogy az akadémiákon minden csapat mellett legyen pedagógus végzettség. Tehát az olaszoknál például ezt már bevezették, tehát hogy utánpótlás csapatnál a vezetőedzés, az asszisztens edző közül az egyiknek kell, hogy legyen egyetemi végzettsége pedagógusként, ami szerintem jó. Szóval, hogy van dolog bőven, biztos, hogy a legkevésbé a gyerekek tehetségén fog múlni.
1: Na hát, igen, milyen hangulatban zárjuk akkor ezt a tizedik?
0: Ez mindig pozitívan, azért csináljuk.
1: Okay, rendben, pozitív hangulatban. Akkor ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Ahogy említettem, egy picit Elbert Gáborral elvonulunk nyári szünetre.
0: Nem együtt, hogy nehogy félreértse valaki.
1: Igen, bárki is félreértené, de függetlenül természetesen figyeljük a női labdarúgásban történő folyamatokat, és legközelebb majd a nyár végeztével, ahogy indul a szezon, jelentkezünk majd, és akkor beszámolunk arról, hogy pontosan milyen csapatokkal, milyen változások után indul a magyar első osztály a Simple Liga, marad a neve, azt nem is tudom.
0: Nem tudunk róla, hogy más
1: jó,
0: lenne.
1: Oké, szóval milyen formában, milyen néven indul majd az első osztályú bajnokság, illetve egy picit szétnézünk majd az átigazolási piacon. És Gábor, köszi szépen megint, csak hogy itt volt, eljött az egész szezonban. Ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része, Németh Kornélt hallották.
2: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat! A mai éjszaka folyam már a harmadik mérkőzést láthatjuk az egyenes kieséses szakaszban, ahol Hollandia Marokkóval mérkőzik meg, és azt mondják sokan a futballbarátok közül, hogy talán ez az egyik legerősebb párosítása, a legjobb párosítás, talán a legjobb meccset látjuk. Hát nem tudom, kinek hogy tetszett az, hogy a brazilok 2-1-re megverték Japánt, nekem személy szerint tetszett, aztán pedig a németek Paraguay ellen büntetőkkel kiestek, nem tudom, hogy ilyen izgalmak lesznek-e a mi találkozónkon, de azért az biztos, hogy egy jó meccsre várunk, egy jó meccsre számítunk, és hát azért a két csapat akár a négybe is juthat, mondták ezt már a világbajnokság előtt is. Szalai Kristóffal és Jókovics Lászlóval közvetítjük ezt a mai mérkőzést.
3: Hát a legnagyobb meglepetésem, ha már túl vagyunk, tehát itt nem történhet olyan, ami überelni a német kiesést szerintem, de valóban talán ez a legkiegyensúlyozottabb párosítás a 32 között, tehát a 16x2-32 így van a közötti párosításban, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a mérkőzésre. Szerintem nagyszerű találkozó lesz, hiszen két támadó focira törek csapatot fogunk most látni, úgyhogy ide veletek, Monterrey.
2: Sampaio, a brazil játékvezető vezeti ezt a mérkőzést, narancssárgában természetesen, a hollandok tiszta fehérben pedig a marokkói együttes, és hát mindjárt megismerkedünk majd a két csapat összeállításával, de Laci, azért most ebben a pillanatban elkezdődött a mérkőzés, mondd el, te mire számítasz, mire vársz?
4: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Hát 2022-ben Marokkó a negyedik helyen végzett első afrikai országként a világbajnokságon, tehát ez egy teljesen kiegyenlített párharc. Hollandia meg fantasztikusan szerepelt eddig, de tudjuk, hogy az egyenes kiesésbe, már ahogy a németeknél is láttuk, itt már tovább kell jutni, mindegy, hogy játszottál eddig. Én egy támadó futballt hozó mérkőzésre számítok, több gólra, és remélem, hogy nagyon jó játékot látunk.
2: Ismerkedjünk meg akkor a két csapat összeállításával. A hírek szerint ugye Ronald Koeman szövetségi kapitány ezúttal az ötvédős rendszert fogja majd a mérkőzésen megkövetelni a fiaitól, és hát nyilvánvalóan azért a támadó foci remélhetőleg dominálni fog ezen a mérkőzésen. Verbruggen a kapuban, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake és Van den Ven, Gravenbach, De Jong, Somerville, Gakpo és Brobbey a holland csapatban, és akkor Kristóf pedig elmondja a marokkói összeállítást.
3: Hát ott nincs sok változás. A legutóbbi mérkőzés ez a csoportkörben lejátszott harmadik körhöz képest persze van. Bono a kapuban, Hakimi, Diop, Sadriar és Mazraoui a négy hátvéd, ez a legjobb hátsó négyese Marokkónak. El Ainaoui és a torna egyik, hanem a eddigi legnagyobb felfedezett Buadi a másik védekező középpályás. Brahim Diaz mint játékmester, Unahi mellette, El Kanus pedig a bal színen ruhamoz, elő pedig az a Saibari, akit már időközben a Bayern München is szerződtetett, sőt, három játékos van, aki a csoportkör mindhárom mérkőzésén betalált, az egyik Lionel Messi, a másik Vinicius Junior, a harmadik pedig 11-essel a marokkói Saibari, akik pedig visszakerültek az Unahi, Buadi, Mazraoui és Diop a kezdő 11-be, úgyhogy tényleg a legeslegjobb csapatával rohamoz Marokkó is ezen a mérkőzésen, de hát hova tartalékolnának, vagy hova próbálnának tovább gondolni, mint sem ezen a holland mérkőzésen először túl lenni. Haitit verték 4-2-re, tehát ezért volt sok kimaradó az alap megszokott kezdő 11-hez képest. Második percben járunk, átérünk a harmadikba, 0-0 a mérkőzés állása.
2: És a hollandok nem estek neki azért Marokkó csapatának, de ha minden igaz, akkor elvégezhetik majd az első szögletüket a mérkőzésen. Természetesen telt házban, ezt azt hiszem mondani se kell. Így van, majd a bal oldalról jobban ívelik középre a labdát, és ha szöglet, akkor arra kell figyelni, hogy mindenképpen érkezhet majd ott Van Dijk, aki sokat tett már azért, hogy például itt legyen a holland válogatott, és a szögletre egyelőre még várni kell, mert a brazil játékvezető éppen Van Dijkékkal beszélgetett, hogy jó lesz, ha nem lögdösik egymást, mert le fogja fújni. Természetesen ez hozzátartozik itt a szöglet előtti szituációkhoz. Na nézzük akkor, azért izgalomban van ott a marokkói kapus is, most felemeli már a holland játékos a kezét, aztán most iveli át a ötös sarkáig, sarkán túlment azért ez a labda, nem a legjobb helyre, könnyedén kibólintották a marokkóiak, így aztán a mérkőzés harmadik percében továbbra is 0-0 az állás, és még azt azért mondjuk el, hogy azért ez a mérkőzés történelmi találkozó is, és vannak indulatok is bőven. Ugye Van der Vaart volt, ha jól emlékszem, aki azt mondta, hogy azok játszanak a marokkói csapatban, akik nem férnek be a holland válogatottba.
3: Igen, igen, hát Van der Vaart szeret nagyokat mondani, minden egyes bajnokok ligája kieséses mérkőzés után gyakorlatilag van egy olyan polgárpukasztó megszólalása, ami után tudnak cikkezni róla a sajtósok, de igazából arról a két csapatról is, vagy játékosról, akiről szól az a bizonyos nyilatkozat, de hát van, hogy néhány ember így próbálja felhívni magára a figyelmet, miután már nem foglalkoznak vele futballkarrierje után. Ami érdekes számomra az, hogy Somerville nagyszerű teljesítményt nyújtott, ő lőtte be a szögletet, onnan jutott eszembe néhány perccel ezelőtt a csoportkör első két meccsén, aztán Tunézia ellen lehet, hogy rotációs okokból, de oda már nem tette be a kezdőbe Koeman, mindössze szűk 20 percet kapott, pedig két gól, egy assziszt Japán, illetve Svédország ellen most természetesen ott van, és egyébként kifejezetten jó játékot mutat Somerville eddig az idei Európa-bajnokságon. Aki nem tudná, ő a West Hamnek a játékosa. Hát a West Ham ugye kiesett a Premier League-ből, úgyhogy meglátjuk, hogy hol futballozik majd a következő esztendőben, de valószínűleg nem akar majd az angol másodosztályban tengődni. 5. perc, 0-0 a Holland-Marokkó.
2: Hát azért a brazil meccsen azt megfigyelhettük, hogy Vinicius a japánok úgy őrizték, mint a kincset, mert hol ketten, hol hárman fogták. Hát gondolom, itt majd Hakimire fognak figyelni a hollandok, mert azért az ő felfutásai, azok tudjuk jól, hogy mindig veszélyesek, de hát egyelőre a marokkói csapat most indítja az első támadást épp a jobb oldalon, és két ember is érkezik középen, azonban csúnyán valagon rúgta ezt a labdát most a marokkói játékos, és kiment az oldalvonalon túlra, és hát ki más, mint Hakimi, aki elindult a jobb oldalon, úgyhogy mintha szinkronban lennék ezzel a mérkőzéssel. Most pedig Dumfries, aki a hírek szerint ugye a Real Madridba igazol, ő fogja majd elvégezni a jobb oldalról ezt a bedobást. A hollandoknak egyelőre még nem volt ilyen lehetőségecskéjük sem, de azért, hogyha Hakimi ezt jól adja be, bizony rövidre is jött egy játékos, és a hosszúra is a marokkói csapatból, tehát könnyedén gólhelyzetbe kerülhettek volna, mert a holland védők ott nem nagyon voltak meg. Most egy picit rövidnek tűnt egy pillanatra ez az átadás, de aztán látta már a holland játékos Somerville, hogy nem érdemes érte futni, mert hogy jött elé, mármint a labda elé Bono, és ő passzolta tovább. Szépen lassan csordogál egyenlőre a mérkőzés, a 6. percben 0-0 az állás. Laci, te ezt látod, ezt az ötvédős rendszert a hollandoknál? Sokat még nem kellett védekezniük.
4: Igen, ezt látom, és azt, hogy mind a két csapat föl fogja vállalni a támadójátékot, de ez nem mehet a védekezés rovására. A labdavesztésre nagyon figyelnek, egyből visszatámadják az ellenfelet. Mind a két csapatban olyan klasszisok vannak, hogy egy pillanat alatt meg tudnak villanni. Én erre számítok, hogy ez meg is fog történni.
3: Robi küzd a labdáért, Diop pedig szépen keresztezik, és Mazrói még meg is tudja menteni a labdát, azonban az előre rúgott kísérlete nem talál csapattársat, sőt, a brazil játékvezető közben szól, hogy már kint volt a labda, úgyhogy holland bedobással folytatódik a mérkőzés. Azt mondtuk, hogy Mexikó ugye a helyszín, Estadio BBVA, és ezzel búcsúzik is ez a stadion, ez az utolsó találkozó, amit az idei világbajnokságon itt rendeznek. 16-oson belül a labda, az lövőhelyzet, van egy lövés is Gravenbergtől, jó volt a blokk Sadriattól, de még mindig nem szabadul fel a marokkói kapu, de mire mondom, Buáni lop labdát, és el is adják ez lendületre. Somerville két ember közé viszi be, Onahi szépen visszazár Mazraouival, és akkor a marokkóiak elhozzák a labdát. Sőt, mi több, Saibari megkapja a labdát, és át is tudott menni Van Hekén. Van Hekke viszont utána ment Saibarinak, és visszaszerezte a labdát. Jó, pörgős tempós iramban kezdődik a mérkőzés. Dumfries húzza meg a jobb oldalt, le tudja vinni. Ó, Mazraoui micsoda lendülettel csúszott elé, nem csak ő, hanem segített neki még Sadriad is, sőt, El Kanus is visszamozgott, úgyhogy két ember csúszott rá Dumfries-szel megakadályozva ez a beadást. Gravenberg azóta pedig szabálytalankodik marokkói szabadrugása a 16-osuk előteréről. Hát azért nagyon parázsan kezdődik ez a mérkőzés, de valószínűleg ezt vártuk, sőt, én ezt vártam személy szerint ettől a találkozótól. Ugyanakkor a 7. percben még gól nélküli döntetlen az állás.
2: És ha halljuk itt a háttérből azért a szurkolókat, hogy ott is sokszor van fügyszó, mikor a hollandoknál van a labda, nyilván a marokkóiak fütyülnek, tehát azért rápörögtek a szurkolók is erre az eseményre, és ha jól látom, akkor már is mezt kell cserélni az egyik marokkóinak, na nem azért csak, mert meleg van, hanem valószínűleg leszakították a mezét, bár most éppen a marokkói szurkolókat mutatták, egy olyan fiatal embert, akinek valamikor biztosan volt haja. Bono pedig elvégzi majd ezt a szabadrugást, mert még azóta nem folytatódott a játék, a játékvezető pedig megbeszélte a marokkói játékossal, hogy nem volt olyan szabálytalanság, amit le kellett volna esetleg azért fújni, hogy elszakadtam ezzel. Ezt a labdát szerintem a holland kivitte a vonalon túlra, de ott volt egy csúnya szabálytalanság, és a negyedik számú játékvezető is megy oda a helyszín közelébe. Hát valószínűleg azért meg kell majd itt az indulatokat fékezni, mert könnyen lehet, hogy elszaladnak. Nem tudom, hogy a brazil bíró képes-e erre, persze volt ebben minden. És akkor igen, most már látjuk, hogy mi volt ez, mert a kamera nem nagyon mutatta. Szájberi volt az, aki ütközött ott a hollanda Van Hekével, és utána ott egy kicsit megdolgozták egymást.
3: Igen, de milyen érdekes, hogy Szájberi volt az, aki az imént meccserélt. Igen, lement meccserélni, valószínűleg nem azért, mert Van Heke elkérte már így rögtön a mérkőzés 8. percébe tőle. Nagyobb sztároknál szoktunk ilyet látni, hogy a fél időben már elkérik a meccst, hogy bebiztosítsák, hogy ővé viszi haza a családnak azt a trikót, mondjuk a kislány vagy a kisfiú kedvenc játékosa.
2: De most ez értékesebb, olyan, mint amikor például a különböző ilyen kiállítási tárgyak, ha törődtek, akkor értékesebbek a szakad, mert is lehet, hogy értékesebb.
3: Igen, lehet. Bár a szponzor az Adidas nem feltétlenül örül neki, mert ez nem feltétlenül jó marketing számukra. Megnyugodtak a kedélyek, a 9. percre lehigasztotta Sampaio, a brazil játékvezető, a feszültséget Van Hekke, illetve Szájberi között. Érdekes kis párharc lesz az ott közöttük, hiszen ha már most fornak az indulatok, és már most lögdösték egymást, akkor ki tudja, mi lesz még az eredmény alakulásától függetlenül köztük ez a kis viszály. Átérjünk a 10. percre, Marokkó megnyugtatja a labdát a mérkőzésen először, elkezdi birtokolni, tartja a labdát nagyjából már fél perce Idestova, egyik oldalról viszik át a másikra, most éppen Mazraouinál milyen érdekes, hogy ő például jobb hátvéd létére játszik bal hátvédet az egész világbajnokságon, holott a Bayern Münchenben is és a Manchester Unitedben is jobb hátvéd pozícióban számolt vele Ruben Amorim vagy éppen Michael Carrick, hogyha a Unitedről beszélünk. Na, Brahim Diaz talán ő is először simogatja meg a labdát a mai mérkőzésen, ő talán többet kellene etetni, hogy ráérezzen, hogy mennyire csúszik, milyen a labdának az erőssége, minősége, hogy azt is tudjuk, hogy másféle labdákkal játszanak ezen a világbajnokságon, chip van benne, más volt a teljesen másképpen állították össze a sportszergyártó által, most kap egy jó labdát, Szájberi a 16-oson belül, Dumfriesér oda egészen messziről, és a játékvezető pedig most már azt mondja, hogy holland szabadrugás kifele a saját 16-osokon belülről. 10. perc a mérkőzés állása, Hollandia, Marokkó 0-0.
2: 1994-ben Marokkó-Hollandia 1-2 lett, 99-ben Hollandia-Marokkó 1-2, és 2017-ben Marokkó-Hollandia 1-2. Hát akkor lehet, hogy most is majd egy ilyen három gólos mérkőzést látunk, hogy három a magyar igazság szokták mondani, meg egy a ráadás, kíváncsi leszek rá majd, mi lesz a végén. Szépen lassan azért elvégezték ezt a szabadrugást, mondom, azért fornak az indulatok, nehéz lesz ezt megfékezni, mert már ott a félpályánál is olyan szabálytalanság történik, ami után ott marad a holland játékos a földön. Robi az, aki elterült ott, aztán persze elmagyarázza a hatalmas termetű marokkói védő, hogy ugyan én biztos, hogy hozzá nem értem. Diop volt az egyébként, aki ezt így megpróbálta eladni. Hát, nem tudom, lehet, hogy egy kicsit eltalálta, de így a visszajátszásból azt látható, hogy eltalálta a labdát, az ütközés fájt inkább szerintem a hollandnak. Minden esetre azért már talpon, mert kemény legény ő is, és a hollandok pedig minden mezőnyjátékossal, ebben a pillanatban azonban Van Dijk egy kicsit hátrább lépett, ott vannak a marokkói térfélen. A hirtelen szőke, Van Hekét nem nehéz fölismerni, úgyhogy egy jó riportal, ami egy játékos számunkra, mert aki, kiviláglik a tömegből.
3: Aki meg Van Dijk, azért meg hosszú hajjal csinálják ugyanezt, bár nekik a mozgás után ismerősebb a futballszeretők számára. Azért mekkorát húzott Ronald Koeman, amikor Brobit betette a csoportkörbe.
2: De lehet, hogy mindjárt leveti,
3: húzza a lábát Brobi az előző fault után. Nem kezdett Japán ellen, nem is nyert Hollandia. Betette Koeman Brobit a második mérkőzésen Svédország ellen, két góllal hálálta meg a bizalmat, és Tunézia ellen is betalált. Tehát Brobi három találattal áll most a világbajnokságon, és lehet látni, hogy a holland támadójáték sokkal-sokkal impulzívabb, agresszívabb, amióta van egy tipikus kilences. Sok csapat megsínli azt, hogy a kezdőcsatár a kispadról száll be. Gondolok itt az első spanyol mérkőzésre, amikor Oyarzabal játszott kilencest, Borja Iglesias nem állt be, nem is nyertek. A németeknél az első mérkőzés után állt be Undav, rúgdosta a gólokat, és a mai mérkőzésen kezdett, de amiután lehozta őt Nagelsmann, akkor már Németország megint nem tudott betalálni. Szóval érdekes, hogy a holland csapat is azután
2: kezdett. Mondjuk én is lecseréltem volna, mert nagyon gyengé játszott.
3: A holland csapat is azután kezdett el termelni, miután szinten egy klasszikus 9-es beállt és elkezdett ott futballozni. Viszont egyelőre 13 perc játék után továbbra is 0-0 a holland-marokkó mérkőzés.
2: Vercevic, Vukovic, László, ezek akkor nekünk azért, mint holland középcsatáról nem biztos, hogy Brobi lesz az, aki életünkbe először eszünkbe jut.
4: Johan Cruyff természetesen az aranylabdás király, de azért is presztízs mérkőzés ez a hollandoknak, mert Hollandiában a lakosság 2,4%-a marokkói, ezért nekik ez kiemelt mérkőzés. És még visszatérve arra a csatárokra, hát itt olyan futballisták vannak, hogy azért játszanak ilyen keményen a védők, hogy ne tudják átvenni a labdát, mert ezek a sztárok ráfordulnak, akkor már nagyon nehéz megállítani őket.
2: Tényleg most komolyan ezt beszéljük meg, van annyi időnk, most úgyis egy háttérképet mutattak, és a hollandok végeznek el kirúgást az ötösről,
3: hogy ki szép
2: lassan. Igen, hogy aha. Kik a sztárok most a holland csapatból, mert régen mindig tudtunk, Kluivertől kezdve.
4: Hát egy ugye... Gakpo ez mindenképpen.
2: Na mondjuk ezért fájt, hogy három Liverpooli játékos ott van a pályán, és Szoboszlai Dominik meg nincs ott a VB-n.
3: Igen, igen. Bár Gakpo formáját látva, amit a Liverpoolban mutatott az idei szezonban, hát ez még talán Salahét is alul múlta, de ettől függetlenül Koeman bízik benne, és hát nem tudja azt hozni ugyan Gakpo, mint két éve az Európa-bajnokságon, de duplázott Svédország ellen, szóval egyelőre, ami a formáját illeti, talán nem lehet semmilyen kritikai észrevételt vele szemben. Robit kell másodjára figyelmeztetni a mérkőzésen. A brazil játékvezető talán a következő játék megszakításnál, vagy következő szabálytalanságnál elkezdi osztogatni a sárga lapokat, hiszen valóban, hogyha így megyünk tovább, hoppá, hát veszekedőre adta a labdát Buahi két játékos közé, Unahi és Mazraoui pedig nem értették meg egymást, úgyhogy holland bedobással folytatódik a mérkőzés, Frenkie de Jong szedi föl a labdát, ő kicsit olyan, mint Brahim Diaz a marokkóiaknál, talán de Jong mélyebbről játszik, mélységirányító szerepet veszi magára, ugyanezt játssza a Barcelonában is, Brahim Diaz pedig a nagy ellenfél Real Madridnál próbálkozik, sőt nem csak próbálkozik, hanem játssza az irányító szerepét, amikor lehetőséghez jut. Hát, hogy José Mourinho alatt mennyit fog játszani, az majd még a jövő zenéje, de addig még rengeteg-rengeteg mérkőzés lesz itt, ezen a világbajnokságon is. 0-0, negyed órához értünk, továbbra is a Hollandia, Marokkó gól nélküli.
2: És azt néztem, hogy megint elszakadt már a meza marokkói csapatnál, itt az oldaltán teljesen el van szakadva a marokkói játékosnak, hogy lehet, hogy megint mezt kell cserélni, hát nem tudom, hogy ez valami véletlene, vagy ilyen kemény a játék, ennyire szaggatják egymást a játékosok, minden esetre a holland térfélen folyik most a labda, passzolgatnak, próbálják tartani, futtatják egy kicsit a marokkóiakat, Brahim Diaz próbált meg labdát szerezni, nem sok sikerrel, de kocogósra vették most a hollandok is a figurát, még a félpálya közelébe se érnek egyenlőre, aztán a szőkehajú Faneke kapja, ő is csak hátrafele fog játszani, nem megpróbálja előre, de ott majdnem csimbe adta a labdát, aztán viszont jól jönnek ki talán most a hollandok De Jong vezérletével, De Jong, tehát azért vannak olyan nevek nyilván a holland csapatban, akik nagy klubokban játszanak, csak én mondom ezeket az extra klasszisokat, Kulit, Van Basten, Rijkaard hiányolom, hogy azért az a csapat az számomra.
3: De hát vagy Balázs, ha tovább mész, azért Van Persie, Robben, itt van, később igen, is igen, voltak igen. Nagy játékosok a 2010-es VB döntős holland válogatottban is.
2: Igen, hát ez a holland válogatott persze ettől még játszott VB döntőt, de azért nem lesz könnyű eljutni oda, és hát Kristóffal éppen beszélgettük még a német meccs előtt, hogy milyen nehéz ágra kerül majd Franciaországot, németekkel kell játszani, nem biztos, hogy eljutnak a döntőbe. Mondtam, hogy na várjál, a németek eljutnak-e odáig, ezt el kell, hogy áruljuk a hallgatóknak, mert örültem neki, hogy úgy alakult, hogy nekem lett igazam, és hát ugye a német válogatott ki kapott. De most egy jó indítás a jobb oldalra, ott a lehetőség a hollandok előtt, egy önzetlen passz, de hát azt nem szabadott volna onnan. De mindegy is, nem is mondom tovább, mert a játékvezető már azt mutatja, ha jól látom, hogy le sem volt, igen, a hollandok játékosa itt az indítás után. Minden esetre most a védelem mögé tudtak kerülni, nagyon gyors volt ott a jobb oldalon a holland ját. Hát, ezt azért be kéne vonalazni.
3: Igen, ez vonalazás után még nem is Mazraoui lógott itt, hanem Diopot középen, aki igen, végül felszabadított, igen, tehát igen. Őt kellett volna nézni, végül ő mentett.
2: Somerville volt az, aki kapta a labdát a jobb oldalon, igen. És két védő mellett ott tovább passzolt a középre, ahol érkezett Brobi, ha jól látom, és már hozzá nem jutott el a labda, de közben sípoltak is egyet. Hát nem tudom, nem túl korán fújt ezt a játék.
4: Az volt lesz egyébként, amikor Brobi felé passzolt, mert a kapus kijött, és már csak egy védő volt hátul a kapus nélkül, azért volt az lesállás.
3: Na, hát akkor Sadriádnak a mezét is megjavítottuk, idézőjelbe téve, tehát elszakadt az is, Szájbári után a Sadriád is mezt cserélt. Lehet ezek a holland játékosok próbálják bebiztosítani a mezeket már a fél idő előtt, viccet félretéve, nem jó marketing ez a sportszergyártónak. A lényeg, hogy de egyébként a kérdésedre, Balázs, visszatérve, hogy azért a Premier League-ban vagy a top bajnokságban ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy már szinte a gólöröm is véget ér, amikor beintik a les. Itt a világbajnokságon valószínűleg el van mondva az asszisztenseknek, hogy amint véget ér és amint nem szület játék gól a támadásból, vagy még mielőtt nagyobb helyzet kialakulna, incségbe.
2: Vállalják fel.
3: És felvállalják ezek szerint, és eddig egyébként olyan rossz döntés nem is hoztak az asszisztensek, sőt, komolyabb, nagyobb bírói hiba tévedés nélkül megyünk eddig a világbajnokságon, sőt, nekem kifejezetten tetszik, amikor siettetik a játékot. A legjobb az az, hogy most már nincsen fetrengés az idei világbajnokságon. Senki nem megy le a földre, mert pontosan tudja, hogyha lemegy, egy percre bármi van, leküldik. Na de ha majd véget ér a világbajnokság és elindulnak a topbajnokság, akkor visszatérünk majd ehhez az időhúzós futballhoz, addig pedig ki tudjuk élvezni azt, amíg ez ilyen mérkőzéseket láthatjuk. Brobi megint fogja a térdét, hát én bekiabáltam azt, hogy Brobi mekkora húzása volt Ronald Koemannak, már most sántít a 18. percre, nem tudom, hogy mennyit bír, azért ő elég robosztus termetű, tehát lehet látni, hogy hogy szokták az edzőtermekbe, az edzőtermi edzéseket sem szokta kihagyni.
2: De lehet, hogy csak adottság.
3: De lehet, hogy csak adottság, igen. Minden esetre 19. percben járunk, 0-0 a Hollandia-Marokkó mérkőzés.
2: És a marokkóiak visszavonultak egy kicsit a saját térfelükre, most azonban a hollandok teszik meg ugyanezt, hát át kell adni egy picit a területet, ugye nem lehet egy intenzitással végig támadni egy mérkőzést. A brazil meccsen is az volt, amikor a brazilok ugye egyenlítettek, ott eldönthették volna már a meccset, de kimaradtak a lehetőségek, aztán vissza kellett venni, mert hát azért az időjárás olyan, hogy a most itt azt gondolom megint csak az ivószünet, fogalmazzunk így, az majd aktuális lesz, mert ilyenkor jól esik, persze van, ahol nincs rá szükség, tehát Mexikóban azért igen meleg szokott lenni. Nézzük, most melege lesz a holland védőknek a jobboldali indítást követően, az alapvonalon túlra kerül labda, és a marokkói játékos is jelzi, hogy ebből szögletnek kell következnie, és így is történik, mert hogy a jobb oldalról majd a marokkói csapat végezhet el szögletet. Hát a holland védők magasak, de amióta a japán ellen játszottak, én már nem mondom, hogy hát azért szögletből nehéz ellenük gólt szerezni, mert hát elképesztő módon egy alacsony termetű játékos ráfejelte egy másik alacsonyabb játékosnak, aki a fejéről bepattant a labda, és már nem is nyertek a hollandok, hanem 2-2 lett. Nézzük, most jön a jobb oldali szöglet, ott a csúsztatott fejel, és óriási védés! Mekkorát fogott Van Brüngen, és még nincs vége, még visszagurítják egy lövésre, ott a lövés, ez most már felszabadító lövés volt, nagyon fölé ment, Buadi volt az, aki fölé lőtte, de ez a fejes, ugye amiről beszéltem, jött a fejes, hiába jöttek ott ketten is a rövid sarok irányába, a labda, hát nem tudom, ott nagyon lemaradtak most a marokkói játékosról, és reflexből óriásit védett a hollandok kapusa, egyébként aki pedig kapura küldte, az, ha jól láttam, Diop volt, ugye?
3: Elaynaoui fejelte, Brobi maradt le róla, de nagyon csúnyán elkezdte üldözőbe venni Brobi Elaynaouit, hát óriási védés Felbrüggentől, talán már gólt kiáltottunk, majdnem egy lélegzetvétellel később, a szeme közé fejelte 4 méterről lendületből Elaynaoui, fantasztikus védés, de rohamoz tovább Marokkó, aké, de csúnya szabálytalanság, előnyszabályt ítél a játékvezető, Szaibári kiteszi jobbra, egy lövés, megint Felbrüggen óriási bravúrral. Na, hát elindult Marokkó is, Ashraf Hakimi próbálkozott 17 méterről, és kér is egy kis segítséget a közönségtől. Felbrüggen pedig további önbizalmat szerez, az előző óriási bravúrja után most kicsit távolabbról, sőt, azért jó volt elvaral, 16 méterről próbálkozott Hakimi, ez a rövid felső betartott, szépen feltette a kezét Felbrüggen, két védéssel védteti észre.
2: Gól lett volna.
3: Persze, abszolút, sőt, az előző is, tehát két védés, két góltól mentette meg. Na most megint a rövidre jön a szöglet Hakimitől, ezt Frenkie de Jong most odaálltak, odaállított Felbrüggen egy középpályás, ki is fejelte Frenkie de Jong, úgyhogy felszabadít Hollandia, Mazraoui révén viszont jön előre újra Marokkó, sőt az a labda is jó Szaibárinak, neki kéne bent lennie, ehhez képest most baloldalt Szaibári forgolódik a labdával, visszateszi Ounahinak, Ounahi körbe passzolja a labdát Elaynaouinak, ő fejelt az előbb, becenterezi középre, azt viszont Frenkie de Jongék összeszedik és sikerül felszabadítani Hollandiának. 21. perc továbbra és gól nélkül a Holland-Marokkó mérkőzés.
2: Hát most alaposan beszorultak a hollandok, a marokkóiak tempót váltottak, láthattuk egyébként ezt pent a Brazília-Marokkó meccset közvetítettük együtt, Kristóf, ott is voltak a mérkőzésnek ilyen szakaszai, negyed óra itt, negyed óra ott.
3: Így van.
2: Amikor már leírtuk a brazilokat, és csak Kristófot szeretném emlékeztetni arra, hogy kiszereztem a brazilok első gólját, mert azon a mérkőzésen az ő teljesítményétől nagyon elfogult voltál, és azt mondtad, már nem ide való.
3: Igen, igen. Igor Thiago volt az, aki rosszul játszott, az ott a ki is került, de Vinicius Junior szerezte a gólt, és utána mindkét másik csoport mérkőzésen
2: is. Nem arra gondoltam, a középpályásukra, a hatosukra.
3: Casemiro. Aztán most meg ő fejelt egy gólkampánnak.
2: De megsérült.
3: De megsérült, igen. Sárgalapot is kapott, de gólt fejelt, és hozzájárult ahhoz, hogy tovább jusson Brazília.
2: És annyi még a hasonlóság, vagy hát eddig, hogy ugye a marokkóiak ott eldönthették volna a meccset 1-0 után, nem tudtak gólt rúgni, hát most itt két olyan lehetőségük volt, hogy egy gól a mai világban már akár győzelmet is érhet. Most két nagyon nagy helyzetük volt, na most van idejük egy kicsit fújni, mert hogy itt van ez a hidratációs szünet, és akkor Laci most kifejthetett, hogy mit látsz ebből a meccsből, jónak meg rossznak?
4: Jól kezdték a mérkőzést a hollandok. Marokkó tudta, hogy meg kell állítani Hollandiát, ne engedjék, nem szabad engedni átvenni nekik a labdát, hogy rágyorsítsanak. Nagyon kemény párharcokat láttunk, szikrázó összecsapásokat. Brobbie, aki valóban egy nagyobb testű játékos, eléggé húzza a lábát, de a többiek is kaptak szépen. De a holland védők sem maradtak adósak, ezzel arra célzok, hogy a brazil játékvezetőnek nagyon nehéz dolga van, hogy megfogja a mérkőzést. Helyzetet a 20. percben láttunk, egy óriási marokkói helyzetet, amit szöglet után El Ainaoui fejesét óriási bravúrral vette Verbruggen. Hatalmas bravúr volt, 4 méterről a rövid sarokról fejelte a léc alá, óriási védéssel szögletre tenyerelte, majd egy perc múlva Hakiminek készítették le a labdát, 17 méterről jobb összekötve lehéről gyönyörű lövés zúdított a léc alá, és Verbruggen ezt is szögletre tudta tenyerelni. A hollandok egyszer tudtak a védelem mögé kerülni, amiből helyzetet tudtak kialakítani. Ott nagyon jól vitte el a szélen a labdát a holland játékos, be akarta centerezni Brobbynak, de az már lesen találta a társát, tehát jobbnál is jobb helyzetet keresett. Ez a jobb összekötő helyén volt 9 méterre a kapuval szembe, de végülis a bepassz után les lett, és oda lett a lehetőség. Itt két nagyon jó csapat találkozik. Hát ha belegondolunk, hogy ez a két csapat, Hollandiáról tudjuk, hogy háromszoros VB döntős. Ugye nálunk mi kétszer kaptunk ki VB döntőbe, ők háromszor vesztettek VB döntőbe, 74, 78 és 2010. De az a céljuk, hogy ez a csapat, ugye mondta Balogh Balázs kollégám, hogy nincsenek akkora sztárok, hát azért Johan Cruyffhoz fölnőni, aki 71, 73, 74-ben háromszoros aranylabdás.
2: Én úgy értettem a mostani csapatban.
4: A mostani csapatban értem, hát világos, csak azt mondom, hogy ahhoz fölnőni lehetetlen, vagy egy Van Bastenhez, Hulithoz, Rijkaardhoz szinte lehetetlen, de itt is azért Hakpo, De Jong, nagyon jó futballisták vannak, Van Dijk, de még nem tartanak ezen a szinten, de nem lenne meglepő, a Hollandia nagyon sokáig jutna, viszont itt a kulcs az lesz, hogy Franciaországgal mit fog csinálni. Ha franciákat kiveri, akkor azt gondolom, hogy bejut a négy közé, ha nem, akkor természetesen ott ér véget.
2: Hát először még jusson
4: itt tovább. Először itt kéne tovább jutni, mert Marokkó nagyon kemény ellenfél.
2: És azért megnézzük a padot is, Kristóf. Depay például ott van a padon, nem is nagyon játszott. Kluivert, azért van egy Kluivertünk, természetesen én az édesapjára gondoltam. Vagy itt van ez a Weghorst, aki nem egy szimpatikus fiatalember számomra. Emlékeztek rá, amikor Szalai Ádám rosszul lett a mérkőzésen, ugye, és ő rúgta azt a 11-est. Hát én biztos nem mentem volna ki ünnepen egy ilyen eset után, úgyhogy az ő nevét egy életre megjegyeztem, pedig sok nevet el szoktam felejteni. Na mindegy, szóval, hogy én úgy érzem, a hollandoknak a kispadja is igen erős. Tehát ha mondjuk cserélni kell esetleg Ronald Koemannak, bár azért nagyon-nagyon nem szeret belenyúlni ezekbe a meccsekbe.
3: Igen, valóban, és akkor ott van Reinders, aki Guardiolánál játszott az elmúlt fél évben, Noah Lang, Galatasaray, Kopmeiners, Juventus, van Chelsea-ből, Leverkusen-ből, tehát top klubok, top bajnokság, top klubjai vonultatja fel a holland válogatott, még a kispadon is, úgyhogy egyértelműen, hogyha a papírformát néznénk, akkor ők a mérkőzés esélyesei, de hát ez Paraguay is már fölülírta néhány órával.
2: Ezt a Simon Zoli megmondta, hogy Paraguay nyerni fog a németek ellen, hallgattam itt nálunk az adásban, ő nagyon-nagyon elfogult egyébként a dél-amerikai csapatokkal, és mondta is, hogy úgy kellene megcsinálni az EB-t, hogy sokkal többen nézik a dél-amerikai bajnokságot, Copa Amerikát, mint az Európa bajnokságot, mert azt csak az európaiak nézik.
3: Egyébként, tehát nem rossz gond, tudom osztani, tehát én néztem a világbajnokság összes mérkőzését, az egy anomália, hogy az európai csapatok játsszák most már a legjobb focit, tehát a dél-amerikaiak és az ázsiaiak is már felnőttek az európai szintre. Hülyen mutatja azt, hogy Belgiumtól kezdve Svájc, Csehország, mindenki szenvedett a dél-amerikai vagy ázsiai csapatok ellen, és a Paraguay pedig ki is ejtette Németországot, olyan focival, amilyennel, de hogyha valaki jobb, akkor az verje meg a másikat, én azt vallom már a csoportkörtől kezdve. Közben egy óriási összefejelés, Onahi rohadt neki Van Hekkének, Van Hekké üti iszonyatos módon a földet, neki ez valószínűleg fájt, Van Dijkék természetesen azonnal megrohamozzák, Sampaio játékvezetőt várnak majd egy videózást, esetleges piros lapot, kisebb kavalkát. Most meglátjuk, hogy mi lesz. Azért belefejelt, beleszaladt legalábbis a marokkói játékos a holland hátvédbe, Van Hekkébe. Felugrottak fejelni, és hát jóval lemaradt. Azért nem volt könyökös vagy fejes, nem volt feltétlenül szándékos, de azért Onahi egy két ütemmel később ért oda, és igen, végül is eltalálta az állát könyökkel Onahi Van Hekkének. Nem tudom, ilyenkor szerintetek mi az ítélet, lesz-e varozás, vagy ezeket elengedik?
4: Csendes varozás mindig van ilyen esetben, aztán eldöntik, hogy mi az ítélet, de nem hiszem, hogy lesz kiállítás. Itt az a lényeg, hogy meg akarják nem is azt mondom, hogy félemlíteni, de helyre tenni a hollandokat, a marokkóiak, hogy ne tudjanak fölgyorsulni, ki akarják zökkenteni a futballból. Itt nem lennék meglepődve, a rengeteg sárga lap és a netán kiállítás is lenne ezen a mérkőzésen.
3: Csak azért kérdezem a kiállítást, mert Sampaio vezette a nyitó mérkőzést is, amikor Mexikó elverte Ecuador csapatát, azon a mérkőzésen három piros lapot is
4: eszközött.
3: Dél-Afrikát, elnézést.
2: De most nem fog kiosztani ennyit, mert meg is fenyítették, nincs is azóta ki. Nem is volt talán azóta.
3: Egy-kettő volt, de azóta valóban nem lett népszerűbb a kiállítás sem ezen a VB-n. Holott Sampaio ide, Sampaio oda, azért az angolja vicces volt, amikor legelőször bejelentette, hogy milyen ítéletet ad. Azt hiszem, az pont egy 11-es volt, amit akkor befújt. Na lényeg, baloldalt támad Marokkó, jól néz ki az a beadás, Saibari és Unahi előtt is, Hakimi előtt is elzúg keresztbe, úgyhogy bedobással folytatódik majd a mérkőzés. Készültem nektek egy különleges érdekességgel. Van egy olyan futball magát szakértőnek mondó ember, de miután elmondom a történetet, lehet ti is annak fogjátok gondolni. Saját számításai alapján mindenféle szuper számítógépek nélkül megpróbálja megjósolni 2010 óta a világbajnokokat. Kapaszkodjatok meg, ti is, kedves hallgatók is. Mindegyik világbajnoki győztest eltalálta 2010 óta saját számítások alapján. Az idei VB-re tudjátok, hogy melyik csapatot határozta meg győztesnek? A hollandot.
2: Hát nézd, benne van ez is a lehetőség, de megmondom őszintén, nálunk is van egy ilyen családi totó, és olyan vezeti a tabellát, aki nem szokott meccset nézni, tehát ennyit arról, hogy lehet eltalálni valamit.
3: Igen, de ezért összességében, hogyha ebbe belegondolunk, azért az nem kis teljesítmény, hogy 2010 óta azért idős tova 16 éve eltalálja a világbajnoki győztest rendre ez a magát szakértőnek, hát mondhatni ezek után szakértőnek.
2: Milyen nemzetiségű?
3: Ez egy jó kérdés, ezt erre így nem készültem. Hát,
2: azt mondtad, hogy készültél.
3: Magával az érdekességgel tényleg készültem.
2: Csak... Na most volt időnk erre, mert azért sok minden nem történt itt a pályán, ugyanis most eléggé ilyen pozíciójáték folyik, visszahúzottak most megint a marokkóiak, most ők váltottak tempót, és lassan fél óra telik el a mérkőzésből. Igaz volt köztük, hogy a 3 perc ivószünet, tehát általában ezek a 6 perc hosszabbítások a jellemzőek. Egy kicsit áll a játék, meg ez a 3 perc, ez mindenképp. És most fütyül a közönség egyfolytában, mert holland lábakon vándorol labdát. Azért azt feltételezem, hogy a marokkói szurkolók lehet, hogy többen vannak, mert őket lehet hangosabban hallani itt a háttérből. Most egy indítás a bal oldalra, Van Dijktól, de ez pocsék rossz volt, kiment az oldalvonalon kívülre. Hát én nem tudom, még Hakpo nevét szerintem nem mondtuk ki, csak amikor beszéltünk róla.
4: De hát olyan futballista, hogy amikor megjátszák, emlékszem arra a brazil meccsre, Vinicius Junior nem volt labdához 20 percig, az első labda érintéséből gólt lőtt.
2: Ha de azért a kettőt nem hasonlítjuk
4: össze. Nem hasonlítjuk össze, de ez a játékos is, ha megkapja majd a szíren a labdát, egy az egyben megveri, mert persze Vinicius Junior valóban jobb futballista, de Hakpo is pillanat alatt helyzetbe tudja hozni magát, és tudja ezt Ronald Koeman is, tehát őt hagyni fogja.
3: Helyzetbe hozza magát majd Hollandia válogatott, hogyha Summerville támadott le, Kanusz pedig nagyon szépen kihozza, és 4 hollandot le is vesz baloldalt a pályáról, Bonahinak adja oda, a középkörből indít Bonahi balra, Saibari rendre kimozog, Saibari egyébként center pozícióba, viszont így üres a közepe. Saibari a 16-oson belül, a jobb lábára cselez, Saibari visszaér Summerville, és szépen kihozza a labdát, és innen lendületből megindul, Saibari lerántja, lesz-e sárga lap, vagy nem ítélés súlyosnak ezt a visszarántást, bár hát... a szabályok szerint a visszarántás az sárga lap ezen a világbajnokságon is, azonban Sampaio azt mondja, hogy eltekint most a sárga kártya felmutatásától Saibari esetében, ő pedig ezt köszöni szépen, minden esetre vissza tud így Marokkó zárkózni, és akkor a hollandok pedig hozhatják majd a labdát a saját térfelük feléről a 31. percben, még mindig 0-0 a mérkőzés állása.
2: Igen, Summerville Wright rántotta le, mert hogy ugye indulhatott volna előre, tehát nálam ez simán sárga lap volt.
4: A szabályok ugyanazok, tehát ez egy lerántás, ez minden esetben sárgalap, egy kontrát akadályozott meg, igaz, hogy az ellenfél tér felé 25 méterre a holland kaputól, de akkor is, ami sárga, a sárga, ennek annak kellett volna lenni.
2: Egyébként szerintem Saibari azért húzódik ki, mert ott Van Dijk mellett azért nehéz megélnie, úgy érzi, hogy itt a jobboldali védőt már egy kicsit kikészítették, legalábbis úgy tűnt egy időben Van Hekért, és megpróbál esetleg majd ott valami zavart okozni. Ez az ötvédős rendszerben, ugye ő játszik a jobb oldalon, középen most Van Dijk, éppen nála a labda, aztán teszi tovább Akénak. Egyelőre nem sokat ment előre, most a félpályánál visszafele gurítja megint Van Dijknak, és a marokkóiak visszahúzottak a saját térfelükre. Egy kicsit ölik a játékot, a 32. percben járunk, egyelőre csak hátrafele tudnak fordulni a narancsmezesek. Hát nem tudom, de most azért azóta a két helyzet óta, amit a marokkói csapat kiharcolt, illetve volt az a holland lehetőség, ahol lest fújtak végül is, azért olyan sok helyzet nem volt ezen a találkozón.
3: Nem, összességében, tehát az első néhány perc az megint jól indult, a két marokkó helyzet óta viszont stagnál a játék képe, lehet, hogy most Hollandia próbál valamit felfűzni rá. Érdekes, hogy a Zaibari kimozog rendre majd baloldalra, amikor támad Marokkó, akkor fent áll az a tény, amit néhány perccel ezelőtt kezdtem el mondani, hogy akkor center nélkül kell elvileg befejeznie a Marokkónak a támadásokat, tehát akkor ki az, aki a gólt szerzi majd. Ez volt az, amit Kuma nagyszerűen megoldott, hogy Brobyt beküldte a pályára a második csoportmérkőzéstől kezdve, és azóta Hollandia pedig rendre nyeri a mérkőzéseit. Dumfries kap egy labdát jobb oldalt, Mazraoui elfejeli előle, na most a játékvezető pedig mit ítél? Lest ítél, azt mondja a segítője, hogy Pires. Hát Robert Pires is azért, ha ez a név, hogy Pires, ha ez jut eszünkbe, akkor nem feltétlenül egy asszisztens, egy braziliai asszisztens ugrik egyből az eszünkbe, hanem például az Arsenalnak a korábbi középpályása. Ha már korábbi középpályás, Ronald Koeman korábbi védő, ugye ő holland válogatott volt, most is holland szövetségkapitány, volt a Barcelonának a trénere, korábban dolgozott a Premier League-ben az Everton csapatánál, Erwin Koeman rendre testvérét viszi magával, korábbi magyar szövetségkapitányról beszélünk, úgyhogy van némi kis magyar érdekeltsége is ennek a találkozónak.
2: És el ne felejtsük megemlíteni Dzsudzsák Balázst, aki Hollandiában játszott a PSV-ben.
4: És a világ leggólerősebb védője Ronald Koeman 250 gólt szerzett a klubjaiban.
2: Szabadrugásokból rengeteget rugott egyébként Barcelona színekben is, meg hát azért nem régen volt 60 éves Fischer Pali, aki ugye az Ajaxban játszott kölcsönjátékosként, és 7 vagy 8 gólt szerzett akkor, amikor kiment, csak ott akarták tartani, de ő mégis hazajött, azt mondta, Nyilasi Tibor miatt jött haza Hollandiából. Na, ez csak egy kis kitérő volt, nézzük inkább a mérkőzést, de tényleg van időnk mindenre, mert mintha edzésen lennének, úgy passzolgatnak a játékosok, és nem mennek az ellenfél kapuja felé.
3: Igen, összességében sajnos ez továbbra is elmondható, az elmúlt néhány percben nem történt csak passzolgatás hátul. Na de most Dumfries, 16-osan belül Summerville rágyorsítana Summerville, de hát körbevették hamar Shadriad, és El Canous is visszament segíteni, és elválasztották a holland támadót a labdától. Pillanatok alatt visszaszerzi a labdát Hollandia Van Dijk. Na nézzük, talán most Dumfries, 16-osan belül jön a beadás középre, Brobyt keresnék, Hakpónak sem volt jó a labda, Hakimi honnan jött, Ashraf Hakimi onnan a jobb szélről be, a szinte a belső védők pozíciója visszaszaladt, a második hullámba tették vissza a labdát, a körívnél szerelt Ashraf Hakimi, aztán hosszat tolt és kigurult a labda az oldalvonalon túlra, holland bedobás, de Sampaio megint azt mondja, egy picit álljunk meg, na vajon most mi zajlik majd a háttérben, esetleg egy varozás ilyenkor, hogy valaki fekszik a földön, azt nem látjuk, mivel senki nem fekszik a földön, legalábbis a rendező nem vágja be ezt a képet, emiatt arra lehet gyanakodni, hogy valamilyen 11-est néz most a háttérben a videós szoba. Bunahit, a marokkói arcokat lehet látni kicsit értetlenül. A hollandok ilyenkor milyen érdekes, nyugodtan veszik ezt tudomásul, tehát nem mennek oda a játékvezetőkhöz.
2: A kezet
3: ott
2: nézték,
3: lehet, hogy
2: igen.
3: Egy kéz Bunahitól, de hát ez nem volt, messze volt a szándékosok. Talán hozzá se ér a kézzel Bunahi. Felpottant a labda, Dumfries úgy passzolta meg, de szerintem ez a jó ítélet, hogy a játékvezető azt mutatja, hogy menjünk tovább, nincsen 11-es.
2: Nem is volt az, hát még csak nem is súrolta szerintem a kezét. Na, úgy tűnt először egyébként, hogy lehet, hogy hozzáért, de én az ilyeneket nem is fújnám le. Na mindegy, ez egy másik történet, így szól a szabály. De nézzük akkor a hollandokat. Fügyszóban játszanak folyamatosan, halljátok a hollandok. Nyilván ez az üzenet Van der Vaarttól azért eljutott a marokkói szurkolókig, és bántotta a lelki világukat annak ellenére, hogyha jól tudom, Kristóf, hogy egy játékos van, aki Marokkóban született a marokkói válogatottban. De hát ez megint egy más kérdés, ilyen ez a futballvilág. Nézzük ezt az ívelést, jön a labda hosszú oldalra, Hakpo irányába azonban nem jutott el hozzá, ki tudják fejelni, de eladják a 16-os vonalánál. Sokat könnyen működik egyébként a marokkói csapat. Egyszer rá fog fizetni Dumfries, róla pattad a labda, nem, szögletrugás lesz belőle végül is a marokkóiról, de hát jöhettek volna már ki, és ott a 16-osnál néha könnyen szórják a labdákat, ez nem fér bele egy ilyen mérkőzésen, ahol a holland hölgyek integetnek éppen. És küldi Kristófnak a puszit ez a szőke hölgy.
3: De jó lenne.
2: Na nézzük, hogy lesz-e gól. Én egy gólra vágyom inkább. Onnan a jobb oldalról végzik majd el a
3: na persze.
2: Szögletrúgást a hollandok. És Van Dijk megigazítja még a frizuráját is, hogy nehogy véletlen ezen múljon, hogy esetleg gólt fejjen, és Summerville lesz az, aki majd középre rúgja a labdát. Hát neki is van egy hajköltemény egyébként, ha már itt tartunk. Ott egy lögdösődés Van Hekével, aztán most jön középre labdát száll a hosszú oldalra, ott a fejes, de nem tudta irányítani ezt a fejest, már a holland játékos, ráadásul bele is ért valaki, Dumfries. Hát emlékszünk rá, hogy a magyar válogatottnak is így a hosszú oldalról fejelt gólt, pont én közvetítettem azt a mérkőzést, akkor annyira nem tetszett.
3: Viszont most, ha mennyire örülnék neki, hogyha lenne egy gól ezen a találkozón, Summerville rögtön ismételhetjön egy újabb holland sarokrugás. Egyébként ez a mérkőzésnek már az ötödik szöglete, itt a 37. perc. A gólunk még sajnos nincsen. Na de hát, ha most nagyon veszélyes volt az előző marokkói szögletrugás, talán most Somerville második szöglete. Most emeli föl a kezét Somerville, megint a hosszúra, Van Dijk irányába, ő lehúzza a fejét. Érdekes volt, mint hogyha szóltak volna neki, igen, hogy mögötte jön valaki, lehet csak egy marokkói verte át Virgil van Dijkot. Frenkie de Jong, hárman támadják meg de Jongot, ő lehet, hogy haza fogja adni, vagy testcselekbe belemegy, ez veszélyes játék volt, inkább Robbie elnézés Dumfries segítségével haza. Ó, de vérzik Van Hekket, a jó ég! Nagyon vérzik Van Hekének a feje. Hát mondtad, Balázs, hogy szőke. Hát
2: most már nem
3: szőke. De a haja már át.
2: Igen, ott a legtöbb vérér van egyébként. Tehát egy kis sérülésnél is azért nagyon sok vért látni. Ilyenkor jártam már én is így. Lehet, hogy nagyobb a füste, mint a láng, és reméljük is, hogy így van. De tényleg ott fölrepett a fejbőre, ott olyankor nagyon sok vér távozik.
3: Már átfestette azt a szőke haját szinte vörösre a sok vér.
2: Ha
3: már
2: de legalább narancsárgára.
3: Igen. Nem tudom, volt-e könyöklés, összefejelt esetleg, hogy lehet-e varozni, 11-es lesz-e. Minden esetre sokat beszéltünk a régi nagy holland játékosokról. Hát Koeman mellett most Ruud van Nistelrooy volt az, aki adta a tanácsokat, ezért ő sem kis név. Beletérdeltek.
2: Ott a sarkával, ahogy visszafele jött a marokkói játékos, aha, teljesen vétlen volt a dolog.
3: Igen, úgyhogy ezért nem lesz valószínűleg 11-es, hiszen felrepett nagyon csúnyán Van Hekének a feje. Azt ilyenkor össze kell varni, nem tudom, fog kapni egy turbán, de hát ilyenkor ott nem tudják levágni a haját, azért érdekes az összevonás.
2: Láttam én már ilyet, hogy a pálya szélén két öltés, ment tovább egy turbánnal.
3: Folytatni fogja valószínűleg, csak hogy ezt hogy oldják meg ott orvosilag, hogy ott az a vérzés elálljon, és ne legyen zavaró, hogy a szemébe ne folyjon bele a vér, és még a pálya. Ott most kapcsolják össze,
2: igen,
3: a fejből.
2: Ő,
3: az mennyire
2: fáj. És a pályán.
3: Nem, Laci, az azért fáj.
4: Hát azért a modern futball már mindenre képes, hát nagyon sajnálom a játékost, ahogy Balogh Balázs kollégám mondta, hogy leesett a földre a szöglet után, a marokkói játékos a lábával, a stoppiával szakíthatta föl a fejbőrét, tehát nagyon fájdalmas, rettentő sok vér volt a fején, de tényleg összekapcsolják a sebet. Nagyon közel van a szünet, nem tudom, hogy visszamegy, de szerintem folytatni fogja, a szünetbe fogják igazán jól tudni ellátni majd a holland játékost.
2: Persze azért Ronald Koeman már itt a segítőivel beszélgetett, hogy ha esetleg cserélni kellene, akkor hogyan változtassanak, és a másik oldalon is elemzik valószínűleg, hogy mit hibázhatnak, mert ugye dolgoznak ilyenkor a stábok, a kispadon közben tart természetesen. Látunk egy Real Madrid szurkolót is itt a marokkóiak között, zászlóval Real Madrid mezben. Ezért milyen érdekes ez válogatott meccsen?
3: Válogatott meccsen klubcsapat zászlaját és mezét vonultatja föl magán. Azért lehet látni, tehát nem tudjuk, hogy ki van a hátulján, a mez hátulján, ha mondjuk Hakimi, tehát ő játszott a Realban, nem tudom, hogy ki lehet az, aki most a pályán lévő közül, Brahim Diaz talán, aki még marokkó és a Real Madridban játszik, akkor meg tudom érteni, egyébként kevésbé.
2: Hát nem kapott mezt.
3: Elfogyott. Már a stadion körül biztos, hogy adnak neki, hogyha szeretne, igen.
2: Igen, ha már a mezeknél tartunk, én még mindig nem tudom megfejteni, pedig próbálom, hogy a hollandoknak ez a bemelegítő meze, ez honnan, milyen népi motivumot tartalmaz, mert én még ilyet nem, mondjuk a Laci majdnem hasonló van egyébként, csak nem narancssárga.
4: Igen, igen. De az a döbbenetes szám, hogy ez idáig több mint 4,5 millió szurkoló fordult meg a helyszíneken. Hihetetlen szám, senki, semmilyen más sportág vagy esemény nem tudja megismételni, mint a futball.
3: És azért milyen jó, hogy ilyen nagy giga stadionokban rendezik itt Amerikában, Mexikóban, Kanadában ezeket a mérkőzéseket, hogy minimum 70 000, jó, ez az egyik legkisebb stadion, ez a Monterrey 55 000-rel, óriási időzőjelbe téve a legkisebbet, de hát itt Amerikában 75-85 000-es az Azteca stadion, 85 például, de hát ahol Lionel Messi-k játszottak legutóbb mérkőzést Dallasban, ott 105 000 férőhelyre bővíthető, 80 000-es alapból 105 000 férőhelyre bővíthető az a stadion, ahol játszottak. Ott van a Pasadena stadion, mely szintén 100 000 fölötti néző befogadására alkalmas, úgyhogy hihetetlen, hogy micsoda arénában, giga stadionokban rendezik itt a mérkőzéseket. Európai szemmel gyakorlatilag ezek elképzelhetetlen méretek, gyakorlatilag 1-2 az új Camp Nou lesz majd 105 000-es szintén, amilyen, illetve a Santiago Bernabéu vagy a Wembley, ami még ilyen magasságokban van. Láthatjuk a momentumokat, azért Hollandiánál van főként a fölény, volt egy nagyon jó kis kilengés ott a 15. és a 20. perc között Marokkónak, akkor nagyon közel álltak a gólhoz, valószínűleg ott volt az a két nagy felbrükken védés is, amikor hárítani tudott a hollandok kapusa, de sajnos még mindig gól nélkül az állás, holott már a 42. percben járunk az első fél idő végén.
2: És ugye az, hogy néző rengeteg van, mondtátok, hát azt nem tudom, hogy hányan jutnak be például a mexikóiak közül, mert ugye nagyon sokan jönnek olyan országokból, ahol mondjuk ezek a jegyárak nem kottyannak meg annyira, és hát igaza van a FIFA-nak sajnos, meg Infantinónak, hogy nekik teljesen mindegy, kitölti meg a stadionokat, csak fizessenek, mert ha jól olvastam, akkor nagy valószínűséggel a legutóbbi VB-nek a 2,5-szerese lesz az árbevétele ennek a világbajnokságnak.
4: És 210 országból érkeztek a szurkolók. Hihetetlen, döbbenetes nagy szám. Most elkezdenek sorolni a 150-nél, megtorpannánk, hogy milyen országok vannak.
3: De talán a 100-nál is már. Minden esetre passzolgat Marokkó, most lépnek át az ellenfél térfelére. Ott egy Hakimi pontatlan átvétel, és kint is volt a labda. Igen, jelezte az asszisztensnek Van de Feyen, hogy az bizony egy rosszul sikerült átvétel volt, így Holland bedobáson a saját térféről, de hát közel a félpályát jelző vonalhoz. Ashraf Hakimi nagyszerűen futballozik eddig a világbajnokságon, őt nem rotálja a szövetségkapitány. Minden mérkőzésen játszott eddig 90 percet, Brazília ellen és Skócia ellen is, és Haiti ellen pedig gólt és gólpasszt jegyzett. A mérkőzés legeredményesebb játékosa volt, ő kapta meg a mérkőzés emberének járó címet is azon a meccsen. Van Heke jól van, olyannyira, hogy óriási labdát a Samuelnek, technikai hiba, nem tudja átvenni a 16-oson belül. Mazraoui kicsúsztatja, ott jön Frenkie de Jong lendületből visszafelé Dumfriesnek, ez így jó lesz. Dumfries helyzetben megint Mazraoui ér vissza, felküldi az égbe a labdát, még mindig nem hagyja el labda a holland kapu előterét, 16-osának előterét, mert megint visszaszerzi. Most éppen Gravenberg, Samuel, milyen gyors mozgása van, Samuelnek átteszi a túloldalra. Na ott most egy lövés Van Hekétől, az igen, talán beleért a kapus Bono, a játékvezető oldalra int, vagy kirugás oldalra, igen, szöglettel folytatódik a meccs. Na végre egy olyan holland próbálkozás, amelyet fel is tudunk egyezni, és említése méltó volt, Van de Veen kínálta meg Bonót. Szép lövés volt, szép védéssel. 44. percig kellett várni az első komolyabb holland hát helyzethez. Ez egy távoli lövés volt 25-ről, úgyhogy de mindenféleképpen fel kellett egyeznünk. De jön a következő szöglet. A túloldalról most Hakpo fogja beíveni, ugye Samuel rúgja jobbról, most Hakpo íveli balról, mielőtt még beadná Sampaio, a mérkőzés játékvezetője, oda megy és figyelmezteti Elkanuszt, hogy Van Dijkkal óvatosan bánjon, hiszen Liverpoolban még számítanának rá. Brobi, hát neki lehet, hogy ő lesz a következő, akinek meszt kell cserélnie. Már leráncigált két marokkóiról is két meszt. Elkanuszt, Shadriad, Bono, most földön Shadriad, Brobi pedig csak lögdösi. Ennek az lesz a vége, hogy a bíró akkor lefújja majd a szögletet, amikor száll be a labda, és kifele fog ítélni egy szabadrugást a nagy számok.

0: labdát, de lökték a paraguayi kapust, aki így a földre került. Én azt gondolom, hogy az ötösön belül azért ott a kapusra ellen könnyen fújják be a bírók a szabálytalanságot. Most fejjel küldik előre a labdát éppen Robi irányába, de nem jutott el addig. Somerville átveszi az vonal mellett. 6 perc lesz a szokásos idő, már mondhatjuk azt a hosszabbítás. 6 perc van arra, hogy valamelyik csapat az első félidőben gólt szerezzen, ami persze nem jelent semmit. De hát például ugye Kanadának elég volt egy gól a továbbjutáshoz. Még azért a többi mérkőzésen az nem lett volna elegendő. Láttuk a japánokat is, hiszen 2-1-re kikaptak, de láttuk a németeket is, akik 1-1-re végeztek. Paraguay ellen aztán pedig büntetőkkel kaptak ki. Nézzük most a bal oldalra az indítást, megint lefülelik. Nem tudják ott Hakpót megjátszani egyáltalán, nyilván ebben ő is szerepet játszik. Nincs könnyű dolga, nyilván Hakimi mellett, aki szerintem jóval gyorsabb, mint ő. És hát azért Hakpóról is tudjuk, hogy onnan csak befele fogja hozni a labdát, mert jobb lábbal fogja esetleg eltekerni, a bal lába fele legritkább esetben cselez. Kicsit nem is értem, hogy miért ott játszhatják őt ezen a poszton, de hát Ronald Koeman biztos jobban ért hozzá, majd ha gólt rúg, akkor bebizonyítja, hogy igen. Minden esetre már eltelt 2 perc a hosszabbításból, van még 4, továbbra is 0-0 a Hollandia-Marokkó mérkőzés állása.
1: Hakpo 5-2 gólt ugye Svédországnak, ott asszisztot is feljegyzett magának, de azon túl nincsen a táblára felé.
0: Ez egy C-csoportos válogatott Svédország.
1: Hát
0: milyen fájdalmas, ezt tudod miért mondom?
1: Igen.
0: Hát ugye
1: igen.
0: Honnan jutottak ki a VB-re?
1: Igen. Súranó pályán, legalább olyan súranó pályán, mint amelyet az argentinok kaptak ott a túloldali ág, hogyha azt nézzük, a franciák, a spanyolok, a portugálok vannak egy ágon, illetve a hollandia vagy Marokkó, akkor Anglia, Brazília és Argentina van a túloldali ágon, tehát ezen csapatok közül mindössze 2 juthat be ugye a döntőbe, de az argentin, brazil, angolból egy, viszont a másik oldalt felsoroltunk 6 országot, amelyből szintén csak egy fog bejutni, úgyhogy az argentinok végképp surranó pályán szinte az elődöntőig. Ashraf Hakimi hozza jobbról befele a labdát, Hakpo pedig leszereli, sőt, ez Zidane cserrel megint Ditana, a holland támadás eladja a labdát, és így Zicserbe hozta volna Saibarit, elsurran a labda, Saibari lába előtt, nagy paszt kapott El Kanusztól, a csapat társától, igen, mutatja is, hogy annyi kellett volna, hogy át tudja venni a labdát El Kanusz passzából. Saibari nem volt lesen, hiszen Van Dijk most is belúgott, mint ahogy beszokott, ő már nem az a sebesség, mint néhány évvel ezelőtt a liverpooli legszebb éveiben. Hát centikre volt most attól Hollandia, hogy megszerezze a vezetést Marokkó csapata, de már újra indul a játék, fel Bruggen pedig előre küldi a labdát Robi irányába, nem Robi irányába, hanem Van de Ven irányába. El is veszti Van de Ven ezt a fejpárbajt. Aké kiteszi oldalra, megint Van de Ven, Frenkie de Jong nem játszik annyit előre, de Jong, mire kimondom, most viszi előre a labdát, aztán jön egy gyenge hátrapaszt tőle. Na nézzük, 3-3-ban Marokkó kontrázik. Egy faltért megpróbálta Van Hekké megállítani a marokkói támadót, de nincsen falt. Van egy lövés viszont, ami elkerüli a kaput. Hát itt most mi volt? Kicsi zűrzavar volt, a bábeli zűrzavar előkerült itt a holland térfélnél. Unahi próbálkozott, aki pedig lent maradt, az 24-essel El Ainaoui, Van Hekke, hát minden-mindegy módon elé csúszott, talán még nem is volt szabálytalan egyébként, hiszen a labdát vitte.
0: Előny szabályt mutatott a játékvezető, tehát lefújta volna valószínűleg.
1: Igen, aztán Unahi pedig véget vetett a kérdéseknek, fölé bombázott, 49. percben járunk, és még mindig 0-0 a Holland-Marokkó mérkőzés.
0: Eltalálta a becsúszó lábával a marokkóit, de jó pattant tovább a labda, ezért a játékvezető szerintem nagyon helyesen azt mutatta, hogy mehet tovább a játék, csak hát fölé lőtte most ezúttal a marokkói, viszont hát úgy szórják a labdát a hollandok labdaszerzés után, hogy ahogy azt tanítani sem lehet, én nem tudom, hogy mi az oka ennek.
2: Igen, hát az erős letámadás, meg azért a Marokkónak is rettető jó játékosai vannak. Hát Hakimi véleményem szerint a világ egyik legjobb, hanem a legjobb jobb hátvédje. Kiválóan jön föl. Saibarit meg nem véletlenül igazolták le a Bayern München. Nagyon jó csatár. Az előbb, amit mondtatok, 25 méterről El Kanusznak muszáj volt nagyon nagy erővel adni a passz Saibarinak, és azért mutatta, hogy 20 centim múlott. Mert ott, ha gyengén adod, akkor lefülelik a védők. Ezen múlt, hogy nem tudott a kapussal szemben lenni Saibari.
1: Hakimi kap labdát, Unahinak tovább, hogy a óriásit kiabál Hakimi, azt lehetett behallani itt az adásba, azonnal le is fújja a játékvezető az esetet, Ashraf Hakiminak pakolt egyet oda Van de Ven, aztán jöhet majd oldalról egy marokkói szabadrugás, igen, mutatja, hogy nincsen sárgalap Van de Veennek, bár nagyot oda pakolt, nem véletlenül kiabáltott az ajmikrofon mellett akkorát Ashraf Hakimi, viszont így másodjára egyébként nem is tűnt annyinak, sőt, gyakorlatilag semminek, Hakimi megpróbálta ezt eladni elég szépen, Sampaio játékvezető viszont nem ette meg, nincsen sárgalap, szabálytalanságot viszont
3: befújta. Hát, hogy bent hagyta az öltözőben, mert azért egyet-kettőt már előrántott.

0: Volna.
1: És még egyet sem adott, pedig azért ott a meccs elején volt egy-két paprikás szituáció. Nás, a Fakimi oldalról, szabadrugás, a marokkói jobb oldalról, 16-os meghosszabbított vonalával szinte egy vonalban. Ashraf Hakimi bent, megint a mozgolódás, Diop ott van, ha jól látom, El Ainaoui is, Unahi, Brahim Diaz, na az ő nevét mondjuk kevésszer még. Hakimi, jó, most jön be a középre, a labda Zitzer, Szaibari elő pedig elmegy, hát ez hihetetlen. Szaibari az üres kapuba 2 méterről nem tudta betessékeni, luftot rugott. A mentségére szóljon, hogy nem a jobbik lábával, hanem a ballal kellett volna valahogy bebelsőzni, de hát ezen a szinten... Hát ez hihetetlen. Jól jött be Hakiminek a labdája, felpattant a labda Szaibari előtt, emiatt sem combbal, sem térdel, sem belsővel nem tudta betessékelni a kapuba a labdát. 2 méterről max kézzel tudta volna, de hát azt anulálták volna. Ez óriási helyzet volt, talán a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete maradt ki ezzel, hogy Felbrüggen ott maradt a röviden, Szaibari pedig teljesen érkezett a hosszón. Gólunk viszont még mindig nincsen 51 percnyi játékidő után, de még mindig az első fél időben járunk.
0: Hát én ezt tudtam, hogy nem lesz gól, Kristóf, Szaibari csak akkor gólt, amikor nálam van a szó.
1: Igen.
0: Jó, ez csak vicc volt, de nézzük a hollandok lehetőségét. Középek visszagurítják alatt, nem is értem. Hát miért nem kapura küldte ezt most Dumfries? Hát ott volt a nagy lövőszög a hosszú oldalra, de az utolsó pillanatok voltak a hosszabbításból. Remek labdát kapott, hát ezt ellövi a hosszúra. Szerintem nem tudott volna Bono hárítani. Minden esetre nem kell ezen gondolkodnunk, mert hogy nem vállalta fel a lövést. Igaz, sokan voltak a 16-oson belül, tehát Laci, onnan nem el kell lőni.
2: Hát jobbnál jobb helyzetet keresett, ha vissza tudja készíteni, amit visszakészített a 16-osra, csak olvasta a visszapaszt a marokkói játékos. Még az előbbi Hakimi szabadrugásról, ez a 16-os és az oldalvonal közül volt 17 méter az alapvonaltól. Fantasztikus jól lőtte be jobban a labdát a kapu elé. Ilyenkor bárhogy hozzá tud érni a csatár, és az kaput talál, az gól, de nagyon nehéz beleérni, mert pont előtte pattant le Szájbarinak a labda, de átszállt a holland védők, meg is csúszott. Borzasztó jó szabadrugás volt, Szájbari körülbelül itt is 20 centivel maradt le, most már 2-szer erre figyelni kell a hollandoknak, mert a harmadikat szerintem berúgja.
0: Mit szóltok az első félidőhöz? Egyébként nem volt gól, meg azért azt sem mondhatjuk, hogy támadó futball volt végig, de szerintem azért élvezhető a mérkőzés.
1: Élvezhető összességében, Marokkó közelebb áll 45 perc után a győzelemhez, talán ezt fordítva gondoltuk, vagy én személy szerint fordítva gondoltam a mérkőzés előtt. Brobi most nem tudja azt hozni, mint az elmúlt 2 mérkőzésen, amikor játszott és gólt is szerzett, és azért Verbruggen nevét meg kell dicsérni, ki kell emelni a hollandok kapusát, hiszen azért ő most meccsben tartotta 2-szer is a hollandokat a párharcba, mondhatni 45 perc játék után, szóval hogyha elől egyelőre nem is, de hátul mindenféleképpen helytáll a holland válogatott.
0: Mi pedig most azzal búcsúzunk, hogy jön a hidratációs szünet, és majd folytatjuk a mérkőzést. Most nekünk is, meg a kedves hallgatóknak is. A szó a stúdiói.
3: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Vége a mérkőzésnek! Vetületet a ragyogó diadal!
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A marokkói csapat kezdte meg a játékot, és a szokásos módon középkezdést kirúgták az oldalvonalon túlra, de nem jól jöttek ki ebből. Balogh Balázs, Szalai Kristóf és Vukovics László továbbra is itt a stúdióban. És hát én azt figyeltem, nem tudom, láttátok-e, hogy a marokkói csapat, amikor kijött még ott az öltöző folyosón is, nagyon összekapaszkodott és megbeszéltek valamit, de még ott a kezdőrúgásnál is, tehát... Valami nagyon fontos dolog volt számukra, amit az időben nem tudtak ott megbeszélni az öltözőben. Nyilván biztatták is egymást, úgy látszik rajtuk, hogy hát ők borzasztóan szeretnének nyerni.
3: Fohászkodtak, az az ő rituáljukban benne van mindig, mint hogy a kongújak megérkeztek különleges szerelésükbe a világbajnokságra. Szerintem ebben úgy nagyon több nincsen, de vannak olyan csapatok, amelynek tényleg rituálé, hogy még a mérkőzés előtt is, aztán miután megvoltak a himnuszok utána is, és még a félidő után is, amikor visszajönnek a második játék része, akkor is összeállnak, és mondanak egy-két kedves szót egymásnak.
2: Hosszabbításban is így lesz.
3: Szerintem igen, főleg a 11-esek előtt.
2: Na,
3: hogyha
2: ez már lop lesz.
3: Na, Brobi, igen, a játék, Balázs mondta, hogy a bíró, a brazil Spori Sampaio ott hagyta az öltözőbe a sárgalapját, hát most lehet bement, összeszedte, és rögtön 1 perc, 10 másodperc után fel is mutatott egyet Diopnak, odapakolt egyet Brobinak, hát szegény Brian Brobi most megsínli, kapja rendesen a bokájára egész mérkőzésen. Közel volt Sampaio, egyértelműen megítélte a szabálytalanságot, és Issa Diopnak fel is mutatta a mérkőzés első sárgalapját. Érett, szerintem most nem akarta, hogy elfajuljanak a dolgok, mint az első félidő első néhány percében. Talán akkor is lehetett volna egy-két kártyát kiosztani, hogy milyen színben az mindenki. Ezt mindenki döntse maga. Most Holland szabadrugás a félpályához közel, a kaputól messze. Somerville érdekes, hogy ő áll oda, nem De Jong vagy valamelyik szélső hátvéd. Somerville fogja felívelni a labdát. Olyan higany mozgású Somerville, jó futballista. Tényleg, ahogy mondtam, a West Hamben játszik. Rúgott már a világbajnokságon 2 gólt. Úgyhogy meglátjuk, milyen jövő van még előtte. Egy csúsztatás hátulról a tarkójával fejelte meg a labdát Van Hekke. De hát ez Bonónak ez egy nagyon-nagyon könnyű zsákmány volt. 48. percben járunk továbbra, és egy sárgalapot tudunk felírni a táblára. Hollandia, Marokkó 0-0.
2: És akkor most jöhetnek a marokkóiak, nem sietik el, nem kapkodnak, azért igyekeznek a ritmusváltásokra figyelni. Hakimira pedig a hollandok figyelnek, kétszer tudott ott a jobb oldalon veszélyhelyzetet teremteni, de nem sikerültek jól a beadások, a befejezések. Hakimi, akiről azért nehéz azt mondani, hogy jobb oldali védő, mert hogy többet tartózkodik az ellenfél térfelén, mint a sajátján, mint amikor Roberto Carlos a braziloknál mondjuk a bal oldalon tette meg ugyanez. De most nézzük, mert most fölgyorsít a marokkói csapat, átlépik a labdát, Hakimi visszagurítja, egy lövés, hát lövésnek azért nem nevezném, csúnyán találta el a marokkói játékos. Buardi nem okozott veszélyt, a szövetségi kapitány pedig gyorsan zsebrevágta mindkét kezét, hogy felejtsük is el ezt az esetet. Sokkal több volt ebben. Hakimi jól tette vissza, aztán még volt ideje átvenni is pedig a marokkóinak, de nagyon-nagyon kapu mellé fölé durrantott. Közben pedig már kirúgja a hollandok kapusa a labdát. Verbruggen, akinek nagy szerepe van abban, hogy ez a mérkőzés még 0-0-ra áll, mert két parádés védése volt az első félidőben. A marokkóiak előbb szögletből veszélyeztettek, azt kiütötte a gólvonalról, aztán pedig a bal felsőbe lőtték volna a labdát, de azt is sikerült szögletre hárítania. Ezzel tartotta ott a holland reményeket életben. A másik oldalon azért ilyen komoly védeni a valója Bonónak nem volt a mérkőzésen. Persze voltak azért holland lehetőségek is az első, egészen pontosan 51 percben. És akkor most a hollandok vonultak egy picit hátra. Egyelőre csere nem volt egyébként egyik csapatban sem, mindkét szövetségi kapitány tartja magát, ahogy Benefeli szokta mondani, a meccs tervéhez. De Laci, előbb-utóbb kell változtatni, vagy itt is számíthatunk arra, hogy mondjuk ilyen 6 óra tájban még itt leszünk?
4: Mindig a meccs alakulásától függ, hogy ki mit játszik. Itt igazából most, ha a meccs tervekről beszélünk, hát mindenki meg szeretné nyerni a mérkőzést, ki hogyan. Itt az a lényeg, hogy labdát ne veszítsél a félpályánál, ne tudjanak megkontrázni labdabirtoklás váltásnál, vagy akkor azonnal visszatámadjál, és azért van ennyi rettentő sok durva szabálytalanság, azonnal megállítják, aki fel akar gyorsulni, és a játékvezető, ha az első félidőben konzekvensen adja a lapokat, akkor Diopnak ez már harmadik sárgalapja lett volna.
3: Pontosan, és igazából ez a részletekben veszik el mindig a dolgoknak a mélysége, valószínűleg ez az, ami itt a lényeg volt, hogy Diop valószínűleg ezt már nem követte volna el, hogyha már van egy vagy két csúnya belépője, narancssárgás belépője az első fél időben, amit végül is a játékvezető ugyan befújt, de lapot nem mutatott föl, csak itt most a második játék részben. Unahi révén egy beadás a jobb oldalról, be középre Brahim Diaz bollábára neki, az a jobbik, Brahim Diaz kavargat, még mindig hárman körbevették, Frenkie de Jong szabadított föl, de nem tudja messzire rúgni a labdát, a hollandok térfelét sem hagyja el a játékszer, Diop vissza Hakiminek, rendre a marokkó jobb oldalt erőltetik, de hát miért ne erőltetnék, amikor Ashraf Hakimi és Brahim Diaz is ezen az oldalon játszik. Unahi passzolgat most El Kannusszal, El Kannus is átjött a bal oldalról ide a jobb oldalra, úgyhogy most mindenki a marokkói jobbon. Unahi, ő is a támadó középpályásból kint az oldalvonal mellett, Hakimi, na most megy át a labda bal oldalra, csak ki lesz ott? Hát ott meg Szájbári, aki csatár pozícióban mozog ki rendre oda oldalra, de hát akkor ki van bent középen, centerben. Na mindegy, ezt meglátjuk, ez nem is a mi gondunk, bajunk, hanem a marokkóiaké. Majdnem el is veszti Szájbári, hogy cipeli befele a labdát, El Ainaoui teszi vissza, Shadriad forgatja a labdát, Hakimi ez. Hakimi most védekező középpályásként irányító hatosban, úgyhogy tényleg mindenféle szinten játszik, minden négyzet centiméteren megmozdul Ashraf Hakimi ezen a mérkőzésen is. Hát Marokkónak nem véletlenül az egyik, hanem a legnagyobb, sőt a legnagyobb sztárja ezen a világbajnokságon is. Rossz a passz Brahim Diaztól, Brobi gyűjti össze, Kravenberg, a hollandok mint a picit bennmaradtak volna az öltözőben. A második féldő eddig mindenképpen Marokkóról szól. Szájbári a leshatáron kap egy kiugratást, Hakimi az nem is Szájbári, és a rövid felső helyett felső lécet találja el. Ashraf Hakimi, újabb veszélyes marokkói próbálkozás. Nem tudom, hogy intette az asszisztens Lest, intett, mert Hakimi nem nagyon mocorog és nem akar gyorsan visszazárkózni. Lesz határól kapta a labdát, talán Lesen is volt valóban Ashraf Hakimi, aki mellett elmegy a labda, onnan a rövid felsőt kell lőni a kapus szeme közé, úgy szokták mondani. De hát végül nem talált el olyan rosszul Ashraf Hakimi, a felső lécet talált el középen. Minden esetre holland szabadrugással folytatódik a mérkőzés, hiszen lesállás miatt ezt le is fújt a Sampaio játékvezető. 52. perc, újra vezetés szerezhetett volna Marokkó, de a mérkőzés állása továbbra is 0-0.
2: Igen, Lesz volt valóban, nem sokkal, de Lesz volt, és Hakimi megtette azt, amit kellett, mert jó irányba lőtte a labdát, de hát kapu felett belőle, úgyhogy végül is teljesen mindegy volt, hogy Lesz vagy nem Lesz, de valóban a marokkói csapat jobban kezdte ezt a második félidőt. Nem tudom, hogy ez azért van, mert a hollandok az öltözőben maradtak, vagy ez volt a cél, hogy mondjuk az első 10 percet megtolják, és akkor megpróbálják a mérkőzést itt eldönteni, vagy legalábbis megszerezni a vezetést. Brahim Diaztól viszont én várnám a jobb teljesítményt, mert ha Hakpóra azt mondtam a másik oldalon, hogy nem sokat avatkozik játékba, hát Brahim Diaz mint egy picit talán föntebb tolták volna most, és ő nem ennek a specialistája. De nézzük most ezt a holland támadást, ember mögé megy a labda. Summerville azonban visszaszerzi nagyon harcosan, aztán két ember között lerántják. Szerintem a játékvezető szerint nem mehet tovább a játék, ezt viszont lefújja a holland szabálytalanságot. Hát érdekes volt az, mert azért megnézzük ezt a visszajátszást. Mutatja a játékvezető, hogy az bizony nem volt az, ez meg az volt. Hakimitól vette el egyébként éppen Summerville a labdát, aztán befordult ott. Hát igen, lehet, hogy most a játékvezetőnek volt igaza, mert azért nem volt ez olyan nagyon szabálytalanság, most még egyszer láthatjuk, picit talán hozzáért ott a sarkához.
3: Nálam
2: a
3: ez falt, három ember vette körbe Summerville, nálam ez falt inkább, mint amit lefújt utána Buadi.
4: Hakimi gáncsolta, tehát ez be kellett volna fújni, és ez nagyon jó helyről 20 méterre szabadrugás lett volna Hollandia.
2: Mert könnyen adta meg magát le, erre szokták azt mondani, de mindegy, hát nem fújt el a játék, az ő felelőssége nagyon közel volt egyébként, tegyük hozzá, közelebb, mint én most itt Szalai Kristófhoz a stúdióban.
3: Pedig nem vagyunk távol.
2: Nem, így van. Nézzük a marokkóiakat. A hollandok, nézzétek meg, teljesen visszaálltak most a saját térfelükre. Most ők próbálnak kontrázni?
4: Nem, azt nagyon jól mondtad, hogy a marokkóiak el szeretnék dönteni ebbe az első 10 percben a mérkőzést. Rendkívül jól kezdték a második fél időt. A hollandok be vannak szorulva, ez volt az első támadásuk az előbb. Marokkó már szerezhetett volna két gólt is.
3: Igen, és az első fél időben is kettőt, úgyhogy egyelőre tényleg, ha pontozásos lenne, marokkói lenne ez a mérkőzés, de szerencsére nem az. 0-0, még mindig az állás, 54. perc, Brahim Diaz nagyon keveset van a játékban, nagyszerűen kiveszik őt a hollandok a játékból. Unahi a jobb oldalra kimozog, Unahi Hakimi pozíciójába, Hakimi pedig ott mocorog elől, eladja a labdát Unahi, egy jó nagyot belerúg előre fele Van Hekke, és Brobinak sikerül megtartani. Summerville, egyesernyő passz ki oldalra, Hakpo kapja. Na nézzük, odik Hakpo a mérkőzésen először van területe. Hakpo egy az egybe, viszi befele a labdát, ahogy azt tőle megszokhattuk. Hakpo jön egy labda hosszú irányába, viszont az nagyon-nagyon erős és nagyon mély, sem Brobi, sem Summerville nem érhetett oda. Bár reklamál egy szögletet, Hakpo, hogy az azért volt ennyire erős és pontatlan, mert beleért ott valaki, szögletet nem adhat, csak elvehet a videóbíró, úgyhogy igazából teljesen fölöslegesen reklamál. Innentől kezdve Cody Hakpo nem is változtatta meg ítéletét. Sampaio játékvezető jön Marokkó. Az 55. percben továbbra is gól nélküli döntetlen a mérkőzés állása.
2: Nézzük ezt az indítást, most remek labdát kapott elő, Hakimi ellőni a labdát, és az utolsó pillanatban egy óriási mentés a holland játékos részéről belevetődött a labdába, ezért nem lett nagyobb baj, mert hogy Hakimi lába, ahogy lendült, óriási
3: ez
2: mentés volt.
3: Ez milyen gyönyörű belépés, mennyire elismerte Hakimi, odament és lepacsizott.
2: Igen.
3: Fantasztikus.
2: De nézzük most a másik oldalt, mert itt viszont les van, most akkor van időnk megállni, Brobi volt lesen. Szóval tényleg Hakimi minden szegletében föltűnik a pályának, második lehetősége volt itt a második, akkor mégse figyelnek annyira, a hollandok nem tudják megállítani. Az előbb ugye lőtt egy kapufát, most itt volt ez a lövőhelyzet, és hát azért említjük meg, hogy Van de Ven volt az, aki ott bevetődött, óriási mentés volt. Hát most már azt mondom, hogy lassan, ha a boxmeccsen lennénk, ilyen K.O. közeli állapotba kerülne a holland válogatott pontozással, de hát gól még mindig nincs, 0-0 az állása a mérkőzés 56. percében.
4: Hakimi fantasztikus játékos. Itt most azon múlt ez a szituáció, hogy Hakimi elkezdte nézni a kapust, hogy hova rúgja a labdát, és az, ezen a szinten fél méter, 20 centi számít, és így volt esélye a holland védőnek, hogy óriási szerelést mutatott be.
3: Azért nekem ez nagyon tetszett Hakimitől, ez nagyon sportszerű volt, hogy odament, nem reklamált semmilyen 11-es, hanem ő is védő, pontosan tudja, milyen egy nagy szerelés, és lepacsizott Van de Feennel, elismerve ezzel a szerelés minőségét és tökéletességet. Na, Brahim Diaz nagyszerű testcsellel veszi célba a holland kapu, de hosszan szöktet aztán. A VIA, ha már mondtad, Balázs, a K.O. Tehát eszembe jutott, pont akkor mondtad, amikor a VIP páholyban lehetett látni Carles Puyolt is, meg Gianni Infantinot is, de Nigel de Jongot. Emlékeztek 2010-ben, hogy bodycheckelte, letalpalta, melbe talpalta Xabi Alonsót a 2010-es VB döntőben. Hihetetlen, és pont annál a szónál mutatták Nigel de Jongot, ugye a hollandok korábbi VB döntős játékosát. Boaddi,
2: a labda... És amíg hozzátesszük, hogy Mike Tysonnak most volt tegnap a 60. születésnapja, még azt hiszem, itt a Nemzeti Sportrádióban is volt erről adás.
3: Akkor végképp ott vagyunk a K.O.-nál. De lesz-e K.O.? Hakimi tör be, lesz-e K.O. ezen a mérkőzésen egyelőre. Marokkó közelebb áll hozzá. Hakimi róla szól minden egyes marokkói támadás. Diazt jól kiveszik, de Hakimire már nem maradt fókusz a hollandok védelmében. Most is Hakimi a labdán áll. A PSG kétszeres bajnokok ligája győztes játékosa. Unahi egy nagy súlypont áthelyezés jobb oldalra, bal oldalra, és ez is tűpontos. Hát oda El Kanusznak, ő meg tudja verni, esetleg Dumfries jön a beadás, El Kanusz jól jön a labda, aki csuk a fejessel. Az ötösen belül tisztáz, Samir Wilpén pedig nem tudja megnyerni a fejpárbaját. Frenkie de Jonghoz pattan a labda, viszont eladja El Kanusz. Most a hollandok szorulnak be nagyon, El Kanusz távolról, megpattan a labda, de ez nem zavarja meg Verbruggent. Abszolút Marokkó percei most már több mint negyed órája, az 58. perc járunk. Hollandia egyenlőre semmilyen momentumot sem tud felmutatni, hogyha látnánk a térképet, akkor valószínűleg semmi nem lenne ott a nevük mellett. Minden Marokkó, minden egyes kis szeizmográva, hogy ott mozog a földrengéseknél, úgy kell elképzelni, minden Marokkó felé billenne. Na, de talán most Hollandia hátulra lépítkezik Virgil van Dijk vezetésével. Az egy jó felpassz, nem figyelnek. Most középen Summerville, és ha ő fel tud gyorsulni, akkor őt már nehéz lekövetni. Hakpo a szélen. Cody Hakpo lekettőzik, most Diaz is visszamegy vele. Cody Hakpo át a hosszúra, kicsit pontatlannak néz ki, Mazraoui fejeli ki, rossz helyre. Dumfries ballal leblokkolják. És akkor ebből pedig jöhet egy marokkói kontra, esetleg De Jong rögtön visszaszerzi, ahogy a Barcelonában szokta. Gravenberg forgolódik a labdával, Van Hekke pedig visszateszi. Gravenbergnek talán kicselezte magát a pályáról, Gravenberg így van, marokkói bedobással folytatódik a mérkőzés. Az 59. percben talán éledezik Hollandia, de az állás még mindig 0-0.
2: Ronald Koeman arcán pedig nem azt látjuk, hogy nagyon elégedett a játékkal, bár itt Dumfries lövésénél itt nagy lehetősége volt a hollandoknak, ott is az utolsó pillanatban léptek bele. Hát változatos most ez a második félidő, egyenlőre jobb az iram. Igaz, hogy a marokkói csapat diktálta eddig a tempót, de aztán a hollandoknak is volt lehetősége, gól azonban még nincs, és ez teljesen mindegy, ez bebizonyítja jó néhány mérkőzés, hogy kinél hány százalékban van a labda. Teljesen mindegy, hogy milyen értékeket közlünk mi ezzel az XD, amit én annyira nem kedvelek, hogy kinek van milyen gólszerzési esélye. Hát persze a statisztika, az élet meg hozza a gólokat, csak nézzük meg ezt a német-paragvai meccset, ott is milyen labda birtoklási fölényben voltak a németek. Itt most Kristóf majd mindjárt úgy is megnézi, hogy akkor a marokkóiaknál van most valószínűleg a második fél alapján mindenképpen többet a labda az egész meccsen is?
3: Az egész meccsen is 60-40%-ban igen, Marokkónál van többet a labda, a kapura lövések is, több a kaput eltaláló lövések is, és ugye az XG is 0-45 Marokkónál, 0,07 mindössze. Hollandiánál, tehát nagyon nagy az egy tizedet sem éri el. Szögletekbe vezet egyelőre csak Hollandia.
2: Abból van esélye szerintem gólt szerezni is, ugye azért eléggé egyértelműen figyelnek ezekre a szögletrugásokra, szabadrug, de szabadrugásokhoz nem nagyon jutnak. Szögleteknél meg volt, amikor lefújták kapustámadásért, úgyhogy egyelőre Van Dijk fejét nem találták meg, ő a legveszélyesebb holland támadó, mondhatjuk azt az egész világbajnokságon egyébként. Hát nincs a hollandoknak egy Messi, az biztos.
3: Igen. Brobi játékát nagyon jól oldja meg Marokkó, mint ahogy Brahim Diaz kiveszi a holland védelem. Brobit abszolút lehúzzák, lerántják, szétrúgják az első percektől kezdve, megmutatták neki, hogy hányos a kabát, hogy de szép az a csel Szájbáritól a bal oldalon. Szájbári most lépés előnyben, 16-osom elő, csak nincs benne senki, neki kéne ott lenni. Szájbári gurít középre, hát igen, a hollandok visszaértek négyen, de hát Brahim Diaz rohamozta ott a hosszú oldalon, de hát nem tudott beérni. Pont ezt mondtam, hogyha nincs centered, hiába itt most van Szájbári révén, de ha kimozog balra, és ő nem tudja bent megmutatni magát, akkor nincs kinek passzolni.
2: Nyilván ő nem most magától megy ki, tehát ez a játék része szerintem, hogy ő kihúzódik oda, csak ugye nem érnek át a hosszúról.
4: Természetesen, hát hogy ne lenne, hát ha beforog a csapat, ez egy kitalált taktikát, kimegy a szélre, ott begyorsít, behozza a labdát, és jönnek a támadó középpályások. Hát Hakimi hányszor odaér a kapu elé jobb hátvéd pozícióból. Igen. Tehát nagyon jól mozognak a marokkóiak.
2: Ez már egy csúsztatás a szöglet után, és nagyon-nagyot kellett megint védeni a hollandok kapusának. Úgy látszik, hogy fél idő szöglet és egy nagy védés Verbruggentől. Jobban csavarták középre a szögletet, és ott a rövid saroknál még beleért valaki, úgyhogy így vált igazán veszélyessé. Most a brazil játékvezető azt mondhatja, hogy újra el kell végezni ezt a második szögletet, mert hogy az alapvonalon túlra került a labda, és megint ugye a marokkóiak jöhetnek. Megint beszorul a holland válogatott a mérkőzés 62. percében, és azért elég idegesen figyel ott a hollandok kapusa. Megint a rövid sarokra lövik, megint kipattan, és megint egy hollandról. Azt szokták mondani, ugye régen, Laci, hogy három szöglet, egy gól, hát majd most kíváncsi vagyok rá, hogy ez érvényesül-e. Hakimi rúgdossa egyébként most ezeket a szögleteket. A csapatkapitány kétszer már oda rövid sarokra rúgta, most majdnem kiszöglett, aztán mégis úgy döntöttek, hogy berúgja a labdát középre. Hát most jöhet Szájbári, ott van az ötösön egyébként, ott helyezkedik, és nem Van Dijk van mellette. Megint a rövid sarkot célozza, de ez most csak az ötösig ment be. Ez volt eddig a legrosszabb kísérlet, De Jong vágta ki ezúttal is a labdát, talán egy kicsit meg is húzta a térdét, és akkor most már lehet, hogy kiszöglett, lesz negyedik szöglet zsinórban. De még vár Hakimi, nem passzolja le egyelőre a labdát, aztán mégis elküldi onnan a társát, ő akarja középre rugni. Próbálkozik bőven, hát lassan elfárad ezekben a szögletrugásokban. A brazil bíró nagyon figyel, ez meg nagyon hosszú lett, ez kimegy az alapvonalon túlra. Három rövid sarokra berúgott szöglet után egy nagyon rossz, egy elrontott szögletrugás, de hát ott az elsőnél ott nagyon kicsimulott megint a gól.
3: Igen, a másodiknál is. Érdekes, hogy nem láttunk az, most látunk, hogy Verbruggen tényleg bele kellett tenni a poszt, mikor veszik fel a kapusok a feléjük guruló labdát. Egy olyan mozdulattal térdel, combbal kellett hárítani a gólvonalról megint Verbruggen, úgyhogy észnél kellett lennie.
2: Majdnem meglepte. Dumfries is beleért egy picit, tehát az még nehezebbé tette a dolgot.
3: Majdnem meglepte őket Marokkó egy szöglet rúgás után. Kicsit az jutott eszembe, amikor Alexander Arnold a Liverpool játékosaként gyorsan végezte el a szögletet a Barcelona ellen, amikor rúgtak négyet az Anfielden, és ezzel kiejtették a katalánokat. A hollandok azóta kihozták a labdát, majdnem átmentek a marokkói térfélre.
2: És hol van már Alexander Arnold?
3: Ah, igen, a Madridban, a Real Madridban.
2: De az angol válogatottban nincs.
3: És az angol válogatottban pedig most be se hívták, igen. Foden sem, Palmer sem, úgyhogy még a VB előtt azt mondtam, hogy az írás tudókat hagyta otthon Thomas Tuchel, akik tudnák szervezni a játékot. Ehhez képest most azért jól áll Anglia, de lehet, hogy Summerville révén jól áll Hollandia is, majd az nem lerántás. A játékvezető azt mondta, hogy nem lerántás. Summerville, mintha már túljutott volna Sadriadon, nem reklamál, lehet, hogy csak elcsúsztak, majd további információkkal jövünk néhány pillanat múlva, ami biztos, hogy Marokkó kirúgással fogja folytatni a játékot. Elsőre úgy tűnt, hogy Summerville már megelőzte Sadriadot, ha jól láttam, elsőre Mazraoui volt az. Behúzza saját magát Mazraoui elé, hát igazából ő rántja le először a karjánál fogva Mazraouit, aztán esik ő vele együtt. Talán jó ítélet született ezzel, hogy Salamoni döntést hozott a játékvezető, tovább engedte, és talán nem véletlenül nem reklamált annyira Summerville sem. 64. percben járunk továbbra is, gól nélküli döntetlen a holland Marokkó.
2: Igen, erre kell figyelni a marokkóiaknak, mert most kicsit kinyíltak hátul, és rögtön itt volt a lehetőség, és egyelőre Summerville az, aki ott össze tudja zavarni a védelmet, benne van talán az a potenciál, hogy valami váratlan tud húzni a mérkőzésen, még a másik oldalon ugye Hakimi volt az, aki ezt megtette. Most hátra gurítják a kapusnak, aztán ez egy pocsék megoldás, de még befutják a vonal előtt, mégpedig Faneke volt az, aki befutotta, aztán a hollandok ott a vonal mellett tovább tudják tenni, újabb lerántást, tehát amit beszéltünk, hogy ahogy egy cselt megcsinál mondjuk egy játékos, most éppen itt Gravenbeck volt az, már rántják is le, de a másik oldalon ugyanez van, tehát nem tudnak fölgyorsulni. Úgyhogy nincs könnyű dolga a támadó harmadban lévő játékosoknak, de hát ezt már nem csak a támadó harmadban, hanem ott, amikor elindul a holland támadás a 16-os, saját 16-osától akkor is. Na nézzük, most a bal oldalon próbálnak meg ott előre törni a hollandok, azonban egy nagyon erőszakos labdaszerzés Brahim Diaztól, hát ritkán szoktunk tőle ilyet látni, hogy védekezik, de hát ebből is próbálja kivenni a részét, egyelőre a támadásokhoz nem tudott annyit hozzátenni, de láthattuk a klasszisát például, amikor a brazilok ellen ugye egy remek indítást küldött oda előre Saibarinak, abból szerezték a marokkóiak a vezető találatot. Tehát ez még várat magára, meg a gól is. A 66. percben továbbra is 0-0 az állás.
3: Hakimi most a labdával a holland térfél len, de most már visszapasszolják, átlépik a felezővonalat, és saját irányba viszik a labdát a marokkóiak. Buaddi most a labdával, na most megint a holland térfélen már. Az afrikai csapat Unahi vissza Buaddinak, középen adogatnak, de Jongék szépen lezárják a területet, csak visszafele tudja adni a labdát a Unahi Diophoz. Diop odaadja el Ainaui-nak, ő pedig nem viszi át balra, ugyanúgy folytatja és erőlteti itt a játékot a jobb oldalon Marokkó. Na most adják oda Hakiminek, nem véletlen minden egyes támadás itt megy Hakimi oldalán, El Ainaui, Buaddi, most megint visszazárnak a hollandok, egy 4-4-2-t védekeznek éppen Ronald Koemanék. Unahi megint a jobb oldalon. Hakim ilyenkor kicsit beljebb helyezkedik, hogy oda lehessen adni neki is a labdát, meg Brahim Diaznak is. Most utóbbi kapja a labdát. El Ainaui, Brahim Diaz bemozogott a tulajdon. El Kannus, nem adja neki Diaz. Nem felelőtlen, nem rúgja el, inkább megtartja. Marokkó rápihen a következő percekre, hiszen azért az első negyed óra 20 percet ők eléggé megnyomták. Lehet, hogy szükségük van most egy kicsi szusszanásnyi időre, és abszolút ez látszik most a játékukon is, de az is lehet, hogy megvárják, hogy jöjjön az újabb hidratációs szünet, és akkor szövetségkapitányukkal együtt ki tudják fundálni a következő tervet a mérkőzés utolsó negyedére. Lehet, hogy ez történik, hiszen Bono egyszerűen nemes egyszerűséggel átrúgja a labdát a kapus kollégájához, Verbruggenhez, építkezhetnek a hollandok, csak ne úgy építkezzenek, mint most a marokkóiak. Jobb oldalon Van Hekke a fejsérülését túlélte, jól van, nem is kapott turbánt sem, viszont a koncentráció az alábbhagyott, pont úgy, ahogy mondtam, és akkor a játékvezető is megunja ezt az egészet, ha már a közönség fújol, de még a mexikói hullámot mielőtt elindítják, a játékvezető azt mondja, hogy jöjjön a második kereskedelmi szünet, úgyhogy itt az idő, hogy Vukovics László megint kibontakozzon, és hogy hosszabban elmondja a véleményét az eddig látottakról.
4: Az a meglepő, hogy Kanada Dél-Afrika mérkőzés győztesében van már a 16 között, és innen az egyik csapat búcsúzni fog. Tudjuk, hogy ennek a győztesével találkozik Kanada. Ott óriási esélye lesz az innen továbbjutónak bejutni a 16-ban a 8 közé, mert két nagyon jó csapatot látunk, és azon belül Marokkó az, aki uralja a mérkőzést. Az első félidőben is már egy kis fölénybe volt, de ott a hollandoknak is voltak lehetőségei. De most a második félidő első 10-15 percében Marokkó teljesen rákényszerítette az akaratát a hollandokra, és itt nem csak a labdabirtoklási fölényre gondolok, hanem a helyzetekben megmutatkozik ez. Hakimi fantasztikusat futballozik ma is, remekül indították be a jobb összekötő helyén a holland védelem mögött, pattogott a labda, és nézte, hogy jön ki a kapus, hogy hol passzolja el mellette, és amíg fölnézett, hogy a kapus mit csinál, addig volt ideje Van der Ekkének becsúszni, ami óriási szerelés volt, hatalmas mentés a holland játékostól. Hakiminek voltak szögletei, egymás után 3-4 szögletet rúghatott, abból óriási veszély volt, mert eljött a holland fej mellett. Verbruggennek rengeteget köszönhet eddig Hollandia. Három óriási védése volt, amivel meccsben tartja a holland csapatot, és Saibari nem véletlenül igazolta le a Bayern München, mert ő is rendkívül veszélyesen játszik. A bal szélen elfutva két lehetőséget is teremtett, az egyik az óriási volt, de nem érkezett bent ütemben a társa, és ott visszaértek a hollandok. Egy holland lehetőségről tudnánk beszámolni, ott Somerville, amikor összeakadt a marokkói védővel, ott ilyen róka fogta, csuka esett volt, hogy kifogta előbb a másik kezét, és a brazil játékvezető Salamoni döntést hozott, inkább nem fújta le, mert ha lefújja, hogy a védő lerántott a Somerville-t, akkor ki kellett volna állítani a marokkóit, és így nem akart belenyúlni így a mérkőzésbe. A hollandok, úgy látom, itt beszélik a hidratációs szünet, de hát tudjuk, hogy időkérés az, hogy cserék lesznek. Már mondja itt a segédedző, hogy kinek mi a feladata. itt a modern futballban, meg itt a világbajnokságon kialakult, hogy 4/4-re osszák a mérkőzéseket. Ez az utolsó időkérés, úgymond, ami megváltoztathatja a játék képét. Ha ez megtörténik, az Hollandiának kedvezne, mert eddig Marokkó óriási fölényben futballozik, de hát tudjuk, hogy a hollandoknak is vannak olyan játékosai, amit Summerville esetén én mondtam az előbb, hogy egyszer meglódulnak, gólt lőhetnek, de eddig abszolút legalább egy de minimum egy góllal jobb Marokkó, de az eredmény pillanatnyilag 0-0. 0-0.
2: Hát igen, és láttuk, hogy Hakiminek ápolták a lábát, talán ott a lába ugye sérült meg, és én már előtte föltettem magamban a kérdést, hogy ő sérülten érkezett, azért volt kisebb sérülése, sorozatterhelésben van, és hát ennyit fut, hogy meddig fogja majd bírni. Az biztos, hogy a hollandok cserélni fognak, és Koopmeijers jönni fog, valamint Weghorst is, akit emlegettem ugye, a holland csapatból, azt is majd mindjárt meglátjuk, hogy ki helyett jönnek, tehát azért Ronald Koeman elégedetlen a támadó játékkal, az biztos, azt elmondhatjuk, aztán majd meglátjuk, hogy szerintem Gakpót le fogja hozni. Sőt, nem is kettes, hármas csere lesz, mert még egy holland ott a pálya szélén, Kristóf.
3: Ákét hozza le, illetve összeg Brobit, mert Brobi is ott áll Weghorst mellett. A kettős csere az azért nézett ki furcsa, mert már tudták, hogy kik jönnek le, négyen álltak ott egymás mellett az oldalvonalnál, azért lehetett becsapós a helyzet. Aki jön le, ugye ő belső védőként hagyja el a pályát, és Koopmeijers középpályás jön a helyére. Ez úgy néz ki majd, hogy átszervezi a játékot. Koeman négy hátvédre visszaáll Hollandia, Van de Feyn fog visszamenni, Van Dijk, Van Hecke és Dumfries lesz a négy hátvéd, és akkor Gravenberg, De Jong, Koopmeijers, Summerville, Hakpo és előbb pedig Wout Weghorst lesz. Hát érdekes, Robinak a játéka eddig a VB-n sokkal jobb volt, mint Weghorst. Weghorst egy idős, rutinos játékos, 33 esztendős, és az első perceit tölti az idei világbajnokságon Wout Weghorst a pályán. Meglátjuk, hogy ő milyen formában érkezett a VB-re. Az elmúlt esztendőt az Ajaxban töltötte, 8 gólt szerzett 29 mérkőzésen. Jó a becsúszás Van Hekkétől Verbruggen irányába vissza, és akkor Weghorst a fejét használja, és akkor Summerville Mazraoui próbálja lerántani, le is rántja. Na most mi az ítélet? Semmi! Cody Gakpo viszont beveri a lecsorgót! Cody Gakpo fogja a fejét, lehet, hogy ez gólöröm, lehet, hogy les, nem, nincsen les. Furcsa az a Gakpo gólra, megbeverte a fejét, minden esetre a gól érvényben marad. Hát Wout Weghorstot kell megdicsérni, hát ilyen formában érkezett ő a VB-re. Felíveli neki a kapus a labdát, megcsúsztatja, hát ezért hozta be őt Koeman, fél perccel később pedig már aktivizálja is magát, megcsúsztatja a félpályánál Weghorst, Summerville-t ezzel ugratja, Summerville-t lerántja, lehúzza Mazraoui, odapattan a labda Cody Gakpo elé, aki pedig gólt lő. Tudom én már, hogy mi a baj, nem verte be Cody Gakpo a fejét, néhány nappal ezelőtt hunyt el megszületés előtt, és a kisfia feleségével együtt gyászolják valószínűleg az elmúlt órákban azt a pillanatot.
2: Hozzá.
3: Így van, születése előtt, Cody Gakpo pedig elérzékenyül. Nincsen fejsérülésről szó, egyszerűen csak megihlette, sajnos szomorú értelemben őt ez a pillanat megérintette, elérzékenyül Cody Gakpo. Az ő góljával viszont megszerzi a vezetést Hollandia mérkőzésen. Koemant kell talán megdicsérni, egészen fantasztikus volt a húzás, ami azonnal célt ért. A 73. percben Cody Gakpo találatával megszerzi a vezetést Hollandia Marokkó ellen.
2: És honnan indult ez az akció? Onnan, hogy Verbruggen ivert előre a labdát, és ezt csúsztatta meg Weghorst, és tényleg ott a földön fekve tudatosan tette tovább ezt a labdát. Nézzétek meg az ismétlésben, ott lerántja a védő, ebből valószínűleg piros lap lett volna, és ott belerúg még egyet a labdába, és gyorsan érkezik Gakpo, megelőzi a védőt, megelőzi a kapust, és elrúgja. Bono nem tudott hárítani, aztán nagyot esik, de hát ez a fájdalom, ez most kellemes fájdalom, Ronald Koeman pedig összeszedve minden erejét fut oda a vonal mellé. Hát miről beszéltünk? Kinél van többet a labda? Kinek milyen a mutatója, hogy hány gólt fog szerezni?
3: Kapufák.
2: Vezet Hollandia.
4: És miről beszéltünk az elején Gakpo esetében? Hogy mondtad, hogy nem egy Vinicius Junior, én megmondtam, hogy nagyon jó futballista, akiben benne van minden esetben a gólhelyzet, a gól. És most Summerville, Weghorst, végigmondtátok, Weghorst megcsúsztatta, Summerville a főszerep, aki az eresés után, lerántás után bepasszolta, és Gakpo ott volt, ahol lennie kell, és föltette az íra a pontot. Hát a futball nem mindig igazságos olyan szempontból, hogy Marokkó sokkal jobban játszott eddig, de Hollandia gyönyörű gólt szerzett, Gakpo előtt le a kalappal, mert nagyon szépen fejezte be.
2: 74. percben járunk, tehát azért már nincs olyan sok hátra a mérkőzésből, és az ivószünet után ugye szokták mondani, hogy változik a helyzet, hát a hollandok ezután szerezték a gólt.
3: Így van, és az ez rendre megfigyelhető, hogy a Jobbik csapat, papíron a Jobbik csapat az ivószünetek után sokkal jobban tér vissza, és kezdi meg a második, illetve negyedik negyedet amerikai nyelven szólva a mérkőzés folytatását. Azért az edzők szerepe ilyenkor szintén nagyon fontos, hogyha lát olyan kis változtatást a szövetségi kapitány, azt tudja, át tudja adni, eszközölni tudja, vagy cserékkel, vagy tényleg utasításokkal, és a játékosok ezeket rendre ki is használják. Most azért a csere is kellett hozzá, Weghorstnak a fejét szépen megtalálta Felbrüggen, úgyhogy Ronald Koemant kell mindenképpen Koemant kell megdicsérni ennél a cserénél, mert azonnal gólt ért ez a változtatás. Egy szabálytalanság a holland térfél felénél, Frenkie de Jong csúszott rá a Unahira, hogyha jól láttam, és rögtön reagál a marokkói szövetségi kapitány is, Ouahbi, ő is cserél, méghozzá majd érkezik a pályára 26-ossal Salah Eddin, aki pedig elhagyja a játék, tehát az nem más, mint Shadriad. Shadriad belső védő, a Crystal Palace játékosa, a PSV Eindhovennek a védője érkezik a helyére, Anas Salah Eddin személyében. Ő 10 percet játszott Brazília ellen, az első meccsen nem játszott Skócia ellen egyáltalán, Haiti ellen pedig 83 percet kapott. Unahi végzi el a szabadrugást, Hakimi, Brahim Diaz ki a szélre, Hakimi most kicsit visszámozog, Diaz kap nagyobb területet és nagyobb szerepet talán innentől kezdve a meccs utolsó, hát bőnegyed órájára, szűk 20 percére. Átforog a labda a marokkói bal oldalra, Salah Eddin rögtön játékba hozzák, Buadi átteszi valószínűleg ide jobb oldalra Hakimihez, ez meg is történik. Hakimi felpasszolja Brahim Diaznak, őt Van Dijk a legjobb pillanatban hátulról meglöki, emiatt elveszti az egyensúlyát Weghorst. Hát Weghorst nem a gyorsaságáról és a cselezőkészségéről híres, most is elveszti a labdát, hát inkább a fejét fogják majd használni innentől kezdve. 76. perc, Hollandia, Marokkó 1-0.
2: A marokkói csapatnak most már mindent egy lapra feltéve támadnia kell, mert ha nem egyenlít ki, az azt jelenti, hogy nem tudja megismételni a legutóbbi VB-n nyújtott remek teljesítményét, mert hogy kiesik itt az egyenes kiesés szakaszban az első mérkőzésen, és ugye hiába vannak egy csapatnak jó meccsei a csoportban, itt kezdődik, ahogy Beneferi is kiírta az oldalára a világbajnokság, de tényleg, tehát itt, amikor már nincs mire számolgatni, hogy nekünk elég egy egyes döntetlen, meg így járunk jobban, meg ezt az ellenfelet kapjuk, itt aki mer, az nyer, aki nyer, az meg tovább jut. Közben a játékvezető egy kicsit rendet kellett, hogy tegyen ott, nyilván a hollandok azért majd most megpróbálják kisebb szabálytalanságokkal akadályozni a játékot. Most egy gyönyörű kötényt kiosztott ott a marokkóiak játékos, azonban megint oda nyúl egy holland láb, nem tudták végigjátszani ezt az akciót. Sarokkal tette volna tovább ott Brahim Diaz, aztán mégiscsak marad a marokkóiaknál. Egyivel is Brahim Diaz felé az ötösnél várta a labdát, de hát nem ő lesz majd azt hiszem, aki gólt fog fejelni, mert a mezőn egyik legalacsonyabb játékos, ráadásul a magas holland védők között, és Unai volt az egyébként, aki ott a földre került, nem Brahim Diaz, és most pedig ő fogja elvégezni majd ezt a szögletrugást a jobb oldalról. Ez még érdekes lehet, mert azért a marokkóiaknak volt jó néhány lehetősége szögletből, akkor Hakimi rugott például az imént négyet, abból is volt már helyzetük, most a jobb oldalról Unai végzi el, megcsúsztatják a hosszú oldalra, azonban a hosszú oldalról tovább tudják fejelni, de visszakerül a labda a marokkóiakhoz, egy élesen középre lőtt labda, ez pedig levágódik, és bedobással jöhet a marokkói csapat, éppen a cserejátékos volt az, aki ezt a labdát megpróbáltott élesen középre lőni. Nézzük, most a jobb oldalról próbálkozhatnak a marokkóiak, a hollandok teljesen visszaálltak, pedig fizettek már erre rá. Nézzük, ott egy lerántás, gyanús eset a 16-oson belül, azonban azt mutatja a játékvezető, hogy nem történt semmi. Az biztos, hogy Dumfriesnak fáj, és Szájberi az, aki még ott elesett. Nézzük, ezt jobb oldalra jött ez a beadás, a hosszú oldalon próbált meg Szájberi a labda közelébe kerülni. Nem, hát valóban Dumfries csak megállt, és Szájberi van szemben, nem szabálytalankodott. Hát, de most is nagyon közel volt, nézzétek meg a brazil játékvezetőt, tehát próbál azért akció közelben lenni.
3: Rendre ott van valóban, te az egész mérkőzésen minden ítéletét nagyjából 5 méteres távolságról meg tudja hozni, ez az az ő piros pontja. Azért Szájbari sokat elmondta, hogy nem reklamált ennél a szituációnál, valószínűleg érezte, hogy egy kézfogon túl, mintha csak keringőztek volna, más több nem történt ott a 16-oson belül, viszont az oldalvonal mellett zajlanak az események, egy újabb kettős csere, de most marokkói részről. Elhagyja a pályát Buadi talán nagy meglepetésre, ő azért egy, hát nem volt nagy meccse a mai találkozón, de talán még nem is kellett volna lehozni. Érkezik a pályára El Murabet, a Strasbourgnak a játékosa, illetve 16-ossal még játékra küldi Yassint, a marokkói szövetség kapitány, tehát két strasburgi légiós a pályán, Brahim Diaz és Bouadi, tehát két nagy név jön le a marokkói csapatból, őket hozza le Ouahbi mester, talán nem volt, sőt egészen biztos, hogy nem volt velük elégedett, de ha tovább megyünk és sikerülne Marokkónak egyenlíteni, azért úgy belemenni a 2x15 perces hosszabbításba, hogy két, a háromból két legjobbja, vagy ha Szájberit ide veszünk, négyből két legjobbját már lecserélte, talán kisebb eséllyel fogják sikerrel venni a hosszabbítást. De nagyon előre haladtunk, a 80. percben járunk jelenleg, és 1-0-ra vezet továbbra is Hollandia.
2: A hosszabbításra egyelőre nincs szó, mert hogy a hollandok vezetnek 1-0-ra, most összefejel két játékos, ilyenkor meg szokták állítani a játékot, na azért a brazil is úgy tudja, hogy meg kell állítani, és mutatja is, hogy jöhet az ápolás, Grámerbeck mutatja, hogy nem kell, mutatja a brazilnak, hogy elég az, ha ad egy kis időt, hogy fölálljon, de hát a brazil meg, ha már következetes, beengedte őket, akkor be kell, hogy engedje, így viszont le kell majd menni Grámerbecknek a pályáról. Minden esetre volt ott egy ütközés valóban is, fejsérülésnél meg kell állítani, mi pedig láthatjuk addig azt a gólt, amit Hakpo szerzett, és ezzel vezet ugye a holland válogatott. Hát tényleg nagy érdemei vannak ebben mindenképpen Somervillenek, azon kívül, hogy ugye megkapta azt a jó csúsztatást, tényleg lefutotta az emberét, és akkor, amikor már más játékos elesik, és mondjuk reklamálja a piros lapot, ő még tovább tudta tenni, ilyen pókfociszerűen a labdát, sokat játszottunk ügyet, Laci, nem testnevelés során?
4: Igen, fantasztikus tényleg, hogy nem abban volt elfoglalva, hogy reklamálja a piros lapot, hanem a földön fekve gólpaszt adott Hakpónak, aki szépen fejezte be. Egyébként, ha Marokkó, nem akarok ennyire elé menni, de ha mondjuk kiesik ezen a mérkőzésen, akkor egy rettentő jó csapattól búcsúzunk, mert nagyon-nagyon jó focit játszik Marokkó, tehát még van hátra jó pár perc.
3: Azért Cody Hakpóról valóban korábban azt nem említettük a közvetítés során egészen a gólik, hogy mi lehet az oka annak, hogy ő magához képest gyengében játszott ezen a találkozón, de mindenre magyarázatot adtunk a gólnál. Azért így pályára lépni elképesztő, hogy teher, nyomás, hogy a gondolatok egyébként ott vannak-e egyáltalán a pályán Cody Hakpónál. Hát ami biztos, hogy jókor volt jó helyen a Liverpool támadója, mert az ő góljával szerezte meg a vezetést Hollandia.
2: Persze volt, aki meg elment, ugye megszületett a gyermeke.
3: Doku, igen, a belgáknál így van, Jeremy Doku, úgyhogy van pozitív, negatív ír is ilyen téren. Itt most éppen negatív, de ami biztos, hogy Hakpo góljával vezet a holland csapat a 82. perchez. Érünk most már, tehát az utolsó 10 perc plusz hosszabbítás, tehát van hátra nagyjából szűk negyed óra, azt kell mondani. Marokkó pedig elkezd rohamozni, lehet, hogy mindent most már bele kell adni, pályára kell tenni, amiük van, hiszen lehet, hogy ezen múlik az egész világbajnoki szereplésük. Innentől kezdve 82. perc támad Marokkó, hiszen 1-0-ra vezet Hollandia.
2: Persze azért nem mondhatjuk azt, hogy a marokkói csapat nem tett meg mindent, mert a esetleg később kapcsolódott be. Hát gyakorlatilag a gólig igazán komoly holland helyzetet nem tudtunk följegyezni, míg a marokkóiaknak többször is volt lehetősége, de a holland kapus lehet, hogy a meccsembere lesz azzal a jó néhány védésével, mert megakadályozta a marokkóiakat a gólszerzésben, szöglet után, lövés után parádés védései voltak. Most pedig egy remek kötény után jöhet előre a marokkói csapat a félpályánál, Hakimi kapja, most lépi át a felezővonalat, persze figyelnek oda, rázárnak arra az oldalra, ennek ellenére a marokkóiaknak sikerül megtartani a labdát ott a középpályán, de nem jutnak előrébb. Most betennék a labdát oda előre Szájbarinak, ez nem sikerült, ezt megakadályozták a hollandok, ugye említettük a mérkőzésen, hogy öt védővel játszik a holland csapat, és jöhetnek a kontrák, mert ilyenkor mindig egy kicsit kinyílik a marokkói gárda. Azonban Hakpo továbbadja a labdát, és nem volt ereje már odáig fölfutni, majd, hogy nem úgy tűnt, mérgesen, dühösen reklamáltott Van Heke volt az, aki nem kapta a labdát?
3: Gravenberg, ha jól láttam.
2: Gravenberg. Hát ő meg az előbb még ugye megsérült a feje, úgyhogy még nem is biztos, hogy 100%-os állapotban van, de hát végig kell bírni, végig kell húzni, mert azért a hollandok középpályáján

0: Szében járunk, amikor Hakpo góljával továbbra is 1-0-ra vezet Hollandia. Nem tudom, lesz-e még gól ezen a mérkőzésen.
1: Megosztott minden esetre, most nem sikerül megtalálni. Summerville elviszi a labdát, viszont a játékvezető azt mondja, hogy kéz miatt jöjjön vissza az egész. Summerville megint csak nem reklamál, lehet, hogy valóban picit kézzel tolta meg a labdát, ezzel átverve Diopot, a marokkóiak védőjét, úgyhogy marokkói szabadrugással folytatódik majd a játék. És akkor egy újabb holland csere, Koeman most már valószínűleg tervezi az utolsó perceket, és ehhez képest próbál változtatni csapatán. 26-ossal érkezik a holland válogatottba Timber, az a Timber, aki játszott korábban az Arsenalban és Quinten Timber, bocsánat, a Feyenoordban, most jelenleg a Marseille légiós, a 15 mérkőzésen nincsen gólya vagy asszisztja mögöttünk hagyott idényben, de aztán, ha jól látom, kettős változtatás lesz Koemantól, érkezik 25-össel is Hato, aki pedig a Chelsea-nek a légiósa, Hato is az utolsó percekre pályára lép, mind a kettő védőjátékos, természetesen őrizni kell, ilyenkor már az eredményt nem lennénk meglepve, a Summerville is elhagyná a pályát. Minden esetre Dumfries ott van, és nyargal a jobb oldalon, Elkanus kíséretében, Dumfries zicserben, visszagurítja második hullámmal, ott viszont Mazraoui észnél volt, és elrúgja a labdát Wout Weghorst elől. Szép támadás volt Dumfriestől, hogy mennyi idő után fog visszaérni, így egy ilyen sprint után a 87. percben, azt nem tudom. Saibari viszont megveri most Van Hekkét, 2-2-ben, Saibari viszi visszafele a labdát, befele a labdát, Van Dijk ér vissza, és aztán megünnepi saját magával, illetve saját csapattársaival ezt a szerelést. Amilyen sprintet levágott Virgil van Dijkot visszafele, hát ezt nem tudom honnan szedte elő, de nagyon mélyről, és nagyon, nagyon a nemzeti csapatért kapta össze. Saibari hosszattolt, Van Dijk pedig visszaért. Ebben talán több volt, mint amit végül kihoztak belőle. Jöhet egy bedobás majd a mérkőzésen a 86. percben, vagy szabadrugás kifele, vagy most jönnek a cserék? Na mindegy, 1-0 Hollandiának.
0: Igen, cserék is jönnek, de én úgy látom, hogy szabadrugást kapott a holland csapat, nem sokat mutattak ebből a visszajátszásban, csak a szerelést mutatták, de cserélni fognak még a marokkóiak is, úgyhogy lesz ott dolga most még az asszisztenseknek, akik felmutatják a táblát. A hollandok természetesen nem sietnek a cserével, és a marokkói csapatban is lesz két csere. Hát ez már egy picit lehet, hogy majd a veszett fejszennyere lesz. Gravenbeck lejön, az biztos a hollandoknál. Ő neki már azt hiszem, hogy elfogyott a levegő, már az előbb is láthattuk, amikor nem ért föl. És ugye Kristóf már elmondta, hogy kik fognak majd beállni a holland csapatba. Hát nem tudom, most azért ilyenkor, amikor már ennyi csere van, Laci, akkor nem zavarodik egy kicsit össze a csapat, hogy ki hol van épp a pályán?
2: De most már egy az egybe védekeznek, néha még kevesebben is hátul a marokkóiak, sokkal több támadószelmű játékos van, most az egyensúly egy kicsit fölborul, de a hollandok meg önkéntelenül is visszaállnak ilyenkor, hogy őrizzék az eredményt. Itt a hátralevő percek arról fognak szólni, hogy Marokkó mindent elkövet nyilván az egyenlítésért, a hollandok meg próbálják majd tördelni a játékot. Hát ha itt Marokkó búcsúzik, akkor egy nagyon jó csapatot veszt el a világbajnokság.
1: Az asszisztens, a negyedik játékvezető sem pontosan tudta, hogy most milyen számot kell felmutatni, mert egyszerre mutatta föl a nyolcas, tehát mind a sárga, mind a piros, mind a zöld színnel már én is belebonyolodok, a nyolcas mutatta föl, tehát a biztos az az, hogy Gravenberg hagyta el a pályát, hiszen ő a nyolcas, közben Weghorst rohamozza a kaput, a 16-osan belül már Wout Weghorst elveszti. Szóval Gravenberg és Van de Ven jött le, Timber és Hato pedig érkezett a holland válogatottban. Na nézzük, Hakpo a 16-oson belül zicserben. Cody Hakpo ballal teszi középre, az nem jó. Jön keresztezni Diop, szöglettel folytatódik majd a mérkőzés. De minden esetre ebben is talán több volt. Unai és Elkanus hagyta el a pályát marokkói részről, és Bailly és Talbi jött az utolsó néhány percre az afrikai csapatba. Mindent feltesz most már egy lapra. Marokkó próbálnak futni az eredmény után, próbálnak egalizálni és meccsben tartani, versenyben tartani saját magukat, ami a világbajnokságot illeti. Holland szöglet tehát, ahogy befejeztem az akció végén, Koopmeiners most, nem pedig Hakpo onnan a holland bal oldalról. Koopmeiners ballából teszi középre, jön be a labda, Diop fejeli ki, sikerül kicsúsztatni a marokkóiaknak, a hollandok pedig tisztáznak. 88. percben járunk, 1-0 továbbra is a holland válogatottnak.
0: Persze a hollandoknak észnél kell járni, említettem már azt a mérkőzést, amikor a csoportban Japán ellen játszottak, és az utolsó pillanatokban egy szögletrugás után egy nagyon szerencsés japán gól született. A kis emberek ott egymás fejére fejelték a labdát, abból lett az egyenítő találat, de hát ott Van Dijk is aláfutott alaposan annak a labdának. Közben elterülött egy marokkói játékos a 16-os előterében, de megy tovább a játék. Mutatja a játékvezető, hogy tessék, kérem játszani. Hakimi fogja, inkább kirúgja a labdát, úgy gondolja, hogy szükség van ott Szájbari szerintem, aki a földön fekszik.

0: nem tudom, hogy valóban megütötték-e, minden esetre most nagyon reklamálnak a marokkóiak, Hakimi is kezdi elveszíteni a lélek jelenlétét. Hát igen, le lehetett volna azért fújni, talán egy kicsit még hozzáért az arcához is, de azért ekkora fájdalmat szerintem ez nem okozhat.
1: Hát most húzni nem fogja valószínű az időt, de arra játszik rá inkább, hogy hát ha a varral, hát ha kiállítják egy ütésért, vagy valami a holland játékos.
0: A szabadrugás.
1: De a szabadrugás meg nagyon jó helyről járt volna, így van. A Marokkó sürgetni fogja a játékot, kíváncsi vagyok, hogy mire mennek a hollandokkal, akik most már foggal körömmel védekeznek.
2: Felülírom a jegyzőkönyvet, fent van a pályán 9-esen Rahimi is, hát őt még nem írták ki nekünk a jegyzőkönyvben, úgyhogy minden azt majd javítaniuk kell a hivatalos szerveknek, de Rahimi ott van a pályán 9-esen. Ott van még a pályán El Ainaoui is, aki hozza a labdát, sőt Ashraf Hakimi is. El Ainaoui kapja vissza középen, kézilabdaszerűen berendezkedik a saját térfél, a saját 16-os előterében Hollandia, és akkor, ha már a másik sportákat idéztem, kézilabda vagy éppen jégkorong, ide-oda passzolgat a felállt védelem előtt Marokkó a holland térfélen. Egy bemozgás, Hakimi nem tudja átjuttatni Hakpo lábai között a labdát, El Murabet mozgott be, és akkor ebben a pillanatban javítják most már a hivatalos oldalak is magukat, fent van a pályán Tábi mellett Rahimi is. Diopnál a labda, ugyanúgy a holland térfél megkezdésénél, pont most lépik át az ellenfél térfelét a marokkóiak. El Murajbáta, oda teszi El Ainaouinak a labdát, most bal oldalra átforog, az afrikaiak játék a Mazraouit is beveszik a buliba. Mazraoui kiteszi oda balra, ott van El Kannous, ő teszi be középre, ott a fejes és az egyenlítés, hát honnan? Honnan szedte elő ezt Marokkó? Diop, a belső védő, ő indította el a passzolgatást hátul, és aztán felment a 16-oson belőre, és milyen jól tette, közvetlen közelről a kapuba csúsztat, Marokkó megmenti a világbajnokságát. A 91. percben Diop feje közelről, rögtön módosul az állás 1-1-re, és innentől kezdve Hollandia pedig talán megborítja saját meccs tervét azzal, hogy behozott csereként védőjátékosokat, hiszen innentől kezdve folytatni kell a focit, még valószínűleg 2x15 percig. Diop első gólja az idei világbajnokságon, hát hanyadik lenne belső védőként. A Fulham hátvédje szerzi a gólt, Van Dijkékat kell talán egy kicsit megdorgálni, hogy lehetett így oda beévelni a magas holland védők közé a labdát. Oldalról a beadás, bal oldalról nagyon erősen jól jött, és Van Dijk nem ugrik
0: nem
2: föl.
0: Ugrik föl. És mit mondtam a japánok ellen, mi történt? És ugye megint beléptek ugyanabba a folyóba, az utolsó pillanatokban, egészen pontosan a 91. percben született ez a gól.
2: Virgil van Dijk nem ugrik föl, Diop köszöni szépen, ő becsúsztatja a labdát, Verbruggennek nem volt esélye, ez túl közelről jött, és túl erős volt, mind a beállás, mind a fejes. Hát Virgil van Dijk maradt le, amikor a japánok egyenlítettek a szöglet után, akkor is nem véletlenül néz az égre, van Dijk lelkén szárad ez a marokkói egyenlítés is. 6 perc egyébként a jelzett hosszabbítás, a 92-ben járunk, hát ez talán hideg zuhany a hollandoknak.
1: Igen, hát egy gyönyörű beadás volt, tükör szélsőként a bal hátvéd helyén visszavette a labdát 30 méter az alapvonaltól, a kapu felé csavarta a marokkói játékos, amire Diop érkezett, Van Dijk valóban nem ugrott föl, de a fölugrik csak megzavarni tudta volna, mert rosszul helyezkedtek, és Diop nagyon szépen befejelte, de azt kell mondanunk, hogy teljesen megérdemelten egyenlít Marokkó, mert nagyon sokat tett ezért.
0: Igen, sokat tett ezért, de hát azért a hollandok tulajdonképpen föltolták centerbe Diopot, akinek egyébként már beszéltük, nem nagyon szabad napáján lenni, az első félidőben volt két olyan megmozdulása, és hát az élet már csak ilyen, és újra éledeznek, hát mulatnak és örülnek a marokkóiak, és még esetleg megpróbálnak nyerni, hiszen még nem írták ki pontosan mennyi a hosszabbítás, ugyanis nem volt idő rá, 93. percben járunk, de 6 perc szerintem biztos lesz, rengeteg csere is volt, én még nem látom, Kristóf, hogy
2: 6
0: bárhol,
2: perc, igen, 6
0: perc, jó. Akkor megvan a 6 perc, most a hollandok labdát szereznek. Lesz-e még gól, lesz-e döntés, vagy itt leszünk reggel 6 óráig akár, mert hogy ez a mérkőzés is még legalább olyan hosszú lehet, mint mondjuk a német Paraguay, ami ugye szintén 1-1-es döntetlennel zárult, aztán a hosszabbításban sem született gól, és ezt követően büntetőkkel nem kis meglepetésre tovább jutott Paraguay együttese. Ugye mindig fokozzuk a dolgokat, amikor kiestek a törökök, azt mondtuk, mekkora meglepetés, hát ezt már überelték bőven. És hát kérdés, nagy kérdés, hogy vajon melyik csapat fog tovább jutni ebből a párosításból, a holland vagy a marokkói csapat. Minden esetre azért, ha összességében nézzük a dolgokat, akkor a marokkóiak megérdemelték, hogy kiegyenítettek, csak nem ebben a szakaszában vártuk a mérkőzésnek, mondjuk, hogy a marokkói csapat gólt szerez.
2: És ugye akkor jött a holland vezetés is, amikor nem vártuk volna, tehát ugyanúgy vice versa, igaz ez, milyen érdekes, hogy tényleg akkor lövi a gólt a csapat, amikor nem számítana rá a kommentátor. Egy átívelés egyik oldalról a másikra, Van Dijkot keressék, hát Van Dijknek nem ez élete meccse, sőt talán mondhatni világbajnoksága, bár szerzett már gólt, de kaptak is róla a hollandok legéppen, legfrissebben pont most néhány perccel zöld Diop révén. Úgyhogy egy-egy az állás, 2 perc van hátra a jelzett 6 perces ráadásból, lehet, hogy döntetlennel fogunk menni, most már egyre biztosabb bele ebbe a hosszabbításba. Ami fontos, hogy a marokkói szövetségkapitány már mind az 5 csere lehetőségét kihasználta. Ronald Koeman 4-szer változtatott, tehát neki még van egy a rendes játékidő alapján, de mindkét csapat kap még egy-egy változtatási lehetőséget a hosszabbítás miatt, úgyhogy Marokkó is még változtathat egyet, a Ronald Koeman pedig még kettőt, úgyhogy van ott még bőven támadó a holland kispadon, sőt gyakorlatilag csak támadó van, mert Koeman visszafele cserélt, be tud állni Malen, be tud állni Noah Lang, vagy éppen be tud még jönni Tijani Reinders is, a Manchester City középpályása. Szabálytalanságot vél felfedezni, az asszisztens Dumfries látta szabálytalannak, úgyhogy Marokkó egy szabálytalanság után szabadrugással jön majd a saját 16-osának előteréből a 95. percben.
0: Így van, és hát Koeman mester is kortyolt egyet a vizéből, nem sok van már abban az üvegben, de biztosan fog kapni másikat, mert a hosszabbításra nem csak egy plusz csere lehetőséget kap, hanem majd egy vizet is, mert hogy még biztos sokat kell gondolkodnia és innia, mert azt hiszem, hogy ezt már nem várta. És ahogy mondta Kristóf is, ugye lehet, hogy a holland válogatotta ezzel a sok cserével egy kicsit elszúrta ezt a mérkőzést, mert hát itt ez 2x15 perc hosszabbítás, és hát azért egy kicsit védekezőbb jellegű játékra rendezkedett be a holland csapat, de lesz-e egyáltalán, mert hogy a marokkóiak ott a bal oldalon most középre teszik a labdát, tehát 16-osan belülre, azonban ezután Van Dijk nem hagyta, hogy beforduljon Szaibari, és
2: hoppá,
0: indulhatnak most a hollandok a jobb oldalon, hárman is a hosszú oldalra is mennek. Nézzük, hogy lesz-e lövés belőle. Ott is egy remek szerelés ezúttal marokkói oldalon.
2: Mazraoui micsoda becsúszás volt.
0: Igen, és nem tudta elvinni mellette a labdát Somerville, akármilyen gyors, és igen, sprintet kivágott még itt a 96. percben is, azonban remek becsúszással az első félidőben éppen a hollandoktól láttunk egy ilyet Hakimi lövésénél. Hát most megmutatják, hogy ők is képesek erre. Hakimi, nem akarnak ezek a fiúk leállni, mindkét oldalon próbálnak gólt szerezni. Ez tetszik a játékban mindenképpen. Most a hollandok elveszik ott a 16 előtt a labdát, és lehet, hogy ez volt a mérkőzés utolsó mozdulata, mármint hogy a rendes játékidőben, illetve a hosszabbítás perceiben, mert hogy ez a 6 perc már ezekben a másodpercekben leterik, Szaibari volt szabálytalan, és kijön a kapujából Verbruggen, és majd ő fogja fölrúgni előre a labdát. Még egyelőre mutatja a brazil, hogy gyerünk csak uraim, van még itt idő, hát azért volt ott még gólöröm, volt ott még mindenféle, ugye az már a hosszabbításban volt az a találat. Nézzük, Weghorstnak megtalálják-e most a fejét, úgy, mint az első holland gólnál, oda az irányába ívelik a labdát, és rá is pattan, illetve hát hozzá is ér a labdához, de ellenfélhez pattan tőle, aztán pedig nagyon nem harcol érte ott a vonalnál, de nem is kell, mert a marokkóiak kivezetik a labdát. Meddig hagyja még a brazil játékvezető, hogy menjen a játék, ez csak ő tudja, senki más, mert hogy már a 97. percben járunk, egy jó fél percnél is több telt már el a hosszabbításból. Egy nagy bedobásra készülődik a holland csapat, és hát ideges holland szurkolókat látunk, akik nagyon csalódottak, már-már azt hitték, hogy megnyerték ezt a mérkőzést. Dumfries az ellenfél térfejének a közepéről behajítja az ötös környékére, de nem tudják megcsúsztatni, és ebből akár elindulhatna Marokkó, de Dumfries aztán érkezik a bedobás után oldalról, megszerzi a labdát, a játékvezető pedig azt mutatja, hogy uraim, itt a hosszabbítás. Laci,
1: hát ennek Kanada örül a legjobban, hogy ez a csapatok ennek a továbbjutójával fog játszani, minél fáradtabbak legyenek. Itt a nagyon érdekes, mert a hollandok így, hogy megszerezték a vezetést, már kezükbe volt a mérkőzés, igaz, hogy védekeztek fogalkörömmel, de azt gondolták, hogy ki tudják húzni, nem tudták. Marokkó többször megnyerhette volna a mérkőzést, rettentő sok helyzetet dolgozott ki, nagyon jó futballt játszott. Egy kontrából ugye Somerville révén elmentek, és azt befejezték a hollandok, de azt leszámítva végig a Marokkó akarata érvényesült. Itt most a hosszabbításnál jól mondtátok mind a ketten, hogy elcserélték magukat az edzők. Itt nem a szakmai tudásukat vonom kétségbe, hanem a marokkói edzőnek kénytelen volt, hogy egyenlítsen, behozni támadó szellemű embereket, meg kockáztatnia kellett. A holland Ronald Koeman pedig próbálta megóvni az eredményt, ő meg azért vitt be védőket. Na de most, ha megtehetnék, akkor más játékosokat hoznának be hosszabbításra, de erre nincs lehetőség a két kapitánynak. Most azt kell gyorsan ebbe a két percbe, ami rendelkezésre áll mindkét szövetség kapitánynak, hogy ebből, aki most fönn van a pályán, mert így még soha nem álltak föl szerintem a csapatok, összehozni azt a hatékony csapatot, amelyik hát, ha meg tudja nyerni a hosszabbítás alatt a mérkőzést. Arra leszek kíváncsi, hogy Hollandia tud-e váltani abból, hogy most nagyon-nagyon-nagyon nagy fölényben van Marokkó, és nem csak a holland gólóta, hanem az egész második félidőben. Marokkó egy rendkívül jó csapat, hát mondtuk, hogy 2022-es világbajnokságon a negyedik helyen végzett. Nagyon-nagyon sok jó futballistájuk van, Hollandiát ismerjük, azért beszélek többet Marokkóról, és ezt a Hollandiát lefutballozza Marokkó, még ha egy-egy is lett, úgyhogy Hollandia nagyon közel volt avval a győzelemhez, hogy meg tudta szerezni szinte a semmiből a vezetést. Itt a hosszabbításban most már akaraterő, az, hogy melyik edző tudja úgy összerakni ebből a keretből a csapatát, hogy hatékony legyen, az egy nagy kérdés. Marokkó nagyon támadó szellemi csapattal van fönt, a hollandoknál most több a védő. Kíváncsi vagyok, hogy mire mennek egymással. Szerintem itt is marokkói fölény lesz.
0: Igen, de hát azért én most is csak azon gondolkoztam, miközben hallgattalak téged, hogy a hollandok ennyire nem tudnak a mérkőzés végére koncentrálni, hogy ennek mi lehet az oka?
1: Ez egy jó kérdés, mert említetted, igen, hogy Japán ellen is ugyanígy szögletből kapták a gólt, és ugyanígy Van Dijk mellől. Van Dijknak egyébként voltak nagyon szép szerelései, ezt leszámítva nem játszik rosszul, de ez egy döntőhiba egy ekkora klasszis játékostól, ugye a Liverpool ikonikus futballistájáról beszélünk, hogy mögötte tisztán érkezett a belső védő, akit a marokkóiak már fönnhagytak ilyen minden mindegy alapon. A belső védő már centert játszott, mert ő a legmagasabb játékos a mezőnyben, Diop. Ő fejelte az egyenlítő gólt a marokkóiak részéről. Itt igen, a koncentráció, a figyelem, de a hollandok már próbáltak mindent, tehát húzták az időt, próbálták kizökkenteni a marokkóiakat, akik jöttek, és nagyon kreatívan játszanak, remekül bontják meg a holland védelmet, hát Hakimi az fantasztikus teljesítményt ad le ma is, jobb hátvéd helyéről többször oda került helyzetbe, úgy megy föl, mint a szélvész, a jobb oldalon jönnek a beadások, hát Saibari szerintem a világbajnokság egyik felfedezetje. Nagyon-nagyon jó futballt játszik Marokkó, ezt nem győzöm hangsúlyozni, és itt az egyik csapattól búcsúzni fogunk, ami szomorú lesz annak a csapatnak nyilván, de arra gondolok, hogy már a 32 között két ilyen komoly tudású csapat összekerült.
2: Így van, jön a pénzfeldobás, Ashraf Hakimi és Virgil van Dijk, a két csapatkapitány csap egymás tenyerébe, a játékvezetők pedig szintén sok sikert kívánnak saját maguknak az előttünk álló következő 2x15 perchez. Nagyon érdekes, hogy van három kieséses mérkőzés, ami tart most az idei világbajnokságon a legjobb 32-ben, úgy négy, bocsánat, hogyha ide vesszük a Dél-Afrika-Kanada meccset is, és hát mindegyik az utolsó pillanatokban dőlt el, mindegyiken volt utolsó pillanatos gól, Kanada 92. percben, a brazilok szintén a ráadásban, a német Paraguay ugye X lett, és akkor ez a találkozó is X lett, tehát mindegyik mérkőzés döntetlen közeli, legalábbis az elmúlt négy találkozóra ezt el lehet mondani, úgyhogy a hosszabb éjszakára felkészülünk itt mi is, szépen lassan ébredeznek a hallgatók egyre inkább, úgyhogy most már csak annyi időnk van elmondani, még mielőtt elindul itt a hosszabbítás, bár azt mondja a játékvezető, hogy mehet, hiába beugrott az egyik marokkói, hogy elkezdődik a hosszabbítás 2x15 perce, Wout Weghorst fejére tudnak majd appellálni a hollandok. Minden esetre mielőtt, miután megszerezte Marokkó az egyenlítő gólt, utána az a Summerville zicser az is abból indult, hogy Weghorst meg tudta csúsztatni a labdát, és így oda pörgetni a holland támadó elé a játékszert, és így volt zicserbe Summerville. Minden esetre abból nem született találat. A marokkói bedobás következik, Saibari fejére mászik fel hátára, Van Hekke kimegy a labdát, nyert 30 métert Marokkó ezzel a bedobással, a szövetségkapitányuk tartja a labdát, és ő fogja továbbadni majd a játékostársának. Depáik melegítenek, rendíthetetlenül Memphis Depay vezérletével, ugye mondtuk, hogy vannak olyan holland játékosok, akik még beállhatnak előre, de hát be fognak-e majd állni, ha az eredmény megkívánja. Ilyenkor már talán gondolni kell a 11-es rugókra is, bár vannak olyan játékosok, mint például a paraguai játékos, aki beállt az utolsó pillanatban a 120. percet 11-es rugások miatt, és kihagyta saját maga büntetőjét. Ez még a jövő zenéje, ezek még előttünk állnak, a 92. percben járunk, tehát a hosszabbítás megkezdődött. Hollandia-Marokkó 1-1.
0: Eszembe jutott egy operett címe, hogy húzza csak kivilágos virradatig. Hát azt hiszem, mi innen a stúdióból ugyan nem látjuk, de valószínűleg már virrat kint, és még a mérkőzés tart, és Vukovics László föltette a kérdést, mert ő ugye pihent erre a mérkőzésre, nem látta a német Paraguay találkozót, hogy hogy tartott az olyan sokáig. Laci, hát jelzem neked, ez is ilyen sokáig fog tartani.
1: Nem biztos, hát ha eldől a hosszabbításba, akkor nem, de én bízok benne, hogy lesz gól. Most attól függetlenül, hogy pártatlan vagyok, bármelyik csapat szerezheti, de benne van ebbe a mérkőzésbe, főleg Marokkó részéről, ha bár a hollandoknál is a kontra ott van, mind a két csapat nem véletlenül jutott el idáig, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy Marokkó fantasztikusan jó futballt játszik, és a hollandok pedig tudtak vezetni ellenük.
0: Nézzük az ívelést, most középre jött a labda. Ott van Van Dijk, de a 16-os vonalán Hakpohoz kerül ki oldalra, őt nem cserélte erre Koeman mester. Középre adják a labdát, levágódik, és a játékvezető már mutatja, hogy volt ott egy kezezés, talán úgy, hogy jöhetnek a marokkóiak, igen, kezezést mutatott. Eltelt már majdnem 3 perc az extra ráadásból, és továbbra is 1-1 az állás.
2: Somerville az egyik legjobb ma is a pályán a hollandok játékosai közül, de hát hogy ki lesz itt a hős, vagy a drámai hős, ez az előttünk álló bő fél órában mindenféleképpen kiderül. Mazraoui hozza a labdát a marokkóiak bal oldalán. Egy előre ívelt labda, ami elhagyja a játékteret ideje korán, holland bedobás pont a félpálya vonalánál. Aki pedig behajítja majd, az Denzel Dumfries, az Inter korábbi a Real Madrid újdonsült játékosa. Wout Weghorst megint meg tudja csúsztatni, a 16-os előtt pattog a labda, Diop nem csak elősegít, hanem hátul is a marokkóiak belső védője. Hát a egyik legjobb mérkőzését játsza, hanem a legjobb mérkőzését játsza a nemzeti csapatban. Holland bedobással folytatódik a mérkőzés, Frenkie de Jong már fel is szedte a labdát, összegyűjti, Van Dijk irányába továbbítja, vagyis hátrafelé. Van Hekke, ő és a Brighton védője visszateszi a Liverpool védőjének, Virgil van Dijknak, a csapat kapitányának, aki hibázott óriásit a marokkói egyenlítő találatnál. Denzel Dumfries kap egy labdát, szép keresztezés a marokkói védőtől. Salah Eddi volt az, aki még 1-0-ás holland vezetésnél érkezett a pályára, de hát védőként érkezett. Ronald Koeman pedig kéri játékosít, hogy löbbőjék oda be nyugodtan a védővonal mögé. Dumfriesnak szólt valószínűleg az utasítás, ő sétál mostott el a kispadok előtt. Denzel Dumfries pedig azt mondja, hogy rendben van mester, igyekszek majd a következőnél. Most minden esetre középre hajítja a labdát. Virgil van Dijk megint a labdával át a bal oldalra. Kicsit álló focival alakult át a játék. Na most Koopmeiners részéről egy 16-os egy beívelt labda, mint amit Koeman kért, Bono jön ki, kicsit messzire a kapujától, de jól döntött végül, marokkói szabadrugással folytatódik majd a mérkőzés. A 95. percben járunk, 1-1 az állás.
0: Ránki de Jong volt az, aki az előre vágott labdánál nem hagyta, hogy a marokkói játékos labdához érjen, hanem inkább egy kicsit meglökte, persze könnyedén dobta magát a marokkói, hogy szabadrugást legyen, ezt nehezményezte a holland. Hát nem tudom, itt kollégáim nagyon mondják ezeket a fél órákat, nekem szent meggyőződésem. Lehet, hogy lesz gól, de szerintem elmegyünk a 11-esekig.
2: Azt mondod? Hát végül is a német meccsen is azt mondták sokan, hogy ott lesz gól, főleg úgy, hogy Paraguay a 90. percben több játékossal görcsölt, és mégis aztán hiába lőttek egyet, anulálták azt a találatot, Tagfejesénél is tényleg elmentünk a 11-esekig, és ott is azért nem ment le az első 5 rugó után az a párbaj. Mazraoui a labdával, hátul tartja Marokkó a labdát, Salah Eddin haza kapusának, Bonónak. Bonót átteszi bal oldalra, jobb oldalra, Diop, a marokkói gólszerző, komótosan sétál föl a labdával, kocog, rálép, aztán visszateszi a labdát El Ainaouinak. El Ainaoui védekező középpályásként visszamozog a két belső véde közé, onnan vezeti fel a labdát, teljesen zavartalanul, senkitől nem zavarva, El Ainaoui. Jobbra vissza, talán most lenne jó, ha egy Brahim Diaz ott lenne a marokkói csapatnak, nem csak azért, hogy itt tudna segíteni, hanem a 11-es rugásoknál is azért egy Real Madridban játszó játékos
0: tudna segíteni. Afrika kupán.
2: Nagyon csúnyán ki bepanyenkázta oda középre Edward Mendy kezébe, amit végül Szenegál ott a pályán megnyert, néhány hónappal később pedig elvették tőlük, és adatták Marokkónak azt az Afrika kupát, úgyhogy az is egy érdekes.
0: De azért itt ilyen nem fog előfordulni.
2: Egy Afrika kupán mindig vannak érdekes sztorik.
0: Igen, nem hiszem, hogy itt azt mondják, hogy na majd akkor esetleg, mit tudom én, tovább jut bármelyik csapat büntetőkkel, és akkor anulálják a dolgot, és a másikat juttatják tovább. Volt időnk elmondani, most lelassult a játék, de hirtelen gyorsítanak a marokkóiak, ott a lehetőség, egy gyors cser és gól!
1: Oh!
0: Majdnem azt mondom, hogy gól, hát ez hogy marad ki? Hát ezt nem akarom elhinni! Hát ez ilyen nincs!
1: Mit védett Verbrücken?
0: Teljesen tiszta a helyzetből, ahogy megcsinálta ott a cselt, fantasztikus volt a védő mellett, aki elszállt teljesen, jobban előtte, és a térdéről pattant föl a kezére a kapusnak, és így ment ki, már majdnem elment a labda, azt a mindenségit, mi maradt itt ki, Tehát ez meccslabda volt a 100%.
2: Hát figyelj Balázs, nem vetlek meg, én is gólt kiabáltam volna, szinte már én is kiáltottam, azt vártuk itt mindannyian, hogy a háló
0: és
2: mikor kezd el rezegni.
0: Rahimi
2: volt, gyönyörűen, nagyon higgadt tudott maradni az utolsó pillanatig, és aztán oda lövi az ember, ahova akarja, 10 méterre, 9 méterre volt akkor már a kaputól, és csak felprükken a holland kapusát vele szembe, földön túli bravúr. Hogyha azt mondtuk az első félidei védésére felprükkennek, hogy a gólvonalról mentett, és óriási bravúr volt, akkor ez tényleg a földön túli kategória, amiről még évek után is beszélni fogunk. Ez valami hihetetlen, a torna eddigi, hanem a legnagyobb védését mutatta be a holland kapus.
1: Hát ha a hollandok tovább jutnak, akkor Verbruggen szobrot fog kapni Hollandiában, mert fantasztikus, amit ma letesz az asztalra. Ezt tényleg úgy kell képzelni, hogy a csatár úgy játszotta magát tisztára, hogy 9 méterre szembe volt a kapussal, óriási védés, és nem is rúgta rosszul. Tehát ezt se lehet mondani, hogy nagyon rosszul rúgta volna, nyilván innen be kell rúgni, óriási védés.
0: Igen, nem próbálta bal alsót célozni, ami mondjuk a hosszú oldalon lett volna, visszarúgta rövidre, és nem mozdult el, szerintem a hosszú oldalra nem lett volna esélye, nagyon messze volt onnan. Ez egy olyan mérkőzés jelenet volt, ami eldönthette volna a találkozót, illetve jó volt ezt látni, hogy ilyenek vannak, mert ezért néz az ember a futballt. Az a csel, ahogy ott elszállította a védőt, az fantasztikus volt.
2: Gyönyörű, nagyon higgadt volt maradni Hakimi. Az Al Ain csapatában játszik az Egyesült Arab Emírségekben. Wow, gyönyörű csel volt. Nagyszerűen szolgálták ki egyébként, őt szépen verekedte be magát a 16-osra belülre, de aztán Verbruggen, amit ott leművelt, és nem először a mérkőzés, hanem legalább harmadjára véd olyat, amit góltól menti meg a holland labdarúgó válogatottat. Cody Hakpo támad Hollandia hosszabbításban először. Hakpo, ott jönnek hátul mögött, nem vették észre, és De Jongot is szépen le tudták fedezni. Egy indítás Rahimi nyargal, egy az egyben Van Dijk, ahhoz Rahimi lesz a gyorsabb, Van Dijk meg az erősebb, tisztázni is tud a Liverpool védője, bedobással jön majd Marokkó. Hú, most felpörögtek az események, itt a 99. percben a hosszabbításban járunk, továbbra is egy-egy az állás, de nagyon közel volt Marokkó, hogy megszerezze a vezetést.
0: Így van, és mindkét csapat azért támad, hogy megszerezze a második találatát. Nem állnak vissza, nem várnak, hanem próbálnak tényleg oda kerülni a kapu elé, de hát Rahimi, ha ezt berúgja, ő is nemzeti hős lett volna, így viszont elképzelhető, bár még messze vagyunk ettől, hogy Verbruggen lesz majd az, aki annak számít, persze az még mondjuk lehet, hogy majd büntetőt is kell védenie a végén. Na de ne menjünk ennyire előre, mert hogy még ebből a hosszabbításból is van hátra bőven, már mint az elsőből egy-egyes állásnál, hiszen hivatalosan még csak 9 perc telik el a hosszabbításból, tehát itt is osztogatják a játékvezetők még a perceket, a plusz perceket. Hát volt olyan hosszabbítás, ami 5 perc pluszot hozott, pedig hát akkor azért nem volt ivószünet, mert oda még nem tette ivószünet. Én ezt fogom is javasolni, hogy még nyugodtan tegyenek oda is egy 3 perces ivószünetet.
2: Én kíváncsi voltam, hogy a német Paraguay lesz egyébként ivószünet, komolyan bennem is felvetődött ez a kérdés, de oda nem eszközöltek ivószünetet. Lehet, hogy az amerikaiak végül elgondolkodnak rajta, hogy a FIFA-val kooperálva, hogyha egyre több döntetlen születik, akkor valamilyen kis rövid 1 percest oda.
0: És dotálják a csapatoknak a hosszabbítás.
2: Igen. Hát ez még előttünk áll, de ötleteket ne adjunk a FIFA-nak, mert megtalálják ők azt maguk. Még jó, hogy Wengernek ne adjanak igazat olyan leszszabályváltoztatásokban, vagy bedobásváltoztatásokban, amit még ő akarna bevezetni. Jussin részén támad Marokkó, Yassin révén támad Marokkó. El Murabet középpályán a labda, a marokkóiak megint támadnak, Hollandia pedig visszaállt, egy ilyen 5-4-1-es falat húzott ott a saját kapuja előtt. Ronald Koeman csapata is így próbálják eltolódgatni a marokkói támadásnál a labda útját követve. El Ainaoui a labdával hátraadja, Vegors nem támad le, úgyhogy Mazraouinak van ideje bepasszolni középen Murabet irányába, ő pedig Diophoz. Elkezd ollézni a közönség, önmagát szórakoztatja most a mexikói publikum, ami számomra még meglepő, hogy nem indult el a mexikói hullám eddig egyszer sem, pedig azért voltak olyan percek, amikor üres járat volt a mérkőzésen.
0: Marokkó meg Hollandia játszik, azért nincsenek mexikóiak, nem ismerik a hullámot. Egyébként az jutott éppen eszembe itt a szabálymódosításokról, hogy a magyar bajnokságban is volt olyan, amikor a bedobást be lehetett rúgni, és Szántó Gábor, mikor vendégünk volt, elmondta, hogy úgy fejelt gólt, hogy berúgták azt a bedobást, és azt fejelte be.
1: Nem, bocsánat, az a Szekeres Tamás volt a szuperkupa döntőn. Az egyetlen meccsre hozták 93-ban a Fradi Honvéd 2-1 a stadionba, és ott vertük a Honvédot, és szuperkupa győztes lett a Ferencváros, és akkor Simon Tibor beadását, ami tacs lett volna, lábbal végezte el, és Szekeres Tamás fejelte be.
0: Ott voltál a pályán?
1: Nem.
0: nem, akkor erről csak emlékszem. Jó, de legalább nem alszol, látjuk itt a mérkőzésen, nem is kell, mert nagyon jó ez a találkozó. Igaz, most egy picit megint visszavettek a tempóból, Weghorst megpróbál labdát szerezni, hát nem biztos, hogy végig tud vele futni, aztán ráadásul le is fújják, ha minden igaz, lehet, hogy hozzáért kézzel a labdához. Az asszisztens nem nagyon jelezte egyébként, hogy szabálytalanság történt, pedig pont előtte volt, de aztán lehet, hogy a fülesbe bemondta a játékvezetőnek, és akkor így a játékvezető visszafújta, meg is nézhetjük majd, igen, valóban hozzáért kézzel a labdához, ezért nem tudta megszerezni, de hát szerintem lefutották volna, mert nem olyan gyors, inkább a fejjátéka az, ami már majdhogy nem továbbjutást ért, mert abból az akcióból szereztek gólt a hollandok, amikor megcsúsztatta a labdát, és ugye végül is ott Hakpo talált be, de kevésnek bizonyult az az egy gól, ugyanis 1-1 lett a rendes játékidőt követően, most pedig már csak 3 perc van hátra az első hosszabbításból, és még mindig 1-1 az állás, ugye a marokkóiak egyenlítettek ki, nézzük, most itt a bal oldalon egy beadás következne, Dumfriesről levágódik a labda, aztán persze van ott mellette segítség, meg kellett kettőzni, mert hogy a marokkóiak még mindig ott próbálkoznak a bal oldalon. Aztán most már Somerville megszerezni a labdát, de nem sikerült neki, marokkóiak még mindig tartják. És most egy becsúszás távolról, hát ott volt egy ütközés, a játékvezető nem fújja le, hátrapasszolják a labdát egészen Bonóig, és akkor belépünk itt a hosszabbításban, már úgy tűnik, hogy lassan csak kettő, még mindig 2 perc van hátra, nagyon lassan telik ez a 15 perc.
2: Elajnáulj! Minden esetre az, hogy Somerville még itt a 103. perc, és milyen robbanékonyan meg tud indulni a saját 16-osa előterében, amikor meg kell indulni előrefele, hihetetlen milyen mozgása van. Elajnáulj! Még mindig a labdával, El Murabetet veszi játékba, a két védekező középpályás passzolgat egymásnak. Marokkó járatja a labdát, Hollandia visszarendeződik és kontrákra próbál berendezkedni. Itt a hosszabbításban egyelőre így néz ki a recept. Rahimi is bejön a buliba, Rahimi hagyta ki azt az ordítózicert az előbb, néhány perc ezelőtt vagy Felbrücken földön túli bravúrján, nem tudom, hogy mondjam, melyik a helyesebb, majd eldöntik a szakértők. El Murabet teszi ki minden esetre. Jobbra Ashraf Hakimi az elmúlt negyed óra 20 percen, azért az ő nevét kevesebbet kellett mondani, lehetett kimondani. El Ainaoui folyamatosan a középpályásoknál a labda, most megint Ashraf Hakimi, aztán vissza El Murabetnek, nem lennék meglepve El Ainaoui az passzolni, ez most meg is történik. Szalaheddin kéri mellette, Szalaheddin megkapja, aztán ő is visszapasszolja. Hát a hollandok igazából ezt már csak letolódják, lehet, hogy mindenki azt várja, hogy ez a másfél perc már pörögjön le, de szerintem a játékvezető még rá fog tenni 2-3 percet legalább itt is a 15 perces hosszabbításon, túl a hosszabbítás hosszabbításában. Elajnáulj előre néz, hogy kicsivel több mozgást kér, mert senkinek nem tudja adni, nagyjából 3 perce a labda, Talbi, most a bal oldalra jön ki a labda, Saibari megint kimozgott Talbinak vissza, Talbi helyett Van Dijk a labdával, és akkor most talán lefordulhat Hollandia, le is fordulható szabálytalanság, azt mondja a játékvezető, Hollandia szabadrugással jön, 105. perc, 1-1 a mérkőzés állása.
0: A játékvezető pedig rendre inti a feleket, volt ott megint egy kis lögdösödés, hát amikor fáradnak a csapatok, akkor azért ezek előfordulnak már, és hát nyilván, hogy fárad mindkét gárda, és akármelyik gárda jut tovább, ugye kevesebb pihenője jut, mert azért, ahogy haladunk majd a világbajnokság vége felé, ott bizony egy-egy óra, az is nagyon sokat számít, nem csak egy nap, de hát például ugye most a paraguayi válogatott majd egy nappal többet pihenhet, mint a franciák, ugye a franciák, hát most már nem azt mondom, hogy holnap, mert ma játszanak ugye már, mert hirtelen rendezem a sorokat, azért ezek az éjszakában nyúló mérkőzések, néha az ember azt se tudja, hogy milyen nap van, de az biztos, hogy olyan nap van, hogy vagy a holland, vagy a marokkói válogatott tovább fog jutni. Kérdés, hogy melyik. Dumfries fogja bedobni a labdát az alapvonaltól mintegy 22 méterre. Az előbb már láttunk egy nagy dobását még messzebbről, most is oda az ötös környékére, azonban nem tudták megcsúsztatni, Van Dijk felére került volna ez a labda. A játékvezető Kristóf, valóban igazad van, 8 másodpercet igen, még hosszabbított, de nem vitte túlzásba, amit mi sem nagyon bánunk. Vukovics Laci, milyen volt ez a negyed óra, most csak erre tekintünk vissza.
1: Mindenki a biztonságra törekszik, de Marokkó uralja a játékot, ő tartja a labdát, a hollandok teljesen visszaálltak, Weghorst fejét próbálják keresni egy-egy előreíveléssel, próbálják tördelni a marokkói játékot, de most már ők sem kockáztatnak, hanem a biztonságra próbálják kijátszani. Ott Rahimi helyzete az egy fantasztikus szép bejátszás volt, utána egy gyönyörű csel csinált külsővel visszavette a becsúszó védő mellett. És azt kell mondanom, hogy onnan azért be kell rúgni, tehát amikor meg tudta csinálni ezt a cselt, az volt a neheze. Óriásit védett Verbruggen, de ha a játékos ott 9 méterről olyan erővel és olyan helyre lövi a labdát, akkor bármit csinálhat a kapus, nem tehetetlen lett volna. Óriási lépést tehetett volna Marokkó a győzelem felé. A második fél idő is erről fog szólni itt a hosszabbítás végén, hogy Hollandia védekezni fog, megpróbál berendezkedni arra, hogy hát ha Weghorst megint meg tud csúsztatni egy labdát, amiből a vezetőgólt megszerezte Hollandia még a rendes játékidőbe. Marokkó fárad, de fárad Hollandia is, és ahogy mondtad, az nagyon nagy szerepe lehet annak, hogy itt a fáradtságban, fejben mennyire vannak ott a játékosok, és ilyenkor szokott bejönni az, hogy egyel később érek oda, nem tudok úgy tolódni, itt számítanak fél méterek, egy méterek a helyezkedésbe, a fejben mennyire vagy friss, nagy Isten később lépsz oda egy 11-es, egy szabadrugás, tehát itt döntő momentumok lehetnek ezek. Én azt gondolom, hogy helyzet mindenképp lesz még itt a rájátszás utolsó részében. Azt nem tudom, hogy eldől a hosszabbításban a mérkőzés, vagy elmegyünk a 11-esekig, de azt gondolom, hogy bármelyik csapat jut tovább. Nem, azt akartam mondani, hogy megérdemli. Hollandia az érdemelni meg, mert vezetett a rendes játékrészbe, de egészében, ha azt nézzük, eddig Marokkó sokkal jobban játszik.
2: Hát, hogy összejönne az, hogy a női névre végződő országok jutnak tovább, vagy Hollandia, vagy Argentina, akkor abból most a hollandok megtehetik az első lépést.
0: Fáradsz, Kristóf! Ilyeneket találsz ki.
2: Ami biztos Gertrude érkezik, ami azért...
0: De legalábbis fárasztó vagy.
2: Gertrude azért érdekes, hogy ő beáll, mert ő is hátvéd a Sunderlandnek a hátvédje kettes számmal. Nem tudom, hogy miféle indítatásból hozza majd őt be Ronald Koeman, de minden esetre pályára küldi, hogy ki helyett. Az is érdekes lesz majd a marokkóiak. Úgy néz ki egyelőre, hogy nem cserélnek. Gertrude sem fog még beállni, legalábbis visszavette a trikóját. Melegít még egy néhány percet, egy-két sprintet megcsinál. Lehet, hogy most még nem hozza őt Ronald Koeman, hanem vár néhány percet.
0: De nem 11-es rúgások miatt, meg lennék
2: lepő, de pont ezt akartam mondani, meg lennék lepőd, hogyha Gertrude-t szeretné kijelölni 11-esekre.
1: Hát a 11-esek lesznek, akkor lehet, hogy saját magát nevezi Ronald Koeman, mert ő volt a legjobb 11-es lövő. De hát azt már nem teheti meg sajnos.
2: Látod, Balázs, itt megint fohászkodtak az afrikaiak a hosszabbításban is. Így volt, hogy náluk valószínűleg ez a rituálinak a része, hogy összeállnak, és...
0: Hát most azon imádkoztak, hogy nehogy a női név jusson tovább, amit az előbb mondtál, mert Marokkóban nincs női név, bár igen. Lehet, hogy van valamelyik országban, csak mi nem tudunk róla.
2: Igen. Mindenesetre, hogyha megnézzük a játékosok értékelését így 105 percnyi játék után, akkor azt lehet látni, hogy a marokkóiak közül 5-en is 8 fölött vagy 8 körüli értékeléssel rendelkeznek. A hollandoknál a kapus a legmagasabb, Verbruggen 7,9-el, tehát a játékosok értékelése, hogyha ez dönteni el a mérkőzést, akkor mindenféleképpen Marokkó irányába billenne, de hogyha őszintik akarunk lenni, akkor ez az 1-1-es állás, a döntetlen, az teljesen jogos a 90 percben látottak alapján. Elkezdődik a hosszabbítás a második fele 1-1-ről a Hollandia-Marokkó összecsapáson.
0: De férfi név van bennük, mert Rocco egyébként. Tehát ha már elemeztük itt a dolgokat, az biztos, hogy arra leszek én kíváncsi, hogy melyik válogatott mer majd kockáztatni. De egyelőre úgy tűnik, ahogy itt elindul a játék, hogy nem az óvatoskodás lesz, hanem megpróbálnak gólt szerezni, mert hát azért a 11-es rugások, ugye sokszor elmondtuk már, az a lutri, elég, ha egy picit valaki elhibázza azt a lövést, csak egy centivel fölé megy. Vukovics Lászlótól megtanultam egy életre, hogy amikor úgy tűnik, hogy nagyon fölé megy, akkor is egy picit megy fölé, csak mire már a kapufához, azért addigra jóval fölé megy. Jó pap is holtig tanul, hát Tától is láthattunk egy ilyet, lehet, hogy Laci, te mondtad neki, hogy bár nem tudom, vannak olyan kapusok, mint amikor például ugye kint voltál itt a BL döntő idején, és robot kapus volt?
1: Hát az hihetetlen volt, hát úgy volt megcsinálva, hogy... ezerrel megrúgtad a sarokba, és nem lehetett berúgni neki, azt mondták, háromból hármat be kell rúgni, ott álltam fél órát, néztem a lövőket, volt köztük egész jó, nem volt gól, tehát úgy vetődött, ilyen kéne most valamelyik csapatnak, akkor biztos, hogy tovább jutna, ha eljutunk a 11-esekig.
2: Általában ott ilyen nagyon laposan, gyengén kell megurítani, ami talán nem észlel úgy a robotkapus, mint vagy a gyors lövéseket, és hogy a közvetlen közelében laposan megurítod, azzal talán át tudod verni. Legalábbis én már láttam olyan videót,
0: hogy
2: így
0: azt
2: ezzel
0: átverték.
2: Nem tudok olyan gyengét lőni. Mázraúi a labdával a hosszabbítás második fél idejében járunk, tehát a 107. percnél 1-1 továbbra is az állás. Megszerezte a vezetés Holly Hakpo a 72. percen és a 91. minutumban pedig Diop fejese révén egalizálni tudott Marokkó válogatottja. Azóta itt nagy helyzet egy volt, egy ordító helyzet az első, hosszabbítás első fél idejében. Rahimi révén ott egy óriási bravúrral Verbruggen még meccsben és VB-ben tartotta Hollandiát, azóta viszont újabb esemény nem történt nagyon. Ugyanazt lehet látni, mint az első 15 percben, ami a hosszabbítást illeti, hogy Marokkó támad, Hollandia pedig berendezkedett védekezésre. Kopmeinersnek kellett visszaszaladnia és tisztáznia, ott megint lemaradt a védelemben Virgil van Dijk. Ugye az is érdekes, hogy Koeman lehozott egy hátvédet, Aké, tehát a védelmét szeretné biztosítani, de így Kopmeinersnek kell visszamenni van Dijk mögé, ami azért nem életbiztosítás, mert hát a Juventus középpályását nem arra hozták be, hogy ő ott védekezzen belső védő pozícióban. Meglátjuk. 108. percben járunk, Hollandia-Marokkó 1-1.
0: A marokkói csapat próbál meg egy picit többet labdát birtokolni, legalábbis eddig a hollandok várják azt az egy megugrási lehetőséget, amivel mondjuk eldöntenék a mérkőzést, legalábbis eddig úgy tűnik itt a második hosszabbításban, és átadják a területet. Hát nem tudom mondjuk, hogy kit fognak kiugratni, egyetlen egy játékosról tudom elképzelni, hogy lefussa a marokkói védelmet, a Somerville már bebizonyította többször, hogy képes rá, csak maradt-e még benne annyi szufla, hogy ezt mondjuk végig tudja vinni, mert hát azért ő is alaposan kifutotta magát, meg hát ugye mondtuk sokszor már, hogy milyen nehéz idényeken vannak túl ezek a játékosok, akikről soroltuk itt a mérkőzés közben, hogy milyen komoly bajnokságokban játszanak, hogy ez a hosszabbításos mérkőzés szerintem ez a hátuk közepére nem hiányzik itt az egyenes kieséses szakaszban. De hát valakinek nyerni kell a mérkőzésen, és ha már rendes játékidőben nem sikerült, akkor vagy a hosszabbításban, vagy a büntetőkkel, ami felé egyre jobban haladunk.
2: A most a labda pedig Rahiminél, Rahimi teszi tovább Hakiminek. Nem névbotlás, nem Baki, így hívják az egyik Rahimi, másik Hakimi. Az egyik azért topjátékos európai szinten, és a másik az Alainban játszik. Korábban Szeri Rebrova, Ferencváros korábbi vezetőedző is tréningezte az Alain, az Egyesült Arab Emírségbeli csapatot. El Ainaoui dobja ki megint Hakiminek, továbbra is az a tényállásá fent, hogy a jobb oldalát erőlteti Marokkó, ott van Ashraf Hakimi, de már nincs ott Brahim Diaz, őt lehozták, meg Buadit is meglepetésre a második félidő derekán. Virgil van Dijknál volt a labda, ő eszközölt egy taszítás, lehet így mondani, Szájbarit arrébb tette testtel, Verbruggen pedig kirúgja a labdát kézből, mielőtt még lejárna az a 8 másodperc, ami után szöglettel folytatódna a játék, marokkói szöglettel. Salah Eddin rohant neki Wout Weghorstnak, természetesen az ő fejét keresik a kirúgásoknál, így született az első holland gól, és akkor Verbruggen adta az előasszisztot. Na, hát akkor nem a kettes számú játékos jön be Gertruida, meggondolta magát Ronald Koeman, hanem a hármas számmal játszó játékos érkezik, aki pedig De Ron, az Atalantának a játékosa. Érdekes, hogy szinte már behozta volna Gertruidet, aztán mégis meggondolja magát, nem őt hozza be, hanem Martin De Rond. Ami talán érdekesség, hogy Frenkie de Jong hagyja el a pályát, pedig ő általában fáradhatatlan kétüdővel rendelkező középpályás sírében áll, ehhez képest most Koeman azt mondja,
0: ahogy most vette a levegőt, hogy jöjjön, azt hiszem elfogyott.
2: Igen, lehet. Na, De Rond minden esetre ott van a pályán az első percei az idei világbajnokságon. Van Dijk csúsztat, 16-osan belül a labda kifejeli, Mazraoui Hátó visszapróbálná terelgetni oda fejjel a labdát a 16-os előterébe, ez nem sikerül, Tábi révén pedig kontrázhat Marokkó. Szájbari segít neki az ellenfél tér felé, már Szájbari meg is kapja a labdát, viszont nem előre, hanem hátrafele mozog, ő is hátrapasszolja El Ainaoui révén pedig akkor indulhat ez az afrikai támadás. Megint Hakimi, mondom én, hogy Hakimi helyette Yassin, most Hakimi, El Ainaoui lehet, hogy itt elpasszolgat megint néhány percig Marokkó, anélkül, hogy történne nagyobb esemény. 111. perc a mérkőzés állása az egyesek bűvöletében. 1-1, de most ott elviharzik a bal oldalon az a marokkóiak játékosa Yassin, rosszul adta be a labdát. Diop, majdnem összeszerencsétlenkednek egy labdavesztés, talán össze is hozzák, így van. Fordulhat Cody Hakpo, nincsen viszont segítsége Hakpónak. A játékvezető megmenekíti, megsegíti őt, szabadrugással jön Hollandia 112. percben.
0: Három védő volt ott a marokkói csapatból, és valahogy mégiscsak kikotorták a labdát a hollandok, és milyen sportszerű jelenet, ugyanis azt láthattuk, hogy a két 11-es ott volt a földön, ugye Hakpo, aki az imént a labdát megszerezte, begörcsölt a rába, és Szájbari pedig orvosként segített neki, összepacsisztak, aztán mennek tovább. Ezeket a nagy dolgokat szeretem én azért a futballban, ezek olyan önzetlen dolgok voltak. Minden esetre a hollandok jönnek a kezdőkörből egy szabadrugással, és hát erre appellálnak most már, hogy majd megpróbálják ott Van Dijk fejére ívelni a labdát, aki kihúzódik ide a bal oldalra. Az előbb is oda ment, akkor a 16-oson kívülről nem tudta középre fejelni. Nem oda megy a labda. A jobb oldalra tovább csúsztatják, ott a 16-oson belül Hakpo a levegőbe kerül, azt nem mondom, hogy egy picit nem taszítottak rajta, kiesett a vonalon kívülre, aztán visszavetődik a vonalon belülre, és a görcsét próbálja meg kiúzni a lábából, mókás jelenet volt. Hát ezt a játékvezető sárgalappal is szokta díjazni, minden esetre beálltak ott neki, a levegőbe került, és akárhogy parkodott is, nem tudott labdát szerezni, kikerült a vonalon túlra, gyorsan fölnézett, aztán mutatja cserét.
2: Igen,
0: azt mutatja, hogy cserét kér. Igen. Hát meg a görcs húzza a lábát, már az előbb úgy látszik, hogy mégsem olyan jó masször Szájbari, úgyhogy mindenképpen el kell még végezni valami tanfolyamot, mert nem tudott Hakpónak segíteni. Lehet, hogy szakszerűtlen volt a beavatkozás, éppen ezért kellett cserélni.
2: Viszont végre előre cserél Ronald Koeman, Justin Kluivert érkezik, Patrick Kluivertnek a fia a pályára, és megöleli egymást Mazraoui és Cody Hakpo, ugye ők ismerhetik egymást a Premier League-ből, a rangadókról, a Liverpool-Man United mérkőzésekről.
0: Nem itt akart lemenni, és mutatta neki, hogy itt mennyire pajtás az alapvonalnál, ne húzd az időt.
2: Egyébként jobban jár, ha Hakpo, ha ismeri a szabályokat. 10 másodperc alatt nehezen tudom elképzelni, lerohant volna ott az oldalvonalnál, úgyhogy így járt ő is, meg a csapata is a jobban, hogy minél hamarabb elhagyta a pályát, húzza a görcs, Hakpo lábát, gólt szerzett, megtett mindent, amit csak tudott. Justin Kluiverten innentől kezdve Hollandia szeme, nem Malen, nem Reinders, hanem Kluivert érkezett a pályára. Mindössze egyetlen egy cserét hozott be előre Ronald Koeman a mérkőzésen. Jó, még Wout Weghorstot ide lehet venni, de összességében lehet, hogy az eredmény is eszközölte azt, hogy végig hátrafele cserélt Ronald Koeman. Talán amiatt sem tud most támadni az egész hosszabbításban Hollandia válogatottja. Már csak bő 5 perc van hátra, és elérünk a 120 percig, és ennyi idő választ el minket ahhoz, hogy jöjjön az idei világbajnokságnak a második olyan egyenes kieséses mérkőzés, amit 11-esekbe torkollik. 114. perc, Hollandia, Marokkó 1-1.
0: Az órára nézek, azt látom, hogy 7 óra 31 perce tart a mérkőzés, tehát közeledünk Laci, Kovics Lacinak üzenem így a 3 órához, ami volt a német-paragvai mérkőzés, mert egyre jobban úgy gondolom, amit mondtam már itt a hosszabbítás előtt, hogy megint csak büntetők lesznek. Azért azt az egyetlen egy helyzetet leszámítva nem tudok olyanról, amelyik gólhelyzet közelinek nevezhető, és most a hollandok megpróbálnak itt labdát szerezni, de a marokkóiak szépen kigurigázták őket, aztán most próbálnak majd előre indulni. Néhány játékos, nem tudom, már a fülén veszi talán a levegőt, legalábbis a mozdulataikból úgy tűnik, persze azért sok volt a csere, és ez mindenképpen átlendíti a pontponton a csapatot, de támadó játékról azért még nem tudunk annyira beszélni. De most itt a bal oldalra kikerül a labda, hát megint oda kiment Szájbari, ő folyamatosan oda megy ki, aztán most jön egy ívelés hossz oldalra, ezúttal azonban sikerül kifejelni. Hát igaz, nem Van Dijk volt most ott, hanem a védőtársa, ha jól láttam, akkor talán, igen, Koopmeijers volt az, aki kifejelte a labdát. Közben most begörcsölött az egyik holland is, össze is csúsztak egy kicsit, úgyhogy eléggé fáj neki ott a térthajlatánál, meg a várdia is talán, úgyhogy ott marad a földön. Mutatják a marokkóiak, hogy rúgjuk már ki a labdát, van aki azt mondja, rúgjuk ki, van aki azt mondja, hogy ne rúgjuk ki, végül is a játékvezető lefújja, és akkor majd most ápolás következik, mert hogy nem tud fölállni. Gondolom, hogy nem az időt akarja a holland húzni, most mi látjuk a visszajátszásból, hogy ott volt egy érkezés, igen, és a két térde, hogy összecsattant, hát ez nagyon tud már fájni így körülbelül 117 percnyi játék után.
2: Kőkemény belépő volt, pokróc kemény Salaheddintől, Summerville pedig lenmarad a földön. Itt igen, most nincs szó színészkedésről, viszont mivel behívta magához az orvosi stábot, emiatt Clarence Seedorf is itt van a mérkőzésen, emiatt le kell majd mennie egy percre a pályáról Summervillenek, úgyhogy ember hátrányban védekezik majd 60 szekundumon keresztül Hollandia válogatottja, sőt az sem biztos, hogy Summerville egy perc után vissza tud jönni, mert jelenleg is húzzák ki a lábát, neki is görcsöl a jobb lába, úgyhogy mindenképpen szükségszerű volt az orvosi segítség. El Ainaoui most Marokkó, mondom, ember előnyben jelenleg, 10 holland ellen támad, 11 marokkói. El Ainaoui viszi be középre a labdát, átteszi Mazraouinak. Most kell Marokkónak támadni, most van lehetősége, van egy kis forja. Mazraoui Szájbarit vette célba, visszaadja Szájbari Mazraouinak. Summerville most már kész van, visszatérne a pályára, de a játékvezető hátat fordít neki, még nem tett le, csak maximum fél perc. Yassin a labdával kavargat, az egy nagyon mély, nagyon rossz beadás, Van Heike viszont visszahozza a játékba a labdát, Justin Kluivert helyett Hato próbálkozott megküzdeni a labdáért, viszont El Ainaoui itt le tudta győzni testben, hiszen erősebb volt, és az ajándéka pedig az, hogy bedobással jöhet Hollandia csapata. Kérdés az, hogy Summerville-t visszaengedik-e már. Hát a szurkolók ilyenkor már körmüket rágják, és azt várják, hogy jöjjön a 11-es párbaj, a holland hölgyek picit mérsékeltebben, de ugyanúgy nézik a mérkőzést, a holland urak pedig hát izgulnak. Ilyenkor a pulzus az rendkívül magasan van, mind a szurkolóknál, hát még a játékosoknál, akiknek majd oda kell állni 11-est rúgni. 3 perc múlva, ugyanis 117. percben járunk Hollandia-Marokkó 1-1.
0: És most már tényleg mezőnyjáték folyik, hát nem hiszem, hogy bármelyik csapat kockáztatni, ha csak nem hibázik valaki ott hátul egy óriási nagyot. Tehát erre nem kerülhet sor, amikor valaki csinál egy cselt, már is a földön találja magát. Most éppen Dumfries volt az, aki odarúgott, a játékvezető pedig egy sárgával hozta ezt a mérkőzést?
2: Kettővel.
0: És el is kéri a Brazil.
2: Igazad van, Balázs, egyel Diop kapott csak sárgát, igen.
0: Na jó, ne csapjál be. És akkor jönnek a marokkóiak, onnan a feledzővonaltól végezhették el a szabadrugást, Hakimi. Azért az utóbbi percekben az ő nevét is kevesebbet tudtuk mondani, de hát ha megmérnénk, hogy mennyit futott, szerintem az egyik legtöbbet futó játékos lenne ezen az estén, vagy ezen a hajnalon itt magyar idő szerint, mert hogy itt már 5:30 múlt 6 perccel, és még mindig nem tudjuk, hogy a holland vagy a marokkói válogatott jut-e tovább. Egyébként Zeedorfot említetted az előbb, és hát én nem mondom, hogy egy holland szurkoló vagyok, mert hazudnék, ha azt mondanám, de azért volt olyan játékosuk, aki viszont a hozzáállásával, a mentalitásával elismerésre méltó volt, de hát egy ilyen lehet, hogy hiányzik most a holland csapatból, annak ellenére, hogy nem mindenkinek volt szimpatikus, soknak nem, Edgar Davids, aki ráadásul a magánéletében is állítólag elég furcsa dolgokat produkál, de hát itt is van olyan a pályán, hiszen Hakimiről is ilyet tartanak. Nem is tudom, hogy tud egy játékos így koncentrálni arra, hogy odafigyeljen végig a VB mérkőzésen, miközben azért ott kopogtatnak az ajtón, hogy pajtikám, lehet, hogy komolyabb problémád lesz.
2: Igen, de szerencsére ebben nincsen tapasztalatunk, bízunk benne, hogy nem is lesz. Azt mondtad, hogy itt már reggeledik Magyarországon helyi idő szerint, tehát Mexikóban pedig esteledik, 9:30 is elmúlt már ott Monterrey idő szerint a stadion környékén, az országban, bocsánat, nyilván a stadion környékén is, ott pedig 28-ok van, azt akartam mondani, úgyhogy Budapesten jelenleg 23-28, úgyhogy iszonyatos meleg páratartalom még este 9:30 után is Monterreyben, ettől függetlenül le kell játszani a 120 percet a csapatoknak. Kisebb fügyszó megint, ugyanis áll, hát idézőjelbetéve áll a játék, egymással szembe felálltak a csapatok. Kicsit az Ausztria-Algéria meccsre hasonlít most már ez a néhány perc, amikor csak passzolgattak tétlenül. Bár ott az utolsó perceket úgy meghúzták, hogy még 2 gól is esett a 90. percen túl. Justin Kluivert mutat magából valamit, lefaltolná Yassin, vagy nem faltolná le a bírót, nem hagyja meg az eset, Hollandia pedig visszaviszi Van Dijkig a labdát. Ami az érdekesség, hogy a 120. percbe léptünk, fél perc múlva pedig, ha jelez hosszabbítást a játékvezető, a brazil sípmester, akkor azt lassan fel kell mutatni a negyedik játékvezetőnek. Állt a játék, számörülés ápolása miatt, Hakpót is ápolni kellett, amikor lecserélték, úgyhogy lehet, hogy 1-2 percet rátesz majd a játékvezető, bár az első 15 perc után nem adott hozzá semmit, igazából megkímélte a játékosokat. Na nézzük, most ezekben a másodpercekben pörög le a 120 perc, 3 percet rátesz még a negyedik játékvezető, mondtam én, hogy ott a nem is a szabálytalanság, hanem a cserék miatt még rátesz valamennyit. Úgyhogy 123 percig még játszunk, tehát van 3 minutom még a meccsből. Hollandia-Marokkó 1-1.
0: Hakimi volt az egyébként, aki a jobb oldalon most labdát kapott ott a szögletzászkor közelében. Hát arra már nem maradt ereje, hogy levegye. Koppmeyers pedig elvégezhet innen a bal oldalról majd a bedobást, de a játékvezető még mondja, hogy várjon egy kicsit, nem tudom, mi történik ott a pályán, hogy csere lesz még. És a brazil bíró pedig lekíséri. Oho, van ott egy vérző arc, most látom, nem csere lesz, hanem kapott egy könyököst, tehát tiszta vér a marokkói játékos meze. Ott két helyen is úgy látom, hogy felszakadt a szemöldöke, itt oldalt is megtalált teteje, de már úgy összevérezte magát. Most gyorsan mezt fog cserélni, de hát le kell tisztítani az arcát, így véresen nem lehet a pályán. Nem azért, mert már nem hiszem, hogy meghatározó. Az, hogy kap egy mezt, ezzel nem szabadna a pályán maradni.
2: Hiszen vérző játékos nem lehet, hogy ugyanakban fogja vérezni. És emlékezz, az első félidőben Szájbarinak már kellett mezt cserélni, tehát ez neki most a harmadik, amit felvett. Tehát ha ezt is összevérzi, nem tudom hány mezt vittek Szájbariból, de hát lehet 4-5-öt be kell készíteni.
0: Ha ő rúgja mondjuk hogy mindent eldöntő 11-est, akkor meg nagyon sokat le kell gyártani a marokkó szurkolóknak.
2: Igen, de akkor nem csak nekik, hanem a Bayernnek is. Na de kellett 11-es, Summerville hihetetlen milyen gyors, Summerville odaért, Salahuddin, viszont kacskán ér a labdába, és de Summerville nem tud oda visszaérni még erre se. Hát az lett volna még itt a slusszpoén, hogyha Salah Eddin, a marokkóiak védője összehoz egy holland gólt. Ihetetlen, hogy Summerville milyen sebességben közlekedik a pályán, mint a gyors vonat, úgy megy a 121.2. percben. Na, a játékvezető pedig azt mondja, hogy ennyi elég volt. Meg sem várta azt a plusz 3-at, 1 perc 40 másodperccel később lefújta, miután felmutatta a negyedik játékvezető a 3 perces hosszabbítást.
0: Én azon nevettem, hogy Cyberit visszaengedte a pályára, vagy abban a pillanatban, amikor beért a pálya közepére, lefújta. Úgyhogy igen, érdekes volt. Na, hát Laci, hát akkor most jön a büntető rugás, és hát azért én azt gondolom, nagyon sok olyan játékos került már oda az oldalvonalon kívülre, akik minden bizonnyal rúgtak volna büntetőt.
1: A 11-eseknél azt kell odaállítani, de ezt tudják a kapitányok is, akinek van lélek jelenléte, aki függetleníteni tudja magát, amennyire lehet a helyzettől. Tehát itt nem mindig az dönt, hogy ki a legjobb rugó, mert egy csapatban megvannak, hogyha most nem lenne tét edzésen, mondjuk ez az öt a legjobb rugó. De itt most azoknak kell oda menni, aki, úgy fogalmazok, hogy van vér a pucájába, és oda mer állni, itt van 70-75 ezer ember, tudják, hogy egy országot képviselnek, itt be kell jutni a 16 közé. Ha a meccset nézzük, akkor a hollandok a vezetés után már azt gondolták, hogy meg tudják tartani az előnyt, de az egész meccs alapján Marokkó sokkal jobban megérdemelni a továbbjutást, de a 11-eseknél már abszolút lutri az egész, hát Verbruggen a mezőny legjobbja, kíváncsi vagyok, hogy most a két kapus Bono és Verbruggen közül ki tud bravúrt hozni. Itt nüanszok fognak dönteni, hát láttuk a német-paraguay meccsen a 11-eseket, hogy mennyien kihagyták. Nagyon érdekes dolog, mert egy egész, hát 4 évente van világbajnokság, és most itt van, aki hibázik, az kiesik. Tehát 4 évet kell várnia újra, hogy bejuthassa a 16 közé, vagy a 8 közé, mert ezen az ágon Kanadával találkoznak, tehát itt egyenes út vezet tulajdonképpen a 8 közé.
0: Hát kíváncsi leszek rá, hogy majd kit jelölnek ki. Koeman mester is itt körbenéz, de láthattuk, hogy Verbruggent is ott oktatták, hogy ki hova rúgja, mert hát nyilván fölkészültek ebből a kapusedzők is, a játékosok most fölfrissítik a tudást, csak aztán majd jönnek a váratlan meglepetések, hogy nem azok rúgják a büntetőt, akire számítottak.
2: Emlékeztek, 2014-ben Hollandia játszott ugyanígy VB kieséses mérkőzést, döntetlen lett a rendes játékidő, a hosszabbításban sem esett gól, és Kasper Cillessent, akkor Louis van Gaal volt a szövetségkapitán, lecserélte a 11-es párbajra, és behozta azt a Tim Krölt, aki aztán megfogott vagy 3 büntetőt, de 2-t biztosan, és Hollandia ezzel jutott tovább. Most, hát nem is tudna ilyet eszközölni Koeman, hiszen kihasználta mind a 5 plusz 1 cseréjét, hosszabbításban is kapott ugye 1 plusz csere lehetőséget, úgyhogy Verbruggen fogja védeni a holland kaput, de hát miért is cserélt volna kapuban Ronald Koeman, hiszen az egyik legjobb játékosa volt Verbruggen, 3-szor mentette meg minimum góltól az oranje válogatottját. Bono is nagy 11-es ölő hírében áll, úgyhogy de hát ma már Manuel Neuer, aki szintén jól fogta eddigi karrierje során a 11-eseket, mindössze 1 büntetőt tudott hárítani, egyet mellé lőttek neki, és végül is Németország kiesett Paraguay ellen, Kiel pedig megfogott 2 büntetőt ezen a mérkőzésen, úgyhogy bármi lehet.
0: Neuer pedig visszavonul minden bizonnyal, na hát ezt nem teszi meg Verbruggen, mert ő még nagyon fiatal ember hozzá képest, és hát ami még egy érdekes dolog, hogy tényleg ki az, aki elbírja viselni ezt a terhet? Hát azért ez a marokkói válogatott szeretné megismételni a 4 évvel ezelőtti teljesítményét, és ahhoz meg kell nyerni ezt a büntető párbajt, de hát a hollandoknak is nagy csalódás lenne. Az is nagy csalódás volt, hogy egyáltalán a 92. percben kiegyenítette a marokkói csapat. Hát őszintén mondom, én 1-1-re tippeltem az említett játékban már a Totóban, teli találatom lett ezzel, mert valahogy éreztem, hogy egy gól nélkül mostanában nem ússza meg a holland válogatott.
1: Rugni meg szoktak, tehát ilyen erővel, igen, a döntetlen benne volt a mérkőzésben, de itt ha az egész mérkőzést nézzük, és így utólag egy picit a 11-esek előtt csak egy mondat erejéig, Marokkó jobban játszott, tehát uralta a mérkőzést, tényleg fantasztikus egyéni teljesítményeket tett le az asztalra, de most koncentráljunk arra, hogy mi lesz a 11-esekkel.
2: Na, Van Dijk és Hakimi a mérkőzése már harmadjára jönnek össze, ugye a mérkőzés kezdő sípszava előtt, aztán a 90 perc után, a hosszabbítás előtt is megbeszélték a bíróval, hogy kikezdi a mérkőzést, illetve a hosszabbítást, és most pedig azt döntik el, hogy melyik kapura lőnek, illetve ki fogja kezdeni a 11-es rúgásokat. Most dobja fel a kis pénzérmét a meccs játékvezetője, a brazil Sampaio, és azt mutatja, hogy Virgil van Dijkék fogják elvégezni? Nem, mert újra kell dobni, lehet, hogy valaki ezt nem fogadta el az első pörgetés, na most már biztos, hogy van Dijkék felé billent a pénz érem, úgyhogy Hollandia fogja kezdeni a 11-es sugást.
0: Mi is, hogy melyik és akkor közvetítjük, hogy a Hollanddal vagy a Marokkóval leszünk kapcsolatban, és akkor maradunk így. Na mit szólsz?
2: Én leszek a fej, akkor te
0: hát
2: legyél
0: akkor
2: az írás.
0: A sas.
2: Igen.
0: Jó, hát akkor megnézzük.
2: Most pörgetj, nálunk sem sikerült először.
0: Nálunk sem sikerült itt a stúdióban, de azért megpróbáljuk, tehát azért.
2: Na újra.
0: Rutinosan több pénz van nálunk. Hát enyém a hollandok.
2: Jó, legyen, akkor tiéd a holland.
0: Na nézzük majd, és a hollandok kezdik akkor, ha minden igaz. A két kapus egyébként ott egymás mellett haladt, aztán Fábrüggen inkább fut egy kicsit, még melegít, vagy én nem tudom, mit csinál. Biztosan mit csinálhatnak ilyenekkor a kapusok? Mi járhat a fejükben? Végig gondolják, hogy na, hogy hova induljak el, mit tud ez a játékos, ki jön majd velem szemben. Hát ilyenkor óriási a felelősség.
1: De a játékos is tudja, hogy a kapusnak le van írva, hogy hova rúgja. Igen. És most a kapus azt játssza le magába, hogy oda rúgja, vagy váltani fog.
0: Na minden esetre azért van egy bátor vállalkozó mindenképpen a holland csapatban, mert hogy valakinek el kell kezdeni, és az első 11-es az mindig nagyon fontos, és hát a hollandoknál kezdődik, tehát ez a rugás sorozat. Bono már ott van a kapuban.
2: Kopmeiners,
0: igen, őt kerestem, hogy ki fogja rúgni. Meglepődtem egy kicsit, megmondom őszintén, azért is néztem még egyszer. Utána Balal most neki fut, lő és belövi oda a bal alsó sarokba, az oldalába a hálónak, nagyon pontos volt a lövés, azt a szakaszt nem nagyon érik el a kapusok, és azért Bono se egy 2 méter 10 centis kapus, nem ért el odáig a keze, viszonylag jó, de jó, viszonylag tök nagyon jó büntető volt, azt akartam mondani, Bono nem tudott érte menni, úgyhogy 1-0 vezet Hollandia, Kristóf.
2: Annyira rajta volt Bono, hogy a hátsó kamerálásból azt lehetett látni, hogy nagyon rajta van, oda is érhet talán, de nagyon erősen pont az oldalhálóba a kapufa mellé rúgta, ez Kopmeiners tökéletesen végrehajtott büntető volt.

0: Csőléc, és onnan pedig bőven kifele pattan a labda, úgyhogy egy kör után előny Hollandiánál.
1: Hát Tá is hasonló módon hagyta ki a németeknél az utolsó büntetőt, csak ő fölé rúgta, ennyivel kellemesebb volt, de hát mit sem változtatna. Nézzük, akkor jön mindjárt, gyorsan pörögnek az események, a második holland büntető. Egy kis topogás, aztán ott a kapufál a labda, még pedig a jobb kapufál, laposan próbálta meg a holland játékos, és nem sikerült értékesítenie. Elképesztő hibák mindkét oldalon. Hát lehet, hogy ez a fáradtságtól volt. Kluivert volt az, aki kihagyta. Hát nem tudom, most az édesapja mind gondolkodik. Kiváló játékos volt. Még egy kicsit megállt, elküldte a kapust, aztán hát a kapufának is ráadásul a külső szélét találta el, tehát nem volt egy jó büntető. A hollandok azonban még így is 1-0-ra vezetnek. Kluivert is csereként jött be, Koppmeyers csereként berúgta, Kluivert kihagyta, pedig én úgy szerettem volna egy Kluivertet látni a pályán, ő ezt viszont nem szerette volna, hogy így legyen.
0: Szépen elfektette a kapust, aztán túl célozta magát. Rahimi a következő marokkói lövő, ő 9 méterről Felbrückennel szembe a hosszabbításban hibázott. Most 11 méterről újra lehetősége van gólt szerezni. Rahimi tehát, most fut neki a labdának, Rahimi kihagyja, nem berúgja! Hát ez hihetetlen! Felbrüggen kivédte a labdát, és ahogy kelt volna fel, akkor lábbal besodorta a labdát a kapuba. Hát én ilyet még nem láttam. Ez valami elképesztő. Kivédte Felbrüggen, jobbra lőtte egyébként Rahimi, kivédi a kapust, és ahogy kelne föl Felbrüggen, a bal lábával, vádliával besodorja a labdát a kapuba. Ez elképesztő. Hát jégkorongban ez nem érne ez a talált, hiszen a labda már elindult kifele, volt egy mozdulat, miután újra elindult a kapu felé, de ez labdarúgás, itt megadják ezt a találatot.
1: Hát ez elképesztő. Az ember tényleg csak ilyen Burlex filmekben lát ilyeneket. És akkor most következik az az ember, akit azért hoztak be, hogy csúsztatással esetleg gólt szerezzenek, ez sikerült. De most meghasznál a 11-es vár, ugye említettem, nem tudom, mit jelzett itt Koeman, miért ütögette az orcának a jobb oldalát. Minden esetre ugye a magyaroknak berúgta azt a bizonyos büntetőt a hollandiai mérkőzésen, amikor Szalai Ádám elájult. Nézzük, hogy most is lesz-e olyan higgadt, mint azon a találkozón. Nagy levegőt vesz, nagyot fújtat, aztán most indul a labdának. Jobban lő, és beveri oda a jobb felsőbe, megmerte emelni. Igen, ez kell a bátorság. Ha oda fölrúgod, akkor nem tudja megfogni a kapus, csak ha elcélzod magad egy kicsit, akkor ugye fölé megy. Minden esetre Beckhorst ezt is berúgta, nagyot tett azért, hogy a holland csapat akár tovább jusson.
0: Újra vezet Hollandia tehát, de nincsen előnyben. Ugyanis most lő Marokkó, eddig Koopmeiners belőtte, aztán El Ainaoui kihagyta az első körben, Justin Kluivert kihagyta, Rahimi belőtte a másodikban, Weghorst pedig úgy kezdte el a harmadik kört, hogy értékesítette, maga biztosan értékesítette ráadásul a büntetőit.
1: Tehát egy picit mégis előnyben van, mert ők már berúgták.
0: Így van. Talbi rúgja a marokkói a következő 11-esét. Talbi most kap engedélyt rá, fújtat egyet. Talbi megnézi még Felbrückent, nekiszel a toporog és belövi. Maga biztosan beleért ebbe is, Felbrücken, de végül is bement a labda. Balra lőtte, Talbi picit megemelte, félmagasan, nem úgy, mint az előbb Weghorst. Összességében magabiztos volt a talált, jó erővel lőtte oda Felbrüggen bal kezéhez, mondom, beleért a holland kapus, de nem tudott hárítani, úgyhogy 3-3.
1: Hát lehet, hogy ez a mérkőzés eltarthatig, még 10 perc van, Laci, és
0: 2-2,
1: akkor...
0: 2-2, bocsáss meg, 3 rúgó után.
1: Igen, 3 rúgó után 2-2, és akkor folytatják a hollandok. Bono kijön oda egészen az ötösig, megpróbálja megzavarni az ellenfelet, nem tudom, hogy ez ilyenkor mennyire hatásos. Timber lesz az, aki elvégzi majd ezt a büntetőt. Ő is egy cserejátékos, ő sem játszott sokat, tehát azért fejben frissebbnek kell lennie, testben, lélekben ugyan frissebben, azt nem tudjuk. Nagyon közel van a labdához, két lépésre, most fut neki, jobban lő, mellé rúgja! Hát ilyen nagyképűen, ne haragudjatok, oda menni így, hogy egy lépésről rúgom szinte a büntetőt, ez általában nem szokott bejönni. És elrúgja jobb kapufa mellett, mellé, laposan, a kapus ment a bal oldalra, és aztán már hiába potyognak a könnyei, mert talán még azok is potyognak. Kifordította túlságosan a belsőjét, és elrúgta a kapufa mellett. Hát Ronald Koeman arcára pedig minden rá van írva.
0: Kicsit olyan volt, mint hogyha Benny Hill Show-t néztünk volna, mint hogyha a bíró még nem is adott volna engedélyt a lövésre. Úgy elrúgta keresztbe a labdát Timber, közben Bono vetődés nélkül elszökkelt kettőt balra, tehát kicsit furcsa jelenetek voltak. Minden esetre nem rúgja be Hollandia, úgyhogy Marokkó előnybe kerülhet. Ashraf Hakimi az ítélet végrehajtó. Hát ki más? Kiben bízol Marokkó? Hakimi most fut neki, ő is kihagyja! Ashraf Hakimi pedig kapufára lövi. Mi van itt? Ugyanoda, ahol Justin Kluivert, Hakimi ugyanott találja el a kapufát. Hát pont azt mondtam, hogy kibe bízzon Marokkó, hogyha nem Hakimibe, a csapat legjobb játékosába. Hát innentől kezdve tényleg nem tudjuk azt mondani, hogy mi lesz. Bármi lehet. Ki

0: kihagyta az előbb, ugyanoda lőtt egyébként Timber, csak ő még kaput sem talált, Hakimi pedig kapufára lő, nincsen előnyben Marokkó, 4 lövő után 2-2.
1: Hát ezek a kapufák valahogy úgy vannak beállítva, hogy ne dőljön el ez a párharc, és akkor majd jöhetnek megint a hollandok, de valami történik
0: nincs
1: most.
0: Nincs labda, szerintem.
1: Nincs labda. Hát lehet, hogy kidurrant a kapufán, mert már annyiszor találták el vele a kapufát. És akkor a mérkőzés talán egyik legjobb játékosa következik, Somerville. Hát ő aztán igazán megérdemelné, már ha így osztogatnák ezeket a dolgokat, hogy berúgja, mert rengeteget futott, rengeteget dolgozott Bono vele szemben. Egyelőre csak a labdát nézi, nem néz rá a kapusra. Mindig figyelem ezt is. Most ő szembeáll pont a labdával, de valami irányba majd biztosan ki fog farolni. Ez is egy szokás a 24-es számú holland, tehát Bono pedig ugrálott a vonalon, meg mozog, ezt megteheti. El is szökel most egy kicsit a bal oldal, toporog egy kicsit, ellövi. És ezt a büntetőt, hát Bono érezte, hogy hova fogja rúgni, elmozdult a jobb kapu felé, és kitenyerelte a labdát.
0: Bono nem vetődik.
1: Nem vetődött, föl állva maradt.
0: De már nem maradt. Csak most, hanem az előző Timber 11-esnél is, ő nem vetődik, ő szökel. Kettőt jobbra, kettőt balra, és megzavarta ez. Számomra nem rúgta rosszul, tehát ha vetődik Bono, ez bemegy.
1: Igen. Állva maradt, és érezte, hogy föl fogja emelni, a bal kezével beleütött, és a labda ennyi erővel egyébként be is pöröghetett volna róla, de nem úgy járt, mint a holland portás, hanem kijött a labda. Ez pedig azt jelenti, hogy itt a lehetőség, és miről beszéltünk? Emlékezel Saibarival kapcsolatban, amikor vérzett?
0: Igen, Saibari. Hát most már nem vérzik, viszont Marokkot belőheti a nyolcad döntőbe.
1: Amennyiben, sok mezeladás.
0: Igen, amennyiben Saibari berúgja, akkor Marokkó nyolcaddöntős és Hollandia búcsúzik Németország után a világbajnokságtól. Most kap engedélyt Saibari, nekifut a labdának, és belövi! Marokkó nyolcaddöntőben Hollandia búcsúzik a világbajnokságtól. Kiesik egy újabb európai csapat, Németország után egy másik nagy nemzet, Hollandia is búcsúzik Amerikától, vagy éppen Mexikótól, vagy Kanadától. Meglepetés mondhatni, ha papírformát nézzük, de a mérkőzés képe alapján teljesen megérdemelt, hogy Marokkó jut a nyolcad döntőbe, és Kanadával fog majd játszani. Hihetetlen, hogy azon múlik, hogy Verbrugge például, amit kivédett, az besodort a lábbal, és lehet, hogy az is kellett ahhoz, hogy Marokkó végül tovább jusson. Saibari a hős, csak úgy, mint az első három csoportmérkőzésen, 11-esből ugyan, de itt a sorsdöntőt ő lövi be, Verbruggen összeomlik, Wout Weghorst sír, neki valószínűleg ez volt az utolsó világbajnoksága, Somervillet pedig vigasztalni kell Memphis Depayéknak, Bonót is meg kell dicsérni, újfajta védési technikát alapított, avatott fel itt a 11-es lövéseknél, egyszerűen azzal, hogy nem vetődött, hanem szökelve, állva próbált oldalt találni, és kétszer, hát egyszer mellé rúgták neki, a másodjára pedig Somervillenél ki tudta védeni a 11-est. Úgyhogy Hollandia búcsúzik, Marokkó pedig ott van a 8-a döntőben.
1: Ennyi kihagyott 11-es, azért ez nem semmi.
2: Hát óriási a tét. Hát itt a játékosok, akármekkora sztárokról beszélünk, meg bajnokság, komoly bajnokságban játszanak, azért itt egy nemzetet képviselsz, 4 évente van világbajnokság, óriási felelősség van a játékosokon, tényleg sok 11-es kimaradt. A marokkóiakat megértem, hogy miért rúgták annyira a sarokra, mert úgy védett Verbruggen a meccsen, hogy mindenképp nagyon a sarokra akarták rúgni, és túlhúzták, mert féltek attól, hogy a kapus mindent megfogott a mérkőzésen, de végül is a hollandok annyit kihagytak, hogy Marokkó jutott tovább.
0: Drámai 11-es párbajban dőlt el tehát a 32 között Hollandia-Marokkó 1-1-es rendes játékidő után 3-2 Marokkónak 11-esekkel. Az első félidőben nem született találat, bár nagyon megnyomta az első néhány percet Marokkó, és már ott be kellett mutatni a két óriási bravúrt Verbruggennek, hogy mérkőzésbe tartsa Hollandiát, akkor ezt még megtette. A második félidőben aztán jött a meglepetés, és Hollandia váratlanul, azért mondom, hogy váratlanul, mert Marokkó a második játék részben is jobban futballozott, Cody Hakpo révén megszerezte a vezetést. Becserélték Wout Weghorstot, Ronald Koeman nagy húzása, ez volt legalábbis az egyik. A kapus Verbruggen felévelte, célba vette Wout Weghorst fejét, ő megcsúsztatta, Somerville pedig ezzel ki tudott lőni a védelemből, és aztán meg is előzte Mazraouit, és mielőtt elesett volna még, oda pöckölte a labdát Cody Hakpo elé, aki a 16-oson belülről beverte a labdát a marokkói kapuba, ezzel vezetett a 72. percben 1-0-ra Hollandia. és amikor már mindenkit becserélt Koeman, már mint védőket, hogy őrizzék az eredményt, akkor Virgil van Dijk helyezkedési hibáját kihasználta Diop, miután egy oldalsó beadást befejelt közvetlen közelről, akkor Verbruggen tehetetlen volt. Ezzel egyenlített az utolsó minutumokban Marokkó csapata. A hosszabbításban, ahogy vártuk, nem született döntés, bár ott a hosszabbítás első 15 perces játék idejében volt egy földön túli bravúrja Verbruggennek, amikor is Rahimi közvetlen közelről 8-9 méterre a kaputól nem tudott betalálni. Verbruggen akkor még mindig meccsben tudta tartani Hollandiát, aztán pedig jött a 11-es párbaj. Hát láttunk itt mindent, mint a búcsúba. Koopmeijner ezt még belőtte, és nem tudta, hogy utána már csak egy csapattársa fogja belőni Wout Weghorst, a saját maga 11-esét. Kihagyta három holland játékos is, először Kluivert, aztán Timber, majd Somerville. Ez idő alatt három marokkói betalált, Rahimi, Tabi, és a sorsdöntő 11-es pedig Saibari lőtte be. A 11-es krónikájához hozzátartozik, hogy az egyik 11-est Verbruggen kivédte, El Ainaoui 11-esét, de aztán, ahogy kelt volna fel, Várdiával besodorta a kapuba a labdát, így azt is megadták. Elnézést, ez Rahimi 11-ese volt, nem El Ainaoui. Végül is Saibari döntött, és ezzel Marokkót belőtte a nyolcaddöntőbe. Hollandia pedig csak úgy, mint Németország második európaiként idő előtt búcsúzik a világbajnokságtól, ami legalábbis a papírformát illeti. Szóval Marokkó legyőzi 11-es párbajban 3-2-re Hollandia csapatát, és ezzel ott van a nyolcaddöntőben.
1: Köszönjük szépen a figyelmet, hát én azt gondolom, hogy aki fönt maradt, az kapott bőven izgalmat, és hát majd folytatást természetesen vágyjuk, hogy lesznek-e még ilyen nagy meglepetések. Mindjárt kezdődik a reggeli műsor, búcsúzik Szalai Kristóf, Fukovics László és Balogh Balázs, további jó rádiózást kívánok!
3: Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek, pontosan 6 óra 6 perc van, egy picit megcsúsztunk, mert mindig 6 óra 3-kor szoktunk kezdeni, de most mondta a szuper levő, hogy mi lenne, hogyha 6 óra 6-kor kezdenénk, hát akkor legyen így, az ő kérések nem tudunk nem eleget tenni, szóval jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra 6 perc, június 30-a és kedd, itt van velünk ma reggel szuper Levente, hello Levi!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok, ez persze nem volt igaz.
1: Persze, nyilván vállom a felelősséget, és Erdei Márk is itt van velünk, hello Márk, jó reggel!
3: Jó reggelt, sziasztok, és Harsányi Levente is természetesen.
1: De mennyire vagytok frissek, urak?
2: Abszolút, már? Hát nem látszik.
3: Teljesen.
1: Én sajnos végig, hát nem mondom, hogy izgultam, de végig...
2: Szenvedted.
1: Hát egy valami gyötrelmes német meccset valami, és 2:45, valami ilyesmi 2:30-kor feküdtem, aludtam el, és legalább megérte volna bármilyen szinten, a németeknek drukkoltam, de ha valaki lemaradt volna róla, nem tudom, spoilerezzük-e vagy sem, nem a németek nyertek.
3: Így.
1: Finoman.
3: Idén mi, sem.
1: Igen, volt az egy esti felvezető meccs, ami Annie Archer főszereplésével volt régen, a Hajszál hiány című film. A brazilok ezt hozták, tehát hogy nem tudom, hanyadik, 96. percben lőtt góllal talán.
3: 95, igen.
1: 95, 2-1-re nagy nehezen nyertek. Aztán gondoltuk, hogy jó, hát hogy ez egy ilyen nyögvenyelős volt, akkor majd a németek itt helyre teszik Paraguayt. Kinkesáros épp, hogy döntetlen, aztán hosszabbítás, és 11-esekkel viszont kikaptak.
2: Apukámnak mondom már évek óta, hogy már nem áll az a sztori, hogy a németek mindig nyernek. Tehát gyerekkoromban annyiszor hallottam ezt a kifejezést, igen, hogy a végül a németek mindig nyernek.
1: Igen, a 90-es évek, ugye azt hiszem akkor indult el Linekertől ez a mondás, szerintem sokan ismerik, tudják, hogy ugye 11-en játszák, most már 22-en is mindig a németek nyernek, de hát már régóta nem, de már az előző VB-n is nagyon gyenge lesz szerepe, azt hiszem ott is meg az előtt, intán csoportkörből estek ki. Hát most így alakult. És volt egy hajnali, nagyon hajnali meccs, már ez is az volt, most lett vége, nem olyan rég, most éppen Van Dijk nyilatkozik, hiszen Hollandia sem tudott nyerni Marokkó ellen, szóval döntetlen volt a rendes játékidő, hosszabbítás és 11-es gyerekek, szóval nagyon nagyon kemény.
3: De a FIFA az dörzsölheti a tenyerét szerintem, mert hát nem emelték meg ugye az európai országok számát nagyon drasztikusan, így hogy 48 csapatos lett a VB, és hát potyognak is ki azért ezt látni, úgyhogy már az európai szemüvegen keresztül ez nem néz ki jól. Így van, most azért Hollandia, Németország egymás után két nagy csapat, ki tudja mi lesz így este mondjuk, hogyha majd a további meccseket nézzük.
1: Ja igen, és ma este játszik Norvégia, talán ugye?
3: Norvégia, igen, elefántcsoport Norvégia, utána meg egy francia svéden, ott azért csanszos, hogy lesz európai továbbjutó, de...
2: Meg kieső.
3: Így van, szóval biztos.
1: Ott mind a kettő, ott teljesítik, de hát ezek után már nem is tudom, most marad ez, amiről beszéltünk olyan sokat, hogy francia, argentin döntő, megismétlődik a 4 évvel ezelőtti, simán benne
3: könnyen
1: van.
3: Lehet.
1: Már simán. Ezt mondtuk is, de nem tudom, hollandokat várta valaki a végső győzelemre, vagy a 4 közé?
3: Hát ennél azért egy körrel tovább. Tehát ennél hát a, minimum, a hát marokkóinál minimum. Azért, utána lett volna még Kanada az ellenfélnek, az is azért inkább Hollandiának állt volna.
1: Marokkó nem rossz, tehát most
3: anélkül
1: most itt, hogy ugye elvennék az érdemet a győztes csapatoktól, van ahol hát a Paraguaynál szerintem én ott nem adnám nekik nagyon meg, hogy de mégis ugye tovább jutottak, viszont a Hollandia-Marokkó esetében Marokkó, legalábbis amit a brazilok ellen ugye az első meccsen nyújtott, az alapján én simán azt mondtam, hogy ilyen 8 közé be tudnak galopírozni, de hát most ezt meg is csinálták, még ha döntetlen. Nem néztetek a meccset?
3: Persze.
1: És milyen volt?
3: Hát jó volt egyébként, de úgy nem hozta szerintem azt az elvárt szintet. Azért több gólt várhattunk volna egy ilyen jó meccstől, mert tényleg annak ígérkezett, hát 4 éve is 4. lettek a marokkóiak, ugye Horvátország vert őket a bronzmeccsen. Tehát simán benne lett volna egy ennél, és benne van még mindig egy jobb szereplés, mert szerintem Kanadát simán meg fogják verni.
1: Hát én most már nem merek semmit mondani, tehát én de tulajdonképpen úgy mentem volna aludni, hogy németek oké, simán nyernek, ott is valami 1-20-as, 1-30-as volt az odds, tehát semmi különös, de hát azért, de látjátok, szóval nem tudom, nem, bár illetve nem láttuk, mert nem mindenki tudta megnézni, szóval komoly meccsek. Ez időeltolódás, illetve pontosan, hogy a hajnali kezdés sem tesz annyira jót a VB-nek. Én nagyon sok emberre beszéltem, és mindenki azt mondja, hogy hát már nem is nagyon követi, eredményeket megnéz reggel, annyira nem hozza lázba a meccsek sokasága, meg lehet, hogy nyilván akkor minősége sincs azon a szinten.
3: Még azért lesz talán olyan meccs itt a 32-ben, az este az a francia-svéd, az nem hangzik rosszul, lesz meg azért egy portugál-horvát, egy Ausztria-Spanyolország.
1: Na igen, igen, ezt akartam, igen, hogy
3: mik vannak tudja, még. Mondjuk Anglia esetleg elkapja Kongót egy sok gólos meccsem, hát mondjuk azt nem nagyon nézem ki ebből az angol válogatottból, de mondjuk egy elefántcsontpart Norvégia is lehet jó, hogyha a norvég támadó sorra nézünk.
1: Ha nem úgy állnak fel, mint az előző, igen, előző meccs.
3: Már végre nem úgy fognak.
1: Igen. Az biztos. Hát figyeljetek, ha itt most ma a franciák kiesnének, akkor tényleg majd a döntőbe bekapcsolom a tévét. Tehát egyszerűen...
3: Egy jó Paraguay-Ecuador döntőm.
1: Hát úgy gyerek. De nem tudom, itt láttok ebben valami hiteles sztorit a tekintetben, ugye sokszor mondtuk, meg mondták, hogy nagyon fáradtak a nagy európai csapatok nagy kiemelt játékosai, hogy akkor ezt most ide VB-re egy befáradt társaság érkezett? Lásd ugye hollandok, lásd németek? Vagy egyébként is benne?
3: Ez azért furcsa, mert a dél-amerikai csapatok is rengeteg meccset játszanak évközben. Itt a brazilokra gondolunk, több mint 40 meccsel. Igen, tehát, igen. Hogy alapvetően ez a fáradtság szerintem ez az összes focistára jellemző. Lehet, hogy ezzel nem igazán tudnak védekezni.
1: Azt mondják, az argentin labdarúgó válogatott ugye még pályára sem lépett, de a következő meccsen, de szurkolók szerint már félában, hogy elődöntőben érezheti magát a foci VB ágrajza, de szép szó. Óriási felháborodást váltott ki, sokan úgy vélik, hogy jó nem összeg a torna a legkedvezőbb útját kapták a döntő felé. De hát ez volt a sorsás. Tehát most ezzel...
3: Hát, nem csak, hát hogyha azt megnézzük, hogyha Portugália hozza a papírformát csoport elsőként tovább megy, akkor ők lettek volna az alsó ágon az argentinokkal, és már is más lett volna a helyzet.
1: Tehát, de nem is akartak ott nyerni, mert nem értem, tehát az a 0-0-as meccs, azt nem is értettem, hogy ott mit csináltak talán Kolumbiával, igen?
3: Ugye? Igen, tehát, Kolumbiával. Kolumbia került erre az ágra, és hát nyilván most ezt látva könnyű az út elvileg az elődöntőig, bár látva itt a csillaghullást nem biztos, de hát ezt a portugálok hozták össze az argentinoknak, úgyhogy Ronaldónak hálás lehet Messi.
2: Amúgy meg, hogyha címvédőről beszélünk nyilván, tehát most mondanék egy olyat, hogy meg is érdemli, tehát teniszben is az első kiemelt, az általában a legjobb ágon van, tehát...
1: Hát meg valakit csak úgy oda tesznek, majd olyan is de van, aki ugye ezért wildcardok, érted, az is el lehet indulni, de ennek ellenére most tök mindegy, hogy milyen ágra azokat nézünk, szerintem pont az argentinok azok, akik simán mehetnek a döntőig, és nem azért, mert jó sorsásuk volt, hanem mert kb. Minden meccsüket eddig megnyerték, és valószínűleg ezután is.
2: És mit gondoltok, hogy az eddigi tapasztalatok, ahogy a VB-t itt látjuk, már mondtad, hogy azért a FIFA is dörzsöli a tenyerét sokféle szempontból, hogy közelítünk inkább a 64 csapatos VB-hez ezzel a
3: mostanival? Hát a híreket mostanival... olvasva egészen biztos sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos-e, vagy nem sajnos, de szerintem már ez is rengeteg, mert a felelet nézhetetlen.
1: Csak honnan emelnek be? Gondolom, remélem még Európából, mert akkor talán jó, de szóval ennek szerintem pont az lenne a lényege, hogy már a VB-nek, hogy megint ne egy olyan X30-40 meccset kapjál 50-et, mert pont ebből van szerintem egy kicsit úgy, szerintem tele az ember, hogy minden héten, meg hétközi fordulók, tehát szinte már minden nap meccset látsz. Oké, jó, bevétel szempontból jó a FIFA-nak, vagy nem tudom, de hogy tehát szerintem itt a kevesebb az több elmélet érvényesülhetne, hogy lássunk kevesebb, de mondjuk tehát én jobb meccseket.
3: Lehet, hogy azt tervezik, hogy ha már világbajnokságnak hívjuk a közösszes, a világ összes országa legyen ott. És akkor tényleg világbajnokság lesz.
1: Akkor viszont a 64 kevés, akkor 128.
3: Igen, azzal kellene kezdeni, aztán meglátjuk.
2: De akkor úgy, mint a teniszbe, tehát akkor egyenes kiesés egyből.
3: Annak egyébként lehet meg lenne a szépsége.
1: Ne legyen ilyen nulladik óra, tehát lehet selejtező. Tehát, hogy
2: hogy
1: nem, hát tudod, van, a nagy teniszmencseken is vannak úgy nézve, elő selejtezők, abból majd bele lehet jutni. Hát, hogy 128, 60, hát 64 a temérdek meccs, amit végig kellene játszaniuk.
3: Most van 104, ugye ezen a világbajnokságon. No. 48 csapattal.
1: Jó, hogy itt van már, ezt nem tudtuk volna kiszámolni.
2: Hát, amikor gyerek voltam, még azért rámentem olyan sztorikra, hogy akkor most az összes meccset meg szeretném nézni. Hát gondold el, hogyha valaki most az összes meccset meg szeretné nézni.
1: De akkor volt 8 csoport, ugye? 32 volt, azt hiszem, 84, talán, ha minden igaz. Azt még, de már láttad, meg körülbelül tudod első kettő tovább jut, és tehát lehet, volt egy ilyen némi logika itt most, hogy a 8 legjobb már matekozni, azt sem tudom, a harmadik helyek hogy dőltek el, nyilván először a hozott pontszám, vagy a lőtt gól, vagy a kapott gól, vagy egymás eredmény nem lehetett, mert nem játszottak, szóval, tehát megint kicsit bonyira sikeredik talán, hogy egyszerűbben lehetne ezt, vagy lehetett volna, de hát nem mi ülünk ott a FIFA döntői székében, hogy azt mondjuk, hogy igen, alapvetően az embereknek az lenne jó, ha több csapat jönne Európából, nem hajna 3-kor lenne a meccs, és jobb csapatok játszanának. és akkor gondolkodhatna a FIFA, hát nem biztos, akkor van a bevétel, mezeladás, és, hát, és ráadásul ugye, hát nem, az nem európai országokból is viszont magas nézőszámot hoznak, mert szerintem ott is imádják, szeretik a focit. Hát Óceánia és térsége nem gondolom, de még az is lehet.
3: De akkor a 64 csapatnak te örülnél ezek szerint? Mert ott ugye a két csoport első jutna mindenképpen tovább, ott nem kéne számolgatni, mert akkor lehet, hogy úgy alakul neki a 32.
1: Ilyen szempontból igen.
2: Tisztább
1: igen.
2: lenne, nem?
3: Igen.
2: Tehát itt picit.
1: Igen, ilyen szempontból igen. Viszont én inkább abban látom a VB erejét, hogy olyan meccseket lássunk, meg olyan csapatok játszanak, akik egyébként nagy ritkán találkoznának. Tehát, hogy most, tehát megint egy olasz, német, egy nem tudom, egy belga, francia sorat, nem tudom, mondjuk Európán belül azért sok ilyen meccset látunk, de talán akkor igen, a kontinensek közti csapatokat akkor talán egy szenegál, afrikai, nem tudom, az európai, szóval legalábbis nálam így ez érdekesebbnek tűnne.
3: Ha egy jó elefántcsontpart Norvégia, akkor az...
1: Igen, tehát ez nem tudom, a táplálékláncban régen a kutyámnak mondtam, amikor olyan kaját kapott, amit egyébként, ha én nem lennék, soha az életben nem tudott volna megenni. Kb. Ez is olyan, hogyha nem lenne a VB, akkor hát nagy valószínűséggel nem nagyon játszana a Szenegál és mondjuk Ausztria. Tehát ez egy szinte lehetetlen küldetés, de mégis megoldják.
2: Tudod, mi a fura egyébként? Az, hogy nézi az ember a világbajnokságot, hogy erről már annyit beszéltünk, hogy úgy tűnik, hogy tehát a formaidőzítések a csapatoknál, meg amilyen fizikai és mentális állapotban vannak, hogy ez még nagyon nem ott van. Hogy láttunk volna egy olyan csapatot, de most bárkiről beszél, esélyesről, esélytelenről, amelyik fullon pörögne.
3: Ha meg azt nézed, akkor volt a németeknek egy kifutott meccse Curaçao ellen, az a 7-1, akkor mindenki elhitte, hogy hú, a németek most mennyire jók lesznek.
1: Hát.
3: De hát nem. Tehát messze nem.
1: Tehát azért már bocsánat, az ilyen béna 7-1 volt, tehát nem tudom, kóbor gólok megsorolt, nem is tudom, kiknél volt, a portugáloknál is volt valami hasonló, mert hogy olyan, vagy éppen nem tudom, hogy melyik csapatnál gondolkodom, de hogy nem volt meggyőző, tehát hogy oké, nyertek, de úgy, hogy hát, ha jön egy komolyabb csapat, akkor ott spanyoloknál is volt igen ilyen, tehát hogy jön egy, mikor játszok spanyolok? Ma? Holnap?
3: Szerintem holnap Ausztriában.
1: Az se lesz könnyű, meg én úgy érzem.
3: Holnap este 9-kor, úgyhogy ez meg jó időben is lesz.
1: Igen, mert a franciák is jó játékkal és meggyőző leengedő játékkal fölénnyel nyertek. Az argentinok is ott ilyen szempontban nincs nagyon szerintem kételő kétség, de a többiek, hát lehet az, amit mondasz le, hogy majd időközben.
3: A francia svéden egyébként nem érzed, hogy a svédek akár Gyökeressel vagy Iszákkal beleszólhatnak?
1: De pont azért, mert senki nem gondolja.
3: Az éjszakai meccsek után meg aztán bármi lehet.
1: Hát igen, és úgy jó, persze nyilván Marokko is jó, ott azt kevésbé érzem meglepetésnek, de tehát a németet, azt a gyerekeket, azt én legalábbis nagyon, meg a brazil épp hogy győzett itt ezzel. Nem azt, hogy győztek, oké, okay, hanem hogy épp hogy győztek, tehát ennél szerintem nekik sokkal jobbat kell, de aztán lehet a következő, meg mindig azt mondom, majd a következő fordulóban milyen jó. Viszont a kanadaiak, azt nem tudom, nézted a Levi a meccsüket, azon átvették a hokiból, bevették, kirúgni a labdát az üres térbe, ahogy hokiba
2: felszabadítás.
1: Abszolút, ész nélkül, előre, hogy valahogy ez az 1-0 nyelv, mondjuk Kanada soha nem volt szerintem annyira erős vágatott fociban, de azért ennél jobb.
3: Szerintem minden szurkoló hálás volt, hogy annak vége lett 90 plusz második percben, szerintem ott még egy fél órát ezt végig szenvedni, ez tényleg az, hogy kivel játszottak, mi volt ez a dél-afrikai kapus, kihozta a labdát 20 méter, ott megállt, várt 2 perc, aztán kell. Elrúgta, merre állt.
1: Nem néztem a labdabirtoklást személyekre lebontva, de hogy az első háromban
3: az
1: volt,
3: akinél,
2: Williamsnél volt.
1: Akinél ott a labda. Hát gyerekek, figyeld, ha hagyják meg, ha lehet, meg hogyha egy célra vezető, akkor mindenki húzná az időt. Bár nem gondolom, de ezek a csapatok szerintem igen.
2: Labda kilövés volt, de letámadás, aztán semmi nem volt a kanadaiaktól, de tényleg.
3: Borzasztó volt.
1: De igen, gyerekek. Na mindegy, hát igen, kinkeserves meccseken vagyunk túl, és ma bízunk akkor a ma esti két meccsbe, hogy az talán jó lesz, vagy az talán jobb lesz. Nagyon bízom a norvég csatársorban, hogy oda teszi magát. Aztán meg utána a következő meccs, az mindjárt mondom, hogy melyik lesz.
3: Francia-svéd.
1: Ott is. Szóval olyan könnyen mentek át a franciák az eddigi ellenfeleiken, és mester hármasokkal. Azt néztétek, figyeltétek, hogy nagy nevek nagyon erősen jönnek, és tapadnak már a gólszerzés szintjén egymásra. A Bappé is, nyilván Dembele is, Messi is megint minden meccsen.
2: Holland.
1: Még ő jöhet.
2: Még úgyis, hogy kihagyott egyet.
1: még az is belefér. Messi is kérte 11, még az is belefér. Igen, szóval, hogy ilyen szempontból is érzek egy jó kis versenyt a játékosok közt, hogy ki lesz a gólkirály. Nem? Szerintem egy-két góllal vannak egymástól.
3: Igen, Messi 6, mögötte 4-jel vannak többen.
1: Bármi lehet.
3: Simán. Bármi. Attól függ, hogy meddig megy Argentina igazából. Mert hát az Argentinának tényleg ez, hogy most majd péntek este, vagy mikor szombat éjfélkor zöldfoki közhatósággal játszanak, hát ez a Messinek simán kinéz megint egy duplának. Tehát, hogy...
1: Na, annak például örülök, hogy a zöldfoki szigetek vagy köztársaság, nem tudom, tehát, hogy ők eljutottak. Annak kifejezetten örülök.
3: Szimpatizálsz a játékot?
1: Nagyon, de többen. Jó, hát kicsit ilyen, nem tudom, ilyen instant az egész, de összetették, összehozták.
2: De jó sztori egyébként, tehát abszolút.
1: Nagyon fut az instant, kapus, tehát ilyenek vannak, ilyen egyéni, emberi.
2: Megvan a jó sztoria egyébként, igen, a világbajnokságnak.
1: Nekem nagyon emberinek tűnik az egész, tehát, hogy ezért szeretik szerintem őket. Ők is tudják, hogy már minden egyes perc és meccs, amit itt eltöltenek, az valami adomány, nem is tudják.
3: Simán lehet, hogy világbajnokok lesznek. Hát 10 éve a portugálok úgy mentek tovább az Európa bajnoki csoportban, amiben mi is benne voltunk, hogy 3 döntetlennel, aztán mi lett belőle?
1: Igen, az szerintem erős párhuzam lenne a zöldfoki szigeteket is, azt a Portugáliát összehozni, de hát ilyen fehér Ferrari-ház effektus, tehát minden megtörténhet, főleg ezen a VB-n. Én azt hiszem. Na, úgyhogy ezek a meccsek jönnek majd, a norvég és a francia, aztán még egy érdekesség, aztán Mourinho elárulta, egyáltalán nem drukkol a futballistáinak a tornán, ugye most már a Real Madrid edzője, sőt azt szeretné, ha minél hamarabb búcsúznának, hogy időben csatlakozhassanak a nyári felkészüléshez. Az hiszem, milyen csóka, nem?
2: Hát de most, tehát...
1: Én szerintem én
2: de ennek az üzenete egyébként, tehát megint csak gondoljunk vissza...
1: Az anyagi és a klub értek.
2: Hát megint nem, én nem erre gondoltam, hanem hogy egy kisgyereket, aki mondjuk nagyon szereti a focit, nézi klubfutballt is, válogatottat is, hall egy ilyet, mondjuk a kedvenc csapata a Real Madrid, hall egy ilyet az edzőtől, tehát pont a futballnak a legnagyobb ünnepét így lehozni, az azért nem biztos, hogy a legszerencsésebb
1: hát
2: dolog.
1: Emléksz, hogy erről beszéltünk, hogy mennyire hozhatja őket lázba egy VB, tehát a címeres mez, ami egyébként régen szerintem minden felett volt nálam, meg én azt gondolom náluk is, mert így van, hogy egy világbajnoki trófea, egy arany, aztán jöhet egy BL trófea, aztán nyilván aztán kontinens Európa, meg Afrika, nem tudom milyen győzelem, és aztán nyilván a bajnokságok, vagy lehet az már beelőz, azt nem tudom, Premier League-nél azért szansos, hogy akár még a BL-nél is erősebb, de hogy én úgy gondolom, hogy olyan mennyiségű, tehát olyan match dumping van, hogy a játékosoknak, hogy most éppen most a VB-n nyerjek, vagy ne, én szerintem erősen tehát csökkent az értéke. Nem?
2: Ez sajnos így van.
3: Abszolút. De én egyébként egy cipőben járok Mourinhoval, mert én egész évben nem szurkolok a játékosainak, úgyhogy innentől kezdve...
1: Ezzel sokan vagyunk így már.
3: Nem akartam személyeskedni, de egyetértünk.
1: Nem, baj, mond ki, ezzel, itt most megyek vele ezen az úton, ezt én is így gondolom. Na, viszont akkor mindjárt fél hét van. Beszélünk majd a jégkorongról is, mert hogy Levi most örülhetsz, ugye szenzációs sikert ért el a magyar férfi jégkorong válogatott és kukukukó fiatal csatára. Méghozzá Szongott Domán, draftolta őt az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres. Na, erről fogunk beszélni, kicsit avasd be minket, légy kedvesebb a világba, jövünk veled örömmel, aztán majd persze lesz nemzeti sportjegyzet is, Zsoldos Barnával, a nemzeti sport Forma 1-es szakértővel is beszélünk, és 9 óra után majd Marosán Gyurit hívjuk, hogy nyilván, hogy kézilabda, meg egy kicsit a VB-ről is beszélgetünk, Gyurival vele mindig jó beszélgetni, úgyhogy mindjárt fél hét lesz, hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imogoszú!
10: Úszogumi!
9: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
13: Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebtartókat, folytatódik a hőség, Ötvösádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
13: Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A hőségriadóban különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel, erre hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízközműrendszerre. Ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és az autómosásra. A hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. A dél-amerikai országot múlt szerdán 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, ami több utórengést követett. Különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormozi szoros ügyében. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-éig. A programot pénzadománnyal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy a 1358-as adományvonal hívásával. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebbtartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát is. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el.
0: Közlekedés.
13: Defektet kapott egy autó az M1-esen a 166-os kilométernél, a jármű a Budapest felé vezető oldal lehajtó ágán okoz útszűkületet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
13: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
5: Meglepetésre Németország kiesett, valamint Hollandia és Japán sem folytatja a labdarúgó világbajnokságon. Brazília, Paraguay és Marokkó azonban ott lesz a 16 között. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
5: A marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot a 8-ad döntőbe jutásért rendezett monterrei mérkőzésen a labdarúgó VB-n. A hollandok a 72. percben Kodi Gakpo révén szerezték meg a vezetést, de az afrikai együttes Issa Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában. A 11-eseknél az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó bizonyult a higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárda sorozatban a negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban, vagy 11-esekkel. És 11-es párbaj döntött, Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól, és a 32 között búcsúzott a világbajnokságtól. 1-1-es állásnál a hosszabbításban úgy tűnt, a németek megnyerhetik a meccset, ám videózás után elvették a második góljukat, ezt követően a büntetőket pedig a dél-amerikaiak rúgták jobban. A paraguayi együttes 16 év szünet után egyből a győzelemmel tért vissza a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A csapatkapitány Gustavo Gomez szerint csapatának a csoportkörben nyújtott teljesítmény alapján kijárt ez a siker.
7: Yo creo que...
9: Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy négyszeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
5: A tornától korai búcsút vevő német válogatott szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann szerint a Paraguay elleni vereség egyértelműen azt mutatja, hogy Németország jelenleg nem tartozik a világ legjobb csapatai közé.
9: Elképesztően csalódott vagyok. Már a Paraguay góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kispadján.
5: Egy 95. percben lőtt góllal Brazília 2-1-re nyert Japán ellen, és ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe. Az első félidő után még a japánok vezettek. A fordulás után Casemiro fejesével egyenlítettek a brazilok. A lefújás előtt nem sokkal pedig a csereként beálló Gabriel Martinelli gólja eldöntötte a továbbjutást. Az Arsenal csatárán a góljával Brazília tehát búcsúztatta Japánt. A dél-amerikai válogatott majd az elefántcsontpart Norvégia párharc győztesével találkozik a nyolcaddöntőben. A brazilok hőse Gabriel Martinelli alig találta a szavakat a mérkőzés után.
7: Nem találom a szavakat, lehetetlen leírni azt, amit most érzek. Biztos vagyok benne, hogy egész Brazília tombol örömében. A szüleim, a feleségem és a barátaim is biztosan nagyon boldogok. Szerintem még szükségem lesz egy kis időre, hogy felfogjam, mi is történt. Az egész meccs nagyon feszült és intenzív volt, én is kaptam egy könyököst az egyik szögletnél. De nem számít, a lényeg, hogy megvan a továbbjutás.
5: A japánok részéről érthetően szomorúan nyilatkozott Moriyasu Hajime.
14: A játékosok a legjobbjukat nyújtották és remekül fociztak. A közönség pedig hatalmas támogatást adott nekünk. Reméltük, hogy tovább tudunk jutni a tornán, de ez nem sikerült és kiestünk. Szeretnék szólni pár szót a japán szurkolóknak, akik ide utaztak hazánkból, vagy a világ minden tájáról, vagy éppen a tévében néztek minket. Elnézést kérek, hogy nem sikerült elérnünk a célunkat, de bízom benne, hogy ennek ellenére is büszkék ránk és a játékosaimra.
5: Ahogy többször is elmondtuk, Kanada jutott be először a 16 közé a labdarúgó VB-n még tegnap. A társ házigazda Steven Eustáquio 92. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött Dél-Afrika ellen Los Angelesben, ami pedig a labdarúgó VB mai programját illeti. Magyar idő szerint 19 órakor kezdődik az elefántcsontpart Norvégia mérkőzés Dallasban, 23 órakor pedig elrajtol a Franciaország-Svédország találkozó New Yorkban. Mindkét mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. És maradunk a labdarúgásnál. Jövő héten Kedden már Bajnokok Ligája selejtezőt játszik a Győr együttese, amely új edzővel, a mexikói Efrain Juárezzel készül az izlandi Vikingur Reykjavik ellen. Az Eto keretéből hiányzik az algériai válogatottal éppen a Svájc ellen készülő Bembo Ali, ugyanakkor a magyar válogatott Csinger Márk, Sön Szabolcs és Vitális Milán kulcsember lehet a BL-ben. Tenisszel folytatjuk, férfi egyesben Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is továbbjutott az első fordulóból az angol nyílt teniszbajnokságon. Marozsán egy meggyőző háromszettes győzelemmel kezdett az argentin Tirante ellen. Következő riválisa a 22. helyen kiemelt spanyol Davidovics Fokina lesz. Fucsovics pedig alig egy órát töltött a pályán, ugyanis francia ellenfele Fanase feladta a meccset 6-3-4-0-ás hátrányban. Fucsovics a második fordulóban a 16. helyen kiemelt amerikai Teen ellen játszik. Női egyesben viszont Bondár Anna és Udvardi Panna is kiesett az első fordulóban. Minden úszónak az álma, hogy Bob Omanna dolgozhasson együtt, erről beszélt Jakub Vivian az M1-nek. A fiatal úszó november óta ismét a nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készült Tatabányán. Jövőre viszont új korszak kezdődik a pályafutásában, hiszen az érettségi után Kós Huberthez és Páder Nikolethez hasonlóan a Texas Egyetemen folytatja a tanulmányait és az úszást, ahol Bob Oman lesz az edzője. A még mindig csak 17 éves Európa-bajnok úszó kiváló formában várja a németországi ifjúsági és a párizsi felnőtt EB-t. A francia fővárosban ráadásul három számban is rajthoz áll. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: korától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente, Szuper Levente és Erdei Márk. Egy évben kezdődik Budapesten a vízes világbajnokság, a harmadik hazánk történetében. A részletekről Bera Emese, az összetett világkupa győztes nyílt vízi úszónkkal, Betlehem Dáviddal beszélgetett.
2: Betlehem Dávid friss összetett világkupa győztes nyílt vízi úszó, de azt hiszem, hogy a világbajnokság kapcsán nem feltétlenül csak azt kell hangsúlyozni, hogy nyílt vízi úszó, hiszen a medencében is szerepelni fogsz a tervek szerint. Nyilván teljesen más a hangulat egy ilyen hatalmas csarnokban vagy stadionban, mint mondjuk nyílt vízen, melyiket várod jobban?
3: Mind a kettőt, főleg azért, mert hogyha tényleg a Kopaszigáton lesz a nyílt víz, akkor az egy olyan hely, ahol tényleg sokan ki tudnak jönni, és tényleg szerintem pár ezer ember lakik ott, akik tényleg csak azért kijönnek, mert hallják, hogy valami ováció van, és szeretnék megnézni, hogy mi az, szóval szerintem az is egy jó hangulat lesz, és a Párizsban is elég sokan kim voltak, viszont az elég jól el volt osztatva az egész, szóval nem volt akkora hangzavard, így emiatt, hogy a Kopaszigáton lesz, várom a nyílt vizet nagyon, és főleg azért, mert ott szeretnék elsősorban jól úszni, de azért ez megint egy teljesen más, egy zárt helyiségen itt lesz 10-11 ezer ember egy medencére. Sokan elfelejtik az olimpiai bronzérmem mellett, hogy én olimpiai negyedik voltam 1500-on, szóval remélem, hogy tudok olyat nyújtani, amivel megváltozik ez, ha nem is átfordul, de legalább egy helyen fogják kezelni a kettőt. Szóval mind a kettőt nagyon várom, biztos, hogy itt nagyobb lesz a hangzavar és a hangulat, de ugyanakkor remélem, hogy nyílt vízen az a családiasság igazából nem az, hogy csak én élem át, hanem látják a versenytársaim is, hogy igen, ez Magyarország, és mennyien szurkolnak nekem, nekünk, a többieknek. Szóval mind a kettőt nagyon várom.
2: Biztosíthatlak, hogy sokan emlékeznek rá, hogy olimpiai negyedik vagy medencében. Azt mondod, úgy fogalmazol, hogy jól úszni. Az mit jelent?
3: Hát ez mindenki mást ért a jól úszni alatt. Én is igazából az olimpia óta úgy vagyok vele, hogy szeretném élvezni, és a jó úszás az, amikor úgy szállok ki a vízből, hogy elégedett vagyok azzal, amit csináltam. Nyilván, ahogy döntöttem, és amilyen döntéseket hoztam a verseny közben, főleg az utolsó egy körben. Medencében pedig tényleg, hogy tudjak javítani, hiszen az életkoromból kifolyólag szinte még van bennem pár másodperc, ami ahhoz kell, hogy tényleg a világ elitbe tartozzak medencében is, és mindenhol a dobogóért küzdjek. Szóval ez mindenkinek más jelent, nekem azt jelent, hogy itt érmekért csatározzak jövőre, és tényleg úgy szállhassak ki minden nyílt vízi számból, hogy elégedett vagyok, és megtettem mindent.
2: Tehát az élvezni az úszást, az azt jelenti, hogy jó döntéseket hozol?
3: Hát igazából összefügg minden mindennel. A legelső az, hogy élvezem az edzéseket, hiszen egy nagy nyomás legyen alattam, hogy tényleg muszáj itt nyernem, vagy muszáj itt dobogós helyezést elérnem, hanem élvezem, hogy csinálok, hiszen az eddigi éveimben elértem mindent. Hogyha most azt mondanám, hogy abba hagyom, akkor is lenne mit mutogatni majd a gyerekeimnek. Szóval onnan kezdődik, hogy élvezni az edzéseket, és készülni arra, hogy ez egy jó verseny legyen, ne arra készülni, hogy most az élet-halál küzdelem lesz, hanem tényleg jól érezni magamat, és hogyha jól érzem magamat, akkor a boldog úszó, a gyors úszó, szóval akkor jó döntéseket fogok hozni, és akkor biztos, hogy ott állok a dobogon majd.
2: Te olyan típus vagy egyébként, hogy egy hazai rendezésű, ráadásul ilyen nagyon fontos világbajnokság az inkább feldob, és nem terhet rak rád, mert azért nagyon sok magyar versenyző, akár úszásban, akár bármilyen más sportágban megküzd ezzel.
3: Igen, sok embernek szerintem hátrány. Én nagyon élvezem azt, hogyha sokan kín vannak és sokan szurkolnak, hiszen én a negatív kommentekkel is vagyok, hogy inkább jókat nevetek rajta, vagy a többieket piszkálom vele még jobban. Szóval engem úgy nem zavar igazából, hogy ki. Örülök annak, hogyha tényleg ennyi itt vannak, és tényleg ennyi ismerősöm, barátom átérheti ezt, hiszen emlékszem, hogy voltak, akik Párizsból kiutaztak, hogy láthassanak engem úszni, szóval ez olyan, hogy örülök, hogy most tényleg a nagy családom mindenki itt lehet, és nem csak a tévéből kell, hogy nézzék. Ez mindenképpen egy plusz erő, hiszen ha éppen a világ másik felén vagyok, akkor is néznek engem a tévében, és most, hogy itt lehetnek, ez még egy plusz indok arra, hogy jól úszak és jól szerepeljek. De amint tényleg megszorol a duda és beugrok, nem gondolok semmilyenre, hanem tényleg ez egy olyan verseny, mint hogyha bármelyik másik lenne. Persze jó azt látni, hogyha magyar zászlók lobognak, szóval mindenképp szerintem ez hozzá fog tenni a teljesítményemhez.
2: És az mennyire tesz hozzá a teljesítményedhez, hogy azért a hazai pályán rendezett világversenyen már nagyon sok jó tapasztalatod van?
3: Ez egy nagyon nagy plusz, hiszen tudom azt, hogy Magyarország tudja, hogy kell versenyt rendezni, és tényleg a 22-es VB volt szerintem ez eddig legjobb VB-m, mármint olyan szempontból, hogy nagyon szeretem, hogyha nyugodtság van, ha tudom, hogy mi fog történni az adott időben, tudom, hogy hol

0: lesznek a hűtők, ahol tudok majd vizet, bármit szerezni magamnak, és tényleg nem az van, hogy rohangálni kell és keresgetni kell a dolgaimat, hanem az a 2-3 hét, amit itt el fogok tölteni, aztán nyugalomba fog telni, és tudok. Persze az is, hogy tudom, hogy hova kell mennem majd boltba, stb., mert ismerem a helyet, de tényleg az, hogy minden itt lesz, és tudom, hogy profi lesz az egész szervezés, és tényleg minden arra lesz kihegyezve, hogy a magyarok a legjobban szerepelhessenek. Szóval én nagyon bízok benne, hogy ez pozitív lesz, illetve azt tényleg, hogy tudjuk, hogy nem kell félnem attól, hogy éppen a nyíltíz vagy a medence kezd, mind a kettőn el tudok indulni, hiszen tudom, hogy figyelnek arra, hogy a vízminőség jó legyen, minden akár a hőfok, akár a különböző értékek normálisak legyenek, ami nekünk különösen fontos, hiszen tényleg mind a kettő szakákban vannak nagy terveink.
1: Ha már vízminőség, a párod Fábián Bettina kórházba került a legutóbbi nyíltvízi világkupa után, hogy van akár testileg, akár a lelke, mert hogy olvastunk egy olyan bejegyzést, ami alapján őt ez nagyon megviselte, elsősorban, nem biztos, hogy elsősorban, de azért is, mert hogy a nyílt vízi úszókat talán nem támogatják úgy, vagy nem veszik figyelembe az ő igényeiket.
0: Igen, ez egy nehéz kérdés, és remélem, hogy most tartunk ott, hogy többen felszólalunk, és több sportoló összeáll azért, hogy tényleg változtatások menjenek végbe, hiszen most már tényleg az az egyik nagyon nagy része, és az inkább a fontosabb, hogy ne azért kell elmenjünk, tehát egészségesen tudjunk készülni továbbra is, ne csak elmegyünk egy verseny, és utána a kórházba kerülünk, mert ez rányomja a Bettin, látszik, hogy akár előtte a verseny előtt már benne vannak ilyen gondolatok, hogy megint itt kell úsznom, megint ott kell úsznom, és ne az legyen, hogy megint a kórházba kötök ki. Szóval ez mentálisan egy nagyon nehéz dolog, hogy tényleg a saját egészségünkkel játszunk, még úgy is, hogy tényleg nem mondom, hogy nehezebb, amit csinálok, mint a medencés úszók, viszont tényleg 2 órán keresztül küzdünk az ellenfelekkel, test ellen, a különböző hullámokkal, hidegvíz, melegvíz, áramlat, mindennel, és emellett még tényleg az egészségünket is kockáztatjuk. Illetve a másik része ennek az, hogy ami persze nem annyira fontos, mint az egészségünk, de hogy azért egyre többen vagyunk, akik mind nyíltvízen, mind medencében úszunk, és tényleg fontos nekünk az, hogy nyíltvízi verseny után el tudjunk indulni medencében, és hiszen tényleg számít ránk a válogatott, számít ránk Magyarország, és tényleg, ha például medencében kvalifikálok, lehet, hogy egy olyan ember előveszem el az esélyt, aki csak a medencére készül, viszont én úsztam a jobb időt, én jutottam ki, viszont egy olyan vízminőségbe kerülök a nyíltvízen, hogy nem tudok elindulni, így elvettem mást is a lehetőséget. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg odafigyeljenek arra, hogy olyan vízben ússzunk, ami tényleg tiszta, és amiben nem lesz utána az, hogy kórházba kell kerülni, hiszen most a lányoknál, ha jól tudom, 10 plusz hölgy is kórházba került, ami tényleg mutatja, hogy ez valami olyan nem oké.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bera Emese kollégánk Betlehem Dáviddal beszélgetett.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És 4 perc járunk 7 óra után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Június 30-a van, egy kellemes kedd, szabad ezt mondani, tényleg így alakul. Ez egy ilyen, szerintem nagyon szolid 38-40 fok várható. Ma is úgy, aki teheti, az mondjuk egy medence felé, egy zuhany felé vegye az irányt. Szóval jó reggelt mindenkinek, ma reggel Szuper Leventével és Erdei Márkkal. Sziasztok, jó reggelt fiúk.
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok.
1: És persze most nem csak ugye labdarúgás van, hanem ezzel a labdarúgó VB mellett azért történnek események más sportágokban is. Például a tenisz. Levi, ugye nem tudom, mennyire sikerült ezt nézni.
2: Hú, hát nagyon. Wimbledon, mind a két magyar srác tovább jutott, a lányok sajnos kiestek.
1: Na igen, ez a hír is itt van még azért a háttérben, azért szerintem, bár most, ahogy nézzük a foci VB meccseit, szerintem egyre inkább más sportákat is fogunk nézni.
2: Elkezdődött a Tour de France.
1: Ráadásul az is egy kiváló turisztikai magazin, azt én nagyon szeretem. Szóval az is nagyon jó, meg közben itt van ugyebár a jégkorong is, és nagyon profilba vág, két kiváló szakemberrel beszélünk majd erről, leginkább ők, én már csak pistogok. De a lényeg az, a szenzációs sikert ért el a magyar férfi jégkorong válogatott, és a Kokó fiatal csatára, Szongo Domán, hiszen draftolta őt az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres, hogy Szongozott kiválasztották, természetesen ugye még nem jelenti azt, hogy biztosan jégre is lép majd a világ legerősebb jégkorong bajnokságában, de nagyon fontos lépést tett e felé, ez volt az egyik nagy lépés. A draft ugye neki sem a cél, csak egy állomás volt, amit el akart érni, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy vasárnap reggel már is repülőre szállt, és azért, hogy elinduljon a New York állambeli Buffalo-ba is részt vegyen a hétfőtől csütörtökig tartó fejlesztő táborban, ahol többet magával elkezd a munkát a legmagasabb szinten. A Buffalo Sabres általános igazgató helyettese Jerry Fortin is jó véleménnyel van róla. A következőket mondta: a korcsolyázáson még van mit csiszolni, korcsolyázásán ezzel dolgoznia kell, kis, de olyan különleges, megfoghatatlan képességei vannak, melyek nagyon tetszenek nekünk, folyamatosan ott van a játék sűrűjében, közel tud kerülni az ellenfél kapujához, és eközben még a védekező harmadára is képes odafigyelni. Na, hogy néz ki az egész folyamat, Levi? Már segítsünk már a hallgatóknak, mert hogyha én nem vagyok ebben annyira jártas, vállaltan, ezzel nincs baj, de szerintem a hallgatók zöme sem, bárki tudja az egész. Ez a draftos, meg most Domán jelen helyzete.
2: Hát is olyan jó, hogy 24 év után először beszélhetünk most akkor ilyenről. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy ugye 99-ben meg volt az első draftos, ugye Grösz Tamás volt, 2000-ben én következtem, 2002-ben Vas János, és hogy eltelt 24 év. Tehát az azért orzasztó sok idő, de hát hála Istennek, hogy elérkeztünk.
1: Nézzük a jó oldalát
2: is, abszolút. De nagyon sokat változott azért ez a rendszer. Tehát még én magam is csodálkoztam azon, hogy szombaton draftolták Dománt, vasárnap pedig már repülőre ült és ment a fejlesztő táborba. Tehát itt azért sokkal több lehetősége van most már a fiataloknak megmutatni magukat NHL-es szinten, bár ugye a főedzőtábor az csak ősszel lesz, tehát azért addig lesz még ugye ez a fejlesztőtábor, ez az újoncoknak és a fiataloknak szól.
1: De ez mit jelent? Ez a fejlesztőtábor?
2: Hát félig meddig pofa vizit is, tehát azért, hogy megismerjék az embereket, az új arcokat, akiket draftoltak, akkor összehozzák a fiatalokat, a tavalyi draftosokat, a farm csapatban játszó, vagy a junior ligákban játszó játékosokat. Abszolút, ismerjék a környezetet, megismerik a szakembereket, a fejlesztő edzőket, azért itt vannak jeges edzések, száraz edzések, és az edzőtábort pedig egy házon belüli mérkőzéssel fogják zárni. Aztán utána nyilván, amiről beszéltem még az ősszel bekövetkező fő edzőtábor, ahol azért már ott vannak a legnagyobb sztárok is, előtte van még egy újonc tábor is, tehát azért vannak itt...
1: Hát a nyár táborok sokasága.
2: Itt megmozdulások, így van.
3: Volt de egyébként, akik innen ebből a felkészítő táborból mondjuk kinéztek, mert azért 156. helyen draftolták, persze ez magyarként óriási teljesítmény, de hogy azért volt már arra példa, így előfordul gyakran, hogy a fiatalokat mondjuk onnan kinézik ezekből a felkészítő táborokból?
2: Hát igazából innentől kezdve, hogy a játékodat lefoglalták, már csak rajtad múlik, hogy te milyen arcodat tudod
3: mutatni.
2: Hát csak
3: ezt ismerjük, hogy általában ilyenkor visszajönnek Európában, aztán ott, hogyha van mondjuk sérülés, akkor felszabadul egy-két hely, akkor hívják, tehát azért kevesebb olyan van, akit ilyen magas helyen draftolnak, akit egyből bedobnak a mély vízbe, inkább így kérdezem.
2: Ja, persze, tehát ez azért teljesen egyértelmű. Arra lehet azért számítani, tehát, hogy az első körös, ugye két első körös draftot sikerült most a Buffalo-nak megszerezni. Ugye Dexon Rudolph a negyedik helyen kelt el, mint első hátvéd ezen a drafton, ő szerintem be is fog mutatkozni, és Ilja Morozov ugye a 20. helyen kelt el csatárként. Benne nem vagyok azért 100%-ig biztos, hogy be fog mutatkozni, meg aztán Dománnak a kérdése is nagyon érdekes lesz, hogy neki hogyan tovább, hogy miben fog maradni aztán a klub, a finn klubja, ugye a Kokko, valamint ő, hogy fog dönteni, milyen utat találnak majd neki, hogy a fejlődésében mit tartanak a legjobb állomásnak, még az is lehet, hogy Európában marad, lehet.
3: Te hogy mit javasolnál egyébként neki? Inkább egy Finnország, vagy egy NCAA majd később?
2: Hát ezt figyelj, ehhez nekem sokkal többet kéne őt lássam, hogy neki melyik a megfelelő út. Azért vannak a szakemberek, hogy eldöntsék, hogy őt inkább tartják Európában, vagy pedig egy észak-amerikai stílushoz hozzásegíteni. Tehát ez majd eldöntik, hogy neki mi a legjobb út. Mind a kettőre láttunk már példát az elmúlt néhány évben.
1: Mennyire tudják megvetni magát a lábát egy ilyen magyar, fiatal magyar? Azért ez a 156. draft az nyilván az nekünk jó, de az igazából milyen súlyos? Tehát milyen súlya van ennek?
2: Jó, hát azért láttunk már olyanokat, akik 6.-7. körből világsztárok lettek, tehát akár egy Zetterberg, Datsyuk, Lundqvist, tehát halofémekről beszélünk. De Domán esetében egyébként óriási nagy, és ezt mindenképpen meg kell jegyezni, nagy dolog az, hogy az ő draftját konkrétan úgymond a magyar hokis család abszolút a magáénak érezheti. Ugyanis én biztos vagyok abban, hogy ez a draft nem lett volna, hogyha nincs két felnőtt átcsoportos világbajnokságon. Tehát szép dolog, hogy valaki nagyon fiatalon, extra fiatalon felnőtt VB-t játszik, de hogyha ez a divízió 1 lett volna, akkor ott a kutya se figyelte volna gyakorlatilag.
3: De,
2: és az nagy dolog, hogy két felnőtt VB-t egymás után olyan fiatalon mind a kettőt rácsban lejátszva. Tehát az abszolút egy kuriózum. Én egyébként megmondom őszintén, hogy picit meglepődtem az 5. körön. Én előbbre vártam. Főleg annak tudatában, hogy két felnőtt VB-n ő már ott volt, jól is teljesített, és hát azért emlékszünk, hogy néhány évvel ezelőtt ugye a szlovák Juraj Slavkovszky azért lett 1-1-es, mert a szlovák felnőtt válogatottban az első felnőtt VB-n ugyanúgy 17 évesen nagyon komolyat játszott. Jó, nyilván Domán nincs azon a szinten, és nem volt annyira kiemelkedő, mint akkor Slavkovszky egy szlovák válogatottból, igen. Tehát azért más kávéházról beszélünk. Így van, de azért mégis én azt gondolom, hogy ez egy óriási fegyvertény, hogy valaki ilyen fiatalon már meghatározó tud lenni a saját csapatában egy átcsoportos világbajnokságon.
3: És ezért is nagyon fontos, hogy minél tovább ott legyen a magyar válogatott, és szerinted most már azért így, hogy Domán olyan szinten berúgta az ajtót, hogy tényleg 24 év után újra volt magyar, most elkezdhetünk megint bizakodni, hogy így egy-két éven belül megint jobban odafigyelnek erre a magyar piacra, mert tudom, hogy nagyon nehéz kérdés, meg látva az elmúlt éveket azért volt olyan játékos, akiről azt hittük, hogy talán majd összejön neki a draft lista legalább, de aztán nem. Igen. Most Dománnak összejött, tehát
2: hát nézd, az ajtó berúgásról csak annyit, hogy ugye 99, 2000 és 2002, azt hittük, hogy a 3 évben volt 3 draftos, azt hittük, hogy mi berúgtuk az ajtót a Tomival és a Jancsival, aztán 24 évet kellett várni, pedig igen, egyébként, de én azt látom, hogy ez a mostani, ez egy picit más. Tehát ugye ott vagyunk az átcsoportban, jövőre is ott leszünk, és ez a fiataloknak, a következő generációnak lehet egy nagyon-nagyon jó példa. Főleg az, hogy Majoros Gergely szövetségi kapitány azért nagyon előszeretettel használja a fiatalokat, és dobja be a mély vízbe felnőtt válogatott szinten. Tehát ez egy nagyon jó üzenet a fiataloknak is, hogy oda lehet kerülni a felnőtt válogatottba, valami különlegeset kell mutatni nyilvánvalóan, de ezzel egy felnőtt válogatottsággal és azzal, hogy átcsoportos VB-re mész, megmutathatod magad a világnak, és abszolút egy jó irány, és hát remélem, hogy ez a felfogás, ez maradni fog, és a fiatalok aztán tényleg belerakják azt, ami szükséges ahhoz, hogy ők odaérjenek.
1: Ma már úgy készülünk itthon, mentában felkészítik ugye a fiatalokat, hogy ez a nem is olyan távoli, de közeli cél, hogy az NHL. Tehát egy nyilván szerintem most nagyon jók vagyunk, ráadásul úgy, hogy jó, hát kívülállóként, hozzá nem értőként teszem fel, hogy csóválj fejét.
2: Már nagyon csóválod a fejedet, én kíváncsi vagyok, hogy...
1: Mert?
3: Hát azért, hogyha megnézzük azokat a fiatalokat, akiket mondtál, hogy beválogatták őket, és ott voltak az A-csoportban, senki nem játszik itthon. Tehát mindenki kiment külföldre fiatalon, tehát ez a közös az összes játékosban, és Dománban is, aki már 15 évesen ugye kiment Finnországba. Tehát a magyar utánpótlás az...
1: Hát akkor a külföldön edződik, az is lehet, és akkor találkoznak a válogatott.
3: Hát csak kérdés, hogy ez mennyire jó a magyar utánpótlásnak, hát... hogy akkor tudsz gyakorlatilag kimenni, hogyha vagy esetleg fölkarol a szövetség, vagy tehetősebbek a szüleid, mert azért kiköltözni egy jégkorongba azért az nem egyszerű.
1: Feladat. Ez mindenhol, nézd a magyar labdarúgó, meg magyar kézilabda válogatottaknál is mindig ez egy önörök dilemma, hogy létrehozunk itthon, vagy létrehoznak itthon egy erős, egy klubmezőnyt, egy erős bajnokságot, viszont abban a bajnokságban javarész döntően külföldi játékosok vannak, most nem a magyar, nem a focit mondom, hanem akár a kézilabdán, ezáltal szerintem megsínli a válogatott. De például a magyar labdarúgó válogatottnál szerintem a 80% az külföldön van már most, és játszik, és ezáltal erősítés lesz jó a válogatott, azt most nem jutottunk ki a VB-re, az egy más sztori, de hogy szerintem már sokkal erősebb, érezhetően erősebb a válogatott. Lehet, hogy jót tesz ez. Csak közben kérdezem, hogy lehet, hogy jót tesz ez, ha mondjuk a külföldön játszanak a magyar hokisok, és aztán majd tömörülnek a válogatottban?
2: Hát egyelőre mindenképpen.
1: Ha?
2: Tehát ez így volt 25 éve, amikor nekem is meg kellett hoznom a döntést, hogy akkor most mi legyen. Tehát én azt mondtam, hogy vagy külföldön fogok jégkorongozni, vagy abba hagyom, és megyek a színművészeti főiskolára. Tehát és jelenleg, tehát nem változott olyan nagyon sok minden. Hogyha valaki kikerül, mint például Domán Finnországba, már 15 évesen, akkor ott belekóstol abba, hogy miről is van szó, hogy mi lehet a következő lépés, hogy nap mint nap olyan emberekkel, olyan játékosokkal edz, olyan közegbe, ami fölkészíti igazából egy abszolút profi mentalitásra. Az pedig, hogy ezt majd a későbbiekben hogy fogja tudni kamatoztatni. Tehát annyi minden van még, 18 éves. És tehát óriási különbség, hogyha azt hasonlítjuk össze, hogy én hogy kerültem oda, engem 20 évesen draftoltak, mert én még nem voltam ott 18 évesen, hogy engem láthatott volna bárki. Tehát a rendes draftkor az a 18 év, tehát ő tökéletes időzítésben van, de hát innen jön majd az a munkának az a része, hogy megszokni azt, hogy nem rólad szól minden, megszokni azt, hogy egy darab részvény vagy ebbe az óriási nagy üzleti gépezetben.
3: Mondjuk erre a kokó egyébként jó neki, tehát ott azért kint Finnországban, hogy az utánpótlásban szépen lépkedve, azért szerintem ezt így tanulgatja.
2: Ezt minden nyugati hoki nagyhatalomban azért már a jó csapatoknál tanulni lehet. Itt igazából attól függ minden, hogy milyen a befogadás. Tehát, hogy van akinél ez egy teljesen oké dolog, van, aki itt megtorpan és összezuhan ezek miatt a dolgok, nem lehet tudni. Tehát innentől kezdődik az tényleg, hogy felnőtté válás, hogy egy kőkemény üzlet része vagy, ha nagy pénzt akarsz keresni, akkor befogod a szádat, és csinálod, amit mondunk, és úgy csinálod, ahogy mondunk, és se család, se magánélet, se semmi. Úgyhogy igen, ez nem mindenkinek való, és ez kiderül egy néhány éven belül, hogy...
1: Ez elég érettő, ennyi idősen? Hogy ezt a közeget így megszokja?
3: Hát vele egykorúak a draftolnak, tehát vagy most, vagy soha.
2: Így van. Hogy tehát ez a megfelelő kor, hogy valakit draftoljanak. Őt ismerve is azért a családi hátterét, ugye egy abszolút jégkorongos családból.
3: Igen, nem csak egy magyar hoki család, hanem egy hoki család konkrétan.
2: Így van, pontosan is. Tehát tényleg azok az értékek, amik, tehát én jól ismerem a édesapját is, nagyapját is.
3: Keresztapját,
2: nagybátyját, tehát voltak ellenfeleim, csapattársaim, edzőim. Úgyhogy abszolút tényleg egy olyan környezetből jön, és olyan értékekkel bíró család, ahol azért figyeltek arra, hogy helyén legyen a szíve, és úgy tűnik fiatalkora ellenére, reméljük, hogy ezt majd 10 év múlva is elmondhatjuk róla, hogy abszolút büszke arra, hogy honnan jött, tudja pontosan, hogy honnan jött, és mik a gyökerek, és mi a háttér, és ennek megfelelően képviseli a hazánkat és a magyar jégkorongot mindenhol.
1: De neki akkor így ilyen háttér nem is lehetett volna más útja, tehát ő nem mehetett volna a színművészetire, ha egy ilyen erősen egy jégkorong orientált.
2: Hát figyelj, nálunk is komoly jégkorongorientáltság volt, ugye én is, a bátyám is jégkorongozott, édesapám is, meg edző volt, aztán egyik gyermekem sem a jég közelben van.
1: Hát nálatok megszokad, de látod nálunk, nálunk akkor nem. Szerinted milyen, meddig lehet eljutni magyarként egy ilyen szinten? Most a kérdés lehet, hogy...
3: Hát, ha őszintén szeretnénk lenni, pont amit kérdeztél, hogy 156. hely az mit jelent? Nem ez jelent sokat vagy keveset, hanem inkább az, hogy a több Erste Ligás barátom van kezdve minden, és ők ugye mind azt mondják, hogy aki szeretné menni külföldre, akkor a magyar zászló az egy handicap jégkorongban. Hogy egy magyar zászló szerepel a te útleveledben. Nyilván, hogyha megnézzük az Erste Ligát, akkor is találkozunk sokat rangú Amerikából vagy Kanadából hozott játékosokkal, akiről azt hiszük, hogy majd milyen lesz, aztán az elmúlt egy-két évben tudnék neveket mondani, aki úgy vezeti a korongot, hogy lefele néz. Tehát azért legyünk őszinték.
1: Az mit jelent? Hát, hogyha valaki
3: hát úgy kell azért vezetni, mert ezen a szinten azért Levi ezt alátámaszthatja, hogy felnézel.
2: Úgy vezetsz a labdát, hogy fönn a fej, nem
3: hogy
2: a labdát
3: a fej, nézed, nézed, hogy kinek passzolhatsz. Tehát itt meg az, hogy vezeti és közben lefele néz, nem tudja, hogy éppen hol van, azért az nem túl meggyőző.
2: Én azt gondolom, bocsánat, nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy óriási handicap. Valamennyire igen, de már korán sem annyira, mint mondjuk 20 vagy 25 éve.
3: Abszolút.
2: Tehát azért itt nagyon sok fejlődés történt. Jó néhányszor ott voltunk az A csoportban. Nagyon-nagyon sok fiatal játszik külföldi bajnokságokban a világ minden részén, Észak-Amerikától, Finnország, Svédország, Csehország, Németország. Tehát annyi helyen vannak már fiatal játékosaink, hogy egész egyszerűen nem lehet ignorálni a magyar jégkorongot tovább. Én elhiszem, hogy amikor még nem volt internet, és minket draftoltak annak idején, akkor furcsán néztek az emberek, de hát annyi információ van, annyi videós lehetőség, tehát emlékszem, amikor én megtudtam, hogy draftoltak, ugye internet még nem volt, és csöngött a telefon, biztos emlékeztek rá, hogy amikor külföldről jött hívás, akkor máshogy csöngött a telefon. Picit tompámban.
3: Én nem.
2: Te nem.
1: Tudod,
2: de nem emlékszik még rá, hogy
1: egy picit... Már ha volt telefon. Tehát akinek volt, igen, akkor már annak is örül.
2: De azért már teljesen megváltoztak. Fölgyorsultak ezek a dolgok, a fiatalok pontosan tudják, hogy mibe csöppennek bele most, ez vagy jó, vagy rossz, ezt mindenki döntse el, hogy a meglepetés ereje és a kaland, az új dolgok felismerése, felfedezése az már abszolút nem játszik, mert mindenki tudja pontosan, hogy mit várhat.
3: És ha te visszagondolsz magadat, te milyen voltál? Mert ha most azt nézzük meg, hogy tényleg Domán is betöltötte a 18-at, ő plexire vált. Hogy te például nem mertél plexire váltani.
2: Kösz szépen.
1: Már itt tartunk, és egy fél nyomot.
2: Viszont a rácsomat lecserélhettem, mert ugye a kapusoknál is fiatal korban még a nagy lyukú rácsot nem használhatott, tehát azért az is egy nagy dolog volt. Ez végre látok.
1: Ja, hogy ez egy ilyen sport. Eddig voltam, hol álltam. Na, mindjárt még akkor beszélünk a csapatról is, erre a csapatról, amit 70-ben alapítottak, ugye New York állam északnyugati csücskén, Buffalo-ban székel, és meg beszélünk erről, hogy egyébként magáról arról a helyzetről, hogy mennyire jó, amit Márk is kérdezett, hogy most ugye ahol van, vagy most az NHL-be való belépés, ha belép, akkor az neki egy nagy fegyvertény lesz, mert ugye sokszor mondjuk bizonyos játékosoknál labdarúgásban most őt még itt 1-2-3 évet húzzol le ebben a csapatban, és majd ha megérett arra, akkor menjen a nagyok közé. Ugye erről is már beszélünk, hamarosan folytatjuk, mindjárt 7:30 lesz.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Kiesett Németország a labdarúgó világbajnokságon, holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, folytatódik a hőség. Ötvös Álin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
12: Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól és a 32 között búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól. Paraguay 16 év szünet után győzelemmel tért vissza a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A négyszeres világbajnok németek pedig a 32 között búcsúztak. Bejutott a nyolcad döntőbe a VB-n Marokkó is, miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jük estek ki hosszabbításban vagy 11-esekkel. Brazília is készülhet a nyolcad döntős találkozójára, ugyanis 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A következő idényben is a Ferencváros labdarúgó csapatában szerepel kölcsönben Lisztes Krisztián. A 21 éves játékos egy szezon töltött a német Frankfurtnál, majd tavaly nyáron visszatért az FTC-hez, szintén kölcsönbe. Férfi egyesben Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is tovább jutott az első fordulóból az angol nyílt teniszbajnokságon. Marozsán argentin ellenfelét győzte le, Fucsovics francia vetélytársa pedig feladta a meccset 6-3-4-0-ás hátrányban. Női egyesben viszont Bondár Anna és Udvardi Panna is kiesett az első fordulóban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről is beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és az oktatás, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. Alapvetően működik a vasúti és a buszközlekedés az országban, ugyanakkor a hőség miatt vannak zavarok, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, akkor óvatossági sebességkorlátozásokat rendelnek el, ezek késéseket okoznak. A tárcavezető szerint az is probléma, hogy a régi járművekben a klímák nem bírják ezt az időjárást. Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal. Tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a BKK-val együtt újra gondolták az éjszakai hálózatot. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-éig. A programot pénzadományjal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy a 1358-as adományvonal hívásával. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 megye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. Békés megyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat.
1: Közlekedés.
12: Aszfaltoznak az M7-esen Letenye felé a 170-es és a 171-es kilométer között, a belső sávba terelik a járműveket. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
12: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Igen, is, és jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel 5 perccel járunk, 3:48 előtt, június 30-át, kedde tűk, egészen éjfélig ugyanez az állapot. Igaz lesz a mai napra, 38 fok mellett, mondhatni rekken őhőség, de mégis szeretnénk valami friss hírekkel szolgálni a mi hallgatóinknak. Itt van Szuper Levente és Erdély, meg jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Na, ugye ott hagytuk abba, hogy a bizonyos Szongott Domán kiváló draftolás az NHL-ben szereplő Buffalo Sabreshez, és egy kicsit beszélünk erről a klubról. A klubot 1970-ben alapították, a New York állam északnyugati csücskén Buffalo-ban székel, nem meglepő. A nagy tavak egyike az Erie partján. Háromszor nyerte meg ugye a főcsoportját, 75, 80 és 99. A 99-esen én kicsit megdöbbentem, ott az eltelt majdnem 20 év. És egyszer az alapszakaszt is 2007-ben. Hol van ez a csapat most, Levi, segíts nekünk meg a hallgatóknak, hogy?
3: Negyed döntőig jutottak az előző
2: negyed
3: szezonban.
2: Negyed döntőig, hetedik meccsen kaptak hát ki a Montreáltól, tehát egy abszolút jó úton haladnak, ugye Jarmo Kekalainen most ott a general manager, ugye finn szakember, és tényleg jó munkát végez, sok fiatal próbálnak ki, jól sikerültek a draftok az elmúlt néhány évben, a cserék is, és egyébként, hogyha már említetted 99-et, ugye az volt az a szezon, ahol ugye Stanley döntőt játszottak, még Dominik Hasek fémjelezte Buffalo Sabres.
1: Aha. Jó, úgyhogy szerintem legalábbis kiülállóként mondom, hogy jó csapathoz érkezhetett, és érkezhet, ugye 1990 és 2013 között irányította a Sabres-t, aztán 1999-ben eljutott a csapat a Stanley Kupa döntőig, és ugye aztán a vezetőről beszélünk, majd 2024-ben újra őt nevezték a csapat élére, és éppen most május végén hosszabbították meg újabb 2 évre a szerződését. A Buffalo-iak Szongott mellett még 4 jégkorongozó játékjogát foglalták le 2026-os drafton, köztük első körben 2 is, ugye Dexon Rudolf a 4. és Ilya Morozov 20. helyen kelt el, 124. helyén Oliver Mörnix-t választotta a csapat, utána őt Szongott, majd a 6. körben 188-ként Dylan Dumont.
2: Így van. És de nagyon fontos dolog egyébként a Buffalo kapcsán megemlíteni azt, hogy ugye mindig egy nagy kérdés az, hogy a fiataljaikkal és a tehetségekkel hogy bánik egy NHL-es csapat. Milyen a farm csapat szisztémája, milyen az összeköttetés, a kapcsolat ugye az AHL-es csapattal, vagy esetleg a junior ligákkal, azt azért el kell mondani, és ez egy nagyon jó dolog, hogy nagyon régóta a Buffalo Sabresnek az AHL-ben a Rochester Americans a farm csapata, és egy nagyon-nagyon jó hosszú távú együttműködés van, nagyon jó a rotáció, sok mindenki mutatkozhatott be ugye a farm csapatból az elmúlt néhány évben a Sabresben, és azért ez is egyfajta új trend az elmúlt néhány évben a 15-20 évvel ezelőtti szituációkhoz képest, ahol azért nagyon félve adták meg a lehetőséget a fiataloknak az NHL-es csapatok. Ez sokat változott az elmúlt évben, tehát most már tényleg nagyon sokszor látjuk azt, hogy első-második körös draftosok egyből az NHL-be kezdik a szezont. Hát reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik, hogy a fiatalok elég szorgalmasan kapják majd a lehetőséget.
1: Figyeljetek az, hogy 66 éves az edző, az mennyire jó, nem jó, megszokott, mennyire mondja a labdarúgásban látjuk, nem tudom, hogy jégkorongban mennyire kell, mi a jobb, mi a legjobb, ideális, optimális kor?
2: Hát ezt nehéz megmondani igazából. Hát a Buffalohoz már, ahogy te is említetted, egy sokszoros visszatérő Lindy Ruff, tehát az már sokszor volt.
1: Nem tudják elengedni
2: a közelékébe, de az NHL ugyanúgy működik, mint az összes többi Major Liga egyébként Amerikában. Tehát az edzők cserélgetik a csapatokat, elküldik az egyik helyről, aztán pár hét múlva aláír a másiknál, tehát nagyon szűk társaság az, aki ezekben a
1: Major Ligában. Kevés jó edző van, mondhatni a csapat?
2: Nem, sok jó edző, van, csak igazából nem engednek be újakat. Tehát ezek az edzők van, ott mit tudom én, mondjuk 31 csapat van, 40 edzőt tegyük föl, és akkor legalábbis vezetőedző, és akkor ezek így váltogatják egymást a különböző csapatoknak a cserepadjain, tehát nagyon kevés tényleg az új edző, akit megbíznak NHL-ben.
3: De én is ezen gondolkoztam, amit az imént mondtál, hogy ez vajon jó-e, hogy a negyed döntőig jutott ez a csapat, majdnem elődöntőztek, ez tök jó így megnézni, hogy ilyen kaliberű csapat draftolt a mi magyar játékosunkat, de közben meg benne van az is a pakliban, hogy hát oké, hát akkor ezek szerint nekik van egy eléggé jó csapatuk, vajon befér-e oda Szongot akár a bővebb rotációba, vagy sem?
2: Ezt nem így kell nézni, nem is szabad ezt így nézni. Igazából itt most a csapatnak a felelőssége, hogy mit kezd a prospektjeivel, tehát az ígéreteivel, tényleg hova fogja Dománt elhelyezni, milyen jövőt képzel el neki, tehát innentől kezdve ez ennek nincsen olyan nagy jelentősége, hogy most a csapat hogy szerepelt, meg mit csinált az előző szezonban. Itt fiatal játékosokat kell menedzselni, a klubnak az a célja, hogy a draftolt játékosait valahogy majd integrálja az első csapatba.
3: Ez a finn bajnokság most hol is van egyébként Európában, így nagyságrendileg az első háromban, mondjuk?
2: Hát attól függ, hogy melyik korosztályról beszélünk.
3: Nyilván beszélünk a felnőttről. Reménykedjünk abban, hogy jövőre a Kokkó nagy csapata, amely most ugye második lett, ha jól mondom, a finn bajnokságban.
2: Így van, döntőt játszottak.
3: Igen, Gallóval. Így akkor van. Bízunk benne, hogy mondjuk jövőre elkezdi alkalmazni Szongot ott a felnőtt keretben. Nyilván először a negyedik sor, aztán szépen lépked majd fölfelé.
2: Így van.
1: Megint hát beszéltük, tudod.
2: Hát azért nyilván a világ egyik legjobb bajnokságáról beszélünk felnőtt szinten. Tehát biztos, hogy benne van, én úgy gondolom, hogy a top 5-ben.
3: Svájci, német, svéd, még mellette mondjuk.
2: Hát orosz, cseh.
3: Orosz még mindig ott van egyébként.
2: Micsoda. Hát, attól függetlenül,
3: hogy... nem vetű rá akkor a fény most.
2: Persze, tehát Magyarországon most nem nagyon lehet ugye követni, meg a világszinten sem, de hát attól még az oroszok nem felejtettek el hokizni, tehát ott még folyamatosan teltházzal mennek a mérkőzések, tehát folyamatosan azért jelennek meg új fiatalok Észak-Amerikában, tehát ezek abszolút nem véletlenek, de én mondom, arra leszek nagyon kíváncsi, hogy Kokkóban képzeli el a Sabres Dománnak a sorsát így rövid távon, vagy pedig ugye az OHL-be őt draftolták ugye a világ egyik legerősebb junior bajnokságába, Észak-Amerikába, ahol én is játszottam.

0: elsősorban centerek. Mert ugye centerből sokkal egyszerűbb szélsőt csinálni, ez fordítva már nem annyira igaz, Domán pedig egy nagyon okos és jól bulizó center, de hogyha arra van szükség, és esetleg szélsőként számítanának rá, akkor sokkal egyszerűbb egy középcsatárt úgymond átváltoztatni szélsővé.
1: És Levi, ez, amin az elején így átsiklottunk, amit az általános igazgató helyettes mondott róla a Sabresnél, hogy a korcsolyázásán még van mit csiszolni. Hát most nekem nem titok, öcsém is az Újpestben kerettag kapus, a felnőtt keretben Rajna Miki mögött, és azért, hogyha hazajön a Domán, akkor általában őt szokta lehívni, lövögetni, és akkor közös lövöldéseket tartanak. Na de nyilván a kapusnál más a korcsolyázás, de hát azért ezt hallgatjuk a játékosoknál. Abban, hogy azért 25, hát ott nyilván nem kell annyit korcsolyázni, mint egy játékosnak. Mármint, hogy egy játékosnak a gyorsasága azért előbb feltűnik, mint a kapusnak a gyorsasága. Tehát azért erre akarom...
2: Hát de csak azért, mert a kapus nem jöhet ki.
0: Ez nem így van.
1: De kijöhet, és pont a családon belül ott azért pont tudom, hogy azért robbanékony kapus az mennyire is jó. De ez, hogy a korcsolyázásán még van mit csiszolni. Ez a része, ez egy ilyen magyar betegség, mert gyakorlatilag 30 év vagy 25 éve ezt hallgatjuk. Ebben azért egyetértünk, nem? Tehát ez mindig ez van, hogy megnézzük az egyperát, vagy tényleg a csoportot, hogy azért a korcsolyázásban még azért lenne mit fejlődni, és ezt valahogy nem lehetne még jobban tanulni utánpótlásban itthon?
0: Igazából itt is az a legnagyobb kérdés, és tök jó példáim vannak erre. Volt csapattársaim, akik junior korukban ugyanezt mondták róluk, hogy a korcsolyázó tudásuk azért az nem annyira jó.
1: Itthon vagy külföldön mondták róluk?
0: Külföldön mondták róluk, ráadásul kanadai csapattárs, és itt Európában is van arra lehetőség, korcsolyázó táborba el kell menni. Tehát
2: ilyen van?
0: Hát hogyne. Külön korcsolyázó fejlesztő tábor, Európa szinten is, Észak-Amerikában aztán rengeteg a srác megtanult korcsolyázni normálisan, és lejátszott több száz meccset az NHL-be. Tehát ezekre már van lehetőség, 20 éve erre még azért talán annyira nem volt ilyen külön dolgoknál, és hogyha már kapus korcsolyázást említetted, azért picit itt is vitatkoznék veled, mert jó, te elmondtad az előbb is, hogy mennyire fiatal vagy, de azért Levi emlékszik még a régi legendás szovjet válogatottra tretyákkal a kapuban.
2: Hát a Hódaviarban elmesélek, hogy mondod.
0: És Tretyáknak a csapattársa, ugye a legendás szovjet válogatott kapusról beszélünk, elmondták róla, hogy a csapatban ő korcsolyázik a legjobban. Tehát a kapusnak a korcsolyázó tudása, hogyha még nem is tűnik fel elsőre valakinek, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy ott milyen élhasználatra van szükség. Kicsi apró mozdulatok, gyors mozdulatok, fékezések, pici kanyarodások, hogy használod a külső-belső éledet. Tehát egy kapusnak is iszonyatos módon kell tudni.
1: Igen, erre akartam kihozni, hogy azért nézőként azt az ember laikusként jobban igen látja nyilván, hogy a játékos, hogy
0: suhan, persze.
2: Így hát van. Nincs rajta az a sok cucc, mint a kapus. Egyrészt, és akkor nézzünk egy hülye kérdést, ugye a fociban az megszokott, illetve megszokott, de már láttunk, hogy adott esetben már nem tudnak beállítani a kapuba a játékost, akkor van úgy, hogy beáll egy rendes mezőnyjátékos. Ez fordított esetben a jégkorom, a hokiban ez menne egy kapusnak, aki kell állni a mezőnybe, és ugyanúgy menni, korizni, meg ütni,
0: lőni. Sokkal egyszerűbben, mint fordítva.
2: Igen?
0: Tehát nekem volt olyan csapattársam, megint csak saját példa, aki állandóan azzal szívatta a kapusokat, hogy nektek olyan könnyű, csak ott álltok benne a kapuba, és hogy nem nagyon csináltok semmit. Kanadában történt, és volt egy olyan edzés, azt hiszem pont ilyen karácsonyi hangulatban volt egy
1: igen,
0: edzés.
1: Olyankor
0: megcserélgetjük. Hát a srácnak mondaná, akkor itt az alkalom, én fölvettem a játékosszerelést, pille könnyűnek éreztem magam, hogy nem lenne rajtam semmi. A srác, nem viccelek, 5 perc múlva az életéért könyögött féltérdem a kapuba, hogy úristen, nem tudok fölállni. Azt mondja, egyszerűen nem tudok megmozdulni. Ott elkezdett nagyban virgonckodni egy-két percet, aztán utána lement háromszor a jégre, megpróbált gyorsan fölállni, és nem bírt. Tehát én megmondtam neki, hogy figyelj rajtam meg, mint hogyha nem lenne semmi, olyan könnyű itt minden. Nem, tehát...
2: Maradok kint.
0: Így van, abszolút.
2: Olyan volt, mert kapusból lett mezőnyjátékos? A jégkorong tud ilyet, hogy valaki kapusnak indult, mondjuk utánpótlás szintig mindig védett, és aztán csak fordult a kocka. Mert olyan van fociban, hogy valaki, Ramos is ugye végig csatár volt, aztán egyszer csak védő lett. És egész jól.
0: Hát Tretyák például erre a jó példa, tehát ő a korcsolyázó tudásával egy nagyon jó játékos is volt, aha, aztán ő úgy

0: döntött, hogy kapus lesz. Persze ez oda-vissza működhet, tehát ebben nincsen semmi.
1: Hát akkor sok sikert kívánjunk Dománnak, nem? Tehát azt mondta csak, és szerintem, vagy legalábbis itt az elbeszélgetésekből én úgy gondolom, hogy azért egy fényes jövő előtt állhat. Ugye?
0: Hát jól kell menedzselni. Jól kell menedzselni igazából.
1: Mennyire önmagán múlik, hogy mennyire a menedzselni, mondtam,
0: saját magán is, az ügynökén is, ugye nyilván a saját magán, amit ő tud kontrollálni.
1: Tehát hogy most jó kell, persze.
2: Így van, magát.
0: Igen. Így van meg, hogy milyen életet él, tehát mennyire figyel tényleg oda magát. Tehát egy kőkemény dolog, nagyon sok lemondás, mit tehetsz, mit ihatsz, erről már sokat beszéltünk.
2: Hogy
0: kell pihenni, ki kell maradni az éjszakai életből, stb. Tehát most, ezek olyan dolgok. Hát így van, és 18 éves ereje teljében. Itt azért nagyon észnél kell lenni, a szülői háttér az adott, hogy figyeljenek rá, és ha baj van, akkor ugyanúgy a fejére koppintanak, mint ahogy nekem is megtették. Úgyhogy innentől kezdve egy olyan négyszög, ami a családi háttér, ő maga, a játékos ügynök és a csapat.
1: Nagyon nagy harc, de kívánjuk neki, és tényleg zajos sikereket Dománnak. Na, mi akkor mi pedig folytatjuk, hiszen mindjárt 8 óra, még azért van egy-két érdekesség, a ma reggelben pláne, hogy ugye bár majd mindjárt beszélünk egy kicsit, szerintem a Forma 1-ről is, és majd még ma reggel Marosány Gyurit is hívjuk telefonon.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente, Szuper Levente és Erdei Márk. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet benne Vince András gondolataival.
6: Brazil stílus ma, Vince András jegyzete. Ábrándos képél a foci rajongóban a brazil labdarúgásról, Naja. A gyerekkori egyszemélyes gombfocizásban azért a Ferencváros mindig megverte Brazíliát. Emil Dranikovics László és Füsi János csúszott a parketten, amott Pelé és Jairzinho. De a zöld korongok mindig jobbak voltak, mint az aranybarnák. Később aztán São Paulo-ban láthattam életem egyik legdurvább meccsét. Arrafelé a hátvédek már-már vulgáris játékkal aprították a csatárokat. Ott és akkor nézni is fájt azt a rombolást. És bizony a játék minősége momentumokban sem emlékeztetett a videó összeállításokban marketinget jogabonítóhoz. Ott lehettem aztán 1994-ben a Puls Sándor vezette VB döntőn, és csak azért nem írtam le eddig soha, hogy a 0-0 csalódást jelentett, mert a mai futballhoz és játékosokhoz képest űrbéli klasszisok untatták a Pasadena-i Rose-ból 94.194 nézőjét és még sok százmilliónyi embert a tévékészülékek előtt. Teszem is hozzá, a 32 évvel ezelőtti torna fináléjában a brazilok jelenkori olasz szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti is ott volt a vesztes oldalon lévő válogatott szakmai stábjában Arrigo Sacchi segítőjeként, és utána lett belőle Európa, sőt a világ egyik legsikeresebb klubedzője. Most Brazíliával kellene eljutni az aranykapuig, ami nem ígérkezik könnyű kihívásnak. Ennyi nosztalgikus bevezetés után ugorjunk is fejest a jelenbe. Ha a futballrajongói igényeket veszem alapul, a brazil játéknak egyszerre kellene a 60-as, 70-es, 80-as évekhez hasonlóan légiesnek, eközben mégis keménynek, sőt időnként durvának, valamint a 94-es VB győztes válogatotthoz hasonlóan pragmatikusnak lennie. Nem csekély elvárás. Ugyanakkor a mostani felligított mezőnyben a gyakorta rémrossz stílusú, a minőségi futballhoz szokott szemnek csetlő, botló játékot hozó világbajnokságon a legnehezebb dolga a hagyományos motivumokat erőltető válogatottaknak van. Leginkább azért, mert a rohamos ügyetlenség elnyomja a kreativitást. Ezen a tornán kevés kivételtől eltekintve nem lehet spiccert pöcizgetni, oxizni, alápörgetni, a szögmérel vonazóval és hátvédős, lásd a hétfő esti japán védvonalat, taktikai habarcsal tervezett futballimitáció erre semmi lehetőséget sem ad. Furcsa ezt leírni, de hozzá kell szokni ehhez is. Ma Brazília-Japán 2-1 a 96. percben szerzett góllal. És bizony a hosszabbításig szenvedni kellett minden szempontból.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Óriási meglepetésre Németország kiesett a labdarúgó világbajnokságon Marokkó, ugyanakkor ott lesz a 16 között. A várakozásoknak megfelelően Enzo Maresca lett a Manchester City új menedzsere, és férfi egyesben ma Rozsán Fábián és Fucsovics Márton is tovább jutott az első fordulóból Wimbledonban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: 11-es párbaj döntött, Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól, és a 32 között búcsúzott a labdarúgó világbajnokságon. 1-1-es állásnál a hosszabbításban úgy tűnt, a németek megnyerhetik a meccset, ám videózás után elvették a második góljukat, ezt követően a büntetőket pedig a dél-amerikaiak rúgták jobban. Most következzen a Nemzeti Sportrádió közvetítésének drámai véghajrájából egy részlet, a kommentátor Szabó Bence.
2: A világ José Canalera figyel, 29 éves négyszeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most fut neki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay! Hát a világbajnokságnak eddig legnagyobb drámája történik. Paraguay tovább jut Németország ellen 11-es rugások után. És hát Hill valóban megkaphatja azt a szobrot Paraguay fővárosában. Na meg az előbbiekben a 11-es elvégző Canale. Hát egy kis ország nagy öröme, 7 milliós ország tenger nélkül Dél-Amerikában, és hát négyszeres világbajnokot kiejtik a világbajnokságon. Óriási dráma, Manuel Neuer utolsó világbajnokságán a 11-es párbajt nem tudja megnyerni Németország.
1: Paraguay 16 év szünet után egyből győzelemmel tért vissza a VB egyenes kieséses szakaszába. A csapatkapitány Gustavo Gómez szerint csapatának a csoportkörben nyújtott teljesítménye alapján kiárt ez a siker.
3: Yo creo que...
4: Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy négyszeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
1: A négyszeres világbajnok németek pedig a 32 között búcsúztak. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány szerint a Paraguay elleni vereség egyértelműen azt mutatja, hogy Németország jelenleg nem tartozik a világ legjobb csapatai közé.
4: Elképesztően csalódott vagyok. Már a Paraguay góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kispadján.
1: Bejutott a nyolcaddöntőbe a VB-n Marokkó is, miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A legutóbbi világbajnokságon negyedik afrikai együttes a 91. percben mentette hosszabbításra a meccset, majd a büntetőknél kevesebbet hibázott, így készülhet a Kanada elleni találkozóra a legjobb 16 között. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban, vagy 11-esekkel. Most a marokkói válogatott szövetségi kapitányát Mohamed Ouabit hallják.
4: Csodálatos, hogy nyertünk. Ráadásul nem csak a továbbjutás van okunk örülni, hanem azért is, mert szinte a teljes mérkőzés során irányítottunk Hollandia ellen. A mérkőzés előtt sokan nem a mi sikerünket várták, de a számok nem hazudnak. 70%-ban birtokoltuk a labdát, és sokkal több kapura lövésünk volt. A játékosaim nagyon fegyelmezetten és türelmesen játszottak. Nem kezdték fejvesztve rohamozni a hollandok kapuját akkor sem, amikor hátrányba kerültünk. Tudtuk, hogyha továbbra is minőségi helyzeteket alakítunk ki, előbb-utóbb ki fogunk egyenlíteni. Így is lett, és végül megérdemelten jutottunk be a nyolcaddöntőbe.
1: Brazília is készülhet a nyolcaddöntős találkozójára a világbajnokságon, ugyanis Martinelli 95. percben lőtt góljával a brazilok 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A brazilok hősét, Gabriel Martinellit hallják most.
3: Nem találom a szavakat, lehetetlen leírni azt, amit most érzek. Biztos vagyok benne, hogy egész Brazília tombol örömében. A szüleim, a feleségem és a barátaim is biztosan nagyon boldogok. Szerintem még szükségem lesz egy kis időre, hogy felfogjam, mi is történt. Az egész meccs nagyon feszült és intenzív volt, én is kaptam egy könyököst az egyik szögletnél. De nem számít, a lényeg, hogy megvan a továbbjutás.
1: A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést világbajnokság kieséses szakaszában. Korábban háromszor a csoportkörből sem jutott, tovább háromszor pedig a nyolcaddöntőben esett ki. Az ázsiaiak edzője érthetően csalódottan értékelt. Moriyasu Hajime.
5: A játékosok a legjobbjukat nyújtották és remekül fociztak. A közönség pedig hatalmas támogatást adott nekünk. Reméltük, hogy tovább tudunk jutni a tornán, de ez nem sikerült és kiestünk. Szeretnék szólni pár szót a japán szurkolóknak, akik ide utaztak hazánkból, vagy a világ minden tájáról, vagy éppen a tévében néztek minket. Elnézést kérek, hogy nem sikerült elérnünk a célunkat, de bízom benne, hogy ennek ellenére is büszkék ránk és a játékosaimra.
1: A labdarúgó világbajnokság folytatásában magyar idő szerint ma 19 órakor kezdődik az Elefántcsontpart Norvégia találkozó Dallasban, majd 23 órakor rajtol a Franciaország-Svédország meccs New Yorkban. Mindkét mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A várakozásoknak megfelelően most már hivatalosan is Enzo Maresca lett a Manchester City új menedzsere. Az olasz szakembert már hetekkel ezelőtt hírbe hozták a Cityvel, de csak tegnap jelentették be, hogy 2029-ig aláírt. A csapat történetének legsikeresebb vezetőedzője Pep Guardiola 10 év után hagyta el a klubot. Az új edző Maresca ezt megelőzően a Chelsea-t irányította, a londoniakkal konferencialigát és klubvilágbajnokságot is nyert. De idén, január 1-én felbontották a szerződését, most a City menedzsereként folytatja a pályafutását. Jövő héten kedden már bajnokok ligája selejtezőt játszik a Győr labdarúgó csapata, amely új edzővel, a mexikai Efrain Juárezzel készül az izlandi Vikingo Reykjavik ellen. Az Eto keretéből hiányzik az algériai válogatottal éppen a Svájc ellen készülő Bembuali, ugyanakkor a magyar válogatott Csinger Márk, Sőn Szabolcs és Vitális Milán kulcsember lehet a BL-ben. A következő idényben is a Ferencváros labdarúgó csapatában szerepel kölcsönben Lisztes Krisztián. A 21 éves játékos egy szezon töltött a német Frankfurtnál, majd tavaly nyáron visszatért az FTC-hez, csak ugyan kölcsönbe. A legutóbbi idényben sérülések hátráltatták, de a klub közleménye szerint az új vezetőedző, Borbély Balázs szerint a fiatal támadó erőssége lehet a csapatnak.
6: Nagyon kicsiként már gondolkodtam ezen, hogy én Amerikába szeretném folytatni az úszást, aztán mindig így a barátnőim mentek ki sorra Amerikába, és ott folytatták az úszást és az egyetemet is, és akkor így nekem is jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogy én is ezt csinálnám. És nagyon örülök, hogy Texas így megkeresett, és voltam kint viziten, és tetszett az egész, úgyhogy örülök, hogy ez így összejött. A Nikivel ugye kint találkoztam, amikor meglátogattam így az egyetemet, és csupa jót hallottam róla, úgyhogy őszinte nagyon várom már. Még nem tudom egyébként, hogy pontosan mit szeretnék tanulni, ugye voltak régen terv, így a tengerbiológia és hasonlók. Meglátom, hogy mi összefűzhető így az úszással kapcsolatban, de nyilván szeretnék ez a biológia terén maradni, esetleg vegyész, biokémikus, valami ilyesmi. Nagyon nagy motivációt, azért mégiscsak tényleg egy Bobbowmanhez kerülni mindenkinek az álma szerintem, úgyhogy most így ez tartja bennem a lelket, hogy én is ott tetszhetek a legnagyobbak között.
1: Kedves hallgatóink, az imént az úszó Jacques Vivient hallották, aki az M1-nek nyilatkozott, és azt mondta, hogy minden úszónak az az álma, hogy Bobbowmannel dolgozhasson együtt. A fiatal úszó november óta ismét a nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Tatabányán. Jövőre viszont új korszak kezdődik a pályafutásában, hiszen az érettségi után Kós Huberthez és Pádár Nikolletthez hasonlóan a Texas Egyetemen folytatja a tanulmányait és az úszást, ahol Bobbowman lesz az edzője. A még mindig csak 17 éves Európa-bajnok úszó kiváló formában várja a németországi ifjúsági kontinensbajnokságot és a párizsi felnőtt EB-t. A francia fővárosban ráadásul 3 számban is rajthozzááll, az pedig sokat jelent neki, hogy a jövőben a világhírű Bobbowmannel dolgozhat majd együtt.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Férfi egyesben Marozsán Fábián és Vucsovics Márton is tovább jutott az első fordulóból Wimbledonban az angol nyílt tenisz bajnokságon. Marozsán argentin ellenfelét győzte le, Vucsovics pedig alig egy órát töltött a pályán, ugyanis francia vetétársa feladta a meccset 6-3-4-0-ás hátrányban. Női egyesben viszont Bondár Anna és Udvardi Panna is kiesett az első fordulóban. A svájci Nicola Portner személyében Bajnokok Ligája győztes kapust igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A 32 éves játékos szerződése 3 idényre szól. A szerb származású, franciaországi születésű Portner korábban a Magdeburg kapuját védte, amellyel kétszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját. A svájci válogatottban több mint 150 alkalommal lépett pályára. Portner a következő idényben Mikler Rolanddal alkotja majd a csongrádiak kapus párosát. Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kiesett Németország a labdarúgó világbajnokságon, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól és a 32 között búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól. Paraguay 16 év szünet után győzelemmel tért vissza a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A négyszeres világbajnok németek pedig a 32 között búcsúztak. Bejutott a nyolcad döntőbe a VB-n Marokkó, és miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban 1-1-esekkel. Brazília is készülhet a nyolcad döntős találkozójára, ugyanis 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A következő idényben is a Ferencváros labdarúgó csapatában szerepel kölcsönben Lisztes Krisztián. A 21 éves játékos egy szezon töltött a német Frankfurtnál, majd tavaly nyáron visszatért az FTC-hez, szintén kölcsönbe. Férfi egyesben Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is tovább jutott az első fordulóból az angol nyílt teniszbajnokságon. Marozsán argentin ellenfelét győzte le, Fucsovics francia vetétársa pedig feladta a meccset 6-3-4-0-ás hátrányban. Női egyesben viszont Bondár Anna és Udvardi Panna is kiesett az első fordulóban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A hőségriadóban különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel, erre hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízközműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásáról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Egy eltitkolt 10 évvel ezelőtti tiszti orvosi jelentés szerint egyetlen magyar kórház sem volt biztonságos, olvasható a Telexen. A dokumentumot az elmúlt években többszöri kérés ellenére sem adták ki, most a Direkt 36 szerezte meg. Az akkori vizsgálat szerint az intézmények feléből alapvető életmentő eszközök hiányoztak, a kórházak harmadában katasztrofálisak voltak a közegészségügyi állapotok, és már akkor is több ezer orvos, valamint ápoló hiányzott a rendszerből. Ismert hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2. és 4. között mások mellett Geszti, Bájalex és a Slep, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hívjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon és a rendezvény közösségi oldalain érhető el.
0: Közlekedés.
2: Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szóval jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ma reggel is ugye a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport Reggel, június 30-a van. Itt van Szuper Levi. Hello!
2: Jó reggelt, Levi, szia!
1: És persze itt van Erdei Márk. Jó reggelt kívánunk,
3: jó reggelt,
1: mindenkinek! Forma 1-be csapódunk bele itt a sikám mellett, de csak finoman. Itt van velünk Zsoldos Barna. Jó reggelt kívánunk, hello Barna!
4: Sziasztok, jó reggel!
1: Na hát akkor, ha már így ennyire, ugye már a labdarúgásról szól, minden közben megemlítettük, hogy azért van itt Wimbledon is, közben azért van Forma 1 is, beszéljünk egy picit az osztrák versenyről, jó? Ennek összefoglalója következik, és bele-bele is kérdezünk. Na, hogy láttad te? Először is kezdjük úgy.
4: Hát igen, érdekes verseny volt, és tényleg, hogyha csak abból indulunk ki, hogy az első 8 versenyből 7-et a Mercedes nyert meg, akkor akár fanyaloghatnánk is, hogy micsoda dominancia, meg mennyire unalmas, de azért ennél sokkal és komplexebb és bonyolultabb a kép. Nem, igazából az az érdekes, hogy akármennyire is jó a Mercedes, azért mindig akad egy-egy kihívó, és ami nagyon érdekes, hogy a három másik top csapat közül mindig egy másiknak van felvillanása. Tehát a Miami-ban azt láttuk, hogy a McLaren-nel Lando Norris harcolt a győzelemért Antonellivel, Barcelonában a Ferrarival Hamilton le is győzte a Mercedes, tudott nyerni egy futamot. Most meg hirtelen a Red Bull a semmiből egy fejlesztési csomaggal óriásit lépett előre, és Verstappen másfél másodperccel ért a győztes George Russell mögött a célba. Úgyhogy ez ilyen vetésforgó a Mercedes mögött. Nyilván azt szeretnénk, hogyha az élen lenne, egy picit változatosabb a helyzet, de a fejlesztési csomagoktól függően én látok rá esélyt, hogy szép lassan elkaphatják talán a top csapaton.
3: És ha már a Red Bullt említetted, akkor mi ez az úgynevezett stratégia, amit meg kell, hogy vizsgáljon a csapat, ami miatt nem tudta megnyerni a versenyt? Tehát itt miről lehet szó?
4: Igen, mintha a Red Bullt is meglepte volna, hogy mennyire gyorsak voltak így a semmiből, mert azért Barcelonában 40 másodperces hátrányba ért célba Verstappen, ő is azt mondta, hogy senki földjén volt, senkivel nem küzdött. Most hirtelen itt a futam kétharmadánál ott találta magát Russell mögött nagyjából egy másodperces hátrányban, és azért ott, hogyha meghúzzák egy kicsit hamarabb az utolsó box kiállást, akkor ezzel az úgynevezett alávágással talán elé tudott volna kerülni, mert ez azt jelenti, hogy ha hamarabb jössz ki a boxba, akkor hamarabb kapsz friss gumit, és hogyha azt a kivezetőkört nagyon megnyomod, akkor azért elég előnyt tud kiautózni ahhoz, hogy az utánad kereket cserélő versenyző csak mögé tudjon kijönni. Ez szerintem is egy elszalasztott lehetőség volt, úgyhogy Verstappen talán nyerhetett is volna.
2: Ugye a Ferrari-nál meg pont, hogy ellentétes volt ez úgymond a fejlődési ív, mert ugye itt számítottak volna arra a Red Bull-lal ellentétben, hogy itt megint csak meg tudják szorítani annyira a Mercedest, hogy még egy futamgyőzelem is összejöjjön. Új motorral indultak ráadásul, de azt lehetett látni, hogy elsősorban Leclerc nagyon gyorsan elhasználta a gumikat, tehát itt valahogy ez a gumihasználat nem működött a Ferrari-nál.
3: Mondjuk ezt már megszokhattuk, mert az elmúlt 15 évben a fejlődés hív az pont ellentétes a Ferrari meg a Red Bull között.
4: Igen, csak tényleg az az érdekes, hogy a legutóbbi versenyt sikerült, hát félig meddig erőből megnyerni, jó, egy pici szerencsefaktor is közrejátszott, de azért nagyon gyors volt Hamilton, főleg az utolsó etapban, tökéletes volt a gumikezelés, nagyon jó volt a tempó, és tényleg ez egy régi F1-es szabály, hogy aki Barcelonában gyors, az gyakorlatilag minden pályán gyors, mert annyira összetett az a pálya, olyan sok típusú kanyar van rajta, de hát úgy tűnik, hogy tényleg amióta kivették belőle a sikánt néhány éve, ez egy picit így csalókává tette a képet, mert itt Ausztriában pont ilyen kanyarok vannak, ilyen kemény féktáv, kemény kigyorsítás, gyakorlatilag ilyen stop and go jellegű. Ilyen típusú kanyar pont nem volt Barcelonában, és úgy tűnik, hogy ezekben a Ferrari még nincs a toppon. És hát annak ellenére, hogy valóban módosítottak a motoron, egy pici továbbfejlesztést hajtottak végre, itt motorerőterén is óriási lemaradás. De azért az, hogy a jobbik Ferrari, tehát Hamilton 26 másodperccel lemarad a győztestől, azt szerintem senki se gondolta a győzelme után.
1: Ugye itt a mandátum korlátozások az élet minden területén újdonságot hoznak mostanság. Itt most például a Forma 1-ben eltörölték az elnökre vonatkozó mandátum korlátozást, úgyhogy a mindenkori elnöke a Forma 1-nek, illetve Nemzetközi Autóontoros Szövetségnek ezentúl 12 évnél tovább is irányíthatja a szervezetet. ez mennyire jó, mennyire volt erre szükség?
4: Hát ezt az elnököt kellene megkérdezni, mert
1: tudod,
4: ugye
1: nem
4: ő kezdeményezte.
1: Hívtuk, csak nem értük el.
4: Igen, az FIA elnöke, hát mondjuk úgy, hogy más típusú vezetési módszerekkel irányítja ezt a szervezetet, mint mondjuk a korábbi elnök Zsántot. Azért ott voltak önkorlátozó intézkedések, itt most a másik véglet érvényesül, itt elég sok olyan intézkedés van, ami az ő elnöki hatalmának a bebetonozására irányul. Ugye van még egy olyan korlátozás is, hogy 70 év fölött már nem lehet indulni választáson. Rossz nyelvek szerint most ez a következő projektje, hogy megpróbálja meggyőzni a tagszervezeteket, hogy ezt is eltöröljék. De hát amíg megszavazzák, addig úgy ő azt tudja mondani, hogy ez egy demokratikus rendszer, még hogyha a törekvései tényleg abba az irányba is mutatnak, hogy minél tovább ő maradjon az elnök.
3: És hogy jó hatással van egyébként a Forma 1-re?
4: Hát ez vérmérséklet kérdése, azért ő egy sokkal aktívabb FIA elnök F1-es szempontból, mint Zsántot volt, sokkal jobban belemegy ezekbe az ellentmondásos szituációkba. Azért ő volt az, aki bevezette, hogy mondjuk ha valaki kiejt véletlenül egy csúnya szót a száján egy sajtótájékoztatón, akkor azonnal repül a pénzbüntetés, erre Verstappen meg is sértődött, tehát a versenyzőkkel sem annyira nagy vonalú, mint lehetne, kicsit olyan a felállás, mint hogyha ő lenne az osztályfőnök, a pilóták meg a kisdiákok, hogy szerintem ezen egy picit finomítani kéne, de az például tagadhatatlan, hogy a szervezetnek a pénzügyeit rendbe tette, és voltak más pozitív kezdeményezések is, de az nem feltétlenül szimpatikus, hogy nagyon-nagyon megnehezíti az ellenjelölteknek az indulását, amikor szavazás van, és ugye most azt is kezdeményezte, hogy most már ne legyen ez a mandátumkorlátozás, úgyhogy vannak furcsa megmozdulásai, de maga a ténykedése például a pénzügyi szempontból pozitív.
2: Ugye mennek Silverstone-ba most a csapatok, teljesen más karakterű pálya, mint akár ugye az osztrák vagy Barcelonáról nem is beszélve, tehát itt megint csak az erőviszonyok változhatnak, és minden a feje tetejére állhat. Te ezt hogy látod, mi várható Silverstone-ban, Barna?
4: Hát én is így látom, hogy teljesen megváltozhatnak az erőviszonyok, de nem feltétlenül az élen, mert itt nagyon gyors kanyarok vannak. Nagyon fontos, hogy kinek milyen hatékonyan sikerül az elektromos energiát felszabadítani, és azért ezen a téren a Mercedes az etalon. Amikor Verstappen kérdezték, hogy mit gondol a Silverstone-i esélyeiről, hát elég lemondó volt. Azt mondta, hogy amikor a szimulátorba beült, kínjában nevetett, mert minthogyha egy másik pályán találta volna magát, annyit kellett állandóan ezzel az energiamenedzsmenttel nyüglődnie. Azért ezen a téren nem a Red Bull a legjobb, úgyhogy még az is lehet, hogy a másik Mercedes motoros csapat hirtelen a McLaren lesz a második erő, de ezen a pályán mindenképp a Mercedes tűnik favoritnak, és az lenne inkább a meglepetés, hogyha ott le tudná valaki taszítani őket a trónról.
2: És a Ferrari bekavarhat itt ugyanúgy, ahogy Barcelonába tette? Tehát itt gyors kanyarok, nem kell akkorákat fékezni. Ez hogy néz ki esetleg Hamiltonnak hazai pályán?
4: Hát benne van a pakliban, csak az a baj, hogy ez is egy nagyon-nagyon gyors pálya, tehát nagyon fontos a motorerő, és azért itt Ausztriában láttuk, hogy ezen a téren még mindig óriási a lemaradás a Ferrari-nál, de hát tényleg idén már annyi meglepetés volt, és körülmények, illetve fejlesztési csomagoktól függően annyit változott az erősorrend, hogy kizárni természetesen semmit sem lehet. Valószínűleg ez egy hűvösebb hétvége lesz, ez is hatással lesz a gumikezelésre is, meg az egész autó hűtésére is. Azért a Ferrari nagyon túlmelegedett az ausztriai hőségben, úgyhogy kizárni semmit se lehet, de azért most nem erre utalnak a jelek.
3: Mindig beszélünk a nagy csapatokról, most is már azért átnyálasztuk, de mondjuk, hogyha az Aston Martinról beszélünk, akik az elmúlt években jól szerepeltek, náluk látsz bármilyen fejlődést így évközben, mert azt tudtuk, hogy nem lesz könnyű az évkezdés, de azóta...
1: Kilépnek még most.
3: Igen, tehát hogy kilátástalan a helyzet.
4: Nagyon prózai az oka, ami miatt nem látunk fejlődést, az pedig az, hogy egyedüli csapatként nem vetnek be fejlesztéseket egyelőre. Mert a csapatnál úgy látták, hogy annyira reménytelen a Hondának, a motorgyártó partnernek a helyzete, annyira gyenge ez a termék, hogy amíg maga a Honda motor nem fejleszt, akkor úgy voltak vele, hogy addig mi se fejlesztjük az autót, nem fogunk feleslegesen erre pénzt, meg időt.

0: eredményt most már hozzanak, vagy ráérnek? Van egy biztos anyagi háttér majd, ha nem ebben a szezonban, majd jövőre, vagy ki tudja?
1: Hát igen, azért a sportban ez így elég furcsa, amikor van egy ilyen csapat, amelyiknek dúsgazdag a tulajdonosa, tényleg erőforrás terén minden megvan, a legmodernebb központ most már az övék, a legmodernebb szélcsatorna az övék, és mindig azt mondani, hogy majd jövőre, annak azért nagyon rossz üzenete van PR szempontjából is, szponzorok szempontjából is, úgyhogy ilyen tekintetben minél előbb annál jobb nyilvánvalóan.
2: Én még a Cadillacről kérdeznék, ugye a Cadillac is óriási nagy hát várakozással érkezett meg erre az osztrák nagydíjra, hatalmas fejlesztések, nagyon nagy tényleg célok, aztán mind a kettő elfüstölt igazából, mind a két pilóta arra hívta fel a figyelmet, hogy valami ég az autóban, és hát elég gyorsan ki is estek. Most ilyenkor mi történik, amikor abszolút vakvágányra megy egy ilyen fejlesztés, amitől óriási nagyot várnak? Most a Cadillac hogy fog Silverstone-ban ezek után megjelenni?
1: Szerintem ez csak egy pekes helyzet volt, mert most már hónapok óta a fékek túlmelegedésével küzdködnek. Minden egyes pályán, ahol keményebb féktávok vannak, ott elszállnak a Cadillacnek a fékjei. Ezt láthattuk Monakóban, Montrealban és itt is. Tehát itt nagy volt a hőség, kemények a féktávok, és kb. Mindkét autón 4-5 körig bírták csak. Ez ugye azért is van, mert ők is szeretnének részt venni a középmezőny küzdelmében, próbálják a határokat feszegetni, és hát itt hűtés szempontjából nem szeretnének olyan rossz kompromisszumokat hozni, ami nagyon negatívan befolyásolja az autó tempóját. Úgyhogy ennek az átfogó fejlesztési csomagnak, amiről te is beszéltél, szerintem majd Silverstone-ban fogunk világosabb képet kapni, ahol talán már hűvösebb lesz az idő, és ott nincsenek ennyire kemény féktávok.
0: Azért abba belegondolunk, hogy milyen ilyenkor a pilóták helyzete, nem? Tehát, hogy oda teszed magad, és ez mindig egy örök kérdés, igaz, hogy a humán rész, vagy pedig a technikai, a műszaki rész, a dominánsabb, ugye a Forma 1-ben itt mindenki azt mondta, hogy
2: A technika,
0: így van, köszönöm, de hogy az lelkileg egy pilóta oldaláról nem egy ilyen stabil, hosszú távú tervet vetít maga elé, hogy hát ha ilyen a csapat, ilyen az autó, akkor könnyen nézhetek másik csapat felé, nem?
1: Hát igen, ez mindig egy ilyen libikóka a versenyzőknek, hogy megpróbálnak nyilvánvalóan a legjobb csapathoz kerülni, tudásuknak megfelelően, de hát például Perez és Bottas vezeti ezt a Cadillacet, ők tavaly nem is kaptak lehetőséget, ők örültek ennek a lehetőségnek, hogy az újonc csapatnál most versenyezhetnek, megpróbálják ebből kihozni a maximumot, megpróbálják megmutatni a tudásuk legjavát. Ez mindig így van a technikai sportokban is, ahogy két hete is beszéltük itt a barcelonai futam után, itt legalább 70-80%-ot az autó nyomalatban az összteljesítményben. Ezt most láttuk, hirtelen Hamilton nem lett rosszabb versenyző, nem lett 26 másodperccel rosszabb versenyző, mint két hete volt, és Verstappen se hirtelen saját magától tört előre. Itt mindig az ember függő a technikától, az autótól, és tényleg aki ezt nem tudja feldolgozni lelkileg, az inkább bele se vágjon az autóversenyzői karrierbe, mert ez mindig is így volt, és mindig is így lesz.
0: Hát fők, akkor belevágunk, vagy nem? Most itt terveztük itt, hogy elindulunk a matőszintet, de senki nem látja biztosítottnak a jövőt műszakilag, technikailag.
2: Én majd a nulláson leteszelem hazafelé, hogy állnak a
0: csak
2: technikai tudás.
0: A sebességgel óvatosan. Barna, köszönjük szépen a beszélgetést, a kis kitekintést, betekintést. Forma 1 világával leginkább az osztrák versennyel kapcsolatban, aztán várjuk Silverstone-t. Köszönjük szépen, szevasz,
1: szia!
2: Szia!
0: Köszönjük szépen. Zsoldos Barnával beszélgetünk, persze a Forma 1-ről, mi pedig hamarosan jövünk vissza. Hívjuk még Marosán Gyurit.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kiskó a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, hello hallgatók, ez pedig persze a Nemzeti Sportrádió, és benne pedig a Sport reggel. Várunk itt Levivel és Márkkal arra, hogy Marosán Gyuri itt legyen a vonalban, de ahogy látom, már itt is van, megérkezett, mint a német válogatott kiesése a VB-ről olyan gyorsan. Hello Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
3: Szia Gyuri!
1: Jó reggelt! Milyen állapotban kapunk most meg téged meg a hallgatók? Pihentél, vagy nézted esetleg a labdarúgó VB mérkőzését? Aztán persze majd beszélünk a kézlabdáról is, de hogy ezt tudom, hogy nézed, szereted, kedvenc csapatod bent van-e még?
2: Igen, minden mérkőzést követek. Ha? Most tegnap azért a németek kiesése nem viselt meg olyan nagyon, mert nem tartoznak a kedvenc csapataim közé.
1: Nem nagyon szeretik a németeket. De... valahogy.
2: Igen, de azért a hollandokat már ennél sokkal jobban sajnálom, de hát ott megy tovább az élet, és azért a brazilok az a továbbjutással.
1: Hát az éppen volt az
2: kell,
1: is
2: szóval. Kell a világbajnokságnak, tehát ott kell legyenek a brazilok a legjobbak között.
1: És akkor még mindig tartott, hogy a franciák nyerik a VB-t? Vagy te mit mondtad te, hogy Argentin, nem is tudom.
2: Hát, franciák szerintem mindenkinek vannak egy lépéssel, de hát egy bármikor minden megtörténhet. Argentinoknak szurkolok Messi miatt.
4: Na de mi újság a kézilabda világában, Gyuri? Hát azért pénteken volt egy elég komoly sorsolás mind a hölgyeknél, mind az uraknál, a Bajnokok Ligája csoportokat sorsoltak. Ugye új lebonyolítású lesz az uraknál, ott 6 darab 4-es csoport van, onnan a 2-2 továbbjutóból lesznek már 2 darab 6 fős középdöntő, abból lesz negyeddöntő.
1: Miért cserélik ezt meg, hogy a
4: lányok a fiúkkal? Mert az boxban van, az más, az a box.
2: Igen, az, hogy keresztjáték a lányok fiúk között a csoport.
1: Már csak az kéne. Nem túl bonyi ez a rendszer itt kívülről?
2: Hát de, most ez így, ez megint egy újítás. Nem biztos, hogy nem fog jól sikerülni, de én nem láttam különösebb problémát az előző rendszerrel se, hát érdeklődve várjuk.
4: Hát a hölgyeknél ugye a Metz lesz majd a Győr ellenfele, akitől éppen ugye a döntőben kaptak ki, de hát ugye a döntőhőse Sara Buktit már a győrieket fogja majd jövőre erősíteni. Míg a Fradi csoportjába került például az SBR, valamint a Cseszeme is, mit vársz a magyar csapatoktól? Hát azért látva a hölgyek teljesítményét, nem igazán lehet kérdés a továbbjutás.
2: Természetesen az igazi BL szezon az tavasszal kezdődik. Mindig Elek Gábor fogalmazott úgy, hogy ősszel nem lehet semmit nyerni, csak elbukni. És tavasszal kell megnyerni a címeket, a kupákat. Teljesen igaza van. Én szerintem a Bajnokok Ligájában is az őszi párharcon, most legyen az előző lebonyolítás, vagy az új lebonyolítás, nem döntenek különösebben semmiről, de arra tökéletes, hogy szórakozzunk mi, nézők, szurkolók, és élvezzük azt a minőséget, amit a két magyar csapat képvisel, illetve hát ugye az ellenfele is nagy említetted is, egy SBR, egy Bukarest a Fradi csoportjában azért nagyon komoly minőséget képviselnek.
1: És mi a helyzet a fiúknál, kérem tisztelte, ott azért a Veszprém és Szeged is, most itt nincs előttem pontosan sorsolás, de talán ők is azért megugorható szinten
2: vannak. Igen, ott a Veszprém Füksze, azt hiszem, hogy jól emlékszem, a Füksze Berlinnel lesz egy jó párharc.
4: Majd a Porto és a Partizán.
1: Az könnyű.
2: így van a Szeged csoportjában, már pedig igazából ott nincsen egy csoda, én szerintem a GOG, még hogyha nyert is a Szegeden az elmúlt szezonban, de gyengébb csapat a Szegednél, a Sporting jobb csapat a Szegednél, és akkor a negyedik Krisztiánsztát, de pedig szintén gyengébb.
4: Azt mondod, Gyuri, hogy szerinted a GOG gyengébb, mint a Szeged, mert én őszinte leszek, én amikor kijött ez a sorsolás, azt mondtam, hogy szerintem a Szeged nem fog tovább jutni a négyből.
2: Szerintem tovább fog, szerintem a GOG-n tovább öregsz.
1: Ez a kettő van egyébként.
4: Igen, vagy nem, vagy igen. Többet nem találtak.
1: Na, akkor jön egy számomra teljesen érthetetlen, de mégis, hogy mondjam, egy eléggé látványos sportág.
4: Labdarúgás?
1: És nem vagy ebb labdáról fogunk most, hanem a strand kézilabdáról. Egyébként világbajnokság volt a férfiaknál, itt azért tudtak nyerni a németek, fociban biztos nem teszik ezt, a nőknél pedig Argentina nyert. Hát... tehát azt mondom, hogy kézilabda és Argentina nyert, így ez elég fura. De azt mondom, hogy strand, kézilabda, akkor az argentinoknak ott jobban megy. Ezek szerint nyilván.
2: Igen, már nem megszokott ez az argentin győzelem, most nem tudom, sem. Ami jó tíz évvel ezelőtt viszont megszokott volt, hogy a magyar válogatott nyeri az Európa-bajnokságot, világbajnokságot, még Gróz János vezetésével a magyar strandkézilabda válogatott fantasztikus eredményeket érte, azóta viszont lejtmenetben van.
4: De azt mondod, Gyuri, hogy a magyar válogatott van lejtmenetben, vagy inkább a többi ország válogatottja jön fel? Mert inkább én ezt érzékelem.
2: Hát régen is voltak, amikor Gróz János vezette a válogatottat, voltak jó csapatok, a brazilok kifejezetten erősek voltak, ha jól emlékszem. De nyilván egyre több válogatott, több országban játszák a strandkézilabdát, de én azért úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly szakmai tudás alapozta meg a válogatottak a sikerét. Annak idején Magyarországon és mindenki előtt járta a világon az a gondolkodásmód, ahogyan Gróz János gondolkodott a strandkézilabdáról.
1: Kik kerülnek elő? Kik játszák ezt? A rendes kézilabdából kilépett játékosok, vagy kiöregedett, vagy van már csak ilyen kifejezetten ilyen szakág erre irányuló, hogy már fiatalon azt mondják, hogy strandkézilabdát szeretnék?
2: Azért általában ezek a játékosok teremben is kézilabdáznak, viszont nem válogatott szinten. Egy-két kivétel van, például Martins szintén strandkézilabdázott, a Pixeged egykori irányítója párhuzamosan a teremmel, hiszen ez egy kiegészítő sportágnak tökéletes, mert értelemszerűen leginkább nyáron történnek, zajlanak itt a világesemények. Például Magyarországon, aki évek óta nagyon jó csapat, a Szentendre, most már Budakalász néven, Bajnokok Ligáját is nyertek szintén jó pár évvel ezelőtt, ők teremben másod-harmad osztályban kézabdáznak, és most Andon pedig ugye a világ egyik legjobb csapata
3: nem
2: volt.
3: Kell ugye, mint a jégkorongban, hogy kiegészítő sportágnak egy jó kis görhoki bajnokság. Gyuri, még egy pillanatra visszakanyarodnék ugye a BL lebonyolításos sorsoláshoz, hogy mivel magyarázta a Nemzetközi Kézilabda Szövetség az egyébként egész jó működő eddigi rendszert, hogy átalakítsa. Szakmai döntés volt, vagy gazdasági?
2: Növelni akarták a létszám növelés egy állandó téma a kézilabdában is, hogy egyre népszerűbbé tenni olyan területeken is a kézilabdát, ahol némileg elmaradott, illetve nem alakult ki olyan minőség, olyan investíció nem történt az adott sportágban, a kézilabdában, és e körül forognak a gondolatok már évek óta, illetve hogy izgalmasabbá tenni, mert nyilván az a kritika valóban jogos lehet, hogy itt a csoportban, amikor a tavaly is már eldőlt az, hogy a harmadik, negyedik helynél lefele lehet egy-két kérdés, de az 1-2-3-4 hely az szinte biztosan eldől, és nincsenek olyan tételbíró mérkőzések, de hát én ezt nem látom ezzel a négy fős csoporttal is, hogy a nagy kérdője lenne abban, hogy a Veszprém és a Füksze fog tovább jutni abban az adott csoportban.
4: És mit szólsz a tanapi bejelentett érkezősz, ha már beszéltünk a Szegedről több ízben, ugye Nikola Portnert háromszoros BL győztes kapust igazoltak, azért Tobias Tulin nem volt meggyőző, ha már a GOG-t említhetjük, akkor ugye a GOG-ből jött, ő volt egy elég jó játékos volt, hát Szegede nem hozta azokat a számokat.
2: Nagyon nem. Nagyon
4: nem próbáltam finom lenni.
2: Igen, és megint úriember voltál, én ennél sokkal élesebben szoktam fogalmazni.
1: Legyünk kemények.
2: De Nikola Porterben sem látom én azt a karizmájú kapust, aki a Szegedet a hátán tudja vinni. Tehát sokkal inkább akár egy Buntić egy pár év ezelőtt, vagy egy Simicsről, amikor szó volt, hát látjuk a Merzsungen, de mit művel.
4: Kiszorítja szegény Bartucot.
2: Igen, meg Palasicsot is.
4: Így van. És nem szimpatizálunk Simicsel.
2: És az MVP lesz a
1: hétfői magát. Tegnap előre álltunk haverokkal. Szóval igen, minél több magyar szeretnék egyrészt a kapuban is látni, meg a pályán is, mert itt beszélünk, ugye, Gyuri, hogy ez mennyire tesz jót, vagy nem tesz jót, ugye a magyar válogatott, hogy mondjam, építésének, hogy bár ott vagyunk, azért a csapatokban nem feltétlen játszunk, leginkább, ugye, ez inkább a lányokra igaz, hogy itt a kiváló nagy csapatokban azért zömében külföldi játékosok, mi fizetjük őket, aztán pedig a válogatott szinten megisszuk a levét, de biztos ezt látják a vezetők, meg látja szerintem, ugye bár a szövetség és komoly lépéseket tesznek ez irányba.
2: Biztosan, de ha mi top minőséget akarunk látni Magyarországon, akkor külföldi játékost kell igazolni, mert magyar játékosokkal nem tudjuk azt a minőséget nyújtani.
4: Lukács Péter, mondjuk Szeged, ő nem egy rossz igazolás.
2: Nem, de nem is az a kategória, amiről álmodik a Szeged, hogy a Final Four-ba jusson különbe, hogyha nem fog igazolni irányítót a Szeged, én szerintem azért fog, akkor a két fiatal ide magyar irányítóval ez nem tűnik elérhető.
1: Nem lehet, ez csak ki kellene várni? Most nem akarok, csak annyira kardoskodok én a magyar játékosok mellett, hogy az beáldozni. Mondjuk legyen az, hogy lehet nem jutunk ki a VB-re, mert hogy így se jutottunk ki, de lehet, hogy nem jutunk ki, hanem egyszerűen csak végtoljuk őket, egy-két hál. Nem tudom, aztán a hollandok csinálták ezt nem fociba, hogy tudták, hogy most jön egy 3-4 év, szóltak is, hogy nagy valószínűséggel se EB, se VB, viszont felépítünk egy erős bázis csapatot, és fel is építették. Tehát lehet, hogy erre kellene időt szánni, ha az ember látja, hogy ennek a jövőben lehet valamilyen sikere, akkor szerintem örömmel szívesen beáldozzák azt az időt.
4: Meg a legnagyobb kérdés, hogy a kézilabdában ugye szélre egyszerűen nem jött ki az elmúlt pár évben olyan magyar játékos, aki nemzetközileg is meghatározó lenne Imre Bencén kívül.
2: Igen, mind a kettő gondolat jogos, a Levé is, meg a tiéd is már, tehát az, hogy szélsünk, hogy nincsen, az a számomra is megmagyarázhatatlan, és talán nem is nekem kell ezeket megmagyarázni, hanem akik a képzésért felelősek. A türelemmel kapcsolatban pedig itt a labdarúgásból tudok példát hozni, hogy mindenki követelte a magyarokat a Fradiba. Majd nem jöttek a sikerek, a magyar szabály, ugye ott voltak a magyar játékosok, és már a fradi szurkolók háborodtak fel azon, hogy miért került magyarnak játszani. Akik előtte követelték a magyarokat. Tehát a szurkoló győzelmet akar látni. Mindig azt mondjuk, hogy szeretné a magyar játékos jelentmány, stb., de ezt győzelmet akar látni. És a fradi szurkolók sem akartak már inkább őt magyart látni, csak győzelmet. És ugyanígy aki a topra, aki a csúcsra törekszik, a Piknek a szurkoló is, a Veszprémnek a szurkoló is, ha nincsen, sajnos olyan minőségű magyar játékos, akkor aki első számú lehetne, akkor hozni kell a külföldit. Igen, a türelem, hogyha van 3 év, ami nincsen a versenysportban, az élsportban, klub szinten, akkor lehet, hogy föl lehetne építeni egy-két játékost.
3: Mondjuk jó lenne példát hozni Észak-Amerikából, a Major Ligákból, mert ott azért elég sokszor halljuk mind a 4 ligába azt, hogy egy csapat, hogyha azt kell csinálnia, akkor be kell áldozni a néhány évet, újra struktúrálás, egy türelem, egy csapatot újraépíteni, és ott abban a kemény üzleti világban, és ahol tényleg a szurkoló és a szponzor és a támogató tulajdonosi kör ott aztán tényleg nyerni akar mindenki, de elég intelligensek ahhoz, hogy belássák azt, hogy ahhoz, hogy egy hosszú távú projekt kifusson, ahhoz néhány évre van szükség. Most ezt én úgy gondolom, hogy itthon is meg lehetne csinálni, vagy te nem így látod?
2: Igen. A klub szinten, tehát sokszor a kényszer is ráviszi a klubokat arra, hogy egyel hátrébb lépjenek, úgy anyagi megfontolásból, de annyira ki van éhezve jelenleg a tehát most nézzük a 4 magyar csapatot. A Veszprém és a PIK Szeged ki van éhezve arra, hogy ott legyen a Final Four. A Veszprémnél most már gyakorlatilag muszáj ott legyen ebben a szezonban, mert ott van az a bizonyos pengén, amint táncolnak, hogy most már mélybe zuhannak. A Szegednek meg ez a vágyáma már bár 1000 éve, és nem sikerült oda jusson egyszer se, de abszolút nem elvárás tőle. És a másik, a női csapatoknál a Győr, mint címvédő idén nem sikerült győzön, de mindenképpen a Final Four legfőbb esélyese, hogy oda jusson, és én szerintem akár a végső győzelem legfőbb esélyese is. A Fradi pedig egyszer ott volt a Dómban, és arra vágyik ő is, és azért történik meg az befektetés a top játékosokba, hogy újra ott legyen a négyes döntőbe, tehát nem nagyon látom azt a 3-4 évet, amit bármelyik csapatnál az építkezéssel lehetne tölteni.
4: Maradjunk egy picit Győrben, mert ugye ott kezdtük a hölgyekkel, akkor zárjuk az urakkal. Mit szólsz a győri átigazolásokhoz? Ugye szó szerint győri átigazolások, hiszen a tesók Győri Kristóf, valamint Győri Mátyás is a Fradiból átment Füzi Dánielt követve az Etóhoz. Elég jó nevek érkeznek most azért Győrbe a férfiakhoz is.
2: Igen, és logikus igazolások mindenképpen, hiszen azért Győri Kristóf, ugye tudjuk, hogy Lukács Viktóriával alkotnak egy párt, és két gyönyörű gyermekük született. Győri Mátyás, nem azt mondtam?
4: Nem, Kristófot, de tudjuk.
2: Bocsánat, igen. És nagyon erős lesz valóban a győri csapat, hát komoly háttérmunka lehet, mert nem egy kis költségvetésű csapat jött össze Győrben. Én szerintem nem biztos, hogy kockáztatok azzal, hogy a bronzérem egyik nagy várományos adatománya mellett.
1: Szövetségkapitányi hír, van valami új? Múltkor ezt már egy párszor feszegettük. Pontos kinevezés, hivatalos még nincs, ugye?
2: Nincs konkrétan, nincs hivatalos, de a verebek, a madarak továbbra is Sótonyi Lászlót csiripelik.
1: Jó, hát akkor majd összejön ez a madárvirtus, akkor majd megtudjuk a hivatalosan is. Gyuri, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, hagyjunk téged picit pihenni, töltödni, megnézni a hajnali mérkőzések összefoglalóját, és akkor várjuk nagy örömmel, hogy a végén befusson Argentina, Franciaország egy újabb döntő. Megismétlődik 3-3, hosszabbítás, 11-esek.
4: Messi büntetője dönt.
1: És Messi büntetője dönt,
3: és kapufa.
1: Igen, és közben a Ronaldo szívrohamot kap a nézőtére. Na jó, Gyuri, köszönjük szépen a beszélgetést, szevasz,
3: szia,
1: köszönjük szépen. Marosán Gyurival beszéltünk, és mindjárt jönk vissza egy könnyes érzékeny búcsúra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Kiesett Németország a labdarúgó világbajnokságon, a takarékos ivóvíz használatra hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól és a 32 között búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól. Paraguay 16 év szünet után győzelemmel tért vissza a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A négyszeres világbajnok németek pedig a 32 között búcsúztak. Bejutott a nyolcaddöntőbe a VB-n Marokkó is, miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban vagy 11-esekkel. Brazília is készülhet a nyolcaddöntős találkozójára, ugyanis 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A 64-es főtábla első fordulójában fejezte be szereplését András Csaba az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A magyar játékos a kínai származású, de német színekben induló VB ezüstérmes Dunk Q-tól kapott ki három játszmában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Az év legmelegebb napja lehet a mai, folytatódik a rendkívüli forróság, akár 42 fok is lehet a csúcs hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az ivóvízzel való takarékoskodásra hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadék hiány extrém terhelést ró a vízközműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és automosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. Alapvetően működik a vasúti és a buszközlekedés az országban, ugyanakkor a hőség miatt vannak zavarok, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, akkor óvatossági sebességkorlátozásokat rendelnek el, ezek késéseket okozhatnak. A tárcavezető szerint az is probléma, hogy a régi járművekben a klímák nem bírják ezt az időjárást. Hozzátette, hogy az uniós pénzek hazahozatalával elindítják ezeknek a járműveknek a lecserélését. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítást, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját. Az falak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásáról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is.
0: Közlekedés.
1: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 30-as és a 20-as kilométer között. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt a 27-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak. A külső sávot lezárták, a torlódás meghaladja a 3 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És eljött az idő, szokták mondani, ugye már van, aki draftolnak, van, aki pedig elköszön. Ez esetben így történik, hiszen eljött a mai záró gondolatunk, a záró akkord. Hello Mark, hello Levi, sziasztok, hello drága
2: hallgató.
1: Sziasztok. Na hát igen, most mindenkit útjára bocsátunk, és én azt gondolom, hogy bár most ugye nagy kánikulára volt tekintettel, sok ugyebár állami vállalatnál home office-ban vannak, tehát ők könnyebb helyzetben vannak, és ott hallgatnak minket, őket is külön tisztelettel üdvözöljük. Szóval lehet nézni a meccseket. Ti mit csináltok ma? Merre visz utatok?
3: Vizet iszom.
1: Na jó, de nem lett 0-24,
4: mert azt hiszem, amik kreatívabbat
3: nem, ilyenkor használom ki az alkalmat, hogy bent lakáson belül foglalatoskodni, lemostam az összes ablakot például. Tehát,
1: ezt te csinálod? Mondd ezt el még egyszer, hogy fel tudjuk venni, és mondd egyszer.
3: Lemostam az ablakokat a lakásban. Jó, hát ez egy létrás sztori, tehát magas be.
1: Férfi munka.
3: Így van. Van-e hozzá kedvem?
4: Mert nálunk is, ha úgy van, tehát vannak ablakok, ha gondolod.
3: Mondd a címet.
1: Meg fogtok állapodni szerintem. Most szoktam mondani, hogy mindig a legjobb emberemet állítom rá, az pedig én vagyok, tehát ezért kell ezt megcsinálni. Márk, merre?
4: Hát én jövök vissza este 11-re ezt a francia svédet közvetíteni. De az jó meccs lesz, hogy én örülök. Tehát tényleg, szerintem az elefántcsontpart Norvégia is jó lesz előtte héttől, és szerintem, mert hát én jó meccset vártam ettől a holland-marokkótól is, nem ezt a gólgazdag egy-egyet.
1: Én meg a némettől is.
3: Nem az összes meccsre úgy jössz le, hogy jó meccs lesz egyébként?
1: Már nem.
4: Hát amikor nem tudom, most hirtelen, igen, amikor nagyot kéne mondani, és nem jut eszembe egy meccs, amit úgy, nem tudom, mi volt a csoportban, Ecuador, Curaçao? Hát ott nem tudom, úgy annyira nem is ültem le.
3: De ez milyen rossz?
4: Hogy?
1: Hát, hogy... De szerintem a csapatoknak is
3: le lehet úgy ülni egy világbajnoki mérkőzés, hogy ó, hát ez biztos rossz lesz.
4: Igen. Mondjuk a következő körben ez a Kanada-Marokkót várod?
3: Abszolút.
1: De hát szerencsé, de te, tehát más nem. Tehát most meg azt az egy embert megszólaltatok, aki várja az a
3: mérkőzés. Várom a kanadai letámadást végre.
1: Azt figyeld meg, azt szenzációs, felröhögtem otthon. Hátul ugye jött valami bele, és azon rúgták készen, hogy előre kaphoz. De vagy hármat, négyet mondom, gyerekek, nem jégkorok. Na mindegy, szóval így alakult. Jó meccsek lesznek, ma is ajánljuk, ugye, akkor elefántcsontpart Norvégia és Franciaország, Svédország. Márkkal, ha valaki úgy gondolja, nem tudja otthon nézni, vagy a rádióban hallgatni, akkor persze természetesen a Sportrádióban hallgassátok a VB, a labdarúgó VB soron következő mérkőzéseit is. Köszi fiúk, hogy itt voltatok, hogy itt lehetünk. Holnap reggel 6-kor újra a Sportrádió és Sportreggel. Szép kedvet mindenkinek. Sziasztok!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
3: Olyan a labanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nő helyette.
4: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
2: Sem erőszakkal.
5: Mit fizetnek a jószágért?
6: Eszni! Vissza is adom!
2: Sem szép szóval.
7: Tudja mi ez?
6: Rebellió!
7: Az egész bandát megmutatom!
2: De csellel sem egyszerű.
8: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
2: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16:50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Az évszázad becse. Már az oviban is tudja minden magyar gyerek, hogy melyik találkozó kapta ezt a címkét. Pedig ha jól belegondolunk, az egy barátságos mérkőzés volt, míg amelyet a mai 2,5 órában felelevenítünk, az világbajnoki döntőbe jutásról határozott. Vagyis szerepét tekintve messze túlnő azon a bizonyos londoni 6-3-on.
11: A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bende Gusztovába a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Edvi László.
10: Amikor azt mondtam, hogy 2,5 órás műsorral jelentkezik ma a visszajátszás, akkor nem tévedtem. Aki tudja, hogyan alakult az a bizonyos VB elődöntő 1954-ben, az azt is tudja, hogy miért nem volt ez nyelvbotlás. És amíg rátekerjük az orsóra a szalagot, addig elmondom, hogyan jutott el a lozánni elődöntőbe a két válogatott. A magyar válogatott útját azt hiszem többen ismerjük, hiszen a két csoportmérkőzését nagyon magabiztosan nyerte meg. A csapat 1954. június 17-én Koreát 9-0-ra verte meg, majd Nyugat-Németországot június 20-án 8-3-ra, így megnyerte a csoportját. Uruguay szintén csoportgyőztesként jutott be a legjobb 8 közé, először Csehszlovákiát verte 2-0-ra, majd Skóciát 7-0-ra, így aztán Uruguay, Ausztria, Csehszlovákia és Skócia előtt nyerte meg a csoportját, és mint már többször szóba került, a csoportgyőztesek egy ágra kerültek, a csoport másodikok egy másik ágra, ne kérdezze senki ilyen időtávlatból, hogy miért alakult ez így. Az viszont egészen biztos, hogy Uruguay 4-2-re verte Angliát a negyed döntőben Bázelben, míg a magyar válogatott ugyanilyen arányban szintén 4-2-re verte Bernben Brazíliát. Szóval így jutott el a két válogatott az elődöntőbe az 5. világbajnokságon, az akkor már kétszeres világbajnok Uruguay, illetve az első számú trónkövetelő Magyarország. És akkor 1954. június 30-án kora este 6 órakor Lozánban kifutott a gyepre a két csapat, és Magyarországon megállt az élet. Mindenki a rádió készülékek mellé helyezkedett, és az éteren keresztül egy nemzet együtt lélegezve hallgatta Szepesi Györgyöt.
12: Kedves hallgatóim, 16 ország felé továbbították egy közös mikrofonon az uruguayi és magyar himnusz, és mint a közönség is, 16 ország rádióriportere is néma csendben állt mikrofonja előtt ezekben a percekben. De most egyszerre száll a szó minden világrész felé. Az órák múlnak, mint a percek, mondhatnám némi költségek, öltöny túlzással, hiszen mintha most lenne, és mégis 72 órája már, hogy ugyanilyen izgalommal ültünk együtt a magyar-brazil mérkőzés előtt. Most Lozánban a gyönyörű fekvésű olimpiai stadionban rövidesen újabb világbajnoki döntőnek beülő mérkőzésre kerül sor, ezúttal Magyarország és Uruguay válogatottjai között. Hogyan áll fel a magyar csapat? Ez most a legizgalmasabb kérdés. Két helyen van ismét változás a csatársorban. Budai a jobb szélső és Palotás a középcsatár. Két új, friss, remek kondícióban lévő játékos került tehát válogatottunkba, amely az eddigi nehéz mérkőzések után a kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok Uruguay ellen tehát a következő összetételben veszik el a küzdelmet. Grosics a kapus, Buzánszki, Lóránt és Lantos a három hátvéd, Bozsik és Zakariás a két fedezet, Budai, Kocsis, Palotás, Hidekuti és Cibora csatársor összetétele. A másik fontos mozzanat ezen a mérkőzésen. Délután 3 óra óta alapos eső áztatja a stadion remek zöld gyepszőnyegét, és sok külföldi szakember szerint az uruguayi játékosok ilyen esőben hazájukban már nem szokták lejátszani a mérkőzést. Persze most, amikor Griffith játékvezető már nézi az óráját, hogy megkezdődjék a mérkőzés, elállt az eső is. De hogy kinek használt eddig az eső, az majd elválik a 2x45 perc alatt. Kétségtelen tény viszont, hogy a mi Gellért-hegyünk magasságában épült lozanni olimpiai stadion körül most is sötét szürke az volt, és mit sem élvezünk a Genfitó és a francia alpok oly sokszor megcsodált szépségeiből. Persze az ilyesfajta természeti szépségek élvezetére amúgy sem kínálkozik sok alkalom, hiszen már meg is kezdődött a játék. Ott van a labda, Bozsik előtt a magyar jobb fedezet jobbra küldi ki Buzánszkinak, aztán előre száll Kocsishoz a labda, Kocsis rögtön meredek szöktetéssel dobja előre Budai Lacit. Budai elmenne vele azonban az ellenfél 16-osánál. Kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra. Érdekes, hogy az uruguayiak taktikai húzásból és sérülések következtében több helyen megváltoztatták csapatot. A legváratlanabb húzás, hogy a bal összekötő Schiaffinóval a csúszós talajon középcsatát játszhatnak. E pillanatban megint mi támadunk, ott van Bozsiknál a labda. Az ellenfél térfelének közepén vagyunk, Buzánszkinak teszi hátrafelé, ő vágná előre, azonban pontosan a bal szélsőbe száll a labdája, majd másodszorra kiküldi az oldalvonalon túlra, de még az ellenfél térfelé, mintegy 15-20 méterre a félvonalon túl. Bedobás következik tehát. A baloldali játékos a bal hátvéd végzi el ezt, befezi középre a bal fedezet Martineznek. Azt tovább vágja előre, Schiaffino felé, ő hátrafelé küldi újra, ott van Cruznál, a bal hátvédnél tovább dobja előre. Szép uruguayi támadás, látunk Borges a bal szélső, igyekszik elmenni, most vágja középre a labdát, Lorant megtámadja, azonban sikerül elhúznia a bal összekötőnek, majd Schiaffinónál van a labda, ő jobbra küldi ki, aztán ismét balra, Schiaffino a lövés pillanatában van egy pillanatban, átvágódik a másik oldalra a labda, 16-oson lövés, hát messzire elzúdul azonban Carvalho jobb fedezett lövése, vagy 8-10 méterre a kapu mellé. A magyar védelem nem találta föl most magát ezekben a pillanatokban a csúszós talajon, és szerencsénkre vagy 16 méterről leadott lövés zúdult el a kapufa mellett. Közben a kapukirúgást elvégeztük, Lóránt visszaküldi a 16-osról Grosics Gyulához a labdát, aki fölnéz, hogy aztán jobb lábbal ívelje át a másik oldalra, a másik térfére, hogy Hidekut igyekszik belefejelni. Elküldik azonban előle a labdát, Palotás nyúl hozzá, de megint az uruguayi játékosok. A kék, inges, fehér, csekélyes, fekete nadrágos uruguayi játékosok azonban a félvonalnál kiviszik a labdát az oldalvonalon túlra. Bedobás következik, a partjelző azonban mutatja, hogy hiába végezte el villám gyorsan Andrade a bedobást, a magyar csapat javára jár a bedobás joga, és pedig a félvonalon túl mintegy 3-4 méterre a magyar térfélre. Lantos dobja most Palotás fejére a labdát, a felett azonban elszáll, úgyhogy megint uruguayi játékos Carvalho nyúlott hozzá, és újra az oldalvonalon kívülre küldte. Maspori a kapus az uruguayi csapatban, Andrade, Santa Maria, Cruz a három hátvéd, Carvalho, Martinez a két fedezet, Soto, Ambrios, Schiaffino, Hoberg és Borges a csatársor összetétele. Közben a bedobás elvégzése után Andrade szabálytalanságot vétett Ciborral szemben, és pedig az uruguayi térfél közepén szabadrugás, tehát a miénk javára. Lantos állítja le a labdát, neki készül egy 3-4 méterről, íveli befelé a 16-oson belőle, Kocsis felé, Kocsis fejjel továbbadja, levágódik a labda, de kiküldik a 16-oson túlra a védőjátékosok, egészen a felező vonalig jut előre, ott Buzánszki tovább teszi Lórántnak, Lóránt előre vágja Budai Laci felé, Budai elhúzza a labdát, aztán vissza Buzánszkinak, Buzánszki befelé Bozsiknak, Bozsik kifordul vele, most adja tovább Hidekutinak. Hidekuti kivár egy pillanatra, vele szemben áll az ellenfél játékos, amíg is Palotási lesz a labda, Palotás tovább Zakariásnak, ott járunk az uruguayi térfél közepén, gyönyörűen szára a labda, lábról lábra, Tiboré most Tibor Kocsisnak, Kocsis vissza Tibornak, azonban Andrade becsúszó szereléssel gyönyörűen tud tisztázni, és már is a jobb szélső Soto vágja előre a labdát, de még mindig az uruguayi térfélem, bravo Bozsik, gyönyörűen szerelt Hidekuti, majd Bozsik a labda, úgy aztán Tiboré, Zoli vigyáz, ott vannak melletted, nem addig cselez, amíg szerelni tudják az oldalvonalon túlra, és pedig a 16-os vonallal egy magasságban az első félidő második, harmadik percében 0-0-ás mérkőzés állásnál. Zakariás veszi kézbe a labdát, hogy elvégezze a bedobást. A fiúk most igen nyugodtan igyekeznek játszani, Hidekuti fejéről visszaszáll a labda Zakariáshoz. Zakariás egy csel csinál, de közben már az urugvái jobb szélső hátra jön és segít. A játékvezető pedig azt mutatja, hogy az urugvái játékos miután közbeavatkozott, úgy rúgta ki a labdát, hogy az utoljára a magyar játékos lábát érintette. Így tehát a bedobás joga ezúttal az urugváiakat illette meg, de nem sokáig, mert rögtön utána ők vitték ki a labdát az oldalvonalon túlra. Eléggé csúszós a talaj, tehát sok a hiba. E pillanatban a bedobás után Lantos teszi oda pontosan Andrade lábára a labdát, az fölnéz, a fekete fiú most dobja előre a jobb szélső, Zakariás megtámadja, szerel, Lantos lábára teszi a labdát, Lantos nem sikerült jól, továbbadta a labdát, de jej, de szép volt, Zakariás estébe is gyönyörűen elvitte a labdát, aztán Tibor Palotás szökteti, Palotás egy pillanatban túljár már a félvonalon, Bozsiknak adja, Bozsik laposan Kocsishoz, Kocsis hátrafelé Buzánszkihoz, Buzánszki vágja előre újra Kocsis felé, azonban egy pillanatban a középhátvéd Santa Maria elfejeli a labdát egészen messzire az oldalvonalon túlra, és pedig ezúttal a másik oldalon, a jobb oldalon, úgyhogy Budai Laci jobb szélsőnk veheti kézbe a labdát az urugvái térfél közepén az első félidő harmadik percében. A bedobás után azonban urugvái játékoshoz, és pedig a hátra húzott, az ki a finóhoz került a labda. Villámgyors urugvái támadás ismét, Kocsis is hátra jön segíteni, és pedig milyen gyönyörűen ő szerelte az ellenfél előre törő csatárát úgy, hogy hazagurította a labdát Grosicsnak. Grosics rögtön visszaadja a kölcsön, kidobja pontosan Kocsis annyi fejére a labdát, de most már a félvonalon, aztán Palotás, majd Buzánszki a labda útja, figyelik hallgatóim, Buzánszki milyen sokat van játékban. Mindig előre jön a csatárokat segíteni. Majd ismét Kocsisi, aztán Zakariási, aztán újra Kocsisi a labda, gyönyörű! Ej, de kár volt azonban. Zoli elhamarkodottan, Tibor Zoli Andrade lábára tette a labdát. Visszaadja azonban ki a Pino Bozsiknak. Bozsikot szerelik, de sok a csúszkálás, hiába, mondom, csúszós a talaj, és már is jön előre az urugvái támadás. Ezt azonban Lóránt mesteri szereléssel állítja meg, kellő ütemérzékel lépett közbe, és rugása már is Budaihoz áll. Budai most íveli át, gyönyörűen a labdát Tiborra, Tibor fejen találja a labda, és hátrafelé száll, úgyhogy Andrade jobb hátvéd tudja előre küldeni. A jobb összekötő Ambrois hozza fel a labdát, Zakariás vele szemben farka szemet néz, és amikor befelé száll középre a labda, ott Lóránt vágja előre, a félvonalig jut azonban. A jobb fedezet Carballónál van. Carballó előre vágja, a bal összekötő igyekszik fejelni, továbbadja a labdát, azonban a jobb szélen húzódó játékos kitűnően tudja tartani, most Buzánszki, aki át jön segíteni, majd Bozsik, aztán újra Buzánszki a labda, úgy a e pillanatban Palotási, Palotás szépen hátra Buzánszkinak, Buzánszki előre Budainak, Budai a jobb összekötő helyén van, most vigyázz, Laci, most vigyázz, ott van Kocsis mellette, hárman is állnak azonban rajta, Kocsis mégis kiugratja újra Budait, azonban egy kicsit túlságosan messzire száll a labda az alaponal menti, és amikor be akarja ívelni, Budai belenyúl, Krúz lába, szögletrúgás a magyar csapat javára az első félidő 5. percében, szépen gurigáznak a fiúk, a csatárok játékát élvezett néz, azonban persze nagyon csúszós a talaj. Nézzük azonban a szögletet, az első szögletet ezen a mérkőzésen. Budai Laci most állítja le a labdát, leveszem a kabátom, de már nincsen meleg, nekem azért nagyon melegen van. Nézzük, mi lesz most. Budai jobb lábbal íveli befelé a labdát, eléggé hátra felé száll, kifejelik. Ott van azonban Bozsik, megkaparintja rögtön vissza Budainak. Budai nem van az alaponalnál, na most egy jó beadás száll, és befelé megint túl mély a beadás. Úgyhogy kirúgják a urugvái játékosok. Lóránt ott áll az ellenfél szélfelén, lefejeli Buzánszki elé a labdát. Buzánszki most íveli a 16-oson belülre, Palotás leveszi. Visszafelé kénytelen hozni, odaadja Hidekutinak, Hidekuti vissza, Péter lőd rá, lövés, Maszpori kapus védi a bombát, jól van Péterkém, csak így tovább lőni, lőni minél többet, Maszpori ügyes kapus, de közben a kapukirúgás elvégzése után megint a miénk lábán van a labda, oda kerül Lóránthoz egészen át a mi térfelünkre, a térfelünk közepén Lóránt megállítja, tovább adja Zakariáshoz, Zakariás is még a mi térfelünkön van egy pillanatban az első félidő 6. percében, most ível előre, azonban kézzel megfogja a labdát Carballo, az urugvájak jobb fedezete, szabadrúgása milyen javára, Hidekuti villámgyorsan elvégzi, Kocsisnak adja a labdát, Kocsis szöktetné Cibort, azonban a labdája ezúttal nem volt jó, ezt Cibor nem érhette el, Andrade az egyik kitűnő urugvái hátvéd remekül elkanalazta a labdát, majd előre ível, azonban nem jut el a félvonalon túlra a labda, mert Buda utána megy, megállítja, Bozsiké lesz, Bozsik előre íveli, azonban pontosan Santa Maria lábára, aki a 16-osról rúgja előre, a félvonalon Buzánszki fejjel továbbadja Budainak, Budai tovább Bozsiknak, ketten ott állnak mellette, hátra kénytelenteni újra Buzánszkinak, Buzánszki most vágja előre, remek szöktetés azonban, ez sem jut el Budaig, mert kitűnően védekeznek az urugvái játékosok a 16-osukon, és aztán amikor előre jönnek, veszélyesek a támadásaik. Ezt a támadást most megállította Lóránt, előre vágta a labdát Kocsis felé, Kocsis most kifordul vele, rögtön szökteti Tibort, ez a szöktetés. Tibor sarokkal teszi maga elé, nem van már az alapvonalnál, amikor Santa Maria és Andrade beéri, mégis Hidekuti váratlanul osztterem és hatalmas ballábas bombát ereszt meg teljesen váratlanul a nézők számára is, úgyhogy már azt láttam, hogy előre rúgják az urugvái hátvédek, és amikor abban a pillanatban Hidekuti bombája elzúgott a kapu mellett, hiába villám gyorsak a vieink, íme most is Bozsik a kapukirúgás után azonnal megszerzi a labdát, vágja előre, azonban túlságosan hosszúra sikerül az előreadás, és az első félidő 7. percében kicsúszik a labda a nedves hüvön, az alapvonalon túlra. Kirúgás következett. Tehát Santa Maria, a szőkehajú, szép nevű uruguayi középhátvéd vágja előre, az ugyancsak szőkehajú Loránt megy föl érte, továbbadja Zakariásnak a labdát, Zakariás letoppolja, maga elé teszi, kivágja Kocsisnak, Kocsis azonban ezúttal elvédette a labdát, úgyhogy szerelni tudták, nem jut messzire, csak Lórántig, megint Loránt kifordul vele, most laposan tovább előre, ide a Kuti elől elviszik a labdát, de könnyelmi volt, és a bal szélső megy előre vele, beéri Buzánszki és hazapöccinci, bravo, bravo, nagyszerű volt, Jenőkém, remek volt, pontosan rátette Loránt az ellenfél játékosának lábára a labdát, és ebből bizony majdnem gól lett, vigyázunk az ilyen könnyelműségekre, mert kitűnően játszik egyébként védelmünk, de most megint az uruguayiak jönnek előre, a jobb fedezetnél van a labda, hátra felé teszi a félvonalon álló Andrádének, a jobb hátvédnek az visszaadja Carballónak, a jobb fedezetnek, ott járunk a magyar térfél közepén, előre vágódik a labda, ki a Pino kiugrik a labdával, azonban túlviszi az alapvonalon túlra, úgyhogy föl lehet lélegezni, hallgatóim, mert bár igen veszélyesen ugrott ki a Pino, a legügyesebb uruguayi csatár, túlszaladt a labdával, így tehát kapukirúgás következik. Lantos jobb lábbal íveri előre a labdát, Kocsis fejéről tovább száll, Palotás merre veszi a félvonalon áll, na gyerünk előre Péter, most vágja Tiborhoz, Tibor elcsúszik és nem tudja elcsípni a labdát, befelé húzódott a bal összekötő posztjára, nagyon zár az uruguayi védelem, Andrade kitűnő játékos, a jobb hátvéd állandóan fedezi Tibort, és íme most előre is tör a labdával, a félvonalon túlról adja előre a labdát ki a Pinónak, a középcsatár most vágja tovább, a jobb összekötő kapja meg, aztán a bal összekötői átlépi a labdát, Hóberg a 16-osról lő, hey, de szép volt Grosics, a veszélyes bal sarokba tartó bombát remek Robinsonáddal öklözte ki az alapvonalon túlra. Hű, de veszélyes volt ez az uruguayi támadás, milyen veszélyes volt a lövés az első félidő 10. percében, tehát Soto a jobb szélső ívelhet beszögletet, most jobb lábbal íveli befelé a labdát, Zakariás merre veszi, aztán rögtön kirúgja előre a labdát, de még mindig ott van uruguayi játékosnál, megkapja a jobb szélső pillanatban, az ötössel egy magasságban van, Tibor hátra jön segíteni, azonban egy kicsit könnyelműsködik, és ez elég arra, hogy hiába veszi el a labdát, már is Schiaffino ugrik ki, és Grosics minden tudására szükség van, hogy kivágja a labdát az alapvonalon túlra. Fiúk, vigyázzatok, gyorsan a labdát előre, ne kivárni, ne cselezni, hanem rögtön dobni előre a 16-oson belülről. Igen, ügyes volt Tibor megmozdulása, de lerontotta azzal, hogy fölöslegesen tartotta magánál a labdát, és az uruguayiak szerelni tudták. Most ívelődik befelé a szögletrugás, de veszélyesen száll a másik oldalra, ott Bozsik kifejeli, pontosan az uruguayi bal szélső elé, az leállítja, aztán a bal összekötőnek adja, Kocsis megtámadja, átmegy a 16-oson túlra, de az előre rugása még mindig uruguayiaké, a bal fedezettől előre, lövés levágódik Zakariáshoz, Kocsis teszi tovább, na Péter most előre, szépen elhúzza a labdát, most kialakulhat a miénk támadása, ott áll Budai mellette, most már túljárunk az uruguayi térfélen, fölszabadult, tehát egy kicsit a kaput, Budai most áthúzódik egészen a másik oldalra, és aztán Zakariás lábára tenni a labdát, azonban hiába szerzi meg Zakariás, ki a Pino, átkígyózik, Budai igyekszik támadni, de ott van a bal szélsőnél, a bal szélső tartja azonban Buzánszki és Loránt, és sikerül szerelni ők, de veszélyesek ezek a pillanatok, vigyázzunk fiúk, az uruguayi csatáson most remekül kombinál, megint az ő lábukon jön előre a labda, Budai is megtámadja, ott vagyunk a mi térfelünkön, még nem közeledünk a 16-oshoz, mert a pillanatban Buzánszki elvágja a labdát egészen a másik oldalra, de még mindig az uruguayi térfélről jön át a labda ide a mieinkre, és itt vágódott ki az oldalvonalon túlra, bedobás következik, uruguayi játékos végzi el, Andrade veszi kézbe, a jobb szélsőnek teszi, az visszaadja újra Andrádenek, Andrádét megtámadja Hidekuti, elhúzza mellett a labdát, de Hidekuti még estében is szerelni tud, aztán Lantos hatalmas fölszabadító rugását, Santa Maria fejeli vissza a mi térfelünkre, rámegy a labdájára Budai, letoppolja odafelé, oda teszi Palotásnak, Palotás elindul vele, menjél, Péter látszik, hogy jó erőben van a fiú, szépen mozog, aztán odaadja Hidekutinak a labdát, Hidekuti kifordul vele, kivár egy pillanatra, most kéne jól átívelni, úgy van, Kocsisé a labda, Kocsis rögtön befelé fejeli, Tibor előtt ott van, lőd rá, lövés, gól! Óriási gól! Bravo! Gyönyörű volt a támadás, mintaszerű, Kocsis ragyogóan tette ki Tibor kivárt egy pillanatra, elfutott a labdával és bal lábbal az elmozduló Maspoli mellett a bal alsó sarokba helyezte, rúgta, célozta a labdát, úgyhogy most az első félidő 11-12. Percében, amikor jó néhány percig bizony veszélyes uruguayi támadásokat láttunk, egy gyönyörű magyar támadás végén Tibor lövéséből megszereztük a vezető gólt. 1-0 arányban vezette át Magyarország válogatottja. Schiaffino, az uruguayi középcsatára, fiatal szőke gyerek, igen szimpatikus, leteszi a labdát jobbra, az hátrafelé küldi, az igen jó játékos Andrádéhoz, Andrade befelé dobja, Carballónál van, de még mindig az uruguayi térfélen száll előre a labda. Most a bal összekötői, Bravo Jenő, leszerelte, de Zakariásnak meg kell toldani a fejjel a labdát, aztán újra bele kell fejelni, mert újra ott vannak az uruguayi játékosok. Schiaffino igyekszik elmenni, azonban Lorán biztosan tartja. Látszik, hogy Lorán Gyuszi kitűnő formában van, minden labdára rámegy. Most Andrade dobja befelé a labdát, ott van Zakariás elő, Zakariás kicselezik, hej, de szépen húzza el a jobb összekötő a labdát, lövés, Rosic a kapu közepében várja a labdát, de közben beugrott egy uruguayi játékos, nem érhette el, mert Rosic biztosan ölelte magához. Rögtön kidugja előre, ott az ellenfél 16-osánál stoppolja le, Santa Maria, a középhátvéd, ő vágja ismét előre a mi oldalunkra, Zakariás fejéről tovább száll a labda, rámegy Lantos, itt vagyunk még a magyar térfél közepén a pillanatban, Lantos most ballal teszi előre, Kocsishoz, Kocsis gyönyörűen húzza el az ellenfél játékosa mellett, gyönyörű futással megy előre, ott van Palotás előtt a labda, Palotás most a jobb összekötő helyén van, kivár egy pillanatig, gondolkodik, most vágja át Hidekutinak, Hidekuti közeledik a 16-oshoz, kivágná ki pöccintené Tibornak, azonban milyen jó játékos ez az Andrade, remekül beteszi a lábát a labda útjába, már is veszélyes támadás, hely, de milyen veszélyes, a bal összekötő kaparintja meg a labdát, Bozsik azonban mesterien szerel, Lóránt azonban fölösleges könnyelműséggel rúgja megint előre, pontosan Schiaffino lábára a labdát, Budai hátra jön segíteni, Buzánszki meg is kapja a labdát, mert Budai megzavarta a labda vitelében Schiaffinót, aztán Buzánszki előre teszi Bozsiknak, Bozsik áthozza a félvonalon, most menjünk föl, fiúk, most menjünk föl, egyelőre 4 magyar játékos áll szemben, 6 uruguayival, mégis Kocsisé lesz a labda, Kocsis most tenné befelé, Andrade kirúgja, újra Kocsisé, Kocsis most fejjel teszi oda Cibornak, Cibor leállítja, a 16-os tájékán vagyunk egy pillanatban, a Palotásé, aztán újra Ciboré lenne, azonban Santa Maria becsúszó tereléssel kiküldi a labdát az uruguayi térfél közepén az oldalvonalon túlra. Az első félidő 15. percében járunk, 1-0 az eredmény a miénk javára. Lantos végzi el a bedobást, Hidekuti lábáról visszafelé szár, újra Lantos az a labda, Lantos ível előre, ott elszáll a magyar csatárok lába előtt, de mégis ott van Palotásnál. Palotás azonban nem tudja jól leadni, szerencsére Bozsik segít, úgyhogy a kezét használja az uruguayi térfél közepén, úgy toppolja maga elé a labdát, szabadrúgást ítélte át Griffith játékvezető szava, azonban túlságosan előről végzik el ezt az uruguayi játékosok, a játékvezető visszarendeli az uruguayi térfél közepére a labdát, hogy onnan végeztesse el majd a szabadot, az első félidő 15. percében 16 ország rádióállomása közvetíti ezt a mérkőzést, és azt a pillanatot, amikor most Santa Maria az első félidő 15. percében előre ível a magyar 16-osra, ott a bal összekötő lábán, Hóberg lábán áll meg a labda, továbbadja a középcsatást, ki a Finoé, veszélyes támadás, Lóránt megállítja, Bravo Lórikám, hazaadja a 16-osról a meglepett uruguayi csatárok lába között Grosicsnak, Grosics rögtön előre dobja, Bozsik merre veszi a labdát, futtatja egy kicsit, most adja Hidekutinak, még mindig nem jöttünk át a félvonalon, most Kocsisé a labda, aztán Palotási, Palotás a bal összekötő helyén van, de pont Andrade lábára teszi, kivárni gyerekek, kivárni, de rögtön, úgy van, Zakariás rúgja most előre a labdát, megint Andrade az, aki elfejeli, hogy játszik ez az Andrade, egészen kitűnő, nagyszerű hátvédjátékos, úgyhogy egy pillanatban megint az uruguayi csatársor mehet előre, ne állj le, Jenő! A bal szélső elmegy a labdával, mert lesz gondolt, aztán beéri Buzánszki, és az utolsó pillanatban az alapvonalnál tud szögletre menteni. Mondta Sebes Gusztáv, a csapat vezetője a mérkőzés előtt, hogy a játékvezető elengedi a leseket. Vigyázni kell, nem szabad leállni. Borges most íveli befelé a labdát. Milyen veszélyes, Krasics kiöklözi. Nagyszerű volt Gyuszi, sőt közben ellökik őt az uruguayi csatárok, akik góra éhesen várták ott a labdát. Így tehát szabadrugás a miénk javára. Nem szabad a lesreállítási taktikát alkalmazni, mert a partjelzők is és Griffith játékvezető is elengedi ezeket a leseket. Úgyhogy inkább menjünk csak rá minden labdára, fiúk. Lóránt rúgja most előre a szabadrugást, pontosan az uruguayi bal fedezett fejére, aztán Schiaffinónál van, Schiaffino jobbra küldi, milyen jól játszik ez a csatár. A jobb összekötő egy pillanatban távolról lő, Lóránt lábáról leperdül a labda megint Borgeshez. A bal szélső most a 16-os tájékáról ível előre, veszélyes a helyzet. Rossics azonban mesteri biztonsággal csípi el a labdát. Meg kell állapítani, hogy az uruguayi veszély veszélyes támadások néha zavarba hozzák a védelmünket, és Grosics most pontosan Borges lábára teszi a labdát, ott van egy pillanatban a bal összekötőnél. Lórántot fölvágja, nem sípol a játékvezető, Buzánszky ott áll mellette, ívelődik be, Bocsik kifejeli a labdát. Kocsis hátra jön, micsoda hatalmas munkabírása van most annyinak, aztán gyönyörű szoktetés Budai felé, Budai szélsebesen szágul, ott van le már a 16-osnál, ne állj le, Laci, most vidd befelé, íveli át a másik oldalra, kifejeli Andrade a labdát, utána megy Cibor, most a 16-oson túl eléri, elhúzna Andrade mellett, vagy összecsapás, ott áll mellette a néger játékos, eddig Cibor a győztes, most kivár egy pillanatig, még mindig nála van a labda, farkas szemet néz egymással a két játékos, Cibor most ível előre, Kocsis elől kifejeli, Palotás fejéről szállna tovább, de hátra felé a labda, úgyhogy megint fölszabadítanak az uruguay játékosok, Buzánszky ki a finó csap össze, és Buzánszky kézzel húzza vissza az uruguay játékos, de még a félvonalon túl az uruguayi térfélen, Griffith oda megy most, és figyelmezteti Buzánszkyt, nem szabad ilyesmit csinálni, vigyázzunk erre, vigyázzunk fiúk, az első félidő 17. percében járunk, 1-0 arányban vezetünk, de milyen nehéz mérkőzés, de nehéz mérkőzés, az uruguayi csatárok ragyogóan játszanak, Bozsik most kifejeli a labdát, de megint az uruguayi fedezeti, aztán Palotási, na most ez nagyszerű alkalom, Kocsis a labda, Kocsis kiteszi Palotást, hogy jár már a 16-os tájéken, gyorsan menjél Péter, most ível befelé, Kocsis elől azonban gyönyörűen húzza le, Maspoli az uruguayi kapus a labdát, rögtön kidobja előre, itt van a jobb összekötőnél, a jobb összekötőt igyekszik megtámadni Zakariás, azonban előre íveli a labdát a bal összekötő felé, Buzánszky előbb hazafejeli a labdát, így kell, jól van, Grosics utána kap, el is csúszik egy kicsit a nedves hűvön, de még idejében elcsípi a labdát, hogy most jobb lábbal rúgja előre, de hova, fiúk, vigyázzatok, védők, ne ilyen könnyelműen rúgdalni az ellenfélnek a labdát. Szerencsére most a labda Borges előtt csúszott az oldalvonalon, így tehát a félvonalon túl, a magyar térfélen bedobás következik az uruguayi csapat javára. Megszólal az uruguayi közönség hangja, kiabálják, hogy uru, és Budai milyen remekül küzd, milyen nagyszerűen harcol, elviszi a labdát. Ott terem azonban egy másik uruguayi játékos, most ő hozza föl, ő szedte el Budaitól. Borges a bal szélső próbálkozik támadással, Bozsik elhúzza mellette a labdát. Remek volt a szerelés, megint Budai, az egész magyar csapáson ott tanyázott most a mi térfelünkön, mégis Kocsisé most már a labda, Kocsis leállítja, igen, okosan, gondosan, most teszi Hidegkutyot, Hidegkuti balra küldi Palotáshoz, vigyázz Péter, úgy van, szépen hátrafelé küldi Zakariáshoz, laposan gurigázatok, Palotás megint megkapja, kifordul vele, egy pillanatig kivár, aztán elhúzza az uruguayi játékos mellett, nagyon szépen, gyönyörűen, csak most a beadás is ilyen legyen, nem? De aztán egy uruguayi játékos segítségével Bozsikhoz kerül a labda, 18 méteres lövés, mellét áll a hatalmas Bozsik bomba. Egy fényképész talált el, az megrázkódott, lezúdult, leesett onnan a kispadról, a kapu mögül olyan rettenetes ereje volt Bozsik bombájának, de most már ismét talpon van, és a labdát közben visszahozzák, hogy elvégezzék a kapukirúgást. Most ívelődik majd előre a labda. Santa Maria vágja előre a félvonal tájékára, Lóránt ugrik föl fejelni, a fejéről tovább kerül Bozsikhoz. Bozsik már hátul van, most laposan teszi tovább Zakariásnak a labdát, Zakariás elhúzza gyönyörű csellel, most adja tovább Hidegkutinak, Hidegkuti lába között elcsúszik. A labda, fölvágják, játékvezető figyelmeztetni most a másik játékost is. A két játékos sportszerűen kezet fog egymással, a játékvezető ott terem és vincs, hogy mehet tovább a labda. Lantos íveli előre a labdát, kifejeli Santa Maria, visszafelé megy Lantoshoz, Lantos lába mellett elcsúszik, de utána megy, jobb lábbal vágja újra előre, Palotás felé száll a labda, Palotás feje fölött elszáll, milyen magasra fölugornak ezek az uruguayi játékosok, meg kell állapítani, hogy jobban fejelnek, mint a brazilok. E pillanatban ott van a labda ismét elő, a mi térfelünkön Borges szálladna el vele, azonban a bal szélső előtt kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra. Közben ismét elered az eső. Sűrű, szürke esőfelhők vannak a pálya körül, amikor most a bedobás elvégzése után Lantos teszi tovább a labdát, ott van Zakariásnál, Zakariás laposan Palotás lábára, Palotás kivár egy kicsit, viszi a labdát, megtámadják és szerelik. Na nem baj Péter, menjél tovább ilyen lelkesen, mint eddig. Ott van Andrade lábán a labda, Andrádét megtámadja Hidegkuti, de ügyes csellel elhúzza Andrade, áttör a mi térfelünkre, most hogy ez ki a finónak. Schiaffino igyekszik elfordulni, Bozsik igyekszik szerelni, nem sikerült, Schiaffino micsoda ügyes játékos, most vágja befelé, Buzánszky szerel, remek volt, Palotás ott áll a 16-oson, ő továbbítja előre a labdát, ott van Budainál, Budai vissza Palotáshoz, lassú futással jövünk előre, Palotás kivár, most elhúzza a labdát ismét, aztán előre Kocsishoz, Kocsis igyekszik elmenni, ketten is ott állnak mellette, őrzik nagyon Kocsis Sanyit, úgyhogy sikerült elvinniük a labdát, és megint a félvonal tájékára jönnek előre, Hidegkuti igyekszik megakasztani az uruguayi támadás kialakítását, nagyon nehéz azonban a pálya, a talaja, és amikor előre ívelődik a labda, Lantos fejéről száll ismét tovább. Tibor újra megpróbálja megszerezni, de mesteri szöktetést látunk Szotó felé, Szotó igyekszik elhúzni a labdával. Lantos azonban gyönyörűen szerel, igaz, hogy az alapvonalon kívülre viszi a labdát, egy kicsit kétségbe esettem, bár nem ezt akarta, el akarta kannalazni az oldalvonalon túlra, így azonban szögletrúgás következik ezen a hallatlanul izgalmas mérkőzésen az első félidő 21. percében 1-0-ás vezetésnél. Szotó jobb szélső íveli befelé laposan a labdát, ki a Pino lábán van, Palotás megtámadja, előre rúgja. Jól van Péter, Cibor is hátra jön a labdá, érde, fölugrik a labda előtt, és Andrade vágja már is előre úgy, hogy Szotóé lesz a labda. Szotó megpróbál befelé tönni, Zakariás, nagyszerű volt Zakikám, szerelt biztosan, Cibor most teszi tovább a magyar 16-os tájékán oda Zakariásnak a labdát. Zakariás előre ide kutyoz, elszáll azonban a labda, úgyhogy a védők fölszabadítanak, de Palotás hátra húzódott, és most viszi el a labdát, csak gyorsabban egy kicsit. Kocsisnak adja, Kocsis kifordul vele, most vágja át a bal oldalra, Cibornak hagyjad Nándi, úgyis van, hagyja. Most ott járunk az uruguayi térfél közepén, ott van Hidekuti Cibor mellett, mint jó bal összekötő zillik, majd újra visszaadja, mint a megkapja. Cibor elől azonban az utolsó pillanatban, a lövés másodpercében, vagy tized másodpercében, Andrade az alapvonalon kívülre kanalazza a labdát. Gyönyörű, mintaszerű magyar támadás volt. Hidekuti és Cibor pompásan megértette egymást, és bizony kis szerencsével Cibor egy tized másodperccel előbb érhette volna el. Így tehát szögletrúgás következik most az első félidő 22.-23. percében. Cibor készülődik neki a labda berúgásának, jobb lábbal íveli most, eléggé jól száll a labda, elszáll a fejek fölött, ott van egy pillanatban Budainál, Budaigrácsi lőd rá, lövés, kifej, kivágódik a labda, messzire, a 16-ossal egy magasságban az alapvonalon túlra. De jó helyzet lett volna, pedig rossz volt, ugyan éles volt ugyan a szög, az 5-össel egy magasságban majdnem a 16-os vonalánál, de talán egy kicsit lehetett volna még vinni. 1-0 arányban vezetünk, tehát amikor most ki a Fino merre veszi, és milyen szépen veszi merre a kapukirugást, aztán ott van a labda a jobb fedezetén, majd tovább előre jön a jobb összekötő Ambroishoz. Ambroise áttör a magyar térfére, Zakariás megszámadja, egy ragyogóan játszik Zakariás. Rögtön előre Hidekutinak, Hidekuti hátra Palotásnak. Palotás most a pillanatban tovább előre Budainak. Budai leállítja a labdát a félvonalon túl az uruguayi térfélen. Most egy pillanatig farkas szemet néz a hátvéddel, majd kiugratja a helyére húzódó Kocsist. Kocsis szépen igyekszik elhúzni most a labdával, abban a pillanatban azonban, amikor befelé íveli a labdát, a partjelző zászlaja fölemelkedik, és mutatja, hogy valamelyik magyar csatár közben már lesse szaladt. Szabadrúgás járt át az uruguayi védők javára. Az első félidő 24. percébe járunk, 1-0 az eredmény, amikor most a 16-oson túlról Maszpoli kapja meg a labdát, majd kidobja hosszan előre a jobb összekötőnek, megtámadja Zakariás, szerel, Hidekuti, majd Palotás a labda útja. Megint ott vagyunk az uruguayi térfélen. Budaihoz száll a labda, Budai Kocsisnak adja, Kocsis vissza Budainak, de szép támadás, jól van. Na Laci most egy jó beadás, nem Cibornak tenni a labdát, azonban Cibor lába mellett, aki a jobb összekötő helyére húzódik, elcsúszik a labda. Így előre kerül megint a kapus kidobása után, de egy uruguayi játékos lábáról az oldalvonalon túlra az uruguayi térfél közepén. Bozsik veszi kézbe, Palotás fejére teszi a labdát, majd visszakapja. Bozsik ott van az oldalvonal mentén, hátrafelé küldi Buzánszkinak, Buzánszki is ott áll az ellenfél térfelén, Ciborhoz száll előre a labda, Cibor elhúzná, a jobb szélső helyén van ugyanis Cibor egy pillanatban, aztán bevissza Bozsiknak. Bozsik laposan Budai felé, azonban Budaihoz nem jut el a labda, mert nem volt jó ezúttal Bozsik leadása, úgyhogy hazadással tisztáztak az uruguayi játékosok. Maspoli kapus dobja előre a jobb összekötő felé a labdát. Az hátra felé teszi a 16-os tájékára Andrádének. Milyen hallatlanul izgalmas a mérkőzés. Az első félidő 25. percében járunk. Esik az eső, minden játékos tudom vizes, és a csúszós füvön bizony meg-meg csúszik a labda. Szia Fino mestere a ragyogó szöktetéseknek, lesállás! Lesállás végre! A partjelző beintette a lesállást, bizony egy 3 méteres lesen volt Szia Fino szöktetésével. Szotó az uruguayiak jobb szélsője. Szerencsénkre ott volt Grosicsics, aki elrúgta közben a labdát, de a játékvezető már sípolt, és jelezte, hogy mintegy 25-28 méterre a magyar kaputól, szabadrugás jár a miénk javára. Ezt el is végzik, de aztán utána Griffith játékvezető még előbbre hozatja a labdát, úgyhogy most Lantos lábáról látjuk majd előre vágodni az uruguayi térfére a labdát, jobb lábas rúgás előre Kocsis felé. Kocsis fejéről nem megy tovább a labda, mert magasabbra ugrik nála, de mennyivel magasabbra az uruguayi játékos, és Guy Borgester előre a labdával. Buzánszki üldözi, ott van azonban Buzánszki, és milyen jól, nem hagyja, hogy rúgjon a balszélső, hanem amikor a rúgásra sor kerül, az már bevánszorog inkább csak a magyar kapushoz. De aztán a kapu kirúgást elvéti, Hidekúti, megint az uruguayi játékosok törnek előre. Hidekúti utána nyargal is kézzel eltolja az uruguayi játékos, a magyar 16-osal egy magasságban az oldalvonal mentén. Rendkívül feszült pillanatok. Most Soto vágja befelé a labdát, veszélyesen száll, Bozsik kifejeli, de még mindig uruguayi játékos lábán van a bal fedezetnél, 20 méterre a kaputól, megtámadja Bozsik, de a Fleury tud, lövi, bravo Gyuszi, ragyogó védés! Remek volt, remek volt! Jaj, de szépen védett a hatalmas bombát, amit a uruguayiak játékosa, és pedig a bal fedezet küldött a magyar kapura. Utána kirúgja előre a labdát. Előre fejelik, és pedig Andrade teszi tovább a labdát. Maga elé veszi, leállítja, most laposan gurítja, Zakariás lábára száll. Zakariás remekül helyezkedett. Palotási a labda, Palotás áttör a félvonalon túlra. Most ott vagyunk egy pillanatban a 16-os tájékán. Kocsiski fordul a labdával, még mindig fölnéz, és laposan, pontosan az ellenfél lábára teszi a labdát. Úgyhogy egy pillanatban a bal hátvéd előre rugása után megint az uruguayi támadósor alakíthat ki támadást. Ott van a jobb összekötőnél a labda. 2-4-5 magyar játékossal szemben ott áll 5 uruguayi. Kocsiski fut a kapujában, és őt száll el lábbal. És utána Kocsisi a labda, már a miénk jönnek előre, villámgyors támadások váltogatják egymást. Kocsisanyi kifordul a labdával, ott van a 16-os tájékán, most tedd befelé, Hidekúti elől elfejeli, kézzel üti el a labdát Santa Maria, 17 méterre a kaputól szabadrugás a miénk javára. Biska gyere előre, kézzel ütötte el Santa Maria a labdát Hidekúti elől, tisztán látta a játékvezető is, megítélte, 17 méterről szabadrugás. Pontosan a kapu közepével szemben, talán egy kicsit jobb oldal felé, Lantos készülődik a labda elrúgásának, 2-4 tagú sorfal áll föl, a játékvezető kiméri a 9 métert, egy pillanatban szalad neki Lantos a labdának, na, lőd rá, lövés, mellé, mégpedig úgy mellé, hogy a sorfalról, Santa Maria fejéről vágódik ki a labda, a kapus már verve volt, viszont nagy szerencséje volt az uruguayi csapatnak, nézzük azonban a szögletet, szöglet rúgásnak, Tibor készülődik neki, remekül lőtte rá Lantos Miskvesz a labdát, Tibor most a pillanatban 2 méter, 3 méter hátrál, majd jobb lábbal íveli befelé a labdát, Palotás lábáról kerül, visszafelé adod a Tibornak. Úgy van, Tibor most szépen laposan vágja befelé, de ellenfél lábára. De még mindig ott van Zakariásnál. Zakariás megpöccinti Hidekúti. Hidekúti kivágja Tiborhoz. Tibor nem van az alapvonalnál, vele szemben ott áll az uruguayi játékos. Elhúzza mellette, másik mellett is. Átugorja a szabadrugás a miénk javára. És figyelmezteti most a hátrahúzódó Amrois jobb összekötött Griffith játékvezető. Tibor készülődik a szabadrugásnak. Mesteri volt, ahogy kicselezte az uruguayi játékosokat. Nézzük, milyen lesz a szabadrugása. Most jobb lábbal íveli befelé a labdát. Eléggé veszélyes, Andrade kifejeli. Újra ott van a jobb összekötő Ambroise-nál, akit megtámad Tibor, összecsap a két játékos, és a játékvezető sípol, mutatja, hogy Tibor volt most az, aki lökött, szabálytalankodott. Ki a Pino jön hátra, hogy elvégezze a szabadrugást, nem aztán hagyja, hogy Andrade, az uruguayi csapat jobb hátvédje kapja meg a labdát, az előre vágja újra ide Schiaffinónak, Schiaffino az oldalvonal mentén áll, egészen lelassítja a labda futását, most előre rúgja, azonban e pillanatban Lantos közbelép, előre vágja a labdát, Hidekúti megtoldja fejjel, Tibor húzza el most, mellette ott van Andrade, de mégis az övé a labda, most ívele át a másik oldalon, lassan nyírta te labdát, lefejeli, ott van Hidekúti előtt, Hidekúti Palotásnak adja, Palotás lő, levágódik a labda Santa Maria lábáról, aki kétségbe esetten küldi ki a labdát, az oldalvonalon túlra a magyar, az uruguayi ötössel egy magasságban. Bizony nagyon jó volt ez az akció, Hidekúti oda tette a labdát Palotás lába erre, jó volt a lövés is, nézzük a bedobást. A bedobás után Bozsik visszafejeli a labdát Budaihoz, Budai igyekszik elhúzni mellette, azonban az uruguayi játékos kiviszi az alapvonalon túlra, szögletrugás, amikor fél óra telt el az első fél időből és 1-0 arányban vezet Magyarország válogatottja. Budai Laci állítja le a labdát, néma csend a pályán, amikor hangzik a játékvezető sípszó, ívelődik befelé a labda, elszáll a fejek fölött, egészen messzire kifelé, úgyhogy fölszabadítanak az uruguayi védők. Lóránt még az ellenfél tél felén támadja meg az uruguayi csatárokat, aztán jönnek hátrafelé a fiúk. Zuhog az eső, amikor egy pillanatban a bal oldalról átkerül a labda a jobb oldalra. A jobb összekötő Ambrois hátra kell, hogy menjen érte most hozzá a magyar térfére. Hidekúti is hátra húzódik, megtámadja, de megint ott van a labda a középcsatárnál. E pillanatban távoli lövés, a lövés azonban nem okoz gondot, kedves hallgatóim, nem okoz azért, mert elszállott a kapuba mellett, de a játékvezető nagy meglepetésemre szögletrúgást ítél, én jól láttam innen a magasból, egyetlen magas magyar játékos sem nyúlt a labdához. Az első félidő 31. percében zuhogó esőben, tehát Borges balszélső íveli veszélyesen befelé a labdát, Grosics kiöklözi, és sikerül is elcsípni a labdát, remekül, Schiaffino utána megy, és a 16-os tájékáról az oldalvonal mentéről ível ismét előre, Lóránt fejeli ki a labdát, Péter mennyire, elszáll a feje fölött, és ott van megint a jobb fedezetnél, az előre íveli, előre vágja, Bozsik nagy a nyomás, Schiaffinónál van egy pillanatban a labda, megtámadja Palotás, nem sikerül szerelni, újra a jobb fedezeti lövés, Grosics azonban sarokban gyönyörűen védi a jobb sarokba tartó labdát. Kedves hallgatóim, szeretném egy kicsit nyugodtabban közvetíteni a mérkőzést, de higgyék el, hogy hallatlanul izgalmas, és kár lenne ezt az ideg feszültséget, amit ez a mérkőzés jelent, lassúbb vagy kevésbé izgalmas közvetítéssel lerontani. Akik bizony, hát idegesek, azok most nézzék, hogy hogy támad megint Schiaffino. Schiaffino egy pillanatban elhúzza a labdát a magyar tér fél közepén, megtámadja palotást, de csak elpöcköli a labdát. A jobb fedezeté van, előre ívelődik, lesállás. A játékvezető sípol és mutatja, hogy a bal összekötő Hóberg hosszú nyurga gyerek legalább 185 cm-es, vagy 2 méteres lesen állott az első félidő 32. percében, amikor 1-0 arányban vezet Magyarország válogatottja Uruguay csapata ellen a világbajnoki mérkőzések során. Buzánszki egy pillanatban jobb lábbal íveri előre a labdát, zuhog az eső, kocsis feje fölött elszáll a labda, megcsúszik a füvön, Tibor mellett azonban az utolsó pillanatban Santa Maria el tudja húzni, milyen ügyesen ment volna rá Tibor erre a labdára, amely egy kicsit megcsúszott, de közben már mondom, az uruguayi védőjátékosok fölhozzák a labdát. Itt van a félvonal tájékán, megint Andrade, a jobb hátvéd nyúl hozzá, hozza a labdát, Hidekuti megtámadja, és szerel most rögtön Tibornak! Tibor meg is kapja a labdát, elmehet, nincsen melletted! Ott Andrade a félvonalnál áll, amikor Tibor most Santa Mariával néz farkasemet, de Santa Maria az utolsó pillanatban szerelni tud, kár volt ezért a húzásért, ezért a cselért. Most íme Lantosnak kell megállítani a félvonalon az ellenfél támadását, Hidekutival játszik össze, átívelődik a labda, már nem menj rá, Péter, menj rá, nem megy rá, hagyja, hogy Budai legyen a labda. Budai mellett elhúzzák a labdát, szabálytalanul a játékvezető nem sípol, Borgeszi a labda, Borgesz a bal szélső, most vágja befelé, Zakariás, nagyszerű volt Zakariás, remek ütem érzékel nyúl közbe, kitűnően játszik a magyar csapat bal fedezete, fölül múl mindenkit most a magyar védelemben, minden labdát igyekszik megkaparintani. Nézzük, mi lesz most e pillanatban a félvonal tájékáról, bedobás következik, Bozsik fejeli előre, Budai rámegy a labdára, frissen, gyorsan, fürgén, gyerünk, Laci, gyerünk, kocsisnak adja, kocsis tovább, pöccinti Hidekutinak. Hidekuti laposan akarja hozni, hozza, gurítja maga előtt, viszi a labdát, most adja Tibornak, Tibor leállítja, ott vagyunk az ellenfél tér felén, Budai a labda, Budai a pillanatban elhúzza az ellenfél játékosa mellett, aki átjött a bal oldalra, a másik oldalra, két szélső most áll egymás mellett, Hidekuti a labda, Hidekuti visszafelé kanalazza, újra Budai szinte a bal szélső helyéről ível előre, palotás felugrik, kiöklözi a kapus a labdát, ott van Zakariásnál, Zakariás letopolja, visszaíveli, kocsis elől azonban megint csak maszkoli kapus, húzza le a labdát, és utána rögtön előre dobja Schiaffino lábára. Schiaffino továbbadja Borgesznek. Most vagyunk a felező vonalnál, remek volt a magyar támadás, de most meg a másik oldalt látjuk, e pillanatban a balszán játszik össze, megint Schiaffino kapja meg a labdát, hátrafelé gurítja, a jobb fedezet, Carballo az, aki fölhozza a labdát, továbbadja a jobb összekötő Ambroisnak, csuromvizes minden játékos, ívelődik előre a labda, Bozsik feje fölött elszáll, Buzánszki figyeljen ide pontosan az ellenfél lábára, lövés mellé! Jaj, Jenőkém, olyan jól játszol, persze megcsúszott a labda, de pontosan lefejelte Hóberg lábára, szerencsére a bal összekötőt annyira meglepte az ajándék fejes, hogy a labdát messzire elküldte a kapu mellé. Így tehát a csúszós, füves pályán bizony a védelmek nagyon nehéz munkában vannak, a csatároknak sokkal könnyebb a dolga. Érthető, hogy a csatársorok szebben játszanak. A másik oldalon viszont az a helyzet, hogy az uruguayi védelemben Andrade egészen nagy vonalon játszik, most is ő az, aki előre küldte a labdát a jobb összekötő Ambroisnak. Ambrois megtámadja Hidekuti, nem tudja elhúzni a labdát. Lantos lábáról vágódik ismét előre a félvonalon túlra, ott azonban a bal fedezet fejeli előre a labdát, és pedig oda a bal összekötő Hóbergnek, Hóberg mellett nem állott Bozsik, Hóberg kifordul a labdával, most hozza föl, ott van a magyar 16-os tájékán távoli lövés, elzúg azonban a labda, vagy 5 méterrel ismét a magyar kapu jobb alsó sarka mellett. Az első félidő 36. percében járunk, amikor Grosics a kapus kirúgja a labdát a 16-oson túlra, a Lórántól visszakapja, most jobb lábbal íveri előre, nézzük, Kocsishoz eljut-e a labda, Kocsis feje fölött elszáll, de ott van Tibornál. Tibor most ott áll melletted, Budai, ki is vághatod neki a labdát, nem, még mindig nem vágja, most a 16-os tájékáról lő, keresztben elzúg a labda a jobb kapufa mellett. Veszélyes, váratlan, villámgyors lövés volt, okosan tette Tibor, hogy rá akarta szúrni, de elcsúszott, tehát a labda kapukirugás következik. Most Andrade gurítja vissza a labdát a 16-oson túlról Maszpolinak. 9 perc van még hátra az első félidőből, 1-0 arányban vezetünk, amikor Ott van a labda Buzánszki lábán, Buzánszki jobbal azonnal előre vágja. Kocsis fejéről most sikerül tovább menni a labdának Palotás felé, Palotást azonban megtámadja a hátra húzódó balkéső, ő húzza el a labdát Budai, Budai leadása nem sikerül jól, megint a védők fölszabadítanak, és közben a játékvezetői Sipszó is megszólal, és azt mutatja, hogy Bosikkal szemben ítél szabadrugást, aki megtámadta az urugvájiak balfedezetét Martinez. Szabadrugásnak most készülődnek neki 15 méter a félvonalon túl, Martinez íveli előre Borges felé a labdát, Borges a balszélső leveszi szépen a labdát, tovább hozza föl, ott vagyunk most már a magyar térszélen, Bosik megtámadja, és gyönyörűen szerel, Budai a labda, Budai menjél, ne lassíts, de lelassítja, ott van Palotás előtt a labda, Palotás oldalra, húzz el egy kicsit kivár, aztán adja Kocsisnak, Kocsis igyekszik elmenni a labdával, szerelik az utolsó pillanatban. Zakariásnál van a labda. Zakariás igen okosan, gyönyörűen hozza fel a labdát. Hidegkútihoz teszi, Hidegkúti átvágja Palotásnak. Palotás szépen elhúzza a labdát. A 16-osnál most tovább pöccinti. Hidegkúti, Hidegkúti leteszi Bosiknak, még mindig nem vagyunk lövőhelyzetben. Most Budai lábról lábra száll a labda. Budai átível a másik oldalra, ott a fejek fölött elszáll a labda, Andrade fejeli ki, ott van Hidegkúti lábán, Hidegkúti gyönyörűen leveszi, elcsúszik a lövés pillanatába, talpra áll, még mindig az övé a labda, most hátrafelé teszi Lantosnak. Lantos beível a 16-oson belülre, de Kocsis hiába fejel a kapura, lesen állott a magyar játékos, Tiborral egyetemben a játékvezető int is, Maszpori közben a fejest már a kapu fölé öklözte, de nem is volt szükség tehát a közbeavatkozására, mert 7-8 perccel az első félidő befejezése előtt 1-0-ás magyar vezetésnél lesállás miatt szabadrúgás jár az urugvájak javára. Maszpoli kapuvédő jobb lábbal teszi előre a labdát, Schiaffino és Schiaffino leveszi még az urugvái térfilet. Megint villám, gyors urugvái támadás, ragyogóan kombinálnak az urugvái csatárok. E pillanatban Ambroisnál van a labda, Ambrois előre vágja, Lorant most rúg ki, most rúg ki, most rúg ki, kifordul a labdával. E pillanatban az alapvonal mentén most teszi tovább, megállítja Lantos, még mindig nem volt kin a labda, rúgjátok előre, fiúk, rúgjátok előre, laposan gurítja Andrade lábára, szerencsére a labda kicsúszott az oldalvonalon túlra, bedobás következik, a bedobásnak most készülődtek neki, elvégezték, ott van megint Ambrois jobb összekötőnél befelé vágja a labdát, a magyar térszél közepén vagyunk, az egész urugvái csapat támadásban van, még a bal hátvéd Cruz is előre tör, közeledik a 16-oshoz, most e pillanatban bal összekötőnél van a labda, Lórát megtámadja és szerel, Bosik elhúzza a labdát, játékvezető fütyülni kell, azonban hagyja, hogy tovább menjen, szerencsére a bal szélső lövése elzugott messzire a kapupa fölött, fölvágták Bosikot, Bosik oda is megy a játékvezetőhöz, mutatja, hogy a lábába rúgtak, a játékvezető azonban nem sípolt ennél az esetén. Meg kell állapítani, hogy nagyon nehéz dolga van, persze ezen a rendkívül nedves, csúszós talajon, az egyik pillanatban az egyik, másik pillanatban már a másik kapu van veszélybe, és rengeteget kell futnia a játékvezetőnek. Most a pillanatban a kapukirúgást úgy végeztük el, hogy bizony megdermed a vér az ereimben. Hogy szabad ilyet csinálni? Előre teszi Lóránt lábára, Grosics a labdát, és nem látja, hogy Schiaffino ott van. A visszagurított labdát majdnem elcsípte Schiaffino, úgyhogy minden tudására szükség volt, hogy aztán rávetődéssel megszerezze. És közben ide tesznek egy cédulát elém. Kedves hallgatóim, Bázelban Németország 1-0-ra vezet Ausztria csapata ellen az első félidő 31. percében. Itt az első félidő 40. percében járunk, ugyancsak 1-0 az eredmény Magyarország csapata javára, amikor most Bozsik lábán van a labda, Buzánszkinak adja, Buzánszki előre Hidegkutinak, Hidegkuti rögtön előre fejeli Kocsisnak, Kocsis tovább fejelni, ott van azonban Andrade, aki bekíséri a labdát az ötösre, és onnan dobja tovább hátra a kapusának, aztán a kapus kidobása után Lóránt nyúl hozzá, laposan tovább adja Zakariásnak. Zakariás hely, elcsúszott a labda, és pillanatában szereltek, ott van azonban kifut a kapuból Lóránt is, Grosics is, Grosics elmegy a messzire, és Lóránt rúgja ki a labdát, mutat Lóránt, hogy miért futottál ki Gyuszi, miért futottál ki Gyuszi, bizony nem volt szükség rá, mert Lóránt nyugodtan elküldte a labdát. Nagyon kapkod néha a védelem, Zakariás egy pillanatban elhúzza azonban gyönyörűen a labdát, tovább adja Hidegkútinak, aztán Palotási, Péter vigyed föl a labdát, most adja Kocsisnak. A félvonalon túljárunk egy pillanatban, na most egy jó Kocsis szöktetés, ketten is ott állnak, Cibor és Budai várják a labdát, Kocsis egy pillanatban íveli előre a labdát, Hidegkúti fejel, lefejeli a labdát, de hova, hátrafelé, Palotás utána nyargal, beleteszi a lábát a labda útjába, de még mindig Andrade, Andrade most vágja előre, Ambroisi a jobb összekötője a labda, ott vagyunk az urugvái térfél közepén, Ambroisi most ível előre, a jobb szélső Szotó megkapja a labdát, bele száll Lóránt, és remek szereléssel, fölszabadító rugással visszavágja az urugvái térfél közepére, hogy ott menjen ki a labda az oldalvonalon túlra, 1-0-ás magyar vezetésnél 5 perccel az első félidő befejezése előtt. Hely, de nehéz, hely, de nehéz. Csulom, vizesek a fiúk. Nagy munkabírásra van szükség ezen a mérkőzésen. Két nagyszerű remek csapat csap össze itt egymással, és meg kell állapítani, hogy a mérkőzés az idegek harca is. E pillanatban Kocsisnál van Zakariás gyönyörű leadása. Aztán Bozsik hátrafelé teszi a labdát Buzánszki lábára. Buzánszki kivár, most jobb lába ível előre Tibor felé. Tibor le is veszi a labdát, de elcsúszik a labda az orra előtt. Csóválja is egy fejtsd a fejét, mert hiszen Maszkoli kapu zsákmánya lett. A labda ő azonban visszaküldi, és pedig Hidegkuti lábára, Hidegkuti tovább Tibornak, Tibor Palotásnak, Palotás Kocsisnak, Kocsis kifordul a labdával, de szerelni tudják, utána megy a labdának, megkaparintja, 20 méterre vagyunk a kaputól, Tibori a labda, Tibor lő, a lövés azonban gyenge, mert beletette Santa Maria a lábát a labda útjába, úgyhogy a kapus kirúgása után odaszállott el ugyanis a labda, Lórán csípi el a félvonalon túl, de pont az ellenfél játékosába rúgja, utána nyargal, elcsípu, most ível előre, megint az ellenfél játékosához, a bal hátvédhez, Budai igyekszik megtámadni, a labda kicsúszik az oldalvonalon túlra, és az ellenfél bal hátvédje Krúz közben meg is rúgta egy kicsit Budait. Kíváncsi vagyok, Gritic játékvezető mit ítél, bedobást ítélt a miénk javára, a játékvezető sípol és mutatja, hogy Budai lába fölemelkedett a bedobás pillanatában. Erre is figyelmeztette a magyar csapat vezetője játékosainkat, hogy Griffith nagyon ügyel erre, hogy ne legyen szabálytalan a bedobás, bizony vigyázni kell. Na most szerencsére az uruguayi játékosok olyan elhamarkodottan végezték el a bedobást, hogy ki a Fino fejéről kikerült a labda az oldalvonalon túlra, még mindig az uruguayi térfélen, mindegy 5-6 méterre a félvonalon túl. Bozsik veszi kézbe a labdát, megmutatja, hogy kell szabályosan elvégezni a bedobást, aztán befelé küldi a labdát Budai, továbbadja Palotásnak, Palotás igyekszik elmenni, de szerelik mégis Zakariási a labda, újra csak összecsapások sorozata, a uruguayi játékosok ki a labda, hey, szia Fino, milyen ügyesen játszik, elhúzza a labdát, már a milyen tél felé jár. Lantos megtámadja, remek szerelés, azonban még mindig nem jut át a másik oldalra a labda. Újra előre jönnek az uruguayi játékosok, minden a magyar csatár ott van, a mi térfelünkön, Bozsik szerele pillanatban, tovább pöccinti a labdát Palotásnak, Hidegkuti vigyáz, Hidegkuti fölvágják, azonban a játékvezető nem sípol, miért nem sípol játékvezető, Budai vágja el a labdát, Palotás a magyar 16-os tájékán van, amikor fölvágják, na most végre a játékvezető meglátta, ott volt előtte az eset, meg kellett látni, az Schiaffinóval szemben, közben Schiaffino szabálytalankodik is, amikor el akarja rugni a labdát Zakariás, akkor beleteszi a lábát a labda útjába, int a játékvezető, újabb rugás következik a magyar térfél közepéről. Lantos laposan gurítja előre, Kocsis az a labdát, Kocsis a bal összekötő helyén tör előre, menjél gyönyörűen, menjél Kocsis Anyi. Elhúzza a labdát, de Andrádéval szemben alul marad, és ő lesz a győztes, ő íveli előre a labdát. Lantos leveszi maga elé, teszi, vigyázz Miska, Zakariási a labda, Zakariás megtolja egy kicsit, de kezét használja. Az uruguay jobb összekötő, Ambrois pontosan a felezet.

0: előreadás a kocsis hozzáállna, azonban túlcsúszik a labda az oldalvonalon, túlcsúszik a labda az Uruguay térfélen, bedobás következik. E pillanatban a bal fedezetnél van a labda, a bal fedezet, Martínez most vágja előre, Lóránt fejéről száll ismét visszafelé a labda, Nabudai levenni szépen le is vette a labdát, hátrafelé adja Bozsiknak, Bozsik tovább pöccinti az ellenfél játékosának lábára, Bozsik Cucu nem szokta ezt csinálni, ki a finoé, már is a labda, jön előre az uruguayiak támadása, most ívelődik befelé, Buzánszki kifejeli a labdát, gyere Nándi érte, gyere, szárnyakat szeretnék adni neki, Buzánszkinak adja hátrafelé a labdát, aztán Palotási, de még mindig a magyar térszélen vagyunk, most ívelődik előre a labda, Ciboráll szemben ott áll megint Andrade, elhúzza mellette a labdát, befelé kacsázik oda a 16-os tájékára, most viszi el, nagy versenyfutás a két játékos között, Cibor lesz a győztes, a berugás pillanatában azonban Andrade becsúszó szereléssel az alapvonalon kívülre tisztált, a 45. percben vagyunk, a játékvezetői sipszó hangzik, nincs már idő a szögletrugás elvégzésére, véget ér az idegek harca, ez a hatalmas küzdelem a pályán, amelyben minden játékos mind a két csapatból tudása legjavát igyekszik nyújtani. Az első félidő véget ért, tehát az eredmény 1-0 Magyarország csapata javára.
1: 1954. június 30-án este 3:47 után 2 perccel ez volt a helyzet a Magyarország-Uruguay VB elődöntőben. Most néhány percre visszatérünk a jelenbe, majd folytatjuk a magyar labdarúgás történetének talán legnagyobb sikerének felidézését.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Kiesett Németország a labdarúgó világbajnokságon, új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját. Marad a rekkenő hőség. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
6: Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól és a 32 között búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól. Paraguay 16 év szünet után győzelemmel tért vissza a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A négyszeres világbajnok németek pedig a 32 között búcsúztak. Bejutott a 8-at döntőbe a VB-n Marokkó is, miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban vagy 11-esekkel. Brazília is készülhet a 8-at döntős találkozójára, ugyanis 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A svájci Nicola Portner személyében Bajnokok Ligája győztes kapust igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A 32 éves játékos szerződése 3 idényre szól. A szerb származású, franciaországi születésű Portner korábban a Magdeburg kapuját védte, amellyel 2-szer is megnyerte a Bajnokok Ligáját.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízközműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére is felkészítik a mezőgazdaságot, az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. A kormány új klímatörvényt is készít, amely a tudomány eredményeire épül, a döntésekbe pedig a szakembereket, a gazdákat és az önkormányzatokat is bevonják. Nem kiméri a forrósága a hazai tavakat sem, a Balaton már 30 fokos, bár ott még nem kritikusan alacsony a vízszint és a vízminőséggel sincs probléma. Erről az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese beszélt az M1-en. Szegi Attila elmondta, hogy a velencei tavon viszont az elmúlt 100 év

0: legalacsonyabb vízállását mérték. A nyár végéig pedig tovább apad, ezért folyamatosan figyelik a hatóságokkal, hogy mikor szükséges a beavatkozás az élővilág megmentéséhez. Hozzátette, az elmúlt 5 év tekintetében 300 mm-nyi csapadék hiányzik a tó vízgyűjtőjéről. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűző nap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszul lét megelőzhető, ami az egészségügyi terheit is csökkentheti. Kiemelte, hogy különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre kell odafigyelni, rosszul lét esetén pedig mielőbb segítséget kell kérni. Sürgős panasz esetén a 1830-as, életveszély esetén pedig a 112-es számot kell hívni. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Az erdőkben, illetve azok közelében tilos tüzet gyújtani. Erről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt az M1-en. Mukics Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebbtartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy itthon már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát is. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 30-as és a 20-as kilométer között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 1954. június 30-án este 7 órakor a focisták visszatértek a lozánni stadion gyepére, és 1-0-ás magyar vezetésről folytatódott az Uruguay elleni világbajnoki elődöntő.
4: Vigasztalanul zuhog most az eső, kedves hallgatóim, amikor a második félidő kezdetére kijön a pályára a vörösmezes magyar csapat. Ott áll Mandik Béla a pálya szélén, Bozsikkal kezet fog, mindenki, hogy csak játszál továbbra is jól, cucu. Minden magyar játékos kim van már, Tibor integet valamit a közönség felé. A fiúknak nem árt, úgy látszik az eső, amely mondom, sűrű cseppekben hull alá. Az uruguayiak úgy látszik tovább pihennek egy kicsit a félidőben, mert ők még nem jelentek meg a zöld gyepszőnyegen. A magyar csapat játékosai most egy kicsit bemelegítenek, mozognak Lórán hátul, ott van a kapuban Grosics Gyuszi, a nagyszerű, bátor, remek kapuvédő, és itt vannak elől a többiek, akik határtalan lelkesedéssel, szívvel, lélekkel küzdöttek az első félidőben, eddigi legnehezebb, legnagyobb ellenfelünk, a kétszeres világ és kétszeres olimpiai bajnok Uruguay csapata ellen. Úgy látszik, igazak azok a hírek, amelyek Uruguayból érkeztek a magyar csapat főhadiszállására a mérkőzés előtt. Egy levél ugyanis azt mondotta el, hogy nagyon-nagyon vigyázzunk az uruguayakra, mert ők mindig a nagy ellenfelek ellen adják ki igazán azt, ami bennük van. Most ezen a mérkőzésen úgy játszanak az uruguayak, ahogy még nem láttuk tőlük egyetlen mérkőzésen sem. Közben egy papírt kapok. Azt mondja, hogy a Szent Jakab stadionban, Bázelben, Nyugat-Németország csapata Ausztria ellen 1-0 arányban vezet. Tehát a félidő eredménye, igen, itt van pontosan a cédulán. A nyugatnémetek tehát komoly meglepetést okoznak, mert a magyar csapattól elszenvedett 8-3-as vereség után a törökök ellen biztosították a továbbjutást, és aztán még 2 győzelmet arattak, és most már Ausztria ellen küzdenek. E pillanatban az uruguayi csapat kék ingben, fehér szegéllyel, fekete nadrágban, fekete sportszárral megjelenik a pályán, középütt ott van Schiaffino, akiben a torna egyik legnagyszerűbb, legkitűnőbb játékosát ismertük meg. Meg kell állapítani, hogy az uruguayi játékosok kitűnően fölismerik, hogyan kell játszani a csúszós talajon, és egyáltalában nem érzem azt, mintha az uruguayi csapat a távoli dél-amerikai kontinensen esőben soha nem játszana. Nagyszerűen ki tudják használni a csúszós, nedves talaj. Közben már Schiaffino középcsatár előtt ott áll a labda, vele szemben ott áll Palotás Péter, a magyar csapat kitűnő középcsatára. Remélem Péter a második félidőben is lendülettel küzd, de már megkezdődik a második félidő, a második 45 perc. Schiaffinónál van a labda, előre teszi, bravo Cucu, Bozsik gyönyörűen szerel, Kocsisi a labda, átjövünk a félvonalon, na most Sanyi, vigyázz, mögött tesz Schiaffino, még átíveli azonban a labdát, de kifejelik újra Bozsiké, Bozsik rátette pontosan Ambroiz lábára. Ezen egy kicsit mindig csodálkozom, de hiába csúszós a talaj. Szerencsére aztán az előradást Lantos szerezte meg, majd Ciboré a labda, Cibor befelé húz, ott van mellette Palotás, nem adja neki a labdát pontosan az ellenfél játékosának lábára. Sok a pontatlan, rossz leadás, ez a legnagyobb baj. Ha egy kicsit nagyobb körültekintéssel csinálnák a fiúk, akkor nem lennénk ennyire izgatottak. Közben Lóránt vágja előre a labdát, Kocsis lefejeli tovább, Cibor lábán van a labda, Zoli a 16-osnál van, amikor becsúszó szereléssel, de egy kicsit szabadrúgás ízlien fölvágják. Lantos utána megy a labdának, elvágja egészen messzire, utána nyargal, még egyszer is összecsap a magyar bal hátvéd, és az ellenfél jobb hátvédje Andrade a uruguayi 16-osnál kikerült a labda az oldalvonalon túlra. Andrade végezte el a bedobást. A magyar csapat játékosai közül Hidekúti megy oda, ő igyekszik megkaparintani a labdát, de a játékvezető Sipszó úgy ítéli meg a helyzetet, hogy Hidekúti szabálytalankodott, egészen az oldalvonal mentén szabadrúgás az uruguayiak javára. Andrade elvégezte a második félidő első percében, és aztán visszakapja a labdát, most már a félvonal tájékán van, sőt azon is túl, amikor Cibor megtámadja, Lantos lábára teszi a labdát, aztán hosszú felszabadító rugás, de ez visszaszáll Santa Mariától, ott van Lóránt lábán, előre ívelődik a labda, megint ellenfél játékosához, ott van a jobb összekötőnél, az vágját a másik oldalra, Buzánszki várja, aztán leveszi a labdát, leteszi Bozsiknak, Bozsik Cucukán vigyázzál, most adja Kocsisnak, Kocsis gyönyörűen tovább Palotásnak, most Budainak, Budai vehetsz a labdával, száguld vele, leállítja azonban, lelassítja a futását, az alapvonalnál ível át a másik oldalra, Hidekúti fejel, gól! Gól! Gól! Volt, Budai Laci és Hidekúti Nándi milyen gyönyörűen ugrott föl, befejelte Maszpoli mellett a jobb alsó sarokba a második magyar gólt. Lacikám, ezért az elfutásért érdemes volt játszanod, ragyogóan csinálta, megkapta Kocsis mesteri szöktetését, célsebesen zúdult el a labdával, az alapvonalnál a támadó balhátvéd mellett beívelt, és Hidekúti fejéről már a hálóban táncolt a második magyar gól a második félidő második percében. Na most nyugodtan, fiúk, most nyugodtan vigyázni mindenre, minden labdára, arany a tér, minden labda. Andrade vágja most az újrakezdés után előre a labdát, Bozsiké, még egy szöktetés Budainak, úgy van, Budai megint megkapja a labdát, most üldözik őt, üldözik ketten is, föllökik, és kikerül kiküldeni a labdát a balhátvédnek az oldalvonalon túlra, miután először kézzel kilökte Budai Lacit is. A játékvezető nem sípolt, bedobás következik, tehát Budai végzi el, Palotás lábára teszi a labdát, ő visszaadja Budainak, Budait azonban becsúszó szereléssel tudják elválasztani a labdától, sőt utána a játékvezető úgy látom szabadrúgást ítél a miénk ellen, csak tudnám, hogy miért, hiszen pont az ellenfél játékosa volt az, aki szabálytalankodott. Előre vágódik a labda, a félvonalon van-e pillanatban? Zakarias igyekszik támadni, üldözni Ambroiz, azt ki tudja vágni Borgesnek a labdát. Borges bal szélső, ott jár a magyar térfélen, a 16-os tájékára íveli előre a labdát, ott azonban nincsen egyetlen csatártársa sem. Úgyhogy a labda kicsúszik az alapvonalon túlra, a második félidő harmadik percében 2-0-ás magyar vezetésnél. Kapukirúgás következik, tehát Gyuszikám rúgd előre a labdát, mert Schiaffino ott áll, gólra éhesen, lesre várva azt a pillanatot, amikor elcsípheti a labdát. Úgyhogy Grosics most hagyja, hogy Buzánszki végezze el a kirúgást, előre éveli a labdát, hosszan száll, lefejeli azonban az uruguayi védőjátékos, Zakariás fejel bele a labdába, Hidekutinak teszi, Hidekuti áthúzza a védőjátékosok fölött, tovább pöccinti Palotásnak a labdát. Palotás most jobbra küldi, ott járunk az uruguayi térfél közepén, vigyázz mögötted ott a szélső Budai, de tovább is adja a labdát Palotásnak, Palotás Hidekutinak, Hidekuti elhúzza a védőjátékos mellett, befelé vágja azonban az utolsó pillanatban Santa Maria az alapvonalon kívülre szerel. Santa Maria, Santa Maria. Micsoda neve van ennek a játékosnak, de jó is játszik a szűke fiú. Most az alkalmas pillanatban nyúlt közbe, és kivágódott a lábáról a labda az alapvonalon túlra. Szögletrúgás, Budai Laci megsimogatja a labdát, leállítja, jobb lábbal íveli befelé, szépen száll a labda, a kapus azonban az ötösön, könnyedén lehúzza, rögtön előre dobja a jobb szélsőnek, Lantos megállítja, visszavágja, de Andrade lábára száll. A jobb hátvéd kitűnő futballista előre küldi, Bozsik mellett elhúz, a rúgvái bal összekötőt, ki a Finoé a labda, az már ott jár a magyar térfél közepén, Cucu utána megy, bevágja azonban ki a Fino a 16-oson belőre, ott Lantos bekíséri a labdát, és rögtön Grosics kezébe pöccinti hátra. Ő kidobja előre, Kocsisnál van, Kocsis a bal összekötő helyén jön most föl a labdával, elhúzza az urugvái játékosok mellett középre, ível nincs ott senki, úgyhogy Santa Maria a közép hátvéd csípi el megint a labdát, hozza föl a félvonal tájékán, kiugratja ki a Finót, minden labda ki a Finóhoz kerül, és amikor nála van, ördöngös cseleket látunk, megint áthúzza a jobb szélső helyére, pillanatban teszi tovább a labdát, még mindig jó helyen urugvái lábon jár, amikor most Bozsik igyekszik megtámadni a bal összekötőt, átvágódik Borgeshez a labda, Budánszki belelép, és kivágódik a labda az alapvonalon túlra. Hé, de veszélyes helyzetben volt ez a Borges, Buzánszki ott hagyta teljesen üresen szabadon, és hiába nyargalt utána, csak azt tudta elérni, hogy belelépett és megzavarta a rugásban. Persze ez elég volt arra, hogy az oldalhálóban akadjon meg a labda a második félidő 5. percében. A kapukirugást Buzánszki végezte el, tovább tette a labdát előre, de elfejelik magasra fölugorva, mindent elfejelnek az urugvái játékosok. Aztán Borges száll előre a labda, Buzánszki becsúszó szereléssel szépen kiküldi az oldalvonalon túlra a magyar térfél közepén. Bedobás, Borges végzi el, tovább teszi előre a labdát, aztán amikor visszakapta, bevágja középre, ott Zakariás fejeli kifelé, na Sanyi most a tiéd, Kocsis Sanyi megkapta a labdát a magyar térfél közepén, viszi föl, elválasztják, de még mindig az övé, most vágja át a bal oldalra Hidegkutinak, most jövünk át a félfonalon, Hidegkuti Nándi a bal összekötő helyén mozog előre, tovább viszi a labdát, már a középcsatár posztján van, Tibornak adja, Tibort azonban szerelni tudja, az urugvái védelem és hazadással tisztáz, mint egy 35 méterről száll visszafelé a labda, Maspoli kapus hosszú ívben küldi előre, Lóránt remekül fejeli le, ott van Bozsik előtt, oda rögtön Budainak, Budai meg is kapja a labdát, ott járunk megint az urugvái térfélen, Budai Laci elszáguldana vele, megtámadják, átmegy az urugvái védőjátékos, megtáltosodott, Kocsisnak adja a labdát, Kocsis íveli befelé, Andrade kifejeli, ott van Palotásnál, de az utolsó pillanatban szerelni tudnak, Lantosi a labda, most nagy a nyomásunk, vigyázz Miska, távoli lövés mellé, Lantos Miska vagy 40 méterről jobb lábbal lövést eresztett meg, de az 5 méterrel elcsúszott a jobb alsó kapufa mellett. A második félidő 6. percében járunk tehát, és 2-0 arányban vezetünk Uruguay válogatottja ellen, amikor úgy végzik el a kapukirugást, hogy a 16-osról visszaküldik Maspoli kapusnak a labdát, ő jobb lábbal íveli előre. A bal fedezet leveszi, Martinez kifordul vele, most laposan gurítja tovább a bal összekötőnek, aztán tovább kerül Ambroisz a labda, tovább adja Borgesnek, veszélyes támadás, Schiaffino elhúz a magyar védelem mellett, túl van már Lóránton, a 16-osnál befelé vágja, azonban Lantos remekül tisztált. Újra visszafelé száll azonban a labda, mit ér felünkre? Lantos mellett megint elhúzza Ambroisz a labdát, most vágja kifelé, Buzánszki állítja meg, becsúszó szerelés, Palotás hátra jön segíteni, ő tudja elhúzni a labdát, de még mindig nem vagyunk át a másik térfélen. Sőt, a pillanatban Palotás lábáról kiszáll a labda az oldalvonalon túlra, de bizony már messze a magyar 16-ostól egészen messzire a félvonal tájékán. Úgyhogy most egy kis szünet van, egy pillanatnyi másodpercnyi szünet, ugye milyen jól esik hallgatóim. Kivártuk, amíg elvégezték a bedobást is. Most a bal hátvéd Cruz vágja előre a labdát, Hidegkuti fejéről hátrafelé száll, de úgy, hogy közben az urugvái játékos, és pedig Carballo szabálytalankodott a magyar térfél közepén, a második félidő 6. percében 2-0-ás magyar vezetésnél. Szabadrugása miénk javára, Lórán Gyuszi áll neki a labdának, igen okosan gondosan megnézi, hogy kinek adja, Hidegkuti lesz a labda, Hidegkuti szépen elhúzza a védők mellett, most ível előre, Cibor elől azonban az utolsó pillanatban Andrade magasra fölugorva elfejeli a labdát, és rúgja előre, Santa Mariával játszik össze, Santa Maria tör előre, ott van már a félvonal tájékán, még mindig az övé a labda, most veszélyes szöktetés előre, de a jobb szélső fejébe kólintja a labda, és a fejéről hátrafelé száll, úgyhogy Zakariás föl tud szabadítani, Hidegkutinak adja, Hidegkuti, éj az ellenfélnek, ki a Finónak a lábára, Bozsikon átment már Ambroisz, Hidegkuti Nándikán, mit csináltál, Ambroisz elhúzza a labda, de ott van Bozsik, és őnek is sikerült szerelnie, jól van, Cuci javította, amit Hidegkutit csinált most, pedig Nándi nagy egyszerűen játszik ezen a mérkőzésen, igyekszik teljes szívvel, de hát hiába csúszós a talaj. Na de most Kudai kapta meg Palotás ragyogó szöktetését, Ivák labda, azonban váratlanul egészen mehetetlen szögből leadott, nem is ívelt, hanem inkább lőtt, erős labda vágódott le az oldalhálóról, miután a kapufa tartó létszett érintette a labda, de egészen hátul. De úgy látom Palotás a földön van, csak nem történt valami baja. Kirúgták a labdát közben, de még mindig len van, nem most már talpára áll, de húzza a lábát. Közben azonban előre kerül Kocsis Sanyi, az a labda, ott van már az alaponálnál, lövés fölé! Hey, de gyönyörű volt! A kapu kirúgása után Zakariás meredeken szöktette pillanatban Kocsis, és Kocsis villámgyorsan ballal nehéz szögből leadott lövés küldött a kapufa fölé. Egy újabb cédulát kapok. Nyugat-Németország a 48. percben 2-0-ra vezet Ausztria csapata ellen. Elvégezték a kapu kirúgást. Palotás Péter húzza a lábát, nem tudom, mi történhetett vele az iménti összecsapásnál. Csak ne legyen komolyabb baja. Közben támadnak az urugvájak, ott van a jobb szélsőnél a labda. Jobb szélső továbbadja Schiaffinónak. Schiaffinót megtámadja Zakariás, elhúzza mellette a labdát. Kivonul egészen a jobb összekötő helyére. Most vágja hátrafelé. Támadnak az urugvájak, egy pillanatban a bal fedezetnél van a labda. A bal fedezet Martinez kifordul vele, most vágja tovább előre. Buzánszki kapásból visszaküldi, ott van Kocsisnál a labda. Kocsis leállítja, maga elé teszi, kihúzza szinte ott az ellenfél védőit. Most ide előre Tibornak! Tibor, ha ezt eléred, eléri, de rossz szögben, távolról lő, de hogyan, begurítja a labdát, nem is lő, okosan tette, hiszen más nem csinálhatott, a labda egészen messzire csúszott ki a nedves talajon, úgyhogy csak befelé guríthatta, de nem volt ott magyar csatártársa, úgyhogy az uruguayi védelem fölszabadított, előre jön a labda Budaihoz, illetve Buzánszkihoz, akinek Buda is ilyet segítségére, de közben a két játékos összecsap, és Griffith, ez a vöröshajús kódbíró, integet egy pár másodpercen keresztül Budai felé, azt mondja, hogy ez nem volt becsúszó szerelés, hanem szabálytalanság. Szabadrugás, a balfedezet végzi el, híveli a 16-oson belőle a labdát, előre fejelődik a labda, azonban Lantos hátrahúzva küldi tovább, és Lóránt megtolja a labdát. Budai nagyszerű volt, amit a magyar védők most bemutattak. Na Buzánszki gyorsan előre, nem inkább hátrafelé teszi, okosabb volt, ő volt az okosabb, neki van több esze, jóval Jenő, és hazadta a labdát Grosicshoz. Grosics rögtön kidobta előre, Lantos majdnem az ellenfél játékosának lábára, így azonban mégiscsak Palotás illet. Palotás gyönyörű szöktetés Kocsisnak, Kocsis a bal szélső helyén van, na most be kell kanyarodni, befelé, azonban abban a pillanatban, amikor a 16-oson belülre ér, Andrade ragyogó szinte 3 méterről történt becsúszó szereléssel kivágja a labdát az alapvonalon túlra. Az egész testét beledobta a néger jobb hátvéd a labda útjába, ragyogó játékos ez is, közben szögletrúgás, tehát a milyen javára. Tibor végzi el, neki szalad a labdának 3 méterről, jobb lábbal most ívelődik befelé a labda, Andrade kifejeli, azonban utána nyargal Lantos, ő igyekszik elcsípni. Az övé is lesz a labda, ragyogó volt, Lantos, Miska, hiba nélkül játszik. Most ismét befelé íveli, Kocsis felé a labdát, Kocsis lefejelni, kezet ért a labda, játékvezető nem sípol, fölszabadítanak az uruguayi védőjátékosok, pedig tisztán láttam, hogy uruguayi védő kezét ért a labda a 16-oson belül, így azonban uruguayi támadáson előre bozsik nyargal a labdáért, de bal összekötő kifordul vele, ott van megint Schiaffinó, most vágja befelé, ott van azonban Lóránt, nagyszerű volt, elrúgja a labdát, de megint uruguayi játékos, a jobb fedezet, egy pillanatban Carvalho tör előre, most ível a 16-oson belülre, lesállás, a játékvezető sípol, szerencsére meglátta, a partjelző is meglátta, a bal összekötő Holberg vagy 3 méteres lesen állott. Így tehát megint vehetünk egy mély lélegzetet, hallgatóim, ugye milyen jól esik? Na, mindegy, egy másodperc szünet, 2-0 az eredmény, 2-0 akárcsak Bázelben a Nyugat-Németország-Asztria mérkőzésen, közben a szabadrugást úgy végezzük el, hogy Lóránt hátra teszi a labdát, Grosics előre vágja, Andrade fejére száll, haj, de hova fejel ez az Andrade, vagy 15-20 méterre, szerencsére Zakariáshoz, Zakariás leadása hideg kútitolt rossz helyre, ellenfél játékosához száll, úgyhogy egy pillanatban megint az uruguayi játékosok törnek át, amit ér velünkre, ott van a jobb fedezetnél, a jobb fedezet vágja be a 16-oson belülre, Grosics kiöklözi a labdát, de ott van Schiaffinónál, fejes előre, a bal szélsőnél van a labda, lövés fölé! Fölé, hányszor mondjam, de jól esett. Fölé szállott Borges lövése, közben újabb eredményt kapok. Az 51. percben tartanak Bázelben a Nyugat-Németország-Ausztria mérkőzésen. Az eredmény 2-1-re alakul. Lantos végzi el most a kirúgást, előre száll a labda, elvágják, hogy hidegkuti, de tovább száll a labda Palotáshoz. Palotás, menjél, ott van mellette, Kocsis, középre kell gurítani most a labdát. Most azonban Palotás elhúzza, nem? Úgy látszik, lőni készül. Elviszi a labdát, de fölvágják. Ott van a 16-os tájékán, a játékvezető nem sípol, nagy kavarodás. Buda igyekszik megszerezni. Tibor is ott terem. Palotás már a talpára ad. Most adja tovább Tibor újra Budainak a labdát. Na most újra egy jó beadás, Budai Laci. Kivár egy pillanatig, átível a másik oldalra, Palotás fejel. azonban a labda palotás fejéről élesen, villámgyorsan, bombaként a bal felső sarok fölé vágódik. Így tehát fölszabadult az uruguayi kapu. A második félidő 13. percében 2-0-ás vezetésünknél. Schiaffino száll előre a labda, ez a Schiaffino még egy hibát nem csinált a mérkőzésen, most is jó szerre szállt a labdája, aztán visszakapja, megint nála van, áttör a magyar védelmen, még Bosikon is, aztán Lorántól is, és nem sikerül szerelni őt, ott van a labda a 16-osunknál, Lantos becsúszó szereléssel tisztált, és aztán Bozsik lábáról hazafelé kerül a labda. Hőj, Lantos Fiska, milyen jól játszik, ragyogóan játszik a Misi, remek a védelem legjobbja, mindig ott van, amikor kell. De aztán a kapus kirúgása után, a Málintu Grosics Gyuszi kirúgása után, megint uruguayi lábra száll a labda, a jobb fedezetnél van, aztán Schiaffinoé, Kuzánszki belevetődik a labdába, kifejeli, Zakariási, Zakariás tovább pöccinti a labdát Lantosnak, Lantos kifordul, tovább újra visszaadja, és újabb eredményt kapok, szinte másodpercenként hallgatóim. 3-1 az eredmény, de vigyázzunk, mert hiszen most az uruguayiak támadnak 3-1, mármint a Nyugat-Németország-Ausztria mérkőzésen. Közben ezt azért mondhattam el, mert a labda már a félvonal tájékán kiperdült az oldalvonalon túlra, és pedig uruguayi játékos lábáról. Szibor átjön a jobb oldalra, onnan végzi el a bedobást. 2-0-ra vezetünk tehát. A második félidő 14. percében Uruguay elleni mérkőzésünkön, amikor Bázelben Nyugat-Németország-Ausztria ellen 3-1 arányban vezet. A bedobást most végeztük el. Budai Laci láván van-e pillanatban a labda? Visszaadja Buzánszkinak. Buzánszki előreadása megint Uruguay játékos lábára száll. Jönnek előre az Uruguay játékosok. A jobb összeköző Ambroisnál van-e pillanatban a labda? Ő továbbvágja balra, oda Schiaffinónak. Schiaffino megtalálja a lába között is a rést, és már is Carballo vághatja előre a labdát. Ott azonban Zakariás kifejeli, ragyogó Zaki is. Hidekuti nyugodtan, öreget nyugalmával veszi le a labdát. Tovább vágja előre Tibornak, Tibor ragyogóan szökteti Budait, azonban elcsípik a labdát az uruguayi védők, és pedig a bal hátvéd. Azt hozza fel most a magyar térfére, bevágódik középről, megint Hidekutié, majd Bozsiké a labda, Bozsik rögtön továbbadná ide Budainak. Budai összecsap a bal hátvéddel. A bal hátvéd lesz a győztes, ő tudja elvinni a labdát. Budai üldözi, megy utána a labdáért, de közben az már elvágja a jobb szélsőnek. A jobb szélső Szató próbálkozik támadással, ott áll mellette Lantos Miska, mégis befelé éveli a labdát. Középütt ott áll azonban Lóránt, ő vágja kifelé. Az uruguayiak nyomása most kívül nagy. Andrádenél van-e pillanatban a labda, de még a magyar térfél közepén. Most vagyja a jobb szélsőnek. A jobb szélső befelé éveli, Lóránt kifejeli. Ott van Lantosnál. Lantos rögtön megtolja, vágja előre a másik oldalra, a másik térfélre. Ott megint uruguayi játékos lábát éri, de onnan szerencsénkre rossz helyre száll, kivágódik az oldalvonalon túlra. Gulyás kolléga, Gulyás Géza már, mint a magyar csapat tartalék kapusa int, hogy egy kicsit nyugodtabban, lassabban, lassabban. Úgy látszik, ő nem csak a kapuban találja meg, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, hanem itt a mikrofon mellett is jól föltalálja magát. Hadd mondjam el közben, hogy rendkívül izgatja, hogy mennyi volt a Kinizsi legutóbbi eredménye. Hallgatóim, ha tudják, telefonálják be a rádióba, Kinizsi szurkolók, mert ez folyton arra gondol még ezzel az izgalmas mérkőzés alatt is. Na de nézzük a játék további futását. Ott van Kocsisnál a labda, Zakariás remek szöktetése után, Sanyi egy kicsit lelassítja most a labda futását, tovább adja. Szibor azonban befelé szalad a labda kifelé, így tehát hiába az összjáték, nem értette meg egymást Kocsis és Szibor, na meg a labda sem, és hármuk közül az uruguayiak lettek a győztesek, bedobás következett. Santa Maria kapta meg, a közép hátvéd vágja előre, Lantos lábáról száll tovább a labda, de ellenfél játékosához, a jobb összekötőhöz, a jobb összekötőt megtámadja Palotás és Hidekút is, de az elviszi a labdát, viszi, most vágja Schiaffino felé, őt azonban Buzánszki elegáns könnyedséggel szereli, úgy, ahogy azt tőle megszoktuk nagyon gyakran. Már is Hidekuti szökteti utána, Hidekuti kiugrik, most adja Budainak a labdát, Budai a 16-osan egy magasságban van, tőle többen is kérik a labdát. Na vajon kié lesz? Palotási? Palotás tovább vágja Budai? Hey, nem sikerült Budainak elvinni, mert közben egy Hidekuti lába is közben nyúl, és előre vágták a félvonalig, ott Bozsiknak sikerült szerelnie. Bozsik Tibornak adja, Tibor hátrafelé a félvonalon álló Lantosnak. Lantos bal lábbal fölvágja a levegőbe, ott Santa Maria fejeli ki megint a 16-oson túlra. Tovább száll a labda, újra Bozsiké lesz. Bozsik hátrafelé teszi Lórántnak. Lóránt fölemeli a levegőbe a labdát, Tibor feje fölött elszáll természetesen, de szerencsére megint egy uruguayi fejről kikerül az oldalvonalon túlra. A második félidő 16. percében 2-0-ás magyar vezetésnél. Az uruguayi térfél közepén próbálja elvégezni a bedobást Lantos, dobja befelé a labdát, Kocsis leveszi, maga elé teszi, megtámadják ketten is, elhúzza a labdát, tovább vágja Palotásnak, Palotás 25 méterről lő, belelépnek a lövésbe, visszavágódik a labda újra Palotáshoz, most ível át előre, ott Hidekuti leveszi, fölvágják, a játékvezető nem sípol, hely, nincsen talán sípja ennek a játékvezetőnek, nem hiszem, inkább nem látta meg talán ezt az esetet. Mondom, nehéz a dolga, de így bizony kialakul az uruguayi támadás! Óriási helyzet! A kapuba mellett dúg el azonban! Ambroisz lövése! Hű,
5: milyen nagy helyzet volt, verve volt a magyar védelem, villám gyorsan vágódott előre, a labda Grosics kifutott a kapujából, és a kapufa mellett, a bal kapufa mellett rúgta el a labdát az urugvájiak játékosa. Hű, bizony, ez nagyon nagy gól helyzet volt. No, de se baj, nézzük, mi lesz most, hiszen 2-0-ra vezetünk, a második félidő 18. percében előre ívelődik Palotás fejére a labda, onnan azonban megint urugvái játékos, a szerencsére elvéti, Hidegkuti utána megy, hogy játszik a második félidőben Hidegkuti ragyogóan, Budait szökteti, szélsebesen száguld Laci, azonban a lábak között sikerül elkanalazni az utolsó pillanatban Santa Mariának a labdát, az urugvái ötössel egy magasságban. Budai Laci a második félidőben ragyogóan játszik, Palotás fejére teszi most a labdát, visszakapja, azonban túlságosan messzire száll Palotás fejese egészen az öglet zászlóhoz, úgyhogy túljut az oldalvonalon, bedobás következik. Az urugvái balszélső Borges jön hátra a labdáért, viszi, kikeleszte már Budait és Palotást. Most Buzánszkival néz farkas szemete, pillanatban vágja előre a labdát, lesállás! Jó van, sipolt a játékvezető. Túlságosan gyors volt Hoberg, az urugvájak bal összekötője. Villám gyorsan nyargalt rá a labdára, de közben már vagy 3 méteres lesen állott. A játékvezető szerencsére meglátta az esetet, meglátta, lesípolt a szabadrugás a miénk javára. Bozsik kapja meg Lóránt labdáját, aztán előre száll Hidegkutihoz. Hidegkuti vissza Bozsikhoz. Bozsik kivár egy pillanatig, most húzza föl a labdát. Hidegkuti. Hidegkuti kivágná jobb oldalra, de rossz helyre száll a labdája. Pontosan az urugvái bal hátvéd lábára. Nagy versenyfutás. Az urugvái bal hátvéd megy előre a labdával. Budai üldözi őt. A bal hátvéd már a magyar térfél közepén jár, amikor leadja a bal szélsőnek. Lórán kifejeli a labdát. Pontosan Hoberg lábára. 30 méteres lövés mellé. Hóbert csak így tovább, jobb lábbal küldte a lövést, de egészen messzire mellé, vagy 10 méterre a kapuba mellé. Újabb eredmény. Nyugat-Németország, Ausztria 4-1 a 61. percben. És itt az eredmény a második félidő 20. percében 2-0 Magyarország csapata javára. A kapu kirúgás után Santa Maria merre veszi a labdát. Leteszi a jobb lábára, most vágja előre. Hobernél van a labda, aki úgy látszik helyet cserét ki a Finóval. E pillanatban gyönyörű urugvái támadás, távoli lövés mellé száll azonban. A jobb szélső Szotó lövése, aki a jobb összekötő helyére húzódott. Újabb kapu kirúgás következik tehát. Most gondosan áll is le Gyuszikám oda, Lantosnak a labdát. Lantos Miska, te pedig jól nézd meg, hogy kinek fogod adni. Magyar játékoshoz kell szállnia most a labdádnak. Jobb lábbal íveli előre a labdát, Kocsis felugrik érted, elfejeli előle az urugvájak bal fedezete. Ki a Finói a labda? Hogy járunk a magyar térfél közepén? Szotó kapja meg, Zakariás megtámadja. Bozsik szerel, de fölvágják, nem sípol a játékvezető. Sípol. Nyugalom. Sípol. Pontosan elvágta a lábát az urugvái játékos Bozsik Cucunak, aki fogja is most a cipője orrát. A játékvezető ott volt, látta, szabadrugás a miénk javára. Elvégeztük. Palotásnál van a labda. Palotás balra küldi, de hova? Andrade lábára teszi. Utána meg szerelni tud. Cibori a labda most jól van, Péterkém, ilyen lelkesen. Cibor előre vágja a labdát, az urugvájak bal fedezete fejeli ki. Utána megy ki a Pino, elcsípja a labdát most a felező vonalnál. Most próbálja áttörni a magyar védelmet. Ketten állnak mellette, Bozsik és Kocsis. Ki a Pino elhúzza a labdát, Bozsik ragyogóan szerel. 5 méter csúszik a nedves talajon, úgy vágja ki a labdát az oldalvonalon túlra, a magyar térfélen 15 méterre a félvonalon túl, bedobás, utána Palotás pöccinti ki, most már közeledünk a magyar térfél közepéhez, újabb bedobás következik, ez megint az urugvái bal hátvéd végzi el, Krúz dobja befelé, Borgesi a labda, ott vagyunk a 16-osnál, Zakariás kifejeli, de még mindig urugvái játékosi, a bal fedezet mellett elcsúszik, a bal hátvéd vágja tovább ismét vissza a bal fedezetnek, a bal fedezetet Palotás megtámadja, az elhúzza a labdát, 30 méterről lő mellé! Lőnek, mindent lőnek az urugvájak. Most is milyen veszélyes volt ez a ballábas lövés. Ballábbal száguldott előre Martínez lövése, azonban elzúgott a kapufa mellett, vagy 4 méterre. Kapukirugás. Lantos Miska áll neki a labdának a második félidő 21. percében. Kocsis felé száll a labda, Kocsis fejéről tovább Péterhez. A játékvezető sípol, pedig kár volt, az előszabályt alkalmazhatta volna. Kocsis ugyanis ellökte a Martínez a bal fedezett az urugvái csapatból. Szabadrugás a felező vonalról. Kocsis készülődik neki a labda elrugásának, messziről hátrálva jön, aztán laposan gurítja előre, Péter gyorsan. Péter megkapta a labdát. Odaadja a Kocsisnak, Kocsis Budainak, Budai nem van az alaponálnál, most befelé vágja, Hidegkuti visszaküldi azonban. nem találja el a labdát. Ugye felszabadítanak, Lantos fejeli ismét előre a labdát. Ki a Fino hátra jön segíteni. Ő fejeli ki a 16-os tájékáról. Zakariási a labda, majd Hidekuti, aztán Tiboré, remekül játszanak a fiúk. Tibor visszafelé Zakariásnak. Zakariás hátra sarkalja, de hova? Elviszik a labdát, mert Lantos nem értette meg. Szerencsére ott van Lóránt. Ő vágja előre. 16-osról megint kifejelik az urugvai védők. A félvonalon Buzánszki lefejeli Bozsiknak a labdát. Bozsik megtoldaná. Azonban tovább kerül a labda Tiborhoz abban a pillanatban. Tibor visszafelé küldi újra Buzánszkinak, de Borgeszé lesz a labda. Milyen gyors a játék. Buzánszki jól tartja Borges. Hazaadja a labdát majdnem a félvonal tájékáról a 16-oson belülre. És érdekes hallgatóim, percenként változik az eredmény Bázelben. 5-1-re vezet Nyugat-Németország Ausztria csapata ellen. Fantasztikus, erre senki sem számított. Ott van most a labda Hidekutinál. Hidekuti átvágja Tiborra. Tibor gyönyörűen leveszi. Az urugvái térfél közepén vagyunk. Budainak ott van mellette, add már neki a labdát. Nem, befelítezi Kocsisnak. Kocsis nem tud mit kezdeni vele, mert hárman állnak mellette, üldözik, és amikor kivágódik a labda, Palotást 20 méterre az urugvái kaputól szabálytalanul akasztják. Szabadrugása milyen javára, az urugvájak egy kicsit méltatlankodnak, reklamálnak a játékvezetőnél, a játékvezető határozottan int mutat, megmutatja, hogy hol történt az eset. Zakariás hátra jön a bal hátvéd helyére, Palotás a bal vezetére, és Lantos előre megy szabadrugást rugni, nincs meg a 9 méter. A játékvezető nem adta meg, most adta meg a jelt, de elrugásra befelé ívelődik a labda, kifejelik a játékosok, miért nem lőtted rá, ezért kár volt előre venni, Miska, kifejelték az urugvái védőjátékosok. Most az urugvái csatárok próbálnak támadást elindítani, Bozsik szerel, ragyogó volt, aztán Lóránti a labda, Lóránt előre, Palotás elhúzza az urugvái játékos mellett, Palotás is milyen kitűnő, aztán Ciboré, továbbadja Nándinak, 25 méterre vagyunk a kaputól, Kocsisé a labda, Kocsis mellett ketten állnak, Hidekutinak tudja csak adni a labdát, Hidekuti ott terem, tovább küldi jobbra, ott van Bozsiknál a labda, Bozsik Kocsisnak, Cibornak, Cibor megállítja a labdát, Cibor elhúzza aztán tovább előre a labdát, most egy pillanatban a 16-oson belülről visszafelé vágja. Ott van Bozsiknál, vigyázz Cucu, Hidekutinak adja. Hidekuti vissza Bozsiknak, Bozsik hátrafelé Zakariásnak. Zakariás a jobb összekötő helyén van, aztán Budaié, Cibori, lőjétek rá! Nem, Cibor nem lövi, hanem beadja, melbe találja az urugvái játékos, aki fölszabadít, Szia Finói a labda, majd Borgeszi, és már is jön előre megint a veszélyes urugvái támadás. Ez Buzánszki ragyogó szereléssel megállítja, Lóránti a labda, Lórán! Ráteszi az ellenfél játékosának a lábára. Pontosan Hóberg lábára, szerencsére ott van Lantos, és ő tud szerelni. Már is előre adja a labdát Bozsiknak. Na most itt a helyzet, nem. Bozsik első leadása rossz, utána megy a labdának, megint elcsépi, aztán Palotási. Palotás fölemeli a levegőbe, Budainak a fejére tenni, de Budai fejéről kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra. Gyönyörűen gurigáznak a nedves talajon a fiúk, de sehogy sem tudnak előre törni a 16-oson belülre, és nem vállalkoztak ezekben a pillanatokban, lövésre pedig lőni kellett volna. Szia Fino kapja meg most a bedobást, előre vágja tovább, pillanatban ott van a bal fedezetnél, gyors támadás, Ambroiz a jobb összekötő kapja meg, megtámadja Palotás, jól volt Péter, a leadás rossz, de kár, pedig milyen ragyogóan szerelt Palotás Péter, megint az urugvái játékos lábára szállt a labda, aztán a jobb térre kihúzódó Hóbergnél van, ott vagyunk a magyar térfő közepén, előre vágódik a labda Szotóhoz, aki a jobb összekötő helyére húzódik, ő összeütközik Zakariással, és közben a labda kicsúszik az alapvonalon túlra, a játékvezető ott állt, pontosan látta, hogy a magyar játékos lábát érintette utoljára. A második félidő 26. percében szögletrúgás járt át az urugvái csapat javára. Előre jön az egész urugvái csapat a magyar 16-oson belülre. Most ívelődik laposan befelé a labda. Zakariás rögtön kirúgja előre. Andrade is ott van a magyar térfélen. Ő megy előre a labdáért. Palotás megtámadja, rúgja az oldalvonalon túlra. Nem, hátrafelé hozza. Lantosnak adja a labdát. Rúgjátok ki már, gyerekek, rúgjátok ki, is rúgta, jó van. Lantos ezt kell kirúgni előre, oda egészen messzire, majdnem mondtam, hogy hova a labdát. Na de mondjuk így inkább finomabban a közönség sorai közé, gondolom megértik mire. Céloztam most, hogy hova rúgja. Na, szóval rendben, bedobás után, most egy pillanatban azonban megint az urugvájak jönnek előre. A jobb szélsőnél van a labda, bevágja. Ott van Zakariás, Lantos megtolja a tőle kapott labdát. Előre vágódik Kocsishoz. Kocsis fejéről azonban elveszik a labdát az urugvái védőjátékosok. A felező vonalon túlra indul megint az urugvái támadás, távoli lövés. Elmegy a labda 3 méterre a jobb alsó kapuga mellett. Martínez az urugvájak bal fedezete egymás után bombákat küld a magyar kapu felé. Ezúttal azonban 3 méterre a jobb kapuga mellett csúszott ki a labdája a második félidő 27. percében 2-0-ás magyar vezetés. Vigyázz, Lóri! kirúgja a labdát Buzánszki a 16-oson túlra. Lóránc nem látja, hogy ki a Fino ott van, de még idejében visszafelé tudja küldeni a labdát, talán meghallotta ezt a kiáltást, pedig vagy 6 emelet magasból küldtem felé. Közben a kirúgás, Grosics kézből történt kirúgás, az ellenfél játékosának lábára száll megint. A balfedezet Martinez hozza fel a labdát, ível előre, a 16-os tájékán elcsúszik a labda, és Grosics villám gyorsan, mint a vércse csap le rá, lehúzza a labdát, hogy rögtön utána kidobja. Tibornál van már is, Tibor átnyargal a másik oldalra, a másik térfére, viszi a labdát, Kocsis lába mellett elcsúszik. Hova adtad, Zoli? Hát Kocsis nem oda kérte tőled a labdát, beszállt a 16-oson belőle, a kapus megszerezte. A kirúgást Bosik elfejeli, Budai a labda, Budai elhúzza, tovább kerülne a labda, kis kénytelen kipöccinteni az oldalvonalon túlra, mert ki a Pino azonnal rárajtol, mégpedig a magyar térféle mintegy 5 méterre a félvonalon innen. Bedobás, Borges végzi el a bal szélső, most dobja előre, Buzánszki lefejeli, Kocsik vigyáz, fölemeli a labdát, úgy van helyesen, Palotási, Palotás tovább adja Hidegkutinak, Hidegkuti átemeli a játékosokon Budaihoz, Budai bevágja középre, ott Santa Maria leveszi a térdére, teszi onnan rájti a lábára, és rossz helyre Hidegkutihoz továbbítja. Hidegkuti kicselezi az ellenfél játékosait, hárman állnak mellette, mégis az övé a labda, bravo Nándi, most adja tovább Bozsikhoz, Bozsik Cuzukán vigyáz el, megint három emberen tör át a magyar játékos, hogy megy, most aztán balra vágja a labdát Kocsishoz. Kocsis a bal összekötő helyén van. Milyen szorosan zárnak az urugvái védők. Palotás kapja meg a labdát. Távoli lövés mellé. Így kell, fiúk, így kell. Bravo, Péter. Jó játék most Péter, remekül. Jó erőben van. 18 méterről nehéz szögből adta le a lövés. Nem baj, hogy mellé ment. Az a fontos, hogy lőjünk be, csak lövésből tudunk eredményt elérni. 2-0-ra vezetünk e pillanatban, amikor ezen a hallatlanul izgalmas mérkőzésen megint az urugvái támadósat tör előre. E pillanatban a jobb összekötőt megtámadja Bozsik szerel. Zakariási a labda, Zakariás hátra vágja 35 méterről a 16-oson belülre Grosics Gyuszinak. Grosics Gyuszi úgy, hogy a kapus nagykönyvben meg van írva, letérdel először, aztán kézbe veszi a labdát, és utána kirúgja előre a félvonal tájékára. Palotás lábáról száll tovább, Hidegkuti, elvágja jobb oldalra, ott Buzánszki megy rá a labdára, még mindig nála van, szerelni tudták Hidegkuti, utána nyargal, összecsap két játékos, az urugvái játékos fölvágja Hidegkutit, Nándi len van a földön, a játékvezető figyelmezteti az urugvái játékost, és pedig a bal hátvéd Cruz, ember-ember elleni harc folyik most a pályán, összecsapások sorozata, szabadrugás tehát a miénk javára, Bozsik végzi el, majd most készülődik neki a labda elrugásának, egy kis nyugalmat int a többieknek, most szalad neki a félvonalról, rúgja előre a labdát, íveli tovább, ott elszállhatna, de nem száll el Andrade feje fölött, a fejét még éppen éri, Zakariási a labda, Zakariás laposan begurítja, hogy Hidegkuti elől elviszik azonban megint az urugvái védők, újra Hóbeck bal összekötőnél, majd Schiaffinónál van a labda, Schiaffino laposan gurítja Ambroisnak, Ambrois fölhozza a labdát a magyar térfére, most támadjátok meg Hidegkuti, hogy megy a labda után, nyargal visszafelé, áj, gól lesz, bizony. Volt ezt a védelmünk összehozta. Láttam, hogy kiugrik az urugvái játékos Hóbeck. Lantos mellett elgurította Schiaffino a labdát. 15 perccel a mérkőzés befejezése előtt. Hiába futott ki a kapujából Grosics Gyuszi. A labda a bal alsó sarokba hullott. Milyen veszélyesek ezek az urugvái csatárok. Laposan szállt be a labda. 2-1 az eredmény. 2-1. Most vigyázzunk. Újra kezdés után a játékvezető lábát érinti a labda. Úgy kerül az urugvái játékoshoz. A közönség üvölt, kiabál, amikor Schiaffino most tovább megy előre. Hely, de rettenetes nyomás lesz most. Kocsis hátra jön segíteni, ő szerel, Cibori, aztán újra Kocsisi a labda. Kocsis igyekszik elhúzni, fölvágják, szabadrugás a miénk javára, de még a félvonalon innen a magyar térfélen. A játékvezető sípolt szabadrugásnak, tehát mi készülődünk neki. Vigyázzatok most védők, vigyázzatok csatárok. Zakariás teszi tovább a labdát, Bozsiki, aztán Palotási. Palotás leállítja, maga elé veszi, most laposan kiküldi Budainak. Budai húzzá el, nem sikerült, terelni tudott a bal hátvéd. Ne cselezzetek inkább, fiúk, rögtön vágjátok a labdát. Budai utána megy, azonban a urugvái játékosok előre törnek, Schiaffino adja tovább a labdát, ott vagyunk a magyar térfélen pillanatban. Most Buzánszki támadja meg, és sikerül kipöccinteni a labdát úgy, hogy az még Schiaffino lábát is érintette véleményem szerint. A játékvezető azonban úgy ítéli meg, hogy a magyar játékos lábát érintette utoljára. Bedobás! Bedobás után ott van a labda Tibornál, aki a magyar 16-os tájékáról küldi előre. Palotási a labda, Palotás tovább adja ide Hidegkutinak. Hidegkuti fejjel előre Kocsishoz. Kocsis lekapolja a labdát, tovább fut a Nándinak. Nándi elől azonban elküldik a labdát a lövés pillanatában. Nem látom innen a magasból pontosan, hogy az alapvonalon túlra, igen, szögletrúgás következik. Andrade volt megint, aki szerelni tudott. Jöjj, 12 perc ma hátra a mérkőzésből. Budai Laci most készülődik neki a szögletrúgás elvégzésének. Hívelődik előre a labda, a kapus felugrik, kiejti, Kocsis belerúg, de nem jut be a kapuba. Estébe rúgta be, Lantos vágja ismét vissza a fölszabadító rúgást. Az Budai menjél rá, rá is megy a feje fölött, elszáll a labda. A bal hátvédnél van ebben a pillanatban. Ember feletti, amit játékosaink csinálnak ezen a mérkőzésen. Hallatlan elővel küzdenek, egy pillanatban minden játékosunk támadni igyekszik. Ott van Cibornál a labda. Cibor, menjél el, húzd el Andrade mellett. Kocsisi, aztán újra Ciboré a labda, túlviszi az alapvonalon. Sanyikám, remek volt a szöktetés, de azt vártam, hogy kifordult a labdával, és bombát zúdít az ellenfél kapujára. 11 perc van még hátra a mérkőzésből, 2-1 a miénk javára. Előre száll a kapus kirúgása, ott van a középre húzódó Ambrose-nál, szöktetés előre Soto felé. Soto a jobb szélső, ott áll most a magyar térfélen, Lantos mellette, nem támadja meg, kivár egy pillanatra. Farkas szemet néz a két játékos, most ívelődik befelé a labda, beleszáll. Lóránt azonban a lábáról előre, majd Zakariásról visszafelé vágódik, Rosicshoz a labda. A magyar kapuvédő magához öleli. Milyen kínosan vánszorog előre ez a másodperc mutató, bár már vége lenne. Cibornál van egy pillanatban a labda a félvonaltájékát. Visszafelé küldi tovább előre, ott van Lantosnál, Lantos, előre Kocsisnak. Kocsis leveszi, gyönyörűen, mesterien elindul a labdával, ketten üldözik, fölvágják, nem sípol a játékvezető. Int Kocsis a játékvezető felé, közben hazadták az urugvái védőjátékosok a labdát, előre száll Zakariás, belefejel, Hidegkuti hagyja, hogy Kocsis fejelje tovább a labdát, megint urugvái játékosi, a bal fedezeti, ő vágja tovább előre a jobb szélsőt, Lantos fejelőre ragyogóan játszik Lantos Miska, Ciboré a labda, Cibor most menjél, Kocsisi, Kocsis kifordulna vele, de keményen tartják, ketten állnak mellette, Andrade az, aki hazadta ismét a labdát, Paszpoli kapus rúgja előre a labdát, ott van Buzánszki fején, tovább kerül az oldalvonalon túra. Az urugvái térfélen 10 perccel a mérkőzés befejezés előtt 2-1-es magyar vezetésnél, amikor az urugvái gól bizony olyan váratlanul esett, olyan váratlanul úgy meg lehetett volna akadályozni. Na de mindegy, e pillanatban itt van a bal hátvédnél a félvonalon labda, megint az egész urugvái csapat a magyar térfélen van, Palotás Farkas szemet néz a bal hátvéddel, megtámadja, mégis elküldi a labdát, Bozsik lábáról száll tovább, ott van Hidegkutinál, Hidegkuti leveszi, aztán vágja előre Budai Laci, most menj el, el is megy a labdával, fölvágja, elhúzza. Játékvezető nem sípol, pedig kézzel elrántották, előre vágódik a labda, megállítja Lantos a magyar térféle, Hidegkuti a labda, Hidegkuti tovább pöccinti Kocsisnak, Kocsis most jön át a félvonalon vele, menjél Sanyi, most teszi tovább Palotásnak, Palotás a jobb szélső helyére húzódik ki, ott vannak a magyar csatárok, na Sanyi most vágja ki Budainak, Budai az alapvonalnál van. Ott van, leállítja a labdát, most egy jó beívelés, Lacikám. Jól íveli, beciboré a labda, Cibor kifordul vele, elhúzza, ő is a jobb szélső helyén van most a pillanatban mellette. Budai, de nem jó helyre adja. Lalikám, ne ilyen könnyelműen. Olyan sokat ért az az első gólod, olyan sokat számított. De hát küzd persze minden játékos, mindenki dicsérete illet meg ezen a mérkőzésen, hiszen ember feletti, amit csinálnak a fiúk. Lantos az, aki most elhúzza a labdát, képzeljék, a bal szélső helyén van-e pillanatban. Hível előre, kifejelik a labdát, Palotásnál van, 30 méterre a kaputól, távoli lövés, levágódik Kocsis elé. Kocsis mellett elhúzza azonban, Andrade a labdát, utána megy, elhúzza a kapus mellett, lő, a kaputorkából kivágják a hátvédek. Santa Maria kivágta a labdát, már belláttam a hálóban. Milyen szerencséjük van az urugvájaknak. Kocsis ott termett, kicselezte még a kapust is, lőtt, de a lövés a kapu közepéből vágódott ki. Utána elhúzták a labdát, de utána mennek a magyar játékosok. Andrade lesz mégis, tovább vágja előre, Budai megtámadja még a játékost, Palotás is. Fantasztikus, hogy játszanak a fiúk. Aztán Hidegkuti a labda, Hidegkuti elhúzza, most vágja befelé, becsúszó szereli, Santa Maria szerelni tudott. Kivágódik a labda újra, a bal hátvédé, aztán a bal szélsőjé, majd Schiaffinoé, Schiaffino mellett ott áll Bozsik, mégis el tudja húzni a labdát, óriási versenyfutás a két ragyogó játékos között. Schiaffino elhúzza a labdát, és Bozsik becsúszó szereléssel 8 perccel a mérkőzés befejezése előtt az alapvonalon kívülre tisztán. Fantasztikus, kedves hallgatóim, nem tudok mást mondani, zuhog az eső, mint a gépek, úgy dolgoznak a fiúk. Szövetrúgás ívelődik be, Krasic kiaklözi, lövés, ajj, Buzánszki a kapu torkából vágja ki a labdát, de szerencsénkre Hóberg még közben könyökét is használta, és a játékvezető síp szó a mi javunkra ítél szabadrugást az ötösről, már hatalmas lövés volt, Buzánszki fejéről vágott az alapvonalon túlra. 7 perc van a mérkőzésből, minden idők legizgalmasabb labdarúgó találkozójából, amikor a szabadrugás elvégzése után Palotás veszi le a labdát, vágja előre Budai felé, Budai mellett azonban ott áll őrzője és bekíséri a labdát a 16-oson belőle. A kapus kidobja, Kocsis lefejeli tovább Budainak, Budai vissza Kocsisnak, hogy játszik Sanyi is, szédületes, milyen a munkabírása. Most a jobb szélső helyéről ível befelé, nem is ível, lő, a kapus azonban a váratlan lövést is tartani tudja. Pontosan az ölébe esett ugyanis a labda, kidobja előre, Bozsik lábára száll, Bozsik rögtön Cibornak, na Zolikám, rajtad állunk, most vagy bukunk, menjél előre a labdával, viszi, Hidegkuti a labda, szereli, előre jön a félvonalig, ott van Lantosnál a labda, Lantos megállítja pillanatban, jobb lába líveli előre a 16-oson belőle, Kocsis fejéről szállna tovább, itt van Budainál a labda, Budai visszahúzza ismét befelé, na Sanyi, Sanyi fejel, a kapus véd! Főj, de szép volt Sanyi fejese, Budai beívelése, ragyogó volt, a kapus azonban védett. Aztán a kapu kirúgás elvégzése után Lóránt fejéről megint a Hóberghez száll a labda, előre hosszú ívelés, elzúgott a labda, és Krocsics kiejti, lövés, a kapu torkából Lóránt kirúgja a labdát. Krocsics Gyuszi kezéből kicsúszott a vizes labda, ki a finom fölismerte, azonnal lőtt, de ott volt Lóránt, és a kapuból a gólvonalról rúgta ki a labdát. A bedobás után Budai megy rá, vágja tovább Hidegkutinak a labdát. Hidegkuti most előre, vágja előre, Cibor azonban nincs a helyén, nem kapja meg a labdát. A védők megint fölszabadítanak, 5 perc van hátra a mérkőzésből, fiúk, kitartani, e pillanatban vágódik ismét a 16-oson belőle, Krocsics merre veszi az ötösön a labdát. Jól van, Gyuszikám, nyugodtan, kidobni előre, ott van egy pillanatban Palotásnál, Palotás most balra küldi, Cibori a labda, Cibor megállítja a felező vonalon, most indul át vele a félvonalon túlra, még mindig nála van a labda, vigyed, Zoli, most húz el a védők mellett, már két játékos kicselezett, ott áll Andrádéval szemben, Andrádé pillanatban megtámadja és szerelni tudja, könnyed mozdulattal kipöncinti a labdát az oldalvonalon túlra, bedobás következik. 4 perc 50 másodperc van hátra a mérkőzésből, már csak 4 perc 45 másodperc. Cibor most végzi el a labdát, Hidegkuti lábára teszi, szerelni tud Andrádé, befíséri a labdát a 16-oson belülre, a kapus megtámadja a Kocsis, de közben a kezét is használja, lefekszik a földre, nem tudom mi történhetett, ő lökte meg a kapuvédőt, az kétségtelen, Kocsis annyi len van a földön, remélem, hogy egy kicsit pihen most, kifújja magát, hiszen ember feletti ő is, amit csinált ezen a mérkőzésen, de megrándult a lába, azt mondják, remélem, hogy nem történt baj a Sanyikám. Sanyikám, 4 perc 15 másodperc van hátra a mérkőzésről, Kocsis len fekszik a földön, most rohanod a Szűcs Júró, az urugvájak 10-11 emberrel vannak, a mi 10 emberünk ellen, Kocsis len van még a földön, e pillanatban mennek oda hozzá, mi történhetett? Közben Lantos szerel, ott van a labda Cibornál, Cibor vidd előre a labdát, leállítja, lelassítja a futását, megáll, okosan kivár, két lába közé veszi, aztán Budai akadja, Budai visszavágja Cibornak, laposan gurigáznak a fiúk, 10 emberrel játszunk, Kocsis nincs ott a pályán, e pillanatban Cibor hátrafelé hozza, odaadja Zakariásnak, Zakariás előre vágja a jobb szélső helye felé, közben Kocsis már a lábánál, húzza a lábát, sajnos, nem tudom mi történhetett, rúgjátok ki fiúk az oldalvonalon túlra, Kocsis vissza tud jönni most a pályára, látom jól, közben azonban az oldalvonalon kívülre csak nem kerül a labda, sőt az urugvai játékosok törnek előre, ott van Budai is hátul, Zakikám rúg ki az oldalvonalon túlra, adjon ki vissza Kocsis, nem jön vissza, e pillanatban Zakariás áttör a félvonalon, nem rúgja még mindig ki a labdát, pedig azt kéne most adja Budainak, Budai ott jár az urugvai térfél közepén, Kocsis már játékra jelentkezne, megállítja a labdát és most Budai kirúgta a labdát az oldalvonalon túlra, Kocsis aki egy kicsit a lábát húzza, visszajön a pályára. Jól van, Sanyikám, csak hogy itt vagy. Közben az óramutató még mindig csak ván szorog. 4 perc van hátra a mérkőzésből. Kocsis már is remekül szökteti Budait, azonban pontosan Santa Maria lábára száll a labda, onnan tovább előre. Már a bal fedezeti, a bal fedezet tovább adja a jobb szélsőnek, a jobb szélső vágja tovább előre, támadás, veszélyes támadás, ki a finónál van a labda, lövés! Gól! Hallgatóim, a védelmünk összehozta a gólt. Berohannak az urugvájak a pályára. 2,5 perc van hátra. és bizony szomorúan jelentem hallgatóim, hogy az eredmény 2-2. Na nem baj, fiúk, nem baj, nem baj! Most neki indulni, nekülendülni, támadni, támadni, támadni! Le sem volt, én szerintem az uruguayi játékos, a játékvezető elengedte. Grosics hiába futott ki a kapujából, hiába rúgta el a labdát. A játékvezető sípolt, nézi az óráját, most újrakezdésre állíthatja fel az uruguayi játékosokat. Rendkívül nehéz lesz a helyzet, hallgatóim, rendkívül nehéz. Bizony el kell készülnünk arra, hogy az uruguayiak minden erővel küzdenek. Hiába a félszemem sír, hallgatóim, hogy kiegyenlítettek, a másik félszemem nevet azonban. Azért nevet, hallgatóim, mert a magyar csapat Puskás nélkül is emberfeletti módon küzdött, csodálatos játékot mutatott be. 2-0-ra vezettünk, sajnos 2 perccel a mérkőzés befejezése előtt. Kiegyenlített az uruguayi válogatott. 15 perccel a mérkőzés befejezés előtt rúgták az első góljukat, és 2 perccel a mérkőzés befejezés előtt a másodikat. Közben még szünet van a pályán, még mindig szünet van, mert az egyik uruguayi játékos ott áll benn a 16-oson belül, illetve nem is áll, hanem fekszik, a lábát kapogatja, úgyis nem egy kis cirkusz csinál, mint hogy azt az uruguayi játékosoktól megszoktuk. Fantasztikus, milyen jelenet játszódott le ismét itt a pályán. Az uruguayi játékosok közé berohantak a nézők, az uruguayi nézők, földre dobták játékosaikat, föl a levegőbe emelgették, dúgtak, és hiába a magyar csapat játékosainak kell most újra kezdeni, közben az óramutató előre megy, 2-2 az eredmény. Az egyik uruguayi játékos kiviszik, nem tudom, ki lehet ez, nem tudom, mi történhetett vele, azt hiszem azonban ez csak amolyan cirkusz, dél-amerikai cirkusz. Kétségtelen tény, hogy nem lett volna szabad kiengedni 2-0-ról a vezetést a magyar védelemnek. De hát ne illessük szemrehányással a fiúkat, mondom, emberfeletti, amit csináltak játékosaink, és van még idő hátra. Igaz, hogyha most a mérkőzés döntetlennel fejeződne be, úgy tudom, hogy hosszabbításnak kell következnie. E pillanatban a játékvezető az óráját nézi, mert hiszen 2 percig állt a játék, 2-2-es állásnál folytatódik most a küzdelem, amikor a mérkőzésből tehát még körülbelül 4 perc lehet hátra. E pillanatban Buzánt kíveli, előre Budaihoz a labdát. Budai tovább pöccinti Palotásnak, Péter most, úgy van, Budai a labda ismét, Budai fölvágják, játékvezető fölvágták, úgy van, megadja, sípolt a 16-os oldalvonalánál, szabadrugása miénk javára. Bozsi készülődik neki a labda elrugásának. Sanyikám, kárman állnak rajtad, de neked kell most fejelned. Ívelődik előre a labda, a kapus lehúzza az ötösön. Fölzug, fölmorajlik a tömeg, ismét előre dobják a labdát. Ott van egy pillanatban az uruguayi bal szélsőnél. Úgy látom, Schiaffino, nem, itt van hátul, Schiaffino is. Hoberg hiányzik az uruguayi csapatból, nem, az is ott van, nem. Hoberg az, aki hiányzik. Hidekutinál van a labda, Hidekuti áttör a félvonalon, most adja Palotásnak, Péter, ne várd a labdát. Tovább kerülne az uruguayi játékosról, azt fölvágja Budait. Szabadrugás ismét a miénk javára. Leállítjuk a labdát, ott vagyunk a félvonalon túl, az ellenfél tér felén. Bozsi készülődik neki a rugás elvégzésének a pillanatban. Most jobb lábbal íveli előre a labdát a 16-oson belülre. Kocsis felugran, a kapus kiöklözi a labdát. Elszedik Kocsis fejéről a labdát. Aztán itt van elől megint az uruguayi bal szélsőnél, Borgesnél. Borges most tör előre a labdával. Schiaffino kéri tőle a labdát, meg is kapja. Átlépi, ördöngös, amit csinál a labdával. Szédületes uruguayi támadás. 16 méterről lövés mellé. Felé száll a labda. Már a 45. percben vagyunk, hogy ezt nem tudtuk kihúzni 2-1-jel. A játékvezető nézi az óráját. Most adjuk ki a labdát a 16-oson túlra. Buzánszky hozza föl, fut a labdával, Schiaffino megtámadja, belerúgja a labdát. Buzánszky másodszorra, még mindig az övé. Most hazaadja, háj, milyen messziről adja haza. Bal lábbal gurítja be a 16-oson belülre. Grosics most kidobja a labdát előre. Ott van egy pillanatban lantos lábán. Hidekuti behúzódik a középcsatár helyére. Ott próbál támadást majd elindítani. Tibornál van egy pillanatban a labda. Tibor áttör a felező vonalon túlra, most a pillanatban elhúzza a labdát, jobbra küldeni, nem, még mindig viszi, most adja Budainak, Budai letoppolja maga elé, teszi a labdát, elhúzza a brazil játékos mellett, aki a kezét is használja, hátrafelé kénytelen adni, most vágódik előre, Hidekuti kifejeli a labdát tovább, Tibor Viddel, Oxforddal akarja elhúzni a labdát, az uruguayi bal fedezet leszereli őt, viszi tovább, most egy pillanatban ott van Borgesnél a labda, Borges most vágja előre, az oldalvonalon kívülre száll a labda. Túl vagyunk az idő idő már e pillanatban. A játékvezető nézi az óráját. Buzánc kiveszi kézbe a labdát, most dobja befelé. E pillanatban Lóránt lábán van a labda. Fölnéz, utána adja tovább, ott van Lantosnál a labda. A játékvezető, ez a skót bíró, vöröshajú bíró nézi az óráját, amikor előre ívelődik a labda, Kocsis elől elfejelik. Megint kirúgják az urugvái védőjátékosok. E pillanatban az oldalvonalon kívülre kerül az urugvái térfél közepén. Bedobás következik. Ennek a bedobásnak most készülődik neki e pillanatban Lantos. Dobja befelé a labdát, visszafelé kapja, aztán most ível befelé a 16-oson belőre. Amikor tehát 2-2 arányú eldöntetlennel ér véget a mérkőzés. Kedves hallgatóim, a két csapat játékosai most levonulnak. Nem is néztem meg a szabályokban, de úgy tudom, hogy most 2x15 perces hosszabbításnak kell majd következnie. Egy kis szünet következhet, ha megengedik közben ezt a kérdést, meg kell, hogy beszéljük egészen pontosan, hiába föl kellett volna erre az esetőségre is készülni. Tudjuk meg tehát, hogy mi lesz a helyzet. Azt mondják, hogy közben cédulát adnak ide, Nyugat-Németország Ausztria ellen 6-1-re győzött. Az a Nyugat-Németország, amelyet mi 8-3-ra vertük meg. Hiába hallatlanul bal szerencsés a sorsolásunk. Csupa kemény, nehéz ellenfél, és a nyugat-németek lerúgták puskásunkat. Nem baj, hallgatóim. Biztos, hogy a játékosaink mindent megtettek ezen a mérkőzésen. Mindent megtettek a győzelemért. És most Gulyást megkérem arra, hogy menjen, tudja meg, hogy mi a helyzet, lesz-e hosszabbítás, vagy pedig újra kell játszani a mérkőzést, vagy pedig sorsolás következik. Szaladjál! Addig, kedves hallgatóim, azt mondom el, hogy a magyar csapat játékosai kitűnően játszottak ezen a mérkőzésen, kitűnően, hiszen rendkívül nehéz feladatot kellett megoldani. Persze 2-0-ra vezettünk 15 perccel a mérkőzés befejezése előtt. A 2-0-ás vezetés után az utolsó 15 percben az urugvájak szélsebesen villámgyorsan támadtak. A közönség nem mozdul a helyéről.

0: elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 1954. június 30-án este 3:48 után a Genfi tópartján lévő Lozánban a 90 perces őrült hajtástól elfáradt focisták néhány perc pihenőt kaptak, majd 5 perccel 8 óra előtt az egész napos eső miatt egyre rosszabb fényviszonyok között ismét felálltak a térfelükre, hogy 2x15 perc alatt eldöntsék, ki szerepelhet az 5. világbajnokság döntőjében.
4: Ez a világbajnokság döntője, kedves hallgatóim. Döntő azért, mert hiszen a nyugat-német csapat, amelyet 8-3-ra legyőztünk, megverte, és pedig katasztrofálisan verte meg Ausztriát. A két legerősebb csapat találkozik ezen a mérkőzésen, és hogy igazi kupa küzdelem legyen, arról gondoskodtak egy kicsit talán a mi játékosaink, legalábbis a védelmünk, mert hiszen most 2x15 perces hosszabbítás következik. A magyar csapat kezdi majd ezt a 2x15 perces hosszabbítást, és pedig ugyanúgy, mint az első fél időben, ugyanafelé a kapu felé. Hidegkúti, Palotás, Kocsis állott a belső hármas, harsant a játékvezető Sipto, Kocsis hátrafelé teszi a labdát, Bozsik előre vágja, Budai mellett elhúzzák, az urugvájak jönnek föl, ott vannak a magyar térfél közepén, elhúzzák a labdát, Zakariás utána megy szerel, de a játékvezető sípol és mutat valamit, vajon kinek int. Ej, a Zakariást inti meg, ej, játékvezető, hiszen nem ő volt az, aki lelökte el ellenfelét a földre, hanem az urugvái. Így tehát szabadrúgás az urugvájak javára most, a hosszabbítás első percében. Ívelődik előre a labda, ki a Fino átlépi, de Lóránt most jól áll a helyén. Vágódik előre a labda, ott van Hidegkútinál. Hidegkúti hátra húzza, most vágja visszafelé a labdát, Zakariás fejéről tovább kerül, Bozsikhoz, de nem oda, ki a Fino lábára. Buzánszki luftot rúg, lövés, elcsúszik a labda a kapufa mellett. A játékvezető nem sípolt, azért rúgott luftot Buzánszki, mert Hóberg, a bal összekötő, elkaszálta a lábát. Szerencsére a labda elcsúszott a kapufa mellett, ordító gólhelyzetben. Kapukirúgás következik, Kocsis fejeli tovább a labdát, az urugvájak szédületes erővel rohamoznak. E pillanatban is a jobb szélsőnél van a labda. Hátra megy Tibor és segíteni, a jobb szélső azonban még mindig ki tudja vágni az oldalvonalon túlra a labdát a magyar térfél közepén. A második percben vagyunk a hosszabbításban. Lantos kezében van-e pillanatban a labda. Fölnéz, hogy kinek adhatja, nem adhatja senkinek, mert mindenkit fedeznek. Most vágja előre, Andrade fejére teszi a labdát. Onnan tovább kerül, Schiaffinóhoz. Schiaffino vágja előre a labdát. Lantos és Lóránt egyesült erővel szerelni tud. Lóránt lábán van a labda. Gyuszikán vigyáz, oda teszi Cibornak. Cibor elhúzza az urugvái játékos mellett. Tovább adja Lantosnak. Lantos laposan tenné Hidegkútit. Hidegkúti elhúzza Andrade mellett, azonban nem sikerül elmenni. Visszapasszon a labda. Ott van Lantosnál, Lantos most vágja befelé. Ott fedeznek azonban az urugvái védőjátékosok, a bal fedezet hozza ki a labdát, előre vágja a bal szélső helye felé, ott Buzánszki állítja meg a labdát, rögtön előre teszi Budaié, Budai letoppolja, visszafelé vágja Buzánszkinak. Hallatlanul nehéz a küzdelem, mindkét csapat játékosai rendkívül idegesek, érzik, hogy milyen óriási tét forog kockán. Ez a világbajnokság döntője tehát. Ott van Hidegkútinál most a labda, bevágja középre, Cibor átlépi, aztán utána nyarga a labdának, most a Palotásnak, kivágja, nem, inkább Hidegkútinak. Hidegkúti kifordul vele, most vágja át, belelépnek, belenyúlnak, Zakariási a labda, most jut el Palotáshoz, Palotás tovább fejeli Ciborhoz, Cibor levágja a labdát, azonban pontosan urugvái lábra. Hogy várta Kocsis a labdát, Ciborkám, állj föl! Lóránt fejeli le aztán a kapus kirugását, de pillanatban az urugvái játékosa fejes után belelép Lóránba, a félvonalon Hóberg

0: volt ez a játékvezető sípolt, szabadrugás a miénk javára. Na most Buzánszki készülődik a szabadrugás elvégzésének, pontosan a felező vonalról jobb lábbal íveri előre a labdát Uruguay játékos lábára. Hogy lehet szabadrugást így rúgni, ilyen könnyelműen? Utána megy a labdának, Serel, jól van azért Jenő, jól van, Bozsik ki a labda, Bozsik tovább teszi előre, Palotás elhúzza, közeledünk a 16-oshoz, most egy jó szöktetés, nem jó a szöktetés, az Uruguay játékos lábára gurítja a labdát. Hogy hiányzik Puskás öcsi, hogy hiányzik, most érzed csak igazán. E pillanatban ott van Hóbergnél az előrerugás, már is a magyar 16-oson járunk. Hóberg laposan gurítja befelé, rájön az Uruguay játékos a labdára, a 16-os tájékán megállítaná Lórán, azonban még mindig Borgeszi a bal szélsőjét, távoli lövés, Grossa jobb sarokba tartó, hatalmas erejű bombát elcsípi, remek rávetődése, rögtön kidobja előre, ott van Hidegkútinál. Egy kicsit lassú most Nándi futása, de int, hogy menjél, Ciborhoz kerül is a labda, azonban a fejéről az oldalvonalon kívülre száll. Kiáll utána valamit Hidegkútinak, de közben a labdát már bedobták az uruguayi játékosok, Andrade vágja előre, ott elmegy Lónát lantos lába mellett, ott van Zakariás, de még mindig az uruguayi játékosok hozzák előre, a jobb szélsőnél van, az egy csellel becsapja a rátámadó Zakariást, most egy pillanatban Ambroiznál van a jobb összekötő, visszajátszik, ott vagyunk a magyar térfél közepén, befelé vágódik a labda, Hidegkúti szerel, tovább teszi előre Tibornak a labdát, Tibor még a magyar térfél közepén van egy pillanatban, most fut el, most viszi át a félvonalon túlra a labdát, három magyar csatár van ott elől, nem most már négyen. Most Tibor elhúzza az uruguayi játékos mellett a labdát, közeledik a 16-oshoz, lövés! A lövés azonban elmegy, de hova megy? Egészen messzire a jobb kapuba mellé. Kocsi Sanyi csóválja a fejét, mondja Tibornak, hogy adhattad volna nekem is. Nem baj, lőni kell, fiú. Lövésből lesz a gól. 4 perc telt el a hosszabbítástól. 2-2 az eredmény. Közben az eső egy kicsit alább hagy, de még mindig esik, mintha kisütne egy pár másodpercre majd a nap is. Eközben Santa Maria elvégzi a kapukirugást. Elszáll a fejek fölött a labda, itt van megint Hóbergnél, azonban túljutott az oldalvonalon. A partjelző igen precíz ember fölemelte az ászlaját, és mutatja, hogy bedobás következik a miénk javára is, pedig a félvonalon túl, mint egy 15 méterre a mi térfelünkön. Lantos veszi kézbe a labdát. Megint minden játékosunkat fedeznek az uruguayja. Most ívelődik előre a labda. Visszafelé küldi azonban Andrade, és Hóberg elmegy Zakariás mellett. Közeledik a 16-oshoz, most vágja meg Schiaffinónak. Schiaffino szökteti a bal szélsőt, és Grosics lábbal ment Grosics, amikor már úgy látszott, hogy minden verve van. Borges elől kirúgta a labdát egészen a félvonalnál az oldalvonalon túlra. Bedobás következik. Krúz a bal hátvéd végzi el, befelé dobja a labdát. Buzánszki megtámadja a bal szélsőt, továbbadja a labdát előre. Ott van Budajnál. Budai átvágja Hidegkútinak. Hidegkúti leveszi, most vágja tovább középre. Sanyi most gyorsan, frissen, morsan, most menjél előre. Viszi a labdát, üldözik ketten is, mégis elviszi. De hiába nem tudja jó helyre leadni, mert belelépnek az uruguayi védőjátékosok a labda leadásába. És Maszpolis kapu zsákmánya lesz a labda. Most vágódik előre. Lantos letoppolja maga elé, teszi, fölnéz a félvonalról, ágja előre a labdát Tibor felé. Tibor elől kirúgják, ott van Palotás lábán. Péterké most Kocsisnak, Kocsis kivágja Budainak. Budai nem van az alapvonalnál, ha most jól jönne befelé. Nem, kifejelik a védőjátékosok. Palotás megy a labda után, megint hátrafelé teszi Buzánszkinak. Buzánszki mellett ott állnak ketten, visszafelé vágja újra Palotásnak. Palotás a jobb szélső helyéről ível befelé, de hova. A kapu mögé íveli a labdát. Utána lecsücsül a földre, mint aki azt mondja, hogy megcsúsztam egy kicsit. Nem baj, Péter, állj föl, menjünk tovább előre. Fogja azonban egy kicsit a lábát is, remélem nincs azonban semmi baja. Nézzük, 6 perc telt el a hosszabbításból. Egy pillanatban ki akarják rúgni az uruguayi játékosok a labdát. Ott van Santa Maria, aki a 16-oson túlra akarta küldeni. Most egy pillanatban a játékvezető nézi az óráját. Santa Maria neki készülődik a rugás elvégzésének. Jobb lábbal íveri előre, Bozsik fejel. Nem, Schiaffino elfejeli előre a labdát. Pedig hogy fölugrott Bozsik Cucu. A jobb összekötő helyére húzódó Hóbergnél van a labda. Aztán előre ívelődik a 16-oson belőle, közben azonban már Schiaffino lesre szalad. Grosics is megkaparintotta a labdát. Így tehát a hosszabbítás 6. percében szabadrugása miénk javára. Lóránt oda tálalja a labdát Bozsik elé. Bozsik most fölnéz egy pillanatra, laposan gurítja tovább Budaihoz. Budai leállítja a labdát, maga elé teszi, most vágja befelé Kocsishoz. Kocsis elhúzna a védők mellett, fölvágják, szabadrugása miénk javára. A szabadrugás Kocsis végzi el, vágja előre Budai felé a labdát. Budait azonban szépen szereli Krúz, a bal hátvéd remekül elkaparintja előle a labdát. Cruz most jobb lábára helyezi, aztán laposan gurítja előre, megint az Uruguay jobb összekötő, Ambraiz jön föl, vészesen szágult előre a jobb összekötő a labdával, Zakariás megtámadja, szereli, Bozsik is ott van mellette, de mégsem a Vieinki a labda, a két fedezet, de végül Zakariás szereli tud, aztán Kocsisi a labda, Kocsis rögtön kanalazza tovább, ott van Palotásnál, átjövünk az uruguayi térfére, most átvágódik Ciborhoz a labda, Cibor leállítja, maga elé veszi a labdát, elhúz, Kocsisnak adja, Kocsis szerelni tudják, Zakariásig jut hátra a labda, de nem is jut hozzá, hanem a jobb szélsőjé lesz, aki elvitte gyorsabb, frissebb fürgéből, de a leadása nem jó, ott van Lantos láván a labda, Lantos fölnéz, neki készülődik, hogy előre ívelje a labdát, Cibor leveszi, ketten állnak mellette, szerelni tudják, fantasztikus, hogy védekeznek az uruguayak a 16-osukon, nem tudunk lövéshez jutni, és villámgyors ellentámadás, e pillanatban Lantos vagy Lóránt lábán áll meg a labda, Lóránt tovább teszi előre, na most Nándikám, ott van Palotás, rögtön ad neki a labdát, most vágja azonban, de sikerült még elkanalazni, elcsúszott a brazil játékos, Budainak teszi tovább ki, Budai fölnéz, most ível befelé, Kocsis fejéről száll tovább a labda fölé, hely, de szép volt, Kocsis Sanyi fejese, ragyogó fejes ment, és Santa Maria hiába ugrott magasra, Kocsis még nála is magasabbra, azonban bal szerencsékre, nem a bal sarokba, hanem a bal sarok fölé zúdult a bomba. A 9. percben járunk, Santa Maria megint jobb lábbal íveli előre a labdát a félvonalon túlra, Bozsik ugrik fog fejelni, övé is lesz a labda, azonban kikerül az oldalvonalon túlra, a partjelző int mutatja, hogy még az uruguay játékos is érintette, a miénk végezhetik el, tehát a bedobást, Buzánci végzi el, tovább adja Palotáshoz, Palotás hova adott, Péter, nem szabad, de utána megy, nem sikerül mégse elcsípni, íme megint fölszabadít a rugást, Zakariás szerel, gyönyörűen küldi újra előre, Kocsis egyedül van, nem tud mit kezdeni, hiába fejel a labdába, a fejéről kikerül az alapvonalon túlra. A 10. percben vagyunk a hosszabbításban, az eredmény 2-2. A Kocsis most egy kicsit társakra találna, ha idekúszi Cibor, Budai, Palotás jó labdákkal ugratnák ki, akkor talán. E pillanatban Buzánszkinál van a labda. Buzánszki leveszi, maga elé teszi, bal lábbal teszi tovább előre, ellentél játékosához. Áthúzzák a másik oldalra, ott Zakariás majd Lóránt állítja meg, Lóránt a félvonalon tovább teszi. Hidekuti lábán van a labda, Hidekuti szöktetné, ott Cibor, de remek szöktetés, Nándikám. Na most egy jó beadás, Zoli. Jóri száll befelé a labda, a kapus lehúzza a labdát, kiejti, de utána kap, de kár, jaj, ha egy kicsit számítottál volna Sanyi rá. Így azonban az uruguayi kapus élet mégis a labda. Most aztán tovább előre dobja, Zakariás megállítja, de még mindig visszavágódik az uruguayi Hóberkhez. Most Bozsik állítja meg, szédületes, hogy küzdenek a mieink. Na most előre, Tiboré a labda. Tibor leveszi, maga elé teszi, elhúzza az uruguayi védőjátékos mellett, egyszer, kétszer, még egyszer. Most átment az egész védelmen Palotásnak begurítja, nem megy rá, Péter, hogy hagyhattad a labdát? Fölhozza most megint az uruguay játékos, és ki a finos, tör előre. Hobergnél van a labda. Hoberg kapta meg, leállítja, 30 méteres lövés, kapufáról vágódik ki, ott van, visszatállalják lövés mellé. Lantos Miska, mit csináltál? Oda gurította a labdát az uruguay játékos lába elé, és ha nincs ott Grosics, benn van a hálóban a labda, védelem, hát hogy játsztok, fiúk, hogy játsztok, mintha nem is a világbajnokság döntőjéről lenne szó. Grosics mit csinált? Mi az? Mi történt? Szögletrugás következik. Miért lennénk kétel? Miért mondod azt, hogy kétel vagyunk? Színészek, persze, hogy színészek. Lefeküdt megint az egyik uruguayi játékos a földre, mint aki 11-est reklamál. De közben szögletrugáshoz állították le a labdát a hosszabbítás 10. percében. Schiaffino mutatja meg, hogy ő is tud olyan cirkuszt csinálni, mint a brazilok. Ott áll a labda közben a uruguayi jobb szélső Soto lába előtt. Citromokat dobálnak be az uruguayi játékosoknak, legalábbis a védőknek. Schiaffino még mindig a földön fekszik, e pillanatban 3-4-en is ápolják. 10.-11. percben vagyunk a hosszabbításban. Ez bizony verve volt megint a magyar védelem. Sajnos bizony nem tudom, hogy néha megzavarodnak. Például Lantos miután hozzákerült a kapufáról a labda, én nem tudom, mit akart kezdeni vele. Persze tudom, haza akarta adni, de röviden, 2 méterre gurította haza, és Grosics nem tehetett más, mint hogy belevetődött, mert különben bele lett volna a hálóban a labda. E pillanatban Cibor kér egy kortyot, közben az uruguayi játékos elhagyja a pályát, leállították a labdát. Az alapvonal tájékán van most e pillanatban, ívelődik befelé, veszélyesen száll Buzánszki fejéről, tovább csúszik, de még mindig ott van Cruznál, a bal hátvéd is a 16-osról lő, Hely, jó volt! Buzánszki fején irányt változtatott, Grosics védte, de hova dobja? Pontosan az ellenfél játékosához. Szerencsére Kocsis ott van és megtolja a labdát. Nagy versenyfutás Budai és Martínez között. Budai lesz a győztes, elcsípte a labdát. Kocsis szélsebesen szágult, hogy beérje. Meg is kapja a labdát. Ott vagyunk már az ellenfél 16-osánál. Vissza Budainak. Budai, na most vigyázz, egyel elhúzta a labdát. Most vágja hátrafelé, ott van Palotásnál. Palotás Kocsisnak adja. Kocsis elhúzza a labdát. Lövés! Belé! Beláttam már a bal sarokban a labdát. A kapus verve volt, de elcsúszott a labda a kapufa mellett. Közben Gulyáskám, szaladjál le, tudd meg azt is, hogy ha döntetlen lenne megint, akkor mi lesz a helyzet? Sorsolás következik. Azt mondja tehát Gulyás, hogy sorsolás következik, nincs ismétlés. Nézzük, mi lesz most. Ott van Bozsiknál a labda, Bozsik továbbadja. Aztán utána kell nyargalnia, mert Palotást eltévesztette, de most újra visszaadja Palotásnak. Vigyázz Péter, most menjél előre vele. Kocsisi a jó labda, de milyen jó labda. Ej, hosszú a leadás, de hosszú. Csettint egyet a kezével. Kocsis, mert Budait akarta szöktetni, de a labdája túl csúszott az alapvonalon. Ismét kirúgás következik, tehát 2-2-re áll az eredmény a 13. percben a hosszabbításban. Most állítják le az ötös vonalra a labdát. Lóránt ott áll középütt, várja, hogy mi lesz majd a kirúgásból, mert hiszen a 16-osról túlról Santa Maria visszagurítja a labdát Maspoli kapusnak. Maspoli jobb lábbal rúgja előre ide a jobb szélső helye felé a labdát. A jobb szélső gyönyörűen letoppolja a labdát hátrafelé, és Hidegkuti tál lábára teszi. Tibor most menj el, megy, ott van Palotás, de hogy szágul Zoli? Jól van, bírja még az iramot, most vágja befelé. Kocsis elől elkanalazzák a labdát. Ketten állnak Kocsison, ketten állnak hiába, és nem tud mit kezdeni. Újra az urugvái csatárok törnek előre. Bozsik mellett elhúzzák a labdát. Borges tör befelé, Lantos lába mellett elcsúszik a labda, ott van Szatónál. Azonban Lórát megállítja, kirúgja a labdát, de még mindig nem messzire, ott vagyunk, még mindig a magyar térfél közepén. E pillanatban Hidegkuti megtámadja Szatót. Befelé száll a labda, rendkívül veszélyes támadás. Jó van, Palotás hátraöt, bravo Péter Kém, segített a védőknek, ő szerelt. Aztán Hidegkuti, majd Palotás újra összejátszik. Na most gyorsan előre, szinte szárnyakat szeretnék adni Palotásnak, de hát ez nem megy. Most adta Budainak a labdát, visszakapja tőle. 30 méterre vagyunk a kaputól, ne állj le Péter. Előre íveli a labdát, kifejelik, ott van Nándinál, lőd rá, nem tudja, elcsúszik a lába mellett. Megint csak ott áll mellette Zakariás, két ember között gulítja, de nem Zakinak, hanem Bozsiknak. Na cucu, 30 méterre vagy a kaputól. Még viszi egy kicsit a labdát, most adja Tibornak. Tibor elhúzza, hátra Budainak, Budai visszafelé Bozsiknak. Bozsik lő fölé. Nem jutunk lövéshez, igazán jó gólhelyzethez. Bozsik is kivárta az alkalmas pillanatot, de mindig belelép egy urugvái láb. Most vagyunk a hosszabbítás 13.-14. percében, az eredmény 2-2. Lassan teljesen besötétedik. Úgy érzem, hogy az eső már csak éppen szemerkél, amikor most leállítják a labdát. E pillanatban gurítja ki Maspoli kapus a 16-oson túlra, visszakapja Santa Mariától. Santa Maria, miután begurította a labdát, előre jön a közép hátvéd posztjára, Maspoli pedig a 16-osról fogja kirúgni a labdát. Jobb lábbal íveli előre a labdát. Bozsik már hátul van, letoppolja, maga elé veszi. Ott van Palotás, meg is kapja Péter a labdát. A Péter most aztán friss, fürge mozgással előre. Van ott rá a 16-os tájékán. Elhúzza a labdát, de pont oda teszi a bal hátvéd lábára. Az meg is köszöni, úgy vágja visszafelé újra a labdát. Megint az urugvái bal összekötőnél van. Buzánszki megtámadja, szerel. Budai nyargal a labdára, de bal hátvéd elhúzza mellette. Előre vágja a bal szélsőnek. Azonban közben már a labda túljutott az oldalvonalon, és pedig az urugvái térfélen. Na most fiúk, most egy kicsit támadunk. Ha lendület lenne ezekben a támadásokban, azt hiszem, na, de nézzük, mi lesz most. Bozsiknál van most a labda, pillanatban elvégzi a bedobást, dobja hátra felé, Buzánszki elsőre nem veszi észre, de aztán fölnéz idejében, fölfigyel. Most jobb lábbal íveli előre, Kocsis fejéről kerülne tovább a labda, kifejelik azonban előle, hiába tud belefejelni, ketten állnak mellette, őrzik. Előre jön ismét a jobb szélsőhöz a labda, félvonalnál vagyunk, de már is veszély van, mert előre ívelődik a labda. Közben azonban a játékvezető sípol, csere következik, 2x15 perces rész, második fél ideje. A játékvezető nézi az óráját, 2-2 tehát az eredmény. A magyar játékosok átjönnek a másik oldalra, lassan teljesen besötétedik. Azt hiszem, ilyen izgalmas mérkőzés soha nem láthatott még világbajnokság közönsége. Pedig nincsenek is sokan a pályán, mindössze 45 ezeren vannak itt. Igaz, hogy zuhog az eső, de erre a mérkőzésre bizony érdemes lett volna megtölteni a pályát. Sebes elvtárs is ott van a pálya szélén, Mándi Gyula, edzőnk is, Szűcs is, tanácsokat adnak most a játékosoknak. Budai iszik egy korty vizet, benn van a pályán az urugvaiak, masszőrje is, ő is megmosogatja egy szivacsal játékosait. A labda lennál már ott, az uruguayi középcsatár előtt. E pillanatban ilyen összetételben játszanak, Hóberg a jobb összekötő, Ambroiza középcsatár, Schiaffino a bal összekötő. Hátrafelé száll a labda, a bal fedezetnél van e pillanatban. Most már, kedves hallgatóim, itt ismét csak az idegek döntenek. Budainál van a labda, miután szerelt Buzánszki, aztán Palotási, Szépolt Péter. Hidegkúti, na most! Nem, kivár egy kicsit, most adja Budainak. Budai leállítja a labdát, elhúzza a hátvéd mellett, de milyen szépen! Aztán ott van mellette a másik játékos, még mindig a Budai a labda. Budai most neki készülődik, hogy beívelje, azonban beleteszi a bal szélső, Borges is a lábát a labda útjába, és kivágódik a labda az alaponalon túlra. Szögletrúgás következik. 30 másodperc telt el, most már a második 15 percből. Leállítják a labdát, Cibor kéri, hogy ő rúghassa be. Teljesen sötét lesz már a pályán. A játékvezető int, hogy a játékosok végezzék el már a szögletet. Cibornál van egy pillanatban a labda, Cibor meg is simogatja, ott áll bent, Hidegkúti, Kocsis, Palotás, a 16-osnál ott van Budai, most ívelődik befelé a labda, a kapus elsőre kiejti, de utána kap, pontosan a kapu vonalra dobta befelé, rúgta befelé a labdát Cibor. Közben már kidobja előre Andrádénak a kapus a labdát, aztán oda jön Hóberghez, aki a jobb összekötő helyéről tör előre, már is fölmorajlik a közönség, ott van Schiaffinónál a labda, Lantos megállítja, aztán kirúgja a labdát az oldalvonalon túlra, de összecsapott a két játékos. A játékvezető int, hogy uruguayi bedobás következik. Andrade jön előre. Az imént még ott voltunk az uruguayi kapu előtt, most átjövünk a másik térfére. Andrade pillanatban dobja befelé a labdát, Schiaffino visszaemeli neki, aztán újra Andrade jobb lába líveli előre, Lantos mellett elszáll, ott van Lóránt, most kirúgni, úgy van. Kirúgja a közönség sorai közé, egészen messzire a labdát. Most következik tehát ismét egy bedobás, amikor a második percben vagyunk a 2x15 perces hosszabbításban. Inkább mondom így, a 17. percben a 30 percből. Bedobás következik tehát a magyar térszél közepéről. Most végezték el, a játékvezető visszarendeli, mutatja, hogy az uruguayi jobb szélső rosszul végezte a bedobást, elmozdult a lába. Lantos végzi el, dobja előre Ciborhoz. Cibor lába előtt elcsúszik a labda, megint uruguayi játékos, ívelődik ismét vissza. Lóránt rúg hatalmasat vele, Kocsis gyönyörűen leveszi a labdát a félvonalon. Most szökteti Cibor, előtted az út, Cibor! Most menj el, hej, ne így, beadja, szerencsére segítenek, Kocsis kivágja Hidegkutinak a labdát, Hidegkuti megtolja, hogy zárnak. Budai a labda. Budai most ível előre. Ott van Kocsisnál. Kocsis lő! A lövésbe belevetődik az egyik uruguayi játékos, és róla vágódik hátra a kapushoz a labda. Cibor előtt szabad volt az út, az imént vihette volna a labdát. A kapu kirúgás után Lóránt, majd Lantos rúg hatalmasat a labdába. Keresztbe átszáll a pályán. Ott van Palotás előtt. Palotás tovább pöccinti Budainak. Budai sarokkal megtolja. Ott van Palotásnál ismét. Palotás oldalra húzza ki. Ő is micsoda munkabírással játszik. Most vágja befelé a 16-oson belőle. Kirúgják a labdát. Bosik megy utána. Gyorsan. Kivágja előre. Elviszi kézzel az egyik uruguayi játékos. Nem sípol a játékvezető. Most vágódik ismét előre. Bosik megtámadja, kipöccinti az oldalvonalon túlra. Bedobás következik a pillanatban, és pedig az uruguayi tér fél közepéről. Rendkívül fáradtak már a játékosok, érthető, hiszen ember feletti munkát végzett mind a két csapat, mind a 22 játékosa. E pillanatban Lóránt lábán van a labda, rögtön laposan odaadja Zakariásnak. Zakariás megfordul, most teszi Ciborhoz. Cibor kifordul a labdával, viszi, hogy száguld. A Cibor az remekül játszik még most is, de rossz a leadásod, és utána Zakariás rosszul rúg a labdába. Lantos ott van, hazaadja a labdát, nem volt ott Zakariás közelébe senki, nem volt veszélyes a helyzet, úgyhogy nem hibázott különösebben Zaki. Amíg talán Grosics megkapta a labdát, kirúgta előre, de már szinte támoljog a pályán az uruguayi Hóberg, amikor belefejel a labdába, és a fejéről kikerül az oldalvonalon túlra. Bedobás, Hidegkúti megkapta a labdát. Na most gyorsan, visszaadja Budainak, Budai nem van az alaponalnál, ha most megint egy olyan szépet kapnánk, nem, rossz a beadás. Lapos a labda, nem magas, úgyhogy Kocsis nem tudott belefejelni. Ki is hozzák az uruguayi védőjátékosok, sőt, már megint Hóbergnél van, és újabb támadás, nagy versenyfutás. Szerencsére a leadás nem sikerül jól, a magyar térfél közepén kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra. A mérkőzés, illetve a hosszabbítás 20. percében vagyunk, a mérkőzés 110. percében tehát. E pillanatban Grosics Gyuszi kapta meg a bedobás után Buzánszkitól a labdát, előre rúgja Kocsishoz. Kocsis fejjel tovább teszi Ciborhoz, Nazoli megint elmehet, csak rossz helyzetben, rossz szögben van. Nem van az alaponalnál, befelé ívelni, amikor Andrade becsúszó szereléssel az alapvonalon kívülre küldi újra a labdát. Szögletrúgás következik, felborít a két játékos, vagy öt fényképészt ott, csak nem tudom, mit akarnak a fényképészek még, hiszen teljesen sötét van, talán esti felvételre készülődnek. Nézzük most, hogy mi lesz majd, közben Andrade lefekszik a földre, én nem tudom, mi történik vele, hát ezért egy csodálatos dolog, belevetődik a labdába, becsúszó szerelés, és utána ő az, aki lefekszik a földre. Hiába furcsa játékosok ezek az urugvájak is, bár lényegesen sportszerűbben játszanak, mint legutóbb a brazilok. Nézzük, mi lesz most a helyzet. Kiviszik a pályán túra Andrádét, kihúzzák az alapvonalon túra, a játékvezető az óráját nézi, Tibor leállította a labdát a szögletrúgáshoz, ott van Palotás, Kocsis, Hidegkúti, csak jól menne befelé a labda. Most áll eléggé hátrafelé a labda, kifejelik, Budai igyekszik elhúzni, elviszik mellőle a labdát, Borges balszélső vágja előre, és Hóberg elhúzza a labdát, ott van Lóránttál, Lóránt hazaadja, 35 méterről adja haza a labdát, rögtön kidobni, úgy van, ott van Lóránt lábán, ismét a magyar térszél közepén vagyunk, Lóránt fölnéz, fedeznek minden játékosunkat, most teszi laposan tovább, Budai hoz a labdát, Budai, vidd el a labdát, most viszi, átvágja a másik oldalra, hogy Palotás lába elől alkanalazzák, Bozsiké lesz, Bozsik leállítja, maga elé teszi, most íveri át, ismét Budaié, Budai sokat van most játékban, most teszi befelé, Palotás vissza Budainak, bravo Laci, most elhúzni, befelé ívelődik a labda, hogy fel, gól! Itt neked, mindent neked, óriási Budai a mérkőzés hőse, kétszer egymás után vitte el a labdát, összeborulnak a fiúk, összeborulnak, jaj gyerekek, ha most kihúzzátok, 3-2-re vezetünk, kitették már a hármas számot, 3-2-re vezetünk, mennyi van még hátra, hadd nézzem gyorsan, 8 perc, csak fiúk, most vigyázzatok, drága fiúk, mindent tartani, ott van a labda megint, Kocsis micsoda fejes volt, és Budai beadása, hogy játszott, hiába, Budait kellett volna játszatni az egész világbajnoki tornán, hiába összeszokott Kocsissal, megértik egymást a fiúk, nincs értelme változtatni, hadd mondjam ezt meg most már itt végre, ott van a labda, aztán az újrakezdés, utána pillanatban Lantos lábát, Lantos megcsúszik, Lantos ragyogóan játszott, ott van aztán Tibornál, Tibor ragyogóan játszott, ott van Palotásnál, Palotás ragyogóan játszott, mindenki ragyogóan, csak most tartjátok, fiúk, ott van aztán Budainál a labda, Budai mindig mutatja magát, remekül küzd, most is ragyogó szöktetés Kocsisnak, Kocsis elhúzza a védők mellett a labdát, nem tudnak mit kezdeni, most befelé, a kapus kiejti, de utána kap, Hidegkúti ott volt, gólra éjesen, rögtön kidobja előre, fiúk most vigyázni, hely, Bozsik mellett elviszi, Hóberg a labdát, szaladj, Péter hogy nyargal, viszi, megy a labdával, azonban az uruguay játékos Bozsik beérte, és Lóránt belerúg egy hatalmasat, ki egészen messzire, 3-2-re vezetünk, szaladj, óra mutató, száguljatok percek, de nem száguldanak, nem hallgatnak rám, bedobás következik, Schiaffino átjátsza a magyar védelmet, ott van Zakariás, Palotás, előre teszi Buzánszki a labdát, de ne tálald, hiszen íme most megint az uruguay játékos élet, elhúzza a védők mellett, ott van, rúgjuk előre, úgy van, Hidegkuti a labda, Bozsik remekül felismerte, hogy mit kell tennie, na Hidegkuti rószöktetés, előre ívelődik a labda Budai felé, óriási versenyfutás a kapus azonban, gyorsabb, és beéri a labdát, most dobja előre, ott van a jobb hátvédnél, a jobb hátvéd előre húzza a labdát, most egy pillanatban vágja befelé középre, ott van a bal fedezetnél, milyen veszélyesek még mindig az uruguayak, megint a jobb hátvéd, aztán a jobb szélsői a labda, egy pillanatban ívelődik befelé, Kocsis hátra jön segíteni, aztán szabálytalanul, képzeljék, Kocsis szabálytalanul akasztja az uruguayi játékost, milyen feszült lehet az ideg állapot, a Kocsis Sanyi, ez az ártatlan gyerek, hogy azt mondjam, ez is szabálytalanságot követ el, talán az elsőt a világbajnokságon. Szabadrugás most ívelik előre, Gyuszikán vigyázz, úgy van, Lóránt kifejeli a labdát, most Budai gyorsan előre, úgy van, előre is vágta, de a félvonalon nem mennek rá, pedig hallom ide föl, vagy hat emelet magasba, menjetek rá, kiáltja Budai Laci, most vágódik vissza, elmegy Buzánszki lába mellett a labda, ott van Hóbergnél a pillanatban, a magyar 16-osal egy magasságban, Bozsik megtámadja, de még hátra tudja adni Borgesnek a labdát, Borges fölnéz, belevágódik a labda, Buzánszki kifejeli, fantasztikus nyomás, megint az uruguay játékosok részéről, rúgjátok ki a labdát, fiúk, megint a jobb szélsőnél van e pillanatban, ne hagyjátok, menjetek rá, bevágják középre, e pillanatban Lórát megtámadja, lövés, Rosic a kapu fölé öklözi Hóberg 25 méteres ragyogó bombáját. Ne hagyjátok lőni az urukat, játékosaink, drága gyerekek! Igen, sportszerű most még az a jelenet, amikor Lórántak egy kicsit betartott az urugvái játékoknak, kezet fog vele. Meg kell állapítani, hogy sportszerűség dolgában fölül múlja a brazil mérkőzést. Nézzük a szögletet, Borges íveli befelé, minden játékos ott van, kirúgjuk levegő, újabb rúgás, Hidekuti rúgja előre, Péter rúg ki az oldalvonalon túlra, nem viszi a labdát, viszi, de jól viszi, ott van Cibor elő, Cibort azonban becsúszó szereléssel tartani tudja, a jobb szélső helyéről hátra húzódott Soto. Micsoda izgalom, de bírják, ugye hallgatóim, bírják, hiszen 3-2-re vezetünk, most egy pillanatban Cibor felé száll a labda, azonban Sato úgy látszik jobbkal, jobb hátvéd, mint amilyen jobb szélső volt, mert elviszi a labdát, gyönyörűen, és már is előre adja ki a Finónak. Ki a Finót, Bosik szereli, nagyszerű volt, igaz, hogy Hidekuti segített. Aztán Kocsisé a labda, na most! Sanyi elhúzza, egy pillanatra fölnéz, látja, hogy Bosik ott van egy pillanatban. Ívelődik Bosik előre rugása, de egészen messzire kiszáll a labda, és közben Andrádéval kiegészül az urugvái csapat. 11-en vannak ismét. Andrade húzza egy kicsit a lábát, az imént becsúszó szerelés miatt. 3-2-re vezetünk, 5 perc van még hátra. Kocsis lefejeli a labdát a kapus kirúgása után. Ott van Palotásnál. Palotás kifordul vele. Továbbadja Nándihoz. 35 méterre vagyunk a kaputól. Lőd rá Nándi, hiszen olyan bombáid vannak. Nem, Kocsisnak íveli. Kocsis fejel. Gól! Nem van a hálóban. A negyedik magyar gól. Nem van. Kocsis felugrik. Nagyszerű, tudja, hogy itt vagyok, infelé, most már hallgatóim, 4-2, Kocsis két csodálatos fejes volt, jaj, de szép, Hidekuti, hogy szállalta előre, olyan csodálatosan kiszámított, hogy Kocsis hol fog felugrani, és fejéről élesen vágódott be, és akár csak vasárnap. A brazil kolléga Maspoli most neki támaszkodik, ő is a kapufélpának, sír és zokog a brazil játékos, mi pedig örülünk, mert bíztunk a fiúban, bíztunk, és íme nem maradt el a bizalom jutalma. 4-2-re vezetünk, de vigyázzunk, fiúk, lassan mennek ezek a másodpercek, 3,5 perc van hátra a mérkőzésből. De pillanatban az újrakezdés után Santa Mariánál van a labda, teljesen sötét van, már égnek a villanyok körös körül, amikor Lórán belerúg a labdába, hatalmasat kirúgja egészen az oldalvonal tájékáról, Cibor szerzi meg, hely, hogy játszik a Cibor itt, mindenütt ott van, aztán előre vágja Hidekutihoz, Hidekuti kifordul a labdával egy pillanatban, tovább adja Palotásnak, most gyönyörűen játszanak a fiúk, laposan gurigáznak, Palotás fölhozza, remek a munkavírása, Kocsisé, Nasanyi előre, úgy van Budai a labda, Budai át játszik két játékos, most nagyon vigyáznak rá, de a másodiknak sikerül szerelni őt. A balszélső Borgesnél van a labda, megérdemeltük, jaj, de jó játunk. Buzánszkinál van a labda, Buzánszki hatalmasat rúg bele, el, egészen, most már kimondom, el a fenébe a labdával. Ott van egy pillanatban, lent egészen messzire. A közönség most azért fütyül, hallgatóim, mert bevonul egy hatalmas rendőrkordon a pálya közep, pálya szélére, a salakpályára. Legalább 250-300 rendőr jöhet sűrű sorokban egymás után. Minden fél méterre esik egy rendőr. A közönségnek már, mint az urugvái és a brazil közönségnek úgy látszik, nem tetszik a dolog. Nem tetszik, mert be akartak biztos rohanni majd a pályára. Na de nézzük, mi van a pályán. Teljesen sötét elsősorban. És azt látom, hogy most az urugvái jobb szélső Soto hozza fel a labdát. Vigyázz! Vigyázz, Bosik, vigyázz! Meg is támadja. Üldözi, de még mindig Sotoja a labda, miután ki a Finótól visszakapta. Nehéz helyzet újra, hallgatóim, Lórán hátrafelé fejeli a bal szélső, lő mellé! Lórikám, oda tette a labdát a bal szélső lábára, fejjel, szerencsére aztán a bal szélsőt annyira meglepte az eset, hogy egészen rossz szögből elküldte a labdát a jobb alsó kapufa mellett. 2 perc van hátra a mérkőzésből, már nem is 2 talán, csak 1 perc, 50 másodperc. 3-2, 4-2 az eredmény. 4-2-re vezetünk! A mérkőzés 118. percében, amikor Kocsis rögtön szöktetné Cibort, azonban elkanalazzák a labdát, visszaszáll. Ott van Buzánszkinál, Buzánszki leveszi, most vágja előre, kifejelik újra a brazilok, ott vagyunk a magyar térfél tájékán. E pillanatban a bal hátvéd is előre tör, ott van az egész brazil csapat a magyar térfélen, minden játékos igyekszik előre vágni a labdát. Bosik rúgja ki, leállítja a labdát, elhúzza, aztán tovább teszi, Buzánszki hazaadja, mégpedig majdnem a magyar térfél közepéről. Kocsis kiabál neki, hogy Jenő inkább előre, ne hátrafelé a labdát. Már csak 1 perc, 15 másodperc van. Grosics hosszú ívvel rúgja előre a labdát Kocsis felé. Kocsis, mintha az első percben lennénk, olyan frissen megy rá a labdára. Egy kicsit kézzel is ellöki azonban a urugvái játékos. Ott terem Budai, Kocsis kitűnő segítőtársa. Igyekszik elkanalazni a labdát. Sikerült is tovább pöccinteni. Cibor nem veszi azonban észre, ő is bejön a urugvái 16-os tájékára a jobb oldalra, és sikerül hazaadással tisztázni az urugvái Carballónak. Előre dobja rögtön a labdát. Andrade jobb hátvédnél van, a kapus kidobás, aztán a jobb szélsőnél, a jobb szélső laposan befelé gurítja, ki a Finónál van a labda, támadunk, megtámadni, úgy van, jasszerű volt, Zakariás és Cibor együttes erővel megtámadta, már is Hidekutinál Zakariás szöktetése, Hidekuti tovább adja Kocsisnak, Kocsis ki akarja ugratni Hidekutit, szerelnek, ott van Zakariásnál újra a labda, Zakariás előre Kocsisnak újra, Kocsis elhúz a védők mellett, kivágja Budainak, Lalaci, nem tud lőni, hárman állnak mellette, visszafelé vágja Hidekutinak a labdát, Hidekuti hátrafelé teszi Zakariásnak, hogy támadnak a fiúk, na, most ott van Palotásnál, Palotás Kocsisnak, vissza Palotás, nem tud lőni, illetve amikor lő, már inkább csak tolja a labdát. Most még mindig van hátra a mérkőzésből néhány másodperc. Kirúgják a labdát, de pillanatban hátra jön Zakariás. Elhúzza, és hogy megy el? Úgy viszi a labdát, hogy az egészen csodálatos, mintha ő is az első percben játszana. A bal szélső helyéről ível befejé, kifejelik a labdát. Ott van Palotásnál, lőd rá Péter! Lövés, kivágják, ott van Hidekutinál, lövés felé! Bombáznak a fiúk, teljesen sötét van már, kedves hallgatóim. Megint újra zuhog az eső. Komoly esőfüggöny zúdul le a pályára, amikor most Maszpoli kapust azért még jól látom, hogy leállítja az ötös sarkára a labdát, a játékvezető az óráját nézi, sípolj már egy drága Griffith, te vöröshajus kócsoda, sípolj, vége, vége, benn vagyunk a döntőben, benn vagyunk a döntőben, 4-2-re megvertük 120 perces óriási idegtépő küzdelemben a labdarúgás történetének egyik legizgalmasabb, legszebb mérkőzését, a kétszeres világbajnok és kétszeres olimpiai bajnok, urugvái csapatot berohannak, a magyar vezetők, Sebesevtárs ott van, csókolja, öleli a fiúkat, és én azt hiszem, más nem tudok mondani, be is fejezhetem, ugye, valamennyi egy egész ország, egész Magyarország csókját, üdvözletét adhatom át a magyar játékosoknak, akiket zúgó taps köszönt most, zúgó taps a lozanni arénában, e óriási küzdelemben kihívott 4-2-es ragyogó győzelem után. Hely, de szép volt, fiú, Kocsis, Budai, Lantos, Bozsik, Lórán, Grosics, Hidekúti és a többiek, Cibor, akik jönnek most kifelé, Palotás Péter, hogy küzdöttél, Zakariás, Budánszki, óriási volt, gyerekek, és nagyon sportszerű a jelenet, meg kell állapítanom, kedves hallgatóim, amikor most Maszpoli kapus átöleli Palotást, egy másik urugvái játékos ottan Bozsikot, Schiaffino gratulál a magyar csapat kapitányának, így kell ezt, Budánszki fölugrik, de milyen magasra, mint az első percben lennék, és kedves hallgatóim, a 120 perces küzdelem végén óriási az öröm, 4-2-re győztünk, benn vagyunk a döntőben, ahol Nyugat-Németország csapatával mérkőzünk vasárnap. Hát búcsúzom, engedjék meg, hogy most már búcsúzzam. Azt hiszem, önök is, mi is megtettük itt a kötelességünket. Elsősorban ez a 11 nagyszerű magyar fiú, ős ez valamennyi. Valamennyien megérdemlik, hogy szeretettel fogadják őket, hogy szívükbe zárják, mert hiszen ember feletti küzdelemben vívták ki ezen a mérkőzésen a 4-2-es győzelmet. Szóval most már végképp búcsúzom, hallgatóim. Engedjék meg, hogy itt hagyjam a mikrofont, amitől olyan nehezen tudok elszakadni a 4-2-es győzelem után. De hát még egyszer győztünk 4-2-re, hajrá magyarok, viszont hallásra a vasárnapi döntőben.
1: Nem fogjuk adni azt a vasárnapi döntőt, csak rögzítsük a tényeket. Magyarország az első 5 világbajnokság során kétszer is döntőt játszott és 2 ezüstérmet szerzett. Ezen nagy hős tettek előtt tiszteleg a jelenben a visszajátszás ministábja. A társszerkesztő Laki Barbara, Cserjés Bendegúz és a szerkesztő műsorvezető Edvi László. És a stáb ezzel a nagy sikerrel köszön el a nyugdíjas évei előtt ma utoljára dolgozó Simon Lászlótól, aki 37 éves archívumban töltött ideje alatt előbányázta nekünk ezen történelmi magyar siker kuriózum számba menő felvételét, és köszönet a bajnokok műsorának, hogy átengedte nekünk a mai adás idejét. Kedves hallgatóink, ugye, megérte, és megéri a továbbiakban is a Nemzeti Sportrádióval maradni, tegyenek így.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva látva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Kiesett Németország a labdarúgó világbajnokságon, új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, marad a rekkenő hőség. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
4: Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól és a 32 között búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól. Paraguay 16 év szünet után győzelemmel tért vissza a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába, a négyszeres világbajnok németek pedig a 32 között búcsúztak. Bejutott a nyolcaddöntőbe a VB-n Marokkó is, miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki, hosszabbításban vagy 11-esekkel. Brazília is készülhet a nyolcaddöntős találkozójára, ugyanis 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A VB kieséses szakaszában magyar idő szerint 19 órakor Dallasban Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek, 23 órakor New Yorkban pedig Franciaország Svédországgal csap össze. Mindkét mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízközműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. A kormány új klímatörvényt is készít, amely a tudomány eredményeire épül, a döntésekbe pedig a szakembereket, a gazdákat és az önkormányzatokat is bevonják. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvény módosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitásvédelmi hivatal akkor azonnal megszűnik. A kormány célja, hogy a magyar vasút korszerű, megbízható és európai színvonalú legyen, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az új Intercity flotta beszerzését az uniós források megszerzése után elindítják, de az első szerelvények legkorábban 2029-ben állhatnak forgalomba. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a korábban leállított fejlesztések miatt Magyarország jelenleg a térség több országához képest is lemaradásban van. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűző napkerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszul lét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Sürgős panasz esetén a 1830-as, életveszély esetén pedig a 112-es számot kell hívni. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. A főpolgármester szerint lehet sokkal igazságosabb a rezsipolitika, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után.
2: Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorvágy közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 30-as és a 20-as kilométer között. A bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Hatalmas meglepetésre Németország kiesett a labdarúgó világbajnokságon, ahol Kanada után Marokkó, Brazília és Paraguay is nyolcad döntős. Ma elefántcsontpart Norvégia és Franciaország, Svédország mérkőzésekkel folytatódik a világbajnokság. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: 11-es párbaj döntött, Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól és a 32 között búcsúzott a labdarúgó VB-től. 1-1-es állásnál a hosszabbításban úgy tűnt, a németek megnyerhetik a meccset, ám videózás után elvették a második góljukat, ezt követően a büntetőket pedig a dél-amerikaiak rúgták jobban. Most következzen a Nemzeti Sportrádió közvetítésének drámai véghajrájából egy részlet, a kommentátor Szabó Bence.
2: A világ José Canalera figyel, 29 éves, négyszeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most mutta ki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay! Hát a világbajnokságnak eddig legnagyobb drámája történik. Paraguay tovább jut Németország ellen 11-es rugások után, és hát Hill valóban megkaphatja azt a szobrot Paraguay fővárosában. Na meg az előbbiekben a 11-es elvégző Canale. Hát egy kis ország nagy öröme, 7 milliós ország tenger nélkül Dél-Amerikában, és hát négyszeres világbajnokot kiejtik a világbajnokságon. Óriási dráma, Manuel Neuer utolsó világbajnokságán a 11-es párbajt nem tudja megnyerni Németország.
1: Paraguay 16 év szünet után egyből győzelemmel tért vissza a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A csapatkapitány Gustavo Gómez szerint csapatának a csoportkörben nyújtott teljesítménye alapján kijárt ez a siker.
3: Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy négyszeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
1: Paraguayban egyébként népünnepé kezdődött a továbbjutás után. A fővárosban az emberek az utcára tódultak, szóltak az autódudák, tűzi játékok színezték az égboltot. Santiago Pena államfő pedig a keddi napot munkaszüneti nappá nyilvánította. A négyszeres világbajnok németek tehát a 32 között búcsúztak. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány szerint a Paraguay elleni vereség egyértelműen azt mutatja, hogy Németország jelenleg nem tartozik a világ legjobb csapatai közé.
3: Elképesztően csalódott vagyok. Már a paraguayi góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kispadján.
1: Bejutott a nyolcad döntőbe a VB-n Marokkó is, miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A legutóbbi VB-n negyedik afrikai együttes a 91. percben mentette hosszabbításra a meccset, majd a büntetőknél kevesebbet hibázott, így készülhet a Kanada elleni találkozóra. A marokkóiak szövetségi kapitánya...
3: Csodálatos, hogy nyertünk. Ráadásul nem csak a továbbjutás van okunk örülni, hanem azért is, mert szinte a teljes mérkőzés során irányítottunk Hollandia ellen. A mérkőzés előtt sokan nem a mi sikerünket várták, de a számok nem hazudnak. 70%-ban birtokoltuk a labdát, és sokkal több kapura lövésünk volt. A játékosaim nagyon fegyelmezetten és türelmesen játszottak. Nem kezdték fejvesztve rohamozni a hollandok kapuját akkor sem, amikor hátrányba kerültünk. Tudtuk, hogyha továbbra is minőségi helyzeteket alakítunk ki, előbb-utóbb ki fogunk egyenlíteni. Így is lett, és végül megérdemelten jutottunk be a nyolcad döntőbe.
1: A marokkóiak szövetségi kapitányát Mohamed Ouabit hallották, és annak ellenére, hogy sok kritika érte az öt védő bevetése miatt, a hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman edző megvédte döntését, és dicsérte a marokkóiakat.
4: Teljesen indokolt volt, hogy öt védővel játszottunk ezen a mérkőzésen. Ismerem a játékosaimat és a keret adottságait. A mi játék stílusunkhoz ez illik a legjobban. Látványosan kevesebbet hibáztunk, mint a csoportkörben. Az ellentámadásainkkal viszont nem tudtuk elégszer megbontani a marokkói védelmet, ez pedig ezúttal kevés volt. Az afrikai csapatok taktikailag és technikailag is egyre kifinomultabb focit játszanak. Ennek Marokkó a legékesebb példája. Fantasztikus játékosok alkotják a csapatukat, nem is meglepő, hogy előttünk állnak a világranglistán. Nem tudom, hogy a jövőm hogyan alakul a holland válogatott kispadján, a következő napokban tiszta fejjel kell átgondolnom, hogyan tovább.
1: És Brazília is készülhet a nyolcaddöntős találkozójára, ugyanis Martinelli 95. percben lőtt góljával a brazilok 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A brazilok hőse Gabriel Martinelli lett a meccsen, most őt hallják.
5: Nem találom a szavakat, lehetetlen leírni azt, amit most érzek. Biztos vagyok benne, hogy egész Brazília tombol örömében. A szüleim, a feleségem és a barátaim is biztosan nagyon boldogok. Szerintem még szükségem lesz egy kis időre, hogy felfogjam, mi is történt. Az egész meccs nagyon feszült és intenzív volt, én is kaptam egy könyököst az egyik szögletnél. De nem számít, a lényeg, hogy megvan a továbbjutás.
1: A brazilok a legjobb 16 között, az elefántcsontpart Norvégia párharc győztesével játszanak majd vasárnap este New Yorkban. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést VB kieséses szakaszban, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a nyolcad döntőben esett ki. Moriyasu Hajime, a japánok szövetségi kapitánya csalódottan értékelt, de úgy vélte, ezt a vereséget a további fejlődésükre kell felhasználniuk.
6: A játékosok a legjobbjukat nyújtották és remekül fociztak. A közönség pedig hatalmas támogatást adott nekünk. Reméltük, hogy tovább tudunk jutni a tornán, de ez nem sikerült és kiestünk. Szeretnék szólni pár szót a japán szurkolóknak, akik ide utaztak hazánkból, vagy a világ minden tájáról, vagy éppen a tévében néztek minket. Elnézést kérek, hogy nem sikerült elérnünk a célunkat, de bízom benne, hogy ennek ellenére is büszkék ránk és a játékosaimra.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: A labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszában magyar idő szerint 19 órakor Dallasban elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek. A norvégok kipihenten várják a keménynek ígérkező összecsapást, amelyet kíváncsian várnak és egyfajta tesztnek tartanak. A norvég játékosok közül Martin Ødegaard nyilatkozott.
5: Szerintem ez csodálatos, hogy olyan csapatok ellen is pályára léphetünk a világbajnokságon, amelyekkel alapesetben nem játszanánk. Ráadásul a mi válogatottunkból mindenki először szerepelhet VB-n. Az elefántcsontpart elleni mérkőzés egy kiváló teszt lesz számunkra. Jól esett nekünk a pihenő, frissek vagyunk és készen állunk. Szeretnénk a saját stílusunkban játszani, még akkor is, ha kemény ellenfelünk lesz.
1: Az ellenfél az elefántcsontparti válogatott legnagyobb tehetsége, újságírói kérdésre reagálva elmondta, hogy a nyáron elhagyni készül a Lipcsét, de ezzel most nem foglalkozik még, csak a VB-re koncentrál. Ján Diomandé.
7: A pletykákkal igyekszem nem foglalkozni a torna során. Számos közösségi média felületemet félretettem, szóval nem is látom, melyik csapatokkal hoznak szóba az interneten. Azt viszont elmondhatom, hogy nagy valószínűséggel elhagyom a Lipcsét ezen a nyáron. Ezzel viszont egyelőre csak az ügynökön foglalkozik. Én a figyelmemet 100%-ban a válogatottra és a VB-re fordítom.
1: A franciák eddig remekelnek, a svédek azonban hullámzóan teljesítenek a VB-n. Kettejük csatája a nyolcad döntőbe jutásért. Magyar idő szerint ma 23 órakor kezdődik New Yorkban. Adrien Rabiot középpályás, a szövetségi kapitány Didier Deschamps csapathoz való visszatérését emelte ki, akit jó teljesítménnyel, valamint továbbjutással szeretnének lelkileg is erősíteni, támogatni.
8: Mindannyiunkat letört, mikor Didier Deschamps elmondta, hogy haza kell mennie az édesanyja temetésére. Azonban a távolból is bízott bennünk, amit győzelemmel háláltunk meg. Nagyon boldogok vagyunk, hogy visszatért. Érezzük, hogy nagyon fáj neki, ami történt. Az egész csapat mögötte áll, és úgy érzem, az, hogy most itt van, segít neki elterelni a gondolatait ebben a nehéz helyzetben. Nem könnyű ilyen körülmények közepette játszani, azonban Deschampsban és az egész csapatban is óriási a vágy, hogy minél tovább jussunk. A jó teljesítmény a legkevesebb, amivel segíthetünk az edzőnknek.
1: Nincs vesztenivalónk, úgy kell készülni, mintha életünk legfontosabb mérkőzése lenne a franciák elleni. Így vélekedett a találkozót megelőző sajtótájékoztatón Graham Potter, a svéd labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya.
9: I'm not sure weakness is necessarily a word I would use when describing the French side.
7: Nem vagyok benne biztos, hogy a francia csapat játékában találok bármit is, amire gyengeségként lehet hivatkozni. Minden poszton világklasszis játékosokkal rendelkeznek. Épp ezért nekünk nincs veszítenivalónk, miközben nagyon sokat nyerhetünk, ha sikerülne valahogy legyőznünk őket. Nem minden nap adatik meg a csapatomnak, hogy ilyen kaliberű ellenféllel találkozhat. Úgy kell készülnünk rá, mintha ez lenne életünk legfontosabb meccse. Láttunk már több meglepetést a tornán, miért ne lehetnénk mi a következők a sorban?
1: Mindkét mérkőzést élőben követhetik majd nyomon, itt a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton is. Hazai labdarúgással folytatjuk. A következő idényben is a Ferencváros csapatában szerepel kölcsönben Lisztes Krisztián. A 21 éves játékos

0: úszást, ahol Bob Bowman lesz az edzője. A még mindig csak 17 éves Európa-bajnok úszó kiváló formában várja a németországi ifjúsági és a párizsi felnőtt EB-t is. A francia fővárosban ráadásul három számban is rajt hozzá, Jakül Vivien.
1: Nagyon kicsiként már gondolkodtam ezen, hogy én Amerikába szeretném folytatni az úszást, aztán mindig így a barátnőim mentek ki sorra Amerikába, és ott folytatták az úszást és az egyetemet is, és akkor így nekem is jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha én is ezt csinálnám, és nagyon örülök, hogy Texas így megkeresett, és voltam kint viziten, és tetszett az egész, úgyhogy örülök, hogy ez így összejött. A Nikivel ugye kint találkoztam, amikor meglátogattam így az egyetemet, és csupa jót hallottam róla, úgyhogy őszintén nagyon várom már. Még nem tudom egyébként, hogy pontosan mit szeretnék tanulni, ugye voltak régen tervé, így a tengerbiológia és hasonlók. Meglátom, hogy mi összefűzhető így az úszással kapcsolatban, de nyilván szeretnék ez a biológia terén maradni, esetleg vegyész, biokémikus, valami ilyesmi. Nagyon nagy motivációt, azért mégiscsak tényleg egy Bob Bowmanhez kerülni. Mindenkinek az álma szerintem, úgyhogy most így ez tartja bennem a lelket, hogy én is ott tetszhetek a legnagyobbak között.
0: Az imént az úszó Jakül Vivient hallották. A 64-es főtábla első fordulójában fejezte be szereplését András Csaba az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A magyar játékos a kínai származású, de német színekben induló VB ezüstérmes Dan Qiu-tól kapott ki 3 játszmában. Befejezésül pedig felhívom szíves figyelmüket, hogy a Hazafutás című műsorunk ma a szokásos 15 órás kezdés helyett már 14 óra 35 perckor elrajtol. Addig is köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sport Rádió Horgász Magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
2: Üvösebb, de szép napot kíván a kedves hallgatóknak Bálint Attila, a horgász műsor szerkesztője. Kérdezhetnénk, hol a boldogság mostanában, hát nem Petőfivel szólva a barátságos meleg szobában, bár barátságos, de inkább hűvös szobában, esetleg árnyékban a vízparton, vagy pontosan bent a vízben, hogy lubickolhassunk, akár csak a halak. Azt szokták mondani, a horgászatra minden idő alkalmas. Nos, az utóbbi napok időjárása alig, hanem rácáfolni látszik erre az igazságra. Hogy akkor mit ajánlhatunk a következő szűk fél órában a kedves hallgatóknak? Egy beszélgetést, amely a tavalyi harcsa szezon elején készült Revicki Gáborral, akiről tudható, hogy nem más, mint Balú az öreg medve, aki a Dzsungel könyvében Mauglit tanítja mindenféle fortéra, és megfogalmaz nagyon sok igazságot. Generációkat szórakoztat színésztársaival együtt Revicki Gábor is, akivel mindig öröm a beszélgetés, és mindig élmény.
3: Te könnyű helyzetben vagy, mert mint színész egyik pillanatra a pokol mélyén vagy, a másikban meg a mennyországban, szóval ez neked nem jelent gondot. Nekem inkább. Azért játsszuk el, hogy a vízparton vagyunk.
4: Mentem a hajómmal, mindenki fenekezett. Senki nem horgászott úgy, szóval. Hát esélyük nem volt, mert ugye elkezdett gáz termelni a nagy melegtől az alja, és a halak víz közt voltak. Sőt, víz közt, 70 centim volt. Végig, minden. Senki nem fogott semmit. De hát azért ennyit azért tudni kéne, hogy amikor ugye nyáron elkezdenek jönni a kagylók, elkezdenek dögleni, akkor hiába pontyozik fenéken, akkor éppen harcsára kell majd használni, mert bizony akkor, abban az időszakban a harcsák kizárólag kagylóval foghatóak.
3: Szoktál kutyogatni?
4: Itt nem. Nem lemegyünk a barátommal a Nagy-Dunánra, és ott igen. De itt egyébként meg a harcsának nem van kellemes jó ízű ám itt a harcsa a Kis-Dunán. Aki hozzászokott, az nem érzi. De aki már fogott a Tiszán harcsát, vagy a Körösükön, vagy a Nagy-Dunán, akkor érzi a különbséget. Tehát a Nagy-Dunai sokkal jobb, és ami verhetetlen, az a Tisza.
3: Ahogy én néztem a te életrajzodat, most mielőtt sokat gyára találkoztunk, hát azt láttam, hogy te végig horgáztad az egész országot, meg végig is játszottad az egész országot.
4: Igen, hát nagyon sok. Például a Desedán én voltam az első horgász. És sügereket fogtam. Csapó sügereket. Nem szabadott még horgászni rajta, de hát oda szoktam járni, mert miért nem próbáljam ki, kíváncsi. És ami különös volt, ha megnyitották, egy horgászversennyel nyitották meg, és 6,5 kilós pontyot fogtak. Hogy?
3: Honnan?
4: Én tudom, hogy. Hát a csibészek megnyitották. A Deseda patak az több halastavat táplál. Megnyitották szépen a zsilipet, belement a patakba, és a patakból pedig a Desedába.
3: Melyik a kedvenc ízed? Szóval sok megállója volt a te horgász életednek.
4: Én nekem a Tisza a kedvenc ízed.
3: És annak melyik része?
4: Hát miután én a hely miatt, ahol táborozni lehetett sokáig, az kérlek szépen a Füredi híd előtt, Poroszló Füred.
3: Neked a halakhoz alakult kikötődésed?
4: A Timár Gábor azt mondta, hogy aki nem fogott kézzel halat, abból soha nem lesz versenyhorgász.
3: Na, és te?
4: Én előbb fogtam kézzel halat, mint horoggal. Hát picike is voltam, mert én már 1953-ban már jártam az Általírre Tatabányán.
3: Tatabányai vagy?
4: Igen, ott születtem, de valójában nem tatabányaiak vagyunk, hanem Az Üllői út 105-ben volt a lakás, csak porigrombolták egy bombatámadás során, és hát a legkedve, nem maradt semmink se, és a legkedvezőbb helyre mentünk, és ez Tatabánya volt, ahol a legolcsóbb volt az áram. Hogyha valaki elhelyezkedett a szénbányászati
3: bányászváros,
4: akkor kapott szene,
3: kedvezmény.
4: Valamiké. A nagypapám elment diszpécsernek, pedig ő hivatásos zenész volt, fagottista, a világ legöregebb fagottista volt, mert 68 éves korában még fújta, és ugye a fagottosok azok bekattannak attól a rezgéstől, meghűlnek. És ő volt a világ legöregebb, aktív fagottos. A Tatabányai Bárhely szimfonikus zenekarban volt fagottos.
3: És ott az Átaléren tanultál?
4: Pici gyerekkoromban igen, mert a baráti társasággal oda tudtunk menni horgászni. Máshova nem. És ugye mindenhova engedély kellett, és hát sokat csibészkedtünk, de mondjuk így, hogyha levágtuk a fűzfaveszőt, vagy jobb esetben magyarófaveszőt, és rögtönöztünk valami horgászbotot, azért nem szóltak. Csodálatos volt az Átalér. Teljesen érthetetlen módon szabályozták. Ez kanyargott. Ebben akkora domolykók voltak, hogy volt, nem volt engedélyem, volt ilyen kismocskosom, vagy 10 darab. És Cserebográn rajzás idején 0-40-en sinort tettem föl, szilont, mert hát akkor nem volt semmi más, szilont. Egy horgot, meg körülbelül 2 méter zsinort, meg egy fűzfaveszőt kihegyeztem, rádobtam a vízre egy bokor előtt, és megfigyelt, hogy a bokor aljába menjen a cserepogár, oda ússzat, és akkor megfelelő volt a hely, akkor leszúrta. Csak újra dobtam, és elment, és letettem így 10-et. És volt úgy, hogy 3 darab kismocskosom hiány. És ezt nem emberült el, hanem hal. Ekkora domolykók voltak. Tehát 3 kilós domolykók voltak.
3: És azt honnan számítod, amikor tudatos horgász lettél már?
4: Hát amikor már ugye ki tudtam váltani az engedélyt. Kaptam az apámtól pénzt, hát nekünk rettenetes gyerekkorunk volt. Tehát nekünk nem volt játékunk. Meg hát azért is haragszom a mai életre gyermek szempontjából, hogy a mi gyerekkorunkban nekünk kellett kitalálni, amivel elszórakoztattunk. Mindent mi csináltunk. Ez a legnagyobb csodát tette, mert a nagymamánk az minden este mesél. És ezt én nem tudtam megtenni a saját gyerekeimmel az átkozott foglalkozásom miatt, mert amikor elmentem, akkor már óvodába kellett vinni őket, meg nekem korán kellett jönnünk, és mire hazajöttem, ők már mindig aludtak, tehát nem tudtam mesélni. Volt olyan, hogy beleakadtam nagyon nagy halba. A kifogott halam az 37 kilós busa volt. A Tiszán, és hát a truvája az volt benne, csak 0-24-es zsinoromot, és én balinoztam. Balint akartam fogni, puff. Oldalba vágtam egy, de tarkón, itt elől, ott akadt, ezért volt esélyem, hogy kivegyem 0-24-es zsinóra, ráadásul pátern, 2 páternoszter, 2 műlégy, és meg tudtam fogni. Harcsába, kifogott harcsám, az csak majdnem 21 kiló volt, azt is a Tiszán fogtam. De az egyik legizgalmasabb élményem az az volt, hogy csurogtam le, és már fogtam 2 kis harcsát kutyogatva a Füredi híd előtt. És közvetlenül a híd előtt, ugye mikor a harcsa beindul, kinyomja a levegőt magán. Hát ilyen, elfolytos buborékok jöttek föl, és lótetűvel horgat, és nem találtam meg. 6-szor mentem vissza, és többet nem engedett föl buborékot, meg nem találtam meg, na akkor eldöntöttem, hogy vettem egy ilyen 4 méter, vagy 4 méter 20-as, nagy, rendkívül erős, talán már ilyet nem is jártanak, a Silstarnak egy teleszkóp botját, ami keresztszövésű, meg vastag. Na és így 360-as előkével tudtam horgászni, és eldobtam ilyen 8-10 méterre csónak mögött kárásszal, élő hallal. És sokkal több hal. Hát ha akkor ez a szerelésem van, akkor biztos, hogy a kárász, az élő kárász megtalálja az a dög nagy harcsa. És akkor, de volt olyanom, hogy a Vörös Laci olyan helyet találta a Tiszán, hogy már megvoltak a kicsi harcsák. Ez egy ívó terület. És meglátott a Vörös Laci, és azt mondta, ha még egyszer meglátlak, itt lelőlek. Mert annyira féltettek. Voltak a hari, őriztek a kicsiket. Láttam a fekete gyűrűket a bokrok körül. 38 darab blinkerem volt. Annyi ment el. Rendes, sima, monofilzsinóra.
3: Hát egy egész horgászboltot ott hagytál akkor.
4: Igen, igen. Mindegyik. Borzasztó volt.
3: Jobban szereted a ragadozókat, mint a pontyokat?
4: A pontyokra horgászni szerettem, mert hiszen hát versenyeztünk is 22 évig, de ő civilben nem nagyon, nagyon pontyozok, inkább pergetek.
3: Erre a versenyzős időszakra hogy emlékszel? Szóval egy színésznek hogy lehet a napi rendjébe illeszteni a PESA versenyeket?
4: Egy színész számára nem szerencse a hétvége, mert akkor játszik, akkor majdnem biztos, hogy játszik. Sőt, délelőtt 11 órakor is szombaton, meg délután 3-kor is a gyerekek miatt, ha gyerekdarabban van az ember. Tehát a Dzsungelkönyvet is már 26 éve játszunk. Nem túl szerencsés, de azért úgy alakultak a dolgok, hogy majdnem minden versenyre el tudtam menni.
3: És élvezted a versenyzést?
4: Hát tulajdonképpen igen, de amikor, hát volt ilyen nagyon komoly eredményem, de mindegy, erről nem beszélek, mert megvertem a saját vizén. A Magyarország akkor egyedül volt a világranglista 8. helye, nem mondom ki a nevét, 8. helyén volt, és a saját vizén ő 3. lett, én 2., és egy csapattársa lett az első, de úgy, hogy 5-ször mentem be a Dunába, hogy szembefordítsam a halat a folyással, és nem tudtam. Tehát simán megnyertem volna a verset. Ha csak azok közül egyet kifogok, már. Ez is a Hankó Attilának volt köszönhető, hogy elmentek Győrbe, mert megvásároltak egy téglagyárat az osztrákok. Hát persze, ugye a privatizáció az volt, hogy nehogy legyen konkurens, azért vállal. És ott maradtak a kiégetetlen téglák. Azt terménydalával letaláltuk, és azzal kevertük össze az ezetőn. Agyag.
3: Agyag.
4: Hát az agyag, az szintiszta. És el tudtam lapítani, és a gömbölyűek, és akkor az ott maradt a helyén. A gömbölyüket meg kivitte a víz, és az a márnákat meg ott takasztotta, amikor így kiengedtem a szélbe, és innen csak karikák jöttek meg. Kezdetben nem is fogtam, ha nem ül mögöttem a katus, akkor egyetlen egy karikát sem fogok meg, mert ennyit csináltak. Így ugye én a Dunán azt szoktam meg, hogy paducot szoktunk fogni a biztos helyen, Sóderos parton, a Zsigmond téren, meg előttünk a Kolossi téren volt egy sóderos a befolyónál, ott fogtuk a paducokat, azt félnek csak ennyit csinál, az ember nem ütött be, akkor nem mondtam, ez nem lehet paduc, ez nem olyan víz, hogy itt nem áll meg a paduc. Hát persze karigák voltak. Na aztán minden kapásra beütöttem, meg is fogtam, de hát ekkora kis karikák voltak.
3: Játszottál valaha horgász? Tényleg erről jut eszembe. Nem cseréltél volna szívesen a Louis de Funével annak idején, amikor a horgászapászbant játszotta el? Még 1960-ban?
4: Hát tulajdonképpen nem, de mondjuk annyi magyar kötődésünk van, hogy a Louis de Funes, tudnélik, ő portugál.
3: Aha.
4: Csak a franciák hívják Louis de Funének.
3: Ja.
4: Louis de Funes. Ő egy portugál zongorista volt. És a Radványi Géza bácsi a Romy Schneiderrel ült egy marseilli kis szórakozóhelyen, ahol zongorázott a Funes. És a Géza bácsi nem tudta levenni róla a szemét. És a végén, mert minden hangot eljátszott, mindent eljátszott. És a Géza bácsi oda ment hozzá, hogy nincs-e kedve színésznek lenni. Szóval, de igen, hogy ne. 42 éves volt akkor.
3: Szívesen eljátszottad volna azért, nem?
4: Hát nem, mert nem. De meg kell, hogy mondjam, nekem később aztán abba tetszett a legjobban a Fudes. Élete első szerepébe, de nem azért, mert horgász volt, mert utána kicsit sok volt, amit csinál.
3: Egyébként, ami meg a színészetet illeti, hát azért, ha valakit megkérdezek, hogy Revicki Gáborról mi jut eszébe?
4: Nagyon szerencsésnek tartom, hogy kultfilmekbe kerültem, és ugye vannak ilyen elefántcsontornyos színészek, akik lenézik a sorozatokat, de ezek, elkezdtem a Familia Kft-vel, de végül is ezek engem igazolnak. Mert ma már az Egyesült Államokban már nagyon régóta nem a hagyományos sztárkultusz van, hogy valaki csinált egy filmet, és véletlenül bejött, és sikere volt, abból lett a sztár, hanem ma már sorozatokba kell részt venni a színészeknek, hogy ott legyenek sztárok.
3: Neked azért ott volt a Zimmer Feri, ott volt a Miniszter félrelép, Üvegtigrisek szépen sorba.
4: Hát a három Üvegtigris, két Zimmer Feri.
3: Ezek a könnyedebb filmek,
4: igen,
3: ezek úgy közelebb állnak a lelkedhez, mint mondjuk a Hamlet.
4: Nézd, ez én nekem megadatott, hogy a Hamletnél sokkal jobb szerepet játszottam, a világ legteljesebb szerepét, és ez a Hegedűs a háztetőmben a tevje volt. Igen, mert minden műfajban mozog a tevje. Humora van, a legnagyobb tragédia éri, elveszíti a gyermeket. Minden benne van, minden. Táncol, énekel, minden. Minden műfajban mozog.
3: Mostanában horgászol-e?
4: Most 2 éve nem horgászom, mert hát voltak ilyen problémáim. Na, mindezen kell
3: érni,
4: de ilyen már nincs is. Tehát ami engem ért, ilyen nincs. Ezt ember nem éri túl. 4 rákom. És ez még minden elég. Miközben kaptam a szívembe egy streptokokusz fészket.
3: De úgy látom, hogy most hál' Istennek,
4: ja, és még
3: áldás van rajtad,
4: is volt,
3: Gábor.
4: Egy billenty. Még ez is, billentyűt kellett cserélni. Tehát komolyan mondom, az ember esze meg át.
3: Jó, hogy ez mi? Volt a 2 év, és milyen lesz a következő, 12-22?
4: Hát ezt nem tudom, jó, na, már megszűnne ez a szédülés, mert nagyon-nagyon van.
3: Azon gondolkodom, mert ez alapvetően egy horgász műsor, amiben beszélgetünk, hogy ha így visszagondolsz, jó választás volt ez a horgászat annak idején? Vagy csak egyik az időtöltéseknek, olyan, mint a foci, vagy a...
4: Hát én azért imádtam a Tiszát, mert hajnalban fölkeltem, és nem horgászni mentem, hanem bementem a Nagymorotvárra, és néztem a madarakat, hogy mit csinálnak, hogyan szállnak fel. Tehát a természethez való abszolút kötődés. És ezek mind olyan élmények és olyan képek, amik felejthetetlen. És hát ez ugyan záró mondatnak jó, hogy aki a víztől írtózik, ott valami probléma volt. Ne feledkezzünk meg, hogy 9 hónapig vízben élünk az anyamévben. Magzatvízben élünk. Aki nem szereti a vizet, ott valami születési rendellenességnek kellett történnie. Mert van egy csomó ember, aki írtózik a víztől.
3: Na most a színészi, színpadi feszültségek után milyen ez a levezetés, amikor kiülsz a vízpartra?
4: Ez, hogy színészi feszültség, meg ez
3: nincs
4: nálam szerencsére nem volt, még nagyon korán elkezdtem, és rettenetesen szerettem. Nincs. Én a portálban, mert alig vártam, hogy bemenjek a színpadra, ott, hogy már hangzódjon el a végszus, mehessek be.
3: 2 deszka között van különbség már a színházi meg a steak deszkája?
4: Hát olyan értelemben nincs különbség, hogy azt, amit az ember tud a színpadon, és megvannak ezek a képességei, és a nézőknek a lehető legjobbat tudja adni. Abban a tekintetben nincs, hogy egy csomó horgász ugye kitalálta, de ezek mind versenyhorgászok voltak, kitalálta az etető anyagokat. Tehát hogy lehet becsalni a közönséget, hogy lehet becsalni a halat, hogy lehet hát nem átverni, mert a halnak az nem egy élmény, hogy megakasztják és kiveszik.
3: Viszont előtte jól lakik valamivel.
4: De előtte, igen. Igen, kap egy kicsit enni, és akkor, hogyha ha nem figyel, akkor picit ráfarog.
3: Az életpályádnak egy másik vonatkozása, ez pedig a szinkron. Szóval ezzel az orgánummal nagyon sok híres amerikai színésznek, meg más nemzetiségű színésznek is kölcsönözted a hangodat. Kölcsönözted? Ez kölcsönzés?
4: Nem kölcsönzés, én soha. Volt egy csomó ilyen színész, aki ráöntötte a hangját az illető szerepre. Én soha nem. Én azt figyelem, hogy mit játszik a színész, és ettől átalakul az én hangom.
3: És amikor vízparton vagy, akkor is átalakulsz kicsit? Tehát az a fajta Revicki Gábor, aki itthon családi körben mozog, az másabb, mint a horgász? Aki zsákmányt akar szerezni?
4: Tulajdonképpen itt nagyon közbeszólt nálam ez a versenyzés, tehát az eredményesség, hogy minél hamarabb, minél több halat fogni. Ez egy kicsit így el is uralta az embert, mert most, mikor így elmegyek civilbe, annyira bennem van ez, hogy minél előbb több halat fogni. Nem is viszem haza. Én nem viszek ki szákot, mert dobálom vissza az összes halat. Tehát épp veled volt egyszer, amikor kimentünk egy meccsbottal, fél órát horgáztunk, és volt, mit tudom, négy pontyom, meg
3: négy pont, meg pár keszeg.
4: Mert fél óra alatt nem nagyon tudnak itt ennyi halat fogni.
3: Két dolgot szoktam mondani. Az egyik, hogy hazai pálya, a másik, amilyennél fontosabb, fontosabb, hogy amikor valakibe évtizedek alatt az a fajta dörzsöltség, hogy mit kell éppen csinálni. Tehát ha látom, hogy a halak a fenéken nem kapnak, akkor hozzányúlok az eresztékhez. Akkor hozok egy döntést, változtatok. Na most ezt eleinte ösztönösen csinálja az ember. Később meg tudatosan.
4: Igen.
3: Tudja, hogy mit akar.
4: Már említettem meg ez a maconkát.
3: Igen.
4: Ugye, ahol rakósbottal nagyon szépen lehet ám fogni a halat. Csak az a különbség, hogyha tud az ember 140 méter dobni, ezek a rohadék halak, ezek pontosan tudják, hogy itt most horgászverseny lesz, és bevonulnak 140 méter. Aki nem tud dobni 140 métert, az nem nagyon fog komoly halat. De ha tud dobni, akkor sokkal nagyobb súlyt fog, mert két hallal meg lehet nyerni a horgászverseny, és hogyha három vagy négy órát történetesen ott rakósbottal szórakozik, és fog ilyen 5-6 dekás keszegek.
3: Valami csodálatos muzeális gyűjteményed van neked, ha én jól emlékszem.
4: Hát igen, borzasztó. Igen, én összegyűjtöttem a világ legjobb párba.
3: Hány év van itt a pincédben?
4: Hány év?
3: Aha.
4: Hát júj, ezt nem is tudom, nagyon, nagyon régóta, de az, hogy senkinek nincs ilyen gyűjtemény. Például van egy olyan botom, amivel bizonyítani tudom, hogy a feeder botot nem az angolok talált, hanem magyar. Nádból, tonkinánma, ott van elvékony, és a vége, az tömör tonkin. Az magyar emberi, és kézzel csinál. Megvan ez a bot is.
3: És miért kötődsz ezekhez a régi dolgokhoz?
4: Hát több között a Silstar Diaflash sorozatom, hát az felbecsülhetetlen. A világ legszebb botja a mai napig. Ilyen szép botokat nem csinálta, és nem törik. Azért maradt abba a gyártása, hogy nem tört el. Ha csak nem csukta rá a csomagtartót.
3: Nyilván.
4: De ez hal alatt soha senkinek nem tört.
3: És most időnként lemégy, és akkor letörlöd a port, kezedbe veszed, gondolsz egy harra.
4: Ott van. De nem simogatom.
3: Nem. Nincsenek ilyen?
4: De valószínűleg akkor az lesz minden? Majd a vége, hogy itt vannak bizonyítékok nálam. Hogy ezt a mohosznak fogom majd felajánlani. Vagy mit tudom én, már kérték, többször is kérték a 60-i vadászmúzeumban. Hogy ott van egy horgászrészleg, és akkor ott állítsam ki.
3: Külföldi horgászataid? Úgy hallottam,
4: hát csak
3: hogy
4: az,
3: időnként volt olyan is.
4: Norvégiába jártunk. De végül aztán én csak két évig jártam. Egyrészt azért is, mert az egy működő ilyen halászfalu volt, de ugye az a törvény Norvégiába, hogy egy bizonyos mennyiségű halat foghatnak, csak ki a halászok 2 hónap alatt teljesítik az éves kvótát. És ez egy halászfalú, egy kis szobák vannak, és ezt átvette egy házaspár, ők működtetik, és aztán csak a horgászok horgászat. És erre teljesen ráálltatok, de annyira híres a hely, hogy nem lehet már ott helyet kapni. Azért Soraya szigete, Torszvákháfiszke, ugye azt jelenti, hogy a tőkehalak tengeri útja, tudnélik, azért ott megy el keletre Norvégia, és a északi tenger, meg a golfáramlat ott találkozik. És ott olyan plankton állomány van, hogy az ember beteszi a kristálytiszta óceánba kezét 10 centire, és nem látom a kezem. Annyi benne a
3: plankton. Milyen volt ott horgászni a magyar vizek után?
4: Hát elég érdekes horgászat, mert ugye, hogy biztosan fogjam a tőkehalakat, mert főleg tőkehalakat lehet fogni, de egyébként a lapos halakra ott adják a világrekordot is Hollywoodból, Torszvákháfiszkébe ott. Tehát a 500 grammos pilkerre én még ráakasztottam egy kőbert. A kőber az a fekete tőkehal, az snecinek számít ott.
3: Igen, lehet vele csalizni.
4: Nem tud megnőni, és én fogtam egyszerre egy 9 kilós fekete tőke alatt kőben. 9 kiló. Az valószínűleg ilyen világrekord közeli. De mi csoportunkban fog? A Lőrinc, a Nagyi, ilyen 5 kiló 40 dekás sárga úszó tőke alatt fogom. És 5 kiló 70 dek a világrekord. És ezt ott helyben rögtön megcsinálom. Elképesztő íze volt. Persze a tengeri hal csak frissen jön.
2: Kedves hallgatóink, Revicki Gáborral beszélgettünk. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezik a legnagyobb fogás. Addig viszont hallásra.
0: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztus Zsuzsával. 2 hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztus Zsuzsa. A Profil műsorunk fejben dől el alcímet viselő sportpszichológiával foglalkozó 6. része következik, és ahogy az elmúlt részekben mindig, most is kitűnő szakértőnkkel, dr. Lénárt Ágatával, habilitált egyetemi docenssel beszéljük át az újabb témaköröket, mert minden epizódban kicsikét az a célunk, hogy hagyjunk valami olyasmit, és adjunk valami olyan útravalót, útmutatót, amit adott esetben olyanok is használhatnak, akik nem feltétlenül az élsport világában léteznek, de az is lehet, hogy akár szülőként figyelnek fel olyan lehetőségekre, amelyek akár a gyermekük jövőjére is pozitív befolyással lehetnek. A mai epizódban a csapatsportokkal, annak a fejlődésével, a fejlesztéssel, illetve a kohézió kialakításával foglalkozunk, és amikor legutóbb elbúcsúztunk Ágott, a szervusz, egyébként szeretettel köszöntelek.
6: Köszöntöm a hallgatókat.
5: Akkor ugye ott hagytuk abba, hogy azt mondtuk, hogy beszélni fogunk önmagában arról is, hogy létezik-e egyéni sportoló karakter és csapat lelkű személyiség, és hogy ez mikor dőlhet el, illetve lehet-e, van-e átjárás a kettő között, lehet-e egyéniből csapatembert faragni, és a többi, illetve hogy adott esetben ez pedig már egy másik nagy témakör ennek a dolognak, hogy nyilván a csapat teljesítményére egy szakember, egy sportpszichológus vajon milyen befolyással lehet? Mert nyilvánvalóan ennek is van egyfajta múltja. Gondolom, hogy az egyéni sportoktól indult el, amíg nem jöttek arra, hogy ez itt a csapatsportokban is óriási jelentősége lehet annak, hogyha a csapat mellett van szakember, aki segít ennek a munkának a felkészítő részében. No, szóval van-e olyan, hogy egyéni lelkületű sportoló, és van-e olyan, aki csapatsportra születik? Létezik ez a kategória?
6: Volt ezzel kapcsolatosan felmérés, és azt találták,
5: hogy azok a gyerekek, akik több gyerekes családból származnak, azok szívesebben választanak csapatsportágakat.
6: Egyébként logikus.
5: Logikus, igen. Egyik oldalról. Másik oldalról viszont ugye azt is kell nézni, hogy ki mire alkalmas, és jó esetben ugye tudjuk, hogy 8-9 éves korban már különböző sportágcsoportokat meg lehet határozni, hogy mire alkalmas a leendő sportoló, és hát ennek megfelelően az alkalmasság kiválasztásban is szerepet játszhat az, hogyha valakit például csapatsportágra irányítanak, hiszen ő arra alkalmasabb. Általában az ezzel kapcsolatos szelekció nagyon hamar kialakul, tehát, hogy az úszó sóvárogva nézi a vízilabdázót, és akkor ennek megfelelően átkéreckedik. Aztán lehet, hogy anyuka, apuka csak egy-két hét múlva tudja meg, hogy a gyerek nem is úszóedzésre jár. Volt ilyen a praxisban természetesen. És oda-vissza, mert hogy van sportoló, aki egy idő után, főleg amikor már versenyzésről is szó van, azt mondja, hogy én nem bírom elviselni, hogy a csapatban néhányan lógnak, különben szakmailag is ez a hivatalos neve, hogy társas lazsálás. Ez az egyetlen ilyen szó, ami köznyelvi értelemben fogalmazta meg. És hogy a csapatsportolók általában kevésbé izgulnak, mert jó, hát ha nekem ma nem megy, akkor majd elviszi a másik. Viszont az
6: ez
5: egyéni
6: nagyon érdekes,
5: sportban,
6: egyébként ez a felelősségi kérdés, majd erről is beszéljünk egy kicsit később.
5: Viszont az egyéni sportágban ilyen nincs, tehát ott, ha valakinek rossz napja van, akkor önmagának kell megbirkózni a tanult módszerek alapján azzal, hogy hogyan tudja javítani a teljesítményét. Mind a kettőre volt példa, hogy valaki egyéniből ment át azért, mert nem volt hajlandó többet izgulni, és a csapatsportoló meg azt mondta, hogy nem bírom elviselni, hogy lógnak körülöttem. Tehát valahol ez a karakter, ha megjelenik, akkor ennek megfelelően a váltás is be tud következni, de még arra is volt példa, hogy valaki ingázott egyet, megkóstolta a másik oldalt, aztán egész egyszerűen visszajött. A felelősség kérdése különben tényleg nagyon komoly, és a terv ugye az, és a cél az, hogy a csapatsportoló is érezze úgy, hogy ő egy nagyon fontos pontja a csapatnak, és hogyha van egy gyengébb napja, leszámítva azt, ha sérült, vagy valami más problémája van, akkor is megfelelő módon tudja adni a megfelelő tudását, és azt a tetrekészséget, amivel jól tud szerepelni. De a csapatoknak van egy hihetetlenül izgalmas dinamikája, amit még Mérei Ferenc a Közösségek rejtett hálózata című könyvében már akkor leírt, és ezzel kapcsolatosan ki is dolgozták azt a módszert, amit úgy hívnak, hogy szociometria. A szociometria egy úgynevezett céltábla diagramra kerül föl, amikor egy kérdőív segítségével megkérdezik a sportolókat, hogy ők kivel edzenének szívesen, kivel lakna együtt az edzőtáborba szívesen, ha a csoportnak lenne egy titka, akkor kit választanának erre, ha delegálni kellene valakit az edző felé, hogy elmondja a problémákat, akár a csapatkapitányon kívül is, akkor ki lehetne ez, tehát különböző szakmai szempontok alapján nekik válogatni kell, és az ebből kapott eredményeket, most már természetesen gépesített formában is létezik a program, megrajzolja, és akkor nagyon érdekes formációk jönnek ki. Tehát például van, aki sztárhelyzetben van. Nem mindegy, hogy hányan kapcsolódnak hozzá, meg ő hány emberhez kapcsolódik. Aztán van olyan, amikor páros választás van, oda-vissza választják egymást. Vannak a klikkek, amikor 3-4-5 ember összekapaszkodik.
6: Na, itt álljunk meg egy pillanatra, ugye? Mert a klik, mint szó, az általában negatív értelemben szoktuk használni.
5: De van pozitív
6: mikor
5: klik
6: ezt akarom
5: is
6: mondani, hogy ugye az elkerülhetetlen, hogy egy csoporton belül, mondjuk nem tudom hány fő fölött, már lehet, hogy háromnál is megjelenik, hogy kettő összefog a harmadik ellen, de hogy ez egy természetes emberi jelenség, ugye? Hogy valamilyen formában azért feltolulnak erővonalak itt, ott, amott, egymással szemben, egymás mellé csapódva, és a többi, és a többi.
5: Ez teljesen természetes, de ha az edző okosan kihasználja ezt a lehetőséget, és például egy peremhelyzetre szorult sportolót be tud venni úgy a csapatba, hogy feladatként adja a kliknek, hogy a peremhelyzetben lévő sportolót most támogassátok, segítsétek, hogy bekerüljön ő is a csapatba. Bár a tudományos kutatások szerint teljesen egyértelmű, hogy 5-10% peremhelyzetben lévő sportoló mindig lesz, és ez nem az edző hibája. Tehát ez egész egyszerűen olyan szociálpszichológiai jelenség, ami ennek megfelelően általában
6: szóval ez bekövetkezik.
5: Van. Ez bekövetkezik.
6: Akarjuk,
5: van. Tehát vannak peremhelyzetben lévők, sztárhelyzetben lévők, vannak páros kapcsolatok, vannak klikkek, és a klik, mint ahogy említettük, nagyon is pozitív szerepet is tud ezzel kapcsolatosan játszani. Viszont a csapattá alakulásnak különböző fázisai vannak, alakulás, viharzás, normaképzés és működés.
6: Tehát az edző az alakulás és a viharzás szakaszában tudja segíteni a csapatot, hogyha olyan célokat, olyan dolgokat helyez kilátásba,
5: ezt a legutóbbi epizódban pontosan beszéltük át a célállítás
6: folyamatát úgy alkalmazza, hogy elismeri ugyan az egyéni teljesítményt, de a csapatért tett erőfeszítéseket még jobban díjazza. És akkor ennek megfelelően már a kicsik is megtanulják, hogy igen, nagyon fontos, hogy én belőjem azt a gólt, de az is nagyon fontos, hogy mást is hagyjak játszani, hogy megfelelő gólpasszokat tudjak adni, tehát hogy a csapat munkáját is tudjam ezzel kapcsolatosan segíteni. És ami az egyéni sportban nincs, az ugye csapatsportban van, hogy emeld meg, feszítsd meg, tehát hogyha valaki jó, akkor dicsőítjük, de hogyha nem jó, akkor meg azonnal lekapjuk a 10 körméről. Tehát ez a jelenség, ez is egy meghatározott szociálpszichológiai képlet, tehát nincs ezzel semmi gond, viszont az edzőnek dolga, hogy megtanítsa a sportolókat arra, hogy ez egy folyamat, itt segíteni kell egymást, és hogyha valaki véletlenül elrontott valamit, majd ki fogja javítani, de ezért nem fogjuk őt ilyen szempontból diszkriminálni, vagy valamilyen más módon büntetni. Tehát amikor kiemelik valakinek a teljesítményét, talán nem tudom, szabad-e mondani filmből, a Carter edző című filmből, amikor azt mondja, hogy hát maga fiam nem is lőtt 18 gólt, de lőtt, tehát ott Carter edző hibázott, mert azt kellett volna mondani, hogy habár nagyon örülünk, hogy 18 gólt lőtt, de ezt másképp kellett volna csinálni a csapat szempontjából. Tehát amikor az alakulás és viharzás szakaszában az edző ezzel kapcsolatosan ezt helyezi előtérbe, akkor ezzel megtanítja azt is, hogy a csapat mindenek előtt, és ennek megfelelően a csapat érdeket kell előtérbe helyezni az egyéni érdekek fölött. Na most ettől függetlenül, ugye a kis kézilabdásaim mindig incselkednek azzal, hogy hát akkor is megjátsszuk a kínait, hát ha nem néz oda az edző, tehát hogy mindig vannak ilyen jó értelembe vett kilengések, de ez a folyamat, ez végigmegy. Ezt az edző tudja segíteni. Nagyon fontos, hogy az alakulás és viharzás szakaszán hamar túl legyenek, hogy a norma képzés, és utána ugye a működés szakaszába lépjenek. Miről szól a történet? A norma képzésnél már nem az edzőnek kell azt mondani, hogy mikor mit kell csinálni, és hány órára kell érkezni, és miért nem vetted át a váltócipődet, hanem már a csapat fogja normaként ezt meghatározni. És arról nem is beszélve, hogy igazán érett, működőképes csapatoknál az edző még azt is megteheti, mint ahogy magyar csapat esetében, olimpiai csapat esetében volt is rá példa, hogy az edző azt mondta, hogy itt van három játékos, dönts el a csapat, hogy kit fogad el technikailag, szakmailag, személyisége szempontjából, mert abban tud beilleszkedni. Hiszen ezek a csapatsportákban mindig vannak konfliktusok, mindig adódik valami, és ez nem biztos, hogy csak arra vonatkozik, hogy ki miért kap labdát, vagy nem kap labdát. Ugye világos az előzőek alapján, hogy aki peremhelyzetben van, az nem fog labdát kapni. Igen. Tehát a csapat valamilyen módon ki fogja nyomni, kiszorítja. És lehet,
5: amivel hogy egyébként lehet, hogy saját magának is árt a csapat, tehát hogy elképzelhető, hogy ez nem szolgálja a végső célt.
6: És hogyha az edző nem csinált szociometriát, vagy nem volt éles szeme a szociometriai kapcsolatoknak az észrevevésére, akkor nem fogja tudni, hogy miért nem kap labdát.
5: Nem vettük még át, ugye ezek után a legfontosabbat, amit ugye nyilvánvalóan, amikor már működik a csapat, még szeretném, majd, ha erre kitérnél, de most, amiket megfogalmaztál, eszembe jutott, hogy amikor valaki ugye az edzői pályára indul, és hosszabb távú céljai vannak, nagy valószínűséggel edző és edző között is van karakterbeli különbség, hogy ki az, aki alkalmas a csapat összefogásra, és ki az, aki egyéni. Inkább egyéni versenyző nevelésre alkalmas, igen. Ugye?
6: Még a szakembereknek is szoktuk javasolni, amikor kezdik a pályájukat, hogy először egyéni sportolókkal kezdjenek, és csak utána a csapattal, mert a csapat több szinten működik. És egy jól működő csapatban kell dolgozni az edzővel, a segédedzővel, a pályabíróval, tehát minden olyan segítő személyzettel is, aki a csapat fejlődését, edzését befolyásolja és segíti. És ennek megfelelően különböző feladata lehet például a szakembernek is, hogy külön dolgozik a kapusokkal, külön dolgozik a mezőnyjátékosokkal, vagy a jégkorongban ugye sorok vannak, akkor a sorokkal kell külön dolgozni. Tehát, hogy ez rendszer szinten is egy bonyolultabb történetet ad, és akkor arról még ugye nem is beszéltünk, hogy például a különböző csapat érdekek hogyan szolgálják az egyesület érdekeit, a különböző bajnokságokban ez mit fog jelenteni, rengeteg ezzel kapcsolatos film van, ami pontosan ezeket a konfliktusokat, vagy ezeket a nehézségeket tárgyalja.
5: És hát arról nem is beszélve, ugye nyilvánvalóan azért az edző személyisége nagyon nagy mértékben hat arra, hogy a csapatot hogyan tudja egyben tartani. Amikor már eljutottak a működés fázisába, akkor vajon hogy jön ki ebből a várt vagy remélt siker? Szerintem millió számra hozhatnánk példákat akár a nemzetközi sportvilág házatájáról, ugye, hogy attól, hogy akár egy nagy nemzetközi labdarúgó klub összevásárolja a világ legjobb, legdrágább játékosait, attól még ez egyáltalán nem biztos, csapat. Hogy ez csapat. Ugye? Ezt láttuk évekig például a Paris Saint-Germain házatáján, még nem aztán megérkezett Luis Enrique, aki hát már bocsánat, kidobta a legnagyobb neveket, és formált ugye egy olyan fantasztikus csapatot, amelyet ugye láthatunk az elmúlt években, de ugye ott a nagy múltú Real Madrid hasonló helyzetben. Ott is ugye elképesztő válságokat él meg egy olyan klub, ahol hiába vannak a világ legdrágább játékosai, ha nincs egy olyan karmester, nevezzük karmesternek tényleg azt, ugye, aki ezt összefogja szakmai vezetőként, akkor szana szétgurulnak ezek a tehetségek. Vagy megtörténik az, ami ma egyébként nagyon sokszor a beszélgetések témája, hogy játékos uralom lesz, amely alapvetően felboríthatja a rendet. Akkor hogy lehet ezzel egy csapatnál megküzdeni?
6: Bonyolult, tehát arról tudunk, hogy egy-két hét alatt, ha a csapat összefog, akkor megbuktatja a világ legjobb edzőjét is. Tehát vannak
5: tehát
6: azok
5: a módszerek,
6: jelenség. Ez egy létező jelenség. Másik oldalról ne felejtsük el, hogy az edző is fejlődik, tehát olyan nincs, még a legtapasztaltabb edzőnél se, hogy azt mondja, hogy jó, hát én ilyet már csináltam egyet, kettőt, tizet, húszat, majd lekalapálom. Nem. A helyzet mindig más lesz, a játékosok, a színészek, jó értelembe véve, az megint más lesz. Tehát, hogy mindig van egy adott helyzet, amire természetesen lesznek olyan megoldási protokollok, amik jól beváltak, de lesz olyan is, tehát ki merné vállalni azt a felelősséget, hogy a világ legjobb játékosait kidobja. Pedig van, amikor erről szól a történet.
5: Sőt, sokszor így indul a hosszú távú siker.
6: Igen, vagy pedig ugye az is egy mítosz szokott lenni, hogy nem baj, majd a gyengébb játékost fölhozzuk. Ha fölhozzuk, akkor rendben van, de ha nem sikerül, akkor a csapat arra a szintre fog visszazuhanni. Ezt nem nagyon szokták elfogadni, pedig így van. Tehát azt mindenféleképpen kezelni kell, hogy mennyi időt adok annak, hogy fölhozzam ezt a játékost, de ha nem sikerül, akkor bizony sajnos ki kell rakni. A konfliktusoknál pedig nagyon fontos az is, hogy nem biztos, hogy ez mind pályán belül történő konfliktus, tehát lehet egészen más dolog, amiről ilyen szempontból nem lehet rálátni, és akkor ez sokkal nehezebb az edzőnek is ezzel kapcsolatosan meglépnie.
5: Abszolút így van, és ugye hát van szerintem még egy, sőt nem egy, hanem egy nagyon-nagyon fontos kérdés, a csapatkapitány választás. Ugye az előbbi, mint említettél, ugye...
6: Van formális, meg
5: igen,
6: nem formális.
5: Formális, meg nem
6: és
5: formális.
6: És nagyon sok esetben. És még egy nagyon fontos dolgot említenék, ami menet közben jött, hogy az idősebbek és a fiataloknak a beilleszkedése, tehát hogy az ezzel kapcsolatos együtt dolgozása. Tehát megtörtént az is... válogatott csapatnál, amikor egyik napról a másikra a fiatalok leálltak. És hát nagyon nehezen lehetett kideríteni, hogy ezzel kapcsolatosan mi történt, de aztán valaki véletlenül hallotta az ezzel kapcsolatos beszélgetést, és így derült ki, hogy az öregek behívták a fiatalokat, és azt mondták, hogy nix ugribugri, mert hogyha ugribugri van, akkor nekünk is az kell, mi meg ezt már nem akarjuk. Okay. Tehát a közös céloknak a megfelelő szintű meghatározása életbevágóan fontos lesz. És hogyha hátul, a háttérbe vannak ilyen, nem is azt mondom, hogy fekete, de szürke célok, akkor ezek rombolni tudják, és nehezíteni tudják azt, hogy a működés állapotába lépjen a csapat. Tehát ilyenkor az edzőnek, vagy a sportszakembereknek rendkívüli módon kötelessége, hogy akár egyenként behívják a sportolókat, megkérdezik, milyen egyéb, akár sporton kívüli dolog van, tanulás, magánélet, stb., ami ezt befolyásolni tudja. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogyha valamelyik csapat szintet lép, akkor kezdhetjük az egészet előről, úgy, mint amikor a serdülő nő. Jött annak idején egy fax, hogy Ágota ötödjére nyert a csapat, azonnal gyere, mert fölkerültek egy magasabb helyre, és abban a pillanatban el kellett dönteni, 3 napunk volt rá, tehát tényleg nagyon szorított az idő, hogy abban a ligában ki tud részt venni, ki az, aki vállalja, ki az, aki nem tudja vállalni, aki elmegy a csapattól a helyet.
7: rögtön pótlást kell csinálni, és akkor a következő hétre még ráadásul össze is kell rakni őket, hogy ne a legelejétől, az alakulás viharzástól kezdjük, mert arra most az első osztályú ligában már nincsen lehetőség. Meg lehetett oldani. De nagyon fontos az, hogy a háttérben zajló ilyen eseményekről legyen tudomás, természetesen azon a szinten, ami szükséges az edző számára, és utána nem szégyen segítséget kérni, hiszen rendet kell rakni, és a rendrakáshoz kellenek bizonyos fajta módszerek, amivel ezt lehet segíteni. Na most egyet, ha rögtön mondanék is, egyet-kettőt, ezek a csapatépítő eljárások címen futnak, jönnek a sportolók, és mondják, hogy lesz csapatépítés a hétvégén. És mondom, mi lesz? Hát disznóvágás. Hát az nem csapatépítés. Az egy nagyon jó buli, de az nem csapatépítés. Viszont, hogyha olyan feladatok vannak, amit csak akkor tud megoldani a csapat, ha minden tagja beleadja azt a mozaik részt, ami ehhez szükséges.
5: Na, az a csapatépítés?
7: Az a csapat. Tehát amikor a gyerekeknél olyat játszunk, hogy milyen autóalkatrész lennél, és az okosabbja, például pont most találkoztam egy olyan csapattal, aki fölismerte rögtön az elején, hogy nem csak motornak, meg kormánykeréknek, meg gázpedálnak kell lenni, hanem kell oda ám a kipufogó is, meg az ablaktörlő, meg minden egyéb, akkor rögtön le is lőtték a poént, hogy mindenki kell. Uh-huh. És hogy tényleg mindenki kell. Nagyon fontos az is, hogy a kispadon ülőket föl kell erősíteni, hogy te ugyanolyan értékes tagja vagy a csapatnak. Lehet, hogy egy percre mész be,
5: és ez egy másik
7: lesz
5: konfliktus forrás, lesz, ugye? Igen. Hogy hogyan igazolok úgy, hogy például bizonyos csapatsportokban a kispadom hosszú legyen és erős, ugyanaz a színvonal tudja úgymond a kezdőjátékosomat kiváltani, de valamiért a másik mégis kezdő, tehát azt, aki a kispadon ül, azt tűzben kell tudni tartani. Hát azt gondolom, hogy ez már edzői, pedagógiai kérdéseken túlmutató, sokszor pszichológiai kérdés.
7: Így van, de erre is vannak megoldások, tehát hogy a csapatnak mindig azt kell közvetíteni a kispadosok felé, hogy igen, ti ugyanolyan fontosak, erősek vagytok, és hányszor megmutatta az élet, hogy valaki csak egy percre ment be, és éppen akkor egy meghatározó előnyt szerzett, és így tovább. Tehát bonyolult, de nagyon szép világ, és az edzőnek különösen, és a sportszakembernek, sportpszichológusnak is az a legszebb, hogyha ideje korán fölismeri a dolgot, segít, de a legfontosabb, hogyha az egész fejlődési folyamatot tudjuk segíteni, és el is mondjuk, hogy mikor mi történik, tehát ezzel áthidalva olyan nehézségeket, amiknek nem kell bekövetkezni, ha a csapat érettségi szintjét följebb tudjuk emelni.
5: Egy izgalmas példa volt, tavasz végén volt alkalmam beszélgetni Varga Barnabással, illetve ugye az Alcaténál dolgozó szerbedzővel, Márko Nikoliccsal, mielőtt Barnabás még görög bajnok lett volna, és ő mesélte, hogy a téli átigazolási időszakban, amikor még csak pletyka volt, hogy Barnabás érkezik, a csapattagok már elkezdtek rákeresni az interneten, nézegették, izgatottan kérdezgették, hogy tényleg jön? Valóban? Nem sérült? Itt lesz nálunk? Tehát volt egyfajta pozitív izgalom, miközben voltak természetesen ugye olyan posztriválisok, menő csatárok, ugye, akiknek az ő érkezésével azért, hogy úgy mondjam, bizonytalanná is válhatott a helyzete. Tehát az, amikor az ember a csapat érdekében mondjuk igazol egy játékos, de ezzel a meglévő játékos állományban azért kelt egy kis pici zavart, ezt hogyan lehet áthidalni?
7: Kérdés az, hogy hogy vezették be azt a tényt, hogy ő érkezik. Uh-huh. Meddig, hogyan, milyen feladatokat fog ellátni, ki lesz a helyettese. Ha ő nem, akkor ki lesz helyette? Ő első körbe fog játszani, vagy csak a másodikban? Tehát én azt gondolom, hogy az előkészítésnek nagyon nagy szerepe van. Egyes szociálpszichológiai, munkapszichológiai megközelítésben még azt is javasolják az igazgatóknak, én nem annyira, de állítólag egy bevett szokás, hogy elindítanak egy zuhanyhíradót, és akkor tesztelik, hogy ezzel kapcsolatosan mi jön vissza. Tehát, hogy van-e ellenállás.
5: Tehát mielőtt még a valós döntést meghoznak.
7: Én nem gondolnám, hogy ezt így kéne csinálni, de hogyha egy megfelelően struktúrált csapatról van szó, akkor úgy is fogják tudni, hogy igen, erre a helyre várunk valakit, mi a véleményed.
5: És nyilván a játékosnak is, mint itt kiderült Varga Barnabás esetében, óriási szerepe van abban, hogy ő maga milyen személyiség, és hogy akar beilleszkedni, mert nyilván azért a pozitív, kiemelkedő teljesítmény, amelynek a csapat is a hasznát szedi, vagy a hasznait szedi, azt gondolom segít itt a beilleszkedésben.
7: Egyértelmű. De egy ilyen felvezető szakasz az biztos, hogy sokat jelent. Tehát ilyen helyzetben, amikor meghívják a leendő játékost egy vendégjátékra, vagy meghívják, hogy egy hétig edzem velük, tehát megnézik azt is, hogy milyen személyiség, be tud-e illeszkedni, csípik-e vagy nem, mint ahogy szokták mondani a sportolók, ez sokat jelenthetne. És főleg, hogyha több játékosról van szó, akkor azért egy pár nap után ez nagyon jól.
5: Hadd kérdezzek még egy másik érdekes jelenségre. A Magyar Sportosok Szövetsége is évekkel ezelőtt érzékelte, hogy szükség van egy új kategória létrehozására, mert ugye voltak a év legjobb egyéni sportoló és csapatsportoló, és aztán ugye rájöttünk arra, hogy vannak valóban a klasszikus csapatsportok, de vannak azok a versenyszámok, amelyek egyéni teljesítményből összeadódó csapat eredményt hoznak, mint például a vívó, ugye csapatversenyszámok adott esetben, vagy például a te versenyszámod adott esetben, de nyilván tornában ugyanez a helyzet, vagy az úszóknál a váltó, de hogy más nem mondjak, nagyon sok olyan teniszezőt ismerünk, Fucsovics Mártont is említhetném, akik imádnak például ugye a Davis kupában játszani, mert a csapat érzet, na mi ez a faktor, amit ők ilyenkor említenek, hiszen ezek mind-mind individualista, egyéni

0: Így van. Tehát ugyanúgy, mint a csapatsportágakban, és ugyanúgy, mint ezekben a sportágakban, tehát ez az összetartozás, hogy mi egy csapat vagyunk, mi egy célért küzdünk, és ezt, na, ezt nagyon keményen végig fogjuk vinni. Tehát ennek a kisugárzása is megjelenik, hogy mi ezt nagyon-nagyon komolyan gondoljuk. Igen, ez ad egy ezzel kapcsolatos erőt. A kohézió az egy összetartó erőt jelent, aminek pontosan az a lényege, hogy mennyire tudtunk egybe kovácsolódni. És éppen itt kanyarodhatunk vissza az egyik nyitó felvetéshez, hogy miért nem nyer a világ legjobb csapata, a világ legjobb játékosaiból álló csapat. Neki kutya kötelességük lenne nyerni, de nem fognak, mert nincsenek összeszokva. És ez a kohézió, hogyha hiányzik, akkor hiába a legjobb, akkor is az a labda nem pont oda fog menni, mert nem szokta meg, hogy hova fog érkezni, és így tovább. Tehát ez az összeszokottság, a játékon belüli rutin, ez kikerülhetetlen. Tehát ez egy nagyon kellemes kis kedves elképzelés. Van is értelme, tehát amikor összerakják, hogy a világ legjobb csapata, ha ők együtt játszanának és együtt gyakorolnának, akkor tényleg verhetetlenek lennének.
1: Igen, és hát visszatérve még ugye az egyéni produkciókban alkotott csapat teljesítményhez, az létezik, hogy valaki ilyen versenyszámokban adott esetben egy rosszul sikerült egyéni verseny után többet tud kihozni magából?
0: Igen. Igen, pontosan. Egyrészt, mert ha valami nem sikerül, akkor ugye az ember mindig keresi a javításnak a lehetőségét. Másrészt, amiről beszéltünk, hogy megvan a társas támasz, és megvan a felelősségnek a jó értelembe vett leosztása,
1: hogy
0: értük is csinálom, és nem csak rajtam múlik, ezért ez is segítség, hogy hát a másik kettőnek, háromnak, négynek is dolga van ezzel kapcsolatosan.
1: Szóval akkor ez egy izgalmas dolog, és hát ugye azt gondolom egy külön világ, hogy hogyan tud adott esetben egy nyilván a témában foglalkozó sportpszichológus az egyénekkel is foglalkozni egy csapaton belül, és hogy lesz ebből csapatmunka. Hát most erre már nincs időnk, hogy ezt kifejtsük, de azért ez egy bonyolult feladat, gondolom, ugye?
0: Igen, ez összetett bonyolult feladat, tehát ha valaki egy csapatot készít föl mondjuk egy olimpiára, az akárha komolyan gondolja és csinálja, akkor az egy főállás.
1: Azt hiszem, ez mindent elmond ennek a komolyságáról, és hát azt is tudjuk pontosan, hogy az elmúlt. Talán most már mondhatom, hogy hosszú évek során neked ebben úttörő munkád volt, hogy ez elfogadottá váljon, és kiderüljön, hogy a csapatok mellett mennyire nagy jelentősége van annak, hogy dolgozzon sportpszichológiához értő szakember. Azért azt gondolom, hogy a csapataink sikerein sok szempontból látszik, úgyhogy köszönjük szépen ezúton is, hogy ezt az úttörő munkát elindítottad, és azt is természetesen, hogy most már immáron a hatodik epizód végére érhettünk veled, a te segítségeddel itt a Profil fejben dől el sorozatával, amelynek természetesen nem is lehet más a célja, mint hogy egy ilyen szakemberrel, mint te tudjunk egy picit bele kóstolni, bele nézni ugye a sportpszichológia fontosságában, annak a rejtelmeibe. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm dr. Lénár Tágotának, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Ez volt tehát ez alkalommal a Profil fejben dől el epizód. Köszönjük a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető, Csisztus Zsuzsa.
2: Ez volt a Profil Csisztus Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Továbbra is javában zajlik a labdarúgó világbajnokság, de itt a Fonák és Tenyeres magazin műsorban mi tenisszel, illetve jégkoronggal foglalkozunk, és hiába van június utolsó napja, azért ez utóbbi sportággal, jégkoronggal is tudunk foglalkozni, mert hogy van aktualitás, nem is akármilyen, hiszen az elmúlt napokban a Buffalo Sabres, az NHL-ben játszó Buffalo Sabres draftolta Szongo Dománt. 24 év után van ismét magyar játékos, aki el kell az NHL játékos bőrzén, úgyhogy természetesen a mai adást ezzel kezdjük. Hozzátéve, hogy azért itt az elmúlt napokban ugye Spiller István és hát ma reggeli műsorunkban Szuper Levente szintén egykori draftolt játékos is már megosztotta gondolatait Domán történetével kapcsolatban, vagy Domán helyzetével kapcsolatban, de hát azért most természetesen mi is picit boncolgatjuk ezt. A stúdióban szokás szerint Kreisz Bálint és Farkas Márton. Szia Bálint, hát mit szóltál hozzá? 24 évet kellett várni. Ugye Vas János volt a harmadik a magyarok sorában, őt 2002-ben draftolták egyébként nagyon előkelő 32. helyen összesítésben, de akkor nagyjából egy éves voltál, most pedig már egy ilyen szép szál felnőtt emberként érted meg a negyedik magyar draftolt játékost.
4: Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is. Ha már június utolsó napját hoztad szóba, akkor szerintem mondhatjuk azt, hogy így a 40 fokban szívesen gondolnak az emberek a jégre, úgyhogy már csak ezért is üdítő, hogy jégkoronggal kezdjük a mai adást, és hogy van olyan téma, ami megfelelő hírértékű ehhez. Elképesztő dolog, már csak azért is, mert tényleg én nem emlékezhetek még ilyenre, hogy egy magyar játékost egy NHL csapat draftoljon, és ezáltal, még hogyha nyilván ez nem is jelenti feltétlen azt, hogy holnaptól ő játszani fog, és a legmagasabban jegyzett bajnokságban pályára fog lépni, vagy jégre fog lépni, de már az, hogy ott van a kapujában, és hogy egy lépéssel közelebb van, mint az elmúlt évtizedekben bárki magyar játékosként, ez egy hatalmas dolog. Reméljük, hogy ez egy útnak a kezdete, és nem csak egy ilyen kiugró dolog, ami aztán úgy szépen elmúlik, de nyilván ez rajta is fog múlni, meg sokszor a körülményeken is, amikre nem mindig van az adott játékosnak hatása. Szóval nagyszerű dolog az, hogy egy magyar játékos ilyen fiatalon ezt elmondhatja magáról, és tényleg csak remélni tudjuk, hogy ez mondjuk megnyit utat akár mások előtt is, mert azért látjuk a szomszédos országokban, hogy a jégkorong milyen magas szinten jár. Pont ezzel kapcsolatban is már így az adás előtt kicsit beszélgettünk, és mondtál nagyon érdekes statisztikákat, akár itt mondjuk a szlovákokkal kapcsolatos draftok és egyéb vonatkozásában.
3: Hát igen, ugye északi szomszédainknál volt olyan, hogy 4 évvel ezelőtt talán az első háromban két szlovák játékost is draftoltak, de nyilván a szlovák vagy a cseh és szlovák hoki kultúra az teljesen más, de hát ugye a szlovénoknak is van ugye egy Anže Kopitárjuk, aki pont most fejezte be igencsak hosszú a NHL pályafutását, franchise rekordokat dönt fel Los Angelesben, ezt már a korábbi adásokban megtárgyaltuk. Foglalkozunk továbbra is Dománnal, és hallgassuk meg, hogy miként nyilatkozott a közmédiának a riporter Kohári Zsombor.
5: Ügynököm volt az első, aki felhívott, és igazából ő volt az első, aki mondta, hogy gratulál, hogy ledraftoltak, és akkor is sokba voltam, aztán pont akkor jelent meg a tévébe is, szóval nagyon jó élmény volt így tényleg az egész családdal néztük, szüleimmel, akik végig segítettek ezen az úton, nagyszüleim, szóval tényleg egy felemelő érzés volt.
6: Milyen egyeztetések voltak eddig, mi történt eddig, milyen dolgokat beszéltetek meg a csapattal, mikről beszélgettetek eddig?
5: Igazából felhívtak, hogy nagyon gratulálnak, és hogy várják azt, hogy együtt dolgozhassunk, és nagyon sokat tettem ezért, és tényleg örülnek, hogy tagja vagyok az ő csapatuknak, és holnap látlak már élőben, és akkor többet megbeszélünk. Igazából csak ennyi.
6: Arra volt megjegyzésük esetleg, hogy milyen különleges nemzetből érkezel?
5: Hát igen, ez ügynököm is, meg ők is gratuláltak ehhez, hogy ez nem csak nekem egy nagyon nagy dolog, hanem ez tényleg az egész magyar hokinak nagy dolog, és tényleg kicsit fel tudja rakni a térképre a mi hokinkat is, és tényleg ez is volt a célom, hogy nyilván magamnak, hogy bizonyítsak, és hogy elkeljek, de mindig is tudtam, hogy azért én az országért is ezzel, az országnak a hokiáért is sokat tehetek.
6: Arról esetleg tudsz már egy-két dolgot, hogy a következő héten ugye egy fejlesztő táborban, egy előkészületi táborban fogsz részt venni, hogy ott milyen munka fog zajlani, kik lesznek ott esetleg?
5: Nem, én is csak annyit tudok, amennyit előtte, hogy ott vannak a csapatnak a fiatal játékosai, akiket most draftoltak, meg még előző évekből, és egy ilyen fejlesztő tábor, ami kicsit más minden csapatnál, úgyhogy tényleg én se tudom, oda megyek, és tényleg igazából meglátom, hogy mi lesz. Nyilván edzések lesznek, skill edzések, gondolom nagyon sokat fogsz meetingelni, akár vezetőkkel, úgyhogy tényleg még én is kicsit el vagyok veszve ebbe, de majd többet tudok a hét után mesélni erről.
6: Ha felsorolom ezt a három nevet, hogy Grösöl Tamás, Szuper Levente és Vas János, és most mögé oda tehetjük negyedikként azt a nevet, hogy Szongott Domán, ez milyen érzés neked így kimondva, hogy te vagy a negyedik magyar a hazai jégkorong történelmében, akit draftoltak az NHL-be?
5: Nagyon felemelő érzés, tényleg szerintem én nem tudom igazán értékelni, még annyira gyorsan történt. De igen, ez egy nagyon jó, hogy most már azon, hogy 24 év múlva is lett egy draftoltunk, szóval remélem ez megnyit utakat következő magyar tehetségeknek, és a következő cél az, hogy játékperchez jussak.
4: Szongott Dománnal Kohári Zsombor beszélgetett, és itt fontos kihangsúlyozni, hogy ez az interjú szombaton, tehát a draft napján készült az azt követő órákban. Ez azért fontos kitétel, mert a holnap látnak idézett Szongott Domántól, az azt jelentette, hogy ő már vasárnap kiutazott Buffalóba, és amikor a következő hétről beszélt, az aktuális hetet jelenti, tehát ő már ezekben a napokban is a táborban van, és felkészül a csapattal, illetve alkalmazkodik ezekhez az új körülményekhez, ismerkedik az új emberekkel. 156. helyen választották ki egyébként az NHL draftnál. Marci, mit jelent ez a szám? Mert nyilván aki mondjuk egy laikusabb jégkorong kedvelő, az tudja, hogy akit elsőként választanak, azt tartanak a legnagyobb tehetségnek, azért valószínű több csapat is sorba állt volna. Ezt a 156. helyet hogyan lehet kontextusba helyezni?
3: Igen, majd beszéltünk egyébként az első választottról, Gabby McKennáról is, aki a Toronto Maple Leafs választott ki. 156. hely, ugye 5. körben kelt el a 7-körös drafton, és ugye hát mindig vannak ilyen előzetes úgynevezett prospect listák, tehát ahol már különféle ilyen játékos megfigyelő portálok, vagy azzal foglalkozó szakemberek összeállítanak egy ilyen előzetes várható listát, kvázi egy ilyen erőrangsort. Nyilván itt ez leginkább ugye a legjobbaknál szokott nagyjából passzolni, vagy átfedésbe lenni aztán a későbbi valós választási sorrenddel. A 156. hely igazából azt kell, hogy mondjam, szerintem azért nem jelent sokat, mert innen is simán be lehet kerülni az NHL-be, meg ennél jóval előkerülő helyről is simán nem lehet bejutni az NHL-be. Tehát, hogy most Javas János, mondom, annó, ugye a Dallas 32. helyen draftolta, nem jutott el aztán Vasiankhoz a NHL-be, de még az első körből, tehát egy első körös választottnál sem feltétlen evidens egyébként, hogy aztán ne jut az NHL-be, ezért ne felejtsük el, hogy itt azért 17-18-19 esztendős gyerekeket, vagy hát fiatal felnőtteket választanak ki, nyilván az NHL azért nagyon nagy más szint, mondjuk ahol Domán van 5. kör, 156. helytek, képzelhető, hogy mondjuk 2-3, esetleg 4 év múlva lehet egy olyan szansz, hogy esetleg majd eljuthat mondjuk az NHL-ig, legyen ez korábban nyilván, de ez abszolút benne van, és hát ha megnézzük a történelmet, akkor azért félelmetes múltú tudású játékosok keltek el a 156. hely után, például Pavel Datsyuk, ugye az orosz játékos, aki Stanley Cupát nyert, akinek az egyik beceneve az, hogy varázsló, ő a 171. helyen kelt el a 6. körben annó. Ott van ő egykori klubtársa Erik Zetterberg 210. helyen a 7. körben. Kapitány volt az NHL-ben éveken keresztül, Stanley Kupa győztes. Mondjuk egy kapust mondjak, Henrik Lundqvist, szintén 200 fölött kelt elő New York Rangersnek, emblematikus játékosa volt, szóval, hogy a mostaniakat megnézzük, Kirill Kaprizov, aki az egyik legtechnikásabb játékos jelenleg az NHL-ben, ő is 135. helyen kelt el. Tehát, hogy nyilván ez a rangsor, ez így a pillanatnyi tudásnak, meg nyilván a potenciálnak is szól, de hát óriási dolog, hogy egyáltalán már Domán benne van, és hogy tényleg magyar játékosként ott tud lenni. Nyilván azért érdemes arra is kitérni az ő fejlődés történetére, vagy az ő karrierjére, ugye 2023 óta kint van Finnországban, ugye a finn utánpótlásban nevelődik, és közben szépen ugye 2024 nyara óta a magyar jégkorong válogatottban pedig felnőtt mérkőzésekkel gazdagodik. Tehát ő kint a Kókó csapatánál ugye szépen járja végig az utánpótlás rangsort, játszott az U18-as, meg az U20-as csapatban is, ugye ide haza játszik nyilván a korosztályos válogatottakban is, tehát ugye Majoros Gergely hívta be 24 nyarán, emlékszem, ott voltam azon az Ukrajna elleni mérkőzésen, amikor előzetesen nem is volt, azt hiszem, Domán benne a keretben, de valaki ott egy ilyen rapid felkészülés volt, és valaki kidőlt, és akkor Majoros Gergely behívta a Szongó Dománt, aki egyből lőtt egy gólt. Majd kimentek az olimpiai selejtezőre, és ott is lőtt egy gólt. Tehát egy nagyon erős Andréja volt az akkor 16 éves srácnak, mindenki nézte, hogy ho-ho-ho, kicsoda. Nyilván ugye az ő családja az jégkorongos múltal rendelkezik, hogy édesapja is játszott, és hát ugye ott szépen lassan megragadta a felnőtt programban, a felnőtt válogatottnál is, 34 válogatott meccse van már felnőtt szinten. Ezek olyan számok, amikkel most nem néztem utána pontosan, de ebben a draft osztályban szerintem senki nem tud vetelkedni nyilván egy amerikai kanadai játékosnál, de még svédnél, finnél ez már szóba se jöhet, hogy ilyen számai legyenek. Nyilván ez egy ilyen kvázi kis országban kell korongozni, mint Magyarország, vagy hát ide kell születni, de az biztos, hogy például Dománnál az rengeteget nyomhatott alatban, hogy 2 A-csoportos világbajnokságon is meg tudta magát mutatni. Tehát azért az 14 mérkőzés. Ugye az idején már gólt is lőtt, ugye ő is betalált azon a szép emlékű nagybrit-tani elleni mérkőzésen, az biztos, hogy neki sokat jelentett, és hát ugye úgy is nyilatkozott róla Jerry Fortune, a Buffalo játékos megfigyelők főnek, hogy egy nagyon jó kis center tulajdonságokkal rendelkező játékos, aki mindkét irányba jól mozog, tehát egy védekezni is jól tudó csatár, akinek talán elsősorban a korcsolyázásán kell dolgoznia. Ehhez viszont jelenlegi helyszín Finnország szerintem jó terep, mert azért a skandináv hoki híres arról, hogy ott nagyon sokat és nagyon jól tudnak korcsolyázni.
4: A játékos megfigyelők ilyenkor, mikor mondjuk kiválasztják azt, hogy kiket szeretnének draftolni, mennyire figyelik meg az adott játékost? Én emlékszem, amikor tavaly a Davis Kupa miatt Montrealba jártam, és akkor ott sikerült eljutni NHL mérkőzésre, hogy fönt ott a média szektorban, ami a csarnok tetején volt kialakítva, egy külön lekerített részt kaptak a különböző csapatoknak a játékos megfigyelői, és árgus szemekkel figyelték, akárhányszor jártam arrafele, hogy éppen ki mit csinál a jégen. De nyilván az ugye bajnokságon belüli játékos megfigyelés, hogy amikor mondjuk egy fiatal tehetséget kell monitorozni, akkor abba mennyi munkát tudnak belefektetni, hány fős stábok dolgozhatnak ezen.
3: Hát na, nyilván ez az óriási ipar, hogy európai játékos, megfigyelők, tengeren túli játékos, megfigyelők. Azt nem tudom, hogy Dománnál most esetleg volt-e ilyen, ez nyilván ugye az első körösökre vonatkozik, de ott például rengeteg, tehát ott a személyiséget is nagyon monitorozzák, és ilyen kérdőíveket töltetnek ki. Tehát ugye nyilván mondjuk, aki tényleg ugye első 20-ban van mondjuk, az adott draft osztályban tudás meg potenciál alapján mondjuk simán lehet, hogy 5-6 franchise is esetleg elbeszélget vele, ilyen teszteket csinálnak vele, esetleg olyan helyzetekbe hozzák, amiben a személyiségét próbálják megnézni, mert nyilván egy elsőkörös draft, de mondjuk egy, aki a top 10-ben van, ott azért ugye a többség az már az első, tehát nyilván draft után egyből ősszel már esetleg meg is kapja, ha nem is egész szezonra, de minimum pár mérkőzésre megkapja a lehetőséget az NHL-ben, ott nyilván azért már nagyon alaposan monitoroznak, és hát nyilván egy elsőkörös választás azért az hosszú évekre is befektetés lehet.
4: Igen, reméljük, hogy ez neki is majd lendületet ad. Az, hogy még csak utánpótlás csapatban játszott, ez a fajta draftolás meggyorsíthatja mondjuk a felnőtt csapatban való beilleszkedését, vagy hogyan nézhetnek ki a következő hónapok számára?
3: Hát nyilván ez a kérdés az, hogy egyáltalán ott marad-e Finnországban, nyilván ugye most már a Buffalohoz került a játékjogat, tehát ott mondhatják meg, egyébként valahol olvastam, hogy valószínűleg marad a Kókónál. Hát nyilván ott is azért most már tehát ott most már nem lehet leradírozni Domán nevem elő, hogy 5/156 Buffalo Sabres elképzelhető, és hát nyilván kellene is majd azért, tehát egy Finn ligában, Finn első osztályban mondjuk végig tudna játszani egy-két szezont, az biztosan segíthet neki, de hát meglátjuk, ugye ez a tábor, amiről Domán is beszélt, meg ugye te is említettél, ugye 28 fős tábor van itt, 2024-es, 2025-ös draftjai vannak ott a Buffalónak, meg van egy-két fiatal srác, akik nem keltek el a drafton, de őket is meghívták, tehát itt tényleg itt azok vannak, akik mondjuk még nem mutatkoztak be, de az elmúlt években lefoglalta a játékjogát a Buffaló, nyilván picit megnézik, hogy ki hol tart, ki mit tud, és biztos vagyok benne, hogy mondjuk Domán is kap majd komoly útravalót. Egyébként, hogy mi az, amivel foglalkoznia kell, azt is el tudom képzelni, hogy kap esetleg személyre szabottan edzésterveket, amikkel foglalkoznia kell. Mondom itt ugye első körben is egyébként ez teljesen jó, hogy így meg is neveztek valamit, amin mindenképpen majd dolgoznia kell. Ez a korcsolyázó tudása volt, vagy hát a korcsolyázás minősége volt Dománnál.
4: Téma végéhez közelítve még egy dolgot emelnék ki, mert azok, akik néhány perccel ezelőtt hallották Szongo Domán szavait a draftolása után néhány órával, az utolsó válaszában szerintem elképesztően példaértékű az, amikor arról nyilatkozott, hogy nagyon reméli, hogy ez más magyaroknak is megnyitja az utat, és hogy néhány évben belül lesznek még hozzá hasonlóan honfitársak, akik ilyen lehetőséget kapnak. Az, hogy egy 18 éves fiatal felnőtt, mert nyugodtan mondhatjuk 2,5-3 héttel ezelőtt töltötte be a 18. életévét. Az, hogy valaki ilyen éretten nyilatkozzon, ez az egyik tökéletes bizonyíték annak, hogy a Buffalónál mi lehetett az, hogyha nem csak a játéktudást, hanem a személyiséget is nézik, hogy miért pont Domára esett az egyik választásuk?
3: Hát nyilván ez is kell hozzá, meg kellene is fog a jövőben is, tehát nem, azért nem egy leányállom ott a tengeren túl, ugye hát ha már az adás elején említettem Szuper Leventét, akkor ő aztán tényleg tud erről mesélni, hogy ott azért kikerülni, óriási konkurenciaharc van, óriási verseny van, és nyilván nem azt mondom, hogy handicap ott magyarként elindulni ebben a versenyben, de hát azért nyilván egy kanadai, egy amerikai, de akár még egy svéd gyerek is, vagy fiatal felnőtt is azért nyilván más alapokkal tud érkezni. Az biztos, hogy nagyon komoly elszántság, meg nagyon tiszta fej kell ahhoz, hogy Domán majd végig tudja járni ezt az utat. És egyébként, ha már itt a nemzetiségekről beszélünk, meg az, hogy nekünk ez most 24 év után van Magyarországnak ismét egy draftolt játékosa, például egyébként a svédek is most hát kvázi rekordot döntenek, vagy nekik is ez egy kiugró év volt a 2026-os, mert az első körben 7 svéd játékos is elkelt, összesen egyébként 25 svéd játékos draftoltak az idei drafton, úgyhogy talán mondhatjuk azt, hogy ez az ő évük volt, illetve például a lettek is nagyon különlegesnek tekinthetik most ezt a draftot, mert az 5. helyen egy védőjátékosukat választotta ki a New York Rangers, egy olyan fiatal játékos, aki egyébként már a milánói olimpián is játszott, és hát egyébként számos érdekesség van az idei drafttal kapcsolatban, például 16 év után ismét egy testvérpárt egyazon franchise, a Pittsburgh Penguins draftolt egyébként pont egyik herpárt, és úgy, hogy nem egymás utáni helyeken, hanem egymást követő körökben. Tehát ezért ez érdekes, vagy például az is például az, hogy 32 kapust draftoltak, ez a legtöbb, amióta 21 évvel ezelőtt bevezették azt, hogy 7 körben választják ki a játékosokat, szóval azért vannak érdekességek, és hát nyilván nagy kérdés, és ezzel le is zárhatjuk a draftot, hogy mi lesz majd az első számú kiválasztott Gavin McKenna jövője, sorsa, hogy a Torontóba nagy múltú klubba kerül, de egyébként a Torontó összességében harmadjára választhatott az első helyen. McKenna egy nagyon tehetséges játékos, kérdés majd, hogy mikor és hogy tud bemutatkozni, illetve a Torontót, Torontó szekerét azt mennyire tudja majd belendíteni. No, de akkor térjünk rá adásunk második felébe teniszre, hiszen Wimbledonban hát javában zajlik az év harmadik Grand Slam versenye, amieink egyéniben a tegnapi napon már le is játszották első mérkőzéseiket. Hát felemás sikerrel, a férfiak Fucsovics Márton és Marozsán Fábián sikerrel vették az első kört, a hölgyek azonban nem. Udvardi Panna, illetve Bondár Anna is elveszítette az első mérkőzését, Gálfi Dalma pedig a selejtezőből nem jutott le fel a főtáblára. Kezdjük talán azért Marozsán Fábiánnal, mert hogy neki azért a múlt héten Majorkán volt egy elődöntője, amit azon a Davidovics Fokin ellen veszített el, aki ellen egyébként majd most játszik a második fordulóban Wimbledonban.
4: Igen, még hogyha úgy Wimbledonról beszélünk általánosságban, akkor azt tegyük hozzá, hogy labdarúgásban a németeknek és a hollandoknak volt nehéz estejük, a teniszben pedig a briteknek, hiszen 10 britből ez sem jutott tovább a tegnapi nap során, de hát erről majd...
3: vagyunk, mint a britek akkor.
4: Így van, nálunk 4-2 a mérleg, de erről majd adásunk későbbi részében beszélünk, ha jut rá idő. Marozsán Fábián nagyon szépen játszott Tiránt ellen, már csak azért is érdemes vele kezdeni, mert neki ugye végigment a mérkőzése, Fucsovics Márton ellenfelde pedig feladta a Fanás a második játszmában a sérülés miatt, úgyhogy Marcinak ilyen szempontból szerencséje volt, hogy nem kellett túl sok energiát és időt beletenni abba, hogy tovább jusson. Ez még a későbbiekben jól jöhet. Marozsán Fábián 2 órát töltött a pályán. Összességében magabiztos volt, bár azért, ha az ászokat nézzük, akkor Tiránt abban jobb volt, de szerencsére kevés olyan statisztika van, amire ez igaz. A nyerőket tekintve egyértelműen magyar fölény volt, ki nem kényszerített hibákból nagyjából ugyanannyit ütöttek, az adogatás hatékonysága is jobb volt. Úgy tűnik, hogy azért itt a füves pálya utolsó másfél-két hetére összeállt Marozsánnak a játéka, és ami mondjuk nem sikerült Stuttgartban, vagy Halléban Fritz ellen, az így azért Majorkán, meg most az első fordulóban mindenképpen jól kijött. Azért Kecsvanovicsnak ugye vissza, hogy ismételten le tudta győzni őt másfél héten belül második alkalommal, most sokkal magabiztosabb játékkal és a Tiránt elleni mérkőzés is biztató volt. Davidovics Fokinának pedig itt a lehetőség visszavágni. Szoros volt az egymás elleni mérkőzésük, amit Majorkán játszottak. Ugye ott az első játszmát megnyerte Fábi, aztán a második viszonylag sima volt. A harmadikat pedig Davidovics Fokina végül hozni tudta. Marozsán a legrosszabbkor vesztette el az adogatását 4-4 után, és innen már
3: nem volt. 40 semmilyen volt.
4: Igen, és innen már nem volt visszaút. Azért a játékért nagyon kár. De már csak azért is lenne jó, hogyha mondjuk mind a két magyar sikerrel venné a következő kört, mert a sorsolás szeszélye úgy hozta, hogy akkor a harmadik fordulóban egymás ellen játszanának. Nyilván az lenne a legjobb, ha mind a ketten eljuthatnának a negyedik fordulóig, de ha már így alakult a sorsolás, akkor megnéznénk szívesen egy magyar rangadót, hogy ki az, aki győzni tud, már csak azért is, mert egyébként párosban meg egymás oldalán indulnak, szóval...
3: Akkor elmondhatnák azt, hogy egymás mellett, meg egymás ellen is játszottak Wimbledonban, ami azért nem akármi. Picit még maradva itt Fábi következő mérkőzésénél, meg ugye a majorkai elődöntőnél, hát ugye most Kecsmanovics ellen volt úgy Fábi az elmúlt hetekben, hogy ugye játszott vele a Roland Garroson, aztán pedig ugye füves szezonban Halléban, illetve itt Majorkán is találkoztak, és mind a kétszer le tudta győzni aztán Kecsmanovicsot, ugye a párizsi vereség után. Most a spanyollal fordul el ez elő, hogy záros határidőn belül kell ismét ellene játszani, mivel vagy hogy lehet megfordítani esetleg ezt a párharcot. Fábi maga úgy fogalmazott egyébként a Tiránt elleni győzelem után, hogy jobban kell szerválni, vagy stabilabban, és a lehetőségeit meg ki kell használni.
4: Ez egyértelmű. Davidovics Fokinának is vannak olyan napjai, amikor nem feltétlen működnek az adogatásai, ami talán egy olyan pont lehet, ami segíthet revansot venni. Nyilván az is más, hogy ez egy 3 nyert játszmai tartó mérkőzés lesz, a múlt heti az 2 volt. Az, hogy ez kinek kedvező, az majd kiderül, de azért Davidovics Fokina megnyerte azt a majorkai tornát, tehát nem csak Fábi győzte le az elődöntőben, hanem utána Ethan Quint is a fináléban, elég simán. De összességében el lehet mondani azt, hogy ő sem üt azért egetrengetően sok ászt, mint mondjuk az amerikai játékosok teszik. Érdekesség, hogy tegnap úgy jutott tovább Cerundolo ellen, a Juan Manuel Cerundolo ellen, hogy egyetlen ásza sem volt, és egyetlen 2 hibája sem, az argentinnak pedig 12 és 5 volt ez a 2 arány. Tehát, hogy nem ütött extra adogatásokat, de amikor pont volt, és labdamenet, akkor azokat hatékonyan megnyerte. Ez az, amire Fábinak is készülnie kell, és amire meg kell találni valami ellenszert, hogy itt valószínű azért a füves borításhoz képest azért sok labdamenet ki fog alakulni, amiket meg kell nyerni, és nem lehet túl sok ki nem kényszerített hibát ütni, mert Fokina nem véletlen van a 23. helyen a világranglistán, ami mondjuk más ellen összejött, hogyha valakinek sok ki nem kényszerített hibája van, az itt kevés lesz, és viszonylag hamar át fog billenni a mérleg a spanyol részére.
3: Ugye, a múlt az múlt, azon már nem tudunk változtatni, tehát mégis csak az a helyzet, hogy azért Fábi tulajdonképpen 2 játékra volt ahhoz, hogy ATP tornán döntőt játszani, ami ugye még soha korábban nem sikerült neki, és ugye említetted, hogy Ethan Quinn lett volna a döntős ellenfél, akit ugye ebben a szezonban már legyőzött Fábián. Mennyire érzed úgy, hogy ez most egy nagy lehetőség lett volna? Nyilván említetted, Davidovics Fokina majdnem 20-ban van a világranglistán, és hát ő is régóta kergeti az ATP trófeát, ugye elveszített már korábban 5 finálét, és most ugye elsőként tudta hazai játékosként megnyerni a majorkait.
4: Őszintén szólva, nekem ez inkább a meglepetés kategóriába tartozott, hogy idáig el tudott jutni, látva azt, hogy milyen volt mondjuk a füves pályás idénnek az első 2 hete. Ha már lehetőségek, akkor ugye ez volt a második elődöntője idén. Számomra ez inkább a meglepetés, és a bukaresti volt az, amiről már akkor is beszéltünk, hogy ott a sok visszalépés miatt egy igazából verhető ág alakult ki, főleg Fábinak a salakos játékával, aminél meg lehetett volna a döntőbe jutás, egy nála sokkal alacsonyabban jegyzett játékostól kapott ki az elődöntőben. Itt ez az, hogy füvön kijött neki a lépés, és eljutott egy tornán az elődöntőbe, a legjobb 4-be. Én őszintén szólva innen is elnézést kérek Fábitól, de ezt nem gondoltam volna, és számomra ez egy pozitív meglepetés volt a szezonjában, úgyhogy én ilyen szempontból erre nem tudok úgy tekinteni, mint egy kihagyott lehetőség, inkább az, hogy remélem, hogy ennek a lendülete azért úgy kicsit Wimbledonba is tovább viszi, és tovább löki őt 1-2 fordulóban, esetleg ott lesz a revansvágy.
3: Igen, közben én is úgy gondolkodtam, elnézve azt a tornát, hogy azért ez mekkorát szólna, hogy éppen füves borításon tud Fábi először ATP döntőt játszani, mert ugye hagyományosan azért neki nem ez a prioritása. Hát Fucsovics Mártonnak azért annál inkább fekszik a füves pálya, most már 14. alkalommal szerepel Wimbledonban, ezek közül 9. alkalommal a főtáblán. Ugye Fanás feladta azt a mérkőzést, erre mondta azt Fucsovics Márton, hogy hát a szerencse forgandó az elmúlt években, meg még most is sajnos ő maga küzd általában sérüléssel, majd egyébként az amerikai Learner Tien ellenlép pályára holnap. Bondár Annának mérkőzés labdája is volt az első fordulóban, azonban hát ebből a magyar-argentin csatából most nem jöttünk ki jól, hiszen Sierra ellen végül is 3-6-7-5-5-7 arányban egy 2,5 órás mérkőzésen vereséget szenvedett, úgyhogy összesen 17 break volt ezen a találkozón. Annak közel volt a második fordulóhoz, de ezúttal nem sikerült, csak úgy, mint Udvardi Pannának, aki pedig Alexandrov ellen most alul maradt, versus ugye a Hertongen-Bossi mérkőzésükkel.
4: Bondár Annáik esetében a kiegyensúlyozott adogatójátékokat lehetne használni, ironikus felütéssel és a stabil adogatásokat, mert 11-2 hiba volt az egyik oldalon, 7 a másikon, ez azért mutatja, hogy mivel sokkal több, mind a kettőjüknek majdnem dupla annyi 2 hibája volt, mint amennyi ásza, hogy azért itt az adogatójátékok nem feltétlen voltak stabilak. Bondár Annáról nem tudjuk, hogy mi volt a múlt heti feladásának Eastbourne-ben Udvardi Panna ellen a pontos oka. Remélem, hogy nincs komolyabb sérülés, de azért talán ez a korai kiesés olyan szempontból könnyebb lehet, vagy segíthet, bár ugye még párosozik ő is, hogy azért itt lehet lesz ideje rendbe tenni magát, kicsit regenerálódni, Annának sem a füves borítás a kedvence, tehát igazából neki is ez egy kirándulás lehetett, mint a játékosok nagy részének, akik nem feltétlen jók ebben a játékstílusban, vagy nem feltétlen tökéletesítik ezt a játékstílust. Kipróbálják, mi történik, milyen eredményeket érnek el, gyűjtenek pontokat, és aztán mennek tovább a salakra, vagy egyből vissza a keményre. Udvardi Panna esetében a sorsolás az kegyetlen volt, Alexandrova ellen ismételten. Ami sikerült néhány hete, az most nem, de Udvardi meg azt mondta teljesen jogosan, hogy egy Grand Slam tornán játszani, ez teljesen más mentálisan. Vélhetően ez jött ki ezen a mérkőzésen is, és ez az, amiben ellenfele tapasztaltabb és rutinosabb volt, de itt is ezt lehet magyarázni a Grand Slam, vagy a világranglista helyezésekkel, hogy Alexandrovának azért jóval több Grand Slam rutinja van. Sokkal tovább eljutott ilyen magas tornákon, vagy magas helyezett tornákon, Udvardi Pannának meg ez egy folyamat része. 2-3 évvel ezelőtt kérdés nélkül aláírta volna, azt gondolom, hogyha azt mondta volna neki valaki, amikor éppen a 100-ba a jutásért küzdött, hogy ott lesz a Grand Slam tornákon, főtáblás lesz folyamatosan, főves pályás versenyeken indulhat. Szóval hosszú távon kell ezt nézni, Udvardi Pannának is ugyanez, hogy egyszer legyőzte Alexandrovát, ez a főves pályás idény nála is egy tapasztalatszerzés.
3: Hát ha már említetted az ászokat, akkor képletesen átköthetünk Jannik Sinnerre, aki a tegnapi napon bemutatkozott, és egy hónap után játszott ismét tétmérkőzést a szerb Kecsmanovics ellen. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 arányban egy 3,5 órás mérkőzésen, de túljutott az első fordulón. Meglátjuk majd, hogy Sinner így a hosszabb kihagyás, regenerálódás után hogyan tudja folytatni, és hát kíváncsian várjuk, hogy ma magyar idő szerint este Serena Williams mire megy majd, a 20 éves ausztrál Maya Joint ellen tér vissza egyéniben is, a 23-szoros Grand Slam bajnok egyéniben. Serena Williams úgy fogalmazott, hogy azt várom, hogy ideges leszek, mert minden egyes meccsen ideges voltam, amit valaha játszottam életemben. Azt hiszem, ez megmutatja a szenvedélyt, a szeretetet és a törődést, hogy törődtem a munkámmal, legyen szó az első vagy a második fordulóról, vagy éppen a döntőről. Meglátjuk, hogy ebben az évben Wimbledonban első, második forduló, vagy akár döntő is jut-e Serena Williamsnek. Hát ez utóbbi azt gondolom, hogy mindenképpen a szenzáció és a bravúr kategóriája lenne. Jövő héten majd reflektálunk erre is. Ennyi fért mai adásunkban, további jó rádiózást kívánunk, viszonthallásra.
4: Viszonthallásra.
0: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Kiesett Németország a labdarúgó VB-n, stabil Budapest vízellátása. Folytatódik a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
8: 11-es párbaj döntött, a négyszeres világbajnok Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól, és a 32 között búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól. Paraguayban népünnepé kezdődött a továbbjutás után. Santiago Pena államfő már a munkaszüneti napot hirdetett. Bejutott a nyolcad döntőbe a VB-n Marokkó is, miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A legutóbbi világbajnokságon negyedik afrikai együttes a 91. percben mentette hosszabbításra a mérkőzést, majd a büntetőknél kevesebbet hibázott, így készülhet a Kanada elleni találkozóra a legjobb 16 között. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban vagy 11-esekkel. Brazília is készülhet a nyolcad döntős találkozójára, ugyanis 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a nyolcad döntőben esett ki. A VB kieséses szakaszában magyar idő szerint 19 órakor Dallasban Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek. 23 órakor New Yorkban pedig Franciaország Svédországgal csap össze. Mindkét mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A 64-es főtábla első fordulójában fejezte be szereplését András Csaba az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A magyar játékos a kínai származású, de német színekben induló VB ezüstérmes Dan Q-tól kapott ki három játszmában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a vízmegtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Stabil a főváros vízellátása. Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. Holnap zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. A miniszter szerint a cél a betegbiztonság javítása és az egészségügyi ellátás fejlesztése. Megdőlt az országos és budapesti melegrekord is tegnap. Ma hajnalban pedig új minimum hőmérsékleti rekordokat is mértek. Tegnap Aszódon 41,8 fokot mutatott a hőmérő, ami több, mint a 2022-es dévaványai rekord. A fővárosban Újpesten 40,3 fokot regisztráltak. A korábbi csúcs 1947-ben 37,5 fok volt. A budapesti Jánoshegyen és Dobogókőn éjszaka is csak 27,1 fokig enyhült a hőmérséklet, ami szintén rekordnak számít.
0: Közlekedés.
8: Egy személygépjármű árokba hajtott a 6-os főúton Pécs és Szentlőrinc között. A 207-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
8: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már több felé számíthatunk záporokra és zivatarokra. Felhőszakadás sem kizárt, és a szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 32 és 38 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Ég a nap melegtől a kopárszíg sarja, tikkadt szöcske nyájak legelésznek rajta, írta Arany János egy a maihoz hasonló június végi forró napról. Hogy honnan tudjuk, hogy június végéről írt? Hát egy későbbi sorból felült Lackó a béresek nyakára, és ugyebár ezzel a június 27-i László napra utal, de ne ijedjen meg egyetlen sportrajongó se is, ne kapcsoljon el, ugyanis nem irodalmi műsor lesz, hanem a szokottnál hamarabb kezdődik a hazafutás 2026. június utolsó napján. A szerkesztő Somogyi Zsófia, a hangmérnök Horváth Milán, tovább a riporterek nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a műsorvezető Edvi László. És hát ugye miért kezdünk korábban? Hát anyagtorlódás van, hiszen zajlanak az események, sőt egyre csúcsosodnak az események a 23. labdarúgó világbajnokságon. A tegnapi nap során már a 19. napnak a küzdelmeit bonyolították le, ugyebár ez a tegnapi nap során kezdődött, és nálunk magyar idő szerint ma hajnalban ért véget, és nem akármilyen nap elé néztünk, hiszen a végső győzelemre is esélyes három gárda lépett pályára a tegnapi nap során, illetve hát még egyszer mondom, a 19. nap során Brazília, Németország és Hollandia. Nos, és hát ebből a három csapatból kettő el is búcsúzott. A nagyobb meglepetés talán Németország kiesése volt, hiszen Paraguayjal 1-1-es döntetlent játszott a német válogatott, majd a büntetőket jobban rúgták a paraguayi futballisták. Hát hol vannak már azok az idők, amikor 1982-ben Stielike hibázott egy büntetőt a franciák elleni elődöntőben, és azt követően évtizedeken keresztül a németek büntető párbajban nem hagytak ki 11-est. Hát hallgassunk most bele csak úgy az érdekesség kedvéért a tegnapi találkozó német közvetítésével.
10: Es tut mir so leid für ihn und die Spieler der Mannschaft sind jetzt natürlich auch bei Tal. Havertz ist da, Brown kommt hinzu, alle, die sich da im Mittelkreis versammelt haben, klatschen mit ihm ab. Aber sie wissen auch, jetzt um 1.28 Uhr in der deutschen Nacht kann die Entscheidung gegen die deutsche Mannschaft fallen. Mit der 13 bereit zum entscheidenden Elfmeter in diesem 16. Finale. Kanale läuft an und schießt ins Tor! Es ist das Deutschland ist aus. Die deutsche Mannschaft verliert.
9: Hát ez volt a német közvetítés a tegnapi mérkőzés kapcsán, a Paraguay elleni mérkőzés kapcsán, és annak idején Szepesi György mesélte, hogy azért vannak különböző stílusú közvetítések, mi itt Kelet-Európában mindig több érzelmet viszünk bele egy-egy közvetítésbe, tőlünk nyugatabbra inkább visszafogottak szoktak lenni a riporterek, tehát a németeknél azért esetleg, ha szomorúak, akkor csak egy sádét mondanak, és igazából a nagy lelkesedésüket sem tudják annyira átadni a hallgatóknak, a nézőknek, mint ahogy ezt mi itt átadjuk Kelet-Európában, ellenben azért Dél-Amerikában tudnak lelkesedni. Hallgassuk csak meg a paraguayi kommentátort!
11: Ahora sí! El Paraguay allí te abraza! El Paraguay camina contigo allí! Los 7 millones! Empujamos esa pelota contigo, José! Se va, tiro! Destino, no deja de hilar la vida y el fútbol, José Canales, no figuraba en los planes y patea el disparo que nos lleva.
9: Hát ugye mondtam, hogy azért egészen különböző közvetítési stílusok vannak a világban, hát ilyen egy dél-amerikai közvetítési stílus. Ha nem egészen fiatalok már emlékezhetnek rá, hogy annak idején először dél-amerikai közvetítéssel mi az 1977-es interkontinentális VB-selejtező idején találkoztunk, amikor a magyar válogatott Bolíviával játszott interkontinentális selejtezőt az 1978-as argentinai világbajnokságért, és akkor megkapta a magyar televízió a kinti mérkőzés, a La Paz-i találkozónak a közvetítését, és döbbenetes volt, hogy a bolíviai kommentátor hogy tudott szurkolni, illetve hogy tudott lelkesedni egy-egy gólért. Hát azt hiszem, hogy ez egészen más stílus. Az biztos, hogy a paraguayi kommentátor nagyon boldog lehetett, hiszen a csapata bejutott a legjobb 16 közé, a négyszeres világbajnok Németország pedig hazautazhatott. Korábban játszották Houstonban a Brazília-Japán találkozót, sokáig itt is meglepetés volt a levegőben, aztán Brazília a rendes játékidő hosszabbításában tudta 2-1-re megnyerni a mérkőzést, aztán ma hajnalban talán ezt a találkozót kevesebben látták, hiszen a magyar idő szerint nem túlzottan szurkolói barát időpontban volt. Hollandia csapata is, a háromszoros ezüstérmes Hollandia is elbúcsúzott, Marokkó búcsúztatta. Ezzel kapcsolatban hallgassák meg Szilágyi Dórinak az összeállítását.
12: Így ünnepeltek a marokkói szurkolók, miután hazájuk válogatottja egy-egyes rendes játékidőt követően 11-es párbajban legyőzte Hollandiát a legjobb 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Ez azt jelenti, hogy Marokkó ott van a legjobb 16 között, az ellenfele Kanada lesz. Egy marokkói rádióban így közvetítették a győztes gólt.
13: Iden, szmáj szibari, lahda tarikhia, szmáj szibari, lahda tarikhia, ihde tehul, szibari. المنتخب الوطني المغربي في دوري التمن السباري وقع الضربة الترجيحية الخامسة ويهدي المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى دوري التمن وسنلاقي المنتخب الكندي ممتاز بونو صراحة بونو كان اليوم في يعني المحتاجين بونو لقيناه زعما صد ضربة ترجيحية.
12: Több mint 30 éve él Marokkóban a marokkói magyar kettős állampolgár Dabi Abdelaziz. Őt kérdeztem a marokkói bravúrról.
14: Ismail Szébari az az ember, aki rúgta a harmadik
12: büntető. Így van, a 11-est. Büntetőt.
14: Ez az Ismail Szébari, tehát ő hozta a nyereséget, és beszél a Bonoról, ő kapus, aki nagyon jó védett. Tehát a kettőről beszél, és tehát örömet, nagyon sok örömet szerzett ez a két játékos a marokkói labdarúgásnak. Erről volt szó az egész, amit hallottam most.
12: Itt magyar idő szerint 3 órakor kezdődött ez a mérkőzés, és ha jól tudom, akkor az ottani idő szerint meg még korábban 2 órakor tudták-e nézni a meccset?
14: Igen, mindenki nézte a meccset. Nincs valaki, aki nem nézte.
12: 91. Isteni. Percben egyenlített a csapat.
14: Isteni. Nagy stressz volt, mert ez elég kemény mérkőzés volt. Gondolom, senki nem aludt az egész éjszakán. Vannak sokan, akik mentek nézni a meccset Mexikóba. Hát nagyon sokan mennek minden mérkőzésre. És ez egész Marokkó fent volt. A marokkói légitársaság szállít a szurkolókat különböző mérkőzésekre nagyon kedves árakon, így mindenki tud menni, és minden stadionban jelen vagyunk. Ezren marokkóiak vagyunk minden stadionban.
12: Ott Marokkóban milyen a hangulat?
14: Mindenhol lehet követni. Én csak otthon néztem, mert a gyerekek, mindenki elment Mexikóba. Az utcákon, a stadionokba, a különböző helyeken, kávézókba, minden tele volt. Minden helyen tele volt. És mindent kinézte a meccset. Úgy nézték a meccset, hogy ma gondolom senki nem dolgozott reggel.
12: És akkor a gyerekei pedig ott voltak a helyszínen?
14: Igen.
12: Mit meséltek? Ott mi volt a stadionban?
14: Isteni, hát rengeteg fotót küldenek, nagyon nagy ünnepelnek. Tehát tudja, hogy amikor ünnepel az ember, akkor öröm, hát az a labdarúgó, ez egy valami fantasztikus dolog a népre.
12: Ahogy említette az interjú elején is, ez egy nagyon idegtépő, nagyon feszült mérkőzést volt, főleg ugye a szurkolóknak gondolom, és a 91. percben, amikor egyenlített Marokkó, akkor mi járt a fejébe? Gondolta volna, vagy még 1-0-ás hátrányban gondolta volna, hogy ebből az lesz, hogy a végén Marokkó jött tovább, és kiüti Hollandiát?
14: Mi mindig bízunk benne, hogy valami lesz, mindig előtte is. A meccs nagyon stressz volt, végignéztük a meccset. Hát amikor a hollandok rúgták a gólt, tehát nem volt valami szép, hanem hibázott, a miénk hibáztak. Egy kicsit mintha hideg vizet tettek ránk, de utána jobb rúgta azt a fejes, ez egy isteni fejes volt. Nagyon jó, 91. percben, hát ott megint nagy öröm volt mindenki, mindenki úgy érezte, mert ez egy társadalomban marokkóiaknak ez egy nagy büszkeség, ez egy egység, és nagyon sok reményt hozó marokkóiaknak.
12: Marokkóban mekkora kultusza van a futballnak, főleg egyébként onnantól kezdve, hogy a 2022-es világbajnokságon az elődöntőig jutottak, és most pedig már ott vannak a legjobb 16 között.
14: Igen. 2022-ben Katarban, hát ez nagyon jó volt, de most is elég szép, mert másodikak voltunk a C csoportban, második helyen, 4-2-re elsőprő győzelmet harattottunk Haiti ellen. Összességében pozitív szereplést nyújtott a marokkói labdarúgás válogatott. Főleg Brazília ellen nagy meccs volt. A következő, tehát Kanada lesz. Mi nagyon szeretjük Kanadát, de nyerni fogunk. Utána nehéz lesz, mert akkor fogunk játszani a Francia és, ha nem tévedek, Paraguay, aki nyeri a meccset, de szerintem a franciák nyerni fogják, de akkor ez nagy meccs lesz megint a Kanada után. De ott leszünk, erre most megyünk, megnézzük az első meccset Amerikában.
12: Utaznak ki a kanadai meccsre?
14: Igen, a kanadai meccsre, igen, a Texasban lesz, ott leszünk, és utána megyünk, megnézzük a második meccset, ami nagyon nehéz lesz. Ez Philadelphia lesz, vagy valahogy ott körülbelül. Tehát megint Amerikában lesz.
12: Ön például kettős marokkói magyar állampolgár, és azért a marokkói csapatban is van sok kettős állampolgársággal rendelkező játékos. Mit gondol erről a helyzetről? Mert azért, ha jól tudom, és remélem, hogy nem tévedek, hogy akkor azért van francia, spanyol, holland például.
14: Hát az a diaszporázó marokkóiak mindenhol vannak a világon, nem csak futballban, nem mindenféle dologban, tehát nagyon sok helyen vagyunk. A marokkói futballisták nagyon szívesen játszanak Marokkónak. Tehát vannak spanyolok, vannak hollandok, ahogy mondta, de mindenki szeret Marokkó kollektívbe játszani.
12: És Marokkó mennyire befogadó?
14: Persze, hogy fogadó, tehát Marokkó kinyitja a kapukat mindenkinek. Nem kéri senkitől, hogy jöjjön, hanem kinyitja a kapukat mindenkinek. És ez így a labdarúgás, mint tudja, ez egy kollektív büszkeség mindenkinek, és nemzeti összetartás szimbóluma is. Tehát mindenki szeret játszani Marokkónak. Itt, tehát a miénk, a diaszpora az mindenhol van, mindenki nagyon jó csapatokban játszik, tehát Real Madrid, mit tudom én, különböző, és jól játszanak, és jól mutatják Marokkot mindenhol a világon.
12: Mit gondol, milyen lesz majd Kanada ellen a következő mérkőzés? Mire számított? Mondjuk ez akkor gondolom a marokkói szurkolókat mennyire felspanolhatta, hogy ott van a legjobb 16 között a válogatott. Ahogy önök is majd utaznak, hát gondolom azért egyre többen mennek majd ki, hogy lássák élőben ezt a mérkőzést, meg hát azt a hangulatot. Nem tudom, hogy a gyerekeim mit meséltek arról, hogy mi lehet ott.
14: Hát ez egész család megy, tehát barátok, család, mindenki megy, mert nagyon sok, nem tudom, 12 repülőgép megy minden alkalomra, és nagyon kedvező árakon viszi az embereket is hozzá, tehát ez egy nagy fesztivál, ez egy nagy ünnepség. Tehát, hogy kérdezte Kanada ellen, mi nagyon tiszteljük minden csapatot, és a futball ezt mind tudja, ez egy nagyon nehéz dolog, senki nem tudja előre, hogy mi lesz, de Kanada ellen győzni fogunk.
12: Van egyébként olyan marokkói játékos, akit külön figyelemmel kísér, aki kedvenc a válogatottból?
14: Hát mindenkit szeretünk Kusszaibári, aki azt hiszem most 4 gólt rúgott be ebbe a világbajnokságba. Szeretjük a Bonót, a kapusunk, ez egy isteni kapus. Szeretjük Hakimi, aki játszik a PSG-be. Szeretjük Brahim Diaz, aki játszik a Real Madridba. Szóval mindenki nagyon tudom sorolni mindegyiket, hogy nagyon-nagyon jó játékosaink vannak.
12: Ki tart a csapat kulcsemberének?
14: Hát a kulcsembere gondolom a Hakimi, aki hátul játszik a jobb oldalon, de nagyon-nagyon-nagyon jó játszik, és nagyon... De azért az edző, ez egy nagyon jó ember.

0: a futballnak. Tehát Magyarország ez egy futball szerető ország, úgyhogy fiatal koromban én csak Puskásra álmodtam, míg a magyar labda, tehát Hungária labdára álmodtam, mert az volt a legjobb ennek idején. Remélem, hogy ezért visszajön a magyar labdarúgó csapat a régi nívójára.
1: A következő világbajnokságon társházigazda lesz Marokkó, igaz?
0: Igen. Ezzel kapcsolatban nagyon sok infrastruktúrát, struktúrában beruháztunk, és képzési akadémiában is, és nagyon jó minőségi stadionokkal rendelkezünk most. 2030-ban a következő világbajnokságra a világ legnagyobb stadionja lesz Marokkóban. Több mint 100 000 férőhelyen. Most építjük. Szerintünk, hogy tartós projekt lesz, és továbbra építjük, és szerintem továbbra fogjuk építeni, hogy szeretünk valamikor valami bajnokságot nyerni. Most nem elég nekünk, hogy a nyolcadikban lennénk, vagy a negyedik, hanem szeretnék tovább menni. Ez mindenki, minden marokkónak a kívánsága.
2: Szilágyi Dórinak az összeállítását hallhatták a hajnali Hollandia-Marokkó mérkőzése kapcsolatban. Egy marokkói és magyar kettős állampolgárral beszélgetett, ezért tölte ő ennyire magyar, de nagyon szép, hogy egyáltalán nehéz nyelvünket ilyen jól beszéli. No de hát ez volt a marokkói oldal, nyilvánvalóan Hollandia pedig gyászba borult. Beszélj most a következőkben azzal Pető Tamással beszélek, aki 2001 és 2007 között Hollandiában futballozott a Breda csapatában. Szervusz Tamás, láttad ezt a találkozót hajnalban?
3: Természetesen üdvözlöm a hallgatókat. Nem láttam sajnos, de ugye praludtam, az összefoglalót láttam, csak hát nagyon le voltam döbbenve.
2: Igen, azt hiszem valamilyen meg vagyunk döbbenve, ugye vár Hollandia egy japán elleni döntetlennel kezdte a világbajnokságot, aztán sziporkázott Svédország ellen 5-1-re verte meg, majd Tunéziát verte 3-1-re. Mit vártál ettől a holland válogatottól a VB előtt, illetve a csoportmérkőzések után hova tetted ezt a holland válogatottat?
3: Én a legjobb 8 közé vártam őket, főleg a mostani játék után. Azt gondolom, hogy a svédek ellen tényleg öröm volt nézni őket, ahogy játszottak. Borzasztó nagy csalódás, de néztem a híreket és olvastam a híreket a holland sajtókat is, hát ez óriási döbbenet van mindenkin. Igazából azt gondolom, hogy ez már egy folyamatnak a vége volt, hiszen azért a manérában nem volt éppen népszerű a válogatott, mondhatjuk így, szövetségi kapitánya. Én azt gondolom, hogy ezzel meg is pecsételődött a sorsa. Kicsit hektikus volt a játékuk, bár ezt most mondom, itt a világbajnokságon azért ez nem látszott, mert azért de látszik a japánokat játszani a brazilok ellen. Azt gondolom, hogy az egy-egy, amit játszott volna, az nagyon szép eredmény. A másik két mérkőzésem pedig abszolút fölénybe játszott a mindkét csapat ellen, tehát jobban volt elvárató az, hogy tovább menjenek.
2: Igen, ez nagyon érdekes, hiszen a 74-ben világbajnoki döntőt játszott Németország és Hollandia, és hát azóta is folyamatosan ez a két csapat ott van a világ közvetlen élvonalában, illetve mondhatjuk-e Hollandiáról, hogy ott van még mindig a világ közvetlen élvonalában a legjobb 7-8 csapat, 10 csapat között?
3: Én azt gondolom, hogy most jelen pillanatban nem. Mindenki szerintem még egy kicsit el van ragadva a múltban. Ha most megnézzük, azért olyan nagyon nagy sztárok már nincsenek a holland válogatottban. De mondhatjuk a Van Dijk az a Liverpool csapatkapitányát, nem is tudom még kit tudnék kiemelni. Igazából nagyon nagy sztárok nincsenek, amik voltak mondjuk még 10 évvel ezelőtt is, mondhatjuk azt, hogy tele voltak óriási nevekkel. Nagy nevekkel, most arra azért ez kifogyott.
2: Nem pehes kicsit ez a holland válogatott úgy ámblok, hiszen emlékszünk annak idején a Rijkaard, Van Basten, Hulit féle csapatot éppen mi ütöttük el a világbajnokságot, a 86-os szintén mexikói VB-t, aztán két éve

0: később Európa-bajnokságot nyert. Volt úgy, hogy úgy nem tudott kijutni EB-re, hogy Spanyolország 12-1-es győzelemmel ütötte ki gólkülönbséggel. Ez egy a folyamatos, a balszerencsés csapat, ez a holland?
1: Hát én nem tudom. Ugye egy kicsit mások is azért a felfogások, ők azért egy kicsit másképp is nézi. Az, hogy miért nem tudnak tovább menni, ezt én innen azért nem tudom megítélni. Valami biztos, hogy gátja van annak, hogy nem nyertek meg.
0: Említettem, hogy Pető Tamás, akivel beszélgetek, 6 éven keresztül játszott Hollandiában, 2001 és 2007 között. Akkor azért nagyon jó volt a holland válogatott.
1: Igen.
0: Gondolom, azokban az időkben öröm lehetett a holland bajnokságban pályára lépni.
1: Igen, hát ott a holland bajnokságban is akkor nagyon nagy sztárok játszottak, tehát nagyon nagy nevek játszottak, hát csak Van der Vaartról beszélhették, Schneiderről, Zlatan Ibrahimovic volt az Ajaxban éppen akkor tűnt fel, úgyhogy hát óriási nevek voltak DSV-ben, a Feyenoordban, ugye a Feyenoord akkor nyerte meg az UEFA kupát talán előtte egy évvel, úgyhogy az tényleg más volt, hát más volt a futball is egyébként, de tény is való, hogy akkor azért jóval erősebb nevekből állt egy holland válogatott.
0: Tamás, nem tudom, mennyire látsz bele most, hiszen nem élsz már Hollandiába, hogy milyen a holland utánpótlás nevelés? Tehát ott szúrhatják el ezeket a dolgokat? Mert a németek például utánpótlás nevelésükre hivatkoznak időnként.
1: Én nem gondolom, hiszen nagyon-nagyon sok fiatal tehetség jön ki a hollandoktól. Ha megnézzük, azért nagyon-nagyon sok fiatal holland játszik szerte a világban, de még nincs kiforrott stádiuk. Lehet, hogy náluk is jön most egy generációváltás, és talán egy pár év múlva megint arról beszélünk majd, hogy van nekik 10 világsztárjuk. Én nem gondolom azt, hogy a holland utánpótlás mondjuk kicsit is csődbe lenne, mondjuk így, vagy visszavettek volna, hiszen azért folyamatosan jönnek ki belőle tehetségesebb játékosok, de jelen pillanatban nem tartanak ott, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy egy világbajnoki elődöntőbe is, nem döntőről, elődöntőbe is annak. Jelen pillanatban szerintem ez a realitás, hogy sajnos egy Paraguay majd tud őket szorítani.
0: Ugye Marokkó ütötte ki a holland válogatottat, igen,
1: de és bocsánat,
0: 11-eseken. Most ez a 11-es dolog, ez egy nagyon furcsa, ugye? Ha jól tudom, a holland válogatott 34 év alatt 7 darab 11-es párbajt vívott, és mind a hetet elbukta. Ez valami barsors arra fele, vagy ilyen a holland lélek, hogy képtelenek ezt a 11-es párbajt abszolválni győztesen?
1: Nézd, a 11-es párbaj, én úgy gondolom, hogy az egy lutri már. Uh-huh. Hát nem ott dölt el. Ahogy mondom, most néztem az összefoglalót, és néztem a híreket, és utána olvastam, ugye főleg Kuman nyilatkozatában is, hogy azt nehezményezte, hogy 1-0-ás vezetésnél nem tudták rárugni a második gólt, és hagyták, hogy a marokkóiak feljöjjenek. Ugye ezt emelte ki a marokkói kapitány is, hogy úgy érezte, hogy ott egy kicsit belekényelmesedett a holland válogatott, és az ő csapatok pedig elkapta a fonalat, és jöttek fel, és szorongatták a hollandokat. Ennek volt az eredménye az, hogy a 91.-2. percben rúgták az egyenlítő gólt talán.
0: Igen.
1: Tehát én azt gondolom, hogy ha ott egy kicsit jobbak, összeszedettebbek, koncentráltak, akkor most tovább mentek volna. Valóban ez nem volt meg, és onnantól kezdve szerintem a Marokkó az jobb flow-val mentek bele a 11-es párbajokba. Szerintem felszabadultabbak voltak, koncentráltabbak, és hát ugye volt egy balszerencsés 11-es, ugye, amit a kapus ugye megfogott, aztán a lábával besodort a kapuba, tehát ez mind mondhatjuk azt, hogy inkább az már szerencse kérdése.
0: Tamás, említetted, hogy olvasgattad az online holland sajtót, milyen a hangulat, temetnek?
1: Abszolút, Ronald Koeman fejét követelik most nagyjából minden egyes oldalon. Én úgy gondolom, hogy Kuma nyilatkozatait olvasva szerintem meg lesz a váltás, és valószínűleg lesz egy úgymond generációváltás is az idősebb játékosok, hogy ki fognak menni ebből a válogatottból, és egy fiatal erőteljes nyilván válogatottat fogjuk látni.
0: Tamás, még illető egyetlen kérdés, ugyebár ez a 23. világbajnokság, eddig 8 ország tudott csak világbajnoki címet szerezni, és folyamatosan mi azt mondjuk, hogy ha lesz új világbajnok, ez a 8-on kívül, akkor az vagy Hollandia, vagy Portugália lesz. El tudod képzelni, hogy a Hollandia azért valamikor a nem távoli jövőben tényleg komoly tényező lehet?
1: Hát én most jelen pillanatban nem látom. Nem látom bennüket. Látom, Portugáliában jobban látom, sokkal több olyan játékos van a portugál csapatban, akik nagyon magas szinten fotballoznak, és még hosszú évekig nagyon magas szinten fognak fotballozni. Bennük azért én sokkal nagyobb potenciált látok jelen pillanatban, ahol lehetem.
0: No hát, ez volt a holland válogatott, idáig tartott a menetelése. Köszönöm szépen Pető Tamásnak, 14-szeres válogatottunknak, aki 2001 és 2007 között játszott Hollandiában, hogy elemezte a holland válogatottat, illetve annak a kudarcát, hiszen a holland válogatott nem jutott be a legjobb 16 közé a világbajnokságon, miután a hajnalban magyar idő szerint 1-1-et játszott Marokkóval, majd büntető párbajban alul maradt.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 2026. június utolsó napján 7 perc elmúlt 3 óra, ez itt a hazafutás, és ez a bizonyos június 30-a azért érdekes, mert már a 20. napjához érkezett a 23. labdarúgó világbajnokság. Hát repül az idő, és már túl vagyunk a meccseknek a jó részén, és ezekről a meccsekről fogunk beszélgetni, és hogyha lesz időnk még az előttünk álló találkozókról is, Váridi Péterrel, aki az újpesti Dózsával, nem is akkor az már Újpest volt, bajnok csapat edzője volt, az utolsó olyan edző, aki az Újpestből bajnokot csinált, korábbi játékos, korábbi edző, illetve egy szakkommentátor, akinek én imádom egyébként mindig a szakmai meglátásait az egyik sporttelevízióban. Szervusz Péter, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Nos, hát mit említettem, a 20. napnál tartunk. Mennyire követted az eseményeket? Hány százalékát láttad eddig a találkozóknak?
3: Hát azt mondom, hogy kb. Olyan 80%-át azért természetesen mindegyik engem se köt le, hiszen azért erős kritikával kell, hogy illessem ezt az egész labdarúgó világbajnokságot, mert nagyon sok olyan válogatott van, aki azért nem igazán érdemelte ki azt, hogy egy világbajnoksággal részt vegyen, de hát ez az üzlet, ez a sport, és ezt a kettőt össze kell kapcsolni, és most így döntött a Nemzetközi Szövetség, hogy felduzzasztja a létszámot, mert ez nem egy bővítés, hanem inkább duzzasztás, és megpróbálnak így még több ember felé mozdulni, és még több bevételt csinálni.
2: Igen, ezt örömmel hallom, mert nagyjából én is így gondolkodok ezzel, hogy lehet, hogy a kevesebb ezúttal több lett volna. Nyilvánvalóan akkor egyetértesz azzal, hogy például a földrészek közti kvótaelosztás nem túl szerencsés, hiszen rólad pontosan tudjuk, hogy mekkora ismerője vagy az olasz futballnak. Kicsit én humorosnak érzem, hogy az olasz labdarúgó válogatott nem tudott ott lenni egy ilyen világbajnokságon, holott azért tényleg elképesztő gyenge csapatok voltak. Nem tudom, te hogy látod ezt a dolgot?
3: Hát eleve ki van jelentve, ugye, hogy Európából hány csapat vehet részt, és hát ők egy nagyon nehéz csoportba kerültek akkor, amikor a selejtezőt kiírták, tehát a második helyen lehetett volna nekik reálisan tovább jutni. Hát ott meg egy nagyon pecsés oda-vissza mérkőzést játszottak, ahol elbuktak. Na de ha belegondolok, hogy micsoda válogatottak kikerültek a világbajnokságra, akkor én is azt mondom, hogy elképesztő. Hát dilettantizmusnak nyugodtan mondhatom talán, hogy így kell ezt kiírni, hiszen olyan európai nemzeti válogatottak maradtak le, akiktől még akár végeredményeket is várhatunk volna, akár a négy közé, akár a döntőbe. Úgyhogy számomra ez csalódás. De ugyanakkor azért érdekes azt megnézni, hogy voltak mondjuk Curaçao, hogy voltak elefántcsontban pillanatnyilag, tehát mondhatnék még más országokat is természetesen.
2: Ugye jelenleg a 32-nél tart a mezőny, 4 találkozón vagyunk túl, és hát bizony 4 nagy találkozóból számomra legalábbis 2 komoly meglepetést okozott, itt a hollandok, illetve a németek kiesése. Nem tudom, hogy mi a véleményed ezekről a mérkőzésekről, meg erről a 2-11-es párbajban végződött találkozóval.
3: Hát a végeredmény mindenképpen meglepetés, attól függetlenül, hogy sem a németeket, sem a hollandokat nem vártam, én a 8-ba se. Tehát nem olyan minőségi válogatottakat tudnak most már létrehozni, akik képesek lehettek volna, szinte mondhatom, hogy világsztár nélkül. Hiszen most, hogyha egy kicsit elemeznénk a futballt, és jobban bele tudnánk menni, ami természetesen egy hosszabb adást igényelne, hogy milyen stílusú futball játszik ma szerepet, és milyen stílusú futballban találjuk meg a sztárokat, akkor ez nem Németország és nem Hollandia. Eléggé sablonos a játékuk, és inkább csak hát a múltbeli szeretet, hogyha azt nézzük, hogy Németország hányszoros világbajnok, vagy hogy Hollandiában micsoda sztárok nevelkedtek fel, és ugye VB döntőket játszottak többet is, úgyhogy ebből a szempontból kicsit nosztalgikus a visszagondolás, de a mai válogatottban egyetlen egy olyan játékost nem érzek, aki mondjuk mérkőzéseket képes lenne eldönteni, és mondjuk egy végcélt kitűzni, akár egy döntőbe jutást, vagy egy elődöntőbe jutást.
2: Rádióban nagyon-nagyon nehéz beszélgetni a további útról, de megpróbálom. Tehát bontjuk mondjuk 4/4-re ezt a táblát, ezt a 32-es táblát. Na most az egyik negyedbe, ahol ugye Németország, illetve Hollandia volt, ott már a 4 találkozóban 3-at lejátszottak, tovább jutott ugye Marokkó, tovább jutott ebben a negyedben Kanada, tovább jutott Paraguay. Na most itt van negyedikén Franciaország. Na róluk mi a véleményed? Ők elmehetnek a döntőig?
3: Őket feltétlenül odaérzem, igen, hiszen sztárjátékosokkal vannak teli, és Európában szinte hétről hétre találkozunk a játékosaikkal, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ők mindenféleképpen mindenképpen az elődöntőbe várom őket, a döntőről ne beszéljünk még, de akár egy végső siker elérésére is, hiszen ha csak két nagyon komoly sztárt keresünk ebbe a csapatba, akár Dembélét, akár pedig Mbappét, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ők az első 6-8 futballistában mindenféleképpen benne vannak, akiket Európa szerte ismerünk, és az Európa szerte játszó bajnokságokban szerepelnek.
2: Igen, nyilván nem könnyű most esélyekről beszélni, főleg az elmúlt találkozók után, de ugye Franciaországnak az útja nagyjából, mint említettem, a legjobb négyig akár még sima is lehetne. Na, ott találkozna majd Portugália, Horvátország, Spanyolország közül valakivel, vagy természetesen vannak még ott a belgák is ezen az ágon. Na most beszéljünk egy kicsit akkor erről az ágról. Tehát a Portugál, Horvát, Spanyolág, ugye Portugália, Horvátországa találkozik, majd ennek a meccsnek a továbbjutója a Spanyolország, Ausztria továbbjutójával. Ez egy olyan déli csoport, olyan délies ibériai futball. Mely csapat tetszik neked ezek közül a portugál, horvát, spanyolból? Melyik az, amelyik legtovább mehet, akár az elődöntőig is?
3: Hát én szerintem egyértelműen Spanyolország. Uh-huh. Azért a portugálok egy teljesen latinos futball, ezeket azért évtizedek óta már figyeljük, és évtizedek óta tudnak örömet szolgáltatni azoknak a szurkolóknak, akik szeretik a játékos futballt, ezt az igazi latinos futballt, tehát a spanyolok ugyanide tartoznak, viszont a spanyoloknál sokkal több sztárjátékossal, sokkal több olyan játékos, akik mérkőzéseket döntenek el, és én a portugálokat mindig úgy jellemeztem valamikor még 20 évvel ezelőtt is, hogy nagyon szép a fociuk, de nem nagyon törekednek a góllövésre. Tehát sokkal jobban el vannak a mezőnybe, a 16-osig káprázatos dolgokat művelnek, de a 16-os környékére már nem tudnak túl eredményesen eljutni. Hát aztán lehet, hogy ráncáfolnak majd a későbbiekben, de nagyon ritka az a meccs, ahol sokgólos meccseket játszanak.
2: Nem tudom, én személy szerint az egész 32-es táblán a Portugália-Horvátország meccset várom talán a legjobban, nem tudom, hogy vagy te ezzel.
3: Hát mindenféleképpen, ha azt mondjuk, hogy hol vannak olyan két csapat, akik azért már jutottak el európai szinten komoly helyekre, akkor mindenféleképpen a horvátokat is, bár a horvátok is túl vannak már a zeniten. Azért ott is a Modricot egy extra klasszisnak tekintjük, azért már ő is jóval 30 fölött, úgyhogy már ő sem képes arra, hogy 90 percen keresztül egyformán teljesítsen. Úgyhogy a horvát futball is jóval gyengébb, mint az előző években. Hogyha egy kicsit összehasonlítom a német-holland futballt a portugál-horváttal, akkor mind a négy csapatnál azt mondom, hogy egy picit leszállóágba van ez a négy csapat. Nagyon nagy meglepetés lenne számomra, ha ezek közül bárki a négyig elmenne. Ugye most már itt nem is lehet, hogy én nem ástek is ki.
2: Igen, tehát akkor ezek szerint úgy érzed, hogy talán ezen az ágon akkor egy Franciaország, Spanyolország elődöntő lehetne, de mielőtt még erről beszélgetünk, azért ne szakadjunk-e Portugáliától. Most én edzői szemmel, hogy látod a dolgot, milyen lehet ezzel egy ilyen Ronaldo-féle csapattal dolgozni, hiszen nem tudom, hogy Ronaldo hozzátesz-e ez a csapathoz, hozzátett az eddigi meccsek során, vagy pedig rátelepedett erre a csapatra, és lehet, hogy könnyebb lenne nélküle.
3: Hát mind a kettő igaz. Azért ezt nem menném kimondani, hogy te mondtál, hogy rátelepedett a csapatra, de az is igaz, hogy már nem róla szól az egész futball. Tehát a portugál játékosok, ők egyértelműen a latinos futball, a játék öröme, a sok oldalpassz és a végjáték kihagyezve Ronaldóra. Uh-huh. És nem vagyok biztos benne, hogy már Ronaldo a legalkalmasabb arra, hogy ő felé legyen ez kihegyezve, attól függetlenül, hogy zseniális képességekkel rendelkezik, és amit ő elért a futballba, azt nem lehet elvenni. Tehát nehogy valaki félreérts, hogy most itt Ronaldót le akarom húzni a mélybe, hanem az, hogy Ronaldo egy olyan stílusú játékos, akit már ki kell szolgálni. Tehát ő már nem az a típus, aki volt 10 évvel ezelőtt, hogy saját magát is helyzetbe tudta hozni, és rontotta gólokat. Ha összehasonlítom csak egy gondolattal Messivel, akkor Messi még mindig a csapatjátékában vesz részt, még mindig a középpályáról indul, és még mindig szervezőkészséggel rendelkezik, és utolsó passzokat is ad, mind a mellett, hogy ő is eredményes. Ronaldo már inkább a végjáték, de azoknak a labdáknak meg kellene őt találni, és hát nagyon nehezen. Most már nem olyan dinamikus az elmozgása a védőktől, amivel én Portugálizát éppen ezért esélyesnek érezném.
2: Egy portugál szövetségi kapitány mondhatja azt Ronaldónak, hogy figyelj, hogy csak 60 percet adok neked, és lehoznak a 60. perc után, szerinted?
3: Hát én úgy észreveszem, nem.
2: Igen, úgy tűnik, igen.
3: Én úgy érzem, hogy Ronaldo, amíg rendelkezésre akar állni, akkor ő olyan sikereket ért el a portugál futballért, hogy mindenkinek alá kell játszani. Még azt mondom, hogy a sztároknak is, mint Bernardo Silva mondjuk, aki képesek arra, hogy akár meccseket eldöntsenek gólpasszal vagy gólokkal, mindenki arra játszik, hogy Ronaldót szolgálja ki. És nekem ez már sok. Hát azt gondolom, hogy valamikor azt kellene mondani, hogy igen, most van az a pont, amikor elég, és nem arról beszélek, hogy egyáltalán ne szerepeljen, hanem arról, hogy már lehet, hogy ő csak egy kiegészítő embernek kéne, hogy legyen. De mondom, én kívánom neki, hogy szolgáljon rá arra, ami az ellentét ennek az én mondataimnak, hogy nyerjen meg meccseket Portugáliának, de én most ezt nagyon kevés százalékkal merném adni.
2: Egy héttel ezelőtt, amikor még úgy tűnt, hogy Portugália megnyeri a csoportját, aztán miután Kolumbiában 0-0-át játszott, nem nyerte meg, akkor úgy tűnt, hogy a legjobb 8 között találkozhat Portugália Argentinával, és már egész nagy őrület volt az Egyesült Államokban, ahol szeretik ugyebár a hősök gyártását és a hősök egymás elleni mérkőzését. Állítólag már a legolcsóbb jegy is 4000 dollár volt, aztán ez nem fog létrejönni. Csak a döntőbe találkozhat Portugália és Argentina, valószínűleg Portugál azért nem jut a döntőbe, hogy a szavaidból kiveszem. Na de milyen ez az argentin csapat, és milyen ez a 40 évéhez közeledő Messi?
3: Hát ő még mindig a zeniten. Uh-huh. Azt kell, hogy mondjam. Ugye azért hétről hétre most már itt a világ futballját figyelembe véve szemünk előtt van, Miami-ba is, és egészen hihetetlen, tehát számomra teljesen hihetetlen, hogy 39 évesen valaki még mindig vezére a csapatnak és a csapat játékának. És nem azért, mert hogy Messiben sokkal kevesebb gól van, mert így is hontja a gólokat, de annyit vesz részt a középpályán a játékban, annyira tudják keresni őt a labdával, olyan jó elmozgásai vannak, olyan szinten látja meg a területet maga előtt, amiben bemer menni a résekbe, és ki tud alakítani helyzeteket, és akár ő fejezi be, akár a társaival fejezik be az akciót. Félelmetes, hogy mennyire ő aztán tényleg hatással van a csapatának a játékára.
2: Ez azt jelenti, hogy Argentína döntőig mehet?
3: Hát akár, uh-huh. bár én azt jósoltam a világbajnokság előtt, hogy ezt a négyes, ugye francia, spanyol, brazil és argentint vár az első négybe, aztán a csoportmeccsek után fog kiderülni, hogy mint. Abból a szempontból örülök neki, hogy két dél-amerikai vagy két európai nem játszhat egymás ellen. Tehát ebből a szempontból szerintem szerencsés ez az elosztás, hogy az elődöntők és a... Hát mondjuk most természetesen a négyből mondom a kettő dél-amerikai és kettő európait, mert azért lehetnek itt még meglepetések. Akkor azt gondolom, hogy egy dél-amerikai és egy európai csapat fog összecsapni a döntővel. Én minden négy csapatot képesnek érzem arra, hogy akár döntőt játszom, vagy akár meg is nyerje a döntőt. Úgyhogy egyre inkább igazolódik az, amit az évelején, és hát évelején, vagy inkább azt mondom, a sorsolás után gondoltam, hogy nagyon nehéz VB lesz, elképesztő sok csapattal, fárasztó lesz, és a sztárok fogják eldönteni. Tehát ezeket gondoltam első körbe, ebből az első része már teljesen egyértelmű, hogy szerintem nagyon nehéz VB lesz, és azért elég sok már most a sérülés. De ha ezek a sztárok tudnak végigjátszani, és végig frissek, fittek tudnak maradni akár a elődöntő döntőig, akkor most is azt kell, hogy mondjam, hogy a sztároknak a hatása lesz a döntő, és már látható az is, hogy mondjuk Németország és Hollandia miért esett ki, mert sztárok nélkül vannak.
2: Igen, ezt említetted ennél a két csapatnál, ugyebár Németország talán a kapuban van az egyetlen komoly sztárja, viszont tényleg felmerül a kérdés, hogy Wirtz, aki egy óriási tehetség, Zané, aki évek óta nem tudja kifutni azt, amit igazából lehet tőle várni, Musiala, aki nem nagyon tudott visszatérni a sérülése után, amit ugye tavaly szenvedett el, és elő Havertz, ezek önmagukban jó futballisták, miért nem tudtak ezek teljesíteni normálisan, hogy érzed?
3: Hát ezt nagyon nehéz így kívülről megmondani, de valóban minden játékost, akit felsoroltál, sokkal több volt benne. Havertzben nem érzem azt az improvizatív játékot, őt azért venném ki ebből a sorból. Zánéban mindenképpen benne van, de ő meg túlhúzza mindig, tehát egy picit a csapat szelleme ellen cselekszik sok esetben, többet gondol a játékból, mint amire mire ő képes lehet, és nem mérkőzést eldöntő játékosról beszélünk, tehát ő viszonylag kevés gólt rúg, és ezzel nem tudott túllépni, ezért is nem lett belőle igazán az a nagy sztár, akire gondoltunk volna. Musialáról ne beszéljünk, mert ott nagyok a törések. Én azt gondolom, hogy nem a játék tudásával van a baj, hanem sokkal inkább a pehességével. Sokkal többre vihette volna. Hát most nem tudom, Kimik nekem nem. Ő megint csak egy nagyon szorgalmas középpályás, aki extra dolgokra képes, zseniális, de nem meccset eldöntő. Hát a kapust mondtad Náját, aki hát tudjuk, hogy zseniális kapus, de hát kapus még nem ugott volt, legalábbis mezőnyből nem.
2: Igen, 2002-ben jártak így a németek, hogy a legnagyobb sztárjuk ugye Kán volt a kapus, igen. A vállák mellett legnagyobb sztár, ellenben a Kán elvitte őket a döntőig, Nója nem tudta elvinni a döntőig. Péter, olyan örömmel hallgattalak ki téged, mert amikor elmondtad, hogy melyik négy csapatot vált a legjobb négy közé, mert én is ezt a négyet vártam, és én maga megveregettem, mint a saját vállamat, hogy ezek szerint én, hogyha egy olyan szakember, mint te, ezt mondod, akkor én is jól láttam a dolgokat. Egy csapatról nem beszéltünk mégis, de a beszélgetés végén térjünk ki Brazíliára. Ők milyen benyomást tettek rád eddig, és mit válsz Brazíliától a folytatásban?
3: Brazília mindig egy olyan képességű válogatott, aki soha nem lehet tudni, hogy mikor vannak össze, és mikor lesznek a zenitán újra. Tehát ők megvan a képességük, az egyéni képességeik megvannak hozzá, hiszen ha csak Vinicius Juniort nézem, Marquinhos, vagy akár ha vissza tud térni Neymar, olyan zseniális futballisták, és akkor még nem beszéltem legalább 3-4 olyan játékosról, aki meccseket tud eldönteni. És ha csak belegondolok, hogy tegnap itt Casemiro, aki egy szorgalmas középpályás, és a Real Madridban rengeteg plusz tett hozzá akkor annak idején. De nekem a legnagyobb emberem az Ancelotti. Tehát az az ember bárhova egy mindenhol bajnokságot nyer. Félelmetes egyébként, amit ő tud. Az egyik legzseniálisabb edző, akit valaha megszületett. Hát mindenképpen őt oda tenném az első ötbe. Az edzők, a nagy edzők közül. És ha valaki képes arra, hogy azt a pici pluszt, amit a brazilok el szoktak játszadozni bizonyos bajnokságokon, világbajnokságokon, hogy picit túlságosan is átmennek ebbe a nagyon kreatív, nagyon szórakoztató futballba, na, ha valaki képes arra, az Ancelotti, hogy ezt kivegye belőlük azokra a fontos meccsekre. És tegnap ezt már éreztem náluk. Az a meccs nem volt sima meccs. És meg tudtak küzdeni a továbbjutásért, ez mindenképpen előremutató nekem.
2: Igen, én is, amikor meghallottam, hogy Ancelotti oda megy, akkor azt mondtam, hogy a brazilokkal számolni kell. Hát, Péter, rengeteget tudnám még beszélgetni, de akár hiszed, akár nem, majdnem egy fél órája beszélgetünk, és lehet az idő. Köszönöm szépen Váridi Péternek, aki szakkommentátorként dolgozik, és edzőként utoljára vezette bajnoki címre az Újpest csapatát. Egyébként edzőként tevékenykedsz még, vagy tervezed még?
3: Nem, egyetlen nem tervezem.
2: És teljes nyugalom.
3: Hát dolgozom a sportban, a futballban, de nem edzőként már, úgyhogy inkább tapasztalatot szeretnék átadni.
2: És add át a tudásodat szakkommentátorként, és köszönöm szépen Váridi Péternek, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Julian Nagelsmann nem mond le, Paraguayban nemzeti ünnep van. Itthon megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Folytatódik a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Németország és Hollandia is kiesett a 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Brazília egy 95. percben szerzett győztes góllal jutott tovább. A négyszeres világbajnok Németország a rendes játékidőben 1-1-re végzett Paraguayjal, majd végül 11-esekkel búcsúzott. Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, nem mond le a búcsút követően, még a dél-amerikai országban munkaszüneti nappá nyilvánították a keddet. Hollandia szintén 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval, majd ugyancsak 11-esekkel kapott ki. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban vagy 11-esekkel. Brazília ugyanakkor készülhet a 8-döntős találkozójára, mivel 2-1-re nyertek Japán ellen. A VB kieséses szakaszában ma a magyar idő szerint 19 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek. 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, még hajnali 3 órától Mexikó Ekvádor ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A 64-es főtábla első fordulójában fejezte be szereplését András Csaba az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A magyar játékos a kínai származású, de német színekben induló VB ezüstérmes Dan Qiu-tól kapott ki 3 játszmában. Szeptember utolsó hétvégéjén rajtol a női kosárlabda NB1 alapszakasza, azt viszont egyelőre nem tudni, hogy hány csapattal. Az amatőr ligából a soproni Darazsak szerzett jogosultságot az NB1-es szereplésre, ezt azonban az elsősorban utánpótlás neveléssel foglalkozó klub nem vállalta. Így jelenleg még nem lehet tudni, hogy másik egyesület kerül-e fel, vagy 11 csapatos lesz a bajnokság hétvégénként egy szabadnapos együttessel. Esetleg a szövetség 10 klubra csökkenti a mezőnyt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, az ehhez szükséges alaptörvény módosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre. A törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitásvédelmi hivatal akkor azonnal megszűnik. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén. Ez főként Pestvár megyét érinti, Szadán jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Ma és holnap is 40 fok körüli hőmérséklet várható. Holnaptól nyár végéig teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a tesztidőszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap este a villamos energiarendszer terhelése elérte a 7488 megawattot. A korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024. júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták. Akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. több mint 435 millió forint értékű adózatlan dohányterméket foglalt le az adóhatóság. A hagyományos és elektronikus cigarettát konténerekben tárolták Pest vármegyében. Az akcióban három férfit fogtak el, akik a gyanú szerint több mint 100 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek. A nyomozók 5000 doboz hagyományos és 30000 elektronikus cigarettát foglaltak le, két gyanúsított letartóztatását rendelték el.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt a 441-es főúton a Kecskemét és Nagykőrös közötti szakaszon. A 24-es kilométernél a forgalomfélpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már több felé számíthatunk záporokra és zivatarokra. Felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 32 és 38 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 2026. június utolsó napján 5 perc múlva lesz 3/4-4. Néhány nappal ezelőtt Szuper Levente az egyik közösségi oldalon kitett 4 fotót, 4 magyar jégkorongozónak a fotóját, és azt írta, hogy most már 4-en vagyunk. Hát ez arról szólt, hogy Szongod Dománt, amíg mindig nem 18 éves, vagy talán mostában érte a 18 éves kort, draftolta a Buffalo Sabres csapata. Most a Buffalo az NHL egy ikonikus csapata, nem akármely játékosok játszottak ott korábban, Szongod Dománt pedig, még egyszer mondom, draftolta. Aztán mi lesz neki a sorsa? Erről fogunk beszélgetni a következő negyed órában. A telefonon a végén köszöntöm Tokai Viktort, aki több mint 20 éven keresztül volt folyamatosan a magyar válogatott tagja, és jelenleg a szakmai stábnak a tagja, amely a magyar válogatottat már másodjára bent tartotta a világbajnokságon a legjobb 16 között. Szervusz Viktor, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz.
2: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat ebben a nyári tikkasztó hőségben, kitartást mindenkinek.
1: Ne is mondd, merre jársz, gyerekhangokat hallok mögötted. Valami vízparton vagytok?
2: Igen, most éppen, igen, hál' Istennek, most egy kicsit a vízparton vagyunk, ott hűsülünk, úgyhogy egy kicsit más állagban van most itt jelen a jég ebből a szempontból. Hamar megjött a nyár. Május 25-e ugye befejeztik a világbajnokságot, most hamar megjött a nyár. Rá egy hónapra, és hát ilyen üdítő dolgokkal, mint például, hogy a Szongod Dománt ugye ledraftolták, és említetted azt, hogy most volt egyébként június 8-án a születésnapja.
1: Igen, tudtam, hogy valamikor a VB után volt, mert a VB még rácsos fejvédős volt, ugye azt jelenti, hogy 18 év alatt az kötel, és tudtam, hogy valami VB után lesz, igen. Tehát akkor most igen, már igen. Ne, leveheti a rácsos fejvédőt.
2: Na, szeretné levehet, igen.
1: Én azt hallottam a szövetségi kapitány úrtól, Majoros Gergelytől, hogy szégyen 18 év fölött rácsos fejvédőben játszani.
2: Igen, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy egy felnőtt világbajnokságon, ha valaki rácsban játszik, akkor az egy kicsit olyan figyelemfelkeltő, hogy egy ilyen fiatal ember mondjuk hogy kerül oda egy felnőtt válogatotthoz. Tehát ez egy jó jár. Plexibe, ugye mindenki plexibe van, tehát ez innentől kezdve ez nem annyira kirívó, de így, hogy ő rácsban játszik, azért ez egy kirívó jel ebből a szempontból, figyelem felkeltő.
1: Én éreztem is, hogy utaznak rá, hogy megmutatjuk a fiatalnak, hogy milyen az a felnőtt mező. Nem érezted ezt a világbajnokságon egyik másik ellenfélnél?
2: Lehetett ilyet észlelni, vagy lehetett észlelni ilyet, én nem gondolom, mert biztos, hogy azért megráncigálta egy-két öregebb játékosnak a bajszát ebből a szempontból. Hát azért jó fizikummal rendelkező játékos, tehát azért nem tudom, 180 pár centi, meg azért 85-87 kiló körül van, tehát azért egy jó fizikum, jó felépítésű játékos 17-18 éves kora ellenére, azt gondolom.
1: És még gondolom, növésben van még, izmot biztos pakoltok még rá, és hát lehet, hogy még néhány centiméter magasabb is lesz. Nos, hát beszéljünk róla, hogy kezdte Domán ezt a pályafutását? Tudom, hogy már a nagyszülődnek is köze volt a jégkoronghoz, ha jól emlékszem, édesapjának is köze volt, tehát olyan természetes volt Dománnál, hogy ő is jégre kerül?
2: Hát én azt gondolom, hogy igen, hát itt az egész család azért jégkorongos vizeken nevezett nagyon sokáig, és a mai napig, tehát az apuka ugye Szongod Kristóf van a mai napig edző, az utánpótlás válogatottban vállal szerepet a kisebb korosztályban, tehát azért én azt gondolom, hogy ott az egész család, hogy ott az unokatestvér, a Szongod Döme, ő is hasonló kaliber, ő fiatalabb, vagy idősebb egy évvel, ő is korosztályos válogatott, tehát azért én azt gondolom, hogy a család az nagyon markánsan benne van a jégkorongban, úgyhogy más nagyon sportot nem is lehetett volna nagyon találni, én azt gondolom, mint a jégkorong.
1: 16 évesen, ha jól emlékszem, akkor hívtátok be először, talán a pozsonyi világbajnok, olimpiai selejtező környékén. Hogy figyeltetek fel erre a nagyon-nagyon szemtelen fiatal emberre?
2: Hát ugye a Majoros Gergő volt az, aki összerakta ezt a bő keretet, és aztán meghívást kapott a kempre, és tulajdonképpen ott minket azért meggyőzött. Tehát azt kell mondjam, hogy mi adtunk neki egy szanszot, egy lehetőséget, és ő ezzel maximálisan élt. És azt mondtuk, hogy őt érdemes tovább vinnünk ebbe a programba, és olyan lehetőséget adni neki, amivel ő esetleg tud élni a későbbiben, és egy löketet tudunk neki adni ebből a szempontból, és úgy néz ki, hogy ez kifizetődő volt nem csak a Dománnak, hanem a magyar jégkorongnak is ebből a szempontból.
1: Mi a különleges ebben a srácban? Tehát mi az, ami most kicsit szakmázzunk?
2: Nagyon nehéz egy valamit mondani. Szerintem összességében egy nagyon jó, kompakt valami. És fiatalkora ellenére mondom azt, hogy az ő gondolkodásmódja, a hozzáállása a jégkoronghoz, a látásmódja, a intelligenciája, a sebessége, a fizikális paraméterei, azok olyanok voltak, hogy mi nem féltettük őt egy másodpercig sem, mondjuk egy olimpiai selejtezőn közel két évvel ezelőtt. És nem süllyedt el ebbe a mély vízbe, hanem egész egyszerűen benne tudott ebbe lenni, és nem ijedt meg, és fel tudta venni a versenyt. Tehát ebből a szempontból volt ez ilyen lehetőség neki és nekünk is. És mondom, olyan semmi nagyon nagy extra, hogy ő most nagyon erőset tudna lőni, nagyon jól tudna lőni, kilógna a korcsolyázásával, vagy bár, hanem egy ilyen jó overall, egy ilyen nagyon jó kompakt csomag, amivel ő rendelkezik.
1: Viktor, hasonlít...
2: És ez egy jó játékintelligencia.
1: Viktor, hasonlítsuk egy picit össze a Hári Jánossal. Emlékszem, mikor Hári Jani ilyen fiatalon bekerült a válogatottba, akkor mindenki azt mondta, társai azt mondták, hogy még a koronkor is egészen másképp nyúl a Hári János. Tehát egészen más a koronkezelése is. Valami ilyesmi érezhető a fiatal Dománon is?
2: Inkább karakterében más jellegű játékos. Ő inkább jobban kétirányos. Valóban a Hári Jancsinak neki elképesztő keze van. Tehát tényleg olyan nagyon finom érzéke van hozzá. Én nem azt mondom, hogy a Dománnak nem. Mert nyilván csak más a karakterisztikája a két srácnak. És őt én azt gondolom, hogy a Buffalo egy ilyen kétirányú centerként gondolná őt elképzelni, és egy ilyen könnyen adoptálható, a játékrendszerükhöz adoptálható valaki, akiben látnak perspektívákat az elkövetkezendő kettőkötőjel mondjuk 4 évben.
1: Mi lehet az útja egy magyar srácnak ott Buffalo-ban? Ugye ő a negyedik, ha jól tudom, aki draftoltak az NHL-be, szuper vasvaj. A negyedik, az első három nem tudott bemutatkozni. Ugye ez
2: nagyon nehéz.
1: Dománt is leteszik ilyenkor egy AHL-be, vagy egy alsóbb ligában erősödni? Vagy van esély rá, hogy esetleg a Buffalo Sabres-nek a nagy csapatánál már szerepet kaphat?
2: Hát azért én azt gondolom, hogy ő még egy fiatal ember, ebből a szempontból most őt meghívták erre a Prospect Campre, ami most van egyébként június 29-től júli 2-ig. Itt most megnézik a fiatalokat, összerakják különböző prospect emberkékkel, tehát itt, ha jól néztem egyébként az összeállítását magának ennek a campnek, a Domán a csatárok közül az egyetlen európai, aki Finnországból ment oda, a többiek azok mind ilyen vagy IHL-ből, ugye a farm csapatból, vagy meghívottak, vagy top junior ligákból érkeztek oda, és tulajdonképpen itt most megnézik őket, felmérik, elmondanak nekik tök sok mindent, megmutatják nekik, hogy működik ez az NHL, hogy néz ki ez a rendszer, kapnak különböző útmutatásokat, ami a Buffalo-nak a rendszerébe van, kap majd valószínűsíthetően egyéni edzésprogramot, és aztán őket elengedik tulajdonképpen. Július 2-án egy ilyen tulajdonképpen játékkal zárul majd az egész, ahol a scoutok, a megfigyelők, a játékos megfigyelők fönt ülnek, és jegyzetelnek folyamatosan, és majd mindenkinek lesz egy kiértékelő lapja, és ezeken kiértékelik a játékosokat, amiket nyilván majd a játékos is megkap, és ezek szerint ő készül tovább majd valószínűsíthetően Európában, vagy valahol, ahol ő folytatni fogja a pályafutását. És aztán majd remélhetőleg a következő évben is majd meghívják egy ilyen prospect campre, aztán már nem csak a prospect campre, hanem már a következő egy ilyen tényleg egy komolyabb bemutatkozóra, ami majd valamikor ősszel kezdődik. Úgyhogy ez egy ilyen menet. Tehát ők most, én úgy tudom, hogy 4 évre van a Dománnak a játékük a Buffalo-nál, és ők ebben képzelik el, és addig lenne jó, hogyha a Domán mondjuk elérne egy belépő szintű szerződés aláírást, egy ilyen entry level kontraktot, és aztán szépen majd mondjuk az AHL-be be tudna mutatkozni, és az AHL-ből pedig oda be kéne tudnia verekednie magát, de hát ez azért egy nagyon hosszú folyamat, Tehát ez egy ilyen kettőkötőjel négy éves történetben kell most, vagy léptékben kell gondolkodni. Tehát most nem, itt most nem arról van szó, hogy most a Dománt leigazolta a Buffalo Sabres, a játékjogát nyilván megvette, de ez nem azt jelenti automatikusan, hogy ő NHL-es szerződést tud majd sajnos aláírni, mint ahogy egyébként az NHL-ben sajnos egyelőre magyar játékosnak még nem sikerült bemutatkoznia, bár de jó lenne, hogyha most ez sikerülne valahogy áttörni ezt a gátat, ezt a falat.
1: Igen, ez jó, hogy helyre tetted, mert ugye nyilván most mindenki azt hiszi, vagy sokan azt hiszik, hogy október 8-án már a Buffalo Sabres mezében fog pályán lépni. De most hirtelen eszembe jutott néhány srác, akik néhány évvel ezelőtt kerültek be, már 2000 születésüként az NHL-be, Svechnikov, Kapo, Kakko, Heiskanen, meg ilyenek. Ezek szerint azért hátrányt jelent, hogy egy olyan országból érkezik Domán, amely még csak éppen most kezd nem fehér lenni a jégkorong térképen, mert nyilván Svechnikov, Kapo, Kakkónak nyilván más útja volt. De miért van más útja? Mert onnan jöttek, ahonnan jöttek?
2: Hát más, igen, más környezetből jönnek. Van. Én szerintem ez a fajta előítélet, ez tök normális ebben a sportban, szerintem. Tehát, hogy most ezzel nem tudunk mit csinálni. Most ha mi azt mondanánk, hogy most nem tudom, mondjuk adott esetben Sri Lankáról jönne valaki mondjuk vízilabdázni, akkor valószínűleg nekünk is az lenne az érzésünk, hogy hát megnézzük, jó, de hát azért van némi fenntartásunk. De ettől függetlenül nyilván Domán már Finnországban van jó pár éve, és ott edződik, és az lett volna idézőjelben a jó, hogyha minél hamarabb ugye ő felnőtt szinten játszik, ezért is volt ő számunkra is prospekt már 2 évvel ezelőtt, és hogy ezt jól látta ebből a szempontból, hogy ebben muszáj energiát és időt fektetni a válogatott szempontjából, hogy őt megtoljuk, és ezáltal nem csak a Dománnak, hanem a magyar jégkorongnak is esetleg ki tudunk nyitni egy olyan ajtót, ami a következőben majd, hát ha a következő generációnak egyszerűbb lesz majd oda kerülnie, akár csak egy ilyen development campre, mint ahol most a Domán van, vagy egy draftra például.
1: Milyen magánember Domán, olyan tisztelettudó fiatal srác, vagy olyan igazi vagány gyerek?
2: Abszolút. Tehát ahogy a jégen viselkedik, nem gondolná az ember szerintem, hogy a magánéletben is ilyen. Szerintem egy nagyon tudatos, céltudatos, szerény, nagyon alapos és kitartó fiatalemberről van szó, okos, ügyes, és a jégen viszont egy kicsit, hogy mondjam, tehát látszik az a dörzsöltség, az a fajta dolog, nem ijed meg semmitől, nem ijed meg a kihívásoktól, hanem próbálja ezeket mind magáévá tenni, és az összes edzői utasítást azt egész egyszerűen így magába szívja, és próbál a szerint játszani, és ez az ő elképesztően nagy erőssége.
1: Említettük, hogy még csak a napokban töltötte be a 18-at, de már évek óta Finnországban játszik. Gondolom nem egyedül él egy távoli országban, ilyenkor megy vele a család, megy a jégkorong.

0: és ez egy nagyon jól felépített rendszer, csak úgy, mint a svédeknél, vagy akár a cseheknél ebből a szempontból, úgyhogy ez egy ilyen nagyon erős kultúra, ez a finn kultúra, pláne ami az utánpótlást illeti, és ezt hát látjuk a számokban is azért.
1: A világbajnokság az egyik legemberibb jelenete volt számomra, amikor Domán megszerezte az első gólját a VB-n, és a rutinos csapattárs Galló Willi megmentette neki a korongot, és elcsort azt a korongot. Remélem megkapta Domán, és eltelt emlékbe.
0: Megkaptad?
1: Jó. Annyira bájos jelenet volt, hogy a Willi odament, és első dolga az volt, hogy megmentse azt a korongot, hogy mostában úgy őriznek, mint mindenféle kincseket, mert nem lehet más, olyan érzékelők vannak a korongban. Jó, akkor ezt eltette emlékbe, és akkor lehet, viszi magába.
0: De ez nagyon jó, hogy ilyenek vannak, mondjuk, hogy ilyen a csapatkultúránk, hogy az idősebbek figyelnek, pláne mondjuk egy Galló Willi, aki szintén egy ikonikus, emblematikus figurája a válogatottnak, és ugye ő is külföldön kergeti, nem is akármilyen szinten a korongot, és mondjuk odafigyel egy ilyenre, hogy ez mondjuk a Dománnak mennyire fontos lehet, hogy élete első gólját szerzi, és valaki legyen olyan, aki ezt a korongot neki félreteszi, és ez tök jó, mert ez azt jelenti, hogy őket ez érdekli, hogy mi történik mondjuk a fiatalabb generációval, és hogy jó példák legyenek ebből a szempontból. Úgyhogy ez jó, ez nekünk is szemet szúrt egyébként a világbajnokságon, és ez egy fontos, és ez egy kulcsa ami filozófiának egyébként.
1: Végül az egyetlen kérdés, hát a válogatott szempontjából viszont lehet, hogy elveszítjük a Dománt, hogyha komoly tengeren túli karriert fut be, mert akkor nem tud hazajönni a világeseményre. Ezen gondolkoztatok már, hogy már fiatalon pótolni kell őt?
0: Hát ennyire előre azért nem futottunk, de bár ilyen problémáink lennének, hogy mondjuk nem tudjuk a Dománt hazahozni, mert éppen a Buffalo-val, hát ugye a Buffalo is most hosszú idő után jutott be a rájátszásba végre, és most azért ott nagyon jó irányba haladnak a dolgok, úgyhogy én kifejezetten örülök annak, hogy a Buffalo az, aki elvitte az ő játékjogát, mert ők most nagyon jó irányba haladnak az egész franchise ebből a szempontból, és még egyszer mondom, bár úgy lenne, hogy nekünk problémát jelentsen az, hogy a Dománt ne tudjuk hazahozni adott esetben mondjuk 2-3 év múlva a világbajnokságra, mert az két dolgot jelent. Egy, hogy mi még az A csoportban szereplünk továbbra is. A másik maga az, hogy a Dománnak befutott a karrierje.
1: Na hát, így legyen, ezt kívánjuk Dománnak, ezt kívánjuk Tokaj Viktornak, hogy fejfájást okozzon nektek, hogy Domán nem jön haza. Köszönöm szépen Tokaj Viktornak, a válogatott, jégkorong válogatott edzőjének, annak, aki játékosként több mint 20 évig volt a magyar válogatott tagja, hogy rendelkezésünkre állt. Szervusz Viktor!
0: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek kitartást, és maradjanak árnyékban, és igyanak sok vizet.
1: Irigylünk téged, aki vízparton vagy. Irigylünk téged, használd ki a következő órákat. Szervusz!
0: Rendben, köszönöm szépen, viszont hallásra, legjobbakat!
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 2026. június 30-án Nemzeti Sportkör, itt a Nemzeti Sportrádióban. Ez a bizonyos június 30-a azért nagyon-nagyon fontos a magyar labdarúgás történetében, hiszen az én értékítéletemben a magyar labdarúgás, a magyar labdarúgó válogatott történetében a legnagyobb sikert ezen a napon aratta a magyar válogatott, amikor világbajnoki elődöntőn hosszabbítás után legyőzte Uruguay csapatát 4-2-re. No de vajon hova teszik a vendégeim, a beszélgető társaim ezt a sikert a magyar labdarúgó válogatott történetében? Szegő Tibor, rádiónk műsorvezetője, Spiller István, az MTI munkatársa, illetve Bobori Balázs, a Nemzeti Sport újságírója. Szóval nektek hanyadik helyen van a magyar labdarúgó válogatott siker történetében ez a bizonyos Uruguay elleni világbajnoki elődöntő?
3: Ma hallottam, azt hiszem a te műsorodban.
4: Igen,
2: mindenki azt mondja.
3: A közvetítést, és annyi érdekesség, hogy bár ebben az időjárásban nem szoktam letekerni az ablakot, de most mégis valamilyen oknál fogva letekertem, és mellettem a pirosnál várakozó egyik autó, szintén, ő viszont a jobb oldali ablak tekerte le, és amikor a gólt kiáltott a kommentátor, akkor így átmutatott nekem. Ben van!
5: Hogyha nem mondtad, hogy nyerni fogunk.
4: Van egy tipped.
2: Fogadhat hosszabbítást, de gyerünk.
3: Várjuk ki a végét.
4: Brutál, hogy beszélünk erről a 4-2-es elődöntőről, de hogy a negyed döntő meg a brazilokat vertük.
2: Igen.
4: És úgy, hogy kocsis.
2: De a Brazília még nem volt világbajnok, viszont Uruguay kétszeres világbajnok volt, kétszeres olimpiai bajnok,
4: csak
2: kétszeres
4: ott is a negyed döntőbe 7 perc után vezettünk 2-0-ra, és akkor itt is a végén kaptunk 2-t, ugye a 76-86, és utána a hosszabbításba Kocsis két fejesével, azaz az Lozánban volt, nem Bernbe, mert a döntő meg a negyed döntő volt Bernbe, mert a más országoknak meg az a berni csoda.
2: Az ugye megvan, hogy aztán a hosszabbítás miatt a csapatnak az állomáson kellett tölteni a fél éjszakát, mert vonattal kellett ma visszatérni, ez valami egészen döbbenetes. Ugye az ötödik világbajnokságról beszélünk, most a 23. zajlik. Az, hogy a világbajnoki döntőbe frissen bejutó csapatnak a tagjai üldögélnek a lozanni állomáson hajnali 2-kor, 3-kor is várnak a berni gyorsra, vagy a berni személyre, vagy a...
3: Egy nagy kérdés van. Nyitva volt-e a büfé?
2: Hát igen, ez jó kérdés. És ráadásul VB döntő előtt nem tudom, hogy
5: három napban... Sajnos itt volt.
2: Ismerhat még
4: eredményét. Valóban, hogy tényleg ebből a szempontból nézzük, hogy felvetetted, hogy osztályozni, akkor tulajdonképpen ez a legnagyobb, amikor győztünk, ez a legnagyobb fontosságú győzelmünk, amit arattunk, hiszen VB döntőt sajnos nem tudtunk. Igen, ebben teljesen igazad van. Én ezt a meccset így, a fiam, amikor igazolt labdarúgót, kapott egy ilyen videót, amin ez a meccs is rajta volt, és akkor döbbentem rá, hogy ugye mindenki, úgy nőttünk fel, hogy akkor a Berni döntött aranycsapatnak nyerni kellett volna, de közben előtte volt egy brazil, meg egy Uruguay verés, és akkor már rajta volt a videón, és akkor mondom, akkor megnézzük. És akkor tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó, hogy feldobtad ezt a mai napot, hogy június 30-án minek van évfordulója, mert ez egy mai szemmel is egy baromi jó meccs volt, tele izgalmakkal nyilván, sokkal jobb úgy nézni egy meccset, átélni, hogy nem tudod, mert itt ahogy elrontották a végjátékot, tehát hogy hosszabbításba mentünk, és utána ott kell maradni a vasútállomáson, de ennek tükrében, hogy tudod, hogy mi lesz a vége, még jobban. Nem vered szét a karfáját a karosszéknak.
2: Szóval nálad lehet első helyen a magyar válogatott történetében?
4: Lehet. Én a 82-es, szerettem a nosztalgiát, most délelőtt kint voltam anyunál Nagytéténből, felnőttem, Budafok Nagytétény, és ott a 82-86-os VB, nekem az a gyerekkorom két nagy VB-je, mind a kettőn ott voltunk. És akkor azóta várjuk ezt a baromi nagy VB szereplést, és el nem tudom képzelni most is, hogy hallgattam itt a egyik adásban, hogy marokkóiakat szólaltatunk meg, kettős állampolgárat, hogy mi lenne itthon, ha mi játszanánk egy hajnal hármas, vagy egy esti magyar idő szerint.
2: Hát bégy, mert így konyítottak a kocsmák, ugye? Mert a meccsiek akkor játszották a mérkődéseket. Bob, a labdarúgó szakíró hova helyezi ezt a bizonyos Uruguay elleni VB elődöntőt?
5: Nem szeretem ezeket a rangsorolásokat.
2: Meg nem, most kénytelen leszem.
4: Ki minden idők legnagyobbja.
5: Számszerűen nyilván ott van az elején, mert hát VB elődöntős győzelem. Én inkább visszamennék egy időgéppel, mondjuk egy ilyen kis vidékit, pár száz fős faluba, ahol mondjuk egy rádiókészülék volt, és beülnék oda az emberek közé, hogy ezt ők hogy élték ott meg. Hát szerintem akkor tudnám igazán átélni, meg értékelni ezt a győzelmet, és ez egészen elképesztő érzés lehetett ezekben a kis közösségekben. Hát közösségi média hiány nyilván ezek a kis közösségek érték meg ezt a győzelmet, úgy, ahogy egy ilyen győzelmet igazából
2: meg kell élni.
5: Itt az a baj ezzel a VB-vel kapcsolatban, hogy ezt a győzelmet, ahogy mondta a Pisti, hogy elhomályosítja a döntés, hogy mennyi minden a magyar válogatott ellen volt. Hát ez csak egyik szelete, hogy a vonatot lekéste a csapat, hát jött az eső, az egész, hogy agyonvertük a németeket a csoportba, és egy nehezebb ágra kerültünk, mert az előző VB két döntősével kellett játszani, Brazíliával, Uruguayjal, a németek meg megverték Jugoszláviát, utána elsimázták az osztrákokat. Utána mi megjátszunk egy hosszabbításos elődöntőt, ami óriási csatotáj, megnyerünk verekedés az öltözőbe, meg minden, ami ehhez kell. Tehát, hogy szellemileg, mentálisan is kiürül egy társaság egy ilyen győzelem után, és akkor pörögél fel egy olyan döntőre rendesen.
4: Hogy és ott már 8 perc után 2-0-ra vezet.
5: Igen. És előtte 8-3-ra verted a csoportba, úgyhogy be volt kötve a fél csapatnak a szemének, hátra volt a másik felének, hátra volt kötve az egyik lába, úgy verted a németeket a csoportba. És akkor elkezd esni az eső.
4: De július 4-én ne hívd be minket.
2: Tehát, hogy nem is fogja visszajátszás sem adni azt a találkozó, nem is mondom, hogy
5: adták a végén. Játékvezető tévedések. Tehát, hogyha van var, akkor amit tegnap a németek ellen befújtak, azt a Grosics ellen befújják. Ez egyértelmű. Utána a Puskásnak a végén az egyenlítő gólja, ami szerintem abból a felvételből is látszik, hogy nem lesz az egy felvétel, ami nincs vonalba, még abból is látszik, hogy nem lesz. Tehát, hogy ott minden ellenünk volt.
3: Nem ide kapcsolódik, de a tegnapi nap eredményei, és amit Bob említett, hogy átjöttek a szomszédok, a 74-es VB döntőt juttatja eszembe, ugye a németek a hollandokkal játszották azt a találkozót, és se a németek, se a hollandok nem fognak ezen a világbajnokságon döntőt játszani, és mi nekünk Rászkevén volt egy ilyen hétvégi telkünk, és nem volt áram, viszont volt egy tünde televíziónk, és a tünde televízió úgy is működtethető volt, hogy az autóból kivetted az akkumulátort, és rácsippentetted a Tünde TV-nek a két csatlakozóját, és akkor lehetett nézni. És mi úgy néztük ezt a meccset, és valóban a szomszédok átjöttek, nem kellett sámlit hozni, mert a kertbe ültünk a fűben. És gondold el, hát a Tünde TV, most nem tudom, ez a laptop, ez 14-szoros, nagyjából ilyen...
2: 36 centis volt, igen.
3: Hát, most nem túl nagy.
2: Az emberek többsége 120-140 centis.
3: Igen, úgy volt 32, átlója volt annyi. Szóval, hogy csak a tegnapi meccsekről.
4: Csak az aksi sem volt lemerülve.
2: Még a tegnapi meccsre beszélünk, azért te nem helyezted el ezt a bizonyos Magyarország-Uruguayt a
3: teljesítéletet. Nem szeretem.
2: Te se szeretem.
3: Nem szeretem ezeket.
2: De ugye én mindig azt mondom, hogy azért ez egy tétmérkőzés az volt. Tehát ugye annyira odáig vagyunk egy barátságos találkozóért, ami nagyon nagy dolog volt természetesen, de azért egy világbajnok elődöntő azért.
3: Inkább az a szomorú, hogy mi nem tudunk világbajnoki győzelmekre emlékezni. Holott többször is lett volna
4: a lehetőségünk. 86-osban.
2: Igen.
4: Az az utolsó győzelem.
2: A hollandok vannak még ezzel így. Ők egyetlenek, akik több világbajnoki döntőt buktak el tőlünk, ugye már szerencsétlen hollandok, és ezen a VB-n sem lesznek világbajnokok. Akkor viszont térjünk akkor vissza a jelenbe. Ezt kiveséztük valamilyen szinten, miután azt hiszem, hogy egyre kevesebb élő tanúja van ennek a mérkőzésnek. A szemtanúja szerintem egy se él. Tehát majd már mint magyar szemtanúja ennek a Magyarország-Uruguay meccsnek. Eleve emlékszünk a tegnapi mérkőzésre, ha már Bob felhozta, Itt arról beszélgettünk, ugyebár, hogy a németeknek volt egy szabályos gólja a hosszabbításban.
3: Mielőtt bármit bármit mondasz, én a nikaraguai nőszövetséget is képviselem ebben a székben.
2: Igen, azt most azért mondod, mert ugye a VAR-t a Tatiana Guzmán nevű nikaraguai hölgy vezette, a találkozót pedig egy marokkói hármas. Na most azért tényleg a egykori profilabdarúgó, az első osztályi focistához fordulok. Azért ez én kicsit viccesnek és megalázóan érzem, hogy egy német válogatott mérkőzését egy marokkói bírói hármas vezeti, akik azért nem vezetnek hétről hétre minőségi meccseket, és hogy egy nikaraguai hölgyet, még egyszer mondom, Tatiana Guzmánt ültetik be a VAR-helyiségbe.
4: Németes neve van.
2: Egy VAR-helyiségbe, aki most élt azzal a lehetőséggel, hogy megkapta élet. Ugye azt szokták mondani, hogy 10 perc hírnév mindenkinek jár. Most a hölgy megkapott egy fél perces hírnevet, és ezzel befolyásolhat egy világbajnokság sorsát. Nem megalázó a FIFA részéről egy ilyen bíró küldés?
3: Ez volt Tatiana levele.
2: Mondja Szegő Tibor, aki a nikaraguai nőszövetséget képviseli.
5: Mondjuk, én úgy néztem ezt a mérkőzés, hogy nem is tudtam egyébként, hogy ez a hölgy van ott a VAR-szobában. Tehát nem, ezért
2: a világos engem tudta volna meg, hogyha nem születik meg ez a döntés. Én is utána néztem meg természetesen, ki volt a VAR-szobában.
5: Mennyire? Tehát itt szerintem PC-nek kell maradni, és maradjunk is PC-nek. Akkor inkább én az egészet nézném. Történtek itt olyan tévedések ezen a világbajnokságon, amikor a VAR vagy nem működött, vagy rosszul működött, de hát ez mindig is így lesz, amíg emberek ülnek és vezérlik ezeket a képeket, vagy a képek alapján hoznak döntéseket. Én mindig is ezért mondtam azt, hogy nem kell a VAR, hadd legyen hülye a bíró magában len a pályán, és akkor legyen az övé a felelősség, meg a két partja az övé. Tehát tényleg, hogy többen vannak ezek a jó emberek, mint a játékosok. És nem tudnak jó döntéseket,
4: meg
5: hozni.
4: A technika az ki tud centizni, voltak olyan lesek, hogy egy centim múlott, hogy les vagy sem. Hát ezt szabad szemben nem látod.
2: És a les az egyetlen, amire jó működik a VAR, mert az technika, az széthúzod, mint a célfotót, és addig húzod, ameddig kiderül, hogy valóban a lábkörbe belógott-e, vagy a kéz.
4: Nem befolyásolja szerintem a nyilván úgy, hogy igen, de valójában mégsem befolyásolja, hogy a mérkőzés, hogy abból a szempont most fél méter előre rendben van, de 1-2 centi az...
2: Ez a szabály, de most akkor térünk vissza az adott esethez. Ez viszont befolyásolta a világbajnokság
4: nagyon
2: sorsát, valamilyen szinten befolyásolta, mert ugye ez eldőlt volna, hogy a legjobb 16 közé Paraguay helyett Németország. Aztán nyilvánvalóan, hogy aztán tovább ment volna aztán...
4: Jó, de még egy hét látsz.
5: Hát ezzel a futballal én remélem, hogy nem ment volna tovább.
2: Egyetért. Hogy... Ezzel a futballal ne is menjen. Na, mert a Paraguay ezzel a futballal jó helyen
5: nem.
2: Van?
5: Nyilván a Németország akart futballozni, Paraguayban meg akart ölni ezt a mérkőzést. Itt, amikor euró 100 milliós játékosokról beszélünk, és nem egyről, hanem itt azért a németeknél Virc, ugye tudjuk, hogy 150 millió eurós játékos, de hát ott van Musiala, ott van Havertz, ott van Sané, nem is sorolom föl, a kispadról is hasonló kaliberű játékosok szállnak be, tehát hogy ezt meg kéne oldani, tehát meg kéne tudni oldani, és a németeket már az Ecuadorán is azt láttam, hogy ezt nem tudják megoldani, tehát hogy nincs meg bennük a tűz, és én, hogyha most a játékvezetői döntésre kicsit elkanyarodhatok, itt a Németország pont azt vesztette el a futballjából, amiben a legerősebb volt, és az a tiszta szív és erő és a hit, hogy a legnehezebb pillanatban meg tudja fordítani. Hát ugye a Lineker-féle közmondás már nem érvényes. Hát ezt elvesztettük. És pontosan azért, mert teljesen átalakult a német futball karaktere, meg a német válogatott karaktere.
3: Én az egészre azt mondom, hogy tetszettek volna a rendes játékidőben legyőzni Paraguayt, és akkor nincs ez a döntés.
4: Igen. De hogy mindenki megszenvedett, tehát ha végignézzük ezt a 4 kieséses meccset, mondjuk a kanadaiakat hagyjuk, mert ott
2: mi szenvedtünk, de nem kicsit, tehát akik néztük, azt a találtam.
4: De hogy a végjátékba dőlt, és a másik 3 az késhegyig menő volt, tehát vagy hosszabbításban a 11-esek, vagy tehát a braziloknak is saját magukat kellett kirángatni.
2: 95. perc.
4: Tehát ez a rész még mindenki megszenved, valaki áldozatul esett.
5: A brazilok meg tudták azt oldani, a második fél időre felpörögtek, és ott nagyon jól futballoztak, tehát én azt mondtam, hogy úgy kell futballozni.
2: Jó futballistáik vannak talán, mint a németeknek, nem?
5: Jó, csak most összetesz ez a két keretet, biztos, hogy a németek jönnének ki jobbra, nevekre, meg értékre.
2: A németek?
5: Persze.
2: A brazillal szemben?
5: Hogyne. Ezt megnézhetjük majd. Nem
4: de
5: tudok
4: hogy
5: most
4: 60 percig adatokat. Egyik nagy se tudott olyat játszani, hogy azt mondod, hogy na hát ez biztos behúzza ezt a kieséses meccset, az első köröst.
5: De én pont ezt mondom, hogy nincsenek már, nincsenek nagyok és kicsik. Összenőtt a mezőny. Ami dönt, az az ösztönös és a váratlan. Amit húzott a Bruno Guimaraes a brazilok ellen, hogy 16-ról nem lőtte szét azt a japán emberhadat, hanem meghozott egy utolsó paszt a Martinellinek. Ja. Tehát, hogy ezt tudja eldönteni. És egyébként ezt Virc is tudja, de hát az ember láthatatlan az utóbbi egy évben.
2: Az elmúlt órában beszélgettünk Válidi Péterrel, akit én nagyon-nagyon tisztelek, mint szakértőt is, és ő is azt mondta, hogy gyakorlatilag láthatatlanok voltak a németek támadói. Tehát Zanéra azt mondja, nem is érti, mit keresott, én se értem, Havelsről se érti, mit keresott, a Wirtz teljesen elszürkült, mióta ott hagyta a Németországot. Musziala szerencsétlen, ő a pekes, mert ő nem tud visszatérni a súlyos sérülése után, úgy tűnik.
3: Van még egy kérdés, hogy miért rogatunk távol 11-est? Ráadásul sors döntő.
2: Noyer rúgta volna?
3: Mert ugye
2: Noyer berúgta a BL döntőben annak idején 2012-ben.
4: És ezzel vége a válogatott pályafutásának.
2: Ez borzalmas egyébként. Akkor Noyerről beszéltünk egy picit, tehát itt azért egy...
4: Nem ő rúgta a 11-et?
2: Nem, arról, hogy egy ikonikus játékosnak így kell véget érni a pályafutásnak, és ez tényleg szörnyű. Egyébként tökéletesen csinálta, mert az 5. 11-est megfogta, ő tartotta a meccsben a csapatot. Tehát az órán. Gyakorlatilag a tenisznyelven szólva, ha már megy Wimbledon, ugye Paraguaynak egymást követően 3 meccs labdája volt, és ebből 2-szer ő szervált. Tehát csak annyit kellett volna csinálni, hogy egyiket berúgni a kettő közül, vagy...
4: Ő többet nem tudott tenni.
2: Igen, tehát utána, úgy miért árukta?
3: Hát igen, miért árukta? 1-2, még egy kicsit visszatérve a Brazil-Japán meccsre, hogy tudni kell cserélni. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy az a Martinelli lőtte azt az egy gólt, amivel tovább lőtte Brazíliát, aki a meccsen végig nem játszott. Későn állt be, a második félidőben valamikor
5: állt be. És pörösdeki a szerepben az Arzenálban is átadva cserkétárba, úgyhogy tudja ezt kezelni.
3: Mellesleg ezen, tehát nyerhettem volna egy csomó pénzt, ha marad 1-0.
4: És akkor még finoman fogalmaztam.
2: Szerencsi játékról nem beszélünk természetesen, ellenben beszélünk ezekről a cserékről, mert nagyon érdekes számomra. A világbajnokság eddigi részének és a nagy részén ugye túl vagyunk, amire leginkább emlékezni fogok, az a cserejátékosok nagyszerű beállása. Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel.
3: Meg a kapusok. Meg a kapusok? Nekem a kapusok bejönnek most ezen a VB-n.
2: Nem az Uruguayra gondolsz, igen.
3: Félbeszakítottalak most.
2: Mert
4: sok a kapott gól átlag, magig magas.
2: Ennyi volt. Nem tudom, hogy érzitek, a cseleként beszálló játékosok szerintem nagyon sokat tettek hozzá, és ez egy új futball, ezzel az 5 cserével ugyebár, mert régen egészen más volt a dolog, nem tudom, mert régen 2 lehet a cserélni,
4: vagy egyet sem, hármat,
2: vagy egyet sem, mint 54-ben, igen. Szóval számomra eddig a világbajnokságon ez a legérdekesebb, ad egy, hogy a cserék nagyon jó szállnak be, ad 2, hogy tényleg a komoly világsztárként érkezett játékosok komoly világsztár teljesítményt nyújtanak. Messi, Holland, Mbappé, tényleg akiktől vártuk, talán még Ronaldo kicsikét.
5: Dembélé. Vinicius a braziloknál zseniális.
2: Így van. Vinicius, igen.
5: Hát olyan,
2: igen.
5: Nagyon jól. Mert a felelősség az övé, és nagyon jól kezeli, ezt úgy tűnik, hogy az övé a felelősség.
3: Látod, hogy alázat van benne?
5: Ezt mondom, hogy ez nagyon jót teszi
3: neki. Ami a Reálban ritkán vannak rajta.
5: Mert így van, mert van mellette olyan más kakas is.
4: Otthon lehet, hogy kibeleznék már, bocsánat, ha nem így viselkedne. Ott azért más. Reálban azt mondják, jó, nyávogjál, meg hisztiz, meg nem tudom, de itt a válogatottban nem teheted meg. És ráadásul nagy bajban voltak tegnap.
2: Nem az Ancelotti faktor egyébként? Róla beszélt itt Váridi Péter is néhány perccel ezelőtt, hogy ez valami elképesztően jó házasság. Tehát pont a szertelen braziloknak, pont a világ egyik legkeményebb és legnagyobb tudással rendelkező, és egyik legsikeresebb edzője.
4: De azért tegnap rezgett a léc, ez valójuk, nem? Jól játszottak a második félidőben, és sokan örültek, hogy nem lett hosszabbítás, de ez a japán válogatott egy kicsit fifikásabb, akkor ez, ahogy Tokióban legyőzték a brazilokat hátrányból, most is azért volt egy olyan kártyalapjuk egy 32-es pakliban, amiben ők nyertek volna.
2: Rezget a léc?
4: Nálam rezget. Tehát, hogy ennyire a végén lövöd. Kapuvasról.
3: Én azt hittem, hogy a japánok nyernek.
4: Na, akkor ez, ne.
5: Én az első fél idő után azt mondtam, hogy rezeg a léc, és utána az első, második fél első perce után azt mondtam, hogy itt azért a brazilok meg lesznek.
4: Csak mikorra?
5: Igen, megjött nekik, és én pont ezt mondom, hogy itt a japánokra mondott, hogy valami fifika, nincs fifika.
4: És nem volt ez az ösztön, nincs. Le van írva, ide futsz, és oda megy.
5: Jellemző a távol-keleti csapatokra, fegyelem, mindent tudnak.
4: Időben a vonat.
5: Gyorsabb, fürgék, nagyon sokat tudnak futni, megtanultak mindent a futballról, ami megtanulható, de nincs az, hogy balra nézek és jobbra passzolom. Már bocsánat, ez nagyon leegyszerűsít a dolog.
2: Egyetértünk, mert ezért nézzük a futballt egyébként, hogy balra nézek, jobbra passzolom. Én semlegesként, nyilván a magyar válogatott ott lenne, akkor abszolút ugrabugrálnék, hogyha futballgyilkos taktikával haladnánk előre és
4: nincs
2: előre.
4: Nincs a vérünkben, a japánoknak minden.
5: És ők ott voltak ráadásul fizikai paraméterekben is gyengébbek, ott voltak nagyon nagy bajban, hogy a brazilok elkezdték tolni befelé a labdákat a második félidőben, folyamatosan odaértek a 16-oshoz is, mert jöttek a beadások, és hát nyilvánvaló volt, hogy itt amit Rád Géber László mindig mondta, hogy magasságot azt nem lehet tanulni, itt megérkeztek a brazilok, és hát abból is egyenlítettek beadásból.
3: És a kapusra még hadd térek vissza, mert az a Suzuki védett, aki azért nem egy bravúrt mutatott be.
5: Igen.
4: Ezen volt a mérkőzésen.
3: Volt dolga, az a nagy kérdés.
5: Hát ezt mondhatjuk, hogy vicces a prémium széria hát volt, igen, most, igen, mi Suzuki-ból.
3: Hát igen, mi lett volna, hogyha mondjuk egy Toyota véd.
5: Igen.
4: Hát. Vagy Ladányi.
5: Igen.
2: Nagyon itt a reklámról.
4: Majd úgyis lesz
2: fog
3: kirozni. Pontot tettem a mondat végére.
2: Na, akkor viszont én kérdezek, meddig mehet ez a brazil csapat szerintetek?
4: Én
2: nem mondom, a VB előtt én Brazíliát tippeltem világbajnoknak. Igen, addig kérdezem, hogy ti hogy
4: látjátok. Ne nosztalgiázol.
2: Nem, én megmondom őszintén, én a számmisztikát vettem alapul.
4: Ja jó, ezért nem nyer szalotton sem.
2: Egyébként nem nyerek. Számmisztikát vettem alapul, azt mondtam, hogy 8 világbajnoka volt eddig a történelemnek, ugye ez a 23. világbajnokság. Ebből egy nem jutott ki Olaszország. Beszélünk, maradt 7. Uruguay az életben nem fog nyerni, maradt 6. Anglia az életben nem fog nyerni, maradt 5. És az 5 közül megnéztem ki az, aki a legrégebben nyert. Pontosan látjuk, hogy mindenki 20-24 évente nyer VB-t. Így csinálják az olaszok, így csinálják a németek, így csinálják a franciák, mindenki így csinálják. Most legrégebben Brazília nyert világbajnokságot 2002-ben, tehát egy teljesen tudomás alapban számmisztikát figyelembe véve.
4: Látszik, hogy mérnöki
2: elég sokat így foglalkoztam ez. Jó, akkor most bolondnak néztek.
3: Most áttételesen azt mondtad, hogy Anglia ki fog kapni holnap Kongótól.
2: Nem, én azt mondtam, hogy majd Brazíliát fogok kikapni a legjobb 8 közül.
3: Az nagy kérdés nekem, hogy mi lesz, ha 90 perces lesz Neymar.
4: Uh-huh. Két alatt nem lesz.
3: Nem lesz?
5: Ez lesz a szerep, amit addig.
2: Uh-huh. De ez elég, nem?
4: Lehet, hogy a hosszabbításra behozta volna. Egyébként lehet, hogy a hosszabbításra behozta volna.
5: Bocsát, őszintén kiláttan el, mert az elmúlt pár évben végigjátszani egy meccset így a körünkből.
2: Igen.
3: Én nem, hát az nem biztos, tudjuk. Persze. Jó, csak ez egy VB.
5: Amit te a számmisztikáról mondasz, én a VB előtt azt mondtam, hogy Ancelotti lehet az a faktor, ami miatt a brazilok nem biztos, hogy megnyerik, de hogy messze mennek, és én nagyon-nagyon szeretnék látni egy brazil-argentin elődöntőt.
2: Igen, egyik állam ugye Brazil-Argentin lehet, a másik
5: hát, állam meg... Az angolok, jó, nyilván mindenki beleszólott, mert itt most azt mondjuk, hogy hú, a franciák mekkora esések, aztán lehet, hogy kiesnek este.
2: No, hát akkor még tekintsünk adé vissza a brazil meccs utáni két találkozóra is, mert ugye már itt két ikonikus csapat esett ki, Németország és Hollandia.
4: Néhány óra különbség.
2: Néhány óra különbség, Németország és Hollandia. Ugye már tulajdonképpen el tudta volna képzelni a világ, mind a kettőt világbajnokként is, bár kellett volna hozzá fantázia, tehát kellett volna hozzá egy kis képzelőerő. Németekről már beszélgettünk. Ezek a hollandok örök megfogelek? Tehát az, hogy egy csapat 34 év alatt elbukjon 7 darab 11-es párbajt, azért már sorsszerű.
4: Ez egyik csapat először kapott ki, a másik meg mindig kikap 11-esekkel. Tehát német-holland. Tehát valahol azt te hiszel a számmisztikában, most kiderült, Emmet Díjason mindjárt fölhívlak. És akkor ott meg nem működik? Tehát ott akarod hinni a számmisztikát, ahol nem számít neked a hollandoknál?
2: Ja, most arra gondol...
4: Igen, most be akarlak húzni a csőbe.
2: Igen, értem, tehát arra gondol...
4: Tehát az egyik oldaladon szereted a számisztikát?
2: Nem, én nem azt mondom, hogy szeretem, csak segítségül hívtam a számisztikát. Mondom, azért döbbenetes. Egyébként a németekről, hogy ne felejtsük azért el, hogy, hogy szinte napra pontosan most van, hanyadik éve, 50 éve, hogy elbukták a németek az első büntető párbajukat, a bizonyos Panenka, ugye így megtanultuk, mikor itt volt, hogy így kell ejteni, nem ennyel, Antonin Panenka, igen, így kell mondani, ezt megtanultuk a tavalyi év során, mikor itt járt.
5: Ezt a köznyelvben nem ülteted át, hogy
2: nem tudom átültetni,
5: Panenka tudom, lesz mindig.
2: Tudom, mint hogy Ronald Duse lesz, igen, hogy bemét Duse lesz.
5: Ott 94-ben a Faragorics megpróbálta,
2: igen,
5: de
2: nem jött.
3: Hajdú B. Pistával közösen próbálták, és akkor már egy nem létező, akkor még egy már nem létező rádiónak a reggeli műsorában voltam műsorvezető, és fölhívtam Hajdú Pistát az egyik vonalon, és Faragú Ricsit a másik vonalon, és megkérdeztem, hogy ezt komolyan gondoljátok, és levezették nekem nyelvileg, hogy ez vélhetően ez egy helyes kiejtési forma, és ők megpróbálnak ebből divatot csinálni. Nem jött be. Mint ahogy én is próbáltam elérni, hogy Cody Hakpót Cody Hakpónak mondják, de nem sikerült, mert maradtunk a Gakpónál. Egyébként, hogy micsoda tragédia, és hogy pont ő szerezte azt a gólt, akinek a gyermeke ugye a megszületése előtt meghalt, ez borzasztó. És hogy valóban nagyon komoly lelki erőről tett tanúbizonyságot, akkor, amikor belőtte. Ami helyzet előtt egyébként egy zseniális mozdulat volt, ami azt megelőzte, mert egy már földön fekvő játékos pöckölte még Hakpó elé a labdát, amit ő aztán belőtt. Én is más kimenetelt gondoltam akkor erről a mérkőzésről egyébként.
2: Ha már nyelvészkedünk, akkor egy apróság, ugye Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport kiváló újságírója, aki gyakran megszólal itt nálunk, és ő ugye már perfekt portugál nyelvből, és egyszer elmondta nekem, hogy hogy kellene kiejteni Cristiano Ronaldónak a nevét. Hát azt hiszem, hogy Balázst keresztre feszítenék, meg minket is, hogyha úgy mondanánk, ahogy tényleg a portugálok mondják Cristiano Ronaldónak a nevét.
4: Svéd hokisnál Péter Forsberg. Mondom, kiről van szó? És akkor Péter Forsberg. Mondom, jó, Forsberg, de Forsberg. Igen, nem értettem, hogy kiről van szó, de a labdarúgóknak vígan van.
2: Hát meg a jégkorongozóknál az oroszoknak a nevét tudják, ja. Ugye hirtelen gondolkodok majd rajta, de a lényeg a másik visszatérve Tibornak a gondolatára. Én meg most már nem is tudom mióta, 20 éve próbálom, mióta a németek alumíniumnak nevezik a kapufát, azóta próbálom ezt elterjeszteni Magyarországon, de nem megy.
4: Nekem a kapufa
2: nem megy, alumíniumból, csak jönnek a dumák, hogy szétforgácsolj, hát mit forgácsolsz? Itt a régi kapufát lehetett szétforgácsolni, ezt az alumíniumot nem lehet szétforgácsolni. Ki látott már szétforgácsolt alumíniumot? Tehát van, de az nem a labda szokta szétforgácsolni, nem megy. Igen, és annak idején ugye furcsán néztek nézőjenőre, és ő kezdte, azt hiszem, úgy emlékszem, a kapuvasat, kapufa helyett kapuvasat mondani, és azóta ma már arra nézek furcsán, hogy jégkoromban valaki kapufát mond, mert
4: senki
2: az is,
4: nem mond.
2: Mert
4: úgy tanultuk meg kiskorunk.
2: Úgy tanultuk meg az alumínium.
5: Ne, a játékosoktól még ezek hallott, hogy óriási kapufa vannak. Több kapufát lőttünk.
2: A jégkorongozók?
5: Van a jégkorongozók. Lehet már még a régi verzió.
2: Igen. Akkor már itt.
5: Itt van volt a tükkény.
2: Igen. Na hát a jégkorongról fogunk majd egyébként beszélgetni. Az elmúlt órában Tokai Viktorral beszélgettünk. Az a fiatal ember Szongo Domáról, aki nem akármilyen lehetőséghez jutott, és elmondta Tokai Viktor is, hogy hát ez a lehetőség az még, ez tényleg csak egy ilyen lehetőségecske, majd a Spiller Pista befogja nekünk, vagy meg fogja nekünk világítani, hogy...
4: Mert ti szóljatok hozzá, mert lehet, hogy túl szakbarbár vagyok ebbe a témába. Tehát ti ugyanúgy tegyetek föl olyan hát, jelleg...
2: Hát, miután te is hozzászóltál a labdarúgó témákhoz, természetesen...
4: Én kívülálló.
2: Bob is hozzáfoglalkozni a szóni a jégkoronkhoz. De erről már csak a hírek után fogunk beszélgetni, hiszen egészen pontosan 5 van 2026. június 30-án, úgyhogy a hírek után folytatjuk majd Szegő Tiborral, Spiller Istvánnal, illetve Bobori Balázsral, de még egyszer mondom, csak a friss híreket követően.
0: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
6: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
7: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
8: Milyen nyár vár rád?
7: A legjobb zenék, nyári történetek.
9: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
7: Különleges ízek.
10: Nem akarsz minden nap főzni rá?
7: Izgalmas programok.
11: Fantasztikus!
7: Emlékezetes találkozások.
12: Rájámadom, mik a legendák.
13: Mondjad.
7: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
14: Julian Nagelsmann nem mond le, Paraguayban nemzeti ünnep van. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. Némileg enyhül a kánikula holnap. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
14: Németország és Hollandia is kiesett a 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Brazília egy 95. percben szerzett győztes góllal jutott tovább. A négyszeres világbajnok Németország a rendes játékidőben 1-1-re végzett Paraguayjal, majd végül 11-esekkel búcsúzott. Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, nem mond le a búcsút követően, még a dél-amerikai országban munkaszüneti nap van. Hollandia szintén 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval, majd ugyancsak 11-esekkel kapott ki. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban vagy 11-esekkel. Brazília ugyanakkor készülhet a nyolcaddöntős találkozójára, mivel 2-1-re győzött Japán ellen. A VB kieséses szakaszában ma, magyar idő szerint 19 órától, Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek. 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, még hajnali 3 órától Mexikó Ecuador ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A magyar női junior kézilabda válogatott nem jutott negyeddöntőbe a Csingcsungi korosztályos világbajnokságon Kínában, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. Az újonc Nagy Kanizsa otthonában lép pályára az előző szezonban még élvonalbeli Diósgyőr a labdarúgó MB2 következő idényének első fordulójában. A tavasszal még ugyancsak MB1-es Kazincbarcika a BVSC vendége lesz. A másik feljutó, a Gyirmót pedig a Csákvárt fogadja a nyitókörben. A másodosztály küzdelmei július 26-án vasárnap kezdődnek. Az utolsó fordulót egy héttel később az osztályozók következnek. Ezúttal már csak a bajnok jut fel biztosan az élvonalba. A második helyezett az OTP Bankliga 11. csapata ellen játszik osztályozót. A tabella utolsó két helyezettje kiesik az MB3-ba.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
14: Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten, Lágymányoson pedig 41 fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőgutát kapott férfit. Kifogyott az autójából a benzin jakabszálláson, és gyalog indult üzemanyagért. 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Végül a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében talált rá, lakossági bejelentés alapján. A kimerült középkorú férfit a rendőrök azonosították, a mentők kórházba vitték. Az extrém hőség miatt túlmelegedett több motorvonat, ezért délután és este több elővárosi járat kimarad. A Mavinform szerint elsősorban az S36-os, Z30-as, S40-es és Z42-es vonatokat érinti a fennakadás. Nem közlekednek egyes szerelvények például Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba. Pusztaszabolcs és Százhalombatta között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Tovább melegszik a Balaton vize. Tegnap Keszthelynél a felszíni víz hőmérséklete megközelítette a 33 fokot. A múlt hét óta egyre vastagszik a meleg vízréteg. Szigligetnél például már 1 méteres. A közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál is különösen meleg a víz, de egyelőre nincs fokozott algásodás.
0: Közlekedés.
14: Baleset történt a 441-es főúton Kecskemét és Nagykőrös között. A 24-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
14: Holnap sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már több felé számíthatunk záporokra és zivatarokra. Felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 32-38 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nemzeti Sportkör 2026. június utolsó napján Szegő Tiborral, Spiller Istvánnal és Bobori Balázzsal, és Spiller Pista már beharangozta, hogy a műsor második felébe ő szeretne jégkorongról beszélgetni.
4: Ti is szóljatok hozzá.
2: Jó, a Tibi csak Bob kezdi, akkor mi a véleményetek Szongott Domán Buffalo Sabres-öt való draftolásáról?
3: Te végig hallgattam Spiller Pista és Virányi Zsolt beszélgetését.
4: Szombat este a akkor készült.
3: Szerintem valamelyik ismétlés.
4: Igen.
3: És hát döbbenetes dolgokat tudtam meg. Tehát egyrésztről, hogy egy perces csúszásban volt az egész história, mert hogy a menedzser, amikor fölhívta, akkor Domán laptopján még nem látszott, hogy őt draftolták. A másik pedig, hogy amikor átadták a telefont valamilyen igazgatónak, akkor mondta az igazgató Dománnak, hogy légy szíves, nézd már meg az e-mail boxodat, mert oda küldtük a repülőjegyet. Néhány perccel azután, hogy draftolták.
4: És Budapest és nem Helsinki-be.
3: Igen. És hogy holnap mondta neki, ezt szombaton talán,
4: igen,
3: holnap 18 órakor jelenjél meg, légy szíves, az edzésen.
4: Buffalo-ban.
3: És legyen nálad rács. Őrület. Tehát ez a fajta profizmus, ami elharapózott az amerikai sportokban, az engem egyszerűen lenyűgöz. Tehát az, hogy a mesterséges intelligenciát megkérdezem, hogy hány óra múlva kezd majd esni az eső, az oké. Okay. De az, hogy 2 perccel azután, hogy draftolták, ott van az e-mail boxában a repjegye.
4: És akkor kell megvenni, hiszen mondjuk egy csapat előbb elvitte volna, akkor az egy kidobott.
3: Őrület. Egyébként én nekem az a véleményem erről, ugye a harmadik vagy a negyedik magyar születésű, akit draftoltak, igen, hogy...
2: Szuper vasvaj.
3: Igen, hogy...
4: Nem. Grosslő. Szabad ügynök, hogy ilyen csúnya szavakat dobálom.
3: Annak van, én tiszta szívemből örülök ennek, de annak van nagyon igaza, aki azt mondja, hogy itt azért még várakozzunk egy picit. Tehát nem úgy néz ki ez a történet, hogy november 9-én a Buffalo szép színeiben ki fog futni a jégre.
2: A New York Rangers ellen, igen, vagy a Pittsburgh Penguins ellen.
3: Egy olyan lehetőség kapujába került, amelyel ő neki élnie kell. És nekem, látva az ő játékát, most az elmúlt, most már 2 éve? 4 éve? Nem is tudom pontosan mióta figyeljük.
2: Az olimpiai selejtező óta, pozsonyi óta.
3: Igen, Káposztás Megyeren, hogy ő élni is fog ezzel a lehetőséggel, azt gondolom.
13: Pista, lehet, hogy megerősít, de szerintem még biztos, az sem garancia,
5: hogyha ő mindent megtesz, jó, hát még ez sem garancia, hogy ő bemutatkozhat az NHL-be, mert iszonyatosan nagy a verseny, óriási szerencse is kell, ugye magyar játékos még nem lépett végre az NHL-be, szerintem.
4: De az, hogy Vasjankó második kör, második hely, igen. Ő nem tudott.
5: Igen, ő nem, ő nem
4: mutatkozott be. És mindig egy másikat hívtak föl a farmligába.
2: Levi 9 vagy 10 meccsen bemelegített,
4: ült a padon. Tehát ott az a adott kapus megsérült volna, rosszul teljesít, akkor a Levente beállhatott volna tét meccsre. Előidény meccs sem volt a Levének, meg a Jankónak is. A Grösülnek nem volt. De mondjad tovább.
5: Én csak annyit tudok erről srácról mondani, hát én most már ugye viszonylag kívülről nézem ezt a sportágat, tehát...
4: De érződik, hogy csak... szereted. Hát írsz a Fehérvárról anyagokat.
2: Persze, mindenki szereti a hokit.
5: Ugye 12 évig
4: írtam. De nem határolt, nem. Tehát én imádom azokat a kollégákat, akik így rajta tartják a sportág ütőjelének.
5: 12 évig írtam ezt a Fehér megyei illatnál, ezt a sportágat. Ott azért akkor volt a Dunajváros. A Dunajváros és Zalbován aranykorszaka még egy darabig párhuzamosan azért még futott. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy nekem azt tetszik ebbe a srácba, hogy ez nincsen betolva. Tehát, hogy idejött tinédzserként, tiniként, már tavaly is szenzációs dolgokat csinált idén meg azt mondom, hogy az a gólya, azt ennyi idősen nem nagyon szoktak át csoportos VB-ken ezt meghúzni. Tehát, hogy nekem ezek a karakterjegyek mutatják azt, hogy odaérhet a végére, de én nagyon-nagyon óvatos vagyok ezzel, mert ez nem szabad terhet rá se pakolni, akár a sajtó részéről, vagy a közvélemény részéről.
4: Pakolhatsz rá meg kritikákat, jobb esetben ezeket nem is olvassa.
5: Hála Isten!
4: Sennyi.
2: Mit várhatunk, Pista?
4: Hát az, hogy most...
2: Nyilván, ahogy mondotta a Tibi is, hogy nyilván nem fog december 8-án
4: Pittsburghbe pályára lépni, vagy Los Angeles. Mind a kettő kollégának hibátlan rálátás és megérzése van. Itt még egy komoly fejlesztés. Ezek akik az első körbe kelnek el, ugye az ötödik körről beszélünk, és hétkörös a draft, tehát egy csapatnak 7 dobási lehetősége van. Az első körös gyerekek, és azonban is az első 15, azok ilyen accelerált gyerekek. Tehát azok kifejlett példányok, és a legtöbb esetben már ezek a gyerekek be tudnak mutatkozni egyből az NHL-be, nem egy Erste ligába, hanem egy NHL-be, ahol minden cserébe olyan hátvéd áll veled szembe, hogy azonnal melporos kapsz, ha kicsit próbálsz ott terelgetni jobbra-balra. Tehát itt a Buffalo honlapján is az van, hogy tehát nem is egy külső szemlélő ír, vagy szól hozzá, hanem hogy valószínűleg neki a legtöbbet a fejlődésem az jelentene, ha maradna ott Finnországban, de ugyanakkor annyival lesz előrébb, hogy most már egy buffalói stáb is mögötte áll, aki látja a hiányosságait, próbálja terelni majd a centerjátékát olyanra, amilyenre a Sabresnek a adott vezetői kérik, hogy bármikor bedobható legyen, nem NHL szinten, az NHL-ben is 3 szint van, tehát van egy farmliga, East Coast-nak hívják, van az AHL, most így magyarosan mondom, és még csak utána van az NHL, és pluszban megtehetik európai gyerekekkel, hogy azt mondják neki, hogy játsszál akkor a finn élvonalba. És nagyon érdekes a Domán helyzete, mert neki felnőtt meccse egyedül csak a magyar válogatottban van. Finn felnőtt élvonalban nem játszott. Tehát nehogy már egyből a egyesből ötösbe tett a kocsit. Nem. Megölnék. Tehát talán most mindenféle táborokon fog részt venni. És olyan szakemberek kezek között lesz, akik garancia arra, hogy biztos fejlődni fog, plusz neki még bele kell tenni a munkát nyilván, tehát nem fog az menni, hogy csak edzek vele, de neki kell ez a plusz is. Ez viszont ez a faktor meg abszolút benne van, hiszen 3 éve úgy döntöttek a szüleivel együtt, hogy akkor menjen ki. A magyar KS és az Újpest felhozta olyan szintre, hogy 15 évesen ki tudott menni, és akkor ott van sokkal jobban szem előtt. Arról nem beszélve, és ez talán nem is nagyon hangzott el, hogy a Buffalónak a főigazgatója, nem szerettem azt a szót, a general manager, finn. Tehát biztos, hogy a finn hálózata a Buffalónak, vagy az északi, úgy mondom, erre a Buffalónak volt 1-1 svéd kiválasztottja is. Tehát az a régió, az nagyon le van fedve, és ha Most mindenki, aki esetleg kritikát fogalmaz meg, sokkal jobban a Buffalo-i stáb, sokkal jobban ért ehhez, mint mi itt bárki. Még akár szurkoló vagy szakember is. Tehát ha látják a Dománon, hogy ezt vagy azt kell fejleszteni, az első három lépését, amikor el kell indulni a koriba, merre forduljon, tehát a jobbra-balra néz, merre adja, fonákkal kell kilőni, vagy tenyeressel. Ezeket mind sokkal jobban látják, és most ilyen szakmai stáb is mögötte van. El fogja dönteni a Buffalo, most van egy úgynevezett fejlesztőtábor, development camp, utána van a prospect camp, a már ilyen titánoknak, de ez is most nyáron, ott már játszanak más klubokkal, más NHL-es klubok prospektjeivel, ígéreteivel meccseket, ott már kijön az, hogy mert most edzésen virgontkodsz, de meccsen megnézik a te hoki IQ-dat, és utána még mindig vissza lehet hívni a felnőtt táborba, a úgynevezett main campbe, a főtáborba, és utána eldönti a Buffalo, hogy ezen jegyek edzésmunka, edzésen kívüli munka, és mondjuk felkészülési meccsek alapján, hol lesz neki a legjobb helye. Ezt megbeszélni majd a Finn klubjával, nyomjátok tovább a juniorba, de ha már tudjátok, akkor vigyétek be a felnőttbe. Vagy azt mondja a Buffalo, hogy baromi jó, már most aláír vele egy szerződés, mert most csak jog van a Buffalo-nál, mondja, hogy olyan teljesítmény nyújt, hogy csorog a nyálunk, most aláírnak vele egy úgynevezett bevezető szerződést, ez az entry level contract, bocsánat, ilyen angolul kell mondanom. Tehát ez mindenkire ugyanaz, az 1/1-es draftra is ugyanilyen szerződés van, bér maximummal, meg minimummal, és akkor már a Buffalo mondja meg, hogy akár ebbe a hármas osztatóba, amit mondtam, ezt az East Coast AHL NHL, vagy marad Európába, vagy ha tengeren túli ligában, pályaméreteken akarja játszatni, akkor meg azt mondja, hogy menjen el egy kiemelt junior, csúnya szóval major junior ligába, oda meg tavaly választották ki egy kanadai csapathoz. Tehát egyre több lehetőség nyílik meg előtte, egyre több és egyre nívósabb edzők keze között fejlődhet, és az, hogy ez egy kimutatás, tehát nem is a kritikusoknak adok táptalajt, és nem is a dicsérőknek. Ötödik körből eddig, aki elkelt ötödik körbe, nem lejjebb, nem följebb, annak a egy harmada játszott minimum egy meccset. Ötödik körös elkelteknek. Legalább 100 meccset 14%-a játszott a valaha elkelt ötödik körösöknek, és 500 NHL meccs fölött, tehát stabil NHL-es játékos, ma 100 meccs az mondjuk 2-3 szezon, néha fölhívnak, leküldenek fel, az 3 szezon. 500 fölött az meg minőségi NHL, megtámogatott nyugdíjjal életed végéig, abból pedig 4% az ötödik körösöknek. Ez egy statisztikai mutató. Első körösöknek nyilván impozánsabb százalékaik vannak, de az összes draftolt gyerek közül kb. A fele mutatkozik be. Én dolgoztam egy cseh sráccal, kapus, ötödik körbe kelt elő is, most a cseh élvonalba játszik, a Farm Ligáig jutott. Vagy amikor mondtad előbb a Vaj Ádám nevét, őt nem draftolták, mert a korba kiesett, ő egy nagyon jó szentpéteri vérvével be lehet kerülni az NHL-ben, nem draftoltanként, hanem úgynevezett szabadügynökként, és akkor a Vajnak volt így NHL-es szerződése, de ő is a Farm Ligáig jutott. Tehát oda már el tudott menni a Minnesota-nak a táborába, de a Vaj úgy döntött, hogy akkor ő kezdjen lejjebb. Aztán utána, mivel 3 évig vagy 2 évig nem kezdett vele, visszajött Európába.
3: De van jó hír is ezzel kapcsolatban, mert hogyha nem történne semmi, Domán annyira fiatal, hogy jövőre is draftolható még. Tehát egy év múlva is.
4: De egy év múlva nem, ha 2 éven belül nem ír alá a Buffalohoz, akkor lehet draftolni. Tehát a Buffalo-nak most 2 évig stopper elindul. Tehát túlkorosként egyszer még lehet. Például aki most nyert Stanley kupát az Andersen a Carolina-val, őt 2-szer draftolták azt a kapust.
5: Csak egyetlen, és hozzak egy másik sportákból egy hasonlatot, hogy magyarként szerintem mennyire nehéz betörni ezekbe a major ligákba, ugye Hanga Ádám. Hanga Ádám évekig a San Antonio Spurs draftolt játékosa volt. A pályafutása csúcsán, mondjuk 10 évvel ezelőtt a Baszkóniából igazolt a Barcelonából, az év, vagy a Euroliga legjobb védekező játékosa lett, Euroliga 4-es döntőket játszott, aztán a Real Madrid Euroligát nyert. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy Európa klasszis volt ő a pályafutása csúcsán. És sokkal gyenge, a Spurs nem volt a csúcson, nagyon, tehát akkor éppen a rosszabb, és sokkal rosszabb játékosok játszottak abban a Spursben, mint az Ádám, és egyszerűen nem kapta be, nem kapta be az esélyt.
4: És a Dávid Kornél se draftoltként jutott be, nem szabad ügynökként.
5: Igen, tehát, hogy én abban bízom egyébként, hogy valaki még ebbe a bizniszt is esetleg meglátja, hogy az első magyar, és akkor egy kis hype-ot erre föl akar építeni a klub, hogyha még, de nyilván figyelj, ez kell.
4: A svéd, finn, orosz, tehát mindenkit, még az orosz hokisok nem jöhetnek vissza a nemzetközi szintérre, az NHL vígan viszi el a fiatalokat.
2: Svecsényi Kolt olyan örömmel nézte, mikor bemulatkozott is, meg most Stanley Kupa
4: győztes lett. És most a drafton is rengeteg orosz el kell, úgyhogy ez egy, az NHL erre nagy ívbe tesz, hogy így fogalmazza.
2: Hanga szóba került, néhány perc múlva egy beszélgetést hallanak itt a Nemzeti Sportrádióban Hanga Ádámmal, és akkor vissza
5: a jégkoromhoz. A szerkesztettség látszatát keltjük.
2: Igen.
13: Akkor nem lőm
2: le,
13: hogy...
2: Te nem tudtál.
5: Igen, nem tudtam.
2: És tényleg az lesz, hogy egy beszélgetés Hanga Ádámmal, igen.
13: Hát akkor nem lőm le, hogy mi miatt lesz ez a beszélgetés. Nagyjából arról lesz szó, hogy vélhetően elmondja, hogy hol fogja befejezni a pályafutását. És akkor már hallgassuk meg azt a
5: lényeget. Hát most erre én is kíváncsi vagyok.
2: Na, így is van, maradhatok, viszont még visszatérünk vissza tényleg Dománhoz, Szongo Dománhoz. Minek, tehát mi a csúcs, minek örüljünk, ha 4 év alatt, ha 2 év múlva aláír egy szerződést, ha a 4 éves cikluson belül mondjuk pályára lép 10 NHL meccse, ez
4: hogy bemutatkoznak az NHL-ben, például egy NHL szerződés kötne, és először mondjuk Farmliga, és akkor oda kell az a szerencse, amiről már többen beszéltünk, tehát ha megy a nagy csapatnak, és kevesebb a sérülés.
2: 20 éve nem megy.
4: Most még eljutottak a playoffba, és 2. körben megáll volt, de eddig a Loser FC
2: volt. Utalált Miroslav Sátánnal volt jó talán a Buffalo.
4: Hasekkel döntősök voltak, de az is az előző évezredben volt, már 99. Én nyomja tovább, nyilván csukja be a fülét. Van szerencsém több olyan játékossal itt tartani kapcsolatot, akik közül az egyik már Stanley Cup-a győztes, neki nincs mobiltelefonja évközben. Tehát minden külvilág ki van zárva. Tehát ha az édesanyja akar vele beszélni, akkor a feleségét hívja, vagy a klubot.
2: Te hogy tartod vele a kapcsolatot?
4: Hát úgy, hogy küldök, és akkor vagy a
2: feleségét. Ja, neked felveszi. Neked felveszi.
4: A feleségének tudok írni. Értem. Hogy akkor most például jövőre meg akarom őt hívni, de ennyire, és csak nyáron, amikor motorcsónakozik, akkor van bekapcsolva a mobil, amit semmi. Mert azt mondja, mindenki...
13: Meg azért nem hallja.
4: De mindenki baromi okos. Tehát a közösségi média baromi okos tud lenni. Úgy olyan emberek fogalmaznak kritikát, akik lehet, hogy korcsolja se volt. És akkor mit keres itt egy magyar, vagy ki ez, vagy, de nem feltétlenül magyar, hanem itt egy magyar hokis hogy kerül ide. Hát úgy, hogy ő már 3 éve Finnországban játszik, és van egy álma. Kopitár is, akkor miért, de sajnálj, szlovénnek tartsam, nem. Hát elment Svédországba, kinőtte magát, 2 Stanley Cup-át nyert a Los Angeles-e, tehát ebből a régióból egy-egy ilyen hokis betörhet.
2: Nyilván egy helyszkán ennek, vagy egy kapukákónak könnyebb volt Finnországból betörni, de nincs
4: erre. És ha megnézik, és akkor ez volt egy azonnal, de inkább ha egy a közel azonos szintű játékos van, biztos, hogy a nagyobb nemzetbelit visznek el. És azt mondják, hogy igazából az, hogy a junior válogatottunk most csak Div 1 A, és úgy, hogy volt Div 1 B, az nem segítette a fejlődést. Az igen, hogy mondjuk a felnőtt válogatottba bemerték dobni akár a VB-n. Szerintem ez nagyot nyomotta itt. És ez az 5. kör nem egy rossz, tehát nem a lesajnált 7. kör, mert bocsánat, ha így fogalmazom.

0: Na, a hollandval meg megeszik a elefántokat szerintem.
1: Hát a norvégok azt hiszem jót tesznek a világbajnokságnak.
0: Mexikó még volt se kapott.
1: A norvégok jót tesznek rá, a szurkolók legalábbis a világbajnokságnak. Hát kimentek a Times Square-re 30 ezeren, és ilyet nem láttak az amerikaiak meg.
0: Fogalmuk sincs az ilyen jellegű szurkolásra.
1: Skótok kimentek a baseball meccsre, és olyan őrületet csináltak, hogy megköszönték a baseballsot, hogy ők még ilyet nem ilyen tapasztalhattak.
0: Ilyen szurkolás, ez
1: szurkolás. Na, hát sajnálom, hogy lehet.
2: Elefántcsontfart. Tehát, hogy az afrikai csapatok milyen erősek ezeken a VB-n, és mindent tudnak a futballról, és fizikailag nagyon erősek.
1: Egy biztos, ezt a meccset délbe fogják rendezni, viszont Norvég a szerencsére csarnokban, mert hogyha azt szabadtére rendeznék, Dallasban, Texasban, ez Arlingtonban a meccs. Tehát, hogyha szabadtére rendezték volna, akkor azt hiszem elefántcsontban a komoly esélye lett volna. Így Norvégnek van esélye. Hát ez volt a Nemzeti Sportkör 2026. június 30-án Szegő Tiborral, Spiller Istvánnal és Bobori Balázzsal.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Újabb izgalmas összecsapásokkal folytatódnak a világbajnokság küzdelmei. Este héttől az afrikai elefántcsontpart csap össze az Erling Haaland vezette Norvégiával. Később este 11 órától a kékek, azaz a francia válogatott mérkőzik meg a szívós svéd csapattal. Végül a késő esti programot a technikás mexikóiak és Ecuador összecsapása zárja. A Mexikó-Ecuador mérkőzés éjjel 3 órakor hallható élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Nyilván is lehet, hogy Magyarországról vonul vissza Hanga Ádám, a spanyol Juventud Badalonától.

0: távozó kosárlabdázó még nem tudja, hol folytatja pályafutását, de ahogy elmondta, most várakozó állapotban van, és teljesen kizárja a kosárlabdát. Hanga Ádám az M1-nek nyilatkozott, a riporter Csanádi Kristóf.
1: Ádám, múlt héten vált ugye hivatalossá, hogy távozol a Badalonától, érzelmes posztban búcsúztál, meg azért a szurkolók reakciója is sokat mondó volt. Hogyan élted meg az előző napokat?
2: Hát jobban, mint ahogy megéltem az utolsó mérkőzést. Az utolsó mérkőzés, amikor vége lett, akkor azért meg kell valljam, azért elérzékenyültem. Nyilván összegyűlemlett bennem nagyon sok érzés. Azért az utolsó két hét az nagyon érzelmes volt, mert nem lehetett tudni, melyik az utolsó mérkőzés. Ugye a Baszkóni ellen, ugye, amikor ugye a két győzelmig ment ugye a párharc, akkor is a második mérkőzésen, ugye elsőt kikaptuk ott Baszkóni, a második mérkőzésen adott hozzám Ricky Rubio, mondta, nem tudom, hogy az utolsó mérkőzésünk, de hogy nagyon nagy élmény volt vele játszani, és ott már érzékenyültem még a mérkőzés előtt, de aztán ugye nyertünk, sőt tovább is jutottunk, ugye, és akkor minden egyes mérkőzés az egy kicsit ilyen tényleg emocionális ilyen hullámvasút volt föl-le, mert nyilván minél tovább szerettem volna jutni, de aztán végül eljött ugye a pillanat az utolsó mérkőzésnek, amikor ugye lecserélt az edző, akkor tényleg óriási élmény volt, hogy felállva tapsoltak meg ott a Badalonában. Nyilván nagyjából azért már tudta mindenki, hogy nem fogok maradni. Volt egy pár interjúm a szezon során. Ugye úgy alakult az egész helyzetem a Badalonában, hogy én szóltam nekik még azt hiszem december környékén, hogyha szeretnék esetleg velem folytatni a munkát, akkor most lenne egy olyan idei intervallum, amikor le tudunk ülni, és át tudjuk beszélni esetleg a közös munkát a jövőben. Ha nem, akkor sajnos nekem el kell kezdenem ugye olyan döntéseket hoznom, amik lehet, hogy már visszafordíthatatlanak lesznek, és nem fogok tudni akkor már semmilyen választ adni, vagy legalábbis pozitív választ adni feléjük. És sajnos ez így is történt, az ajánlat elég későn érkezett már meg az ő részükről, és ekkor már ugye meghoztuk a döntést azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk hazajönni, és ugye a gyerekeket beirattuk az iskolába itt Magyarországon, valamint nyilván a költözésre készültünk már föl, úgyhogy nyilván ez most már csak egy ilyen formalitás volt, ez a pár nappal ezelőtti úgymond hivatalos elköszönés a Badalonától, ott már ugye tudták mindenki, de hát így is fantasztikus két év volt, és tényleg ahogy te is mondtad, mind a szurkolók által, mind pedig ugye a csapat által tényleg olyan pozitív üzeneteket kaptam, amik hát talán mindennél fontosabbak, az összes kupánál, az összes szép mérkőzésért, szép pillanatért, ezek azok a pillanatok, amiért azt gondolom, az ember tényleg azért játszik, és ezt azért jó volt átélni.
1: Maradjunk egy picit ennél a Valencia elleni meccsnél. Én azért a pályafutásod eleje óta követem a karrieredet, és hát azon gondolkodtam, hogy nem nagyon emlékeztem olyan pillanatra, olyan momentumra, amikor te így elérzékenyültél volna a pályán. Mi volt ennek az oka, vagy miért volt ennyire különös ez a Badalonai kaland?
2: Nem volt. Hát talán egyetlen egy volt még, ugye a 2023-as Euroliga döntő, az volt az egyetlen olyan, amikor még sikerült sírnom a pályán, vagy legalábbis ennyire érzékenyülnöm, de ugye az is egy másféle érzések gyűlemlettek akkor bennem. Ahogy mondtam, szerintem ez a két hét így összegyűlemlett bennem. Nagyon sok, a szezon elején nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt nekem. Nagyon nehezen indult el a szezon. Mentálisan nekem nagyon nehéz volt, nem is ment annyira jól a játék. Nyilván már úgy mentem bele a szezonnak, hogy akár lehet ez is. Most már azért elmúlt két-három év, majdnem minden szezonnak úgy mennek az ember, hogy akár lehet az utolsó is. Ennek is úgy mentem neki, de valahogy ez egy picit más volt. Pikantériájában más dolgokat éreztem. És ez nehéz volt feldolgoznom, ez is nagyon érdekes, mert sok emberrel beszélgettem, és mondtak, hogy hát jó, hát a tapasztalt játékos, igen, tapasztalt az ember, csak az ember egyszer vonul vissza, vagy egyszer van az, hogy utolsó mérkőzés, és azt ugye nekem is át kell élnem. Úgyhogy a szezon elején kicsit nehéz volt, aztán utána, amikor rendbe raktam a fejemet, és elfogadtam, hogy tényleg ez lehetséges, hogy az utolsó szezon külföldön, vagy legalábbis egy ebben a formában, akkor onnantól ez sokkal jobb lett a teljesítményem, és tényleg a szezon második felében azért már nagyon jó teljesítményt tudtam nyújtani. És ez egy kicsit olyan minden, tehát azért nyilván az emberben ott van az, hogy azért ez egy nagyon hosszú út volt, nagyon-nagyon sok olyan negatív és pozitív élménnyel együtt, ami így összejött, és hát nyilván benne van az, hogy tényleg ez lehet, hogy az utolsó mérkőzésem volt külföldön, ami az, hogy 2010-ben mentünk ki, ha jól emlékszem, még Márézába, azért ez egy nagyon durva 16 év volt, nagyon-nagyon intenzív, nagyon sok élménnyel, nagyon sok dologgal, és hogyha ez az volt az utolsó, akkor ennek azért egy nagyon szép lezárása volt. Nem tudjuk, hogy ez volt az utolsó, de ha esetleg ez volt az utolsó, akkor ez egy nagyon szép lezárása volt neki.
1: Hogyan esett az egyébként, ahogyan téged kezelt a spanyol sajtó azután, hogy kiderült, hogy távozol Badalonából, mert azért a világ egyik legerősebb bajnokságáról beszélünk, és te külföldiként töltöttél ott, hát 15-16 évet nagyjából. Azért ezek a reakciók szerintem önmagukért beszélnek.
2: Így van, nagyon jól esik. Pont amit mondtam, hogy ez talán még minden egyes kupánál és egyéni elismerésnél és csapat elismerésnél talán többet számít, mert mondjuk 10-15 év távlatában lehet, hogy talán valaki arra emlékezni fog, hogy megnyertem az Euroligát, de hogy most hány spanyol bajnokságot nyertem, vagy hány kupát, vagy hány szuperkupát, nem valószínű, hogy tudnak emlékezni. Viszont arra, hogy milyen ember voltam, hogy hogyan néznek rám, és hogyan tisztelnek a csapattársaim, a nézők, a szurkolók, a sajtó Spanyolországban, ez mindenféleképpen egy óriási elismerés. Nyilván ebben van is munka, és nem is, ebben a formában nem is igaz, hogy munka van benne, mert igazából mindig magamat adtam, és mindig magamat próbáltam, és tényleg talán ezért is van az, hogy mindenki, amikor elköszönök, akkor ennyire kedvem, mert soha mind a sajtóval is, és mindenkivel, amikor kommunikálok, akkor mindenkit megpróbálok tényleg egy kalap alá venni, és mindenkinek ugyanúgy megadom a tiszteletet, legyen az a szertáros a csapatnál, vagy a GM, vagy az elnök, mindenkivel ugyanúgy beszélek, és én azt gondolom, hogy ez, amit visszakapok igazából, ez a tisztelet, ez a szeretet, amit én megpróbálok mindig kifele sugározni, az, amit én visszakapok. És egy nyilván nagyon jól esik, meg hát ahogy mondtam is, ez egy óriási dolog, bárhogy is legyen ennek a folytatása.
1: Az öltözőben való szerepedről beszéljünk, kérlek, amit a Badalonánál töltöttél be, mert azért ez szerintem én kívülállóként úgy láttam, de majd megcáfolsz, vagy megerősítesz, hogy azért merőben más volt, mint korábban a pályafutásod során, bárhol ott voltál te rutinos rókaként, ott volt Ricky Rubio, ott volt Ante Tomic. Milyen volt egyrészt velük?
2: Meg... Jó volt. Volt egy közös csetünk, az volt a csapat chat neve, vagy Old Guys, ez volt a Old Guys Penya, ez volt a csapat neve, és akkor így hónapra azért megpróbáltunk mindig összehozni egy ilyen találkozót, ahol azért átbeszéljük a csapatnak a dolgait, de leginkább ami főleg a Rikinek az érkezésével ugye azért előtérbe helyeződött, hogy azért nagyon-nagyon szívén viseli ugye azért a Badalonának a sorsát, nyilván ugye onnan jött, és az egész klub azért neki nagyon közel áll a szívéhez, és egy változáson megy keresztül, indult el ebben az évben azért a klub, mert óriási potenciál van a klubban. Nyilván ez egy elképesztően történelmi klubról beszélünk, aki még annak euróligákat nyert, de ugye azt a fényét talán az elmúlt 20-30 évben azért ezt elvesztette, és ezt most szépen lassan szerintem elkezdtük szépen fölépíteni. Tényleg idén azért elképesztő az, hogy az embereket is visszahoztuk újra a csarnokba. Az illúzió, ami volt ebben az évben, az kicsit más volt, mint az elmúlt években. Nyilván ez a Rikinek is köszönhető, azért egy ekkora sztár ugye visszajön az NBA-ből, és itt folytatja velünk a játékot, azért ez egy óriási dolog volt. De megpróbáltuk azért ezt is így valamilyen szinten elindítani, és hát nyilván ugye ez is egy olyan feladat volt, ami új volt számomra, az, hogy ugye a fiatalokkal hogyan kell kommunikálni, hogyan tudjuk őket segíteni, hogyan tudjuk őket úgy motiválni, hogy közben azért nyilván néha kicsit erősebben rájuk szólni, de ne úgy, hogy azért nagyon a lelkükbe tapossunk, mert nyilván más generációkat élünk meg, hozzám még máshogy szóltak annó, most azért már nem biztos, hogy ugyanazt a hangnemet meg lehet csinálni, mint ugye mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, de egy óriási élmény volt ez is, és tök jó volt, hogy valamilyen szinten részre sem tudtam lenni ennek a badalonai történelmnek, ami szerintem most egy nagyon jó irányba kezdett el indulni, és nagyon remélem azt, hogy szóval tudják majd folytatni ezt az építkezést, és egy pár éven belül azt gondolom, hogy ott lehet újra tényleg a kosabb elitében ez a csapat.
1: 54 meccset játszottál ebben a szezonban, 20 perces átlaggal, hogyha jól számoltam, akkor ez nagyjából 1100 játékperc. Hogy vagy fizikailag?
2: Jó, köszönöm szépen, ez az érdekes, hogy ugye az elmúlt két szezon volt az a szezon, hogy igazából nem nagyon hagytam ki mérkőzést. Idén egy mérkőzést hagytam ki, mert kiment a bokám, és azt mondtam én, hogy mondom, most tényleg egyet hagyjunk ki már, mert már nagyon sok volt. De nagyon-nagyon jó vagyok fizikailag, tehát hogy tényleg nagyon odafigyelek, nyilván mind a táplálkozásra, mind a kosárlabdán kívüli életre, a prevencióra, mindenre nagyon-nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettem az elmúlt tényleg 3-4 évben, és ez talán most igazolódott be, tehát hogy nyilván még ugye amikor a Belgrádban voltam, akkor volt egy hosszabb sérülésem, de az is olyan volt, ami ugye igazából önhibámon kívül volt, tehát nem egy izomsérülés volt, vagy olyasmi, ami esetleg azért, mert nem lennék formában, hanem kaptam ütést a térdemre, és egyszerűen nem bírta ezt el a térdem. De tényleg az elmúlt két évben majdnem minden mérkőzésen ott voltam, minden edzésen ott voltam, tehát edzést is csak akkor adtam ki, hogyha az edző azt mondta, hogy jó, most kicsit pihenjél. Úgyhogy fizikálisan én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig tudnám ezt még csinálni. Ami itt ugye nagyobb kérdés, az a mentális oldala. Tehát azt gondolom, hogy az, ami egy kicsit nehezebb kezd lenni számomra, nyilván az edzések. Hát azért edzésre már, most azért nem akarok hazudni, edzésre azért már nem mindig úgy megyek le, hogy azért a most akkor ma szeretnék 100%-ot beleadni. Tehát azért vannak nehezebb, vannak szürkébb időszakok. Nyilván a szezon eleje azért az egy sokkal nehezebb időszak. Persze ezt a februártól nagyon élveztem a szezon, csak hát ugye odáig el kell jutni. Tehát azért az a szezon augusztusban kezdődik, és az ember, amíg eljut februárig, azért eltelik 6 hónap, ahol hideg van, nem annyira jó, nagyon sokat kell edzésre járni, nagyon sok utazás van. Ez a része ezért már nehezebb volt. Tehát ez egyértelmű. Fizikálisan nagyon-nagyon jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy továbbra is toppon tudok maradni. Ezt a mentális oldalt kell úgy megközelíteni, hogy nyilvánvalóan meg kell nekem találnom azt a motivációt, vagy azt a pluszt, vagy azt a dolgot, amiért nekem még megéri ezt csinálnom. Úgyhogy ez a kérdés az, ami mondjuk a nagy kérdés, hogy megéri-e majd még a jövőben.
1: Gondolkodtál már ezen, hogy mi lehet az a motiváció egy ilyen pályafutás végéhez közeledve?
2: Mindig van. Nagyon könnyen tudok találni bármilyen motivációt. Tehát ha kell, akkor pont az lesz a motivációm, hogy mostantól minden edzésre lemegyek, és aki az én posztomon van nálam 25 éve fiatalabb, azt szeretném minden nap a földbe tiporni. Ezt is tudom motivációként kitűzni magamnak. Csak kérdés az, hogy szükségem van-e még erre. Azt szeretném megvárni, hogy jöjjön meg azzal az érzés, hogy nagyon-nagyon szeretnék újra játszani. És hogyha ez az érzés újra megjön, és azt a bizsergést fogom érezni, akkor egyértelműen az lesz, hogy akkor oké, rendben van, akkor most nézzük meg, hogy akkor milyen lehetőségek vannak. Nyilván közben is mindent meghallgatok, pontosan ezért volt ugye az a kommunikáció az elmúlt időszakban ugye a Badonnal felett, tehát ez nem egy visszavonulás volt, hanem elköszöntünk a Badonnal, és most várjuk azt, hogy milyen olyan lehetőségek vannak sportszakmailag, és nyilván ugye utána pedig, ami talán még fontosabb, hogy a családommal hogyan tudjuk ezt igazából működővé tenni, mert ugye nyilván most valószínűleg szinte hazaköltöztünk, tehát most van egy stabilitás az életünkben, ezt nem feltétlenül szeretném felrúgni, úgyhogy most egy ilyen várakozó állapotban vagyok, ahol teljesen kizárom a kosárlabdát, tehát ez egyetlen interjú valószínűleg, amit fogok csinálni most itt az elmúlt következendő 2-3 hónapban.
1: Köszönjük szépen!
2: Senkivel nem fogok se beszélni, mert nem lesz semmi új, amit szeretnék mondani. Pihenni szeretnék, kikapcsolódni, a családdal lenni, és meglátjuk. Eddig tényleg ez a 10 nap, amíg itthon voltam, ezt nagyon élveztem, és meglátjuk, hogy a jövő mit hoz majd.
1: El tudod azt képzelni, hogy itt Magyarországon fejezed be a pályafutást?
2: Természetesen, bármit. Tehát, hogy ez mondjuk egy 5 évvel ezelőtt megkérdezel, akkor egyértelműen kizárom azt, hogy én Magyarországon fejezem be a pályafutásomat, de ezt is látom, persze. Hogyha megjön az az érzésem, hogy szeretnék kosárlabdázni, akkor pont ez a szép az egészben, hogy senkinek nem tartozok semmilyen elszámolással, senkinek nem kell bebizonyítanom, hogy jó vagyok, rossz vagyok, egyetlen egy dolog miatt játszhatok újra, mert én azt szeretném, és azért, mert hiányzik, és azért, mert élvezem még mindig ezt a játékot. Úgyhogy, és ez egy tök jó dolog, tehát, hogy pont a srácokkal, most a fiatalokkal, akiket beszéltem, hogy ez a legszebb része, és ez, amit nekik érteniük kell, hogy szeretni kell a játékot, és addig, amíg szeretik a játékot, addig minden sokkal könnyebb. És hogyha én azért térek vissza, hogy azért játszok tovább, mert én annyira szeretem ezt a játékot, mert hiányzik és szeretném folytatni, hát akkor annál szebb motiváció amúgy nem is kell, mert akkor igazából nem is motivációt kell keresni, hanem csak élvezni kell minden egyes percét, pillanatát annak, hogy még tovább tudom játszani ezt a gyönyörű sportágot.
1: Melyik érzés erősebb egyébként most benned? Tehát arra lennék kíváncsi, hogy ami most benned van, az mit mutat előre mondjuk 2-3 hónap?
2: Hát most az az érzésem, hogy elképesztően élvezem azt, hogy itthon vagyok, ahogy mondtam. Tehát az az érzésem, hogy stresszmentes vagyok, most egy kicsit pihenek, hogy nem nagyon akarok azon gondolkodni, hogy mi lesz a jövőben, mert bárhogy is lesz, azt tudom, hogy jó lesz. Tehát hogyha ez esetleg egy külföldi ajánlat, és azt kell majd mérlegelnem, hogy akkor hogyan kell megoldani a családdal való mozgást, vagy esetleg én mennék egyedül, vagy lehet, hogy mégiscsak jön az egész család, mert mondjuk egy olyan euroligás ajánlatot kapok, amire azt mondom, hogy ez tényleg sportszakmailag még azért egy óriási kihívás.
1: Ha akár az Euroliga is benne lehet?
2: Természetesen januárig itt van az Euroligának az átigazolási időszaka, ugye, hát rengeteg, nekik aztán most ugye nem mondtad, hogy 50, nem tudom hány mérkőzés, ők megjátszanak majdnem 90-et, rengeteg sérülés van, rengeteg edzőváltás, rengeteg új dolog van. Az is persze, bármi. Bármi itt van 100%-ig, úgyhogy ez nagyon jó. Ez most egy ilyen, és még ilyenem sem volt, hogy ilyen nagyon szabadúszó voltam. Tehát ugye mindig én az egész karrierem során tulajdonképpen ilyenkor már szinte szerződésem volt. Bárhova is mentem, tehát hogy rögtön aláírtam. Talán egy év volt, amikor ugye ez a húzavona volt az NBA-vel, meg ugye a Barcelonás szerződéssel, de hát akkor is tudtuk, hogy hova megyünk. Tehát hogy most ki szeretném élvezni azt, hogy nagyon kosabbával nem kell foglalkoznom. Lorán Bandi, menedzser, barátom, ő intézi a dolgokat, beszél az emberekkel, gyűjti az információkat, és hogyha tényleg eljött az a pillanat, hogy valamilyen szinten döntést kell hozni, akkor döntést fogunk hozni, leülök a családommal, és átbeszéljük azt, hogy mi az, ami a legideálisabb nekem, a családnak, és hogyha tényleg én annyira nagyon szeretnék kosadozni, akkor biztos vagyok benne, hogy a családom nem fog semmilyen akadályt gördíteni elé, hogy esetleg én tudjam folytatni, de most egyelőre tényleg. Hát ez a legjobb érzés, hogy nem állok döntési helyzet előtt, és ez egy tök jó dolog.
1: Jó látni, hogy ennyire lazánk ezzel.
2: Nagyon imádom, nagyon szuper, nagyon szeretem tényleg ezt. Mindenki, aki kérdezte tőlem, elkezdtem ugye most két iskolát, amit az elkövetkezendő két évben beszeretnék fejezni. Minden igazából a sporttal kapcsolatos, ami igazából sports and business management, valamint az edzőit is szeretném befejezni, amit Spanyolországban csinálok, úgyhogy rengeteg feladat van, ugye most a költözés, az új házzal kapcsolatban, gyerekeknek ugye az iskolába való beiratás, most osztályvizsgákat kell tenni a nagyobb lányomnak, szóval rengeteg fronton meg kell felelnem, és most jelen pillanatban a kosarat eléggé hátra soroltam, úgyhogy most az egy ilyen kis parkolópályán van, és meglátjuk, hogy milyen lehetőségek lesznek.
1: Tavaly házfelújítás volt gőzerővel a nyáron,
2: két évig. Igen.
1: Meg ugye a Balatonon töltöttétek a nyarat a családdal. Ebből a szempontból idén nyáron mi a terv?
2: Így most hazajöttünk, most beköltöztünk a házba.
1: Jó érzés volt?
2: Nagyon jó érzés volt. Nyilván ezt úgy képzeljük el, hogy persze a ház megvan, a bútorok nagy része megvan, de hát azt tudjuk azt, hogy ez egy ilyen soha véget nem érő projekt. Úgyhogy ezt most elkezdtük, és akkor szépen lassan tegnap most pont szőnyeget tudtunk venni, és hát nyilván minden nap egyre jobb és jobb lesz, de hát nagyon élvezem azért. Nyilván ez is az életünkben az elmúlt 16-7 év az arról szólt, hogy azért mindig egy kicsit ilyen átmeneti időszak volt. Annak ellenére, hogy azért nyilván a barcelonás időszakban azért ott már tényleg saját házban laktunk, azért az már egy sokkal élhetőbb körülmény volt, de hát azért mindig az ember albérletekben lakik, és azért az mindig egy kicsit más. És az, hogy most tényleg végre beköltözhetünk abba a házba, ami azért álmaink ház, amit mi találtunk, ami minden ott van, ahol szeretnénk, azért ez egy más érzés. De hát, ahogy mondtam, ez egy soha véget nem érő projekt, úgyhogy minden nap lesz valami, ami újat kell csinálni, kerttel kapcsolatban, stb. Szóval, de nagyon élvezem ezt is, nagyon-nagyon élvezem.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17:50 kor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallom.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Julian Nagelsmann nem mond le, Paraguayban nemzeti ünnep van. Elképzelhető, hogy Magyarországról vonul vissza Hanga Ádám. Jó napot kívánok, Berelmese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Németország és Hollandia is kiesett a 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Brazília egy 95. percben szerzett győztes góllal jutott tovább. A négyszeres világbajnok Németország a rendes játékidőben 1-1-re végzett Paraguayjal, majd végül 11-esekkel búcsúzott tegnap éjszaka. Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, nem mond le a búcsút követően. De most hallgassuk meg azt a nyilatkozatot, amit a kapitánya lefújás után tett.
2: Elképesztően csalódott vagyok. Már a Paraguay góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kis padján.
1: Paraguayban ugyanakkor érthetően nagy a boldogság, olyannyira, hogy az államfő a dél-amerikai országban munkaszüneti nappá nyilvánította a keddet. Hollandia szintén 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval, majd ugyancsak 11-esekkel kapott ki. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban vagy 11-esekkel. A hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman így értékelt a kiesés után.
3: Teljesen indokolt volt, hogy 5 védővel játszottunk ezen a mérkőzésen. Ismerem a játékosaimat és a keret adottságait. A mi játék stílusunkhoz ez illik a legjobban. Látványosan kevesebbet hibáztunk, mint a csoportkörben. Az ellentámadásainkkal viszont nem tudtuk elégszer megbontani a marokkói védelmet, ez pedig ezúttal kevés volt. Az afrikai csapatok taktikailag és technikailag is egyre kifinomultabb focit játszanak. Ennek Marokkó a legékesebb példája. Fantasztikus játék. Játékosok alkotják a csapatukat. Nem is meglepő, hogy előttünk állnak a világranglistán. Nem tudom, hogy a jövőm hogyan alakul a holland válogatott kispadján. A következő napokban tiszta fejjel kell átgondolnom, hogyan tovább.
1: A korábbi magyar szövetségi kapitány Várhidi Péter is nyilatkozott a német és a holland csapat VB szerepléséről.
4: Nem olyan minőségi válogatottakat tudnak most már létrehozni, akik képesek lehettek volna, szinte mondhatom, hogy világsztár nélkül. Hiszen most, hogyha egy kicsit elemeznénk a futballt, és jobban bele tudnánk menni, hogy milyen stílusú futball játszik ma szerepet, és milyen stílusú futballban találjuk meg a sztárokat, akkor ez nem Németország, és nem Hollandia. Eléggé sablonos a játékuk, és inkább csak hát a múltbeli szeretet. Hogyha azt nézzük, hogy Németország hányszoros világbajnok, vagy hogy Hollandiában micsoda sztárok nevelkedtek fel, és ugye VB-döntőket játszottak többet is, úgyhogy ebből a szempontból kicsit nosztalgikus a visszagondolás, de a mai válogatottban egyetlen egy olyan játékost nem érzek, aki mondjuk mérkőzéseket képes lenne eldönteni, és mondjuk egy végcélt kitűzni, akár egy döntőbe jutást, vagy egy elődöntőbe jutást.
1: Brazília ugyanakkor készülhet a nyolcaddöntős találkozójára. Gabriel Martinelli 95. percben lőtt góljával a brazilok 2-1-re nyertek Japán ellen tegnap este. A BB kieséses szakaszában ma magyar idő szerint 19 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek, 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, még hajnali 3 órától Mexikó Ecuador ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Dárdai Bencénél szóba sem került a klubváltás. A Wolfsburg labdarúgója a felépülése után is eddigi csapatánál marad, annak ellenére, hogy az együttes kiesett a Bundesligából. Dárdai Bence tavaly novemberben szenvedett tércalakszakadást, de reméli a szezon kezdetre felépül. Dárdai Bencével Pál Pál előtt beszélgetett.
5: Sokat vagyok most már kín labdával, minden gyorsabb lesz most már, aztán remélem, hogy edzőtábor körül be tudok szállni megint edzésbe. rendesen.
6: És mi az elképzelésed az új szezon rajtjára? Bevethető leszel a legelső tétmeccseteken?
5: Remélem, de most nem azt nézem, hogy legyek ott az első tétmeccsen, hanem először edzésbe akarok lenni megint. Az olyan 3-4 hét múlva lesz az edzőtáborba, és aztán megnézem a heteket, hogy mennek, hogy érzem magam, és remélhetőleg jó leszek első meccsre.
6: Mert hogy nagy szükség van rád, hiszen a csapat nem éppen a legfényesebb korszakát éli. Hogy éltétek meg? Hogy élted meg te személyesen, hiszen nem tudtál a csapat segítségére lenni azt a tényt, hogy kiesett ennyi idő után az együttes, 29 év után a Bundesligából?
5: Nagyon kemény volt, mert igazán nem játszottam az egész szezonban, és kintről nézni azért még jobban fáj, mert nem tud segíteni, nem tud csinálni semmit, hanem csak látod, hogy héttől hétig mindig kikapunk, vagy nem az az eredmény, amit elképzelhettünk volna, aztán nagyon nehéz volt.
6: Új vezetőedzőtök van Tobias Strobel személyében, sikerült-e vele egyeztetned? Hol számít a te szolgáltatásodra, a pálya melyik részén, mennyire tudsz azzal számolni, hogy ha felépülsz, akkor ott lehetsz mondjuk a kezdőben?
5: Nagyon jó, hogy ilyen fiatal edző jött ide, remeken szerepelt felbe a harmadosztályba, focizni akar, minden, amire én is szeretem, hogy ki akarjuk hozni a labdát, focizni akarunk, dominálni akarunk. Szerintem jó lesz. Még nem annyit beszéltem vele, meg még sok volt a teszt a héten. Most kezdődik csak rendesen, most második edzés a csapatnak is, úgyhogy még sokat nem beszéltünk ilyenekről, de az első így beszélgetések nagyon jók voltak.
6: Hogyha lehet hinni az internetnek, akkor 2029-ig szól a te szerződésed ott a Wolfsburgban. Ki szeretnéd ezt tölteni jelen állapotban így, hogy ugye kiestetek, esetleg szóba került egy klubváltás, vagy kitartasz a VfL mellett?
5: Nekem nem került szóba, mert én először egészséges akarok lenni, játszani szeretnék, visszatérni a pályára, és én nagyon szeretek itt élni. Családom Berlinben van, most már Újpesten is valamikor, de így én nagyon jól érzem itt magam, és itt akarom folytatni először. Magyarországon még nem szeretnék játszani. Én még kinn akarok játszani a topligákba, próbálni fejleszteni magamat, és én először itt fogok maradni.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar női junior kézilabda válogatott nem jutott negyeddöntőbe a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. Még nem tudja, hol folytatja pályafutását, de lehet, hogy Magyarországról vonul vissza Hanga Ádám, a spanyol Badalonától távozó magyar kosárlabdázó. A 16 évnyi légiós élet után hazaköltöző korábbi Euroliga győztes klasszis Csanádi Kristófnak nyilatkozott.
7: El tudod azt képzelni, hogy itt Magyarországon fejezed be a pályafutást?
8: Természetesen, bármit. Tehát, hogy ez nagy, mondjuk egy 5 évvel ezelőtt megkérdezel, akkor egyértelműen kizárom azt, hogy én Magyarországon fejezem be a pályafutásomat, de ezt is látom, persze. Hogyha megint az az érzésem, hogy szeretnék kosárlabdázni, akkor pont ez a szép az egészben, hogy senkinek nem tartozok semmilyen elszámolással, senkinek nem kell bebizonyítanom, hogy jó vagyok, rossz vagyok, egyetlen egy dolog miatt játszhatok újra, mert én azt szeretném, és azért, mert hiányzik, és azért, mert élvezem még mindig ezt a játékot. Úgyhogy, és ez egy tök jó dolog, tehát, hogy pont a srácokkal, most a fiatalokkal, akiket beszéltem, hogy ez a legeslegszebb része, és ez, amit nekik érteniük kell, hogy szeretni kell a játékot, és addig, amíg szeretik a játékot, addig minden sokkal könnyebb. És hogyha én azért térek vissza, hogy azért játszok tovább, mert én annyira szeretem ezt a játékot, mert hiányzik és szeretném folytatni, hát akkor annál szebb motiváció amúgy nem is kell, mert akkor igazából nem is motivációt kell keresni, hanem csak élvezni kell minden egyes percét, pillanatát annak, hogy úgy tovább tudom játszani ezt a gyönyörű sportágot.
1: A 64-es főtábla első fordulójában fejezte be szereplését András Csaba az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A magyar játékos a kínai származású, de német színekben induló VB ezüstérmes Dang Q-tól kapott ki három játszmában. Távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC-től Riccardo Piscitelli, mivel az olasz kapus lejáró szerződését nem hosszabbította meg a klub. A Nemzeti Sportkrónika ezzel véget ért. Sportvilággal legközelebb 22 óra 30 perctől várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Egy fél óra maradt a hazafutásból 2026. június 30-án, és ebben a fél órában a labdarúgási a főszerep, hiszen zajlik a 23. labdarúgó világbajnokság. Ki ne tudná, mi is sokat foglalkoztunk ezzel az elmúlt két és fél órában. A 19. napon óriási meglepetések születtek, ezekről is beszélgettünk, de most konkrétan összefoglalja nekünk a 19. napnak az eseményeit Szalai Kristóf.
2: Brazília késői góllal fordított és tovább jutott. Meglepetésre búcsúztak az európai országok a világbajnokság legjobb 32 csapata között. Carlo Ancelotti sikerrel vette az első komoly akadályt Japán ellen. Az ázsiaiak ugyan vezetést szereztek az első félidő derekán Sano révén, de a szünet után a brazilok Casemiro góljával egyenlítettek, majd a ráadás pillanataiban a 95. percben Martinelli góljával fordítottak és 2-1-es győzelemmel továbbjutottak a 8. döntőbe. A mérkőzés után a győztes csapat kapitánya Carlo Ancelotti nyilatkozott.
3: Megérdemeltük a győzelmet. Igaz, hogy gólt kaptunk, de a csapat nem vesztette el a türelmét. Szerintem a csapat jól teljesített, az első félidő is rendben volt. Szépen játszottunk, jobban erőltettük a beadásokat, a második félidőben jól sikerült. Casemiro fennmaradt a pályán, betalált, Martinelli becseréli, ő megnyeri. Egy egész csapat segít a szereszon. Vannak az erőforrásaink, van kvalitás nálunk a pályán és a kispadon egyaránt. Jó, hogy a játékosok egyénileg jó szinte képviselnek és összejátszanak, együttműködnek. Mi Lucas Paqueta és Casemiro egészségi állapota holnap kiértékeljük. Nagyon sokat kivett a játékosokból ez a meccs. Japán nem egy könnyű ellenfél, nagyon jól szervezett csapat volt. Megérdemeltük a győzelmet, és ez nagyon fontos. Az utolsó, jól ismerjük, hogy mit kíván a brazil szurkolótábor. Miért Endrick jött be, és nem Neymar? A hosszabbítással tartogattuk Neymart, beszéltem vele, és azt mondtam, hogy ha nem egyenlítünk ki, akkor a 60.-65. perc környékén pályára lép. Sikerült kiegyenlíteni, és nem akartam megbontani a szerkezetet, mert a csapat kontrollálta a mérkőzést.
2: Carlo Ancelotti nyilatkozatát lehetett hallani. A japánok szövetségi kapitánya Hajime Moriyasu viszont csalódottan értékelt a kiesés után.
4: A játékosok a legjobbjukat nyújtották és remekül fociztak. A közönség pedig hatalmas támogatást adott nekünk. Reméltük, hogy tovább tudunk jutni a tornán, de ez nem sikerült és kiestünk. Szeretnék szólni pár szót a japán szurkolóknak, akik ide utaztak hazánkból, vagy a világ minden tájáról, vagy éppen a tévében néztek minket. Elnézést kérek, hogy nem sikerült elérnünk a célunkat, de bízom benne, hogy ennek ellenére is büszkék ránk és a játékosaimra.
2: Hajime Moriyasut, a japánok szövetségi kapitányát lehetett hallani. Most pedig a mindent eldöntő találat szerzője, Gabriel Martinelli következik.
3: Még szavaim sincsenek arra, hogy ezt leírjam, hogy mekkora boldogságot érzek. Egész Brazília örül ennek a továbbjutásnak, egész családom, feleségem, barátok. El se tudnám magyarázni, hogy mind megyek keresztül, úgy gondolom, hogy csak jó idő múlva esik le a tantusz. Tudtam, hogy lesz majd a lehetőség, lesz még lehetőség a kapufát követően is. Nagyon örülök, hogy sikerült továbbjutni, mindenki mindent beleadott egész mérkőzés során, de egyszerűen nincsenek szavaim. Mi történt a szemeddel? Az egyik szögletnél a Gabi azt hiszem oda blokkolt, és az egyik védő odaért könyökkel. Lehet, hogy vérzik egy kicsit, de nem fontos. Amikor Mateusz Cunha helyére bejöttél, akkor úgy gondolom, hogy sok mindenkit meglepett. Készültetek erre? Természetesen nem sokszor játszom ezen a poszton, de erre is képes vagyok. A Mister beszélt velem, mondtam, hogy meg tudom csinálni, és nagyon örülök, hogy tudtam segíteni a csapaton. Teljesen mindegy, hogy baloldalt középpályán, pályán, csatárként, akárhol vagyok is, mindig megpróbálok segíteni a brazil válogatottnak.
2: Gabriel Martinellit lehetett hallani, a brazil válogatott támadóját, aki a győztes gólt szerezte a brazília-japán mérkőzésen. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Bene Ferenc pedig így értékelt a meccs után.
5: Kétségtelen, hogy ha a mérkős teljes egészét nézzük, akkor megérdemelt a brazil továbbjutás. Én úgy gondolom, hogy a japánokat belekényszerítették a szimpatikus vesztes szerepébe. Alapjában jöve a mérkőzés tervek hatékonyságát tekintve eltérő volt a két félidő, hiszen az első félidőben a japán válogatott kivette a brazil játéknak a méregfogát azáltal, hogy folyamatos nyomást helyeztek a labdás játékosra, és a brazil válogatott csak oldal és visszapasszokra kényszerült, nagyon kevés időt töltött az ellenfél 16-osán belül, és nem tudott érvényesülni az a fajta brazilos dominancia, brazilos technika, illetve a japán kontratámadások, főleg amikor magasan tudtak labdát szerezni, mondjuk az ellenfél térfelén vagy a félpálya környékén, bizony sok veszélyt hordoztak magukban. Egyik veszélyhelyzetből, ilyen kontratámadásból gólt is tudtak szerezni a japánok. A második fél időben nem utolsó sorban a cseréknek köszönhetően megváltozott a játékképe. Már a japánok nem tudtak olyan nyomást helyezni a labdás játékosra, mint az első fél időben. A kontratámadásokból egyre inkább elfogyott az erő, elfogyott a veszély, és ahogy telt az idő, érezhető volt, nyilván az egyenlítő gól után, amikor a mentális fölénybe is került Brazília, érezhető volt, hogy a japán válogatott egyre jobban kezd elfáradni, a cserék nem hozták meg azt az áttörést, azt a hatékonyságot, amit a brazil oldalon viszont meghoztak. Tehát igazából az volt a kérdés, hogy a hosszabbításba darálja be Brazília Japánt, vagy még a rendes játékidőben. Hát ez inkább ugye a rendes játékidőre hozta meg az eredményt. Ugye Bruno Guimarães és Martinelli zsenialitásának köszönhetően a 96. percben tudta győztes gólt bevinni Brazília. Én úgy gondolom, hogy a 90 perc, vagy a hosszabbításokkal együtt 100 perc alapján megérdemelte Brazília. A japán válogatott nagyon stílusos, nagyon tudatos futballt képviselt és produkált ezen a mérkőzésen, de a nagyobb játéktudás azért hosszú távon kijött, és nem utolsó sorban hangsúlyozom, hogy a brazil válogatott olyan minőségű cseréket tudott a pályára küldeni Ancelotti révén, amit a másik oldalra nem volt képes.
6: Összességében szerinted mennyire meggyőző a brazil válogatottnak a teljesítménye, mert volt egy Marokkó elleni döntetlen, aztán Haitit és Skóciát ugyan simán legyőzte a brazil csapat, de tényleg, erről Laci is beszélt, hogy nem a két legerősebb válogatott volt ezen a VB-n, Japánnal pedig azért megszenvedett a brazil csapat.
5: Ez kétségtelenül így van, megvannak a hibapontjai a brazil válogatottnak, elsősorban a középpás védekezés tekintetében, de a brazil válogatottnál azt érzem, hogy mérkőzésről egyre jobban teljesítenek. Azért vannak olyan világsztárjaik, akik mindig meg tudnak villanni, tehát nem lehet, hogy csak egy-két játékosra fókuszáljon az ellenfél védekezése, hanem gyakorlatilag bármelyik támadó vagy bármelyik középpás képes eldönteni mérkőzést. Igazából ebben rejlik a brazil válogatottnak az ereje, illetve ezen a mérkőzésen a középpás védekezésében azért látszottak hibapontok, de hátul a két belső védő nagyon-nagyon rendben volt, és alapjában jöve, hogy óriási létszámfölényeket biztosítottak, és óriási létszámokat biztosítottak a támadásokra, a második fél időben igazából egy alkalmat kivéve nem is tudták őket megkontrázni.
2: Bene Ferenc értékelt a Seleção továbbjutása után. Vinícius Juniorék nem kerültek bajba, viszont ezután jött az idei világbajnokság első nagy drámája. Németország Paraguay gárdájával játszott, és egyértelmű esélyesként lépett pályára. Ehhez képest a 42. percben a dél-amerikaiak Enciso fejesével megszerezték a vezetést, és ezzel a félidei pihenőre 1-0-as paraguayi vezetéssel mentek a felek. A második játék részben Kai Havertz ugyan szépíteni tudott, de ezután nem következett további német gól. Így 90 perc játék után 1-1 volt az állás, és hosszabbításra került sor. Jonathan Tah ugyan egy szöglet után fejelt egy gólt, de a játékvezető hosszas varozás után anulálta a találatot. A 2x15 perces hosszabbításban sem született már gól, így következtek a 11-esek, ahol az utolsó pillanatig bármelyik csapat nyerhetett volna. A szétlövést közvetítettük a Nemzeti Sportrádióban, Szabó Bence kommentálásában következik a mindent eldöntő lövés.
7: A világ José Canelera figyel, 29 éves, négyszeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most mutta ki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay!
2: Paraguay tehát bejutott a 8-döntőbe, Németország pedig búcsúzott. A győztes paraguayi csapatkapitány Gustavo Gomez következik.
8: Yo creo que Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy négyszeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
2: Gustavo Gomez, Paraguay csapatkapitánya nyilatkozott. Julian Nagelsmann pedig nem tudta sikerre vezetni a National F csapatát, őt hallhatjuk most.
8: Elképesztően csalódott vagyok. Már a paraguayi góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kispadján.
2: Julian Nagelsmann tehát folytatná a munkát a válogatott élén. A Németország-Paraguay találkozót illett a szakértőnk, Bene Ferenc.
9: Így utólag két emberre mondom, hogy mennybe megy ma. Hát elsősorban Gustavo Alfaro, a paraguayiak argentin kapitánya, aki kidolgozta a létező egyetlen mérkőzés tervet, ahogyan véleményem szerint Németországot el lehet búcsúztatni. Egy rendkívül szervezett, már-már bántóan csak a védekezésre koncentráló csapatot rakott fel, amely csapat először arra várt, hogy az első negyed óra 20 percben tönkretegye a németek játékát, ez megvalósult. Utána folyamatosan kontratámadásokkal próbált gólt szerezni, ebből gólt is tudott szerezni, vezetett 1-0-ra. A második fél időben a német válogatott nagyobb tempóra kapcsolt, érezhetően Nagelsmann arra kérte a játékosait, hogy a beadások próbálnak érvényesülni, ez be is vált, egy-egyre módosult a találkozó addigra, és a paraguayi játékosokon érezni lehetett, hogy rendkívül egységes csapatot alkotnak, tehát nagyon nagy volt a csapat kohézió, nagyon nagy volt a kisegítése egymásnak, egyik játékos hibázott, a másik kisegítette, legközelebb fordítva történt, tehát gyakorlatilag a német válogatott, és hogy a mérkőzés tervről visszatérve, ezt a német válogatottat így lehetett ma elbúcsúztatni, hogy remélhetőleg kifogsz egy lassú tempójú, viszonylag lassabban futballozó és formán kívüli német válogatottat, és egy hatalmas szívvel, rendkívül erős szervezettséggel védekező paraguayi csapatot, amely azért egy gólt összehozott, utána voltak még főként inkább pontrugásokból apró helyzetei, de igazából nem voltak közel az újabb gólhoz, de valójában a németek se. Így eljutottak egészen a 11-es rugásokig, ott pedig a másik hős, hát egész egyszerűen a Orlando Hill nevét meg kell, hogy jegyezzük, a paraguayi kapus, a San Lorenzo játékosa. Hát most nem azt mondom, hogy 2000-es születésüként most kezdődik a karrierje, de az biztos, hogy meredeken el fog indulni fölfelé. Egy óriási futballestét láthattunk, drámai végkifejlettel, és sokáig emlékezni fogunk arra, hogy egy dél-amerikai kis csapat kiverte a nagy európait.
2: Hajnal 3-kor kezdődött a Hollandia-Marokkó mérkőzés, ami több mint 3 órásra húzódott. Az első félidőben nem rezzent a háló, pedig Marokkó kétszer is közel állt a vezetés megszerzéséhez. A második játék részben Cody Hakpo beköszönt, ezzel módosította az eredményt 1-0 Hollandiának. De ezzel még nem volt vége, hiszen a 91. percben Diop egy beadásra érkezett tökéletesen, és ezzel legalizált. 1-1. A hosszabbításban nem lőttek gólt a csapatok, bár Rahimi eldönthette volna a kérdéseket. 11-esekbe torkolott ez a párosítás is, ahol végül Marokkó bizonyult jobbnak, 3 értékesített 11-essel, 2 ellenében. Ezzel kiejtette Hollandiát a világbajnokságról. A drámai összecsapás után Mohamed Ouahbi, a marokkói szövetségi kapitány értékelt.
8: Csodálatos, hogy nyertünk. Ráadásul nem csak a továbbjutás van okunk örülni, hanem azért is, mert szinte a teljes mérkőzés során irányítottunk Hollandia ellen. A mérkőzés előtt sokan nem a mi sikerünket várták, de a számok nem hazudnak. 70%-ban birtokoltuk a labdát, és sokkal több kapura lövésünk volt. A játékosaim nagyon fegyelmezetten és türelmesen játszottak. Nem kezdték fejvesztve rohamozni a hollandok kapuját akkor sem, amikor hátrányba kerültünk. Tudtuk, hogyha továbbra is minőségi helyzetet helyzeteket alakítunk ki, előbb-utóbb ki fogunk egyenlíteni. Így is lett, és végül megérdemelten jutottunk be a nyolcad döntőbe.
2: A győztes marokkói szakvezetőt Mohamed Ouahbit lehetett hallani az elmúlt percekben. A Hollandia-Marokkó meccsről pedig Vukovics László mondta el a véleményét.
10: Szikrázóan kemény összecsapást láttunk Marokkó és Hollandia között. Marokkó nagyon jól kezdte a találkozót, már csírájában elfojtotta a holland kontrákat, nem hagyta fölgyorsulni az ellenfelet. A 20. percben El Ainaoui érkezett a szögletre, Hakimi szögletére, és óriásit védett a holland kapus Verbruggen, és utána a 21. percben pedig Hakimi 16 méteres lövésén is óriási bravúrral védett Verbruggen. A hollandok nem nagyon tudták megtartani a labdát az első fél időbe, Marokkó akarata érvényesült egyértelműen, nagyon nagy nyomást helyeztek a hollandokra, a hollandok csak pillanatokra tudtak az ellenfél kapuja elé kerülni. Ekkor Hakpót teljesen hatástalanították az első fél időbe, egy lehetősége volt Hollandiának, de ott meg Brobbi lesen találta a labda óriási helyzetben, ott nem kellett volna passzolni. A játékvezető nem vette elő a sárgalapokat az első fél időbe, ami hibás döntésnek bizonyult, és a végén ez döntő jelentőséggel bírt, majd erre kitérek a végén. A második fél időben Marokkó óriási elánnal kezdte a játékot, még jobban, mint az első fél időbe. Ez lehet, hogy meglepő lehet, de Hollandiával szemben óriási fölényt alakított ki. Egyre másra dolgozta ki a helyzeteket. A hollandok tényleg nagyon nagy szerencsével úszták meg, hogy Marokkó megszerezze a vezetést, és teljesen váratlanul Ronald Koeman nagyon jó cserével behozta Weghorst, ami nagyon bejött, mert egy előrévet labdát Weghorst megcsúsztatott, és remekül Somerville rágyorsított nagyon gyorsan, lerántották őt, de estében is a földön fekve nem avval foglalkozott, hogy piros lapot reklamáljon, hanem estében tovább kotorta a labdát az érkező Hakpónak, aki 11 méterről a hálóba lőtt a 72. percben, és a játék képe alapján óriási meglepetésre Hollandia megszerezte a vezetést. Ekkor Ronald Koeman több cserét is eszközölt, főleg a védelmet erősítette és a védekező középpályát. Ez végül is a látottak alapján nagyon magára húzta Hollandia Marokkót. Jöttek a helyzetek Szájbári révén egyre másra, és a végén már fönhagyták a belső védőjüket, a mezőny legmagasabb játékosát Diopot a marokkóiak, és a balszéről egy tükörszélsőként visszavett beadást jobb lábbal a kapu felé csavarva, Van Dijk nem ugrott föl, és a mögötte érkező Diop 7 méterről gyönyörű gólt fejelt a 91. percben, amikor már mindenki azt hitte, hogy nyer Hollandia. Ezzel jött a hosszabbítás, a hosszabbításban is Marokkó uralta a játékot, de itt már meddő fölénye volt, labdatartás, itt már helyzetek egyet leszámítva, egy óriási helyzet alakult ki, amikor Rahimi lefektette a holland védőt, 9 méterre ajtóablak zicser volt, és Verbruggen óriásit védett, ez volt a meccsvédése, akkor azt gondoltuk, hogy ezzel Hollandiának akkora szívességet tett, hogy még szobrot is kaphat, ha megnyerik a hollandok. Nem így történt, a második hosszabbítás az lecsordokált marokkói labdatartással, de helyzetek már nem voltak, mindenki berendezkedett a 11-esre, ahol rengetegen kihagyták a 11-eseket, szegény Verbruggennek itt pekhe volt az egyik 11-es, tényleg megfogta, és ahogy vetődött a sarkával, besodorta a saját kapujába. Nagyon sok 11-es kimaradt, de végül is Szájbári utolsó büntetőjével Marokkó nyerte meg a 11-es párbajt, ezzel bejutott a 16 közé, ahol Kanada vár rá.
2: Óriási meglepetésre Németország és Hollandia is búcsúzott, illetve Japán is befejezte szereplését a világbajnokságon. Örülhet viszont Brazília, Paraguay és Marokkó.
11: Szalai Kristóf foglalt össze a 23. labdarúgó világbajnokság 19. napjának az eseményeit. Nincs megállás, hiszen hamarosan kezdődik a 20. játéknap is. Három találkozót követhetnek végig itt a Nemzeti Sportrádióban, de ezt már nem a hazafutás keretében, hanem a körkapcsolás keretében. A hazafutás tábja, Somogyi Zsófia szerkesztő, Horváth Milán hangmérnök, továbbá a riporterek is búcsúznak, viszont érkezik a helyemre Szegő Tibor, ő lesz a körkapcsolásnak a műsorvezetője, annak az adásnak a szerkesztője Kreisz Bálint, és nem csak labdarúgásról lesz szó, hanem már most felhívom a figyelmüket egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetésre, ugyanis a népszerű Bunyós Pityu lesz az, aki Mike Tysonról beszél, úgyhogy nem csak labdarúgás lesz a körkapcsolásban, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
0: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
11: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a

0: hangulatos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A szerkesztő Kreisz Bálint, munkatársam Bene Ferenc, Bera Emese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Erdei Márk, Horváth Milán, Jó András, Katona László, Olasz Gergő, Regős László, Pál és Vukovics László. A mikrofonnál 250. alkalommal Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban többek között közvetítjük a labdarúgó világbajnokságról az Elefántcsontpart Norvégia, illetve az esti programban majd a Franciaország-Svédország mérkőzést. De szó lesz arról, hogy ma ünnepli születésnapját Mike Tyson, illetve beszélünk majd arról is, hogy mi történt az elmúlt fél évben, hiszen pontosan június 30-a van, ezáltal van már rálátásunk. Viszont labdarúgással kezdjük, mert stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita is játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
3: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én úgy személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számban megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
2: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
3: Sajnos nem volt alkalmam a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, a Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és ő neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt, labdaszedőnek, majd utána később, ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsek, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámira mentünk ugye anyukámmal, vagy a tesómira, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt. ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberében indult, és akkor így kezdtem el.
2: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
3: Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indult a külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
2: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de csak anyukám. Ismerős közül, vagy a családból?
3: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor az tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de te arra nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
2: Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
3: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy BLASZ tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Ikarusz pályán volt. Hát az Ikarusz esen játszott, megmondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem. Szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye hát ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagy pályás mérkőzésre, mint asszisztens. Tehát ez volt az Ikarusz pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem. Meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagy pályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy BLASZ tartalék Ikarusz pályás meccsről.
2: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk BLASZ 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
3: hát
2: különbség.
3: Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a BLASZ kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, de ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kőbevésett, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagy pálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
2: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs volt.
3: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát ez tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annól, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben négy fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván azért ez egy nyomás, ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
2: Az miből áll egy ilyen fizikai, ez Cooper teszt nagyjából?
3: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben és ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a női játékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futballvilágában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
2: Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek, azhoz zajlik?
3: Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodperced van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, meg 90% ott kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenj, úgyhogy...
2: És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
3: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klipet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk, tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagy világbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol, itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
2: és aki nem jól teljesít, azt ki is szórhatják, akár
3: ott
2: a helyszínen?
3: Hát igen, ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
2: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról, igen, beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi, igen, megméretésed, arra hogy emlékszel?
3: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, vagy Dani, tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és ezért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-en az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen single, úgynevezett single meccsekre, ami 3 napos, oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-ben az Európa bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy jó, én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
2: Döntő is volt?
3: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
2: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét?
3: Nem a csapat, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal, egy külön egy-másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. De nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
2: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
3: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ez úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a messzámát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, ne vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se át tudni, hogy milyen les taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
2: Vad Anitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán. Hogy jussz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
3: Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémiai két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgy mond, hát az se alacsonyabb osztály, mert NB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván NB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
2: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
3: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor bele nyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen a szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mi mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
2: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
3: Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
2: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha igen, szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, igen, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
3: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már így kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előnyszabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rendben a pályán, és ők csak focizhatnak.
2: És azt hogy viseled, amikor a játékvezető felül bírál?
3: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz. Tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra is, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
2: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
3: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én női játékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul. Nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb. Szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én női játékvezető vagyok. Ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
2: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
3: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztály, ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
2: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket.
3: Igen.
2: Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
3: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnán egyszerű a körítés, ugye az alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket, és én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb. Tehát, hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
2: És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
3: Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
2: kombinációban,
3: igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgy is, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy. De a saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
2: Van-e valamilyen kitűzött cél? Tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de igen, semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt női adott
3: hát
2: esetben asszisztensként.
3: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk. De igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, a hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
2: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
3: Köszönöm szépen.
2: És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
3: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
2: Vendégünk Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, folytatjuk vele a beszélgetést rögtön a hírek után.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Lőrinc Tamás az egyetlen jelölt a birkózó elnöki posztra. Megkezdődött az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája. Némileg enyhül a kánikula holnap. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Három mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. Magyar idő szerint 19 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek, 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, még hajnali 3 órától Mexikó Ecuador ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Csak az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok Lőrinc Tamás szerezte meg a Magyar Birkózók Szövetségének elnök jelöltségéhez szükséges 20 érvényes ajánlást. Így a jelölőbizottság az ő felvételét javasolja a július 17-i elnökválasztó közgyűlés hivatalos jelölőlistájára. Az eddigi elnök Németh Szilárd május 29-én mondott le posztjáról. A válogatott Lein Weber Oliver távozott a Savona férfi vízilabda csapatától, és az ugyancsak olasz élvonalbeli Bressához igazolt. Szerződése 1+1 évre szól. Új csapata az előző szezonban ezüstérmes volt a Prorekkó mögött, így ősztől a bajnokok ligájában indulhat. A magyar női junior kézilabda válogatott nem jutott negyeddöntőbe a Csingcsungi korosztályos világbajnokságon Kínában, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Megkezdődött az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tisztás Melétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tarzoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt arra, hogy szembenézzünk a múlttal. Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval több az áramszünet Budapesten, Pest megyében és az Észak-Dunántúlon. A szakemberek megerősített készenléttel dolgoznak, a legtöbb hibát néhány órán belül kijavítják, a nem sürgős karbantartásokat pedig elhalasztják. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagy cirkusz előadásait. Holnap és holnap után a Mirás című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabadhelyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált tereiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják a katasztrófavédelmet. A szél több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten lágymányoson pedig 41 fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték. Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vöröskód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani. Holnaptól látogatható a Bihodóma fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítottak ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott.
0: Közlekedés.
5: Hajdúsámson és Debrecen között több kidőlt fa és leszakadták korlátozza a forgalmat, vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Holnap sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már több felé számíthatunk záporokra és zivatarokra. Felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 32-38 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban vendégünk Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, és zajlik a labdarúgó világbajnokság, és ugye 48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
3: Hát ugye ezt a féle képpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
2: Különösen, hogy előtte gondolom itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
3: Igen, hát igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val, de például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án
2: ez majdnem 3 hét.
3: Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meetingtermekbe, csoportos foglalkozások, a videóbírok meg szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is. Illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, ugye, amit már ugye beszéltünk, a csapatok taktikáját, tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során, szóval ennek van egy ilyen.
2: Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
3: Igen.
2: Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, igen, vagy közreműködhet, de lehet, igen, hogy a csoportmeccsek után hazaküldik.
3: Igen.
2: Tehát
3: igen,
2: erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz.
3: Hát,
2: te ezt hogy oldod?
3: Igen, hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. Nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akik még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor mondjuk az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégéig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni, mert ha másért nem azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionban megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon, az egy óriási élmény volt, hogy a női VB döntőt élőben a tribünről nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
2: Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
3: Igen, mindenképpen szerintem ez egy jó, tehát ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ezeknek a változtatásoknak az eredménye. Ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
2: Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt, igen, végtelenség, igen. A bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
3: A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
2: Cetrengés, mert igen. Egy percre le lehet küldeni
3: igen,
2: a
3: játékost. Igen, tehát sokkal folyamatosabb a játék.
2: És a cserét is időben el kell végezni, igen. Tehát 10 másodperc igen. Alatt bárhol van igen. A pályán, el igen. Kell, hogy hagyja igen. Az igen. A játékos. Igen. Igen. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gólöröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később igen. Húzza be a lest, akár a VAR-vizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva derül ki, hogy gól volt.
3: Igen. Hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályán rögtön látják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késleltetett jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömöt, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb. Tehát, hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát, hogy olyan dolgok, amik benne vannak. Tehát, hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra került, tehát igazságosabb.
2: Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell igen. Várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, igen. Hogy les. Tehát...
3: Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy
2: késleltetem. Fogod a döntést.
3: Igen. És uh-huh. Akkor ugye ezt bemondom 3-szor, hogy delay. Ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni az zászlómat, és lesz fogok jelezni.
2: Egyébként ti mindent hallotok? Tehát te folyamatosan hallod a játékvezetőt, tehát azt igen. Is hallod, hogy ő mit beszél
3: persze.
2: A vitatkozó
3: igen.
2: Játékossal?
3: Tehát mi nekünk a communication az itt van.
2: Ti nem nyomtok gombot, mint
3: mi
2: az
3: nem,
2: ötödik
3: csak a tartalék, igen. Uh-huh. Csak a tartalék játékvezető nyom gombot, illetve a VAR, ha valamit szeretne nekünk mondani, vagy az a VAR.
2: És akkor te érzel valami rezgést a karodon, vagy
3: nem,
2: a derek?
3: Nem? Nem, a rezgést csak akkor érzem, ha van gólvonal technológia, és erre van egy külön órám, ami azt jelzi, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, akkor ezek az órám, illetve mondja a headset, hogy gól, és ki is írja, hogy gól. De ugye ez csak a mérkőzéseken van, ahol van gólvonal technológia.
2: Még egy megosztó dolog, ez a ivószünet, vagy hidratációs igen. Szünet, ami hát többen azt mondják, hogy most már nem 2 fél időből áll a mérkőzés, hanem 4/4 igen. Áll, és ugye általában arra gyanakszanak az európaiak, hogy itt ugye az amerikaiak eladták reklámnak igen. Azt a 3 percet, ugye 20 másodperccel az ivószünet megkezdése után lehet indítani a reklámot, és valamennyi idő a vége előtt igen. Abba kell hagyni, de szerinted ez előre viszi? Tehát, hogy például az edzők ki tudják ezt használni arra, hogy tanácsokat adjanak bizonyos szituációkban a játékosaiknak?
3: Hát persze, egy rövid megbeszélést tudnak tartani, de nem hiszem, hogy ennek azért annyira negatív hatása van most itt a mérkőzés, hogy annyira szétdarabolná, igazából ez tényleg csak egy rövid szünet, és hát most ez nyilván a VB-re ez egy különleges dolog, hogy minden mérkőzésen van. Alapból ugye ez hőmérséklethez kötött ugye általában egy rendezvényen, és megállapodnak előre a csapatok, illetve a játékvezető, hogy akkor lesz ivószünet. Itt ebben az esetben ugye ez most egy standard, de szerintem ennek annyira negatív hatása nincsen, meg esetleg nem is tesz rosszat a játékosoknak, hogy tudnak egyet fújni egy kicsit a
2: pulzus vissza. Hát igen, csak olyan furcsa, hogy esik az eső, és ők meg frissítenek.
3: Hát igen, de ugye attól, hogy esik az eső, még lehet esetleg párás vagy igen, tehát lehet rá szükségük. Tehát hogy azért az, hogy egy kicsit lehűtik magukat, az
2: Az is picit megosztja az embereket, vagy hát új szabály tulajdonképpen, hogy a játékosok nem takarhatják el a szájukat, mert hogyha ezt teszik, akár piros lapot is kaphatnak. Ez mennyire nehezíti a játékvezető dolgát, mert hogy újfajta szituációban kell igazságot tenni.
3: Hát igen, ugye ez nyilván ez megint egy kicsit ugye szubjektív szabály, de én szerintem ezzel el akarják kerülni azokat a sportszerűtlen viselkedéseket, amikor ugye a játékosok egymást szidják, vagy egymást hergelik, és így nem, akár rasszista megnyilvánulásokat is ugye azért ki lehet küszöbölni. Tehát itt ennek az a lényeg, hogyha a játékvezető megítélése szerint sértő, vagy rasszista megnyilvánulása van a játékosnak, akkor ezt azt büntetheti kiállítással. Tehát, hogy...
2: Egyébként bírói szempontból hogy ítéled meg a labdarúgó világbajnokságot? Tehát, hogy fejlődött a mostani új szabályokkal a sportág, gyorsabb lett?
3: Szerintem igen, szerintem sokkal gyorsabb lett a játék ezekkel az új szabályokkal. Nyilván nekünk a pályajátékvezetőként ez most egy plusz teher, plusz felelősség, de azért így tartalékjátékvezetővel, tartalékasszisztenssel, videóbíróval, avarral, tehát azért megvannak a pályán a játékvezetők annyira támogatva, hogy azért ezt így meg lehet oldani. Ez inkább az alacsonyabb osztályú mérkőzésekben, mondjuk nem egy VB-n, de mondjuk egy NB3-as mérkőzésen már nehezebb három embernek ezt mind lemenedzselni, de hát ezért vagyunk játékvezetők, hogy az ilyen kihívásokat is megoldjuk. Úgyhogy én szerintem így igazságosabb is, meg gyorsabb is lett a játék, és hát így csak ezzel lehetett elkerülni a felesleges szimulálásokat, időhúzásokat, sportszerűtlenségeket, tehát én szerintem ez egy pozitív változás, én úgy ítélem meg.
2: Nevek nélkül láttál olyan játékvezetőt, akit esetleg szíved szerint annak a mérkőzésnek a végeztével hazaküldtél volna a tevékenysége okán?
3: Nem, én szerintem mindenki megérdemli, akit oda kiválasztottak, hogy ott legyen, és azért ez egy nagyon alapos, hosszú kiválasztás, tehát ez nem egy nap eredménye, akik oda kijutnak, hanem hosszú évek munkája, éveken keresztül figyelik, folyamatosan monitorozzák a teljesítményüket. Az, hogy éppen bárkinek van egy rosszabb napja, vagy egy nehezebb, rosszabbul sikerült mérkőzése, vagy nem úgy találta meg a hangot a játékosokkal, attól ő még nem rosszabb játékvezető, és igenis helye van ott, hogy ha kiválasztották, és oda került, és meghívták, és ehhez minden teljesített, azért szerintem mindenki, aki eljut erre a szintre, megérdemli, és beletette a kemény munkát éveken át való, akár lemondásokat, családi eseményekről, tehát ez ezzel jár, szóval szerintem ezt ugye nem látják a nézők, az emberek, a média, hogy mi munka van egy játékvezetőnek a mögött, hogy ide kerül, de ez rettenetesen sok.
2: Volt egy-két meglepetés, volt egy-két olyan csapat, amely már búcsúzott a világbajnokságtól. Igen. Ez meglepett téged, vagy annyira rutinos vagy már a világversenyek tekintetében,
3: mindig hogy így van.
2: Mindig számítani kell
3: erre. Ez mindig így van, tehát most azért van olyan meglepetés, aki ki se jutott, ugye, tehát még más meg, akire nem számítottunk, igen. Úgyhogy hát ez ilyen, szép a sport, hogy nem mindig az előre megírt dolgok történnek, hanem egy kicsi meglepetés is van benne.
2: Ennél még szebb lehetne, hogyha lennének magyar játékvezetők a világbajnokságon.
3: Meg... Hát igen, remélem, hogy a női világbajnokságon sikerül ezt prezentálni és ott lenni, mint az előzőn 2023-ban, most benne vagyok a női VB programban. Most kaptam meghívást az U17-es világbajnokságra Marokkóba, októberbe, úgyhogy nyilván ez egy elő szobája a jövő évi braziliai nagy női VB-nek, úgyhogy azért dolgozom most folyamatosan, hogy ez összejöjjön.
2: Marokkóban tegnap a Rabati stadionban nagyobb ünnep volt, mint a helyszínen. Igen. Tulajdonképpen, mert ott összegyűltek a szurkolók, és úgy ünnepelték Marokkó továbbjutását. Nagyon fiatal vagy még, de gondolom a hölgyeknél is talán azonos, mint a férfiaknál, de van egy meghatározott időszak, ameddig lehet ezt csinálni, ez hány év?
3: Hát ugye ez nem már nem, mert régen volt az ilyen kömövésed, de most már ezt eltörölték, tehát amíg a fizikai tesztet tudod teljesíteni, és match fit vagy úgymond, addig ugye te működhetsz bármilyen osztályban, de hát azért általában azért ez a 40 plusz körül ugye abba hagyják, vagy már ugye kicsit nem a leg, tehát én azért 45-ig el lehet szerintem a legmagasabb szinten is lenni, hogyha tudjuk ezeket az elvárásokat teljesíteni, de ehhez kell ugye az alapos mindennapi munka, tudatos felkészülés, profi hozzáállás, és hát ugye ez valami nehéz ennyi éven keresztül ezt szintet hozni, annyi lemondással, de hát azért van az a pár játékvezető kiválasztva, mert ők ezt tudják hozni, és hát igen, ezt nem adják ingyen, hogy egy világbajnokságon képviselhessük az országunkat. Úgyhogy...
2: Amikor így abba adja egy játékvezető, az nem okoz törést, mert ugye sokakat ismerünk, akik benne maradnak a sportágban, mert vagy játékvezetők küldők lesznek, vagy ellenőrök lesznek, de mi lesz azzal például, aki 40-45 évesen kikerül ebből, és mondjuk nem kérik őt fel?
3: Hát ez nehéz, igen, tehát nehéz az, ami egész eddig életedben minden nap az életed része volt, és a gondolataid a körül mozogtak ezt elengedni, de hát nem jut mindenkinek hely. Szóval, hogy nyilván ez egy nehéz, ugyanúgy, mint ahogy a sportolóknál is, amikor abba adják az aktív sportot, ez egy nagyon nehéz törés az életükből, hogy akkor hogyan tovább. Ez nálunk is nagyon nehéz, de például én ezért is tartom meg a civil foglalkozásomat, és dolgozom emellett.
2: Ami?
3: Egy amerikai energetikai multinál dolgozom, és nyilván nehéz a kettőt összehangolni, főleg ezen a legmagasabb szinten ennyi világeseményen részt venni és teljesíteni, és erre felkészülni, de egyelőre még...
2: És amikor így oda mész egy amerikai főnökhöz, és mondod, hogy elmennék másfél hónapra Ausztráliába, mit szólsz hozzá?
3: Hát igen, először igen, nem általában úgy meglepődnek, de hát én azért ezt előre szoktam kommunikálni, hogy ugye programban vagyok, tehát tudják, hogy van rá esély, nem tudom, ugye ki leszek-e választva, de amikor az előző években, az elmúlt 5-6 évben én ezt úgy csináltam, hogy mindig előre elmondtam, hogy EB programban vagy VB programban vagyok, és hogy van esélyem ebben az évben erre meg erre a tornára meghívást kapni, és ha meghívnak, akkor az ettől eddig nem lennék, hogy ezt meg tudjuk-e oldani, hogyan lehet megoldani, hogyan tudjuk, és akkor valahogy eddig úgy mindig megoldották. Nyilván változik a világ, minden változik, tehát most azért már egy más világot élünk, mint 5 évvel ezelőtt, szóval kicsit bizonytalanabb minden. Egyelőre még ebben nem nincsenek olyan nagy problémáim. Volt már időszak, amikor könnyebb volt megoldani, mint most, de most például tavaly nyáron is egy hónapot úgymond fizetés nélküli szabadságot igényeltem, megkaptam, hogy az EB-re elmehessek, és akkor...
2: Július végén kezdődik az OTP Bank Liga, újra így fogják hívni, és kezdődik a másodosztály is. Mikor lehet megtudni a bíróküldést?
3: Mindig az adott hét csütörtök. Tehát a hétvégi küldés csütörtökön tudjuk meg, hogy hova.
2: Tehát akkor most hiába kérdezem tőled.
3: Nem, persze, még előtte tesztet kell futni, edzőtáborba teljesíteni kell az elmélet és a fizikai tesztet, és hogyha az rendben van, akkor lehet megkapni a küldést.
2: Úgyhogy akkor neked tulajdonképpen most kezdődik a felkészülés.
3: Igen.
2: Vlad Anita, nagyon szépen köszönjük, játékvezető asszisztens volt a vendégünk.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Sok mérkőzést kívánok.
3: Hát szeretnék kijutni jövőre a női világbajnokságra Brazíliába, úgyhogy remélem, hogy esetleg akkor majd annak a kapcsán tudunk újra találkozni, hogyha ez megtörténik.
2: Hajrá, Vlad Anita, köszönjük szépen.
3: Köszönöm.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: 4 perc múlva 7 óra, akkor kezdődik az Elefántcsontpart Norvégia labdarúgó világbajnoki mérkőzés, úgyhogy kapcsoljuk kommentátorainkat, a szó Katona Lászlóé, Jó Andrásé és a szakértő Bene Ferencé.
0: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A világbajnokság kiesése szakaszában már nincs javítási lehetőség. Egyetlen mérkőzés dönt arról, ki marad versenyben a trófáért és kibúcsúzik. Köszöntjük Önöket. Ezúttal két olyan válogatott csap össze, amely még soha nem találkozott egymással. Elefántcsontpart története során először jutott el a világbajnokság egyenes kiesése szakaszába. Ráadásul a csoportkör mindhárom mérkőzésén megszerezte a vezetést, és összesen alig 3,5 percet töltött hátrányban. Az afrikai együttes most újabb történelmi sikert érhet el, hiszen 2026 előtt csupán Kamerunnak és Szenegálnak sikerült megnyernie első VB-s kieséses mérkőzését.
3: A két kezdőcsapat a következőképpen áll fel. A norvégok természetesen változtattak a franciák elleni vereséghez képest. Akkor kikaptak ugye az utolsó csoportkörben 4-1-re a franciáktól, de hát ott már Szlovák Ken szövetségkapitány úgy volt vele, hogy azok játszanak, akik még korábban nem. Nyland a kapuban, ő a biztosabb pontok egyike. A védelemben Pedersen, Ayer, Heggem, illetve a baloldalt Wolf. A középpár Ödegor, Berge és Berg, elő pedig Sörlott, Holland és Nyssa, így áll fel a norvég csapat. Elefántcsontpartnál is van változás, a kapuban például mondjuk Fofana a biztosabb pontok közé tartozik, Dué a védeleme Kossonuval, Agbaduval, Konan pedig a balhátvéd. A középpályán Sangaré, Kessié és Ulai, a két szélén Diomandé és Pepe Boni pedig elől. Hát a két szélén úgy mondják, hogy ők lehetnek igazán az afrikai csapat nyerő emberei, miközben a norvégoknál pedig a két szélső hátvéd a gyengébbek közé tartozik. Mondom én, de inkább kérdezem a mérkőzés szakértőjét, Bene Ferencet. Itt a széleken való párharc az, ami eldöntheti az afrikaiak javára a meccset?
4: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Nagyon jó meglátás, Laci, hiszen egyértelműen az elefántcsontparti válogatottnak a két szélső támadója a legnagyobb sztárja, és talán a leggólerősebb játékosok közé tartoznak. Olyannyira, hogy nem csak gól, hanem gólpassz szempontjából. Viszont talán ott van a csavar a történetben, hogy mindenki Hollandra számít, mint a leggólerősebb játékos a norvég válogatottnál, és ez így is van, de a norvég csapat szempontjából is fontos lesz a szélső játék, hiszen Holland az a típusú játékos, aki a beadásokra tud érkezni, aki a hosszú indításokat akár le tud fordulni belőlük, de ő is az a típusú játékos, aki azért el tud tűnni a mezőnybe, amennyiben nem kap ilyen labdákat. Tehát nagyon-nagyon fontos lesz, hogy a norvég válogatott mennyire tudja hát úgymond táplálni labdákkal Hollandot, az afrikai csapat részéről pedig, ahogy említetted, a szélső játék lesz a döntő.
2: Ugye, ami Norvégiát illeti, ugye 4-1-es vereséget szenvedett Franciaországtól a csoportkör zárásán, de az azt megelőző 18 mérkőzésében mindössze egyet veszített el. A skandinávok történetük során harmadszor játszanak világbajnoki kieséses mérkőzést, az előző kettőt azonban egyaránt 2-1-re elveszítették Olaszország ellen. Érdekesség, hogy afrikai válogatottal szemben mindössze 2 vereséget szenvedtek el 19 találkozójuk során. Világbajnokságon pedig eddig veretlenek az afrikai ellenfelekkel szemben. Ha már afrikai ellenfelek, azért egészen meglepő az, hogy mit produkálnak itt idáig az afrikai nemzetek a világbajnokságon, úgyhogy abszolút szerintem remek mérkőzés van kilátásban itt a mai napon, és hát nyilván sok Holland gólt várunk talán.
3: Mármint Holland, de Holland.
2: Köszönöm szépen.
3: A helyszín pedig Dallas, FedEx stadionban játsszák a mérkőzést. Amerikai idő szerint, vagy dallasi idő szerint délben kezdődik a találkozó, de a napsütés nem hatol be a gyepre, illetve a játékosokat se sütheti meg. Majd narancssárga mezben játszik az elefántcsontparti válogatott, fehérben pedig a norvég csapat, és az elefántcsontpartiak kezdik majd a találkozót. Ebben a

0: Pillanatban el is kezdődik a mérkőzés. Boni az, aki hátrafelé passzolta a labdát, Kessié pedig már oldalra íveli bedobásra, ami azt jelenti, hogy egyből jöhetnek a norvégok. Ez bevett szokás itt a elmúlt években, hogy már a kezdőrúgás után oldalra kívelik a csapatok a labdát, azért, hogy már letámadhassák az ellenfelet az ellenfél tér felé leginkább. Holland felé megy egy indítás, de aztán végül az afrikai középpályások fejéről pándorol a labda, de nem éppen a csapattársa felé, Nüssa az, aki éppen a baloldalt keverget, kavargat, már a 16-os sarkánál jár a jobb lábán, nem tudja azonban betenni középre oda Holland felé, aki 4 góllal egyelőre a legeredményesebb norvég játékos, ezen a világbajnokságon 2 mérkőzésen tudta mindezt összehozni, Szenegálnak, illetve Iraknak is 2 tudott rúgni. Jönnek bedobással a norvégok, Wolfréven a mérkőzés első percében.
1: És már be is dobta a labdát egészen hátra, ott segített neki Heggen, aztán pedig elindul a labdajáratás a jobb oldalra, Ayer, Pedersen is visszább lépett egy kicsit, de nem ő kapja meg, inkább visszateszik a bal oldalra, Heggen, aztán pedig Nüssa az, aki finom passzal külsővel tette tovább Bergnek, ez hosszú volt neki, úgyhogy most figyelniük kell, mert hogy Elefánt csontparti labdaszerzés, de már visszakerült a labda a norvégokhoz, Berge az, aki aktívan lépett ott föl, és meg is szerezte Ødegaard, most jobb oldalról lép át, ő azért egészen szabadon mozogott a középpálya bármely területén, egészen sok helyen feltűnik. Ő az Arsenal kiválósága, korábban a Real Madridban játszott, jobb oldalra Sörloth, és aki beszáll a játékban, nem nagyon ért még labdához ő, ugye másfél perc telt el még a mérkőzésből, egyelőre túlsúlyban a norvég labdabirtoklás, és azért azt tegyük hozzá, hogy ugye a norvégoknál ismét minden szem Erling Haalandra szegeződik, ugye aki a franciák elleni mérkőzésen nem lépett pályára, így kipihenten várhatja az összecsapást. 4 gól szerzett eddig a világbajnokságon, ugye második helyen áll Lionel Messi mögött, aki 6 gólja van, most pedig továbbra is jár a labda, eddig visszafogottan gurigatnak a norvégok. Heggen néz föl, inkább visszateszi Ayernek, és innen indul majd a norvég támadás.
0: A norvég válogatott védelme az egy kicsit, mintha áthatolhatóbb lenne, bár most pont a jobb oldalt jön fel Pedersen, aki beteszi középre a labdát, Haaland tud fejelni, és aztán flipperezik a labda az ötös környéken, kivágják az afrikaiak. Szóval ott a Pedersen, Ayer, Heggen, Wolf 3-as vagy 4-es, nem éppen a legacélosabb, túlsúlyban vannak mondjuk a sztárok elől, Sörloth, Haaland, Nüssa vagy éppen Ødegaard, csak ez a 4 játékos értéke több 100 millió euróra tehető. Lesről jön vissza, ha minden igaz, Sörloth, ezt mutatja a partjelző, hogy jöhet szabadrúgással majd az elefántcsontparti válogatott. A mérkőzés 3. percében járunk. Valenzuela, egy venezuelai játékvezető, ha minden igaz, a mai mérkőzésen, aki fújja a sípot, és az ő asszisztensei azok, akik segítik őt, azzal, hogy most megint bedobást mutatnak, ami azt jelenti, hogy majd jöhet Pedersen révén az elefántcsontparti térfél közepéről már a norvég válogatott, de csak hátrafelé tudják adni a labdát Heggennek, ő pedig már visszaszorul a saját térfelére. A mérkőzés 4. percében elefántcsontpart Norvégia 0-0.
1: Hát ugyan a labda egyelőre a saját térfelén, a norvég térfélen a labda. Heggen az, aki megint fölnéz, ő azért gyakran szeret szervezni onnan hátulról, inkább visszahúzza majd a már megszokott Ødegaard, visszalépés, fölnéz, föléveli Haaland felé, ez pontatlan volt, de mi talán Haaland megzavaratja ott az elefánt csontparti védét, Kosunut, sikerült is, kivágta a labdát, Ødegaard pedig már jobb oldalt előtűnik fel, és be is dobja a labdát, azonnal Pedersen kíséri hátra Ayernek, aztán pedig Ayertől vissza Ødegaardhoz, Ødegaard pedig már is Bergének adja, de hát azonnal visszakerül Ødegaardhoz labda, ő pedig most eladja, és ott meg is indul Diomandé. Nagy léptekkel halad előre, vissza kell zárnia a norvég védőknek. Bonyi már a 16-os bal csücskénél kisodródott a szögletzászlóhoz, egy remek becsúszást láthatunk Ayertől, úgyhogy ez az elefánt csontparti támadás meghiúsult. Ugye a FIFA világranglistán az elefánt csontpart a 33. helyen áll, és Norvégia a 31. helyen, ha csak a papírformát nézzük, ez alapján egy kimondottan izgalmas mérkőzés vár ránk, bár ugye, hogyha azt nézzük, hogy melyik csapatban milyen játékosok, melyik országban milyen játékosok vannak, azért egészen a mérleg nyelve Norvégia felé billen. 4,5 perc játékot követően elefánt csontpart Norvégia továbbra is 0-0.
0: A bal oldalt kapja a labdát Wolf, aki már maga elé teszi, Nüssa pedig egy csellel át tudja venni az ellenfelét, a játékvezető pedig szabadrúgást ítél. A tettes pedig Doué volt, Guele Doué, Désiré Doué-nak a testvére, aki meg a francia válogatottban játszik. Az egy apró kis pikantériája volt még a VB előtti történeteknek, hogy elefántcsontpart megverte 2-1-re a franciákat. és Dué ráadásul még gólt és gólpaszt is jegyzett, mármint az elefántcsontparti Dué, nem a francia, de hát mind a ketten jó nevű játékosok. Hát úgy passzolgatnak a norvégok, aztán már ott a középpálya közepén, ha úgy adódik, akkor a Berg-Berge kettős Ødegaardral együtt kiegészülve elkéregetik a labdát, de mint azért a passzsávokat figyelnék az elefántcsontpart játékosai, kifejezetten magasan, de letámad Kessié is az ellenfél védőjét. Most a jobb oldalt Pedersen meglódul, a 16-os vonalánál van már, középen bent ott van Haaland, illetve Sörloth kettős, és Sörloth közelebb a labdához, de még mindig a jobb oldalt vannak a norvégok, aztán fennakad az egyik norvég játékos, Konán végül rá tudta rúgni az ellenfélre, úgyhogy bedobással jöhetnek majd az afrikaiak. A vikingek természetesen húzzák az evező lapátot, a képzeletbeli evező lapátot, hiszen a dallasi közönség javarésze is ennek a hóbortnak természetesen valamilyen módon tud örülni, mármint hogy megfogadják ezt, és az egész stadion, ha úgy van, akkor átveszi ezt a szokást. A félpályánál járnak most már az elefántcsontpartiak, 7. perc, 0-0 találkozó állása.
1: Vannak üres székek, és azért már megszokhattuk, hogy viszonylag minden is stadionban nagyon-nagyon komoly atmoszféra van. Itt viszonylag olyan kis csendes és visszafogott a szurkolók hangereje. Bene Ferencet kérdezném, hogy nem volt annyira közönségcsalogató ez az elefántcsontpart norvég mérkőzés?
2: Én úgy gondolom, hogy a teltház az megvalósul, de azért az amerikai szurkolóktól azért távol áll az ultramozgalom. Az elefántcsontparti szurkolókat annyira nem ismerem, hogy milyen kultúrát képviselnek. A norvégok pedig általában, ha nem is útra jelleggel, de szurkolnak, de amúgy ilyen skandináviasan, inkább egyszerre különböző rövid rigmusokkal. De szerintem a hangulat nem lett panasz. Igazából mindkét csapat igyekszik feltérképezni a másikat, ráadásul hasonló játékrendszerrel futballoznak, tehát egymás tükörképei mind támadásban, mind védekezésben, úgyhogy kioltják egyelőre egymás játékát.
1: Elefántcsontparti támadás van kialakulóban, a jobb oldalt Pepe húzogatja a labdát, aztán jobban érkezik Dué, beíveri a labdát, a hosszon érkezik Diamandé. Lecsúszott róla egy kicsit, pedig jó volt ez, egy picit talán magas is volt ez a beívelés, de a Diamandéről is beszélünk bővebben, de még mindig elefántcsontparti támadás. Kessié az, aki nemrégiben ugye indította a pálya jobb oldalát, Pepét, ugye ebből alakult ki egy komoly lehetőség itt. Most megint Dué ez, aki befut üresben, nem ő kapja, Boninak a jól belőtt labda át tudja venni, Diomandi pedig a bal oldalra fordít, Konál felnéz, beíveli a hosszúra, az jó lehetett volna Pepének, de ott kifejelte a labdát Pedersen. És most megint Pepe az, aki húzogathat befelé, már a 16-oson belül, az 5-ös sarkánál majdnem, de ott sikerül ott szerelni a norvég védőnek. Pepe visszaszorul, Kessié jön fel segíteni neki. Továbbra is elefántcsontpart támad, ez jó, Pepének a szöktetés a jobb oldalt. 16-os csücskénél már bent van a 16-oson belül, ellövi a labdát Pepe, és ott be kell vetődnie a norvég játékosnak, Heggemnek. És itt tisztázni tudott, és jöhet a mérkőzés első sarokrugása a 9. percben. Elefántcsontparti szöglet következik tehát. Azért ez meglepő annak tükrében, hogy viszonylag komoly norvég nyomás volt az első 8-9 percben itt a mérkőzésen. Vagy nem is nyomás, de leginkább labdabirtoklásról beszélhetünk. És akkor jöhet majd a 9. perc közepén az elefántcsontparti szöglet, amikor az állás továbbra is 0-0.
0: Sarokban Pepe, és ő fogja majd beívelni a labdát, hajdaná 80 millió eurót is fizetett érte az Arsenal, most jelenleg a Villarreal játékosa, ballal fogja majd beívelni a 16-oson belülre, Nyland kapus és a magas norvégok pedig már figyelnek, jön az 5-ösön belülre, sőt, inkább egy kicsit kívül, Kessié meg tudta azért talán csúsztatni, de végül az alapvonalon kívülre kerül a labda, nincs fejes, nincs bólintás, ami a kaput veszélyeztette volna, jöhet Nyland, és majd ő végezheti el a kirúgást. A Sevilla kapusa, aki valójában hát ebben az idényben, hogyha még a 25-26-os idényt akarom mondani, akkor 5 mérkőzéssel lépett pályára a bajnokságban, tehát Norvégiában az első számú kapus nem annyira foglalkoztatott a csapatát illetően, de hát nem is egy mai darab, hiszen 35 éves Arjan Nyland. Hátul passzolgatnak a norvégok, és megint a kapusnál Nylandnal van. Mellette ott van Heggem, illetve Ayer, aki megkapja a labdát, ő a Brentford hátvédje. Ő azért sokkal többet játszik a klub csapatában, mint éppen Nyland. Heggemnél van, majd aztán a bal oldalra kerül ki Wolfehoz, őt is letámadja már Pepe, vagy a 20 méterre helyezkednik, hanem már 16 méterre a legelső elefántcsontparti játékos a labdától. Felívelés jó volt olyannyira, hogy aztán már a középpálya közepére kerül, még pedig az elefántcsontparti középpálya közepére, de végül sikerül elhoznia a narancsmezeseknek a labdát. Hátul most ők adogathatnak. Kessiénél van a labda, figyelj, hogy hova tudná tenni. Aztán még Sangaré nem tudta átadásával megtalálni a csapattársát, de Kessié kibírkozza magának a jobb oldalt és indítja elől Bonit. Nem jó az átadás, jön a hazaadás, Nyland pedig felvágja a félpályáig. 11. perc, Elefántcsontpart, Norvégia 0-0.
1: Azt gondolta volna az ember, hogy azonnal vissza fogja fejelni majd Sangaré, de nem így tette, hanem okosan inkább hátra csúsztatta Agbadúhoz. De lehet, hogy ez volt a hiba, hiszen norvég labdaszerzés az Elefántcsontparti térfélre. Nyűsza az, aki megindul, Ødegaardnak jó a labda, tovább Hollandnak, és nem jut el hozzá a labda, pedig talán Ødegaard már lőhetett is volna. Viszont a túloldalt meg már figyelni kell a norvégoknak a védelemben, hiszen megindult volna a Pepe, de nem tudott, hiszen akasztotta ott Wolf, így jöhet majd a szabadrugás a mérkőzés 11. percének végén. Taktikai szabálytalanság volt, de szükség is volt rá, hiszen kényszerítő lett volna Pepe és Kessié között, és ebből azért Pepe elindulhatott volna itt a pálya jobb oldalán. És akkor már elvégezték a szabadrugást, a labda már a túloldalt, a pálya bal oldalán, Kona az, aki befelé cselez, sőt, meg is veri Sörlottot, gyorsabbnál a Kona, és ott is hagyja, már elindult a pálya bal szélén, tovább is futott, Kessié kapja meg, továbbra is saját térfelükön vannak a narancssárga mezesek, fordítása jobb oldalra, Doué, ő gyakran lép fel a támadásokba, Pepe próbálna ki üresbe bemozogni, sikerül is, meg is kapja a labdát, Kessié és Pepe játszanak össze, Pepe pedig már át is szalad. Hát azt nem mondanám, hogy a másik oldalra, a pályának a másik oldalra, inkább csak középre kocogott, aztán pedig megy is vissza pozíciójába. Visszahúzza a labdát, ott Inao Ulay fölnéz, aztán a bal oldalt választja Diomandét, aztán Kona pedig fölött mellett menne el, egyelőre nem tud. Kicsiben játszanak össze az Elefántcsontpartiak, aztán jól belőtt labda, mondom én, de Bonyinak ez hosszú volt, a védők jól védekeztek vele szemben. Aztán pedig Dirk Nowitzki is itt van, a Dallas korábbi szupersztárja, kosaras legenda, és jöhet már a kirúgás, el is végezte Nyland. A Nyland 13. percben továbbra is gól nélküli döntetlen az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzésen.
0: Az afrikaiak Curaçaót verték 2-0-ra az E-csoport utolsó körében. A németektől kikaptak az utolsó pillanatokban 2-1-re, de ugye győztek az első körben, még pedig 1-0-ra. Az ekvádoriak ellen 2 győzelem és 1 vereséggel jutottak a legjobb 32 közé. Labdát is szereznek a narancsmezesek, az Elefántcsontparti játékosok, de csak pár pillanat erejéig, mert már a félpályán túl Sörlott a jobb oldal. Nagy az előnye, csak hát éppen oda tud kapni Koná, és aztán el is veszi a labdát a bal oldalt az Elefántcsontparti hátvéd. Úgyhogy nem tudnak előrébb jutni a norvégok. Az északiak számára egy könnyed 4-1-es győzelemmel indult a torna Irak ellen, majd aztán Szenegált 3-2-re verték, és a franciák ellen egy B csapattal 4-1-re kikaptak. A 16-oson belül Boni tudta átvenni a labdát, csak tőle elpattant, így Nyland kapushoz vándorolt, ő pedig már továbbítja, és már a félpályánál vannak a norvégok. Kicsit, mint hogyha ilyen állóháború-szerű lenne, nem rontanak egymásnak a csapatok. A mérkőzésből eltelt 13 perc, és 0-0 az Elefántcsontpart Norvégia találkozó állása.
1: Ugye korábban mondtam, a Diomandéről majd még beszélünk, hogy az idei csoportkörben 10 sikeres cselt és 10 kialakított helyzetet jegyzett. Ez 1966 óta a vezetett statisztikák alapján. Rajta kívül csak Quinton Fortune-nek volt képes erre, afrikai játékosként 2002-ben még bármely nemzet játékosai közül legutóbb Neymar érte el ezt a mutatót a 2018-as VB csoportkörében. Elefántcsontparti labdaszerzés, Pardovás következik majd a 14. perc legvégén, megkezdődik a 15. perc is. Nincs még gól, és nem volt még komolyabb lehetőség egyik válogatott előtt sem. Most pedig Fofana az, aki kiteszi bal oldalra a labdát Agbadúhoz, de komoly beszélve lehetnek, hiszen már 3 norvég és bent volt a 16-oson belül, ahol a labda is volt. És innen hozta ki ügyesen Elefántcsontpart, Kessié fölnéz, és van előtte terület, viheti is a labdát. Bal oldalra nemrégiben említett Diomandé, vele szemben Hongrén, és nem tud elmenni, mert hogy lerántja őt Pedersen. Holgrim Pedersen, és akkor jöhet egy újabb Elefántcsontparti sarok szöglet. Diomandé megy oda, és ő fogja majd elvégezni. Panaszkodott a játékvezetőnek, hiszen ő szabadrugást szeretett volna. Hiszen, hát igen, alapvetően kölcsönösen rángatták egymást, úgyhogy így látta a játékvezető is, hogy a legjobb döntés az az, hogy szöglet. amit majd Ian Diomandé fog belőni a mérkőzés 16. percének legelején. 0-0 az állás, és jöhet a sarokrugás.
0: Ezúttal most a jobb oldalról jöhet majd a jobb lábas Diomandé révén a szöglet. Jön is a labda oda az ötös vonalára, kifejelik azonban a norvégok. Majdnem a fél pályáig elmegy a labda. Nyssa menne a kipattanóért, de nem tudja elérni, és aztán már a jobb oldalra kell figyelnie valójában a norvégoknak. Jön a beadás megint jobbról, és érkezik, hogy Diomandé át tudja venni a labdát melkassal vagy talppal, de róla vándorol ki, úgyhogy jöhetnek majd a norvégok kirúgással. Diomandé a Leipzig labdarúgója, 90 millió euróra tagsálják, ez az értéke elvileg, és hogyha úgy alakul, akkor majd beindul az átigazolási időszak, szezon, hozzáteszem, hogy nyugodt szívvel lehet már ajánlatokat tenni, de olyan 100-120 körül már a Liverpool és társai tettek érte ajánlatot, úgyhogy még egy évvel ezelőtt a Leganyesz játékosa volt, és 20 millió euróért vette meg a Leipzig csapata. Megint nagy profittal adják el a lipcseiek az aktuális játékosukat, az egyik sztárjukat, vagy egyáltalán el akarják adni. Sörlott oldalra, a jobb oldalról aztán be középre, hátul passzolgatnak most éppen a norvégok, a középpálya közepén Berge az, aki elkéri, mellette ott van Berg, illetve most előrébb helyezkedik Ødegaard, ő nem is kapja a labdát, Ayer átviszi a félpályán, olyan öregurasan lépésben, olyan nagy lendület nincs egyelőre a norvégokban, Pedersen is csak be középre, aztán végül Ayer az, aki egy cselt követően meglódulna, de megint a jobb oldalra teszi ki a labdát, meg pedig Sörlotthoz, Diomandével szemben nagyon könnyedén elveszi a Leipzig játékosa Sörlottól a labdát, és már Elefántcsontpart jöhet előre, jöhetne előre, de ők sem mennek fejnek, vagy fejjel a falnak. Nagyon visszafogott mindkét csapat. Tartják a labdát, eltelik lassan 18 perc a mérkőzésből, nincs gól az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzésen.
1: És figyelni kell hátul, hiszen Fofana kap labdát, de megint ott van már Ødegaard és Haaland is a pálya bal oldalán. Koná kapja meg a labdát. Jól lép vissza a Diomandé. Sörlott lépne oda, nem tudja elvenni a labdát, viszont Diomandéhoz most visszakerül, kérné, keszi a labdát, nem ő kap, inkább jó a fordítás a jobb oldalra Pepének. Pepe pedig megvárja, kettőt pattanjon a labda, és most már rohamozza a norvégot 16-osát. Most kapja vissza Pepe a labdát. Jó az összjáték Kessié-vel. Pepe még mindig nem volt kint talán még a labda, de bizony kint volt már. Kessié-től kapta vissza, picit későn talán. Pepe közben Duéval pöröl, rosszul váltottak ütemet, rossz volt a pozíció, amikor megkapta a labdát, és ha már Kessié, egészen sokszor beszéltünk róla, ő korábban a Milán és az FC Barcelona labdarúgója is volt, most az Al-Ahliban játszik, és neki ez a 90. mérkőzése az Elefántcsontparti válogatottban. 16 gólja van, és mindössze 29 éves. Úgyhogy őre számíthatnak majd az Elefántcsontpartiak, de nagyon aktív a pálya, minden részén ott van, mindenhol feltűnt, csak úgy, mint Ødegaard. Na, a norvégok csapatkapitánya. Heggem kapja meg a labdát, ott van Bonyi, de nem okoz túl nagy bonyodalmat. A jobb oldalra a labda. Sörlott, aztán megint Ødegaard. Egészen hátul most a norvég csapat, a labda is. Heggem a bal oldalt kérné Wolf. Most meg is kapja Heggemtől, fölnéz. Azonnal ott van két elefántcsontparti játékos. Heggem, de még van területe. Egyelőre nem tudja hova adni, most talán visszalépott Berge. Besegített ott a védelemben, hiszen nem tudták kihozni a norvégok a labdát. Ayer fölnéz, tol rajta kettőt, megáll Bonyival vele szemben. És a Kessié is ott van, jönnek fel az elefántcsontpartiak egészen már az ellenfél 16-osáig. De most talán Ødegaard előtt van lehetőség, és tudja is cipelni a labdát. De nincs üresbe mozgás, Nyssa ugyan jött, de Ødegaard elégedetlen, inkább visszagurítja a labdát Bergének. 19. perc legvégén továbbra is elefántcsontpart Norvégia 0-0.
0: Hátul el vannak a norvégok is, és néha azért letámadják őket az elefántcsontparti játékosok. Bene Ferenc felé egy kérdés havarosan, hogy mi ez az állóháború a pályán, bár most éppen labdát kap Sörlott a 16-os vonalánál, Nyssa ott van mellette, jön aztán balról a beadás, belépnek Wolf centerezésére, úgyhogy jöhet az első, nem jöhet a norvégoknak a szöglete, mert le sem volt nagy valószínűséggel Wolf, úgyhogy jöhetnek szabadrúgással az elefántcsontparti játékosok, ha minden igaz. Szóval állóháború úgy néz ki, mi az oka?
2: Igen, majd az ivószünetben kicsit bővebben kifejtem, de igazából mindkét csapat óvatos, és főleg abból adódik, hogy semmelyik csapatrészben nem tud a másik fölé kerekedni, sőt, még pozíciókban is meg kialakultak a párok, és teljes mértékben a biztonságra törekszik mindkét csapat.
0: jönnek előre azért az elefántcsontpartiak. Ugye aki ennek a mérkőzésnek a győztese lesz, majd Brazília ellen játszhat a legjobb 16 között, akkor már a 8 közé kerülés lesz a tét. A brazilok tegnap nagy nehezen 2-1-re verték Japán együttesét. Jön a bal oldalt előre a 16-os sarkánál már az elefántcsontparti válogatott. Koná egy csel után már bent a 16-os, mert ellövi oldalháló. Közel volt ahhoz, hogy meglegyen a vezetés, mégpedig az elefántcsontpartiaknak, de végül nem sikerült ez. Koná volt az, aki jobbal, 8 méterről kissé balról az oldalhálóba lőtte a labdát. Nyland ott volt rajta. Laposan érkezett a lövés, úgyhogy ha úgy adódik, akkor valószínűleg fogja a norvégok kapusa. Eltelik 21 perc a találkozóból, elefántcsontpart Norvégia 0-0, nem volt egyelőre még kaput eltaláló lövés ezen a mérkőzésen.
1: Bizony, nagyon várunk rá, csak úgy, mint Ayer, aki most kiteszi a labdát jobb oldalra Ødegaardnak, majdnem ő az utolsó ember, a norvégok csapatkapitánya, Heggem, iszi föl a labdát, vinné föl, de hát vagy nincs üres játékos, akinek adhatja, vagy ott van azon előtte két elefántcsontparti játékos, így tehát nincs túl sok területe sem. Ødegaard forgulódik a labdával, de ő sem tudja hova tenni, inkább vissza Heggemnek. Heggem előtt most van terület, viheti a labdát, továbbítja Nüsszának, Nüssza pedig kapu fele néz, egy kicsit, de aztán visszajön, visszahozza ő is, Berge, és Nüssza összjátéka. Ødegaard kérnék középen, aztán beindul üresbe bal oldalt, mármint ami Nüsszának illeti a bal keze felé, de nem kapja meg ott sem a labdát. Wolf pedig visszateszi a labdát, aztán Berg, túloldalt pedig már Ayer, aztán Heggem a labda útja. Továbbra is saját térfelükön járatják a labdát. A norvégok még mindig nem került át a labda az elefántcsontparti oldalra. Na most Berg a bal oldalt, Nüssza visszateszi középre, Berge fölnéz, hát nem nagyon tudja ő se hova tenni. Aztán Ødegaard lép vissza. Nagyon-nagyon kivárnak a norvégok, keresik a hibát, azt a csúszást, amikor be lehetne játszani a labdát. Nüssza most befűzte volna ott az elefántcsontparti Duét. Nem sikerült, de kiment Duéról a labda, és jöhet majd akkor a mérkőzésen az első norvég szöglet. A 23. percig kellett várni az első norvég sarokrugásra, aki pedig majd elvégzi ezt, nem más, mint Berg.
0: Az a Berg, aki a Bodø Glimt játékosa, oda-haza futballozik, már 28 esztendős korában, azért a Lens csapatában két idényben Franciaországban légióskodott. 23. perc, Berg szöglete, Holland Sörlott kettőssel, vagy Ayer emelkedhet ott az ötösön belül, jön is a labda a rövid oldalra, ki tudják bólintani könnyedén azonban az afrikaiak, és nem jön a közép hátvéd, ellenben elmehetett volna lehet az egyik afrikai, Diomandé egészen pontosan, Ayer volt a szabálytalan, a kérdés, kap-e sárga lapot, vagy valami más színű lapot felmutat-e a venezuelai játékvezető, test a testtel valójában, de hát azért értelemszerűen eléggé csúnya módon állította meg a norvég játékos. Még volt két labdarúgó, egy norvég és egy elefántcsontparti a kapuig vezető úton, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy 100%-os zicserbe ment volna éppen Diomandé, de a földre került a félpályánál, egy szabadrugással jöhet majd elefántcsontpart csapata, illetve még lapot se kapott a vétkes játékos, olyannyira nem, hogy inkább úgy gondolja a játékvezető, hogy akkor egy kicsit pihenjenek az urak. Hát 24 perc telt el a mérkőzésből, én halk fújolást hallok, ami lehet a játékosoknak szól, mert egyelőre két nagy nulla elefántcsontpart és Norvégia neve mellett. Bene Ferenc azért a véleményét nyugodt szívvel mondja.
2: Igen, hát jogos a közönség kritikája, hiszen nagyon-nagyon lassú a mérkőzés. Egyik csapat sem diktál tempót, és igazából az az embernek az érzése, ami már ugye nem fordulhat elő, mert a csoportmérkőzéseken már láttunk ilyen találkozót, hogy mintha mindkét gárdának elég lenne a döntetlen. Na most nyilvánvalóan nem, de ez az egész abból adódik, hogy alapjában jövő mindkét csapat 4-5-1-et védekezik. Védekezésben visszahúzódnak a saját térfelükre, gyakorlatilag a félpályánál van az első ékjátékos, aki megtámadja a labdást, vagy inkább a passávot zárja, mert különösebben sem letámadást nem látni, sem gyors forgatásokat nem látni, sem egy-egy elleni játékhelyzeteket nem látni. Egy kényszerítőt próbáltak az afrikaiak a 16-oson belül, azt nagyon jól levédekezte a norvég válogatott, Igazából mindkét csapat abból indul ki, hogy biztonság, hozzuk le nullára mérkőzést, és talán a másik hibájából tudunk egy gólt szerezni, akár kontratámadásból, akár pontrugásokból. Hát ez eddig nem valósul meg, hiszen a labda vesztések után nagyon-nagyon fegyelmezetten visszazárnak a csapatok, nincsenek agresszív visszatámadások, nincsenek pressingek, letámadások, és pontosan ezért lassú a mérkőzés. Tehát ha az egyik csapat legalább letámadna, akkor rákényszerítené a másikat a gyorsabb döntéshozatalra, a gyorsabb labda sebességre, de ez nyomokban sem látszik. Most ilyenkor elkezd az ember komplexen gondolkodni, azért azt se felejtsük el, hogy ott déli 12 van. Most ez nagyon-nagyon sablonosan hangzik, nyilván nem akarom felmenteni a játékosokat, de alapjában véve egy profi labdarúgónak a bioritmus az nem arra van szoktatva, hogy déli 12-kor tétmérkőzést játszon. Ráadásul azért nagyon magas a páratartalom, ha nincs is olyan extrém meleg, meg ugye a stadion fedett, tehát viszonylag kontrollálható a hőmérséklet, de biztos vagyok benne, hogy hatalmas páratartalom a déli 12 óra, és azért a meleg rányomja a bélyegét a játékra. Ugyanakkor nagyon-nagyon várom, hogy valamilyen úton, módon, akár egy extrém hiba folytán, akár egy pontrugásból valamelyik csapat gólt szerezzen, mert onnantól ez az állóvíz elindul, és a másik lépéskényszerbe kerül, na ilyenkor szokott kialakulni egy jobb mérkőzés. Egyelőre különösebben nagy csoda nem várható sajnos.
1: Egészen elképesztő statisztikát szeretnénk mondani. Erling Haaland a harmadik percben ért először is utoljára a labdához. Egy labdaérintése van.
2: Igen.
1: Ezt néven magyarázhatják.
2: Az a fejese volt.
1: Igen.
2: Igen, azt az elején is kihangsúlyoztam, hogy Haaland az a típusú center, aki csodákra képes, de csak a társai által. Tehát ha Haalandot tömik labdával, jönnek a beadások, jönnek a belőtt labdák, különösen Haaland akkor veszélyes, amikor élesen laposan a védők és a kapus közé belőtt labda van. Nyilván feljátéka is extrém, de azért az afrikai csapat azért fizikálisan hasonló olyan erős testalkatú védőkkel van megáldva. Minden esetre Haaland beadásokból vagy beindításokból tud veszélyt teremteni. Egyénileg, hogy ő visszalép hamis kilencesként és végcselezi a pályát, azt nem Haalandnak hívják, hanem Messinek.
0: Haalandhoz egy apró kis statisztikai adat, hogyha gólt lőne mondjuk kettőt, akkor Kocsis Sándorral 1954-ben ő csak 11 gólt lőtt 5 mérkőzésen a világbajnokságon, 6 mérkőzésen, bocsánat, de lényeg az, hogy vele kapcsolatban van egy ilyen apró kis statisztikai adat, hogy 2 plusz gól, azaz mérkőzésenként, ha kettőt lőne Haaland, akkor Kocsis Sándorral kapcsolatban már egy ilyen kisebb rekorddöntés is végbe mehetne, de hát egyelőre nem, hogy góltól, hanem még a lövéstől is messze van a norvégok klasszisan Manchester City játékosa. Folytatódik a mérkőzés, 27. perc, 0-0 az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzés állása.
1: És ha már a lövésekről volt szó, egyébként Haaland az első két VB meccsén egyaránt 5 lövést vállalt, legutóbb Karim Benzema jutott el legalább 5 kísérletig első 3 VB találkozóján még 2014-ben. Hát, hogy Katalnász a kollégám is mondta, egészen messze vagyunk ettől, ugye mindössze egyszer ért labdához 28 perc alatt. Most pedig Diomandé az, aki a pálya bal oldalán törne befelé. Jó, a beívet ad a Pepének a hosszú oldalra, és a lövés nem volt jó. Vagy inkább ez egy passz volt Bonyi felé? Jó kérdés. A kamera Ayert mutatja nekünk, hiszen hatalmasat védett. Hiszen, hogyha ott érkezett volna egy elefántcsontparti játékos, akkor ez egy komoly lehetőség lett volna. Diomandé ugye beívelte a 16-os bal sarkával a labdát a hosszú oldalra, és Pepé pedig be akarta játsza a Boninak. Hát itt a lövés lett volna jó.
2: A lövés, lőni kellett volna. Én abban sem vagyok biztos, hogy nem lövés próbált, csak a belsőről lecsúszott a labda, de minden esetre ezek a ritmusváltások hozhatnak esetleg valami gólt.
0: 29. perc, Pepe jöhet a szöglettel, az elefántcsontpartiak tehát támadhatnak, mondjuk az, hogy közel voltak az első gólhoz a találkozót illetően. Jön a rövid oldalra a labda, megint kifejelik a szögletet a norvégok, aztán Pepehez visszakerül a jobb oldalra, bent 4 elefántcsontparti, jön a beadás, átszáll a túloldalra, de nem tudja Kessié átvenni, és kipattog a labda az alapoldalon kívülre, kirúgásra jöhetnek majd a norvégok. Ebben lehet, hogy egy kicsit több volt, egy gyorsan elvégezték a kirúgást már a norvég játékosok, mégpedig Pedersen az, aki a felpasszal a jobb oldalt megtalálja Sörlottot, de ő inkább hátrafelé terelgeti, illetve passzolja a csapattársnak, Ayernek, majd aztán pedig oda a másik középhátvédnek, Heggennek. Ő pedig egy kicsit lendületet vesz, hogy aztán balra tegye, olyannyira, hogy Wolf már előtte van egy kisebb terület, Nüssza éppen, mint csapattársa bal oldalt, át tudja verni az ellenfelét, de nem tudja bevinni a 16-oson belülre. Lehet, hogy majd második szándékból 20 méterre a kapitól a norvég válogatott Berge, nem tudja átvenni a labdát. Aztán Nüssza, valaki ellövi 16 méterről, senki. Kessié az, aki végül megkaparintja, és ő teszi ki oldalra, hogy jöjjön ebből Pepe. Jön is bizony, középen bent, ott van Boni, de nagyon fogják őt ketten is. Pepénél van a labda, bal külsővel beteszi középre, és aztán kifejeli az alapvonalon kívülre Pedersen. Jöhet egy újabb elefántcsontparti szöglet fél órányi játék után, 0-0 az állás.
1: Egy rövid kérdés, Bene Ferenc, ez, hogy totyogást látok, várakozok, paszt keresem, mert már régeség lőni lehetett volna akár Ødegaardnak is.
2: Igen, pont nekem is ez jutott eszembe, hogy Ødegaardra azért jellemző, hogy ilyen típusú helyzeteknél lő, és egyfajta egy ostorcsapásszerű lövése van, sokkal nagyobb a mozdulat gyorsasága, ő is le van lassúva. Nem tudom, hogy a déli időnek van köszönhető, vagy csak simán ennek a mérkőzésnek.
1: Diomandé tekeredik be középre, veszélyesen a bal oldalról érkezett a sarokrúgás, és egy norvég fejről ment ki. Ayer az, aki lent van a földön, de ápolni nem kell. Rendben van, már valószínűleg ő róla ment ki a labda, úgyhogy jöhet majd egy újabb sarokrugás. A mérkőzés 31. percében nincs még gól, tehát az elefántcsontpart Norvégia mérkőzésen. És akkor nézzük Diomandé újabb szögletét. Elefántcsontparti sarokrugás jól tekeredik befelé a labda, ezt kifejelte megint Ayer, de Diomandéhoz pattant vissza a labda, vele szemben Pedersen. Jó az összjáték, Diomandé pedig elveszíti a labdát, de még mindig ott van az elefánt csontpartja. És Pepe az, aki vinni el labdát, cipelni el labdát a bal oldalt, és ott elcsente a lábáról, szerintem Inao Ulay. Hát Pepe már a második csapattársával pöröl a mai mérkőzésen, nincs annyira meg az összhang, azért ez egészen érdekes. És hát a 32. percben tovább, és azt kell, hogy mondjam, hogy nincs gól az elefánt csontpart Norvégia mérkőzésen.
0: Pedig Pepe két gólt lőtt Curaçaónak, ő volt a hős. Ezt a találkozót a maga nemében könnyedén nyerte meg az afrikai válogatott, és történelmi tényleg, hogy kieséses mérkőzést játszhat egy afrikai csapat, mármint elefántcsontpart. A Drogba, Yaya Touré fémjelezte, Gervinho féle elefántcsontpartnak ez nem jött össze, most a lehet kevésbé nagy nevű elefántoknak meg ez összejött. De hát más a lebonyolítási rendszer, ez most már ugye 48 csapatos világbajnokság, nem 32 együttesből áll, talán könnyebb a továbbjutás, már csoport másodikként tette mindezt, mindkét együttes, a norvégok is, meg elefántcsontpart is. A középpálya közepén apró passzokkal, de a bal oldalra tevődik át a hangsúly, Wolfnál van a labda, előtte azonban felsorakoznak a narancsmezesek, úgyhogy nincs lehetőség áthatolni a földön, talán levegőben lenne, de egyelőre Hollandot nem találják a csapattársak, sem a levegőben, sem földön. Fogják őt, ahogy csak lehet, Kossounou az, aki leginkább fogja. Hát hátul most éppen Heggen csak úgy tartogatja magánál maga előtt a labdát, és akkor a kapusnak nem, inkább megfordul, és a bal oldalt Nyssak kérni meg is kapja, átlépi már a félpályát a norvég válogatott, egy apró csellel, aztán végül nézi a jobb oldalt, át is íveli oda a labdát, Sörlott lekezeli, csak elpattant tőle, és már Diomandé elhozza, túl a félpályán, jön elefántcsontpart, a jobb oldalt pedig Pepe megy, nem tudja átívelni neki, inkább csak laposan Boninak a 16-oson belülre, és közbelép aztán Ayer, újabb szöglet, ötödik, ráadásul most már az első félidőben az elefántcsontpartiak részére. A 34. percben továbbra sincs gól az elefántcsontpart Norvégia mérkőzésen, lehet, hogy dörzsölik a tenyerüket a brazilok, hogy milyen ez a két támadó alakzat, mert egyelőre sok mindent nem mutattak az együttesek.
1: Hát konkrétan semmit, és azért azt tegyük hozzá, egy norvégot csak ugye egy szögletet lőttek mindössze, úgyhogy egészen érdekes eddig a mérkőzésnek az alakulása. Gondoltam, hogy már az hidratációs szünet jót fog tenni ennek a mérkőzésnek, de egyik csapat sem dobódott fel itt a második etapra. Itt a hidratációs szünetnek a második etapjára gondolok, hiszen még csak az első fél időnek a 34. percében járunk. Laposan a szöglet, jó a sarkazás Bonyitól, visszapattan hozzá a labda, egy csel, nem lövi el, kéri a labdát, széttett kazakkal Inao Ulay, már jobb oldalra húzza el a labdát, vele szemben Sörlott. Na mi lesz ebből? Inao Ulay pedig cselezget, húzogatja, átfűzi az egyik norvégot, Nyssát, aztán pedig már Kessié néz fel, és kimegy a labda. Ott Berg lábáról újabb sarokrúgás, ez már a hatodik szöglet, ami következik. Hát XG-ben egyelőre nagyon veri elefánt csontpart Norvégiát, ugye az a várató gólok száma. Közben egy nagyon-nagyon rossz lövés Inao Ulaytól, nagyon eltörte a labdát, de nyilván már egészen nagy lépéseket tett afelé, hogy kidobja a labdát, de megtorpant, inkább kivár ő is, sőt valószínűleg le fogja dobni a labdát maga elé, és akkor indul a labda járatás, bizony már ott van a labda Ayernél, aztán pedig már Heggen. Heggentől látjuk gyakran, hogy szereti szervezni a játékot, de megtorpal, nincs előrefelé tartó mozgás egyik norvég játékostól sem, valószínűleg érkezik mindjárt Ødegaard is, hogy elkerje a labdát. Hát ez egyelőre nem előremutató. Nyílan az, aki följebb lép a kapujából, tegyük hozzá, 16-os bal csücskénél fogja, felrúgja a labdát, ez pontatlan. 35. percben továbbra is kilátástalanság a norvég támadásban.
2: Konkrétan 22 ember áll a pályán.
1: Igen.
2: Tehát elképesztő. Én nem tudom, hogy tényleg nem akarom, most már egyre mérgesebb vagyok, és hagyjuk is ezt a déli időpontot, de olyan az embernek az érzése, mintha 45 fok lenne tűző napsütés, pedig szó sincs erről. Nagyon-nagyon langyos a mérkőzés, és abszolút nincs fizikális teljesítmény sem. Tehát nem technikai virtuózitás vagy valami hatalmas kombinációk, hanem fizikálisan nem teszik bele egyelőre a labdarúgók azt, amit egy ilyen mérkőzés megilletne.
0: A szurkolók jól érzik magukat. Azért Norvégiáról még annyit, hogy mind a 8 világbajnoki selejtező mérkőzésüket megnyerték, az olaszokat, Izraelt, Észtországot és Moldovát oda visszaverték, 37 rúgott, 5 kapott gól, és azért ezen a világbajnokságon is gólgazdag mérkőzéseket játszottak. Mondjuk az más kérdés, hogy eddig azért a 32 között lejátszott meccseken tényleg nagyon izgalmas kis párharcokat játszottak a csapatok, ami valójában azt jelenti, hogy az utolsó pillanatokban dőltek el a mérkőzések, hanem éppen 11-es párbajban. Tehát Kanada is épp hogy nyerni tudott a rendes játékidőben 1-0-ra, Brazília 2-1-re, szintén az utolsó utáni pillanatban, és akkor két 11-es párbaj után Paraguay, valamint Marokkó jutott a legjobb 16 közé. Ayer most éppen a labdával, a norvégok jönnek előre. Most van egy kis terület Ødegaard előtt, inkább a jobb oldalt választja Sörloth, aki akár bent középen is érkezhetne, de egyelőre ilyen beadó szerepben játszadozik. Jön is a beadás, Haaland felé tud fejelni, és megvan az első kaput eltaláló fejese, lövése, érintése a norvégoknak, meg lehet az egész mérkőzésen a csapatoknak. Haaland körülbelül 10 méterre volt a kaputól, Duét meg tudta verni a levegőben, de középre tartotta fejese, Fofana könnyedén fogta. Egyelőre ennyit tudnak a norvégok felmutatni, de ez már halvány remény sugár, hogy 37 perc játék után legalább eljutottak az ellenfél kapujáig. 0-0 az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzés állása.
1: És az egészben az a legszomorúbb, hogy ezt az ittszert fel kell írni komoly lehetőségnek így az első fél időnek, a 37. percének a legvégén. Na mindegy, legyen ebből sokkal több, és akkor mi is jobban élvezzük a mérkőzést, meg persze a kilátogató szurkolók. 38. perc is megkezdődik, és folytatódik a mérkőzés. Elefántcsontpartnál van a labda, Agbadu lövi fel a jobb oldalra a játékszert, Pepe pedig cselezgetne, oppa, picit beleszállt Nüssának a térdébe, természetesen nem volt szándékos, oda is intett Pepe, aztán pedig már Bonyi felé a labda, át tudja venni, hop-hop, megveri védőjét, de már oda segít Heggem, ebből nincs semmi, nem lesz semmi, mert hogy már norvég labdabirtoklás, aztán pedig Wolf néz fel, és előre teszi a labdát Nüssának, és ezzel pedig meg lehet indulni, beszedi a lábát, öles lépteken halad előrefelé, vissza a labda Nüssának, ez jó, Nüssze már a pálya balsz csücskénél jár, aztán pedig befelé húz, Ødegaard kapja meg 20 méterre a labdát, fölnéz, ellövi, lepattant egy elefántcsontparti lábról, Sangarénak a lábáról jött vissza. Na, kezd élesedni a mérkőzés, 38. perc végén jobb oldalt van kialakulva a norvég támadás, Ødegaard elkéri a labdát, meg is kapja, kilép azonnal Inao Ulay bele szemben, tovább is teszi azt Berge, aztán Ødegaard továbbra is hátra viszi a labdát, Ødegaard, de úgy nehéz, ahogy korábban Bene Ferenc is mondta, hogy mindenki áll a pályán, nincs üres, bemozdul, megint Ødegaard szól a mellette lévő Bergének, hogy tessék bele kicsit följebb menni, aki egyébként Ayer volt, de mindegy is, most jön Berg a labdáért, aztán pedig Sörloth kapja meg középen, Nüssze kérné, nem, ő se kapja meg, inkább a támadáshoz becsatlakozó Wolf kapja meg, aztán Nüssze most a pálya bal oldalán, meg egészen a szöglezászlótól kellett visszahozni a labdát, Berg, Ødegaard, Bergének adja, aztán inkább Nüsszát választja, Nüssze már 16-oson belül befelé csinál, jól lövés, és mekkora gól, 39. percben, Nüssze befelé cselezett, bal, 16-os bal csücskénél, egy induló csehet követően gyönyörű szépen becsavarta a kapu bal felső sarkába, hát már majdnem elaludtunk, elszundítottunk, és itt jött egy hatalmas pofon mindenkinek, azt hiszem, Nüssze pedig egy óriási gólt akasztott a bal felső sarokba, ájjeszte mindenit. A 40. perc legelején vezetés szerez Norvégia Elefántcsontpart ellen.
0: Hát ha már a Leipzig játékosáról, Diomandéról esett szó, ő is a bal oldalt helyezkedik el, ha úgy van a klub csapatában, de Nüssze is ő is a Leipzig labdarúgója, ebben az idényben 4 gólt lőtt, és van 3 gólpassza, de most itt a világbajnokságon is megvan az első találata. Antonio Nyssa góljával 1-0-ra vezet Norvégia elefántcsontpart ellen. Nem aprózta el, hiszen tényleg a bal felső sarokba emelte a labdát, a 16-oson belül szépen jobbal, Solbakken szövetségi kapitány pedig örülhet, mert újabb gólt szerzett a csapata, úgyhogy a norvégok abból főznek, ami van, sok lehetőségük nem volt, de megvan a vezetés, Bene Ferenc.
2: Igen, hát ilyenkor azt szokták mondani, hogy a stabil játék meghozta a gyümölcsét. Ezt a fajta extra teljesítményt, vagy extra mozdulatsort, vagy extra momentumot vártam én is. Eddig nem volt benne a mérkőzésben, de Nyssa, hogy bal oldalról befelé egy billentő csel után jobb külsővel befelé húzta, és bal belsővel élesen betekert a hosszú felsőbe, ez tényleg klasszis megmozdulás volt, és ez ilyenek tudják az ilyen kiegyenített mérkőzéseket eldönteni, vagy legalábbis kimozgatni a komfortzónából. Egyébként most az is előfordulhat, hogy mivel fedett a stadion, lehet, hogy ilyenkor bármennyi is extrém, ugye ki akarják zárni az időjárási körülményeket, de lehet, hogy rosszat tesznek vele, mert gondoljunk csak bele, hogy egy 32-33 fokos éghajlaton bezárják a tetejét a stadionnak, nincs semmi levegő, és hát nem hiszem, hogy vannak olyan berendezések, amivel akár hűteni lehetne a teljes stadiont, úgyhogy azt el tudom képzelni, hogy extrém meleg van, és talán még rosszabbat is lesznek a játékosoknak azzal, hogy behúzzák a stadion tetejét. Minden esetre a gól az biztató volt.
0: Most éppen a jobb oldalt Pedersen, de most a Katari VB jut eszembe, ott azért tettek hideget, meleget. Az ötösön belül Haaland nem tudja belőni azonban. Szöglet lesz majd. Na most tényleg felélinkült a mérkőzés. Sörlott volt az, aki belekanalazott egy kicsit a labdába, 5 méterre volt a kaputól Ødegaard beadása után, és aztán Haaland volt a lehetőségek tetején olyan szempontból, hogy zicserbe került, nem tudta irányítani, és mert erőt meg végképp nem tudott adni, és ípcsonttal rúgta meg a labdát. Sangaré pedig talppal, de tudott menteni. Jöhet a norvégok szöglete a mérkőzés 42. percében.
1: Igen, Sangaré már nem először mutat be hatalmas védést, hárítást, így a védelembe visszalépve középpályásként. Na most nézzük Bergnek a szögletét a 42. percben. Ott tekeredik a labda, érkezik, ott Sörlott, így nem tud belefejelni a hosszú oldalon, meg Haaland érkezett, ő sem tudott. Ő micsoda zicser volt ez a norvégok előtt, komoly lehetőség volt, jól tekeredett a labda, és először talán, igen, Sörlott volt, aki csúsztatott, és a hosszon érkezett Haaland és Heggem is, és egyikőjük sem tudott beleérni a labdába, hát korán meg lehetett volna a második norvég gól, mármint úgy korán, hogy az előző gólhoz képest, a 39. percben született ugye az előző, az első, a mérkőzés egyetlen gólja, és már is meglőtték volna rá a másodikat a norvégok. Ez nem így történt most, most azért megtörténik a kirúgás Fofanától, és szerencséjük van, mert hogy norvég fejéről visszajön a labda az elefánt csontparti térfélre, és Kona az, aki fölnéz, és azt látja, hogy Sangaré, aki nemrégiben hatalmas munkát mutatott be hátul, elkéri a labdát, aztán pedig a fölpassz, a fölívelés szörnyen pontatlan, nyilván kezében, lábánál köt ki a labda, nem is veszi fel, most fogja csak megvárni szépen, míg Bonyi odaér. Hát ettől tartottam azért, hogy nagyon kimért volt eddig a norvég válogatott, és hát nehogy az legyen, hogy meglőtték a mérkőzés egyetlen gólját, és akkor erre szépen rá fognak ülni, és passzolgatnak hátul. Ezt hogy látott, Feri?
2: Alapjában most az afrikai csapatnál van a labda, tehát az ő térfelükön pattog. Változtatniuk kell valamit, mert ez a passzivitás egyelőre csak egy szűk vereségre lesz elég. Ugyanakkor láthatóan megfogta őket a kapott gól, és a gól csodája az egyelőre most a norvégokat hozta sokkal kedvezőbb helyzetbe, és mentális szinten is sokkal jobb állapotba. Hiszen sokkal gördülékenyebbek a támadásaik, és ne felejtsük el, hogy van ez a fajta gólra-gól pszichológiája, ami megvalósulhatott volna, hiszen az iménti fejesről, ha nem marad le a norvég támadó, akkor akár 2-0 is lehetne 5 percen belül.
0: 8. szögletéhez készülődik az elefánt csontparti válogatott a 44. percben, Diomandé a labda mögött, ő ívelheti be középre. Ilyenkor visszajönnek azért a magasabb norvégok is védekezni. Diomandé emeli be a labdát, Nyland kiboxolja a 16-oson kívülre, Nyssa az egyetlen, aki éppen most Konát tudná letámadni, de hát értelemszerűen azért messze volt ő tőle. Diomandé a 16-oson belülre passzolja a labdát, mert van lehetőség, de aztán megint belelép az egyik norvég játékos. Kérdés, hogy szöglet vagy kirúgás, Kessié azt mutatná, hogy inkább a sarokból kellene jönnie. A partjelző pedig azt mutatja, igen, hogy majd Pepe révén jöhet szöglettel a 45. percben az elefántcsontparti válogatott. A venezuelaiak úgy látszik megadják most a lehetőséget, Pepe pedig 9. alkalommal. Most már a sarokból jöhet megint az elefántcsontparti válogatott. Minden norvég a saját 16-osán belül. Nyssa is 14 méterre van a saját kapujától. Ballal jön be a labda az ötösön belülre. Nincs fejes, vagyis norvég oldalról igen. És aztán végül elesik az egyik elefántcsontparti. Ott a 16-oson belül Nyssa a jobb oldalt. Kikerül az oldalvonalon kívülre a labda. Bedobással jöhetnek majd az afrikaiak, és mindjárt le is telik a rendes játékidő az első fél időben.
1: Bizony, és azért egész érdekes mozdulat volt ez az elefántcsontparti játékostól is. Hát én nem hiszem, hogy ezt meg kéne videózni. Ott nyúlt egy picit a meze Agbadunak talán, de egészen könnyen adta magát, úgyhogy azt hiszem ennek a videó virózásnak, hogyha van bármi ilyesmiről szó, akkor ez véget fog érni. Mondom én, bizony, most a füléhez fogott a játékvezető, és mehet is tovább, bizony, azért ezt nem kellett agyon videózni. Kessié pedig megkapja a labdát, továbbítja a ráadást, 4 perc lesz majd itt az első fél időnek a legvégén. A jobb oldalt pedig már csatlakozik a támadáshoz. Dué, jó volt a csel Nyssa mellett, Nyssa pedig felrúgta, úgyhogy jöhet egy sárga lap a 45 plusz 1. percben. Sárga lapot kapott Nyssa egy buktatásért. Hát igen, nagyon szépen megverte őt Dué, és így jár természetesen a sárga lap itt a mérkőzésen. Nyssa kapta tehát, és hát ezt is vetettem mondani, hogy komolyan helyről kap majd lehetőséget az elefántcsontparti válogatott, hiszen szabadrugással következik majd a narancssárga mezes egyesű alakulat. Pepi az, aki a labda mögött majd, és ő tekerheti be, adott esetben rá is lőheti, bár azért onnan hatalmas önbizalom kéne, meg egy rendkívül jó rúgó technika, hogy onnan be tudja lőni a labdát. Na, kapuba Pepe, tehát a labda mögött, a 46. perc, 47. perc legelején, jó a fejes, és ez a labda, ez mellé pottyant. Nyland azért ugrott érte, vetődött, de ha még pontos is lett volna, talán azért Nyland, a norvégok kapusa odaért volna, úgyhogy azért annyira komoly lehetőség nem volt. Jó volt amúgy a fejes, de egy norvég fejről ment ki a labda, talán jól láttam, lehet, hogy szöglet jönne, bizony. Ott egy norvég váról, úgyhogy jöhet majd egy elefántcsontparti sarokrugás 47. perc legvégén.
0: Agbadu volt, aki rábólintott a szörlotra a labdát, de úgy látszik, hogy végül ezt a játékvezetők, vagy a partjelző nem vette észre, úgyhogy kirúgással jön a norvég válogatott. 2 perc még hátra van az első fél időből, 1-0 vezet Norvégia elefántcsontpart ellen. Nyssa góljával tehát a norvégoknál az előny. Agbadu oldalra valójában a saját térfelének közepén próbálna kibontakozni az elefántcsontparti csapat, de a félpályáról jöhet bedobással majd Norvégia. Pedersen oldalra, vagyis inkább hátra, Ayerhez. Pedersen visszakérné, nem kapja, inkább a kapust választják, Nylandot, akinek az első fél időben nem volt ide igazából védeni valója, úgyhogy egyelőre ő még visszafogott abból a szempontból, hogy megmutassa a valós tudását, nem kellett őt még nagyon foglalkoztatni. A jobb oldalon üres ember, ami azt jelenti, hogy Pedersen kapja, és a félpályán talán át tudja vinni a labdát, ha akarja, de annyira azért nem erőlteti ezt a norvég válogatott. Pedersennél van megint, nem támadnak le annyira az elefántcsontparti játékosok. Ayer most éppen egy cselt azért megengedett magának, Pedersen pedig már felíveli oda Sörlottnak, csak hát neki ez hosszú, és Agbadu az, aki hazaadja Fofanának, jobb lábával pedig ő is megnyújtja a félpályáig jobb oldalra. Át tudja menni szépen a labdát Pepe, és még rá is rúgja a Nyssára. Nem, Pepéről ment ki, úgyhogy jöhető bedobással 1 perc még a hosszabbításból.
1: Úgy bizony, kérdés, hogy lesz-e még a végén komoly zicser norvég lehetőség volt. A labda mögött tehát lesz ebben Pepe, be fogja majd dobni a labdát. Pepe keres, és hogy ki, milyen ember tud fogni. Hát egyelőre nem talált sehol egy norvégot. Wolf pedig megtalálta a Berget, be is dobta a labdát, aztán Nyssa, aki elveszti a labdát, és akkor elefánt csontparti bedobás következik Duyétól, azonnal bedobja Pepének, aztán pedig Bonyi továbbítaná, nem pontos a labda, de még mindig elefánt csontparti lábon jár a labda, aztán Bonyi most megint nem ugrik fel, hanem leveszi a labdát finoman, de nagyon lassú volt, Berg elcsente tőle, Berge pedig tovább viszi, és vissza Ayerhez a labda, szerintem így most már le fog ketyegni a hosszabbítás, bizony, hát ezt Ayer is így gondolja. Rálép a labdára, aztán érkezik hátra Ødegaard, és akkor most bele is fújt a játékvezető a sípjába. Elefánt csontpart Norvégia egy fél időt követően 0-1. Azt hiszem örülhetünk ennek az egy gólnak, mert ha még ez sem lett volna, akkor nagyon csalódott, hogy jönnénk vissza a második fél idő legelején. Örüljünk, nagyon szép Nyssa gól volt, és így tehát Norvégia vezetés szerzett, és akkor a szó a stúdiói.
3: Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Lőrinc Tamás az egyetlen jelölt a birkózó elnöki posztra. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Többfelé számíthatunk záporokra holnap. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Három mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. Magyar idő szerint 19 órakor kezdődött az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzés. A szünetben az állás 0-1 Norvégia javára. 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, míg hajnali 3 órától Mexikó Ecuador ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Csak az olimpiai világ és négyszeres Európa-bajnok Lőrinc Tamás szerezte meg a Magyar Birkózók Szövetségének elnök jelöltségéhez szükséges 20 érvényes ajánlást. Így a jelölőbizottság az ő felvételét javasolja a július 17-i elnökválasztó közgyűlés hivatalos jelölő listájára. Az eddigi elnök Németh Szilárd május 29-én mondott le posztjáról. A válogatott Leinweber Oliver távozott a Savona férfi vízilabda csapatától, és az ugyancsak olasz élvonalbeli Bressához igazolt. Szerződése 1+1 évre szól. Új csapata az előző szezonban ezüstérmes volt a Prorecco mögött, így ősztől a bajnokok ligájában indulhat. A magyar női junior kézilabda válogatott nem jutott negyeddöntőbe a Csincsungi korosztályos világbajnokságon Kínában, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. Az állami számvevőszék szerint több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a KEKVÁK-hoz, melyek a kormány szerint politikai szereplők által irányítva állami felügyelet nélkül működtek. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok pedig jövő augusztustól szűnnek meg. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint holnaptól nőtt volna a település vezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Munkaszünet lesz holnap az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésének napján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rend szerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. A miniszter szerint a cél a betegbiztonság javítása és az egészségügyi ellátás fejlesztése. Jelentős változások lesznek holnaptól a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord. Széchenyben már délután 42 fokot mértek, ami 0,1 fokkal magasabb, mint a 19 évvel ezelőtti csúcs. Budapesten pedig lágymányosan regisztráltak ma 41 fokot, ami 0,3 fokkal magasabb az eddigi csúcsnál. Holnap már megindulhat az enyhülés, de a harmadfokú hőségriasztás még egész nap érvényben lesz. Csütörtökre pedig már érezhetően visszaeshet a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
4: Az országos gyorsforgalmi és főúthálózatot érintő a forgalmat jelentősen befolyásoló balesetről, torlódásról nem érkezett információ. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Valamelyest mérséklődik a hőség. Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Éjszaka 18 és 20.

0: Interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 4 perc múlva 8 óra a mikrofonnál, Szegő Tibor, jó estét kívánok. Norvégia 1-0-ra vezet a Elefántcsont part ellen a labdarúgó világbajnokság kieséses szakaszában egy fél időnyi játék után. Most hallgassuk meg, hogy a norvégok hogyan kommentálták ezt a gólt. Folyamatosan hallgattuk a norvég NRK sportrádiót, és így kommentálta az ottani kolléga a találatot.
2: Martin Ødegaard utfor 16 meteren, Martin Ødegaard spiller ned til venstre, Nusa utfor 16 meteren, inne i feltet er Sørloth, inne i feltet er Erling Braut Haaland, Nusa skjøter, i mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave til Norge!
1: Dündüni scoring, azt mondta, hogyha jól figyelt. Ezt nem tudom, hogy ez a Bokmá vagy a Ninorsk nyelvjárás volt.
3: És ma a gól, Máli finnül, azt megismertem.
1: Oké, ez még csak a kezdet volt, mert most kapcsolunk a Daloa FM-re, Elefántcsontpartra, és meghallgatjuk az ottani kollégát is.
4: Revient sur Nusa, sur le côté, Nusa face à Nicolas Pepe, la frappe, roulé!
1: No, hát ugye a francia hivatalos nyelv, úgyhogy így tolták a két rádióban a gólt. Egyébként a meccs, az talán úgy tudnék fogalmazni, hogy láttam már jobbat életemben.
3: Igen, hát a statisztikák alapján nem túl szórakoztató a mérkőzés, és látványra sem. Szóval alapjában jövő mindkét csapat a biztonságból indul ki, jaj ne kapjunk gólt, jaj ne kapjunk kontrát, zárjuk a passzsávokat, és ne legyen semmi probléma. Ugye hát a norvégoknak ez a csöppet sem szimpatikus játéka bevált egyelőre, hiszen Nusa fantasztikus találatot szerzett, és ez alapján nem érheti szó a házalét, hiszen 1-0-ra vezetnek. A következőkben leszek nagyon kíváncsi egyrészt arra, hogy a norvég válogatott most erre azt reagálja, hogy még jobban visszaáll, és a saját védőharmadáig visszahúzódik, és megpróbálja, hát úgymond kibekkenni a mérkőzést, és amit lehetőséget ad a futball vagy az elefántcsontparti eladott labdák, esetleg abból kontratámadásokra hagyatkozik, akkor szerintem rossz stratégiát követ.
1: Belefuthat a késbe.
3: Igen, én úgy látom, hogy azért ebben az elefántcsontparti csapatban azért egyéni kvalitásban jó játékosok vannak, tehát technikailag képzettek, egy-egy jelenlegi játékba képzettek, és sebességben is jók. Tehát én egy picit a mindkét csapatot furcsálom, hogy ennyire visszafogottak, de hozzáteszem, hogy biztos vagyok benne, hogy a klíma, meg a behúzott tető is közrejátszik, de ugyanakkor most már elefántcsontpart rá fog kényszerülni, hogy valamit kihozzon a kvalitásaiból, hiszen így akkor egy csúnya meccsen bátortalanul fog kiesni. Én úgy gondolom, inkább akkor bátran essünk ki, ha elefántcsontparti székben ülök. Ugyanakkor a közvetítés során is felmerült, hogy azért ez a norvég válogatott tényleg szemet kápráztató módon 100%-osan jutott tovább egy nem egyszerű európai csoportból. Hát hol van az a szemkápráztató összjáték, hol vannak azok a kombinációk, és hol van az a gólra törő futball? Egy picit érzek szerkezeti problémát már nem a játékrendszer szempontjából, hanem gondoljunk bele, hogy ott van Holland első számú centerként, de Sørloth is egyszerre a pályán van vele együtt, kitolva jobb szélsőnek, és Sørloth is egy kifejezetten center típusú játékos. Na most, vagy azt lehetne szerintem megcsinálni, hogy a jobb szélről indulva egyfajta második ékként akár a túloldali beadásoknál, vagy a középpályás labdabirtoklásnál behúzódik Holland mögé, nem ezt választják, ezért Sørloth valahogy a komfortzónán és a játékos profilján kívül eső jobb szélső pozícióba kényszerül, ahol nem egyértelműen látszik, hogy nem érzi jól magát, tehát szenved a pályán. Én szerintem befelé kellene mozogni és helyet csinálni a mögötte lévő jobb hátvéd Pedersennek, akinek kellene bejátszani a széleket, és egy-egy beadásra adott esetben Holland mellett Sørloth is tudna érkezni. Szerintem így még hatékonyabb lehetne a norvég válogatott, de lehet, hogy a kapitánynak az az elmélete, vagy a stratégiája, hogy ne zavarja senki Hollandot, és Hollandnak meg kell tartani a maga vadászterületét, és Sørlothot ezért kivonja a jobb szélre. Szerintem ezért nem működik a norvég játék. Ugyanakkor az elefántcsontpartiak meg szerintem nem játsszak ki a képességük maximumát. Diamandénak volt egy-egy lehetősége, de nagyon keveset egyegyezik, Pepe is nagyon visszafogott, rengeteg a hátrafelé adott passz, és nem vállalják fel. a szószoros értelmébe véve a támadójátékot, az egyegyezéseket, a mélységi passzokat, a mélységi elindulásokat. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a másik fél időben a két együttes milyen stratégiát fog képviselni.
1: Hát nem hiszem, hogy ennek az állásnak az őrzése lehet a cél, mert

0: azért láttunk már több olyan mérkőzést, akár itt a kieséses szakaszban is, amikor az utolsó pillanatokban születtek a gólok, és azok akár meg is fordíthatták, vagy adott esetben hosszabbításra módosíthatták a rendes játékidő végeredményét.
1: Így van, ebből a szempontból nyilván az 1-0 az veszélyes állás, de annyira azért tisztában van a norvég válogatott, hogy ez csak egy gól, hogy ilyenkor azért az a fajta megfelelő versenyfeszültség meg lesz bennük. Tehát én nem arra számítok, hogy egy félvárról veszik a másik fél időt, vagy egy langyos norvég válogatott jön ki. Én inkább attól féltem őket, hogy nagyon-nagyon mélyen visszahúzódnak, mert abból azért szerintem egy elefántcsontparti képességű csapat ellen az szerintem túl nagy kockázat. Én inkább pont, hogy a középső zónába kitolnám a védekezést, letámadnám az elefántcsontpartiakat, nyilván megelőzve azt, hogy bejussanak a védőharmadunkba. Elefántcsontparti részről pedig többet kell forgatni a játékot, és hát amiben a legjobbak az egy-egy elleni játékban, minél több olyan helyzetet kell kiprovokálni, hogy egy-egy elleni játékhelyzetbe tudjanak kerülni, mert ezek az ívelgetések, ebben azért a norvég válogatott, ez ebben nagyon jó. Tehát a légi párharcokban a norvég védők abszolút mértékben uralják a mezőnyt, tehát én úgy gondolom, hogy földön több sansza van az afrikai csapatnak.
0: Statisztikákat említetted, az elefántcsontpartiak egyszer, a norvégok kétszer találták el a kaput, tehát azért ennél jobb teljesítményt is el tudunk képzelni.
1: Ez mindent elárul, tehát amiket itt az előbb perceken keresztül lecseteltem, annak ez a lenyomata, tehát ez a következménye. Itt igazából nagyon-nagyon komoly változtatásra van szükség. Az lehet, hogy az elején elefántcsontpart visszafogottabb lesz, de ahogy a homokóra pereg, egyre közelebb a kiesésük, egyre többet kell majd kockáztatni.
0: Köszönjük szépen, lassan kezdődik a második fél idő, téged elengedlek, hogy a kollégákhoz tudjál csatlakozni, és közben elmondom, hogy LeBron James, az észak-amerikai kosárlabda liga sztárja, elhagyja a Los Angeles Lakers-t. Az ESPN értesülései szerint a 41 éves játékost a Golden State Warriors szeretné megszerezni. Folytatódjon tehát az elefántcsontpart Norvégia mérkőzés, kapcsoljuk a kommentátorainkat, Jó Andrást és Katona Lászlót.
2: Nemzeti Sportrádió.
3: Gól! Bent van! Megvan!
2: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: A játékosok már-már gyülekeznek a pályán, és nem sokára folytatódik az elefántcsontpart Norvégia mérkőzés második félideje. Bene Ferencet azonnal sokkolnám néhány statisztikával. Yahya Fofana, az elefántcsontparti kapus, 9-szer ért labdához 7 paszt tudott végrehajtani pontosan, és Erling Haaland 8-szor ért labdához 1 paszt tudott végrehajtani pontosan. 100% a neve mellett, azért ez továbbra is kevés Erling Haalandtól.
5: Kevés, de a norvég csapat visszafogott játékából ered ez a kevés kapura veszélyes szituáció. Erling Haaland az a típusú játékos, akinek egyszer kell, hogy üresen hagyják, vagy egyszer kell egy lehetősége, és ki fogja használni. Tehát én számomra nem a legnagyobb probléma, nem Haaland a legnagyobb probléma, Szorlott szenved látványosan a pályán, tehát ő neki vagy egy olyan pozíciót, vagy olyan stratégiát, vagy profit kell kitalálni, ami alapján sokkal közelebb kerül a kapuhoz, mert hogy a közvetítés során ti is mondtátok, említettétek, hát gyakorlatilag egy vonalszélsőt csináltak belőle, vagy nem tartja be a megfelelő taktikai utasításokat, és keveset mozog el keresztbe, amivel helyet csinálhatna Pedersennek, vagy tényleg, hát ebből a szempontból gyakorlatilag kinyírja a kapitány, mert ő egy tipikusan klasszikus középcsatáját.
4: Vagy nem elég gyors.
5: Ez tény, igaz. De hát egy ilyen jobb szélsőnek sokkal nagyobb sebessége kell rendelkeznie, ő inkább egy befejező center.
6: Egyébként Szörlott még az első meccsen Irak ellen Haaland mellett volt, két csatáros játékkal játszottak akkor a norvégok, de azóta visszaszorult a szélre. Örsens az, aki igazából nincs a csapatban, és ő lehetne az egyik ilyen szélső hátvéd. De 1-0-ról folytatódik a mérkőzés, Nyuszagójával vezet norvég válogatott elefántcsontpart ellen. 28 évvel ezelőtt az olaszok ellen 1-0-ra kaptak ki, akkor a nyolcad döntőben a norvégok. Szobakken játszott, a jelenlegi szövetségi kapitány, akkor játékosként jelen volt, csereként lépett pályára, a Vieri góljával nyertek az olaszok, úgyhogy történelmi tetre készülnek, hogy a 21. században tovább jusson a norvég válogatott egy kieséses mérkőzés. Ott voltak a 2000-es EB-n is, de akkor valójában nekik nem jött össze a csoportkör, mindenkitől kikaptak, úgyhogy valójában ez egyfajta aranygenerációja lehet a norvég labdarúgásnak, mert jelen állás szerint továbbjutásra áll Norvégia. majd Brazília lehet az ellenfele az ezen a mérkőzésen győztes együttesnek. Az elefántcsontparti játékosok hátrafelé adják a labdát, és Konának kell valójában futnia, aki egy esernyőcsellel átveri Sörlottot, olyannyira, hogy már sikerül továbbítani Diomandénak, és vele szemben is szabálytalanok a norvégok, úgyhogy jöhet majd szabadrúgással elefántcsontpart. Nem volt csere, ha minden igaz, akkor a második félidő elején ugyanaz a két 11 fő futott ki a pályára, aki elkezdte a mérkőzést.
7: És ha már a szabálytalanságról volt szó, azért ezt tegyük hozzá, hogy barátságos mérkőzés hangulatú a találkozó, ez az lapok számában is megmutatkozik. Mindössze egy sárga lapot kapott Nüssa az első félidő végén. Ennyit osztott ki a játékosztó az egész mérkőzése. Most pedig Pedersen az, aki hátrateszi a labdát, egy picit csínyben nyúl annak, mert ő már ott volt a nyakán Diomandé, és a labdát viszont nem tudja megtartani Elefánt csontpart, mert hogy ugyan ott volt Ina Ulay, de ő róla ment ki a labda, úgyhogy bedobással jön majd Norvégia. Pedersen be is dobta a labdát, aztán pedig már hátra is teszi Ayerhez, de figyelnie kell, mert hogy Ina Ulay az előző ítélet kapcsán nagyon ingerült, és már ott van hatalmas léptekkel, gyorsan szedte a lábát, és labdát is szerzett elefántcsontpart. Viszont Sangarének ez a labda pontatlan, de még meg tudja menteni, és Kosunu az, aki egészen utolsó emberként még összegyűjti, begyűjti, aztán pedig már is adja Agbadunak, hiszen azért volt itt egy pici rés a norvég pajzson, de már mindegyik játékos visszazárt. Már Erling Haaland is a kezdőkörben kocog. Jobb oldalra a Dué, aztán jön neki segíteni Pepe. Ödegor őrizte Pepét, úgyhogy nem is tudta átvenni a labdát, inkább csak tovább passzolta, aztán pedig már Sangaré fordítja át a labdát a bal oldalra, fölnéz a jobb oldalt, egyébként üresen volt Dué, adta volna oda neki a labdát, de nem tette. A biztosra mennek az elefántcsontpartiak is, bár azért, ha az eredményt nézzük, hogy 1-0 vezet Norvégia, azért lehetne kicsit kockáztatni az elefántcsontparti játékosoknak, de hát még nagyon sok van hátra, mert hogy 49. percben járunk, akkor, amikor elefántcsapat Norvégia 0-1.
6: Diomandé a bal oldalra, Konánában jön a baloldali beadás, hosszú is, mély is, a jobb oldalt ott van egyébként a csapattárs, úgyhogy már nála van. Olyannyira, hogy kérdékeszi a 16-os vonalánál, egyelőre nincs semmi passz vagy beadás, ellenben most jobbról jön, Nyland azért elvetődött a keresztbe lőtt labdát illetően, átmegy a bal oldalra, Konánában. Egyel tovább teszi, középen benn még mindig ott van egy pár elefántcsontparti játékos, ez az alapvonalon kívülre kerül, Boni az, akit elválasztottak a labdától, jöhet majd az újabb elefántcsontparti szöglet, a 10. ráadásul már a mérkőzésen. Ebben a statisztikai adatban az afrikaiak nagyon jól állnak, de kevés sikerrel tudnak egyelőre ezzel a lehetőséggel élni. Mindig a középen lévő norvégok egyike ki tudja bólintani a labdát. Kosunu az, aki éppen zavargolódik ott Nylanddal szemben az ötösön belül, de jöhet a szöglet, amelyet Diomandé végezhet el. Na de nézzük akkor, hogy valaki majd érkezik-e egyáltalán, mert nem úgy néz ki, hogy gyorsan el akarná végezni az elefántcsontparti játékos, és akkor a venezuelai játékvezető oda megy a sarokba. De hogy miért, mi az oka, hogy a vonalra helyezze a labdát, vagy hát leginkább a vonalon belül, de hát ezt a partjelző valószínűleg a túloldalt van, ezért nem tudta ott megmondani neki. Hát a rövidre jött újabb szögletet szörlött az, aki kibólintja, ez se volt egy sikeres, 10 alkalma volt már a sarokból valahogy veszélyeztetni az elefántcsontpartiaknak, nem jött össze. 50. perc, 1-0 vezet Norvégia elefántcsontpart ellen.
7: Igen, erre azért kár volt ennyit várni, de egy biztos, hogy továbbra is elefántcsontparti labdajáratás, és innen Ulay fölnéz, igen, ezt akartam mondani, a jobb oldalt, a túloldalt, nagyon-nagyon sokan vannak szabadon, és hát Dué nagyon szép fineszes megoldásra vette át a labdát sarokkal, aztán pedig Boni az, aki nem tudja ott megszelidíteni a labdát a 16-oson belül, és már vissza is fújják az előző beadást követően, hiszen ott lesen állt az egyik elefántcsontparti játékos, és Dué nagyon finoman, nagyon szépen vette át a labdát. Ott a folytatás már nem volt túl jó. Így tehát jöhet majd egy szabadrugással Norvégia. Nyilván az, aki fellövi a labdát, egészen pontosan Sörlott felé. Sörlott pedig Haaland felé fejelné a labdát, de ő már nem, rég nem volt ott. Úgyhogy elefántcsontparthoz kerül vissza a labda. Diomandé felé az indítás, de már talán a rugás pillanatában lehetett látni, hogy
4: nagyon-nagyon későn indult el Diomande, és Diomande vissza is néz, és azt mondja, hogy a lábára kéri a labdát. Nagyon belőtte ott a védő mögé, heggen mögé azt, és hát már alapból hátrányból indult Diomande, hiába gyors, ezt ő sem tudta megfutni. Inaulájnak a bejátszása, 16-osan belőre beívelése nem pontos, ez így kijön. Szörlött pedig nem tudja megtartani, sőt, róla megy ki a labda, a bedobásra jöhet Elefánt csontpart. Kona már be is dobta, és Sangare az, aki nem tudja egy pillanatra hova adni a labdát, de már is jó volt, hogy Diomandit megjátszotta, visszakapta Kona, Kona pedig már törne befelé, be is íveli a labdát, keményen! Ki kellett onnan bólintani a labdát, Sangare ellövi, ez nagyon-nagyon fölé ment ez a próbálkozás, nem baj, lövésből lesz a gól, muszáj lőni az Elefánt csontparti csapatnak is, és az 52. percben hátrányban vannak, Norvégia 1-0-ra vezet.
6: De első fél időben is Elefánt csontpart volt az aktívabb, tehát akkor sem tudott betalálni az afrikai együttes. Nyúland jöhet a kirúgással, 53. perc, túl a félpályán már a labda, és fejjel meg tudja toldani ott Sörlott, majd aztán Ødegaard is menne oda, lehet, hogy róla ment ki, nem az Elefánt csontpartiról, Sangaréról, úgyhogy bedobásra jöhetnek majd a norvégok. Ederzen az, aki a jobb oldalt jön fel, de már az Elefánt csontparti térfélen van a labda, illetve a teljes hangsúly, a játékosok javarésze oda helyezkedik, mármint az Elefánt csontparti térfélre. Holland kérte el a labdát, sőt Sörlott volt az, ketten magasak, 190 centi felett, úgyhogy a magasságbéli fölény az még meg is van ott a középen lévő támadó játékosoknál, egyelőre azonban csak Hollandnak egy fejese volt, ami kapura ment, de ezen kívül nem tudtak veszélyeztetni a norvégok. Próbálják kicsalogatni az elefántcsontpartiakat, hogy jöjjenek a saját térfelükről ki, aztán Berg kapja a középpálya közepén, de saját térfelén egyelőre a norvég válogatott, középen általában Berge, Ødegaard hármas elkéri, most éppen Ødegaard hazaadja Nylandhoz, ugye aztán lehet, hogy már azért az elefántcsontpartiak átjöttek a norvégok télfelére, és most Ødegaard a jobb oldalra teszi, Pedersennél van, de letámadnak az afrikaiak, és nem tudnak egy tapottatnyit sem előrébb jutni a norvégok, olyannyira nem, hogy még el is veszítik a labdát, Kessié azonban nem elébe megy, hanem Ødegaard megszerzi, a jobbján ott van Sörlott, Ødegaard nem lövi el 25 méterről, inkább balra teszi, Nussa, 16-oson belül emelés, és mindenki átmegy a labda a bal oldalra valójában, Fofana kapus pedig kijön a kapujából és felszedi, hát ebben jóval több volt a lényeg, hogy nincs lövés, nincs helyzet. 54. perc, Elefánt csontpart, Norvégia 0-1.
4: Inao Ulay vitte volna a labdát, de aztán Diomande mondta, hogy picit lassítsunk, de aztán Diomande továbbította a labdát Kessié felé, ő pedig már a jobb oldalra fordít. Doué, aki fölnéz, nem tudja betenni a labdát, pedig mondjuk Bonyi kérte volna, de hát ott van rajta Heggem és Ayer is, úgyhogy oda nem tudja betenni neki, Holland is visszajött a saját térfelére. Kell ő is hátul a védelemben mindenféleképpen. Agbadu, ő nevét régen mondtuk, Inao Ulay pedig továbbítja bal oldalra Konának. A labda pedig a norvég térfélen bőségesen jobb oldalt, viszont kéri a labdát. Pepe meg is kapja, bele szemben Wolf, meg tudja verni, bizony. Jó a továbbítás, Doué, a lövés, elakadt Pepe, a kipattanó, hogy mekkorát véd! A norvégok kapusa nyílan. Hatalmas zicsert védett ki, és Nussa meg is szerzi a labdát. Kontra ebből talán nem lesz, bizony nem lesz. Ej, mekkora lehetőség volt ez az Elefánt csontpart előtt. Az 55. percben Doué lőtte be a labdát, aztán pedig Heggem lábáról lepottant. Pepe pedig az elé pattanó labdát ellőtte, a rövid sarkot célozta meg. Az pedig rendkívül jól zárta nyílan. Nincs újabb gól a mérkőzésen, nincs még Elefánt csontpartnak az első gólja, de nagyon-nagyon közel vannak, ez nagyon komoly lehetőség volt.
1: Igen, és egyre azon gondolkodom, hogy miért nem csinálnak egyegyezéseket az afrikaiak. Erre Pepe elindult, és végre egyezetben megverte a védőt, ebből alakult ki a helyzet.
6: Ødegaard 20 méterre a kaputól, lehet kézre pattantott a 16-oson kívül a labda, de a venezuelai játékvezető azt mutatja, hogy folytatódjon tovább a mérkőzés. Sangare pedig megállítja a lendületet, és inkább hátrafelé adja a labdát. 1-0-ra vezet Norvégia Nussa góljával, Elefánt csontpart ellentét, a legjobb 16 közé kerül, és Brazília várja az ellenfelét. Konánál van hátul a labda, középre beteszi, Kessié még a saját térfelén, de a félpálya környékén egyelőre Elefánt csontpart, a jobb oldalt pedig a csapattárs, Pepe kapja meg a labdát, előtte 2-3 norvég is, inkább befelé néz, ott is van 2-3 norvég, úgyhogy csak hátrafelé teszi, mégpedig Sangarénak, egyel hátra, most megnyugodnak a kedélyek, és az afrikaiak adogatnak, olyan 45 méterre az ellenfél kapujától, balra emelés, Konának jó az átvétel, középen bent két elefánt csontparti, van fejes, heggen valójában, de átpattan a labda a 16-os sarka felén, mégpedig Pepéhez, és Boni az, aki nem tudja aztán 7 méterről úgy kapura lőni a labdát, hogy azt valójában erővel tudja Nyland kapuja felé lőni, könnyedén el tudja szedni a csorgó labdát a norvégok kapusán, vissza pedig már a baloldalt meg is lódul, előtte pedig a csapattárs meg is kapja Ødegaard, középen bent természetesen, ott van Haaland, és most már Sørloth is bemegy, de egyelőre nem jut el hozzá a labda, Ødegaardnál van egy csele, aztán átveri az ellenfelét, de valójában egy apró mozdulattal mutatta, hogy majd ő sarokkal továbbítja, megrúgták az elefántcsontpartiak, a 16-os sarkáról jöhet szabadrúgással majd Norvégia. A mérkőzésből eltelt a második félidőből 10-12 perc, ez nagy lehetőség lehet akár a fehérmezesek számára.
7: Úgy bizony jöhet majd egy szabadrugás labda mögött, ott van Ødegaard és Berg is. Nyilván, hogyha csak azt nézzük, hogy Ødegaard ugye ballábas, ezt onnan be lehet tekerni, akár Haaland, vagy akár Sørloth fejére is, de hát nyilván ott van Heggem is, vagy Ayer, ugye magasabb játékosok előre húzódtak már a szabadrugáshoz. Nüsszának is volt olyan gondolat, hogy ő lőné a szabadrugás, de már ő is jön a 16-oson kívülre. Bár ugyan Ødegaard odaszól neki valamit, lehet, hogy ebből legurítás lesz majd a Nüsszának, és akkor ő ellőheti. No, de nézzük, figyeljük, hogy mi történik majd. Ødegaard már letette a labdát, két tagú sorfalat kért Fofana. Ødegaard keze a magasban, és már is érkezik tehát az 58. perc legvégén a norvég szabadrugás. Jól tekeredik befelé, és... talán minthogyha ott egy elefántcsontparti testrészről pattant volna Fofanához a labda, nem vagyok benne biztos, az biztos, hogy lövést nem láthattunk, de ez komoly lehetőség volt, nagyon sok norvég játékos lemaradt, viszont most úgy szintén lemaradt egy Haaland, sőt a jobb oldalon is, hiszen most bal oldalt kap labdát Koná, ha csak norvég szemszögből nézzük, akkor azért mondtam a jobb oldalt, Koná viszont pedig már cselez a pálya bal oldalán, nem tudja megverni védőjét, és így jöhet majd egy újabb elefántcsontparti szabadrugás. Szöglet.
6: A 11. ráadásul. Berge, illetve Sørloth kettőse az ötösön belül akár, ha nem is eldönthette volna a meccset, az túlzás, de megduplázhatta volna a norvég erőnyt. A szögletet most nem íveli be, Diomandi elleme lövési lehetőség lesz, 20 méterről nincs beadás, Nüsszát gyomron rúgja az egyik afrikai játékos, de mehet tovább, ezért nem fogja megállítani a venezuelai játékot. Kessié oldalra kifejeli, Diomandénél van, az alapvonal környékén egyelőre Diomandi befelé próbálna menni, de útját állják a norvégok. Távolról jön a lövés fölé, jócskám. Hát olyan 5-6 méterrel de fölé vágta az elefántcsontparti Agbadu. 60. perc, elefántcsontpart Norvégia 0-1. A második félidőről egy kis összegzés Bene Ferenctől.
5: Kristálytisztán kirajzolódnak a mérkőzés tervek, most már így a második félidőben egy picit módosítva. A norvégok visszahúzottak, de nem adták fel a kontratámadások lehetőségét. Egy 10 perccel ezelőtt Ødegaard gyorsított rá védekezésére az elefántcsontpartiaknak, és érdekes módon a jobb oldalon ott volt Sørloth, teljesen üresen, gyakorlatilag egy 2-1 elleni játékhelyzetben, és ennek ellenére bal oldalra továbbította a labdát, ahol hát nem hogy létszám azonosságban, hanem létszám hátrányban volt a norvég válogatott, ott rossz döntést hozott Ødegaard, ugyanakkor az iménti oldal szabadrugása pedig tanítanivalóan jött be. Ezekből kellene a norvégoknak újabb gólt szereznie. Az elefántcsontparti csapat egyre többször gyorsít rá az ellenfelére, egyre inkább kezd veszélyesen futballozni, úgyhogy hát valószínűleg lesz még gól ezen a mérkőzésen.
7: Bonyi az, aki elhagyta a pályát, a helyére Vahi érkezett, a Nice támadója, ez az 5. válogatott mérkőzés, és érkezett Diallo is a pályára, úgyhogy kettőt cserélt elefántcsontpart, itt a mérkőzés 61. percében, Ødegaard pedig elől húzogatja a labdát a pálya jobb oldalán, már egészre 16-os sarkán, sőt, bocsánat, a szöget zászlónál, és elveszik a labdát a norvégoktól, Ødegaard pedig a partjelzővel kiabál, azért ez nem kimondottan megszokott, és azt nem mondtam még, hogy Inao Ulay az, aki elhagyta még a pályát, hogy a Diallo jött be a támadó sorba Boni helyére, és Vahi pedig Inao Ulay helyére.
6: Szabadrugással jöhetnek tehát az elefántcsontparti játékosok, valójában a kapus Fofana az, aki átívelte a túloldalra, és ott középen Berge és Ødegaard belekap a labdába a félpályánál, de nem tudják megszelidíteni. Diomandi egyet tovább, már Diallónál van, ő rúgta a gólt Ecuadornak, amivel aztán igazából nyerni tudtak az elefántcsontparti válogatott játékosok. Diamande még a 16-oson belül ráadásul nem tudja azonban két ember között átvinni, pedig ott volt Pedersen, illetve Ødegaard nem tudta áthámozni magát. Berge oldalra, aztán már hát Wolf révén jönne előre a norvég csapat, csak mire megkapja éppen Pedersen, és aztán már vissza is Wolfénak, elesik, a játékvezető pedig nem ítél semmit. Lassacskán hozták előre a norvégok egyébként a támadásukat, de könnyedén legkezelték, hát már szó szerint az elefántcsontpartiak az ellenfelet. Jobb oldal Diallo az, aki megy, a Manchester United játékosa, de inkább ő is visszavonulott. Fúj, nem, sarokkal továbbítja a labdát középenben, meg kérné Vahi, az első labda érintése nincs meg, hiszen a középen lévő Heggem az, aki ki tudta vágni a büntető területen belülről. Érkezik a védelemből Koszonú, hogy éppen majd folytatódjon az elefántcsontparti támadás. Koná azonban nem íveli be, megnyugtatja a kedélyeket. Koszonú továbbítja, aztán Kessiének, eltelik a mérkőzésből, 63 perc, 1-0 vezet Norvégia elefántcsontpart ellen, 25 méterre a kaputól az afrikai csapat.
7: Picit most távolodnak, hiszen pontatlan volt Diomandi átadás, de Sangaré megmenti, érkezik már is vissza Diomandi, elkérni Pepe most a jobb oldalát, a bal oldalra Diomandi megkapja, jó a befelé csel, mert a 16-oson belül 3 norvég játékos van ott, és Heggem az, akinek a lábáról kimegy a labda. Jó volt a bepassz, ugyan Vahi nem tudta volna megkapni még így sem, hogyha Heggem nem ér hozzá, mert azért ott volt még mögötte két norvég játékos is. De jöhet majd egy újabb sarokrúgás a mérkőzés, egy újabb elefántcsontparti, ami már a 11. lesz majd itt a mérkőzésen, a 63. percben tehát. Továbbra is ugye hátrányban vannak az elefántcsontpartiak, ugye Nysa góljával vezetnek a norvégok. És most azt várjuk, hogy elvégezze Diomandi a sarokrúgást. Akkor, amikor már megkezdődik a 64. perc is, oda jön a játékvezető, és ismét megnézi, és szól, hogy tessék a labdát a vonalra tenni. Én nem értem komolyan,
1: ez a szabály,
7: hogy azt igen, de hogy miért nem tudják a vonalra tenni.
1: Nem értjük, hogy miért kell azt csak egy centit lecsalni, nem értem.
7: És akkor jöhet a sarokrugás Diomandi, az, aki belövi a labdát, öklöznie kell Nyílannak, viszont ott, ami mindig Diallo előtt, Diallo visszalövi a hosszúra, oppá, Hollandnak kellett tisztáznia, de mindig ott van a labda benne a 16-oson belül, Holland ismét kirúgja magasba a labdát, és úristen, mekkora sprintet vág le, megszerzik a labdát a norvégok. Ez elképzelhető, mert a Holland nagyon-nagyon szalad, de jött a kapujából, Fofana, hű, micsoda izgalmak voltak, de azért Holland ennyire nem gyors, ő is mosolyog ezen. Fofana él a mérkőzésen, ki tudott időbe jönni a kapuból. Itt tehát majdnem szépen meg lett kontrált az elefánt csontparti csapat. A 64. percen továbbra is Norvégia vezet 1-0-ra.
6: Holland egyelőre inkább a védekezéssel mutatja magát ezen az összecsapáson, úgyhogy Kocsis Sándor féle rekord, az nincs veszélyben, hogy újabb két gólt lő majd a norvég támadó. Egyelőre hátul most az elefántcsontpartiaknál van a labda, és előrefelé próbálkoznak jönni, de nagyon látványosan egy vonalban állnak a norvégok a középpályán, illetve a védelem is, és egy ilyen jó 20-25 méteres, inkább csak 20 méteres távolságban az összes mezőnyjátékos a saját kapujától 16-18 méterre be. A 16-oson belőle az Iver és Nyland is érkezik a kapujából, és megkaparintja az égi küldeményt, aztán már guríthatja is ki valamelyik csapattársnak. 65. perc. 1-0 vezet Norvégia elefántcsontpart ellen, és a jobb oldalt most éppen Sörlott mehet a 16-oson belül, keresztez azonban Koszonú, sőt Akbadu volt az. Miért a norvégok szöglete, ebből kevesebb volt a mérkőzésen, ez jelen állás szerint majd a harmadik lesz a találkozón, az ivó szünet előtt ez még bőven belefér.
7: A Sörlott helyén egy szélső, egy gyors szélső van, akkor ebből komoly lehetőség lett volna, ugye Berna Ferenc?
1: Pontosan így van, ez egy két védő között bepasszott labda volt, a baloldali belső védő és a bal hátvéd között, nagyon szépen laposan, egy klasszikus szélső típusú, ha ez Diomandi kapja, akkor ez gólhelyzet.
7: Na nézzük, a 66. percben Ødegaardnak szól a játékvezető, hogy tessék letenni a labdát és végezzel a szögletet, a keze fönt van és már is jön a labda befelé, de még belefúj a játékvezető. Hiába volt jó a csúsztatás. Rendet kell tenni bent Berge és Sangaré között, mert hogy talán Berge az, aki megfogta. Nem, Sangaré volt az, aki átkarolta Bergét, Berge pedig két kézzel eltolta az Elefánt csontparti játékos, ott még egyébként, ha jól láttam, akkor Diallo is fogott egy játékos, egy norvég játékos, úgyhogy jöhet a sarokrugás a 66. perc legvégén, Ødegaard a labda mögött, ballával szöglet, tehát jól tekeredik befelé a fejes is, jó csúsztatás, és kijön megint egy Elefánt csontparti játékosról, szerintem Diallo volt, bizony szedi a lábát, mert ebből Elefánt csontparti kontra lehet, de a labda pontatlan, bizony. Ki kell tenni onnan a norvég játékosnak a labdát, bedobása az oldalvonalon, a kívülre tették a labdát, ő micsoda helyzet volt ez. Érkezett a fejes, aztán egy lövés, és kijött Diallo lábáról, a gólvonalról a labda, egészen elképesztő jelenetek voltak.
6: Heggen volt az ötös vonaláról, lőhetett szemben a kapuval, jobb belsővel meg is tette mindezt, de aztán sikerült az elefántcsontpartiaknak menteniük. A venezuelai játékvezető valami instrukciót kap a fülére, valójában annyi, hogy majd folytatódhat a mérkőzés bedobással, afrikai bedobással a bal oldalon, egészen pontosan Konánál, nem Sangarénál a labda. Hát nagyon közel volt ahhoz a norvég válogatott, hogy megduplázza az előnyét. De marad az 1-0, továbbra is Tisza góljával vezetnek a norvégok a 67. percben. Még egy lehetőség, akár lövés belefér az ivószünet előtt. Vahinában a labda a 16-oson belül, elesik, de aztán végül nem is tudja megkaparintani Nüssa a baloldalt. Saját térfelének baloldalán őt felvágják, de mehet tovább. Ødegaardnál van a labda a félpályánál, most már Norvégia. A baloldalt pedig Berge az, aki áthozza a labdát. Mellette, előtte ott van Nüssa, megkapja a 16-os vonalánál, jobb lábára cselez, azzal lőtte a gólt, jön ballal a beadás, ezt ki tudják fejelni azonban az elefántcsontpartiak, de már lesz, úgyhogy anuláljuk, vagy hát semmissé válik ez a lehetőség. És akkor jön egy kis ivószünet, amelyet elrendelnek a roppant érdekes nevű Valenzuela, aki venezuelai. Itt pedig a stúdióban Bene Ferenc mondja el a véleményét.
8: Igen, élesedik a helyzet. Egyértelmű, hogy a norvég válogatott, és most pont egy emlékkép jut eszembe, amikor Olaszországba vezettek az olasz válogatott ellen 1-0-ra, akkor milyen csodálatos futballt nyújtottak, és nyertek végül 4-1-re. Hogyan kontrasztálták le a kitámadó olasz válogatottat? Lehet, hogy ezért óvatos egy picit elefántcsontpart, de egyre többet kell kockáztatniuk, és ez egyre több lehetőséget nyit ki a norvég csapat számára. Különösen Ødegaard kezd egyre jobban belelendülni a játékba, és egyre inkább érezni rajta azt a felelősséget, és egyre inkább érezni azt a nyerő típusú mentalitást, hogy nagyon sokszor magára vállalja a szituációkat, levesz egy ember csellel, létszámfölényt alakít ki, minden kontratámadásnál megtalálható, mert érdekesség, hogy gondoljunk bele, hogy egy norvég labdaszerzés után kézenfekvő lenne, hogy Hollandra rúgják föl a labdát, de hát Hollandot általában kettős fedezékkel őrzik, így a mögötte lévő játékos, ugye a Holland leköt két, olykor három játékos, és a mögötte lévő játékos, Ødegaard, lehet az a játékos, akivel kontrát lehet kezdeményezni. Hát egyelőre a döntései rosszak, de nagyon sokat van játékos, és egyre biztatóbb futballt nyújt. Az elefántcsontparti csapatnál pedig valamit kezdeni kell azzal, hogy nem vállalnak továbbra sem elég egy-egy elleni játékszituációt, tehát most gondoljunk bele, hogy egy elefántcsontparti játékos, és főleg itt most a támadókra és középpársakra gondolok, rendkívül gyors játékosokról beszélünk. Tehát, és ennek ellenére, hogyha valaki ennyire szélvész gyors, akkor ugye azt gondolná az ember, hogy olyan szituációkat alakít ki vagy saját magának, vagy a csapattársai által, a csapatjáték által, hogy minél többet kelljen mélységindításokat eszközölni, de pont ezek nincsenek meg. Meglepő módon többnyire oldalpasszokat alkalmaznak, és mind lábra az afrikaiak. Tehát én azt hiányolom, hogy nincs mélységi beindulás, nincsenek mélységi váltások se, hogy egy, mondjuk egy támadó visszalép, hozza magával az embert, és középpályáról sprintbe indul be az általa nyitott területre egy-egy játékostárs. Szóval sem a forgatások nem működnek, nagyon lassú a labdajáratás, nincsenek mélységi váltások, nincsenek mélységi sprintek. Amiben igazából az elefántcsontparti csapat jobb lehetne, azok az egyegyezések és a mélységi sprintek és a sebesség kihasználása. Feljátékban jobbak a norvégok, különösen Ødegaardnak a pontrugásai, mind a szögletei, mind az oldalszabadrugásaiból volt komoly gólhelyzet a Norvégiának.
6: Vezetnek a norvégok 1-0-ra. Mégpedig elefántcsontpart elején Oscar Bobot felfedezni véltem, úgyhogy ő lehet érkezik majd a norvég válogatottba. Korábban a Manchester City-ben volt lehetősége megmutatni magát, az előző idényben a Fulhamben játszott, és akkor a norvégok is cserélnek a mérkőzés során először. Hát Bob érkezik, és Sjelderup is jön, akik pedig elhagyják a pályát, az nem más, mint Nüssa, a gólszerző, valószínűleg Bob helyén, tehát Oszlar cserél Solbakken szövetségi kapitány, Jelderup pedig valószínűleg középpályára kell, hogy érkezzen. De hogy kinek a helyére ez még egy kicsit így a talány, nem, Sörloth helyére jön. Hát mondjuk ő nem tudott sokat mutatni, így akkor viszont talán egyértelműbb, hogy ha Sörloth és Nüssza lejön, nem is tudom, hogy Bob révén egy szélső biztosra mondható, de ki az a másik, ha csak nem Sjelderup lesz, aki feljebb megy. De ez a jövő kérdése. 72. perc, vezet Norvégia 1-0-ra elefántcsontpart ellen.
7: Diomandé kapott egy remek labdát a bal oldalt, de nem tudta jól időben átvenni a labdát, úgyhogy már kiszorult az alapvonal mellé. Viszont most Konáz, aki betör a 16-oson belülre, a lövése pedig elakadt ott Ayer lábában, és ezzel pedig lehetne menni itt a pálya jobb oldalán. Bob az, aki most szélsőként funkcionál Sörloth helyén. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy ő hogy fog itt beválni. Nyilván valószínűleg egy sokkal gyorsabb játékosról van szó, hogyha így döntött a mester is. Változik valószínűleg, hogy a katonász is mondta, a taktikai felállás Kessié. Aztán pedig ugye elefántcsontparti labdajáratás. Bene Ferencről kérdezem, mennyiben módosult így a felállás szerinted, hogy bejött Bob, egy klasszikus szélsőről van szó esetleg, hogy...
8: Felállásban nem lesz változás, itt inkább a kontrajátéknak a hatékonyságán próbál emelni a norvég kapitány. Azért gondoljunk bele, hogy most is nem túlságosan mélyen, de a saját térfelére visszahúzódva a szokásos 4-5-1-jel védekezik Norvégia, viszont az elefántcsontparti szélsővédők most már egyértelműen fönnjátszanak, tehát egy labda szerzés után különösen a széleken nagyon sebezhető lesz az afrikai csapat.
7: Sjelderupnak egyébként mindössze ez a 16. válogatott mérkőzése. Egy gólja van eddig a norvég mezben, norvég szerelésben, egyébként a Benfica játékosa, és hátul pedig a labda egészen pontosan a nyílannál. Kérné Pedersen meg is kapja, ez egy finom paszt, és ott mehetnie is a labdával, mert Diomandé lemarad, de hát Diomandé egészen elképesztően gyors. Nagyjából 5-6 méter hátrányba érkezett, és játszik könnyedséggel utolérte Pedersent. Így tehát visszakerült a labda az elefántcsontparti játékosokhoz. Diallo, az aki tovább passzolja a labdát Duénak. Diallo megint megforgatja ott Ödegort. Aztán pedig hátra kerül a labda Kosunuhoz. Kessié. Sangaré pedig bajban van ott a felezőnél, forgolódik. Ödegor van ott, aki zavarban tartja őt, de kihozza a labdát egészen ügyesen, sőt, át is fordítja a labdát a jobb oldalra. Diallo az, aki egy az egyben mehetne. Vissza is kapja a labdát, mert a 16-osra merül Diallo, végig viszi, gól! Diallo! Ej, azt a mindenit, micsoda gól volt ez Diallótól. Talán korábban mondta Bene Ferenc is, hogy hiányoznak az egy-egyek, mint az elefántcsontparti játékosok, tehát tessék, végig ment három játékos között, aztán pedig a 16-oson belül egészen szépen húzogatta végig. Nem a Diallo, ugye a Manchester United játékosa megszerzi a válogatottban a 8. gólját a 22. fellépésén, és egyenlít elefántcsontpart a 74. percben.
8: Érezhető volt, hogy lesz gól ezen a találkozón. A norvég válogatott kettők nagyon-nagyon komoly gólhelyzetet hagyott ki. A második, mint ugye Odegaardnak a beadásából, amikor a gólvonalról mentettek az elefántcsontpartiak, gyakorlatilag 6 méterről nem tudott gólt szerezni a norvég játékos. Itt pedig egy kényszerű egy-egyezés, aztán egy kényszerítő, utána megint egy egy-egyezés sikerült. Hát ez biztos volt, hogy az afrikai csapatnak van olyan kvalitással rendelkező támadója, nem is egy, hogyha felvállalják ezeket az egy-egy elleni játékot, és a norvégok azért magas súlypontú, viszonylag kevésbé mozgékony védők, ez lehet elefántcsontpartnak a nyerési pontja.
6: Hátra van még a rendes játékidőből negyed óra, elefántcsontpart Norvégia 1-1. Ha minden így marad, akkor jön a 2x15 perces hosszabbítás. Az előző mérkőzések, amelyeket rendeztek itt a világbajnokságon, azt mutatják, hogy nagyon-nagyon izgalmasak a találkozók, nincs nagy különbség a csapatok között. Kanada 1-0-ra verte Dél-Afrikát, Brazília 2-1-re Japánt, és 11-es rúgások után esett ki Hollandia és Németország, vagy éppen Marokkó és Paraguay jutott a legjobb 16 közé. Most itt 1-1 a találkozó állása, és még 15 perc hátra van a rendes játékidőből, de felhívom a hallgatók figyelmét, hogy 23 órától Franciaország, Svédország, éjjel 3-tól Mexikó, Ecuador, minden mérkőzést, ami hátra van a labdarúgó világbajnokságból, a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Jobb oldalról Bob révén jöhet bedobással Norvégia, de inkább ott hagyja Pedersennek a labdát, ő pedig már el is végi a pardobást, középen pedig Ödegor az, aki balra teszi át a hangsúlyt. meg is kapja a labdát valójában az Arsenal csapatkapitány, és itt a válogatottban is ő az első számú ember, mármint aki csapatkapitány, lehet, hogy Haaland azért ezt kikérné magának. Középen ott Berg, aztán Berge, nem jutnak előrébb, csak hátrébb a norvégok, középpálya közepén nagyon-nagyon tömörülnek az afrikai labdarúgók. 1-1 a találkozó állása.
7: Ha még nem kérdeztem volna bele, Ferenc, mennyiben fog most változni a mérkőzés képe szerinted? Megint kicsit norvég labdajáratás, finoman adogatják.
8: Nagyon félek, hogy visszaesik az első félidei szintre a meccs ritmusa, de hát kíváncsi vagyok, szóval nem vagyok benne biztos, de erre tippelek.
7: Berg már a 16-oson belül továbbítja a labdát, aztán pedig Bob az, aki nem tudja átvenni. Hát bízom benne, hogy nem. És közben pedig már jöhet majd egy bedobás. Ezt pedig majd Pedersen fogja bedobni. Kérdés, hogy nagy bedobás lesz ebből? Nem. Kicsiben próbálja, aztán pedig most kivár egy kicsit. Várja az üresen bemozgó játékosokat. Egy érkezik is. Berge személyében, aztán Ødegaard befelé cselezne, továbbítja inkább Bergének a labdát. Aztán pedig visszakapja Pedersen. Fölnéz, nem tudja beívelni, mert azonnal ott van Diomandé vele szemben. Megmenti még az oldalvonal mellett a labdát. Pedersen felnéz, beíveli, ez lapos, rövid. Ez nem jó egy norvég játékosnak sem, viszont jó elefántcsontpartinak is. Vahi az, aki megindul a labdával. Pepének adja a jobb oldalra. Pepe befelé fog törni. 78. percen visszapasszolja a labdát Pepének. Vahi, ő elesik a 16-oson belül. A játékvezető pedig mutat, hogy nincs szabálytalanság, mehet tovább a játék. Nyilván meg fogják videózni, de Pepe talán nem a lábában esett el, nem a saját lábában esett el. Komoly lehetőség volt az elefántcsontparti részről. 78. percben 1-1 az állás.
6: Vahinak rossz volt a döntése, hiszen opcióként felmerülhetett volna, mert Pepét indította, de Diallo a bal oldalt jött fel, inkább Pepét választotta. Jönnek a norvégok azonban, Ødegaard 15 méterre, sőt 20 méterre a kaputól, szemben, de most már inkább csak a bal oldalt, a sarkon, a 16-os sarkánál van. Kérné vissza Schelderup-tól, de nem fogja kapni egyelőre, úgy néz ki. A második vonalban pedig elfutó egyik védő az, aki megkaparintja a labdát. Schelderup beíveli a 16-oson belőle, Fofana kapus, aztán 8 méterre a kapujától magához öleli. De jönnek előre az elefántcsontpartiak Diomandé révén, hiszen azért az egyenlítő gól óta megvan a lendület az afrikaiakban. Diomandé balra, egyet tovább Konának, elakad azonban az egyik norvégban, sőt, úgy látszik, hogy Les miatt majd jöhet szabadrúgással Norvégia. Hátra van még 11 perc a rendes játékidőből, 1-1 az elefántcsontpart Norvégia mérkőzés állása, de hát ha minden így marad, akkor lesz még lehetőség ezt a találkozót figyelemmel követni, egy kicsit hosszabb terjedelemben, 2x15 perc a ráadás, hogyha döntetlen az állás és döntetlen marad a rendes játékidőben. Átlépi a félpályát Norvégia, Pedersen a labdával.
7: 69.665 szurkoló látogatott ki ide a Dallas-i stadionba, Ødegaard pedig már 22 méterre a kaputól, jobb oldalra teszi ki a Pedersenhez, Pedersen felnéz, betekeri. Hát Haaland nem egészen ott a szám, oda kérte volna a labdát, de meg sem mozdult érte, Bob pedig továbbra sem tudja levenni a 16-oson belül a labdát, úgyhogy visszapattant Ødegaardhoz, Berge a jobb oldalra Pedersenhez, Ødegaard elkérné, Pedersen nem adja neki, nem majd csak most, most lép fel Berge, Ødegaard pedig három elefántcsontparti játékos gyűrűjében nem tudta továbbvinni, nem is akarta, inkább Bobnak adta. Aztán pedig érkezett Berge, ők hárman játszanak össze most, Berge pedig lassú volt egy kicsit, a labda nem volt egyébként pontatlan. Bob viszont visszaszerzi Berge, betenné, én Bergét lehet lassan lecserélni, szegény nagyon-nagyon lassú a mozgása már. Ott egészen három játékos volt, három elefántcsontparti közt nem igazán tudott már hova fordulni. Wolf pedig már a bal oldalt teszi a labdást Schelderupnak, hiszen már újra norvég támadást láthatunk. Berge az, aki megkapja a labdát. Lesz ebből lövés? Nem, Ødegaard. Lassan már valakinek lőnie ki. De megint csak tologatják a labdát. Bob visszaadja Ødegaardnak, ő erre nem számított, és egyébként mögé is érkezett. Úgyhogy Kona az, akinek ki kell tenni onnan a labdát, de nem tudja. Visszakerül megint a norvégokhoz. Pedersen a jobb oldalt nem tudja végigvinni, és onnan egészen valószínű, bizony kikörül most már a labda, elefántcsontparti labdabirtoklás.
6: Sangaré felpasszálva bele tud érni Berge, de visszapattan az egyik afrikaihoz, és az egyik elefántcsontparti a földön marad. Diallo az, aki fogja a derekát, hátát, aminek következtében lehet majd egy kisebb ápolás. Átra van még 10 perc a rendes játékidőben, mutatja a venezuelai játékvezető, hogy mindenféleképpen fel kellene állnia mert ez így nem feltétlenül eredmény, vagy eredményes. Ha csak nem, akkor le kell mennie a pályáról, és akkor a Diallo még mindig sérültet jelez, ráadásul el is fekszik. Szóval 10 perc azért még hátra van a rendes játékidőből. Lesz-e mindent eldöntő gól, vagy egy kicsit ráhúznak a csapatok, Bene Ferenc?
8: Benne van a mérkőzésben, csak sajnos félő az is, hogy visszatérünk arra az óvatos játékra, amit az első fél időben láttunk, mert most már bármelyik csapat szerzi a gólt, az már könnyen győztes találat lehet, és ez ilyenkor azért tudat alatt sokszor óvatosságot szül a csapatokban. Minden esetre továbbra is úgy érzem, hogy a norvég válogatott történelmi lehetőséget hagyott ki, hiszen 1-0-nál több kontra lehetősége is volt, sokszor rosszat döntöttek, illetve két nagyon-nagyon komoly gólhelyzetet is kihagytak. Az valamennyire azért érezhető volt, hogy ezt a meccset nem 1-0-ra kell megnyerni, hanem 2-0-ra, adott esetben meg kell a mérkőzés lezáró találatot szerezni. Ezt nem tudta a norvég válogatott, viszont azért az afrikaiakban előrefelé volt annyi kvalitás, annyi potenciál, hogy tudtak egy gólt szerezni. Én továbbra is a hátterét szeretném megfejteni, mert nem tudósítást akarok ezzel mondani, hanem azt furcsálom, vagy sajnálom norvég szempontból, hogy ott nem volt mondjuk Ødegaardban egy picivel jobb döntéshozatal, nagyon kevés átlövést látni tőle, ugye továbbra is Holland kevés komoly használható labdát kap, tehát sok sebből vérzik ez a norvég válogatott, de mégis ott volt az 1-0-as vezetés, és egy kinyíló afrikai csapat ellenük.
7: Amad Diallo továbbra is ápolni kell a 83. percre, amikor elefántcsont tart Norvégia továbbra is 1-1, és közben csere is van, 16-ossal jön majd le egészen pontosan. Mindjárt meglátjuk, hogy ki, Pedersen bizony lejön, és a helyére pedig pont nem láttam, hogy ki érkezik, de mindjárt azt is meg fogjuk közölni fogjuk önökkel. 14-esben érkezett a pályára Orsnes, ha jól mondom a nevét.
6: Orsnes. Egy újabb Benfica játékos, Neijderup után, tehát most már a portugál vonalat is erősíti norvég csapat, de azt hozzá kell tenni, hogy Irak ellenő volt a jobb hátvéd, hogy aztán Sörlott akkor tudott csatárként mutatkozni Holland mellett, de most már azért taktikailag meg szerkezetileg is más a helyzet a norvégoknál. A mérkőzés rendes játék idejéből most már csak 7 perc van hátra, egy-egy a találkozó állása, Ødegaard pedig középre passzolja a labdát, ott Heggem, illetve a másik középhátvéd Ayer passzolgatása után a bal oldalra kerül ki most a labda, Wolfnál van, ő is inkább középre, hát érdekesség, hogy azért 45 méterre a kaputól vannak a norvégok, de majdnem mindenki, Ødegaard az, aki most épp a labdával nem tud a kapu felé menni, mert nemes egyszerűséggel ott vannak előtte többen is, úgyhogy inkább csak hátra teszi. Hát így nehéz lesz azért betörni a 16-oson belülre, de talán a szélről Wolf kapja a labdát a bal oldalt, előtte ott a csapattársak egyike, de nem kapja meg Berg, úgy látszik, hanem majd most visszakapja Wolf, Schneiderup is ott van mellette, de Wolf most meglódul a 16-os sarkánál beemelni a 16-oson belülre, nem jó azonban Hollandnak az átadás, ellenben a csapattársak visszaszerzik, de hát előrébb nem nagyon jutnak. 5 perc a rendes játékidőből, 1-1 a találkozó állása.
7: Ødegaard kapja meg a labdát, jó a továbbítás ott a csapattársnak, Schneiderupnak, de nem tudja betenni a labdát, jó volt a becsúszó szerelés Duétól, jöhet a bedobás a 85. perc legvégén, de ezt nem Schneiderup fogja bedobni, de bedobta, nem várt meg senkit, Bergének adja a labdát azonnal, Ødegaard elkérni, de ott van egyébként Berg is, aki elkérnél, Schneiderup kapja meg, aztán Berg előrébb húzódik, a 16-os vonalánál van már, Ødegaard kapja meg a labdát, aztán Ayerhez hátra, hát ebből így nem lesz gól, előrébb kell menni a labdával. Heggem, aztán most megkapja Ødegaard, visszaszorult a norvég válogatott a saját térfelére, most hagyja el a labdát, és átmegy az elefántcsontparti térfélre. Ugye Nusa és Diallo góljával 1-1 az állás 86. percben. Örsznes az, aki továbbítja Bobnak. Bob megcsinál egy cselt, jó a továbbítás Ødegaardnak, az végig lehet vinni, Berg bepasszolja Hollandnak, és ott a gól! 2-1 vezet Norvégia a 86. percben! Ott van a Holland gól, a világbajnokságon az 5. találata a norvég támadónak. Berg kapott egy nagyszerű labdát a 16-oson belül,
4: Bobtól fölnézett, és a hosszú oldalt érkezett az ötös csücskénél Erling Haaland, és meglőtte az norvégok második gólját. Azt hiszem, ez talán már kijelenthetjük így a mérkőzés vége felé, hogy talán győzelmet érhet, de még azért szerintem hátra van egy 8-9 perc.
8: Hát győzelmet érhet, azt mindenképpen kijelenthetjük, és altatott a norvég válogatott, nem nagyon találta a rést, amíg végre egy mélységi befutás a középpályáról hozta meg a találatot, gyakorlatilag szenzációsan a kifelé mozgó védők között egy mélységi beindulás középpályáról, és utána az ötös sarkától egy visszagurítás a hosszú oldalra Haalandnak. Hát ez az, amikor Haalandot megtalálja a labda 16-osomból, a 100% csak legyen labda, ami beadással végződik. Szóval ez nem volt kérdés, hogy Haalandot egész egyszerűen ki kell szolgálni, onnantól kezdve a többit megoldja.
6: Berg beadása után Haaland 4 méterről ballal az üres kapuba rúgta a labdát, de ezért az érintésen érződött, hogy egy kicsit kacska volt, de természetesen azért elérte a kaput, és Fofana már csak maga mögé nyúlt, hogy majd onnan kiszedje a labdát a hálóból. 2-1 a norvégoknak, hátra van még 3 perc a rendes játékidőből. 60. gólját lőtte Erling Haaland 53. mérkőzésén a válogatottban. Ez a hősidőket idézi, akkor voltak egy gólos átlagok, vagy még ennél is több. Úgyhogy ő mindenféleképpen egy történelmi személye lesz. Nem csak Norvégiának, hanem a világ labdarúgásának, mert egyelőre kevesebb mérkőzésre lépett pályára, mint ahány gólt lőtt már a nemzeti csapatban. Jönnek előre az elefántcsontparti játékosok, de Nilan kapus is a saját kapujából, és már kigurítja, úgyhogy kezd szétszéledni a pálya, lehet, hogy most már azért a kontrákra fog berendezkedni Norvégia, de még hátra van a rendes játékidőből 2,5 perc. Nüssza a 39-ben szerezte meg a vezetést a norvégoknak, aztán jött az egyenlítés a második félidőben Diallo révén a 74-ben, majd a 86. percben Haaland úgy néz ki, hogy egyelőre a legjobb 16 közé rúgja a norvégokat.
7: Cseréltek az elefántcsonttartóak, Umar Diakité érkezett, ugye a Bruges játékosa Pepe helyére, és norvég labdajáratás hátul. Már is szedi a lábát. Diakité frissen érkezett játékos, de friss. Bob is visszateszi a labdát Örsznesznek. Ő is szintén friss, úgyhogy előre teszi a labdát Haalandnak. Jó az átemelős csel, de visszapattan a labda ott egy elefántcsontparti játékosról Ödegorhoz. Bob már a 16-oson belül. Ödegor húzogatja a labdát. Mi lesz ebből? Bobban játszanak össze. És jó a közbelépés Konától, de norvég bedobás következett a 89. perc legvégén, és a játékvezető pedig sípol, hogy tessék elvégezni a bedobást. Örsznes pedig ott van, fölveszi a labdát, be is dobja Bobnak, aztán pedig Ödegor pedig kitessékeli kistúzásra a pályára bizony. Keszi az, aki kitolta a pályáról, és úgy látta a partjelző, hogy Ödegor volt, aki utoljára ért bele a labdába, és Ödegor továbbra is pöröl a partjelzővel, mert a második fél idő elején is kapott tőle, nem az első ilyen eset. Továbbítás Sangarétól pedig pontos, ezzel megindulhatnak az elefántcsontpartiak. Diallo, Ödegornak kell visszaérnie, mert lemaradt jó néhány norvég játékos, szám szerint 3, és Diamandé az, aki elindul a pálya bal oldalán, 89. perc legvégén, 9. perc legelején.
6: Olyannyira, hogy már a 16-oson belül járnak az afrikaiak, de könnyen észreli ott Bob, az egyik afrikait, és kicsit öreg urasan, de Berge oldalra teszi, aztán már Wolfe a labdával félpályán nem viszi át a norvég válogatott, arra ügyelnek, hogy ezért inkább csak a biztos pontot találják meg. Most éppen Ödegor az, aki meglódul egy 30 méterre, hogy viszi a labdát, 16-oson belül Haaland bal lábán, már a jobb lábán, háttal a kapunak, megfordul, hát nem ő lövi el, hanem a csapattárs, Wolf volt az talán, konkrétan felszabadított. Lehet, hogy ennek Haaland se örül annyira. Marad a 2-1, és lejár a rendes játékidő. Hamarosan jön a hosszabbítás, illetve a negyedik számú játékvezető. 7 perc a ráadás. Ennyi van hátra még biztosan a találkozóból. De ha marad így minden, akkor tényleg csak 7 perc van hátra az összecsapásból. Hát lesz-e nagy helyzet, lesz-e nagy lehetőség? Most éppen elefántcsontpart támad. Áthozzák a labdát a félpályán. Koszunú révén.
7: Igen, mostanában picit örülhetünk, hogy mi beszámoltunk egy ilyen mérkőzésről, most még ugye 7 perc a ráadás, bár ugye az elején talán nem úgy tűnt, hogy itt lehet három gól is a mérkőzésen, amikor nagyjából a 25., 26. vagy a 35. perc környékén mindössze csak egy kaput eltalál lövésre számolhattunk be. Most pedig egy norvég labdaszerzés a saját térfelükön. Haaland az, aki visszalépett, aztán pedig a bal oldalt Berg kapja meg, de megtorpannak a norvégok. És Jeldrup az, aki visszateszi a labdát, Berge is egészen hátul. Aztán most kell figyelni a norvégoknak, hogy ne húzzat nagyon magukra az elefántcsontparti játékosokat, mert ebből baj is lehet, mert például most az, hogy fellőtték a labdát, már is levette az Kosunu, és visszalövi Vahinak. Ott egy hiba, ott pedig elfekszik Vahi, a fejét fogja, fölnéz a játékvezetőre, és már föl is pattan, olyan komoly ütés nem lehetett. Aztán pedig Márdi, akit az, aki rohamozza meg ott Örsznest, és visszaszerzik a labdát, Koná. Visszakapja megint Koná, már befelettől a 16-os bal csücskénél az ívelés, jó! Hűlőjön, aki kellett ment szedni a labdát rendesen, mert hogy érkezett ott a hosszún Diakité, aki be tudta volna lőni azt, de ott bele kellett nyúlni a Heggennek, tisztáznia kellett. A 92. percben egészen komoly elefántcsontparti lehetőség.
9: Diakité a jobb oldalt, már a 16-oson belül, de az alaponahoz nagyon közel vannak most éppen az elefántcsontparti játékosok. Diakité jön a beadás, Diomandé fölött elmegy, és aztán betaglózza az egyik norvég hátvédet, szabadrugásra jöhetnek majd az északiak. Lassan fogják majd elvégezni, valószínűleg a norvégok. 2 perc eltelik lassacskán a hosszabbításból, 7 a ráadás, hogy még 5 perc van hátra ebből a találkozóból. Ha minden így marad, akkor Brazília ellen játszik Norvégia. A legjobb 16 között, akkor már a 8 közé kerülés lesz a tét. Egyelőre Haaland az, aki eldönti a mérkőzést, és 2-1-re vezet Norvégia elefántcsontpart ellen. A szabadrugás pedig már azért lassacskán, de norvégoknak el kell végezniük, saját 16-osukon belül. Egyébként a győztes csapat majd mehet New Yorkba, hiszen ott fogadja Brazíliát a következő körben. Erling Haaland 5 gólos a világbajnokságon, 6-tal egyelőre Messi vezet, és Gesztán is érkezik Diomandé helyett, illetve Touré a másik, aki még utoljára jöhet az afrikaiaktól, az más kérdés, hogy majd kinek a helyére jön Touré, de egyelőre, ha minden igaz, akkor Konát szedi le az elefántcsontparti szövetségi kapitány, úgyhogy mind az 5 csere lehetőségét kihasználta most már az afrikai szövetségi kapitány. Gesztán egy támadó szellemű játékos, hát most elkér mindenféleképpen a gól például az elefántcsontpartiaknak. Eltelt 3 perc a hosszabbításból, Norvégia jöhet bedobással az elefántcsontparti térfél közepéről, sőt, most már inkább a 16-os környékéről.
7: Na minden igaz, még van szűk 4, ami hosszabbítást illeti, és most ki tudja hozni Touré a labdát, kicsit hátulra hozogatja Bob és Ødegaard, de viszont ott van Örsznest a harmadik nevető, aki pedig elveszíti a labdát, pedig már megszerezte, úgyhogy jöhet majd a gyors kirúgás. Fofana gyorsan játékba hozza a labdát, és jöhetnek majd az elefántcsontpartiért, de nem kicsibe, hanem inkább előre rúgja egészen a labdát Vahi felé. Vahi le is tudja fejelni, de ott nincs elefántcsontparti, viszont megkapja a labdát Bob. Norvég támadáson kialakulóban volt, mert a Sangaré remekül lépett oda, megakadályozta azt, és jöhet az elefántcsontparti dobás, de norvég kispadnál van a labda, Sangaré pedig egy kicsit fegyelmező tekintetet vett elő, mert a norvég játékosoknál, stábtagoknál eltűnt a labda, de Sangaré szúros tekintete azonnal előcsábította a labdát a lábak alól. Most pedig a túloldal Diakité az, aki támadna, Diallo átfűzi ott az egyik norvégot, de a másodikat már nem sikerül, Diakité pedig visszaszerzi a labdát. 95. percben elefántcsontparti támadás, jó a beívelés Duétól, csúsztatott, jól láttam, Wolf nem így szerette volna, de inkább kifejelte volna, de csúsztatás lett belőle, és befelé jár egy szabadrugás. A 95. percben elefántcsontpart jöhet, Ødegaard volt a szabálytalan.
9: A távolság talán lövése alkalmas lehet, Vahi az, aki éppen nem bír magával, illetve Gesztán is ott van. Gesztánnál egy apró érdekesség, hogy ő megnyerte valójában az Európa Ligát és a Konferencia Ligát is, hiszen a Crystal Palace, illetve az Aston Villa játékosa is volt egyik, illetve a másik idény, mert most a Crystal Palace labdarúgója. Jó, a szabadrugást majd elvégzik valószínűleg azért az elefántcsontpartiak, és egy ilyen utolsó utáni lehetőség lehet ezen a mérkőzésen. 96. perc, Norvégia vezet 2-1-re, távolság 30 méter lehet körülbelül. A játékvezető kiméri a 9 métert, és lehet, hogy épp a 16-os vonalára egy kicsivel előbb fogja letenni az aktuális játékost egy-két méterrel, akkor az már ugye 18 plusz 9, 27 méter inkább a távolság. Diálló, illetve Kessié a labda mögött, ez ő Kessié fogja előni, nem Diálló, ballal, kapura, egy nagy védés, Nyland! A jobb felső sarok felé vágódott a labda, de talán az első nagy védése volt a norvég kapusnak. Diálló remek csere, nemcsak hogy gólt lőtt, de majdnem sikerült egyenlítenie is az elefántcsontparti csapatnak. Jön egy újabb elefántcsontparti szöglet a mérkőzés.

0: hosszabbításból Fofana, Pelivelli. Hát de nem jut el a 16-osig se, de valahogy elpattam végül Vahihoz, aki le tudja kezelni. Diakité mellette. Maga elé teszi a labdát. Középen Ben Gesan nem jut el hozzá. Jöhet egy 14. szöglet. Egyelőre úgy néz ki, hogy igen, Diakité az, aki leviszi a sarokba. Nem rúgja be egyből, hanem Diallót megvárja, hogy ő rúgja be a labdát.
1: Bizony, ez valószínűleg az utolsó momentum lesz a mérkőzésen, hiszen érkezik előre Fofana is. Diallo tehát nagyot fújtat, és be fogja rúgni azt a labdát a 16-oson belőle. A venezuelai játékvezetőnek még rendet kell egy kicsit tennie a 16-oson belül, de már is jöhet majd a sarokrúgás. És ahogy mondtam, Fofana is ott van már bent, és érkezhet Diallo sarokrúgása tehát. A hosszú oldalra érkezik, nem jön a kapus! És nincs belőle komoly fejes, de mindig ott van az elefánt csontpartjánál a labda. Dué, két norvég és a nyakán ott van, visszateszi inkább. És valószínűleg itt a mérkőzés vége bizony. Norvégia a legjobb 16 között, elefánt csontpant Norvégia 1-2. Az első komolyabb lehetőségre 21 percet kellett várni, de ez sem volt kaput eltaláló lövés. Az elefánt csontparti Balbek Kona indult el a 16-oson belőre, nem tudott kinek passzolni. Úgy gondolta, ellövi a labdát nagyjából 6 méterről, jó döntés volt, rezgett a háló, de csak az oldalháló. A 39. percben jött az első komoly lehetőség, vegyük úgy, kapura lövés. Nüssa a pálya bal oldalán húzogatta a labdát, már a 16-oson belül járt, egyszer követően Dué mellett ment el. Területe lett azonnal, és labdát a felső sarokba tekerte. Fofana nem érte el, 1-0. A 43. percben Alexander Zörlott jó időzítéssel érkezett a kapu elé, és szépen fejelt kapura a szögletet követően, de a labda elszállt a kapu jobb oldala mellett, ott pedig lemaradt Holland és Heggem is. Komoly lehetőség volt. A második félidőben aktíva volt az elefánt csontparti válogatott, nyíland parádézott nagyot Nicolas Pepe helyzeténél. Ő ért oda a kipattanóra a kapu előtt, és ellőtte a labdát a bal alsó sarok irányába, de a kapus eszén nem tudott túljárni. A 67. percben egy norvég szögletből született volna meg a második gól, hiszen Zörlott csúszatását követően Heggen lőtt kapura a büntető területen belül, és a jobb alsó sarokba tartó labdát Diallo, az elefánt csontparti középpályást tudta menteni a gólvonal előtt. A 74. percben érezhető volt Norvégia tompasága, amit kihasznált ellenfele. Diallo, a Manchester United játékos, a három játékos gyűrűjébe vitte be a labdát a 16-oson belőre, majd az 5-ösön a kapu jobb alsó sarkába gurított 1-1. A 86. percben pedig eldőlt a mérkőzés, Berget szöktette Bob, majd Berg a 16-oson belül meghúzta a labdát, a hosszú oldalon pedig érkezett Erling Haaland, és 5 méterről a kapuba lőtte a labdát. 1-2. Diallónak volt még egy komoly lehetőség a 96. percben, 20 méterről engedett el egy lövés szabadrugásból, de a sarokból még ki tudta tolni a labdát a norvég kapos Nyíland. Elefánt csontpart Norvégia tehát 1-2, a legjobb 8-hoz a jutásért majd Brazíliában játszik a norvég válogatott. Bene Ferenchez fordulunk, hogyan értékelnéd a mai mérkőzést?
2: Nagyon nehezen indult a találkozó, hiszen gyakorlatilag a 39. percig, Nüssa góljáig teljesen egysíkú volt, ötlettelen mindkét csapatnak a támadójátéka. Egyértelműen érezni lehetett, hogy abból indulnak ki a csapatok, hogy lehozzák nullára a találkozót, tehát ne kapjanak gólt, esetleg ha másik hibájából tudnak kontratámadásokkal érvényesülni, akkor megvan a mérkőzés, de szinte teljesen mindkét csapat túl volt biztosítva. Na hát igen, ugye 1-0-as állásra fordultak a csapatok, és ez azért kimozdította a komfortzónájukból mindkét csapatot. Egyrészt a norvég válogatott egy picivel mélyebbre húzódott, és még stabilabb védekezésre rendezkedett be, de még pont annyira, hogy nem húzta magára az elefántcsontparti csapatot, és bizony a kontratámadások által, hogyha egy picivel pontosabbak lettek volna, akkor eldönthették volna a találkozót. Az elefántcsontparti gárda pedig elsősorban a kvalitási, tehát a játékosaik, főleg a támadók kvalitásai alapján tudott volna érvényesülni, de csak a 74. percben koronázta gól a próbálkozásaikat. Itt éreztem először, hogy a gólhoz képest volt egy 5-10 perces periódus, amikor elkezdtek az elefántcsontparti játékosok sokkal bevállalósabban futballozni, sokkal több egy-egy elleni játékszituációt alakítottak ki, volt kényszerítőzés, voltak kombinációk, és egész egyszerűen egyéni kvalitásban azért nem rossz ez az elefántcsontparti csapat, de nagyon kevés hasznát húzta ebből a mérkőzés folyamán a csapat, és nagyon keveset vállalkoztak elsősorban. Na itt fordult egy érdekes hajrájába a mérkőzés, hiszen a norvégok 1-0-nál eldönthették volna a találkozót, viszont ahogy a futball büntetni szokott, egy-egy lett a találkozó állása, viszont jött Holland, akit addig

0: Keveset lehetett megjátszani, nagyon kevés szerért labdával, nagyon kevés gólhelyzetet alakított ki, de mindvégig érezni lehetett, hogy ha ő egyszer komoly gólhelyzetbe kerül, akkor el tudja dönteni a találkozót. Így is lett, egy középpályáról való mélységi beindulása, Bergre nem figyeltek az elefántcsontparti védők, a keresztpasszát pedig Holland az üres kapuba helyezte. Hát ez Holland zsenialitása, hogy gyakorlatilag az első komoly helyzetéből eldöntötte a találkozót, de kellett hozzá Bergnek a mélység indulása, amivel zavart keltett az elefántcsontparti védelmen. Igazából két stabilan védekező és szervezett csapat gárdájából a norvég talán egy picivel közelebb állt a győzelemhez, és így megérdemelten jutott a legjobb 16 közé.
1: Ahol majd New Yorkban Brazília lesz az ellenfele. A mai mérkőzésen elefántcsontpart Norvégia 1-2. A szó a stúdiói.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Bejutott a nyolcaddöntőbe Norvégia a labdarúgó VB-n. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája. Valamelyest mérséklődik a hőség. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Három mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. A játéknap első mérkőzése most ért véget a 32 között elefántcsontpart Norvégia 1-2. Magyar idő szerint 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, még hajnali 3 órától Mexikó Ecuador ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Gonzalo Ramos a Paris Saint-Germaintől az AC Milánhoz igazolt, jelentette be hivatalos közleményében a milánói klub. A portugál válogatott csatár 2031. június 30-áig szóló szerződést írt alá. Távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC-től Ricardo Piscitelli, mivel az olasz kapus lejáró szerződését nem hosszabbította meg a klub. LeBron James, az észak-amerikai kosárlabdaliga sztárja, tájékoztatta a Los Angeles Lakerst, hogy elhagyja a csapatot, és máshol folytatja NBA-es karrierjét. Sajtóhír szerint a 41 éves kiválóságot a Golden State Warriors szeretné megszerezni. A négyszeres bajnok James az elmúlt 8 szezont a Lakersnél töltötte, és kulcs szerepe volt abban, hogy a gárda 2020-ban megnyerte az NBA-t. Csak az olimpiai világ és négyszeres Európa-bajnok Lőrinc Tamás szerezte meg a Magyar Birkózók Szövetségének elnök jelöltségéhez szükséges 20 érvényes ajánlást, így a jelölőbizottság az ő felvételét javasolja a július 17-i elnökválasztó közgyűlés hivatalos jelölő listájára. Az eddigi elnök Németh Szilárd május 29-én mondott le posztjáról.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Melétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tarzoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba, a KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy mint a fővárosban a BKK. A tárca vezető elmondta, az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj, vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével döntött a szabályozásról. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord. Széchenyben már délután 42 fokot mértek, ami 0,1 fokkal magasabb, mint a 19 évvel ezelőtti csúcs. Budapesten pedig lágymányosan regisztráltak ma 41 fokot, ami 0,3 fokkal magasabb az eddigi csúcsnál. Holnap már megindulhat az enyhülés, de a harmadfokú hőségriasztás még egész nap érvényben lesz. Csütörtökre pedig már érezhetően visszaeshet a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
3: Baleset történt Kaposváron a 610-es főúton a 6-os kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Valamelyest mérséklődik a hőség. Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 8,5 perccel járunk este 9 után, a mikrofonnál Szegő Tibor. Ahogy hallhatták, Norvégia 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot a labdarúgó világbajnokság dallasi mérkőzésén, így a következő találkozón majd Brazília ellen léphet pályára. Ahogy már a fél időben is jeleztük, folyamatosan követtük a norvég és az elefántcsontparti rádió közvetítését, úgyhogy most hallgassuk meg az elefántcsontparti gólt az ottani francia kolléga tolmácsolásában.
6: Amadialo, le 2 avec un partenaire, Amadialo! Amadialo! Amadialo qui est sur un exploit personnel, le génie! Amadialo qui a effacé son vis-à-vis avant de crucifier!
5: Tehát, hogy zseni. Erről beszélt a kolléga. Most egy picit megyünk tovább az időben, de a gól még mindig ugyanaz, csak a norvégok közvetítik norvégul.
7: Amadialo, spelar den fram här för den, inne föran målet, han skjuter, han skjuter bollen i mål och 1-1. Det som inte skulle ske har skett. Diallo löper in i det norska försvaret och hypnotiserar de norska spelarna och därmed är det 1-1 i Dallas.
5: No, hát egy kicsit kevésbé volt lelkes az ottani kommentátor. Na de a döntő gól is megvan nekünk. Hallgassuk meg norvégul, hogy szólt, amikor Haaland betalált.
7: Glimrende innover i feltet, kommer en avslutning, og så det ballen i mål! Erling Braut Haaland triller ballen inn i målet, og Norge suser av gårde i verdensmesterskapet i fotball. Norge opp til 2-1 mot Elfenbenskysten, aldeles strålende.
5: Ha jól értettem, azt mondta Nürgen Bresse Stratte. Jelentsen ez bármit is. És most egy kevésbé lelkes kolléga az Elefántcsontparti rádióból, ugyancsak Erling Haaland gólja alatt. No hát, ennyit erről. Végeredmény tehát Norvégia Elefántcsontpart 2-1, a norvégok Brazíliával találkoznak a következő meccsükön. Mai ünnepli 60. születésnapját a világbajnok profi ökölvívó Mike Tyson. Érdekesség, hogy az amerikai legendának a pályafutása alatt volt magyar ellenfele is. 1984. októberében egy finnországi amatőr tornán Szikora István küzdött meg vele a szorítóban. A sokaknak Bunyós Pityu művésznéven ismert korábbi ökölvívó pedig kifejezetten jól szerepelt, hiszen csak pontozással kapott ki. Ő volt az egyetlen a tamperei versenyen, aki kibírta kiütés nélkül. A Mike Tyson elleni mérkőzésről és annak utóéletéről Krejsz Bálintnak nyilatkozott Szikora István, vagyis Bunyós Pityu.
8: Az az igazság, hogy szerencsém volt, hogy amatőrből ugye én vele boxoltam, mert Európában ugye én voltam egyedül, aki vele is, meg a Lennox Lewis-ra is boxolt, ráadásul ugye mind a kettő ellen végig boxoltam a három menetet. Hát a Tysonnal az szoros is volt. Hát meg hát az igazság az, hogy majd arról úgy is beszélünk, hogy elszállnak az évek felettünk. Annak idején, mikor most a Tyson boxolt, tud ez a Jake Paul-lal, akkor sok helyen nyilatkoztam, hogy sokszor megkérdezték tőlem, hogy hát mit várok a mérkőzéstől. Mert mindenki azt mondta, hogy hát szerintük egy menet alatt vagy két menet alatt a Tyson nyerni fog. És akkor mindig azt mondtam, fiatalok, az a baj, hogy azt hiszitek, hogy még a Tyson is csak 20-25 éves, vagy 30 közt van, de sajnos felette is elment az idő, mint mindenki fölött, és már ő is 60 éves, és már nem azok a mozgások vannak, mint ugye 20-30 éves korunkban. És akkor én azt mondtam, ha nem fogják megbeszélni a mérkőzést, tehát a Paul-lal, vagy mit tudom, hogy legyen egy döntetlen, akkor valószínű, hogy ki fog kapni. És akkor senki nem vitt nekem, utána meg mindenki mondta, hogy hát, hát honnan gondoltam. Hát honnan gondoltam, hogy hát bizony az ember megöregszik előbb-utóbb, és reflexek már nem önök lesznek. Na mindegy, de kérdezzél te igazából.
9: 1984-ben rendezték ezt a tornát Tamperében, ahol küzdöttetek egymással. Milyen volt a verseny maga, és miben volt más az a boxolás, ami 40 évvel ezelőtt volt, ha már ezt így szóba hoztad az előző válaszodban?
8: Ja, most alatt van, tudod, hogy nekünk nagy szerencsénk volt, mert a Tysonnak ugye megjelent egy könyve, azt hiszem 2014-ben, és ugye ezt ők is leírják, hogy hogy kerültek annak idején ők Európába, és pontosan erre a versenyre, Finnországba, Tamperébe. Mert ugye akkor Tyson boxoltott a Amerikán belül, volt egy mérkőzése, most nem tudom, hogy hát kivel boxolt, de az olimpiai részvételmet boxoltak, és azon a meccsen ő kikapott. És akkor a Damato az edzője azt mondta neki, hogy nem baj, nem jutották az olimpiára, akkor átmegyünk profiba, mert profiba ott nagy sikereid lehetnek. És akkor elkezdett a profival foglalkozni, és ugye mindenkit leütött edzésen, 18 éves volt, mert sokan azt mondják, hogy én is mikor boxoltam, hogy 15 volt, nem, 18 éves volt, és leütött az embereket edzésen, és utána már sokat kértek tőlük, tudod, ilyen sparring partnerként az ellenfelek, és azt mondta neki a Damatónak, figyelj, akkor elmegyünk még mielőtt profi leszel. Ez év végén volt ugye 84-ben, és 85 március elején volt neki ugye az első mérkőzésre. Tehát velem boxolt rá 3-4 hónapra már, hogy papi lett. És akkor mondta neki a Damato, hogy elmegyünk Európába, ott legalább azt mondja, hogy versenyre benevezünk, és akkor ott fogsz boxolni 2-3 mérkőzést. Meg a Tysonnak volt egy olyan kívánsága, hogy ő boxoljon még a Rocky filmek alapján, tudod, mint ott a Stallone, vagy a Rocky boxolt egy orosszal. És őnek az nagy vágya volt, hogy hát boxoljon egy orosszal is, és akkor kinézték ezt a versenyt, és ugye a könyvéből azt írja le, vagy azt írják az edzőjéből, hogy jöttek Tamperébe Európa bajnokságra. Hát ugye Európa bajnokságra nem jöttek, mert ők amerikaiak voltak, de mindegy, ez egy nemzetközi verseny volt.
9: Milyen volt számodra a mérkőzés a szorítóban állva?
8: Hát a lényeg az, hogy hát ugye nem, már előtte mi találkoztunk kétszer, és maga odajött hozzám, hogy hát hol való vagyok, és good luck, tehát beszélgetünk, de én nem gondoltam, hogy hát ő szuper nehézsúlyba fog indulni, érted? Mert azt hittem, hogy egy tényleg nehézsúlyú gyerek, elmondom, nem szívesen boxolni fel, mert láttam, hogy egy kis kemény srác. Tehát mindig tacsiztunk, ha találkoztunk mindent. A lényeg az, hogy amikor visszajöttek a sorsolásra, akkor mondták nekem, hogy egy amerikai fogsz vagy boxolni. Tehát azzal kezd, de amíg akkor úgy mondták, hogy miket iszom, nem tudták, hogy hát hogy szólítsák, érted? Szóval miket iszom, na mindegy, előtte ő egy finnel kellett volna kiboxolni, de a finn ugye már akkor előttünk járt, akkor rá tudott menni valahogy az ő eredmény listájára, és megnéztük, hogy a Tyson mit boxolt Amerikában, és látták, hogy majdnem minden meccset küldtésre nyerte. A finn gyerek az visszalépett, és akkor így jöttem én a sorba, és amikor még a meccsre is mentünk, ugye nem tudtam, hogy hát ővel fogok boxolni, mert nem gondoltam, hogy ő nehéz súlyba, vagy szuper nehéz súlyba ezt. És akkor ott már nem mondom, megnézem, hogy boxol ez a gyerek, én is súlyba volt egy másik amerikai, de abban meg az boxolt, nem mondom, akkor ez maradt nekem, és tudod, előtte ott úgy van nemzetközi, hogy bemész egy kis helységbe, kesztyűt adnak, repecsételnek, minden. Not megint hello, good luck. És ott akkor ugye összemértük az erőnket. Az volt a szerencse, tudod, hogy először ő rám rohant, és 8, vagy 6-8 így gyorsan rámütött, és kemény is volt, meg gyors is volt. Fúj, mondom, én nem veszi, hogy itt előre fogok mozogni, hanem ahogy magamtól rájöttem, az edzőm is kiabált, hogy mozogjak, és akkor úgy voltam, hogy elkezdek mozogni, balra-jobbra, és ugye próbálok egyenesekkel megállítgatni. És akkor ez a taktika az azért volt jó, mert utána ugye a profi pályafutás alatt is kiderült, hogy aki elmozgott előle, azzal nem nagyon tudod mit kezdeni. Lásd mondjuk a Lennox Lewis, vagy mondjuk ugye a Holyfieldnél is megbolondult, mert egyszerűen nem tudta leütni, inkább leharapta a fülét. És akkor ez a taktika jónak bizonyult, és akkor mind a három menetben ugye ezt csináltam, és akkor hát végül is, ugye végigment a mérkőzés, és akkor 5 bíró volt, és akkor 2 bíró kioszta őtet győztesnek, 2 engem győztesnek, 1 meg döntetlen adta. De mivel ugye a mérkőzés nem lehetett döntetlen, ez annak, aki döntetlen adta, a bírónak meg kellett jelölni valakit, hogy ki nyerje. És így a Tyson mellé rakták a pipát, végül is így kikaptam 3-2-re, de ugye nagy fügykoncert volt, és akkor ő felemelt a terem, és végig húzott a ringbe, és akkor utána ugye meg is nyert a versenyt, és akkor este úgy beszélgettünk fel a banketton, az edzőnkkel, jó beszélt angolul, és akkor mesélte nekünk, hogy igazából javító intézetbe tanult meg, vagy ott jöttek beszervezni, hogy onnan került el boxolni, mert Ali volt a példaképe, meg, tehát ezekről így, mert galambászkodott, tehát ezeken majd végigmentünk. Aztán ugye még azt elmondom, hogy rá 85-ben, mert ugye 85 májusában, vagy márciusában az első profi, meg 85, nem tudom, mikor mentünk ki, volt egy Amerika-Magyarország ilyen csapatbajnoki találkozó, nem mondom, akkor én biztos vele fogok boxolni, úgy készültem visszamágóra. De kimentünk, de ugye nem ő jött már a mérlegedésre, meg sehova, hanem ott a szállodában is a Szegi Robival, hát ugye azóta egy barátom, feküdtünk az ágyon, és bekapcsoltuk a tévét, és mentünk úgy így rajta végig, és egyszer is sport volt, nézem, mondom, Robi, hát ezzel a sráccal boxoltam tavaly, mondom, Finországba. És akkor ott 6 vagy 7. meccsét nyerte kiütésre, és utána az újságok címlapján mindig ő volt, hogy ő lesz valószínűleg a legfiatalabb világbajnok, és hát úgy is lett, ugye, mert rá, mit tudom én, másfél évre, vagy 2 évre már ő volt a legfiatalabb világbajnok, tehát profik közt.
9: A szorítóból kilépve érezted azt, hogy belőle mekkora világsztár lett? Ez tényleg ennyire különlegesen boxolt a többi ellenfeledhez képest?
8: Hát figyelj, annyira megmondom őszintén, nem éreztem. Azt éreztem csak bent, hogy nagyon gyors és nagyon kemény. De, és meg azt, hogy ezzel a mozgással, amit a D'Amato neki megtanított, mert ugye ő nem volt magas, 1,82 körül volt, tehát nekem azért, hogy többen alacsony volt, de ezzel a mozgással ez állandóan balra, jobbra mozgok, fejem, törzsből, mindenhonnan, és nagyon gyorsan és keményeket ütött. Ez nagyon bejött nekik. És nézd meg, hát olyan embereket, ilyen 2 méter fölöttéket mindenkit megvert. Tehát valahogy eltalálták neki ezt a stílust, ami mindenki ellen jó volt. Tehát akkor én még úgy nem tudtam, hogy hát, hogy majd később ekkora nagy sztár lesz, de benne volt a pakliba. Lennoxról gondoltam, mondom, ez biztos, hogy ott a világon a legjobb lesz, mert ő más boxoló volt, magas, 2 méteres volt, hogy pont az ellenkezője volt a Tysonnak.
9: Az önéletrajzi könyvében is említette a mérkőzést, amit ellened vívott. Találkoztatok az elmúlt évtizedekben, és hogyha igen, akkor milyen személyiség volt? Emlékezett a mérkőzésre rád? Hogyan fogadott?
8: Hát képzeld, de ugye volt egy körúton itt Európában, és a Bécsben volt neki egy ilyen közönség találkozója. No, de elmentünk, hát ott bementünk, és ugye nem tudtunk hozzá sehogy se közel kerülni. Egyszer képzeld, de állunk ott hárman, és akkor valahogy kiszúrt minket a menedzser, aki idehozta Európába. És látta, hogy hát fogudosom azokat a képeket, amin ugye mi boxoltuk a Tysonba. És oda jött hozzánk, és azt mondja, hogy szevasztok, látom, hogy van állatok itt valami kép, hogy mik ezek. És akkor mondjuk meg, hogy hát annak idején mi Finnországban boxoltunk, mindent, nem tudom, hogy hát mondom, emlékszik rá a Tyson, vagy nem emlékszik. Egy a lényeg, mondom, hogy hát szeretnénk vele beszélni, meg fotózkodni, meg ez maga. Szóval adjátok ide a képet, mindjárt azt mondja, beviszem neki, megmutatom, aztán jövök vissza. Aztán jött is vissza, akkor nagyon korrekt volt a menedzser, és mondta, össze, figyelj, emlékszik rá, nyilván arra nem emlékezett, hogy engem Szikora Istvánnak kívnak, de arra, hogy egy magyarra boxolt, azt emlékszik rátok, azt ne törődjetek semmivel, várjátok meg, míg vége van a műsornak, és utána tudunk beszélgetni, meg fotózkodni, ez maga az. És akkor az a kép, ami van nekem, az ugye azt ott csináltuk, és akkor utána úgy is volt, találkoztunk, minden beszélgettünk a régi dolgokról, meg ugye erről, hogy hát ő mekkora sztár lett, meg hogy végigvert a világot, szerettük volna úgy Magyarországra is elhívni, de hát ugye annyi pénzt keresett, meg öttem, hogy hát nem is foglalkozott nagyon ezzel. A lényeg az, hogy végül arra jutottunk, hogy menjünk el, iszogassunk, amit ezt mondja, hogy hát azt mondja, figyelj, hogy délután is kezdtem meg, azt mondja, még nem is aludtam, mert tudod, de a repülőt azért hosszú, ezt tudjuk. Azt mondja, én olyan fáradt vagyok jövőre, azt mondja, gyertek ti ki Las Vegasban, mert neki stand-up estjei voltak, vagy még talán most is van, és azt mondja, na, azt, hogy ott majd akkor iszogatunk. És akkor ott elváltunk, még utána még menedzserében mi egyszer-kétszer beszéltünk, és akkor most jelen pillanatban is úgy van, hogy hát mert sokat vett, hogy mondjam neked, Miami-ba, Bokaratonba egy szép házat, és akkor oda szokott lejárkálni. De most, amikor utoljára például kimoltunk rá, egy hét múlva jött oda le, tehát már nem tudtunk vele találkozni.
9: De akkor ennek az összehozása még terve van most, akár így a 60. Hát születésnap ennek, környékén?
8: Ennek terve van most, úgyhogy ez bármikor lehet, sőt, ígéretet kaptunk, hogyha megy oda le Bokaratonba, akkor valószínűleg el fognak értesíteni, és akkor össze tudunk futni. De tudod, nagyon nehéz vele összefutni, hát állandóan úton van meg. Ezért dolga van, hát nekem is itt volt, pedig én hozzá képes sem, de annyi dolgom, hogy ő lehet. De a Lennox Lewis-zal, csak ezt most így mellékesen mondom, ugyanúgy Miami-ba találkoztunk, az egyik szállodában, és képzeld, de vagy 6-szor volt megbeszélve, és 5-szer mondjuk, vagy 6-szor lemondta, és mondjuk 7-re jött össze, pont, hogy hát tudtunk vele találkozni.
9: Erre a két mérkőzésre, amit mondjuk Tysonnal, vagy amit Lennox Lewis-szal küzdöttél, hogyan emlékszel vissza azért neked, akár a zeneiparban is voltak nagy sikereid, hol helyezkedik el ez a te életedben, pályafutásodban, milyen magas polcon?
8: Figyelj, de minden tényleg az első közt van, mert először is örülök neki, hogy hát én nekem sikerült mind a kettővel boxolni, annak külön örülök, hogy ugye végigment a mérkőzés, és megmondom neked őszintén, ha Amerikába megyek, még mai napig is ebből élek ott, hogy a társzonnal boxot, most például Miami-ba sokat járunk, már portások, már mindenki ismer, tudják, hogy a társzonnal boxot, és ez úgy tudod, elterjedt ott, úgyhogy nekem ez olyan, mint egy olimpiát nyertem, hogy ezekkel boxoltam, mert sok ajtó megnyert, például New Yorkban voltunk, elmentünk diszkóba, sehogy nem akartak beengedni, sehogy nem akartak beengedni, egyszer mondja a haverom nekem, szerintem ez a srácsi boxot társzon, szóval akkor jöjjön, menjetek befelé. Miami-ba ugyanígy voltunk eleinte, addig semmi. Le akartak húzni, mindig jöttem $50 belépő, látták rajtunk, a pancsarok, ez az amaszt, aztán idővel elkezdtünk beszélgetni, sport, ez az, boxoltam, tájszon a képeket mutatom minden, vagy a Schwarzeneggerre van a képem, akkor gyere befelé gyorsan, mert akkor mindjárt másképp állnak hozzám. Tehát ez nekem nagyon jó jött, hogy velük boxoltam.

0: Az ember, aki csak pontozással kapott ki Mike Tysontól, Szikora István, vagyis Púnyós Pityu, akivel Krejc Bálint beszélgetett. Egy másik szenzációs esemény is zajlik, a 44 éves Serena Williams Wimbledonban éppen pályán van az ausztrál Maya Joint ellen. Az első játszóát azt az ausztrál nyerte meg 6-3-ra, és a másodikban is vezet 2-0-ra. Egyébként még egy kis labdarúgás, az Ekvádori Labdarúgó Szövetség bepanaszolta a Nemzetközi Szövetségnél a mexikóiakat, mert hogy a válogatottjuk szállodája előtt a szurkolók egész éjjel szándékosan zajongtak, és különféle zeneeszközökkel, kürtökkel, hangszórokkal és feltuningolt motorokkal próbálták megzavarni az ekvádori játékosok pihenését. Azt mondják, hogy ez a viselkedés teljesen ellentétes a sportszerűség és a méltányosság, valamint a tisztelet elveivel. A két csapat magyar idő szerint ma hajnali 3 órakor, illetve holnap hajnali 3 órakor az Azték stadionban találkozik. A tét a 8. döntőbe jutás. Identitás krízis és kevés sztár a top válogatottaknál. Többek között ezekről beszélt Waltner Robert a világbajnokság kapcsán, aki korábban az argentin Boca Juniors játékosa is volt, így a dél-amerikai országról is elmondta véleményét. Cseri és Bendegúz először a németek és a hollandok kieséséről kérdezte őt.
1: Igen, meglepetés mind a kettő, de a válogatott szinten azért nincsen könnyű mérkőzés. Ezt mindenki megtapasztalhatja, mi magyarok is megtapasztaltuk ezt már, és jó, a németeknek óriási múltjuk van. Az utóbbi időben nem tudják azt a magabiztos, vagy amit a szurkolók is elvárnak tőlük, még csak valamikor dominálni se tudnak úgy, ahogy azt megszokhattuk tőlük, és ezért meglepetés. Tehát én is néztem a játékukat, többet vártam volna ettől a német válogatottól, mert szerintem nagyon jó játékosaik vannak. Mondjuk az érezhető volt, aki nagyon tetszik nekem, a Musziala, hogy sérülésből jött vissza, tehát hogy még nincs teljesen 100%-os állapotban így játékilag. Valami hiányzik, tehát pont így beszéltük a barátokkal, a régi német válogatottat, amikor még a Föller játszott, meg a Klinsmann, tehát évről évre, hogy igazából azok a játékosok, nem tudom, egy ilyen stabil teljesítmény tudtak hozni, és amit elvár a német nép a válogatottól, általában a világbajnokságokon és az Európa bajnokságokon ők ennek meg tudtak felelni, most meg nem. A hollandoknál meg más a helyzet, mert olvastam én is, és valamilyen szinten egyet is értek vele, hogy és azért a holland focit régebben olyan játékosok játszottak, mint a Bergkamp, meg a Kluivert, meg Overmars, meg Davids, meg Seedorf, tehát ilyen óriási nevek voltak, Van Persie, meg lehetne még sorolni a Robbentől elkezdve, a jobbnál jobb játékosok, és az a fajta játék, amit ők játszottak éveken keresztül, azt most nem lehet látni, tehát nem is tudom, melyik sztár nyilatkozta, talán az Ibrahimovics, hogy elveszítik az identitásukat, szóval így a játékon ezeket észre lehet venni, hogy amit megszokhattunk hosszú éveken keresztül mind a két válogatottnál, nem az a fajta stílus, meg igazából eredményben is ez megjelentkezik, bár a hollandok a nem is tudom hány éve nem kaptak ki egy válogatott mérkőzésen a világbajnokságon, viszont kiestek 11-esekkel.
2: Pedig azért a játékosok, meg a keretértékek azért a mai napig ott vannak, tehát soroltad a korábbi vagy régebbi neveket a német, illetve a holland válogatottból is, de azért az egyéni teljesítmény az most is azt mutatná, vagy azt mondatná, hogy ezeknek a válogatottaknak ott lenne a helyük akár az elődöntőben is.
1: Hát igen, meg lehet, de nem szabad elfelejteni, hogy ott a másik válogatottnál, ami annyira, hogyan is mondjuk a paraguayi csapat, az nem annyira népszerű, ugye a játékosok nincsenek annyira reflektorfényben, mint például a hollandoknál, vagy a németeknél, valamik nem is európai csapatba játszik, és így nem ismerjük annyira őket, viszont játékerőben meg, mondjuk, hogy meglepetés, számunkra meglepetés, lehet, hogy egy dél-amerikai nézi a mérkőzést, ő neki meg annyira nem meglepetés, szóval nyilván én is azt hittem, hogy a németek fognak tovább jutni, sőt, hollandok fognak tovább jutni, de az egyik oldalon meglepetés, de mégsem. Tehát például a hollandoknál, tehát én ezt láttam az ellenfélnek a játékát többször, és engem is meglepett, hogy milyen minőségű focit tettek le az asztalra, és taktikailag mennyire jól játszottak, meg sőt, még látványosan is játszottak. Szóval bizonyos válogatottak kezdik beérni a top csapatokat, és a top csapatok, meg bizonyos top csapatok, most pont ez a kieső, meg nem tudja azt a szintet hozni, amit hosszú éveken keresztül, most lehet úgy mondani, hogy évről évre, bár ezek a világesemények két évente vannak, Európa bajnokság, világbajnokság, de mindig hozták az elvárt szintet.
2: Mondtál az előbb egy mondatot, talán Ibrahimovicstól idézve, hogy az identitással lehetnek problémák, ezzel egyébként egyet értesz, vagy ez miben nyilvánul meg?
1: Hát most, mikor a holland válogatottról beszéltünk, akkor 4-3-3-as fölállás, és akkor pozíciós játék, tehát hogy mindenkinek megvolt a helye, és akkor így lehetett tudni, hogy mit fognak játszani. Most azért ez másképpen van, és hát most mondják azt is, hogy a Koeman túl defenzíven játszatta a válogatottat, hogy nem győzelembe játszottak, hanem hogy inkább elkerüljék a vereséget.
2: Hát ez kifejezetten érdekes a hollandok esetében.
1: Igen, tehát a kettő között azért nagy különbség van, és ott vannak az olaszok, tehát az olaszok, hogy már harmadszorra nem jutnak ki, tehát hogy elképesztő, tehát egy olasz válogatott, a klasszisok voltak meg, hogy hát régebben a szurkolók, az edzők vagy játékosok azért ültek le a tévé elé, hogy bizonyos sztárokat nézzenek az adott csapatból, és akár az olaszoknál, vagy németeknél, vagy hollandoknál, mert most ezekről beszéltünk, igazából el tudtuk mondani a kezdőcsapatot, sőt, még a kispadon lévő játékosokat is, és mindegyik egy sztárcsapatba játszott. Most már ez annyira azért nem igaz. Tehát, hogy azért több olyan válogatott játékos is van, aki nem képvisel azért olyan játékerőt, meg nem annyira népszerű, mint régebben ezekben a csapatokban játszottak játékosok, és hát azért ez se véletlen, mert azok hozták az eredményt. Ezek meg nem tudják úgy hozni azt az eredményt. Nem véletlenül ismert őket mindenki, azért ismert őket mindenki, mert olyan teljesítményeket nyújtottak hétről hétre, hónapról hónapra, vagy akár évről évre a klubcsapatokba, és utána a válogatottba nemzetközi szinten is, hogy egy nagyon magas szintet képviseltek, és így mindenki ismerte őket, mindenki tudta azt az azos sztárjátékos, hogy ki, hol játszik, milyen poszton játszik, stb. Most én azért nagyjából tisztában vagyok a játékosokkal, de nekem is volt több olyan játékos, hogy utána kellett néznem, hogy hol játszik, mert nem tudtam. Sőt, a fiam segít ki sokszor, mert nyomja itt van a PlayStation-t, és jobban tudja a játékosokat, hogy jól játszanak mindén. Pedig aztán én tényleg követem, bár azért ennyi játékost fejbe tartani nem egy egyszerű dolog.
2: Kicsit olyan érzés, mint hogyha sokkal gyorsabban cserélődnének. Tehát, hogy mindig van egy új sztár, mindig van egy új világklasszis, vagy egy olyan tehetség, aki könnyebben kiszorítja mondjuk az elődjét, mint akár korábban.
1: Hát valószínűleg azért, mert nem tudja az a játékos hozni azt a szintet. Azért azok a régi sztárok, azok mindig hozták azt az elvárt teljesítményt. Tehát őket nehéz volt kiszorítani. Most meg nem tudják azt, tehát eredményben is megmutatkozik, mert hogyha hoznák azt a szintet, akkor most nem estek volna például ki, hanem eljutottak volna mondjuk a négy közé. Egyébként a németek is átmentek talán, hogy ha jól emlékszem, hogy 2010 vagy 14 környékén, hogy teljesen más stílust játszottak, mint ami megszokható volt. Egyébként azt is jól játszották, nekem az is nagyon-nagyon tetszett, de felmentek afelé, hogy próbálták játszani ezt amit a Barcelona játszik, a Barcelona stílus, ez a kombinatív játék, a labdabirtoklásra épülő játék. Aztán most, hogy nézem, hogy a német válogatott mit játszott, hogy nyilván az ember látta, hogy mit akarnak játszani, de nekem annyira nem jött be ez a stílus, tehát nekem a régebbi sokkal jobban tetszett. Bár ez igaz a klubcsapatokra és a bajnokok ligájába, hogy régebben sokkal több jó mérkőzés, nézhető mérkőzés volt, és a nézőket oda vonzotta a képernyő elé. Most már ezek a mérkőzések kevésbé látványosak, vagy izgalmasak. Van egy pár jó mérkőzés, mert például amikor játszott most a Bayern München a PSG-vel, tehát egy szenzációs mérkőzés volt, de ritka az ilyen. És válogatott szinten is, bár az egyik csapat védekezni, de pont, hogyha labdavesztés van, ugyanúgy a másik áll be védekezni. Igazából az átmenetekben, hogyha gyorsan lejátszák az átmeneteket, akkor valószínű, hogy lesz egy helyzet valamelyik oldalon. De a felállt védelem van, annyira fegyelmezettek már a csapatok, hogy annyira kevés területet adnak a másik csapatnak, hogy nem lesz annyira látványos ezáltal a játék.
2: Hát akkor ide passzol az a kérdés, hogy te egyetértesz-e a létszámbővített VB-vel így az eddigi tapasztalatok alapján?
1: Annak ellenére, hogy én azt gondoltam, hogy hát úgyis ezek a csapatok, a gyengébb csapatok hamar ki fognak esni, és mégis csináltak meglepetéseket. Tehát, hogy akkor annyira mégis gyengék. De nekem valahogy, nekem szimpatikusabb volt a régi rendszer, de úgy vagyok vele, hogy ha most meghozták ezt a szabályt, akkor én elfogadom, alkalmazkodni kell hozzá, és akkor most ez van, ezt kell szeretni. De nekem jobban tetszett az, mikor le volt szűkítve teljesen az X csapatra, és a legjobbak játszottak. És nyilván a kijutás is azért nehezebb volt, bár ilyen szempontból nekünk meg lehet, hogy előny fog lenni magyaroknak, mert jó lenne, hogyha 86 után újra mi is kijutnánk a világbajnokságra majd.
2: Igen, hát ez mindenképp nagyon jó lenne. Ugye ez az olyan szempontból is nehéz, hogy általában Európára az ilyen létszámbővítéseknél nem nagyon szoktak odafigyelni, hanem inkább más kontinensek csapatainak adnak ilyenfajta kedvezményt. Például ugye
1: hát
2: itt tudod bekerülni.
1: Igen. Hát most megmondom őszintén, hogy bárki ellen, amikor játszott, engem annyira nem vonzott az a mérkőzés, hogy akkor látom azt, hogy zöld foki szigetek, tehát hogy az már jobban vonz, amikor már egyenes kiesési szakasz van, és akkor játszottak a brazilok a japánokkal, vagy most a tegnapi mérkőzések, tehát hogy az már egy más szint. Szóval én egyébként, hogyha jól emlékszem, talán nem is néztem meg olyan mérkőzés, amikor tényleg így papíron egy nem olyan jegyzett csapat játszott valamelyik jobban, tehát annyira az engem nem érdekel.
2: Sokan vannak úgy, hogy most kezdődött el igazán a VB az egyenes kieséses szakaszsal, de hát még azért ide is bekerült egy-két olyan csapat, amely nagy meglepetést okozott, például lehetne említeni a Kongói Demokratikus Köztársaságot, vagy akár a Zöldfoki szigeteket is, amely ugye Argentína ellen játszik. Mit vársz a továbbiakban ettől a VB-től? Szerinted javulni fog-e a színvonal, vagy milyen mérkőzések lesznek a továbbiakban?
1: Hát most már azért jobb lesz, tehát izgalmasabbak lesznek a mérkőzések szerintem, bár itt is voltak azért izgalmas mérkőzések, ugye eddig is. Igazából én, ami miatt én nézem, Argentina is Messi, tehát nekem a Messi annyira zseniális játékosnak tartom, hogy én ilyet még nem láttam. A Maradona volt hasonló, meg a brazil Ronaldo, aki miatt tényleg az ember leült a tévére, és csodálta, amiket csináltak. És tényleg szerintem nagyon szerencsések vagyunk, hogy ebbe a korba élhetünk, hogy láthatjuk a Messit játszani a 6. világbajnokságon. És amilyen játékos, hogyha nem lesz sérülése, talán még egy óriási rekordot beállít, hogy 43 évesen mondjuk pályára lép mondjuk a 7. világbajnokságon, de már így is, hogy 6., tehát egy hihetetlen.
2: És gólkirályságra készül?
1: Tehát hihetetlen, tehát sorra rekordok, és még maga a játéka, tehát hogy hozzáér a labdához, hogy ez valami hihetetlen, úgyhogy nyilván én meg fogom nézni a következő mérkőzést, hogy amit tudok, megnézek, de azt várom, hogy Argentina jöjjön, hogy a argentinokat tudjam látni. A francia válogatott tele van sztárral, nagyon-nagyon jó focit játszanak, de annyira az nem érdekel, mint az argentin válogatott. Mert ott lehet látni azt a csapategységet, azt az óriási szenvedélyt a játékosokon, ahogy egymásért tudnak küzdeni. Nagyon nagy összetartás van ott a szakmai stáb és a játékosok között, szóval nekem ezek a dolgok azok fontosabbak, mint hogy egy másik csapatba tele sztára. Nyilván látványos, hogy az Olise mit csinál, és az Mbappé, meg én nem tudom, a francia válogatottban lehetne sorolni hátrafele, mert mindegyik egy sztárjátékos. De nekem Argentina lehet, hogy pont azért, hogy Messi miatt is, és hát nekem az első világbajnokság, amire emlékszem, az a 86-os volt, és ott Maradona volt a legnagyobb sztár, és a gyerekkoromban úrháltam az ágyon, amikor két játékos tetszett egyébként nagyon, a Maradona és a Platini, de akkor szerettem meg Argentinát. Szóval is ez megmarad, úgyhogy az argentinokat várom, és remélem, hogy valami hasonló lesz, mint tavaly. Hát jó lenne, hogyha meg tudnák védeni a világbajnoki címüket.
2: Már csak Messi miatt is, meg azért is, mert az előző VB döntő azért nagyon izgalmas VB döntőre sikeredett az argentinok és franciák között, és úgy tűnik, hogy most is erre a döntőre elég nagy esély van.
1: Igen, és pont most néztem egy ilyen visszajátszást az akkori döntőből, ami úgy tűnt, hogy egy sima mérkőzés lesz, nagyszerűen játszottak az argentinokat, aztán pillanatok alatt megváltozott az egész, kiegyenlítettek a franciák, és hát, hogy most ma Messiről beszélünk, hogy mindenki elismeri, hogy most már világbajnok, és hogy milyen teljesítményre képes, és igazából 15-20 másodpercen múlott ez az egész a franciákkal, úgyhogy hiszem 15-20 másodperc lett volna vége a mérkőzésnek, és egy óriási helyzetet kapus a szembe kihagyta.
2: Igen, a Kolumbáni vitte a kapura, és aztán pedig igen, a kapusba belerúgta.
1: Egy-egy ilyen szituáció dönti el, hogy például bizonyos szurkolók, akár a saját hazájába a Messinek, hogy milyen a játékos megítélése. Mert a Messinek mindig jó volt például a megítélése, de azért mindig csak-csak oda mondták neki, de hogy ő még nem világbajnok. És amióta világbajnok lett, úgy érzem, hogy most emelték föl arra a szintre, ahol a Maradona volt az argentinok szemébe. Sőt, most már ezáltal talán nagyobbra is, hogy ő is elmondhatja, hogy világbajnok, és hát nem úgy lett világbajnok, hogy két meccsen pályára lépett, hanem ő húzta a csapatot, vitte a hátán a csapatot, tehát óriási szerepe volt, tehát egy vezére volt annak a csapatnak, és most is az.
0: Walter Roberttel Cseri és Bendegúz beszélgetett. Ahogy arról élő közvetítésünkben is beszámoltunk, Norvégia 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot, és bejutott a legjobb 16 közé, ahol Brazília lesz az ellenfele. A találkozó után aztán előkerült a szokásos dob, Ødegaard elkezdte ütni, és a norvégok elkezdtek evezni. Nagyjából így. Hallgassuk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 2:43. Még az is lehet, hogy Magyarországról vonul vissza Hanga Ádám. A spanyol Juventus Badalonától távozó kosárlabdázó még nem tudja, hol folytatja pályafutását, de ahogy elmondta, most várakozó állásponton van, és teljesen kizárja a kosárlabdát. A 37 éves Hanga Ádám az M1-nek nyilatkozott, a riporter Csanádi Kristóf.
4: Ádám, múlt héten vált ugye hivatalosan, hogy távozol a Badalonától, érzelmes posztban búcsúztál, meg azért a szurkolók reakciója is sokat mondó volt. Hogyan élted meg az előző napokat?
5: Hát jobban, mint ahogy megéltem az utolsó mérkőzést. Az utolsó mérkőzés, amikor vége lett, akkor azért meg kell valljam, azért elérzékenyültem. Nyilván összegyűlemlett bennem nagyon sok érzés. Azért az utolsó két hét az nagyon érzelmes volt, mert nem lehetett tudni, melyik az utolsó mérkőzés. Ugye a Baszkóni ellen, ugye, amikor ugye a két győzelmig ment ugye a párharc, akkor is a második mérkőzésen, ugye elsőt kikaptuk ott Baszkóni, a második mérkőzésen Madrid hozzám Ricky Rubio mondta, nem tudom, hogy az utolsó mérkőzésünket, de hogy nagyon nagy élmény volt vele játszani, és ott már érzékenyültem még a mérkőzés előtt, de aztán ugye nyertünk, sőt tovább is jutottunk, ugye, és akkor minden egyes mérkőzés az egy ilyen kicsit ilyen tényleg emocionális ilyen hullámvasút volt fölle, mert nyilván minél tovább szerettem volna jutni, de aztán végül eljött ugye a pillanat az utolsó mérkőzésnek, amikor ugye lecserélt az edző, akkor tényleg óriási élmény volt, hogy felállva tapsoltak meg ott a Badalonában. Nyilván nagyjából azért már tudta mindenki, hogy nem fogok maradni. Volt egy pár interjúm a szezon során. Ugye úgy alakult az egész helyzetem a Badalonában, hogy én szóltam nekik még azt hiszem december környékén, hogyha szeretnék esetleg velem folytatni a munkát, akkor most lenne egy olyan intervallum, amikor le tudunk ülni, és át tudjuk beszélni esetleg a közös munkát a jövőben. Ha nem, akkor sajnos nekem el kell kezdenem ugye olyan döntéseket hoznom, amik lehet, hogy már visszafordíthatatlanak lesznek, és nem fogok tudni akkor már semmilyen választ adni, vagy legalábbis pozitív választ adni feléjük. És sajnos ez így is történt, az ajánlat elég későn érkezett már meg az ő részükről, és ekkor már ugye meghoztuk a döntést azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk hazajönni, és ugye a gyerekeket beirattuk az iskolába itt Magyarországon, valami nyilván a költözésre készültünk már föl, úgyhogy nyilván ez most már csak egy ilyen formalitás volt, ez a pár nappal ezelőtti úgymond hivatalos elköszönés a Badalonától, ott már ugye tudták mindenki, de hát így is fantasztikus két év volt, és tényleg ahogy te is mondtad, mind a szurkolók által, mind pedig ugye a csapat által tényleg olyan pozitív üzeneteket kaptam, amik hát talán mindennél fontosabbak az összes kupánál, az összes szép mérkőzésért, szép pillanatért, ezek azok a pillanatok, amiért azt gondolom, az ember tényleg azért játszik, és ezt azért jó volt átélni.
4: Maradjunk egy picit ennél a Valencia elleni meccsnél. Én azért a pályafutásod eleje óta követem a karrieredet, és hát azon gondolkodtam, hogy nem nagyon emlékeztem olyan pillanatra, olyan momentumra, amikor te így elérzékenyültél volna a pályán. Mi volt ennek az oka, vagy miért volt ennyire különös ez a badalonai kaland?
5: Nem volt. Hát talán egyetlen egy volt még, ugye a 2023-as Euroliga döntő, az volt az egyetlen olyan, amikor még sikerült sírnom a pályán, vagy legalábbis ennyire érzékenyülnöm, de ugye az is egy másféle másfél érzések gyülemlettek akkor bennem. Ahogy mondtam, szerintem ez a két hét így összegyülemlett bennem. Nagyon sok, a szezon elején nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt nekem. Nagyon nehezen indult el a szezon. Mentálisan nekem nagyon nehéz volt, nem is ment annyira jól a játék. Nyilván már úgy mentem bele a szezonnak, hogy akár lehet ez is. Most már azért elmúlt két-három év, majdnem minden szezonnak úgy mennek az ember, hogy akár lehet az utolsó is. Ennek is úgy mentem neki, de valahogy ez egy picit más volt. Pikantériájában más dolgokat éreztem. És ez nehéz volt feldolgoznom, ez is nagyon érdekes, mert sok emberrel beszélgettem, és mondták, hogy hát jó, hát a tapasztalt játékos, igen, tapasztalt az ember, csak az ember egyszer vonul vissza, vagy egyszer van az, hogy az utolsó mérkőzés, és azt ugye nekem is át kell élnem. Úgyhogy a szezon elején kicsit nehéz volt, aztán utána, amikor rendbe raktam a fejemet, és elfogadtam, hogy tényleg ez lehetséges, hogy az utolsó szezon külföldön, vagy legalábbis egy ebben a formában, akkor onnantól ez sokkal jobb lett a teljesítményem, és tényleg a szezon második felében azért már nagyon jó teljesítményt tudtam nyújtani. És ez egy kicsit olyan minden, tehát azért nyilván az emberben ott van az, hogy azért ez egy nagyon hosszú út volt, nagyon-nagyon sok olyan negatív és pozitív élménnyel együtt, ami így összejött, és hát nyilván benne van az, hogy tényleg ez lehet, hogy az utolsó mérkőzésem volt külföldön, ami az, hogy azért 2010-ben mentünk ki, ha jól emlékszem, még Márézába, azért ez egy nagyon durva 16 év volt, nagyon-nagyon intenzív, nagyon sok élménnyel, nagyon sok dologgal, és hogyha ez az volt az utolsó, akkor ennek azért egy nagyon szép lezárása volt. Nem tudjuk, hogy ez volt az utolsó, de ha esetleg ez volt az utolsó, akkor ez egy nagyon szép lezárása volt neki.
4: Hogyan esett az egyébként, ahogyan téged kezelt a spanyol sajtó azután, hogy kiderült, hogy távozol Badalonából? Mert azért a világ egyik legerősebb bajnokságáról beszélünk, és te külföldiként töltöttél ott, hát 15-16 évet nagyjából. Azért ezek a reakciók szerintem önmagukért beszélnek.
5: Így van, nagyon jól esik. Pont amit mondtam, hogy ez talán még minden egyes kupánál és egyéni elismerésnél és csapat elismerésnél talán többet számít, mert mondjuk 10-15 év távlatában lehet, hogy talán valaki arra emlékezni fog, hogy megnyertem az Euroligát, de most hány spanyol bajnokságot nyertem, vagy hány kupát, vagy hány szuperkupát, nem valószínű, hogy fognak emlékezni. Viszont arra, hogy milyen ember voltam, hogy hogyan néznek rám, és hogyan tisztelnek a csapattársaim, a nézők, a szurkolók, a sajtó Spanyolországban, ez mindenféleképpen egy óriási elismerés. Nyilván ebben van is munka, és nem is, ebben a formában nem is igaz, hogy munka van benne, mert igazából mindig magamat adtam, és mindig magamat próbáltam, és tényleg talán ezért is van az, hogy mindenki, amikor elköszönök, akkor ennyire kedvelne soha, mind a sajtóval is, és mindenkivel, amikor kommunikálok, akkor mindenkit megpróbálok tényleg egy kalap alá venni, és mindenkinek ugyanúgy megadom a tiszteletet, legyen az a szertáros a csapatnál, vagy a GM, vagy az elnök, mindenkivel ugyanúgy beszélek, és én azt gondolom, hogy ez, amit visszakapok igazából, ez a tisztelet, ez a szeretet, amit én megpróbálok mindig kifele sugározni, az, amit én visszakapok. És ez nyilván nagyon jól esik, meg hát ahogy mondtam is, ez egy óriási dolog, bárhogy is legyen ennek a folytatása.
4: Az öltözőben való szerepedről beszéljünk kérlek, amit a Badalonánál töltöttél be, mert azért ez szerintem én kívülállóként úgy láttam, de majd megcáfolsz, hogy megerősítesz, hogy azért merőben más volt, mint korábban a pályafutásod során bárhol. Ott voltál te rutinos rókaként, ott volt Ricky Rubio, ott volt Ante Tomic. Milyen volt egyrészt velük?
5: Meg... Jó volt. Volt egy közös csetünk, az volt a csapat cset neve, vagy Old Guys, ez volt a Old Guys Penya, ez volt a csapat neve, és akkor így hónapra azért megpróbáltunk mindig összehozni egy ilyen találkozót, ahol azért átbeszéljük a csapatnak a dolgait, de leginkább, ami főleg a Rikinek az érkezésével ugye azért előtérbe helyeződött, ő azért nagyon-nagyon szívén viseli ugye azért a Badalonának a sorsát, nyilván ugye onnan jött, és az egész klub azért neki nagyon közel áll a szívéhez, és egy változáson megy keresztül indult el ebben az évben azért a klub, mert óriási potenciál van a klubban. Nyilván ez egy elképesztően történelmi klubról beszélünk, aki még annó Euroligákat nyert, de ugye azt a fényét talán az elmúlt 20-30 évben azért ezt elvesztette, és ezt most szépen lassan szerintem elkezdtük szépen fölépíteni. Tényleg idén azért elképesztő az, hogy az embereket is visszahoztuk újra a csarnokba. Az illúzió, ami volt ebben az évben, az kicsit más volt, mint az elmúlt években. Nyilván ez a Rikinek is köszönhető, azért egy ekkora sztár ugye visszajön az NBA-ből, és itt folytatja velünk a játékot, azért ez egy óriási dolog volt. De de megpróbáltuk azért ezt is így valamilyen szinten elindítani, és hát nyilván ugye ez is egy olyan feladat volt, ami új volt számomra, az, hogy ugye a fiatalokkal hogyan kell kommunikálni, hogyan tudjuk őket segíteni, hogyan tudjuk őket úgy motiválni, hogy közben azért nyilván néha kicsit erősebben rájuk szólni, de ne úgy, hogy azért nagyon a lelkükbe tapossunk, mert nyilván más generációkat élünk meg, hozzám még máshogy szóltak annó, most azért már nem biztos, hogy ugyanazt a hangnemet meg lehet csinálni, mint ugye mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, de egy óriási élmény volt ez is, és tök jó volt, hogy valamilyen szinten részre se tudtam lenni ennek a badalonai történelmnek, ami szerintem most egy nagyon jó irányba kezdett el indulni, és nagyon remélem az, hogy tovább tudják majd folytatni ezt az építkezést, és egy pár éven belül azt gondolom, hogy ott lehet újra tényleg a kosabb elitében ez a csapat.
3: Hanga Ádámmal Csanádi Kristóf beszélgetett. 4 perc múlva 10 óra. Ma június 30-a van, ami azt jelenti, hogy bő 2 óra múlva véget ér az esztendő 6. hónapja. Ebből gyors matematikai számolás után kiderül, hogy túl vagyunk 2026 első felén. Ez tökéletes alkalom arra, hogy visszatekintsünk az év eddigi sikereire, kudarcaira. Ebben Regős László Pál összeállítása lesz segítségünkre.

0: Ennek ellenére mégis éremesélyesként utazott a szerb fővárosba a Varga Zsolt vezette csapat. Egyértelmű aranyeséről azért nem lehetett beszélni, mert hazai medencében a szerbek szinte verhetetlenek. Ez sajnos januárban is bebizonyosodott. A csoportkörben a franciák, a montenegróiak és a máltaiak legyőzésével kezdett a magyar válogatott, majd a középdöntő első meccsén a hollandokat is legyőzték a mieink. Két mérkőzés volt hátra, a házigazda szerbek és a VB címvédő spanyolok ellen kellett kivívni a legjobb négy bejutást. Szerbia ellen óriási küzdelemben és némi bírói ellenszélben egy góllal maradt alul a magyar csapat, így a spanyol meccsre maradt a döntés. A tavalyi VB döntő két csapatából csak az egyik juthatott be a legjobb négybe. 11-11 után jöttek az ötméteresek, Fogás Huma pedig kettőt is védett, visszavágtak a fiúk az elveszített szingapúri VB döntőért. Az elődöntőben a görögöket is legyőzte a magyar csapat, jöhetett a szerbek elleni finálé. Itt viszont nem sikerült a visszavágás, a szerbek 10 hétre nyertek, Magyarország a tavalyi VB után az idei EB-n is ezüstérmes lett. Varga Zsolt szövetségi kapitány az Európa-bajnokság után a Nemzeti Sportrádióban Palok Balázs vendége volt.
1: A nagy ősi rivális otthonában. Azért ezt akkor is tudtad, amikor mentetek, hogy itt azért, hát finoman szólva, nem minket fognak támogatni.
2: Ebben 100%-ig biztos voltam, pláne akkor, amikor megláttam magát az arénát, hogy mekkora, és úgy összességében végig gondoltam, hiszen lehetett látni azt is, hogy azért a csoportmérkőzéseken, az összes többi csapatnak a mérkőzésén, hát azért ebben a hatalmas nagy arénában, azért még hogyha 2800 kötőjel 1000-1500 ember, az is szinte csak lézengetett abban a hatalmas teremben, arénában, és azért úgy gondoltam, hogy nyilván itt azért meg lesz az a nyomás, meg fogják kapni azt a segítséget, azt a hazai pálya segítségét, ami hát ilyenkor talán nem mondanám azt feltétlenül minden, tehát én idézőjelbe de jár, vagy hogy ilyenkor elképzel az ember, tehát ebben nekem is volt egyfajta elképzelésem, hogy ez így lesz.
1: Persze, ha a magyar válogatott kimegy bármelyik világeseményre vízilabdában, akkor az alapvető elvárás, hogy minimum a négybe legyen, döntőt játszon, vagy nyerjen, mert egy ötödik helynél már azt mondják, hogy kudarc. Erre is fölkészültetek?
2: Nehéz előre felkészülni arra, hogy kudarc élmény, mert arra így szerintem inkább csak azzal tud készülni egy csapat, hogy nagyon erős kohézió van. Nagyon erős kohéziót épít ki az ember, egy biztonságos környezetet, amikor tudjuk azt, hogy van egy utunk, amin elindultunk, és ezt az utat végigjárjuk, akkor is, hogyha vannak göröngyök, zökkenők, mélypontok, kudarcok. De ehhez azt gondolom, hogy nagyon, ezzel csak úgy lehet felkészülni ezekre az eseményekre, hogyha egy nagyon erős belső csapatkohézió van, mert az bírja ki ezeket az ilyen típusú kudarcokat, amiből tovább tud építkezni, hiszen azért a világ, illetve amikor halljuk ezeket az általános mondásokat, hogy a siker az tulajdonképpen az előtte lévő kudarcoknak a következő lépése, nem? Tehát, hogy a hányszor volt előtt a kudarc, még eljutottunk odáig, hogy sikerül valami. És ezekben nyilván vannak igazságok. Tehát, hogy a kudarcok nélkül nincsenek sikerek. Tehát ez tényleg az éremnek a két oldala. Én mindig azt mondom, hogy a kudarc élmények, bármennyire is nem szeretjük, vagy nem kívánjuk őket magunknak, de a kudarc élményeknek a mélyén, amikor ott vagyunk benne és ülünk abban a gödörben, ott találjuk meg a legfontosabb gyémántokat, ha ténylegesen dolgozunk tovább, és nem veszítjük el a hitünket, mert nyilván lehet azért olyan csapás is. De hogyha megmarad ez, akkor mindig ott találjuk meg a legfontosabb gyémántokat, a legfontosabb megoldásokat a következő időszakra.
1: Nekem felsejlik egy kép az EB-n, amikor volt ugye az év legjobb jajnak a díját adója, akkor ugye a vízilabda válogatott tagjai is megjelentek fönt a kivetítőn, és akkor Fogás Oma mondta, jól emlékszem rá azt, hogy nem beszél már sokat, mert már biztos éhes, vámos Marci, és hogy ne kellene sokat várni, hogy ő is elmondja a beszédét. Tehát azért ez azt bizonyítja, hogy nagyon jól együtt van ez a társaság.
2: Igen, jó hangulat, abszolút jó hangulat a jellemző, és azt gondolom egy fontos célnak is. Egyébként ott is együtt volt a csapat, együtt néztük végig, csak nyilván akik érintettek voltak, hogy ezen akkor ők küldtek oda előre, mert úgy gondolom, és ez egy közös ilyen csapat élmény is volt, hogy együtt tudjunk ünnepelni abban a pillanatban is azok, akiket éppen megválasztottak az év csapatának.
0: Amint véget ért a férfiak tornája, kezdődött a nőké. Funchalban, Portugáliában ugrottak medencébe a tavaly szintén VB ezüstöt szerző magyar lányok. A csoportkört hasonlóan sikeresen vették, mint a fiúk. Románia és Portugália mellett a spanyol csapatot is maga mögé utasította a magyar válogatott. A középdöntőben Hollandiától egy gólos vereség, Izrael ellen magabiztos győzelem következett, ez pedig elődöntőbe jutást jelentett. A VB címvédő Görögország ellen

0: 8-8-as döntetlennel ért véget a 4x8 perc, jöhettek az 5 méteresek. Három kör után 3-2-re vezettek a görögök. Az EB újonc a meccsen egy másodpercet sem védő Golopenca Szonya ekkor viszont 2-5-öst is védett. Szilágyi és Tiba belőtte a magáét, a női válogatott is bejutott a döntőbe. Ott ismét Hollandia jött szembe. 10-10 után viszont ezúttal nem sikerült jól az 5 méteres párbaj. A tavalyi dupla VB ezüst után idén dupla EB ezüst. Férfi és női válogatottunk is második lett az Európa-bajnokságon. Cseh Sándor szövetségi kapitány Szabó Szilviával beszélgetett a kontinens tornáról.
1: Összességében mindenhol nagyon jó volt a médiából a visszajelzés felénk, tehát tényleg nagyon korrekt kérdések, tényleg látszott, hogy őszinték a gratulációk. Én mondjuk személy szerint nyilván kevesebbet szoktam foglalkozni a médiával, de ugyanakkor meg napi kapcsolatban vagyok azért egy-egy újságíróval, és hát igen, és azt gondolom, hogy jó. Nyilván ez a kérdés ez mindig felmerült, hogy most akkor ez egy elvesztett ezüst, vagy megnyert ezüst, vagy elvesztett arany, igen. De alapvetően nagyon-nagyon kellemes, és nagyon-nagyon jók voltak a kérdések. Nekem egyébként egy picit már kellemetlen volt a sajtótájékoztató, mert de azt gondolom, hogy az edző az úgy hozzá van szokva ahhoz, hogy azért őt nem nagyon, vagy nem kell, hogy dicsérjék, ne inkább így fogalmazok, és a játékosoktól azért volt egy-két kellemes kritika, ami alapvetően jól esik az embernek, de bevallom őszintén, hogy engem mindig egy picikét úgy kellemetlen helyzetbe hoz, ha egy játékos dicséri az edzőt, úgyhogy ilyen értelemben nagyon jó érzés volt, de már örültem, hogy vége lett.
2: Az lehet, hogy akkor majd erről is talán beszélünk, hogy a férfi játékosok és a női játékosok között mi a különbség. Talán a lányok hamarabb kimondják, jobban lelkíznek, nem? A véleményüket lehet, hogy még ez hozzá kell szoknod, vagy ezt így meg kell
1: hát szoknod. Lehet ez is, de előfordul ez férfiaknál, és én inkább ezt azért mondom, mert ez nem biztos, hogy a legjobb tulajdonságom, de hogy nagyon hamar át tudok lépni a következő fázisba. Tehát tulajdonképpen nagyon örültem sok mindennek, leginkább az útnak, az eltöltött napoknak, annak, hogy olyan, ahogy hozzáálltak a játékosok, ahogy meccseket játszottunk, amilyen színvonalon tudtunk játszani, és nem azt mondom, hogy mindegy, mert nem mindegy, hogy arany vagy ezüst, de alapvetően az életem vagy az életünk nem változott volna meg, ha most nem egy ezüst, hanem egy arany lógna a nyakunkba, elnézést. Viszont már másnaptól és most a mai nap meg már pláne egész egyszerűen csak a feladatokat nézem, gondolkodok, hogy mit lehetne, hogy lehetne, sőt, milyen kritikát fogalmazok meg egy-egy játékos felé, és nyilván ilyenkor azért olyan furcsa ez, hogy most akkor megdicsérik, vagy jó szavakat mondanak. Persze, összességében ez egy nagyon jó dolog, de igazából én már hozzászoktam ahhoz, hogy inkább ne dicsérjenek.
2: Majd az olimpiai győzelem után
1: hát,
2: legyen így. És egyébként az Európa-bajnokság óta eltelt időben, te elemeztél mérkőzéseket, visszanéztél jeleneteket, agyaltál, értékeltél, vagy hogy telt ez a pár nap?
1: Nem, vissza nem néztem. Egészen a döntőig, ugye nyilván minden mérkőzést visszanézünk, elemzünk, de ilyenkor már utána nem szoktam. Leginkább, mikor a legközelebbi válogatott összetartás lesz, addigra kezdek el felkészülni. Teljesen más dolgokat dolgoztam. Elkezdtem a tavaszi programot összerakni, elkezdtem összeírni a játékosoknak, kiben, mibe kell fejlődni. Tehát nagyon sokat dolgoztam, mert ilyenkor ilyen nagyon hiperaktív az ember agya, nagyon sok érzés van benne, nagyon sok ilyen friss élmény, és ezeket nagyon szeretem ilyenkor kihasználni, ilyenkor a legélesebb az ember, hogy a jövőt elkezdje megtervezni.

Februárban Milánóra és Cortinára figyelt a világ, mégpedig a 25. téli olimpiai játékokra. Magyar szempontból nem volt komoly esély sikerekre, főleg miután a rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra is megsérült. Legsikeresebb téli sportágunkból a legjobb helyezést így az 5000 méteres férfi váltó érte el. Major Dominik, Mumonjun, Nógrádi Bence és Tibor Dániel a 8. helyen végzett. A legjobb eredményt műkorcsolyában érték el a magyar sportolók. A Pavlova Maria Sviatchenko-Alexei páros 4. lett, nem sokkal lemaradva a dobogóról. Márciusban fedett pályás atlétikai világbajnokságot rendeztek a lengyelországi Torunban. Elsősorban Molnár Attilára irányult a figyelem, mert a 24 éves atléta az év elején Európa csúcsot futott fedett pályán 400 méteren. A toruni VB-n is döntőbe jutott, ezúttal viszont elmaradt a bravúr. Molnár Attila 6. helyen végzett, ahogy 4x400-as férfi váltónk is. Pozitív meglepetés volt a több próbázó Szűcs Szabina szereplése. A honvéd sportolója 5. helyen végzett 5 próbában. Az augusztusi Birminghami Európa-bajnokságra viszont bizakodva készülhet több magyar atléta is. Molnár Attila akkorra tervezi a csúcsformát, Kozák Luca magyar csúcsot futott 100 gáton májusban, Halász Bence pedig versenyről versenyre 80 méteren túl dobja a kalapácsot. Hogy ez mire lesz elég Birminghamben, az augusztusban kiderül.

0: Áprilisban újabb Európa-bajnokságok következtek. Ezúttal küzdősportokban, előbb a judó, majd a birkózó EB-n szurkolhattunk a magyar indulóknak. A tatamin a 70 kilósok között címvédő Özbas Szofi volt a legnagyobb reménységünk. A honvéd judokája szépen végig is ment az ágán. Legyőzte többek között a tavalyi EB-döntős ellenfelét, a görög Telcidut is. A döntőben a francia Oskon pedig nem sokáig bírta. Özbas Szofi 51 másodperc után leszorította ellenfelét, folytást kezdeményezett, a francia pedig lekopogta. Kevesebb, mint egy perc alatt megnyerte második EB aranyát is a magyar versenyző. Özbas Szofi Szabó Szilviának nyilatkozott.
1: Abszolút nem számítottam rá, de azért azt hozzá kell tenni, hogy én nagyon sok mindenen szoktam agyalni, és nagyon sok mindenen szoktam gondolkozni, de azt már megtanultam, hogy előre ezekben a téthelyzetekben nem szabad elképzelni, hogy most konkrétan ez hogyan is fog alakulni. Én nagyon boldog voltam, hogy az 51 másodperc alatt lement, de meg kellett adnom saját magamnak és a lehetőségnek is ezt a tiszta lapot, hogy leválasszam azt, ami történt, mert előzetesen én már ettől a lánytól egyszer kikaptam egy tavalyi GP-n Kínában, és kicsin múlt az a mérkőzés is, de nagy hatással volt rám, és ugyanúgy, ahogy egyébként egy pozitív történés, mondjuk akár gondolok arra, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, azt is magam mögött kellett hagynom, de ugyanúgy ezt a vereséget is magam mögött kellett hagynom, és talán ez az egyik legnehezebb része a sikernek szerintem, meg mondjuk ennek a versenynek is, hogy leválasszam azt, ami történt velem, meg leválasszam azt, ami esetlegesen történni fog velem, és arra a pillanatra koncentráljak, meg ott legyek, úgyhogy igazából ezt mondanám így ennek a döntőnek a sikerének is, meg úgy a versenynek a sikerének.
2: Ugye a francia Oskorn ellen játszottál, amit említettél, hogy egyszer már kikaptál tőle. Ilyenkor van időd videózni, vagy a fejedben ezt már lejátszottad, hogy mik azok a hibák, amit nem szabad elkövetni, amit korábban ellene elkövettél?
1: Igen, azért ezekkel a lányokkal már ugye így a top 10, top 20-as versenyzői körben már tényleg olyan szinten ismerjük egymást, hogy nem csak versenyeken találkozunk, hanem a köztük lévő edzőtáborokban is, tehát azért már nagyon sokszor mentünk együtt. Ő is ismer engem, én is ismerem őt. Tényleg nem volt ez benne a pakliban, hogy én most földön fogok nyerni, de tényleg hihetetlen, hogy milyen gyorsan lehet ott változtatni egy mérkőzés kimenetelén, akár hogy lekerülünk földharc helyzetbe, és én, hogy ezt ki tudtam használni. Azért egy pillanatra megijedtem, mert ugye visszanézték ezt az átfordítást, és amiatt nézték vissza, mert a gerincét, hogyha feszítettem volna, akkor ez egy veszélyes technika lett volna, és ugye akkor szabálytalan lett volna, és akkor másképp alakul ez a mérkőzés, viszont mivel én az átfordítást szabályosan csináltam, és utána ő maga vette ki ugye kiszabadulásképpen a kezét, és már csak ugye a nyakánál tudtam rögzíteni, tehát tulajdonképpen ezt a helyzetet ő csinálta, ezért azért maga a technika, amit én kikaptam, én ipont, és így tudtam győzni.
2: Csernovicki Évi volt itt, egy hétig társ műsorvezető a Nemzeti Sportrádióban, ugye ő is megvédte címét már, két EB címe volt egymás után. Hogyha ezt így összehasonlítod, az első, amikor még esetleg váratlanul jön egy ilyen EB győzelem, és nem készülnek rád, vagy most, amikor téged tartanak ugye címvédőként esélyesnek, és esetleg fokozottan figyelnek rád?
1: Én nekem nem lehet ezt a kettőt összehasonlítani, szóval mind a kettőnek megvannak a hatalmas nagy küzdelmei és az árai, minden egyes versenynek, minden egyes meccsnek. Ott emlékszem, hogy más dolgokkal küzdöttem, más nehézségeim voltak, itt is más dolgok vettek körül, de azért úgy mindig feladom magamnak a leckét, tehát úgy nincsen két ugyanolyan verseny, minden verseny nagyon-nagyon más, tényleg nincsen rá recept, és hogyha én nem alkalmazkodok, hogyha valamit erőltetni szeretnék, ami már bevált, egy következő versenykor is, akkor az nem biztos, hogy sikerülni fog, úgyhogy ez az alkalmazkodás, ez a legnehezebb benne, de tényleg nem tudnám ezt megmondani, hogy melyik volt így a nehezebb, az biztos, hogy először Európa bajnoknak lenni egy hatalmas nagy eufória volt, és azt a mai napig őrzöm magamban.
2: Amikor reggel felébredtél, akkor úgy jó érzések voltak benned, jó formában érezted magad?
1: Jó érzésem volt, de mindig ezt nevetjük mondjuk az edzőmmel is, hogy a judóban ez abszolút nem jelent semmit, szóval már volt arra is példa, hogy egy nagyon jó bemelegítés után sajnos egy verseny nagyon rosszul sikerült, de hogy tényleg egy katasztrofális mozgás után jól alakult egy verseny, szóval ez a jó meg a nehéz is ebben, hogy tényleg nincsen rá recept és nem lehet tudni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ott az a pillanat számít, és hogy én ott azzal a pillanattal mit kezdek, és enyém a lehetőség, hogy éljek ezzel a pillanattal.
0: A Tbilisi judó EB után kezdődött Tiranában a birkózók kontinens viadala. 6 magyar érem jött össze, 3 ezüst és 3 bronz. Kötött fogásban Szőke Alex és Vitek Dáriusz lett második, Lévai Zoltán és Fritz Róbert harmadik, míg szabad fogásban Bajcejev Vladislav ezüst, Muszukajev Iszmaje pedig bronzérmes. A Magyar Birkózók Szövetsége részéről a szakmai igazgató Bácsi Péter értékelte az eseményeket.
3: Ami nem változott, az a munka. Folyamatosan dolgoztak a fiúk és a lányok, és én azt gondolom, ennek azért meg is van az eredménye. Nyilván van bennem is egy kis hiányérzet, hiszen azt gondoltam, hogy azért egy aranyérmet fogunk tudni szerezni, bár azért az mindig nagyon képlékeny. Láttuk, hogy azért a döntőben milyen apró dolgokon múlik, illetve a helyosztókon is. Tehát összességében azt gondolom, az, hogy 6 érmet szereztünk, az mindenképpen nagyszerű teljesítmény. Pici hiányérzet, hogy a női szakág nem tudott most érmet szerezni, illetve az, hogy elmaradt ez az aranyérem, de azt nézzük, hogy 17 versenyzőből 10 is tudtak éremért birkozni. Én azt gondolom, az mindenképp egy pozitívum a jövőre való tekintettel. És hát, ami a jövőben se fog változni, az, hogy keményen kell dolgozni, még keményebben, hiszen jövőre már az olimpiai kvalifikáció elindul az év elején, és a jövő évi Európa-bajnokság, az pedig már kvalifikációs verseny lesz. Úgyhogy ez mindenképp azt gondolom, hogy egy pozitívum, hogy ennyire tudtak ott lenni, és a jövőben akár ezek komoly értékes pontokat jelenthetnek az olimpiai kvalifikáció szempontjából.

0: március közepén az országutakra lehetett figyelni itthon. A Tour d'Hongrie idén Dél-Magyarországon karikázott végig. A magyar országúti kerékpáros körversenyt összetettben Jakob Söderqvist nyerte. A legjobb sprinter a belga Tim Merlier lett. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a 2020 után visszatérő Walter Attila szerezte meg, míg a hegyi pontversenyt Vetter Erik nyerte. A piros trikós Vetter Kreisz Bálintnak nyilatkozott.
1: Ez tényleg gyönyörű végkimenetel, tényleg párszor nagyon mélyre kerültem, őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis híján nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény, ez két nap is megtörtént, tényleg nehéz volt ebből újra felállni, de tényleg szerettük volna ezt pozitívan, és egy kiemelkedő teljesítménnyel, meg eredménnyel zárni ezt a Tour d'Hongriet a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meg lett a piros trikó. És most már a tavalyi fehér mellett van egy pirosunk, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, és úgy voltam vele, hogy nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
2: Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
1: Hát magasra, nagyon magasra. Meg tényleg az, hogy így miket megjártunk így a csapattal, meg én is így személy szerint ez az öt nap során, hogy tényleg mindig így pont széthullott minden, hogy összejöjjön egy szakasz siker, összejöjjön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén így ilyen mélyről ennyire így fel tudtam, meg fel tudtunk állni. Maga ez a történet miatt így tényleg így visszagondolva, ez magas helyen fog szerepelni mindig.
0: Május végén pedig a futballvilág figyelt Magyarországra, egészen pontosan a Puskás arénára. Itt rendezték meg ugyanis a Bajnokok Ligája döntőjét, a Paris Saint-Germain és az Arsenal összecsapását. A londoniak a hatodik percben Havertz góljával szerezték meg a vezetést, a PSG Dembele 11-esével egyenlített a második félidő derekán. A hosszabbítás nem hozott gólt, a 11-es párbajban pedig a párizsiaktól csak Mendes, míg az Arsenalból Eze és Gabriel is hibázott. A Paris Saint-Germain megvédte címét a Bajnokok Ligájában.

0: A BL döntők sorozata júniusban folytatódott, szintén Budapesten, a női kézilabda 4-es döntővel. A Győr 31-30-ra legyőzte a Brest csapatát az elődöntőben, majd a fináléban egy másik francia együttes, a Metz jött szembe. A franciák Vámos Petra és Albek Anna kiváló játékának is köszönhetően 31-29-re nyertek, így bár két magyar játékos is BL győztes lett, a Győrnek az ezüstérem jutott. Néhány nappal ezután Máltán a vízilabdázók játszottak 4-es döntőt, férfiak és nők egyaránt. Mindkét nemnél a Ferencváros volt érdekelt magyar szempontból. Az FTC női csapata az elődöntőben legyőzte a címvédő San Andreu együttesét, a döntőben viszont, bár Gurisatti Gréta egymaga 7 gólt is szerzett, döntetlen után 5 méteresekkel az Olimpiakosz diadalmaskodott. Egy győzelem és egy vereség jutott a férfi csapatnak is, igaz fordított sorrendben. Az elődöntőt a Barcelona nyerte a Ferencváros ellen, amely a bronzéremért éppen az Olimpiakoszt győzte le 16-13-ra. A végső győztes a Barcelona lett, soraiban Végvári Vincével és Burján Gergellyel. Ekkor már zajlotta a portugáliai kajakkenu EB, melynek éremtáblázatát Magyarország nyerte. 4 arany, 5 ezüst és 5 bronzérmet szereztek a magyar sportolók. Első lett a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Csorba Zsófia, a kajak négyesek 500 méteres versenyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású hajó, míg K1 1000 és 5000 méteren is diadalmaskodott Kőhalmi Emese. A 24 éves kajakos Jó Andrásnak nyilatkozott a Nemzeti Sportrádióban.
1: 2-1-es számban sikerült ugye EB-t nyernem, hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt is egy kis időm megünnepelni. Most egy hetet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Leszolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
2: Ugye a legnagyobb sikereidet K1 1000 és K1 5000 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szám. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
1: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, mert egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000 meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Te vagy sikerült a 4-esbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a 4-es az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
2: Ugye az Európa bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmester milyen szerepet szán neked?
1: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni. Azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
0: Alig húzták partra hajóikat a kajakosok Portugáliában, vívóink pástra léptek Tallinnban, szintén Európa-bajnokságon. 1 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel az éremtáblázat 3. helyén zárt a magyar csapat. Muhari Eszter párbajtőr egyéniben lett 3., a csapattal 2., míg Szatmári András kard egyéniben szerzett bronzérmet, Szilágyi Áronnal, Rab Krisztiánnal és Dallos Benedekkel kiegészülve csapatban pedig 1. lett a magyar együttes. Rab Krisztián Keszi Dórának nyilatkozott a győztes döntő után.
3: Mondhatjuk, hogy nagyon erős formában kezdtük a napot, aztán azért jöttek a nehézségek, küzdelmek, az olaszokkal vívtunk a döntőért, meg hát előtte a spanyolokkal a 4-be jutásért, és voltak nehéz pillanatok, talán mindegyik asszóban volt olyan, hogy hátrányba vívtunk, és az ellenfél vezetett, de nagyon jól felhoztuk, nagyon jól támogattuk egymást, hogyha valakinek nem annyira ment, akkor a másik kettő húzta az asszót, és hát így végül két sima sima győzelmet sikerült aratni a spanyolok és az olaszok ellen is, és hát az olaszok ellen azért ez presztízs kérdés is, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy ezt ismét megnyerjük. A döntőbe pedig hát a románokkal nagyon nagy csatát küzdöttünk, nekem meg se fordult a fejemből, hogy kikapunk, szintén úgy írtam végig, hogy valahogy a végén ezt meg fogjuk nyerni, és hát végig hátrányba vívtuk végig az asszot, és az utolsó 3-5-ösbe sikerült egy olyat fordítanunk, amit tényleg extra volt, és még fel se fogom, hogy megvan zsinórba a harmadik cím.
4: Azért végig hátrányban voltatok, ezek szerint azért csak megleptek titeket valahogy, mit tud ez a román válogatott?
3: Igen, azért sokat vívtunk már velük Európa bajnoki döntőt, vívtunk már velük világbajnoki elődöntőt, múltkor Padovában a világkupán vívtunk velük bronzmeccset, elég sokat vívtunk már velük, és hát mindig megvertük őket. Biztos, hogy nagyon készültek ránk, és próbáltak valami újat húzni a tarsolyból. Szerintem ezt nagyon jól leragadtuk, és végül kijöttünk vissza, hogy ismét mi nyertünk.
0: Ekkor pedig már zajlott a labdarúgó világbajnokság is, amely jelenleg már az egyenes kieséses szakaszban tart. Több meglepetés született is, de a java talán még hátra van. Az év második felében dől el, ki lesz a világbajnok, de számos kiemelt sportesemény vár még ránk 2026-ban. A teljesség igénye nélkül Formula 1-es magyar nagydíj, vívó, kajakkenú, birkózó és judó világbajnokság, úszó és atlétikai EB, labdarúgó nemzetek ligája. Lesz mire figyelni július 1-től is. A Nemzeti Sportrádióban pedig természetesen mindenről beszámolunk.

0: Bregős László Pál összeállítását hallották. Hamarosan jön a sportvilág, aztán 23 órától közvetítjük a Franciaország-Svédország világbajnoki mérkőzést. Úgyhogy műsorunk véget ért. Szerkesztette Kreisz Bálint. Munkatársam volt Bene Ferenc, Horváth Milán, Berelmese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Erdei Márk, Jó András, Katona László, Olasz Gergő, Regős László Pál és Vukovics László. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
1: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: de nem ezért van, hogy hozzád megyek.
1: Úgy akarja szervezetem! Soha többé nem vagy senki nekem! Baby, baby, felmegyek hozzád!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: A norvégok is nyolcad döntősök a labdarúgó világbajnokságon. Lőrinc Tamás az egyetlen jelölt a birkózó szövetség elnöki posztjára. Elképzelhető, hogy Magyarországról vonul vissza Hanga Ádám. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Sportvilág.
2: Három mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. Műsorunkig egy találkozó ért véget. A 32 között Norvégia elefántcsontparttal találkozott. Jó András tudósít.
3: Norvégia a legjobb 16 között, elefántcsontpont Norvégia 1-2. Az első komolyabb lehetőségre 21 percet kellett várni, de ez sem volt kaput eltaláló lövés. Az elefántcsontparti Balbek Kona indult el a 16-oson belőre, nem tudott kinek passzolni. Úgy gondolta, ellövi a labdát nagyjából 6 méterről, jó döntés volt, rezgette a háló, de csak az oldalháló. A 39. percben jött az első komoly lehetőség, vegyük úgy, kapura lövés. Nüssza a pálya bal oldalán húzogatta a labdát, már a 16-oson belül járt, egyset követően Dué mellett ment el, területe lett azonnal, és labdát a felső sarokba tekerte. Fofana nem érte el, 1-0. A 43. percben Alexander Zörlott jó időzítéssel érkezett a kapu elé, és szépen fejelt kapura a szögletet követően, de a labda elszállt a kapu jobb oldala mellett, ott pedig lemaradt Holland és Heggem is, komoly lehetőség volt. A második félidőben aktívan volt az elefántcsontparti válogatott, nyilván parádézott nagyot Nicolas Pepe helyzeténél. Ő ért oda kipattanóra a kapu előtt, és ellőtte a labdát a bal alsó sarok irányába, de a kapus eszén nem tudott túljárni. A 67. percben egy norvég szögletből születetett volna meg a második gól, hiszen Zörlott csúszatását követően Heggen lőtt kapura a büntető területen belül, és a jobb alsó sarokba tartó labdát Diallo, az elefántcsontparti középpályás tudta menteni a gólvonal előtt. A 74. percben érezhető volt Norvégia tompasága, amit kihasznált ellenfele. Diallo, a Manchester United játékosa, három játékos gyűrűjébe vitte be a labdát a 16-oson belőre, majd az 5-ösön a kapu jobb alsó sarkába gurított 1-1. A 86. percben pedig eldőlt a mérkőzés, Berget szöktette Bob, majd Berg a 16-oson belül meghúzta a labdát, a hosszú oldalon pedig érkezett Erling Haaland, és 5 méterről a kapuba lőtte a labdát. 1-2. Diallónak volt még egy komoly lehetőség a 96. percben. 20 méterről engedett el egy lövés szabadrugásból, de a sarokból még ki tudta tolni a labdát a norvég kapos Nyíland. Elefántcsontpart Norvégia, tehát 1-2. A legjobb 8 közé jutásért majd Brazíliában játszik a norvég válogatott.
2: Következzenek a főszereplők, először a győztes gólt szerző norvég Erling Haaland, akinek ez volt az 5. találata a világbajnokságon.
4: Erling Braut Haaland,
5: åttondelsfinale i ett VM.
4: Milyen érzés ez? Hát elképesztő. Ez egy olyan út volt, aminek nagyszerű részese lenni. Nos hát itt volt az a másodperc, amikor vártál arra, hogy a labda átgördüljön a gólvonalon. Mire gondoltál akkor? Nos hát... Csak reméltem, hogy sikerül gólra váltani, ezt erre gondoltam. Itt voltál egy viking sisakban, az emberek sírnak, extázisban vannak. Ez mit jelent számodra? Nos, ez elképesztő. hiszen 28 éve volt ilyen, úgyhogy tényleg nagyszerű, és nagyon jó ennek részese lenni, és látni, hogy egész Norvégia támogat minket. És úgy gondolom, hogy ez megváltoztatja Norvégiát örökre. Milyen messzire juthatok, mit gondolsz, mit érzel? Nos, én úgy érzem, hogy van egyfajta egység, együtt vagyunk, nem is tudok egy norvég szót, kifejezést találni erre most, de mégis ez olyan dolog, ami ez összeköt minket jobban, mint ahogy általában együtt vagyunk, és ez nagyon megindító. És a mai teljesítmény, mesélj erről egy kicsit. Nos, hát a 32-es körben, a 16 között, hát nem olyan egyszerű ez, hiszen nagyon nagyszerű országok vannak itt, és nem lesz könnyű természetesen a következő körbe eljutni, úristen, de mégiscsak szerencsések is voltunk, és gyakúgy, mint ahogy a legtöbb meccsen itt is diadalmaskodtunk, nem volt könnyű, de sikerült. És mit fogsz csinálni most? Nos, hát most, hogy sikerült, bejutunk egyrészt a világbajnokságra, kijutunk a VB-re. Ez korábban nem sikerült, most sikerült, úgyhogy itt vagyunk. Martin nagyon jól dobolt, jobban, mint valaha, nagyszerű volt, ugye? Igen. Nos, hát Brazília, a New Jersey-ben, ez lesz a 16 között. Milyen érzés ez? Elképesztő, hogy Brazília ellen játszhatunk majd a 16-ok között. Ez tényleg elképesztő. Olyan, mint ez az egész elképesztő út. És mit gondolsz, milyenek a lehetőségeid majd ezen a meccsen? Hát nagyon kevés esély van.
2: Holland után következzék a norvégok szövetségi kapitánya Ståle Solbakken.
4: Ståle Solbakken, ez a pillanat, amikor a záró sípszót hallottad, és elkezdett mindenki sírni. Milyen érzés volt ez? Most hát a szenvedés. Hiszen nagyon nehéz volt mindehhez képest, ami eddig átmentünk, de mégis egy olyan teher volt, egy olyan teher, amit sehol máshol nem tud megtapasztalni az ember. És aztán a végén egy olyan dologban kulminálódott, amit csak ilyenkor lehet érezni, ebben a sportban és ilyen játékokon. És elégedett az, ami történt a pályán? Igen, nagyon elégedett vagyok, hiszen egy nagyszerű csapat ellen játszottunk, akik fizikai értelemben szörnyek voltak, és hát megnyertek egy csomó párharcot is, de aztán változott a mérkőzés karaktere, hiszen egy picivel több esélyünk, lehetőségünk volt, mint nekik, és ezt hiszem, hogy ez egy olyan győzelem, amit meg érdemeltünk, de mégis csak megszenvedtük ezt. De hát mégis csak nem tudtak először gólt lőni. Holland azt gondolja, hogy ez meg fogja változtatni egész Norvégiát, ami itt történt. Én is így gondolom, úgyhogy legközelebb, amikor mi majd kvalifikálunk, akkor ilyen fajta várakozás, vágyakozás, ami ezt megelőzte, ilyen nem lesz még. Aztán a keleti part, New York, most pedig elmegyünk majd Boston, aztán vissza New Yorkba, úgyhogy tényleg nehéz elmagyarázni ezt az érzést szavakkal. Köszönöm szépen!
2: Az Elefánt Csontpartiak szövetségi kapitányát is meghallgathatjuk, Emerze Fájét.
6: Alors coach, le parcours s'arrête en 16e de finale après avoir brisé le plafond de verre.
4: Nos, szövetségi kapitány itt ért véget. Nagyon sok kihívásod kellett, hogy átmenjenek, de nagyon sok kísérletük volt. Igen, hát erről szól a futball, erről szól a labdarúgás. Amikor lehetőségeink, esélyeink vannak, ezeket meg kell ragadni, és gólra kell váltani. Nagyszerű munkát végeztünk azzal, hogy lekötöttük őket, fogtuk őket, de végezetül egy góllal kikaptunk a végén, de mindent beletettek a játékosaink, nagyon erősen küzdöttünk, és egy bátor vitéz csapat volt, és jól is védekeztek. Mik a tanulságok, amelyeket levon ebből a kalandból itt a világbajnokságon? Nos, hát ez a világbajnokság teteje, ez top level, úgyhogy itt végig koncentráltnak kell lenni, és független attól, hogy ki az ellenfél, így kell játszani. Ez volt az első alkalom a játékosaink számára, szerintem belenőttek, és legközelebb még keményebbek lesznek. Nos, hát az elefántcsontpartiak vártak erre a történelmi előrejutásra, hogy a 16 közé jutnak. Mit mondnak? Mindent beletettünk, a legtöbbet kihoztuk magunkból, sajnálatos módon ez ma nem sikerült, nem jött össze, folyamatosan keményen fogunk küzdeni ebben a csapat szellemben együtt. Köszönöm szépen!
2: Hallgassuk meg állandó szakértőnk Bene Ferenc véleményét is a Norvégia Elefánt Csontpart BB mérkőzésről.
7: Nagyon nehezen indult a találkozó, hiszen gyakorlatilag a 39. percig Nusa góljáig teljesen egysíkú volt, ötlettelen mindkét csapatnak a támadójátéka. Egyértelműen érezni lehetett, hogy abból indulnak ki a csapatok, hogy lehozzák nullára a találkozót, tehát ne kapjanak gólt, esetleg ha másik hibájából tudnak kontratámadásokkal érvényesülni, akkor megvan a mérkőzés, de szinte teljesen mindkét csapat túl volt biztosítva. Na hát igen, ugye 1-0-as állásra fordultak a csapatok, és ez azért kimozdította a komfortzónájukból mindkét csapatot. Egyrészt a norvég válogatott egy picivel mélyebbre húzódott, és még stabilabb védekezésre rendezkedett be, de még pont annyira, hogy nem húzta magára az elefántcsontparti csapatot, és bizony a kontratámadások által, hogyha egy picivel pontosabbak lettek volna, akkor eldönthették volna a találkozót. Az elefántcsontparti gárda pedig elsősorban a kvalitási, tehát a játékosaik, főleg a támadók kvalitásai alapján tudott volna érvényesülni, de csak a 74. percben koronázta gól a próbálkozásaikat. Itt éreztem először, hogy a gólhoz képest volt egy 5-10 perces periódus, amikor elkezdtek az elefántcsontparti játékosok sokkal bevállalósabban futballozni, sokkal több egy-egy elleni játékszituációt alakítottak ki, volt kényszerítőzés, voltak kombinációk, és egész egyszerűen egyéni kvalitásban azért nem rossz ez az elefántcsontparti csapat, de nagyon kevés hasznát húzta ebből a mérkőzés folyamán a csapat, és nagyon keveset vállalkoztak elsősorban. Na itt fordult egy érdekes hajrájában a mérkőzés, hiszen a norvégok 1-0-nál eldönthették volna a találkozót, viszont ahogy a futball büntetni szokott, egy-egy lett a találkozó állása, viszont jött Holland, akit addig keveset lehetett megjátszani, nagyon kevés szerét labdával, nagyon kevés gólhelyzetet alakított ki, de mindvégig érezni lehetett, hogy ha ő egyszer komoly gólhelyzetbe kerül, akkor el tudja dönteni a találkozót. Így is lett, egy középpályáról való mélységi beindulása, Bergre nem figyeltek az elefántcsontparti védők, a keresztpasszát pedig Holland az üres kapuba helyezte. Hát ez Holland zsenialitása, hogy gyakorlatilag az első komoly helyzetéből eldöntötte a találkozót, de kellett hozzá Bergnek a mélység indulása, amivel zavart keltett az elefántcsontparti védelmen. Igazából két stabilan védekező és szervezett csapat gárdájából a norvég talán egy picivel közelebb állt a győzelemhez, és így megérdemelten jutott a legjobb 16 közé.
2: Norvégia tehát 2-1-re legyőzte elefántcsontpart együttesét, és a mezőny első európai csapataként bejutott a 16 közé. 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, míg hajnali 3 órától Mexikó Ecuador ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A jelen és a közeljövő után tekintsünk vissza a közelmúltra, egészen pontosan az előző játéknapra a labdarúgó világbajnokságon, amikor is Németország és Hollandia is búcsúzott. A németeket Paraguay, a hollandokat Marokkó búcsúztatta egyaránt 11-es párbaj után. A németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann a kiesés után kijelentette, nem kíván távozni. Bernd Neuendorf, a német szövetség elnöke pedig elmondta, még nem jelölték ki, mikor foglalkoznak a nemzeti csapat VB szereplésével. Ugyanakkor kiemelte, egyszerűen lehetetlen, hogy a megszokott módon folytatódjon a munka. A hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman még nem döntött el, hogy folytatja-e munkáját a válogatott élén. A hollandok és a németek leszerepléséről is beszélt a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya Várhidi Péter. Edvi László kérdezte.
8: Hát a végeredmény mindenképpen meglepetés, attól függetlenül, hogy sem a németeket, sem a hollandokat nem vártam én a 8-ba se. Tehát nem olyan minőségi válogatottakat tudnak most már létrehozni, akik képesek lehettek volna, szinte mondhatom, hogy világsztár nélkül. Hiszen most, hogyha egy kicsit elemeznénk a futballt, és jobban bele tudnánk menni, hogy milyen stílusú futball játszik ma szerepet, és milyen stílusú futballban találjuk meg a sztárokat, akkor ez nem Németország, és nem Hollandia. Eléggé sablonos a játékuk, és inkább csak hát a múltbeli szeretet, hogyha azt nézzük, hogy Németország hányszoros világbajnok, vagy hogy Hollandiában micsoda sztárok nevelkedtek fel, és ugye VB döntőket játszottak többet is, úgyhogy ebből a szempontból kicsit nosztalgikus a visszagondolás, de a mai válogatottban egyetlen egy olyan játékost nem érzek, aki mondjuk mérkőzéseket képes lenne eldönteni, és mondjuk egy végcélt kitűzni, akár egy döntőbe jutást, vagy egy elődöntőbe jutást.
9: Rádióban nagyon-nagyon nehéz beszélgetni a további útról, de megpróbálom. Tehát mondjuk négy negyedre ezt a táblát, ezt a 32-es táblát. Na most az egyik negyedbe, ahol ugye Németország, illetve Hollandia volt, ott már a négy találkozóban hármat lejátszottak, tovább jutott ugye Marokkó, tovább jutott ebben a negyedben Kanada, tovább jutott Paraguay. Na most itt van negyediként Franciaország. Na róluk mi a véleményed? Ők elmehetnek a döntőig?
8: Őket feltétlenül odaérzem, igen, hiszen sztárjátékosokkal vannak teli, és Európában szinte hétről hétre találkozunk a játékosaikkal, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ők mindenféleképpen mindenképpen az elődöntőbe várom őket, a döntőről ne beszéljünk még, de akár egy végső siker elérésére is, hiszen ha csak két nagyon komoly sztárt keresünk ebbe a csapatba, akár Dembélét, akár pedig Mbappét, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ők az első 6-8 futballistában mindenféleképpen benne vannak, akiket Európa szerte ismerünk, és az Európa szerte játszó bajnokságokban szerepelnek.
9: Igen, nyilván nem könnyű most esélyekről beszélni, főleg az elmúlt találkozók után, de ugye Franciaországnak az útja nagyjából, mint említettem, a legjobb négyig akár még sima is lehetne. Na, ott találkozna majd Portugália, Horvátország, Spanyolország közül valakivel, vagy természetesen vannak még ott a belgák is ezen az ágon. Beszéljünk kicsit akkor erről az ágról, tehát a portugál, horvát, spanyol ág, ugye Portugália, Horvátországa találkozik, majd ennek a meccsnek a továbbjutója a Spanyolország, Ausztria továbbjutójával. Ez egy olyan déli csoport, olyan délies ibériai futball. Melyik csapat tetszik neked ezek közül a portugál, horvát, spanyolból? Melyik az, amelyik legtovább mehet, akár az elődöntőig is?
8: Hát én szerintem egyértelműen Spanyolország. Azért a portugálok egy teljesen latinos futball, ezeket azért évtizedek óta már figyeljük, és évtizedek óta tudnak örömet szolgáltatni azoknak a szurkolóknak, akik szeretik a játékos futballt, ezt az igazi latinos futballt, tehát a spanyolok ugyanide tartoznak, viszont a spanyoloknál sokkal több játékossal, sokkal több olyan játékossal, akik mérkőzéseket döntenek el, és én a portugálokat mindig úgy jellemeztem valamikor még 20 évvel ezelőtt is, hogy nagyon szép a pociuk, de nem nagyon törekednek a gólövésre. Tehát sokkal jobban el vannak a mezőnybe, a 16-osig káprázatos dolgokat művelnek, de a 16-os környékére már nem tudnak túl eredményesen eljutni. Hát aztán lehet, hogy ráncáfolnak majd a későbbiekben, de nagyon ritka az a meccs, ahol sok gólos meccseket játszanak.
9: Nem tudom, én személy szerint az egész 32-es táblán a Portugália-Horvátország meccset várom talán a legjobban, nem tudom, hogy vagy te ezzel.
8: Hát mindenféleképpen, ha azt mondjuk, hogy hol vannak olyan két csapat, akik azért már jutottak el európai szinten komoly helyekre, akkor mindenféleképpen a horvátokat is, bár a horvátok is túl vannak már a zeniten. Azért ott is a Modricot egy extra klasszisnak tekintjük, azért már ő is jóval 30 fölött, úgyhogy már ő sem képes arra, hogy 90 percen keresztül egyformán teljesítsen. Úgyhogy a horvát futball is jóval gyengébb, mint az előző években. Hogyha egy kicsit összehasonlítom a német-holland futballt a portugál-horváttal, akkor mind a négy csapatnál azt mondom, hogy egy picit leszálló ágba van ez a négy csapat. Nagyon nagy meglepetés lenne számomra, ha ezek közül bárki a négyig elmenne.
2: És maradunk továbbra is a foci VB-nél. Delay, delay, delay, ezt mondja az asszisztens a labdarúgó játékvezetőnek, ha a protokoll szerint tudatni akarja, hogy megvárja ugyanaz akció végét, de utána beinti a lest. Mindezt Vad Anita, nemzetközi játékvezető asszisztens árulta el, aki a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorának vendége volt, és aki Szegő Tiborral osztotta meg tapasztalatait a nagy világversenyekről is.
10: 48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
11: Hát ugye ezt többféleképpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
10: Különösen, hogy előtte gondolom itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
11: Igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val, de például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án.
10: Ez majdnem 3 hét.
11: Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai szellemi videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meetingtermekbe, csoportos foglalkozások, a videóbíróknak szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is, illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, a csapatok taktikáját, tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során.
10: Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
11: Igen.
10: Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, igen, vagy közreműködhet, de lehet, igen, hogy a csoportmeccsek után hazaküldi.
11: Igen.
10: Tehát
11: igen,
10: erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz.
11: Hát,
10: te ezt hogy oldod,
11: igen,
10: meg?
11: Hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. De nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akik még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni, ha másért nem azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionban megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy a női VB döntőt élőben a tribünről nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
10: Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
11: Igen, mindenképpen szerintem ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ezeknek a változtatásoknak az eredménye, ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
10: Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt, igen, végtelenség, igen, a bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
11: A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
10: Fetrengés, mert egy percre le lehet küldeni,
11: igen,
10: a
11: igen,
10: játékost.
11: Tehát sokkal folyamatosabb a játék.
10: És a cserét is időben el kell végezni, igen, tehát 10 másodperc, igen, alatt bárhol van, igen, a pályán, el, igen, kell, hogy, igen, hagyja, igen, az, igen, a játékos. Igen. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gól öröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később, igen, húzza be a lest, akár a VAR vizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva derül ki, hogy gól volt.
11: Igen, hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályán rögtön látják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késleltetett jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömet, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb. Tehát, hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát, hogy olyan dolgok, amik benne vannak. Tehát, hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban egy szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra került, tehát igazságosabb.
10: Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell, igen, várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, igen, hogy les. Tehát...
11: Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay, ami azt jelenti, hogy
10: késleltetni fogod a döntést.
11: Igen, és akkor ugye ezt bemondom 3-szor, hogy delay, delay, delay, ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni a zászlómat, és les fogok jelezni.
2: Gonzalo Ramos a Paris Saint-Germaintől az AC Milánhoz igazolt, jelentette be hivatalos közleményében a milánói klub. A portugál válogatott csatár 2031. június 30-áig szóló szerződést írt alá. Távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC-től Riccardo Piscitelli, mivel az olasz kapus lejáró szerződését nem hosszabbította meg a klub. Az alapszabályban meghatározott elnökjelöltséghez minimálisan szükséges 20 érvényes ajánlást csak az olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok Lőrinc Tamás, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia jelenlegi szakmai igazgatója szerezte meg. Így a jelölő bizottság őt javasolta felvenni a Magyar Birkózó Szövetség július 17-i elnökválasztó közgyűlésének hivatalos jelölő listájára. Az eddigi elnök Németh Szilárd május 29-én mondott le posztjáról. A magyar junior kézilabda válogatott nem jutott negyeddöntőbe a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. LeBron James az észak-amerikai kosárlabda liga sztárja tájékoztatta a Los Angeles Lakers-t, hogy elhagyja a csapatot és máshol folytatja NBA-s karrierjét. Sajtóhír szerint a 41 éves kiválóságot a Golden State Warriors szeretné megszerezni. A négyszeres bajnok James az elmúlt 8 szezont a Lakersnél töltötte, és kulcs szereplő volt, hogy a gárda 2020-ban megnyerte az NBA-t. A négyszeres MVP és a liga történetének legponterősebb játékosa már azzal rekordot állított fel, hogy a 23. idényét zárta le. Még nem tudja, hol folytatja pályafutását, de lehet, hogy Magyarországról vonul visszahang Ádám a spanyol Badalonától távozó magyar kosárlabdázó. A 16 évnyi légiós élet után hazaköltöző korábbi Euroliga győztes klasszis Csanádi Kristófnak nyilatkozott.
12: Az elmúlt két szezon volt az a szezon, hogy igazából nem nagyon hagytam ki mérkőzést. Idén egy mérkőzést hagytam ki, mert kiment a bokám, és azt mondtam én, hogy mondom, most tényleg egyet hagyjunk ki már, mert már nagyon sok volt. De nagyon-nagyon jó vagyok fizikailag, tehát hogy tényleg nagyon odafigyelek, nyilván mind a táplálkozásra, mind a kosárlabdán kívüli életre, a prevencióra, mindenre nagyon-nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettem az elmúlt tényleg 3-4 évben, és ez talán most igazolódott be. Tehát, hogy nyilván még ugye, amikor a Belgrádban voltam, akkor volt egy hosszabb sérülésem, de az is olyan volt, ami ugye igazából önhibámon kívül volt, tehát nem egy izomsérülés volt, vagy olyasmi, ami esetleg azért, mert nem lennék formában, hanem kaptam egy ütést a térdemre, és egyszerűen nem bírta ezt el a térdem. De tényleg az elmúlt két évben majdnem minden mérkőzésen ott voltam, minden edzésen ott voltam, tehát edzést is csak akkor adtam ki, hogyha az edző azt mondta, hogy jó, most kicsit pihenjél. Úgyhogy fizikálisan én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig tudnám ezt még csinálni. Ami itt ugye nagyobb kérdés, az a mentális oldala. Tehát azt gondolom, hogy az, ami egy kicsit nehezebb kezd lenni számomra, de mi az edzések. Hát azért edzése már, most azért nem akarok hazudni, edzés azért már nem mindig úgy megyek le, hogy azért most akkor ma szeretnék 100%-ot beleadni. Tehát azért vannak nehezebb, vannak szürkébb időszakok. Nyilván a szezon eleje azért az sokkal nehezebb időszak. Persze, ezt a februártól nagyon élveztem a szezon, csak hát ugye odáig el kell jutni. Tehát azért az a szezon augusztusban kezdődik, és az ember, amíg eljut februárig, azért eltelik 6 hónap, ahol hideg van, nem annyira jó, nagyon sokat kell edzésre járni, nagyon sok utazás van. Ez a része ezért már nehezebb volt. Tehát ez egyértelmű. Fizikálisan nagyon-nagyon jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy továbbra is toppon tudok maradni. Ezt a mentális oldalt kell úgy megközelíteni, hogy nyilvánvalóan meg kell nekem találnom azt a motivációt, vagy azt a pluszt, vagy azt a dolgot, amiért nekem még megéri ezt csinálnom. Úgyhogy ez a kérdés az, ami mondjuk a nagy kérdés, hogy megéri-e majd még a jövőben.
13: Gondolkodtál már ezen, hogy mi lehet az a motiváció egy ilyen pályafutás végéhez közeledve?
12: Mindig van. Nagyon könnyen tudok találni bármilyen motivációt. Tehát ha kell, akkor pont az lesz a motivációm, hogy mostantól minden edzésre lemegyek, és aki az én posztomon van nálam 25 éve fiatalabb, azt szeretném minden nap a földbe tiporni. Ezt is tudom motivációként kitűzni magamnak. Csak kérdés az, hogy szükségem van-e még erre. Azt szeretném megvárni, hogy jöjjön meg azzal az érzés, hogy nagyon-nagyon szeretnék

0: az elmúlt következendő 2-3 hónapban.
1: Köszönjük szépen.
0: Senkivel nem fog se beszélni, mert nem lesz semmi új, amit szeretnék mondani. Pihenni szeretnék, kikapcsolódni, a családdal lenni, és meglátjuk. Eddig az tényleg ez a 10 nap, amíg itthon voltam, ezt nagyon élveztem, és meglátjuk, hogy a jövő mit hoz majd.
1: El tudod azt képzelni, hogy itt Magyarországon fejezed be a pályafutást?
0: Természetesen, bármit. Tehát, hogy ez mondjuk egy 5 évvel ezelőtt megkérdezel, akkor egyértelműen kizárom azt, hogy én Magyarországon fejezem be a pályafutásomat, de ezt is látom, persze. Hogyha az, megjön az az érzésem, hogy szeretnék kosárlabdázni, akkor pont ez a szép az egészben, hogy senkinek nem tartozok semmilyen elszámolással, senkinek nem kell bebizonyítanom, hogy jó vagyok, rossz vagyok, egyetlen egy dolog miatt játszhatok újra, mert én azt szeretném, és azért, mert hiányzik, és azért, mert élvezem még mindig ezt a játékot. Úgyhogy, és ez egy tök jó dolog, tehát, hogy pont a srácokkal, most a fiatalokkal, akiket beszéltem, hogy ez a legszebb része, és ez, amit nekik érteniük kell, hogy szeretni kell a játékot, és addig, amíg szeretik a játékot, addig minden sokkal könnyebb. És hogyha én azért térek vissza, hogy azért játszok tovább, mert én annyira szeretem ezt a játékot, mert hiányzik és szeretném folytatni, hát akkor annál szebb motiváció amúgy nem is kell, mert akkor igazából nem is motivációt kell keresni, hanem csak élvezni kell minden egyes percét, pillanatát annak, hogy még tovább tudom játszani ezt a gyönyörű sportágot.
2: A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen rendkívül simán 14-10-re legyőzte az Európa-bajnok holland együttest Szolnokon. A Sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket. Bero elmesét hallották.
3: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
4: Gól! Bent van! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Felemás előzmények után csöp össze Franciaország és Svédország a legjobb 32 között. Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Olasz Gergővel, valamint a szakértővel Vukovics Lászlóval követjük majd tehát a Franciaország-Svédország mérkőzést. És mivel indult a találkozó, ezért rögtön nézzük is a két csapatnak a kezdő összeállítását. Nincsen nagy meglepetés a franciáknál, Mike Maignan kezd a kapuban természetesen. Balról jobbra haradva a bal hátsó védő Luka Dean, mellette középen Saliba és Upamecano, két nagyon stabil, kiváló belső védő. Jobb oldalon a Barcelona klasszisa Jules Koundé, egy sorral feljebb szűrő középpályásként Rabiot, valamint Tchouameni, még egy sorral följebb pedig, vagyis hát ott talán mondhatjuk mind a négy játékost egybe, hiszen egy kiváló támadó négyesről beszélünk, most éppen Berdi Barcola, Olise, Dembélé és felül égként majd Mbappé. És hogy miért is mondtam azt, hogy felemás előzmények után várják ezt a mérkőzést, hiszen a franciák ugye 3 győzelmet arattak a csoportkörben, míg a svédek egyszer nyertek egy döntetlen és egy vereség mellett. Na de hogyan rakta föl a svéd kezdőt Graham Potter?
6: Hogyan alakult az előző mérkőzéshez képest a svédek kezdőcsapata, így lehetne leírni tökéletesen. Egyébként az utolsó csoportmérkőzésén Svédország egy 1-1-es döntetlent játszott Japánnal, úgyhogy gyakorlatilag a legutóbbi 2 mérkőzésén mindössze csak 1 pontot szerzett, Tunéziát sikerült legyőznie. Na, a svédeknek a saját csoportjában, valamint 5-1-re kikapott Hollandiától. Svédország, Hollandia már búcsúzott Marokko ellen a világbajnokságtól, de mindössze egyet változtatott, sőt egészen pontosan 2, mert az egyiket kényszerűségből, a másikat taktikai okokból Graham Potter a svéd kispadon, közben egy hosszú indítás Gyökeres irányába, aki a 16-oson belül meg is tartja a labdát, aztán vissza tudja passzolni, jöhet egy lövés is, de ez Maignan kezében landol. Nem volt erő Isak próbálkozásában, és akkor azt már el is árultam, hogy Isak a kezdőcsapatban kapott helyet most is, miért ne tette volna. Zetterström a kapuban, Lagerbilke, Lindelöf és Gudmundsson a 3 belső védője a svéd válogatottnak. Ez már az elmúlt mérkőzésein is jól kirajzolódott a svéd csapatnak, hogy egy 3 védős rendszerben futballozik. Svensson a jobb szélén, Straud a bal szélén, két felfutó szélső szárnyvédőként, Bergvall és Ajari felel majd a középpálya stabilitásáért. Elanga a jobb oldalról, Isak a bal oldalról, Gyökeres pedig klasszikus center pozícióban 9-esként szerepel majd, de az is elképzelhető, hogy Isak valamint Gyökeres azért változtatja majd a helyzetét egymáshoz képest, legalábbis biztosan. Eterik már a

0: találkozóból. 3,5 perc, egyelőleg gól nélküli döntetlen az állás a Franciaország-Svédország összecsapáson.
1: És mivel eddig nem volt nagyon említésre méltó momentum azon a Menyon védésen kívül, úgyhogy itt az idő, hogy megkérdezzük Vukovics Lászlót, hogy milyen találkozót vársz, Laci. Azért tényleg mások az előjelek, nyilván Franciaország az esélyes, de hát azért láttuk a svédektől, hogy tudnak nagy arányban nyerni, és nagy arányban veszteni is.
2: Franciák nagyon meggyőző játékkal jutottak ide be a 32 közé. Dembélé ugye mesterhármas rúgott, az első négy ember, azt említetted, hogy most Barcola került be Doué helyére. Hát nem gyengültek ebben a franciák, brutális erős csapatuk van. Na de itt már egyenes kiesés van, nem hibázhatnak. Én azt gondolom, hogy francia fölény lesz, mint labdabirtoklásban, mint helyzetek számában. Ha ezt megfelelően tudják kihasználni, tehát egy 5 helyzetükből 2-3-at berúgnak, akkor biztosan nyerik a mérkőzést. De a svédeknél azért ott van a csatársorba, közben egy kavarodás a svéd kapu előtt.
1: Igen, a Bayern klasszis, a Olisé volt az, aki 35 méterről felívelt, kicsit jobbról egy szabadrúgert, ezt követően pedig tovább pattant Szalibának a fejéről, de nem volt újabb francia érkező arra a felfejelt labdára, úgyhogy nem lett igazán nagy veszély ebből, és egy francia bedobása mehet tovább a meccs, úgyhogy tiéd a szó, Laci.
2: Még a svédekre akartam kitérni, hogy azért ott Isaac gyökeres, most Elanga is bekerült, azért előrefele a svédek is erősek. Sokáig szerintem próbálnak majd tolódni, megnehezíteni a franciák dolgát, de a franciák nagyon kreatív játékosok, és ahogy kijebb jönnek a svédek, ha van területe a franciáknak, akkor ők levédekezhetetlenek.
0: Most is a jobb oldalon vezet egy támadást Franciaország, Dembélé az, aki bepasszolja Mbappé-nek a labdát, nem jó a labda átvétele, és nagyon mélyen szerelt a saját térfelén gyökeres, aztán indítja Elangát, akinek a sebessége nemzetközi szinten is kiemelkedő, most éppen Saliba mellett nyújtotta meg a lépteit, aztán a kapu, pontosabban a pálya centere felé cselez, tehát a közepe fele, de aztán elveszíti a labdát, és már is Olisse nyargalhatna, inkább visszafordul, aztán egy hosszú indítással megpróbálja megjátszani Barcolát, de ez túl hosszú, és remekül jön a kapujából a svéd válogatott kapusa Zetterström, aki kibombázta az oldalvonalon túra, és már is elvégezte Mbappé a bedobást 2 labda a pályán, úgyhogy a játékvezető sípja ezért szólalt meg. 5,5 perc telik el a találkozóból, 0-0 még mindig az állás, itt a legjobb 32 között rendezik ezt a találkozót, hogy nyomatékosítjuk, tehát itt még mindig csak a 8. döntőbe jutás sért játszanak a csapatok, és a csak az idézőjeles, mert ezt a mérkőzést is meg kell nyerni ahhoz, hogy valaki megnyerje az egész sorozatot és világbajnok legyen.
1: És volt már bizony csillaghullás, hiszen a németek és a hollandok is búcsúztak éppen az elmúlt éjszaka. Szerencsére a legutóbbi mérkőzésen már azért megvolt az első európai továbbjutó Norvégia személyében. Azért jó ezt látni, mert valamennyire azért Gianni Infantinoéknak az elképzeléseit alátámasztotta az, hogy nem nagyon emelték az európai csapatok számát a világbajnokságon, ezzel szemben mondjuk az afrikaiak kaptak több kvótát, és hát gyakorlatilag így, hogy sorra hullottak ki a nagy európai együttesek, így azért ez mégiscsak Infantinoékat támasztotta alá. Közben egy szabálytalanság, Rabiot volt szabálytalan, méghozzá az egyik svéd játékossal szemben, gyökeres volt az, aki megint visszalépett a 16-osához, és ott kapott egyet a lábára, ezt követően pedig Dani Makeli, a holland játékvezető lefújta ezt a szabálytalanságot, és már jöhet Svédország egy kirúgással, amelyet Zetterström emel föl az égbe, egészen átszel oda a francia 16-os közelébe, ott lebirkózzák most gyökerest, ugyanúgy, mint elől, legutóbb, most hátul is, de megint mehet tovább a játék, most Makeli ezt tovább engedte, most már Barcolánál van a labda, aki tovább fejeli, de aztán inkább visszaügyesgeti neki a társa, aztán pedig visszakapja Dintől, és ezt követően pedig a lábára kap egy óriási szegény Barcola, és természetesen ezért a szabadrúgást is kap, sőt nem is Barcola, hanem Olisé elnézést, Barcolától kapta meg a labdát, ezt követően pedig Olisé kapott egy nagy rúgást a jobb lábára. Szerencsére azért nem taposta meg őt a svéd játékos, de egyértelmű a szabálytalanság ténye, ezt le kellett fújni. Ayari volt az, aki szabálytalan volt, ezt követően pedig konkrétan a félpályáról jöhet egy francia szabadrúgás, amelyet a gallok már el is végeztek. Upamecano az, aki egyre közelebb viszi a labdát a svéd kapuhoz. Előtte nagy a kavarodás, aztán kiugratná a társát, Mbappét, de ez nem volt jó, hiszen túl mély volt a labda, túlságosan erős volt oda a védők sűrűjébe. Ezt követően Zetterström szépen kilépett lábbal átvette, és már kigurította a belső védőjének, Lindelöfnek, aki szépen elkezd vele felfelé sétálni, és keresi a társakat. A mérkőzés 8. percének a közepén, tehát Franciaország-Svédország 0-0.
0: Beszéltünk már arról, hogy mennyire telítette a francia támadósor, és hogy milyen játékosok nem kapnak helyet. Na, a kezdő 11-ben gyakorlatilag most csak említhetnénk azt a Désiré Doué-t, aki második Bajnokok Ligája trófeáját nyerte idén a Puskás arénában a Paris Saint-Germain csapatával, vagy azt a Cherkit, aki a Manchester City kiválósága, és akkor még nem esett szó olyan játékosokról, mint az a Marcus Thuram, aki tavaly szintén pontosabban a 2024-2025-ös idényben szintén bajnokok ligája döntőt játszott az Inter csapatával, úgyhogy mind-mind kiválóbb játékosok, de egy nagyon érdekes statisztika. 4-4 góllal áll Mbappé, valamint Dembélé a góllövő listán, csak Haaland, valamint Messi szerzett ennél a két francia játékosnál többet, és az is érdekes, hogy Dembélének a 4 gólja mellett 3 gólpassza van, mind a 3-at Mbappénak adta, Mbappénak pedig 2 gólpassza van, és mind a 2 Dembélének adta, úgyhogy nem csak jó játékosokból áll ez a francia támadósor, de nagyon összeszokottnak is tűnik, és ez pedig kifejezetten veszélyes lehet a svédek védelmére, pláne úgy, hogy a legértékesebb, valamint a legrutinosabb, és egyben talán legjobbnak mondható belső védője a svéd válogatottnak hiányzik, hiszen sérülés miatt le kellett őt cserélni a japánok ellen. Mindenre volt idő, passzolgatnak a franciák az ellenfél térfelén, de éppen hogy csak a felező vonalat átlépve, 10 perc telik el a találkozóból, Franciaország, Svédország, 0-0 továbbra is.
1: Rabiot dobta ki a jobb oldalra a labdát, most már Tchouaméni az, aki átveszi és kapu felé fordul vele, aztán visszadobja inkább Rabiotnak, a két belső középpályás játszik most össze már harmadjára, hiszen megint Tchouaméninél volt a labda, ezt követően ő Olisséhez passzolt, aki visszapasszolt egészen Upamecanoig megy a labda, de igazából az összes játékos 40 méteren belül van a svéd kaputól. Luka Dinnél van most kint a bal oldalon a labda, akinek ez a 60. válogatott mérkőzése francia színekben, aztán egy jó labdaszerzés a svédektől, Gyökeres van, óriási harcban, ott az egyik középső védővel, Upamecanoval, ugye a másik középső védő Saliba a csapattársa az Arzenálnál, tehát ők azért jól ismeretik egymást, Upamecanót lefutott a Gyökeres, de csak hátrafele tudta passzolni a labdát, és most már Bergvall az, aki szintén ugye a Premier League-ben ő a Tatanemet erősíti éppen az Arzenálnak a nagy riválisát, ő az, aki tovább passzolta a labdát. Most már picit lelassul ez a svéd akció. Elangát is bevették a passzolgatásba, de megint Bergvallhoz került, aki megint egy sorral hátrébb teszi. Éppen Lagerbilkét fonták be a játékba, aki aztán jól passzol be középre. Ajari gyorsíthat föl, már csak 25 méterre vannak a francia kaputól, aztán egy kényszerítő jött volna ott a társával, de nem volt jó a visszapassz Gyökerestől. Oda Ajari felé, Ajari nem futott igazából tovább, ezért nem volt jó az elképzelés. Úgyhogy úgy léptük át az első 10 percet, tehát, hogy gól még mindig nem született, és talán az a nagy kezdeti roham az elmaradt, amit vártunk. Vagy inkább kérdezem, hogy Laci, te vártál ilyen nagy kezdeti rohamot mondjuk a franciáktól?
2: Igazából nem, azt láttam, hogy a labdabirtoklási fölény meg lesz, és ahogy a svédek majd egy-két támadást vezetni fognak, és kinyílnak hátul, a franciák abban életveszélyesek. Hát, ha belegondolunk a múltkor Dembélé góljaiba is, akármikor a félpályán a labdát szereztek, egyszerűen 2-3 passzból úgy teremnek az ellenfél kapuja előtt, hogy pillanatok alatt. És a francia csapatnál most azt szivárgott, hogy nagyon jó a csapategység. Ugye Didier Deschamps hazament édesanyja temetésére, most jött vissza a válogatotthoz, és érte is játszanak a gallok.
0: Ha már említettük az imént az Arzenát, közben a bal oldalon megléphet a svéd válogatott egy centerezés, de ez pontatlan volt nagyon Strauttól, úgyhogy kirúgással jöhet majd a francia válogatott a 12. percben, amikor 0-0 az állás. Ha már említettük az imént az Arzenát, amikor szóba jött Gyökeres, valamint Saliba, akkor azt is említsük meg, hogy a lelátón foglal helyet az Arzenál korábbi kiváló vezetőedzője, akivel veretlenül ledett bajnok még az Arzenál Thierry Henriék korszakában, Arsène Wenger, aki egy francia származású menedzser, ráadásul ő is érdeklődéssel figyeli ezt a mai találkozót, Koundé pedig megkapja a labdát a jobb oldalon, és bepasszolja középre Olisséhez. Olissé aztán átcipeli a pályán, odaadja Mbappénak, egy lövés is jöhetne, de Mbappé inkább kiadja a jobb oldalra, a 16-os csücskétől jöhet egy beadás Dembélétől, Koundé hagyta ott neki a labdát, Dembélé a jobb lába irányába cselezd, de aztán nem ért bele már, svéd játékos ki csorog az alapvonalon túlra a labda, kirúgással jöhetnek majd a svédek. A 13. percbe lépünk most már. Franciaország, Svédország továbbra is 0-0.
1: Gudmundsson volt az, aki kiválóan védekezett, szépen kikísérte azt a labdát, amelyet megpróbált megtolni Dembélé, de végül a pályán kívülre szöktette saját magát. Didier Deschamps egyelőre azért gondterhelt arccal szemléli a pályán történteket, hiszen még azért nem volt nagy lehetősége a francia válogatottnak. Zetterström az, aki a kirúgás után már felrúgja megint az égbe a labdát, szokás szerint Gyökerest keresi vele, Gyökerest megint lebirkózzák, de megint nem kap érte faltot, úgyhogy most Menyontól jöhet egy újabb francia támadás, ő az, aki megint felrúgja az égbe, ez nem lesz jó sem Mbappénak, sem pedig Dembélének. Az egyik középső védő szépen felépett a svédektől, túl nagyot fejelt a labdába, nem volt jó a lesen tartózkodó Isaacnak sem, ő inkább elengedte, hogy ne fújjon a játékvezető, úgyhogy egy újabb francia támadás indulhat középről, ráadásul leghátulról Saliba az, aki most megindult nagy lendülettel, aztán inkább mutatják neki, hogy álljon meg, ne siesse el. Tchouaménihez passzol, aki a riválishoz, vagyis hát a klubbéli riválishoz, Koundéhoz passzol, ugye a Real és a Barca játékosa játszott most össze, Koundé pedig borzasztóan rossz megoldást választ, feliveli az égbe, de ez Rabiot felé nem volt megfelelő, és most már Lindelöf volt ez, aki le tudta fejelni a társának, aztán Zetterströmtől megint érkezik egy hosszú labda, de az megint nem talál meg egy svéd játékos sem. Úgyhogy a 14. percben úgy lépünk tehát át, hogy Franciaország, Svédország a legjobb 32 között, továbbra is 0-0.
0: Rabiot veszi fel most a labdát a középpályán, és forgatja a bal oldalra a játékot, Barcola, ő szintén a Paris Saint-Germain üdvöskéje, ő is már kétszeres bajnokok ligája győztes, megmondhatja magát, Douéval egyetemben, sőt, hát azért vannak még rajtuk kívül páran a Paris Saint-Germain csapatával, akár más nemzetek válogatottjaiban is, például Hakimi, aki Marokkó csapatával már a legjobb 16 közé jutott, és az előző világbajnokságon is a bronzmérkőzést veszítette el. Na, a horvátok ellen, de a legjobb 4 közé jutott Marokkó akkor is minden idők legeredményesebb afrikai szereplésével. Barcola a 16-os csücskétől befele passzol, Mbappé nagyjából 24 méter a kaputól a jobb lába irányába cselez, de nagyon szorosan követi őt ellenfele, gyökeres lép visszavédekezni ilyenkor vele egészen mélyen, bár most nem ő, hanem Bergvall volt, aki szorongatta. Mbappé megint egy jó labdát kap, nem tudja kapura tűzni, hiszen Lagerbilke szorongatja, átforgatja a jobb oldalra, Koundé beadása jöhetne, beleér egy védőjátékos, és Svensson, sőt, Stroud lábáról pattant ki a labda szögletre. Úgyhogy jöhet a mérkőzés első sarokrúgása, hiszen eltelt már 14,5 perc a találkozóból, de egyelőre még nem jutott el szögletig egyik csapat sem. Most a franciák előtt adódik az első ilyen lehetőség, mind a két kezét a magasba emeli Dembélé, és tekeri be jobb lábbal a labdát, aztán sikerül kifejelni a Lindelöfnek, a kipattanó Dean szedi össze egy távoli lövés, és bizony résen kellett lennie a svéd kapusnak. Zetterström volt az, aki lehajolt a labdáért, ledőlt a labdáért, hiszen nem kellett óriási hárítást bemutatnia, de bizony ott volt, és jól volt ott, ahol kellett lennie. 16 és 15 és fél perc telik el a találkozóból. 0-0 még mindig az állás a Franciaország-Svédország mérkőzésen.
1: De jó azt látni, hogy megvan az első kaput eltaláló próbálkozás, és nem kell mondjuk annyi időt várni, mint mondjuk egy Kanada-Dél-Afrika találkozón, de szerintem ilyen rossz emlékeket, ilyen sebeket ne is tépjünk fel, amiket az a mérkőzés okozott. Most már a svédek jönnek előre, de hát nem túl nagy lendülettel a bal oldalról, Stroud inkább visszapasszolja a társának, Gudmundsonnak, Gudmundson aztán felemeli az égbe, de ez is borzasztóan rossz, nem igazán ülnek egyelőre ezek a svéd fellőtt labdák, mert kiválóan lép ki Menyon a kapujából, vagy pedig általában túl mélyek ezek az átadások. Most már megint Olisénél van a labda, aki Koundét játsza meg, a két kontyos játékos játszott össze, most pedig már bevették a harmadikat is a passzolgatásba, Rabiot, aki kidobja a balszélre Barcolához, Barcola előtt pedig most van terület, bár vele szemben két védő is, úgyhogy nehéz dolga lesz felgyorsítani. Ott volt vele szemben Svensson, aztán bepasszolja középre, Mbappétől jön egy lövés 20 méterről, középről próbálkoztatott, de a lövésébe igazából sok erőt nem tudott belevinni, és ezt követően pedig szépen megfogta a labdát megint Zetterström. Hát nyilván ezekből a próbálkozásokból csak akkor lehet valami, hogyha Zetterström esetleg kiejti azt a kezéből, abból akár lehet francia veszélyeztetés is. Egyelőre viszont nagyon stabilan és kiválóan fogja Zetterström ezeket a labdákat. Ugye neki ez a második mérkőzése ezen a világbajnokságon, csak legutóbb védett Japán ellen, amikor ugye kiharcolták a svédek a továbbjutást, az a találkozó 1-1-re végződött, és hát ahogy már Geri is mondta, ugye már mind a hollandok, mind pedig a japánok kiestek abból a csoportból, lehet, hogy ugyanez a sors vár a svédekre, nagyjából másfél óra, két órán belül már azért fogjuk tudni, bár ki tudja, lehet, hogy itt is egy hosszabbításos meccsre számíthatunk. Koundé dobja ki a labdát közben a jobb oldalra, Dembélének a csele megint nem jó, mert megint kiváló a védekezés, és kirobbannak a svéd játékosok a saját kapujuk elől, megint Gyökeres kap egy jó labdát, ő egy az egyben van most ott Szalibával, a két 17-es találkozik egymással, és Saliba teljesen egyértelműen most lerántja Gyökerest. Ő ugyan nehezményezi, szerintem ez nem volt szabálytalan, lehet, hogy edzésen ott az Arzenál edzésén ezt nem fújják le, de itt szerintem ez teljesen egyértelmű volt. Lebírkozta Gyökerest, még annak ellenére is, hogy Gyökeres is nyilván visszafogott a jobb kezével. Ez a szabálytalanság, ez teljesen jogos. Jó ítélet a játékvezetőtől a 18. perc közepén, tehát nagyjából 35-40 méterre jöhet a francia kaputól egy svéd szabadrugás. Az állás továbbra is 0-0.
0: És már az előtte lévő esetet is azért lefújhatta volna a játékvezető, de előnyszabályt ítélt akkor még. Akkor Isakot akadályozta meg Upamecano a továbbhaladásban. Nagyon rutinosan, úgynevezett mexikói védekezéssel nem hagyta, hogy tovább fusson területben. Közben hullámzik a lelátó, a svédek pedig jönnek, most már tényleg a szabadrúgással a 19. perc elején a táv, ahogyan Erdei már kollégám is említette, nagyjából 40 méter a francia kaputól, és akkor a bal kezét felemelve Bergvall lesz az, aki majd középre tekerheti ezt a labdát. Jön is a hosszú irányába, ott teljesen üresen találja meg Lagerbilkét, neki pedig nem sikerül átvennie. Hát most látszott azért Lagerbilke megoldásán, hogy ő egy belső védő mégiscsak. Aztán szépen szerzi vissza a labdát Bergvall, majd jön ismét egy centerezés Ajáritól, ezt is sikerül kibombázni a franciáknak. A svédek egy picit, mintha könnyelműek lettek volna hátul, de végül sikerül előre ívelni a labdát. De ez csak annyira volt jó, hogy ne legyen veszélyes kontratámadás, hiszen a franciáknál azért, ha valamiben, akkor a kontratámadásokban biztosan van veszély, bár ilyen támadósorral nem csak abban lehet veszélyt találni a francia támadósorban. Most például Barcola lépti nagyon gyönyörűen, és egy lövéssel fejezi be az akcióját, de jócskán a kapu fölé száll, megint egy remek egyéni megmozdulás, és nem lehet egyedül hagyni Barcolát egy az egyben, mert pillanatokon belül levesz egy védőt, aztán még egyet, ha nincs ott biztosítani valaki, most például a szélén verte meg emberét, Lagerbilkét, akkor gyakorlatilag begyalogol a 16-oson belülre.
1: Ez a második meccse Barcolának, ahol kezd, eddig a páros mérkőzéseken kezd, ugye a másodikon is kezdett, és most a negyediken is. És hát, hogyha ez góllal tudta volna meghálálni, akkor azért alátámasztotta volna Didier Deschamps-nak ezt a döntését. Nagyjából hasonló volt ez a szituáció, mint a brazil mérkőzésen, amikor Vinicius indult meg, átcselezett két-három védő között, most pedig Mbappé ugorott ki a lesatáról, viheti a kapura egy az egyben, és begurítja a labdát. Nézzünk közben az asszisztensre, hogy vajon Les volt-e, ő pedig emeli az zászlaját, egyelőre Les, de megvárjuk nyilván a visszajátszást, és természetesen azt, hogy a videóbíró szobából mit ítélnek majd. Mi most láthatjuk, hogy vajon Les volt-e vagy sem. Én úgy látom, hogy előbb volt Mbappé, nagyjából olyan egy térdnyivel, a térdelógott be talán. Jó volt a védekezés, a lehető legjobb ütemben lépett föl Lindelöf, emiatt Mbappé Lesen tartózkodott, úgyhogy nagy valószínűség szerint nem fogják megadni ezt a találatot, de amiről már beszéltünk, a franciák gyorsan labdát tudtak szerezni egy kiváló kontra végén, pedig Mbappé begurította a labdát a kapuba, de nyilván ez a gól nem ért.
2: A Lindelöf fantasztikusan lépett ki ütembe, ha ezt nem teszi meg, egyedül ment Mbappé a kapura, és ahogy belőtte, ugyanúgy akkor megadták volna a gólt. Ezen múlt, hogy Lindelöf fölmérte a helyzetet, és anticipálva megelőzte, a passz előtt kilépett, és illesen kapta a labdát Mbappé. De csak azt tudjuk mondani, a svédeknek a legveszélyesebb, ha ők támadnak, mert akkor labdavesztésnél nyitva a félpálya, és ezek a franciák nagyon-nagyon gyorsak előre, és fantasztikusan tudnak futballozni.
0: Közben Dembélé támadta meg a svéd kapus Zetterströmöt, és zavarba is hozta. Zetterström belebombázta a labdát a letámadó aranylabdás francia játékosba, aztán végül az oldalvonalon túlhagyta el a játékteret a labda. A blokkot követően egy fejpárbaj, majd még egy, aztán még egy, nem akar leesni a labda. Úgy tűnik, hogy a svédek szelídítik meg, Olise volt szabálytalan a középpályán Ajárival szemben, és akkor megint van egy kis ideje Vukovics Lászlónak, még egy pillanatra azért visszacsatolnék az előző Barcola helyzethez. Hát ha valami, akkor azt tökéletesen mutatta, hogy miben is olyan erősek a franciák.
2: Igen, és ezt mind a négy előjátszó játékosra elmondhatjuk, és meg ide kapcsolhatunk Duét is. Fantasztikus négyesük van elől, és ezért mondtam azt, hogy amikor támadnak a svédek, ugye mindenki támadni szeretne, akkor van gólveszély, akkor tudsz gólt rúgni a nálad a labda. Na de itt egy labdavesztésnél azonnal a franciák úgy fölgyorsulnak, és megjátszák egymást olyan sebességgel, hogy a svédeknek akkor van esélyük, ha le tudják kettőzni ezeket a játékosokat, mert egy az egyben lehetetlen szerelni bármelyiket. És ebbe, amikor a svédek vissza tudnak állni, akkor jól védekeznek. Ahogy kinyílik a pálya, ott nem csak a svédeknek gyűlne meg a baja, bárkinek a franciákkal.
1: Láttuk közben, hogy pontosan egy térdivel volt előrébb valóban Mbappé a meg nem adott gólját megelőzően, akkor ugye kiválóan lépett föl Lindelöf, nem tudjuk eléggé dicsérni a svédek kiváló belső védőjét. Most pedig azért van mindenre időnk, hiszen a franciák hátul adogatnak. Most pedig már Dembélé ez, aki visszalép a saját tér felére, nagyjából 30 méterre járt a saját kapujától. Úgy gondolta, hogy most már egy jó passz is el kell helyeznie, mert eddig igazából jó átadása nem nagyon volt, még jó megmozdulása sem. Dín kapja már meg most már a bal oldalon, aztán ezt követően pedig kipasszolja a pályáról, Rabiot felé nem volt jó az átadása, és a mérkőzés 23. percében annak rendje és módja szerint, ahogyan azt már megszokhattuk, jön az első hydration break, az első ivószünet, az első reklámszünet, ki hogy szereti. Franciaország, Svédország, tehát a legjobb 32 között 0-0. Egy kis statisztika még, hiszen most van időnk erről is beszélni. A legutóbbi 6 mérkőzését egyébként Franciaország európai válogatott ellen mind-mind megnyerte a világbajnokságokon. úgyhogy sokkal jobbak az előjelek, már ami a francia továbbjutást illeti, de hát nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy tényleg volt már itt csillaghullás a legjobb 32 között. Na de ne is raboljuk a szót, itt van mellettünk Kukovics László állandó szakértőnk, mondja elő, hogy mi történt az első 23 percben.
2: Kétszeres VB győztesről beszélünk, ugye Franciaország személyében 98 és 2018-ban nyertek. Óriási labdabirtoklási fölényben vannak a franciák. Helyzetekben is megmutatkozik ez, igaz, hogy óriási helyzetük ez az Mbappé lett volna, ha les miatt nem veszik el ezt a gólt. De azon túl a svédeknek akkor van esélyük, ha vissza tudnak zárni 9-10, és tolódnak hátul, három belső védővel játszanak, lekettőzik a széleken ezeket a rendkívül gyors francia játékosokat, akik nagyon-nagyon gólveszélyesek és önzetlenek egymással, nagyon jól megtalálják azokat a réseket. Viszont a svédeknek, ahogy följebb jönnek, ahogy kinyílnak egy kicsit, támadást vezetnek, akkor sem mernek 4-5 svédnél több eljönni hátulról, mert ha kinyílik a pálya, ezt nem győzöm hangsúlyozni, ebbe a világon a legjobbak a franciák, hogy pillanat alatt két passzal ott teremnek, és helyzetet alakítanak ki. Olasz Gergő kollégám már említette, hogy Dembélé is 4 gólos, Mbappé is 4 gólos, tehát rengeteg zicsert is kialakítanak ez mellett. Hát Mbappé például, a Dembélé, amikor 3-at rugott a múltkor, Mbappé azon a meccsen is rugatott volna 3-at, rugott kapufát, volt helyzete. Tehát ő lehet az a futballista egyébként, aki utaléri majd Messit, hogyha ő abba adja a futballt a világbajnokságok történetében, hogy a 19 góllal vezet Messi. Na de vissza ehhez a meccshez, a svédeknek az lehet esélye, ha Gyökeres, Isak vagy Elanga esetleg meg tud villanni, és a pontrugások, ami minden csapatnál magasak, erősek a svédek, de ahhoz, hogy pontrugások legyenek, ahhoz elő kell lenniük, amit eddig keveset tudtak megvalósítani. A franciák előbb-utóbb úgy is lesznek ilyen lehetőségek, amiket láttunk, tehát nem tudsz egy mérkőzést úgy lejátszani, hogy végig védekezel, mert elfáradsz. És ha elfáradsz, akkor előbb-utóbb jön a hiba. Tehát a franciák járatni fogják a labdát, rá fogják kényszeríteni a svédeket arra, hogy előbb-utóbb belehibázzanak, és ennyi sztár közül valamelyik úgyis villanni fog.
0: Locsolnak közben a pályán a hidratációs szünet, akkor ezek szerint nem csak a játékosoknak, hanem a gyepnek is kijár. Most már azért térnek vissza a futballisták a pályára, és akkor folytathat a találkozó. A 26. percben járunk közben, 0-0 az állás továbbra is, és akkor még egy kis statisztika, pontosabban meccs történet, hiszen ez a két nemzet az elmúlt 5 elleni, egymás elleni mérkőzésén a következők szerint osztotta le a győzelmeket. 4 francia győzelem mellett mindössze 1 svéd pontszerzés, vagy hát 3 pontszerzés, így a helyes a megfogalmazás. Egy világbajnoki selejtezőn győzte le 2017-ben legutóbb Svédország Franciaországot. Más kérdés, hogy az már egy tét nélküli mérkőzés volt a franciák számára. És még egy érdekesség, a franciák 1998 óta, amikor odajutottak az egyenes kieséses szakaszba, akkor mindössze 3-szor szenvedtek vereséget, és ez 2 döntő volt, ugye 2006-ban az olaszok ellen, az az emlékezetes Zidane kontra Materazzi ügy, amelyen végül 11-esekkel nyert az olasz válogatott, és lett így világbajnok. Aztán 2022-ben megint csak 11-esekkel lett világbajnok Franciaország, tehát rendes játékidőben gyakorlatilag akkor sem kapott ki Franciaország 2 világbajnoki döntővereség. 2018-ban megnyerte a VB-t Franciaország, és 2014-ben pedig a negyed döntőben búcsúzott az a Németország ellen, amely világbajnok lett. Úgyhogy egészen elképesztő valóban a franciák akár egyenes kieséses szakaszban nyújtott teljesítménye, akár úgy általánosságban, bármilyen mérkőzésen, tétmérkőzésen nyújtott teljesítménye. Mindenre volt idő, de most már elkezdődött a hidratációs szünet után ismét a játék. A 27. percben Rabiot szabálytalankodik. A svédek jönnek nagyjából 35 méterről, inkább 40 méterről egy szabadrugással. 0-0 az állás.
1: És hát beszéltünk már arról, hogy melyik együttesek estek már ki itt a világbajnokság legjobb 32 csapata között, de ennek a mérkőzésnek a győztesére egyébként Paraguay vár, közben egy jó felpassz volt, egy jó szabadrugás variáció, amelyet követően Isak kapott egy labdát, egy begurított labdát középen, gyakorlatilag egy 30 méteres lapos passz jött, érdekes, hogy egyik francia játékos sem álltott a labdával szemben, és nem tudta ezt lereagálni, ezt követően pedig Isaknak a labdája elgurult, ugyan Menyonék, de nem tudott nagyon erőt belevinni a svédek kiváló liverpooli csatára, akinek ugye a szezon nagy részében különböző sérülésekkel kellett megküzdenie. Volt egy eléggé csúnya lábsérülése is, szerencsére már jól van, és így ő tud lenni ezen a VB-n is a svédek egyik legnagyobb erőssége. Most már a franciáknál van természetesen a labda, vagyis inkább úgy mondom, hogy még mindig, miután megszerezték, most már kim van a labda a bal szélen, Olissénél, ő eddig ezen a poszton még nem nagyon fordult meg, de hát úgy látszik, hogy szabad kezet kap, csak úgy, mint az összes francia támadó. Most már Tchouaméné az, aki kidobja a jobb oldalra Dembéléhez, Dembélé egy picit most beljebb húzódik, belép a 16-oson belülre, aztán pedig beadná, de megint kiváló a svéd védekezés, megint Straud az, aki jól védekezik Dembélével szemben, az ő lábáról viszont kipattan a labda szögletre, úgyhogy jobb oldalról jöhet a második francia szögletrúgás a mérkőzésen, megint Dembélé lesz az, aki majd ezt elvégzi, most egy kis szöglet készülődik, oda is gurítja Olissének, már közben visszakapja Dembélé, beíveli középre, de ez sem volt jó, mert Lagerbielke ott helyezkedett a rövidnél, szépen kifejelte a labdát, egészen a felező vonalig, óva már Menyon lép föl, és visszapasszolja, újra támadásba lendíti a saját csapatát. Rabionál van most a bal oldalon, ő Dinhez passzol, Dinh pedig nem tud előre menni, úgyhogy hátrafele kénytelen szögdécselni a labdával. A 29. perc közepén Franciaország, Svédország 0-0.
0: A vonal mellett kapja meg Mbappé, ennyire azért nem szokott kihúzódni a franciák centere, de hát nem idegen tőle ez sem, hiszen karrierje elején, még amikor a Monaco futballistája volt és felhívta magára a figyelmet a Monaco menetelése során több csapattársával együtt, akkor például balszélsőként robbant be a köztudatba, azóta már a center pozíciót foglalja el egészen pontosan. Rabiot kapja meg most a francia középpályán, az ellenfél térfelének a közepén, tehát a svédek oldalán zajlik a játék, aztán a bal oldalon Barcola, nagyon felállt védelem ellen, valóban nehéz áttörni ezt a svéd falat, nem is sikerült eddig a franciáknak szűk fél óra játékot követően, hiába olyan klasszis támadókkal rendelkeznek, mint például Olise, vagy az imént említett Mbappé és Dembélé. Azért a kispadon is ott van még Serki, valamint Doué, lehet változtatni és Didier Deschampsnak. De egyelőre nagyon meggyűlik a baja a franciáknak a svéd védekezéssel. Most egy szép keresztlabda, amelyet Olise vesz merre, aztán centerezi. Jöhet is a fejes, de Lagerbielke az, aki a legmagasabbra ugrott, és a svéd védő a magasba fejelte a labdát, aztán Olise az, aki odaadja Mbappénak, Mbappé egy szép labdát ad Rabionnak, Rabio egy lövés és egy óriási hárítás a svédek kapusától. Nem először kell már említenünk a nevét, Zetterström volt az, aki lábbal ért le Rabio próbálkozására, Mbappé játszotta meg őt szépen, és bizony befért volna a hosszúba, szöglettel jöhet majd a francia válogatott, amely fokozza tehát a sebességet és a tempót. A 31. percben viszont az állás még 0-0.
1: És óriási mázlia volt a svédeknek, mert Zetterströmről odapattant Lindelöfre, aki már nem tudta irányítani a labdát, de az ő lábáról végül kiment az alapfalon túlra, nem a kapuja felé pattant a labda, ezt követően a szöglet pedig nem volt igazán jó, már kikerült a labda a svéd 16-oson kívülre, Mbappé egy jó biciklicsel után kiugratja Kundét a jobb oldalon, és azt mutatják a svédek, hogy szerintük visszapattant Kundére a labda a beívelést követően. Gudmundson erősködik, de úgy tűnik, hogy a játékvezető azt ítéli, hogy egy újabb szögletrúgással jöhet Franciaország, megint a jobb oldalról, és megint Dembélé lesz az, aki majd ezt beíveleti középre. Ment a kis szöglet variációra Olise, de most inkább berúgja középre, Upamecano felé jött a labda, ezt követően pedig legint Lagerbielke az, aki felfejeli az égbe, de az nem jut messzire, hiszen Koundé már odapasszolja szépen Dembélének, Koundé bepasszolja középre, Mbappé lövet, és nem lesz gól! Mert kapufa, onnan pedig megint egy svéd lábra pattant a labda, és azért vártam ki, mert megint a svéd kapu felé vánszorgott a labda, de ezt követően óriási mázlia volt Zetterströmnek, hiszen fel tudta szedni ezt a labdát. A fél kapu üres volt Mbappé előtt, aki nem tudta berúgni a rövid sarokba, és a jobb alsó sarokba, kijött a kapufáról, ezt követően pedig egy svéd lábról Zetterström kezébe pattant. Hát sorjáznak a francia lehetőségek, hát ilyenkor szokott az jönni, hogy a következő 1-2 percben lő egy gólt Franciaország, vagy éppen a helyzetek megbosszulják magukat, és a túloldalon a gyengébbnek titulált csapat, jelen esetben Svédország be tud találni, de még mindig a franciák támadnak. Mbappé most a bal szélen, ővel a szemben pedig Bergvall, szépen cselezgett Mbappé, már benne a 16-oson belül, most adja be jobban, de ebbe a beadásába is bele tudnak érni a svédek, és most már Gyökeres az, aki még bele stukkol egyet a labdába, amely végül Szalibáig jut, még mindig nem szabadul fel a svéd kapu. Most már Dembélénél van kint a jobb szélen, ha nézzük, hogy ő mit kezd vele, lehet, hogy odapasszolja Koundénak, korábbi barcelonai csapattársának nem, hanem most inkább Rabiot játsza meg, Rabiot pedig lőhet, gondolja, hogy ez egy nagyon jó lövés, nagyjából egy méterrel tévesztett célt, egy méterre ment fölé a próbálkozása. Én úgy láttam, hogy Zetterström már verve volt, hiszen nem nagyon mozdult erre a lövésre, de igaza lett, mert nagyjából tényleg egy fél kötőjel egy méterrel fölé ment ez a labda. És hát megint egyébként Lindelöf Rábáról pattant a saját kapuja felé, ezt is megúzták a svédek. Hát Laci, Vukovics László, eszméletlen, hogy milyen sort tűzúdult most erre a svéd kapura.
2: Fokozza a nyomást Franciaország, és jönnek elő a sztároknak a fantasztikus képességei. A szöglet után Dembélé és Koundé megbolondította a svéd baloldalt. Dembélé gyönyörűen tette Koundé elé a labdát, aki visszajátszotta a 10 méterre Mbappénak. Ő 10-ből 9-szer berúgja ezt az ilyen helyzeteket. A jobb oldali kapufára lőtte, óriási szerencséje volt Svédországnak. Azóta is nyomás alatt tartják a franciák a svédeket, amit említettél az előbb. Rabiot lövése legalább 23 méterről, de tényleg, hogyha kaput talál, a kapus meg se tudott mozdulni. Jól játszanak a franciák, csak hát az ő szempontjukból meg kéne pecsételni egy góllal, akkor sokkal könnyebb lesz a mérkőzés. Ha a svédek kijebb jönnek, akkor nagyon elkezd majd futballozni Franciaország, de hát az első gólig ez lesz a játék képe, hogy a svédek 10 emberrel védekeznek.
0: Nem értette meg egymást most Zetterström és Lindelöf. Lindelöf hazaengedte a kapusának a labdát, a 16-oson belül Zetterström meg is foghatta volna, de ő inkább kibombázta oldalra, úgyhogy megint a franciák birtokolják a labdát. Dín teszi hátra Rabiónak, neki az imént egy óriási lövést eresztett a kapura. Rabió jelenleg a Milán futballistája, úgyhogy Olaszországban játszik. Hát azért ő is például hétről hétre Modriccsal futballozhat, tőle is lehet egyet s más tanulni, nem mintha mondjuk Rabió nem volna világbajnok. Olise most a jobb oldalon, vele szemben a svédek balhátvédje Gudmundsson, aztán mintha elszorná a labdát a francia válogatott, és meg is tette ezt, hiszen gyökeres előzte meg jól ellenfelét Tchouaménit, akit csak szabálytalanul tudott megállítani a francia játékos. Úgyhogy jöhet egy szabad rúgással majd a svéd csapat saját 16-osának előteréből, és Mbappé magabiztosságát az is mutatja a 4 gólja mellett, amelyet már az eddigi 3 csoportmérkőzésen szerzett itt a világbajnokságon, hogy a lövését követően azonnal szaladt volna már a szögletzászló irányába ünnepelni a találatát. Hát most nem ünnepelhetett, ő sem hitt el, hogy ezt kihagyta, nagyon mérges volt magára, mondta is magának a magáét, de most már elég a magázódásból. A 35. percben Franciaország, Svédország, tehát a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között zajlik ez a találkozó, úgyhogy a 8-at döntőben jutás a tét, 0-0 az állás.
1: Mbappé az, aki megpróbálta most kiugratni Barcolát, ezt követően pedig ugyanez a célja a Rabiónak, és egy óriási ollózás, és egy kapufa a lövés pedig mellé megy aztán az ismétlés Dembélétől. Hát mi volt itt, jó Isten? Strandlabdarúgásban láthatunk hasonló jeleneteket. Nemes egyszerűség, először feltette saját magának, ezt követően pedig ráollózta 15 méterről. Egy parádés lövés volt, de a bal kapufáról kijött a labda, az ismétlés pedig Dembélé elé pattant, de Dembélé sem találta el jól, és igazából az ő lövése nagyjából egy méterrel tévesztett célt, a jobb kapufát, illetve a jobb kapufa melletti üres területet próbálta meg célba venni. Parádés lövés volt, befért volna Zetterströmtől, és talán a visszafutó Bergwalltól is, de még mindig nincs meg az első francia gól. Nézzük most, Elanga beadja középre már a túloldalon, és Isak az, aki jöhetett, illetve érkezhetett el erre a labdára, de a lábak között, a lábak sűrűjében az végül elment, úgyhogy talán senki nem ért hozzá. Egyelőre inkább félve mondom, mi úgy láttuk, talán elsőről, hogy kirúgás jön, mutatta a játékvezető, hogy szerinte is, hiszen sem Upamecano, sem pedig az érkező Isak nem tudta belerakni a lábát. Potter most feláll a kispadról, megtapsolja az övéit, pedig hát az elmúlt percek azért nem a svédekről szóltak.
0: És egy svéd szurkolót mutattak nekünk, a svéd szurkoló tapsolt Olise ollózását követően. Úgy kell elképzelni, hogy nagyjából 14 méterre a kaputól lőtte kapura ezt a labdát, közben mintha szabálytalanok lettek volna Olisével szemben, meg is rohamozzák a francia játékosok Mbappéval az élükön a játékvezető, de egyelőre a bíró Makelli nem ítélt semmit, aztán ott egy kisebb kakaskodás Dembéléjék között, rossz volt Lindelöf labdátvétele, aztán Olisére tartott rá, és valóban mintha eltalálta volna a francia klasszis lábát. Hiszen ha valaki ilyet ollózik, akkor a klasszis kifejezés már nem túlzó. De hogy gondolja ezt Vukovics László?
2: Ezért játszanak ezek a játékosok ilyen csapatokban, mint Bayern München, Real Madrid, PSG. Fantasztikus jelenet volt ez az ollózás. Hát a balszéről jött be magasan egy labda, és teljesen váratlanul háttal 14-15 méterről óriási erővel. Kapus teljesen tehetetlen volt, és a kapufa mentett. Utána Dembélé lövése 10 centivel ment el a kapufa mellett. Nagyon nagy nyomás alatt vannak a svédek, de előbb Elangát tükörszélsőként keresztbe lőtt egy labdát a kapu előtt. Ez volt az első svéd lehetőség. Végül nem ért hozzá senki, elhagyta a labda a pálya mellett a kaput, de a franciák, ha ezt tudják folytatni, ezt lehetetlen kibírni a svédeknek. Tehát ez a nyomás, ez a játékstílus, amit a franciák képviselnek, nagyon jó nézni az ilyen meccseket, tehát ezért vannak teltházak állandóan.
1: Dembélé volt az, aki az imént ugye próbálkozhatott, amiről már beszámoltunk, és én azt érzem egyébként, hogy a Dembélé a jobb napjén ezeket a helyzeteket azért legalább egyet már gólra váltott volna. Most még egyelőre nem jött neki össze, de ki tudja, lehet, hogy még ebben a maradék, hát 53 percben már, ami a rendes játékidőt illeti, be fog tudni majd találni. Most már Dink passzolja föl, megint Mbappé az, aki kap egy labdát, vele szemben Bergvall szabálytalan, és mutatják, hogy szerintük ezért most már sárgalapot kellene kapni a svéd játékosnak. Egyelőre viszont úgy tűnik, hogy megúszta, a holland játékvezető megkönnyörül rajta. Laci?
2: Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mikor kezdte el sárgázni a játékvezető. Azért fontos momentum, hogy a svédek meddig tudják rugdosni a franciákat, mert minél hamarabb jönnek a sárgák, akkor nem mersz már úgy oda lépni, sokkal jobban meg tudja csinálni a cselt. Tehát a játékvezetőnek nagy a felelőssége, hogy mennyire tartja
1: szabályt. Hát csak azért a franciákat is ismerve azért előszeretettel dobálják is magukat, úgyhogy meg kell találni bizony azt a határt a játékvezetőnek. Ez nem egy egyszerű feladat.
2: Az előbbi a sárga volt mondjuk a Olizével
1: szemben. Az egyértelmű. És most éppen Olizével középre meg is találja Upamecano fejét, aztán a francia játékos, a francia védő fejéről nem tud kicsorodni az alapvalon túlra, mert Saliba ezt nem engedi meg Gyökeresnek, sőt nem is ő az, hanem Ayari, akivel óriásit küzd most ott a bal szélen, ott a baloldali szöglet zászlónál Saliba, és úgy tűnik, hogy a francia túlerő győz, de csak szabálytalanul, úgyhogy jöhet majd egy svéd kirúgás. Mind a két francia belső védő most fenn volt ott a svéd szöglet zászlónál, mind Upamecano, mind pedig Saliba, de csak szabálytalan eszközökkel tudták elválasztani a labdától Straudot, aki ezt követően össze is esett, úgyhogy jöhet egy svéd szabadrúgás. Tehát beléptünk a mérkőzés 40. percébe, de szerintem bizton állíthatjuk, hogy ez eddig a legjobb meccs itt a legjobb 32-es találkozók között.
0: Még úgy is, hogy gól nélküli döntetlen az állás. Hát olyan megmozdulásokat látunk, én az 5 perccel ezelőtt történt Olise ollózás után nem tudok gyakorlatilag magamhoz térni. Elképesztő megmozdulás volt. Nem is tudom, láttam-e már ilyen megoldást valakitől ennyire szemfülesen az elmúlt években. Mbappé közben egy labda átvételt követően egy távoli lövéssel próbálja bevenni a svéd kaput, de hát ezzel sem tudta megszerezni a vezetést a francia válogatott. Zetterström volt megint az, aki a kapu közepébe érkező labdát szépen szedte össze, és már nyújtja is előre Gyökeres irányába. Egy picit rövidnek tűnik, de aztán odahullik csak Gyökeres környékére. Dinnyel küzd óriásit, aztán Svenssonnak pakol oda egyet. Rabiot, sőt Bergvall volt az, aki elszenvedte végül ezt a rúgást, nem is Svensson. Úgyhogy jöhet a svéd válogatott egy szabad rúgással. És ha nem sikerül a franciáknak fél időig legalább megszerezni a vezetést, akkor a fél időben azért megint rendezheti a sorait a svéd válogatott, és ezzel a védekezéssel, meg ha valóban így megússzák ezeket a helyzeteket, hiszen azért már két óriási kapufát is láttunk a franciáktól, akkor akár még egy meglepetést is okozhatnak a svédek. Most például a jobb oldalról Ayari rúgja középre ezt a szabad rúgást. A táv 40 méter volt nagyjából a hosszú irányába száll, Koundé pedig teljesen üresen veheti át a labdát, majd játssza meg Olisét, akinek rossz a labdát vétele, bedobásra jönnek a svédek a 41. percben. Franciaország, Svédország a legjobb 32 között a világbajnokságon, 0-0 továbbra is.
1: A Bayern München klasszisától azért nem megszokott ez a rossz labdát vétele, ezt követően ő is nézte, vizsgálta a lábát, hogy vajon hogy ment el ennyire messze tőle ez a labda. Teljesen minden lényeg a lényeg, hogy tehát a svédek jönnek egy bedobással, jön is a labda természetesen Isakék felé, aztán végül nem ők tudják átvenni, hanem egy sorra a hátrébb Straud az, aki megindult előre, aztán végül elveszíti a labdát, most már Olisénél van, aki ugye az imént ugye kiment, most visszaszerzi, és Mbappé révén jöhetnek a svédek, illetve a franciák 4-4-ben. Na nézzük, mi lesz ebből. Mbappé a bal oldalon, Barkolát játsza meg, Barkola 16-oson belül begurítja középre, és elmegy, és végül csak egy svéd játékos tudja azt lestoppolni, de nem jut messzire a labda, megfordul Olisé, lőhet, és egy lövés. És de ez is mellém egy 2 méterrel. Hát eszméletlen tényleg, mekkora bombák, mekkora próbálkozások, de egyelőre nem sikerül még bevenni a svéd kaput a francia válogatott játékosainak. Olisé volt, aki nagyjából 18 méterre, méterről középről tekert, de a labdája elment a jogkapufa mellett 2 méterre, és így lépünk be tehát az első félidő utolsó 3 percébe. Továbbra sincs meg az első találat ezen az eddig egyébként kiváló mérkőzésen. Franciaország, Svédország 0-0.
0: És egy előre fejett labda Salibától, amelyet követően akár Isak kiléphet Upamecano mellől, A Bayern München belső védője viszont remekül oldja meg a helyzetet, és egy szenzációs mélységi átadással belső védőtársát, Szalibát játsza meg, és felszabadul megint csak a francia kapu, Barcola pedig kamatoztathatja sebességét, Svenssonnál jóval gyorsabb, meg is futja őt, de aztán Svensson visszaér, és kipöcköli előle a labdát, az oldalvonalon túlra csupán a szögletzászló mellett, ment ki a labda, úgyhogy Olisse sétál oda elvégezni majd a bedobást, mondom én, aztán végül lehet, hogy a szögletzászlóról az alapvonalon túlra pattant a labda, és akkor sarokrúgással jönnek majd a franciák, így van, utóbbi válik be, úgyhogy Olisse bal kezét feltartva már ott áll a szögletzászlónál, és készen betekerni ezt a sarokrúgást. A hosszú irányába száll a labda, Tchouaméni elveszíti a fejpár majd Lindelöffel szemben, de még mindig Koundéhoz pattan, a 16-os előteréből centerezhetné a francia jobb hátvéd, de inkább odaadja Dembélének. Dembélé beadása pontatlan, Lindelöf pedig előre nyújtja a labdát, és megint felszabadul, ha nem is sokáig, de néhány másodperc erejéig biztosan a svéd válogatott kapuja. 43,5 perc telik el az összecsapásból. Franciaország, Svédország 0-0 továbbra is.
1: Tchouaméni ez, aki most már kipasszolja a jobb oldalra Koundénak, akinek a nevét már régóta nem kellett, hogy említsük, a legtöbb francia támadás inkább itt a bal oldalon folyt. Most Dembélétől kapja vissza a labdát Koundé, aztán befelé tolna a labdát, és lőhet ő is, de ez is lepattan a blokkról, és Gudmundsoné még úgy láttam, hogy megmentette az alapvonal előtt, úgyhogy most egy svéd gyors kontra indulhat akár. Gyökeres ez, aki felpasszolja a labdát Isak felé, de ez nem volt pontos, Upamecano kiválóan helyezkedett, és elvette a labdát, vagy inkább úgy mondom, hogy belépett szépen Isak elé, ezt követően pedig hazapasszolt a labdát kapusának, aki már Rabiot játsza meg. Ő pedig Dinhez passzol, és egy újabb francia támadás bontakozhat most ki, tehát amikor beléptünk az első félidő rendes játékidejének az utolsó percébe. Lassan már azon kell gondolkoznunk, hogy vajon mennyi lesz itt a hosszabbítás, de szerintem 3 percnél több azért nem igazán indokolt, mert nem volt sem ápolás, sem pedig olyan nagyobb játék megszakítás, ami miatt itt indokolt lenne 3 percnél, vagyis a hidratációs szünetnél többet hosszabbítani. Közben egy szép csarkozós passz volt Olisétől, aztán visszakapja befelé tolja, de ő is lő, és ezt meg kitornásra Zetterström. Hát eszméletlen. Olisé most jobbról tolta befelé, ballal tüzelt, és oda ment a labda a kapunak a jobb alsó sarkába, parádés bomba volt, inkább okos, mint bomba, inkább úgy mondom, szép tekerés. Ezt követően Zetterström pedig leért, és az új hegyeivel kiütötte a labdát, de a szögletet követően már Mbappé van belőle a 16-oson, és lő, és megvan az első francia gól. Hát beérett az az óriási nyomás, amelyet a franciák mértek a svéd kapura. Mbappé pedig szalad oda a kispadhoz, Didier Deschampshoz, és megköszöni neki az, hogy szokás szerint bekerült a kezdőbe, és egy újabb gólt tudott szerezni. Ezen a világbajnokságon szám szerint már az 5., összességében pedig ez neki már a 61. gólja a francia válogatottban a 102. meccsén. Még egyszer, tehát mi is történt? Olisse szépen belefelé tolta a labdát, ezt követően megpróbálta kilőni a kapunak a jobb alsó sarkát, egy Zetterström kiütötte szögletre, és amíg lassítottak, addig a franciák gyorsan elvégezték a kis szögletet. Mbappét játszottam meg, aki a bal oldalon belépett a 16-oson belülre, még meghúzott egy jó cselt, amelyel közelebb hozta magát a kapuhoz, aztán pedig tüzelt, jobban szépen kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát, ezt most nem tudta lereagálni vele szemben az egyébként kiváló támadó Gyökeres Viktor, aki ott maradt most Mbappéval szemben. Mbappé pedig 2 védő között, valamint a kapust is átverve, ellőtte a labdát a kapunak a jobb alsó sarkába. 1-0-ra vezette át Franciaország, amikor belépünk az első félidő hosszabbításának a perceibe.
0: És ki jön megint a gólpassz? Ousmane Dembélé. 4. gólpasszát adja Mbappénak ezen a világbajnokságon. 5 gólt szerzett Mbappé, Dembélé 4 gólpasszt adott neki, emellett van 4 gólja is az aranylabdás franciának. És pont Olissét akartam megdicsérni, mielőtt Mbappé gólt szerzett és Dembélé is, és azt akartam mondani, hogy a francia válogatott jelenlegi legjobb játékosa Olissé, annak ellenére is, hogy kevés gólt szerez. Hát most erre azért Mbappé is rácáfolt Dembélé is a gólpasszával, de hogyan látta ezt Vukovics László?
2: Épp arra készültem már, hogy a félidőbe gól nélküli mérkőzéset hogy lehet megdicsérni. Nagyon megdicsértem volna akkor is a nemesi gól, mert fantasztikus, szép helyzeteket dolgozott ki.
0: Közben Elanga centerez, és jöhetne az egyenlítő találat is, de elmegy a kapu mellett ez a svéd próbálkozás. A semmiből gyakorlatilag Elanga kapott egy labdát a 16-oson belülre, laposan, inkább az a második hullám irányába centerezett, ott az első védők mögött. Sőt, hát a kapus és a védők között ez egy kiválóan középre érkező labda volt, Gyökeres nem talált el jól, majdnem megszerezte az egyenlítést Svédország.
2: Tehát a gól nélküli mérkőzések között is általában azt szoktuk mondani, hogy nem esik gól, akkor de rossz a mérkőzés. Egy remek első fél időt láttunk, és Mbappé megkoronázta ezzel a góllal. Tükörszélsőként tudták, hogy merre fogja vinni a labdát, de annyira jó ütembe tolja ő is a labdát. Hát nem véletlenül játszik a Real Madridban, meg rugott már ennyi gólt. Ez az első négyes, ez bámulatos a franciáknál, és az egész csapatot dicsérnem kell, mert nagyon jól játszik Franciaország. Uralja a mérkőzést, ez az egyetlen svéd helyzet volt most, amit láttunk az előbb. Olasz Gergő leközvetített, a kipattanó labdát mellé rúgták a svédek. Most egy kicsit próbálnak nyomni Svédország, de mindjárt le fogja fújni a játékvezető az első fél időt.
1: Még azért van nagyjából másfél percük a svédeknek, hogy esetleg betaláljanak. Most már Elenga passzolja tovább a labdát Bergmanhoz, vissza is kapja Elenga, benn van 16-oson belül, de nem lesz büntető még akkor sem, hogyha Elengát buktatták hátulról, hiszen le sem tartózkodott a Tatanem támadója Bergvall, úgyhogy teljesen egyértelmű, hogy ezt le kellett fújni. Bergvall óriási méteres lesen van, nagyjából 3 méterre helyezkedett előrébb, mint az egyik francia belső védő, talán Upamecano volt az, aki ugyan belógott hátul, nem volt egy vonalban a többi francia védővel, de szerencséje van, ezt megúszta. Ezt követően pedig Dinnek a szabálytalansága már mit sem ér svéd szempontból. Egyébként 3 perc volt a hosszabbítás, amelyből az utolsó másodpercek itt leperegtek, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog még rátenni erre a 3 minutumra Danny McAlee, de hát én őszinte leszek, én még örülnék, hogyha legalább egy 10-15 percig nézhetnénk ezt az első játékrészt.
0: És az sem volna baj, ha döntetlen lenne a mérkőzés végeredménye.
2: Hát de nem erről szól a foci, ilyen cselek, ilyen látványos megoldások. Ez a VB gólja lett volna, ez az Olize ollózás, hát parádé, amit láttunk az első fél időben, és itt még csak a 32 között vagyunk, micsoda meccsek várnak még ránk.
0: Ráadásul a felső ágon kifejezetten, hogyha így nézzük, nagy felső ág, hiszen bár Németország kiesett, de azért még itt lehet Marokkó, itt lehet vagy Portugália, vagy Horvátország, Spanyolország is nem mellesleg, és akkor azért még a túloldalon is a döntőben ezek a csapatok találkozhatnak Brazíliával, Angliával, Argentínával, de ez még a jövő zenéje. Egyelőre ami biztos, hogy egy félidőnyi játékot követően, amely egészen pontosan 49 percig tartott végül, Franciaország 1-0-ra vezet Svédország ellen. A legjobb 32 között a 21. percben Mbappé megszerezte már a vezetést a franciáknak, de les helyzet miatt érvénytelenítették a találatát. Aztán végül Mbappé a 45. percben már egy érvényes gólt is szerzett, egy kiszögletet követően Dembélétől kapott remek labdát a 16-oson belül. A jobb lába irányába cselezett, és az ötös csücskétől nagyjából a hosszú kapufa mellé rúgta az oldalhálóba a labdát. Ezzel a találattal vezet tehát Franciaország az első játékrészt követően, a negyedórás szünet után pedig folytatódik majd a Franciaország-Svédország összecsapás 1-0-ás francia vezetésről. Addig is a Szor stúdiói.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A csapatok már sétálnak vissza a pályára egyfélidőnyi játék után, tehát Franciaország, Svédország 1-0, és volt időnk közben ránézni arra, hogy mi újság ki New Jerseyben az időjárással. Hát nem a legkellemesebb időben, 31 fokban játszanak a csapatok, ugye nálunk már lement nyilván a nap, nálunk itthon most Budapesten 27 Celsius fok van, de az sem volt túl kellemes, én úgy emlékszem, amikor besétáltunk a stúdióba. Ezzel szemben New Jerseyben ez a 31 fok, ez nem igazán labdarúgó barát idő, nem igaz, Vukovics László?
4: Igen, de erre mondták régen az edzőink, hogy mind a két csapatnak ugyanolyan feltételek vannak. Nyilván, aki jobban hozzám van szokva, de ebből a két csapatból egyik sincs hozzászokva. Itt a dél-amerikaiak lehetnének hozzászokva, de most olyan nincs a pályán. Nagyon jó első fél időt láttunk, igaz, hogy csak a ráadásban született gól. Remélem, hogy ezt tartani tudják a csapatok, akkor jól szórakozunk.
3: Továbbra is Olasz Gergő kollégámmal ülünk itt, és követjük természetesen a mérkőzést, én pedig Erdei Márk vagyok. Hamarosan pedig meghalljuk a második fél idő kezdő síp szavát a holland játékvezetőtől, Danny McAleevel, ami még nem hangzott el, hogy Mbappé 45+1, vagyis első percben szerzett góljával vezett át Franciaország Svédország ellen, úgyhogy egyelőre

0: ezen a mérkőzésen nincsen meglepetés, de ki tudja, mi vár ránk itt a második játékrészben.
1: 6 másodperc múlva kezdődik a második játékrész, ahogyan a hangos bemondóból is hallottuk. Mbappé, Olise, valamint Tchouaméni is ott a labda mögött, Olise pedig a már oly sokszor látott, legalábbis idén oly sokszor látott taktikát alkalmazza, mely szerint a kezdőrúgásból nem próbálnak megjátszani a csapatok, hanem a szögletzászlók környékére próbálják rúgni, hogy az oldalvonalon túlhagyja el a játékteret a labda, és bedobással jöhessen az ellenfél csapata. Most is így tett Olise, előre rúgta, 16-os vonalában hagyta el a játékteret mondjuk, a labda Gudmundson pedig egy óriás bedobással már is hajítja vissza, és nem sikerül megszereznie a francia válogatottnak a bedobást követően a labdát, úgyhogy a svédeknek gyakorlatilag odaadták a labda birtoklás jogát ezzel a középkezdéssel. Elanga pedig már Dinnyre cselezhet rá, egy mélységjátarással próbálja Gyökerest játékba hozni, de Gyökeres elől tisztázott még az egyik francia belső védő. Nem változott a két csapata, fél időben ugyanazok a játékosok érkeztek vissza a második játékrészre, akik az első fél időben elhagyták a játékteret. A teljesség igényével élve a franciáknál menjen a kapuban Koundé, Upamecano, Saliba és Digne. A 4 hátvéd, Tchouaméni és Rabiot, a két védekező középpályás. Dembélé jobbról, bárkról a ballról, balról Olise irányít, ha úgy tetszik, és Mbappé a klasszikus 9-ese. A franciáknak jön a nagy bedobás a svédektől, kifejeli az egyik francia játékos a labdát, aztán az ismétlésre Isak próbál meg lecsapni, de Koundé előnyösebb helyzetben nem engedik ki a labdát, hanem inkább okosan fedezte, Isak pedig szabálytalan volt vele szemben. Jöhetnek a svédek, amelyek csapata szintén változatlan.
0: Így van, Zetterström a kapuban, a hátsó védők, a középső védő, hármas Lagerbielke, Lindelöf, valamint Gudmundson, a középpályán Straud, Bergvall, Ayari és Svensson, a támadóknál pedig Isak, Gyökeres, valamint a jobb szélen Elanga próbál rohamozni, akinek volt már egy jó elfutása az első félidő hosszabbításában, akkor a visszapasszolt labdára viszont nem volt svéd érkező, azt tehát megúszta Mike Maignan és a francia válogatott. Az a Maignan, aki most felívelte az égbe a labdát, az nem volt egy jó passz, azt követően Straud is majdnem eladja, hiszen belevágja az előtte helyezkedő Koundéba, de aztán szerencséje van és visszapattan hozzá. Hát most Lagerbielke révén a svédek jöhetnek, talán nem is láttunk még olyan igazi svéd támadásépítést itt a mérkőzésen, inkább csak a kontrákra próbáltak appellálni. Közben a labdát szereznek a franciák, Olise az, aki most már húzogatja, Dembélé-hez passzol ki a jobb szélre. Dembélé egyelőre egyedül van, úgyhogy kénytelen megvárni Koundét, akihez passzol, aztán Koundé Mbappét játsza meg, Mbappé pedig kidobná a jobb szélre oda Dembélé felé, de ez nem volt egy jó átadás, a svédek nagyjából 3 másodpercre meg tudják szerezni, aztán pedig ők is eladják, úgyhogy 2,5 perccel a második fél idő kezdete után ebben a játékrészben még nincs meg az első gól, de Franciaország 1-0-ra vezet Svédország ellen.
1: Mbappé a mai találatával már a 9. gólját szerezte a világbajnokságokon az egyenes kieséses szakaszban, ehhez 9 mérkőzés kellett neki, ugye 2018-ban volt először ott a VB-n Mbappé, akkor meg is nyerte a francia válogatott, és mivel ott az egy 32 csapatos VB volt, ezért ott gyakorlatilag csak a 16 között, a 8 között, a 4 között majd a döntőben lépett pályára, az 4 mérkőzés, majd utána Katarban szintén egy 32 fős világbajnokságon 4 mérkőzésen játszott megint, hiszen a döntőben kaptak ki az argentinoktól a franciák, és most ez az első egyenes kieséses szakaszos mérkőzése most, és ezen a 9 találkozón 9 gólig jutott. Ő a legeredményesebb az egyenes kieséses szakaszban a világbajnokságok történetében most már, nem csak úgy általánosságban az elmúlt néhány VB-t nézve. Ronaldo Nazario például 8 góllal rendelkezett, a brazilok fenoménja, akit csak így emlegettek akkoriban, és még manapság is így hivatkoznak Ronaldóra. Mindenre volt idő, bedobással jött a francia válogatott, amelyet elvégzett, és most a bal oldalon Digne kapja meg a labdát, középen nem igazán érkezik egy francia támadó sem, hát nem a fejjátékáról híres a francia válogatott, főleg azóta, mióta Giroud már például nem a csapattagja, előtte azért, amíg Giroud volt a franciák centere, addig rendre meg lehetett őt találni a 16-oson belül a magas labdákkal, és most már átalakult viszont a csapat, mozgékonyabb, agilisabb játékosok ott a támadó szekcióban, akikkel szintén ugyanolyan eredményes a francia csapat, csupán más taktikát kell alkalmazni. 51. perc, Franciaország, Svédország 1-0 továbbra is.
0: tényleg érdekes lenne ebbe is belegondolni, hogy Didier Deschamps abban az elmúlt 14 évben, mióta irányítja a francia válogatottat, hányféle különböző válogatottat kellett, hogy összeragjon, hányféle különböző játékstílust, különböző játékosokat minél jobban összeilleszteni, de hát ahogyan azt már mondtuk többször is, azért jó párszor összejött ez neki, ha csak az Európa-bajnokságokra, vagy éppen a világbajnokságokra gondolunk. Közben volt egy borzasztó próbálkozás Tchouaménitől, ez nagyjából 10 méterrel fölé szállt ez a labda, erre csak a szurkolók örülhettek, akik most majd tudnak fotózkodni a labdával. Ezt követően pedig jöhet egy svéd kirúgás, természetesen Zetterström az, aki lehelyezi a labdát, fel is rúgta az égbe, de megint francia játékosokhoz pattam, miután egy svéd fejről már Menyan veszi fel a labdát, és valóban most látjuk kiírva azt, hogy hogy is áll a góllövő listájának a világbajnokságnak. Hát Haaland ugye megszerezte az 5. gólját a legutóbbi mérkőzésen, amelyel ugye Norvégia tovább tudott jutni, és hát ugye nagy nehézségek árán le tudta győzni végül Elefánt csontpartot. Ezzel tehát neki 5 gólja volt, és Mbappé sem akar lemaradni. Őnek is megvan az 5. találata, de az élen még mindig a legnagyobb király, Lionel Messi tartózkodik. Az 51. percben tehát Franciaország, Svédország továbbra is 1-0.
1: Minden elfogultság nélkül természetesen, Erdei Márk kollégánk.
0: A számok őt igazolják.
1: Hát a legutóbbi világbajnokságon.
0: Meg az elmúlt 15 év.
1: A legutóbbi világbajnokságon ugye a legjobb játékosnak megválasztott Lionel Messi, és valóban az elmúlt évek azért legjobb futballistája, 8-szoros aranylabdás Lionel Messi, de azért itt a francia válogatottban is vannak olyan játékosok, akik legalább annyira tudnak kápráztatni minket, elkápráztatni minket, ha most csak az éppen a labdával futballozó Olisire gondolunk, akkor az első fél időben az ollózása az egészen elképesztő. Aki esetleg nem követte az eseményeket, Olise egy beadást követően, amely felpattant a levegőbe, gondolt egyet, és 14 méterről ollózta a kapura. Ráadásul nem éppen a 11-es ponttól, hanem annál kijebbről, és a kapufán csattant az a próbálkozása. Biztos vagyok benne, hogy ha az gól, akkor az a világbajnokság legszebb találata, mert nem látom magam előtt azt a gólt, amely ezt überelhetné. Aztán persze soha nem mondjuk, hogy soha. Eltelt már a mérkőzésből 52 perc, most lépünk az 53-ba, Olise szöktetni Mbappé, de rövid a labdája. Marad a labda viszont a franciáknál, Tchouaméni hozhatja föl, Olise-nek passzol, na most azért megvannak létszámban a franciák, Olise szökteti Barcolát, Barcola pedig megszerzi a második francia találatot is. Lesről szó sem lehet. 2-0-ra vezetnek a franciák Svédország ellen, megint egy villámgyors támadás, egy eladott svéd labdát követően. Olise pedig szenzációsan vette észre Barcolát a 16-oson belül, és talán, hogyha a támadó négyest nézzük, akkor bár rangsorolni nem is feltétlenül lehet, de azt mondanánk, hogy Barcola a leggyengébb lánc szeme idézőjelesen ennek a francia támadó sornak, ott Olisével, Mbappéval és Dembélével kiegészülve, és ha Barcola ilyen dolgokat tud végrehajtani, és ilyen gólt tud szerezni egy svéd válogatott ellen a legjobb 32 között, akkor vajon milyen lehet a többi francia támadó. 2-0-ra vezetnek a franciák, a feltételes kérdésemre pedig Vukovics László válaszol.
2: Szeretnék én ilyen csapatnak az edzője lenni, ahol Barcola a leggyengébb láncem, félelmetesen jó futballista. Hát pont arra gondoltam, hogy a középpályás játszik mögötte, annak elég egy 20 méteres szórással berúgni a labdát. Olyan sebessége van, hogy mindenkit lefut, de ugyanez elmondható Dembeléről, Olise-ről, Mbappéről. És mellette ezek a játékosok félelmetes képességekkel rendelkeznek. Tehát olyan volt Magyarországon is, hogy nagyon gyors, de nem olyan technikás, vagy technikás, de nem gyors. Ezekben a játékosokban minden megvan, és a mérkőzésre kitérve Olise megint fantasztikus labdát adott, Barcola gyönyörűen átvette, és 14 méterről jobban, jobb felsőbe bevágta. Ha minél jobban kinyílik a pálya, minél jobban oda-vissza játék alakul ki, akkor a franciák kivégzik a svédeket. Tehát a svédeknek most dönteni kell, hogy meg szeretnék úszni szoros vereséggel, vagy fölvállalnak egy nyílt játékot, amiben minden második francia támadás gólveszély lesz.
0: Laci, azt is tudjuk, hogy rengeteg mérkőzést játszottak ezek a játékosok már évközben, és nyilván itt a világbajnokságon is csak nő és nő ez a szám. Mit gondolsz, mikor jöhet el az a pillanat, vagy az a perc mondjuk Didier Deschampsnál, amikor elkezdett picit rotálni? Mert nyilván azért mindig tartani kell attól, hogy a legjobb játékosok esetleg megsérülnek.
2: Most gyorsan meg szeretné rúgni a harmadik gólt Franciaország, és azonnal elkezden rotálni de sem, mert akkor tudna pihentetni. Itt 2-0-nál még, hát a focipatot mindig mondják, hogy 2-0 veszélyes eredmény, kapunk egy gólt, följön az ellenfél. Hát erre szoktam mondani én meg a régi nagyok, hogy bár vezetnénk mindig 2-0-ra, mert sokkal jobb, mint az ellenfél vezet 2-0-ra. De még vár még de Sámpavval, hogy cseréljen 60-60. Percben egyébként is belenyúlna a mérkőzésbe, de leszeretné zárni Franciaország a harmadik gólt, megrúgja, és akkor tud többet cserélni.
0: Most viszont a svédek támadnak, egyre közelebb járnak a francia kapuhoz, Elangánál van a labda, de még mindig 40 méterre járnak egyébként a gól kaputól, tehát nagyon-nagyon messze, és közben pedig kénytelenek vissza is passzolni ezt a saját térfelükre, aztán Lindelöf megnyújtja előre, ebben volt elképzelés, de ahelyett Visszak átvette volna, ehelyett inkább a jobb sarkával megpróbált egyet belestukkolni, és ezzel kiugratni a társát, ez nem volt jó elképzelés, ezt követően pedig a francia védők felrúgják az égbe, amelyet már Bergvall vesz le, és dobja ki oda a jobb szélre Elangához, Elanga sebességében még mindig bízhatnak, Díny mellett megpróbálja meghúzni, de Díny kiválóan ér bele a beadásába, úgyhogy jöhet az első svéd szögletrúgás itt a második játék részben. Elanga lesz az, aki kicipeli a labdát oda a jobb oldali szöglet zászlóhoz, ő lesz majd az minden bizonnyal, aki ezt beíveli középre, de lehet inkább érkezik a társ Bergvall, hiszen tőle szokhattuk meg, hogy ezen a mérkőzésen azért rende ő végzi el ezeket a pontrúgásokat. Az is kiderült közben, hogy Elanga, mivel elsétált, emiatt nagy valószínűség szerint nem lesz kis szöglet, de közben óriási tömörülés ott Menyon kapus körül. Nyilván oda is kell mennie a McKellynek figyelmeztetni ott a játékosokat, hogy ne lökdössék egymást, mert könnyen lehet, hogy majd kifelé lesz szabadrúgás, vagy éppen büntető, meglátjuk, hogy ki lesz szabálytalanabb. De egyelőre még azt várjuk, hogy Bergvall elvégezze tehát ezt a szögletrúgást. Nem is ő az végül, hanem Svensson, aki most ezt beíveli bal lábbal középre. Most kapta meg a jelet, és ebben a pillanatban pedig berúgja. Éppen Bergvallt keresi, de Bergvallnak a fejéről ez kimegy oldalra. Az alapvonalon túlhagyta el a labda a játékteret, úgyhogy jöhet egy újabb francia kirúgás. Megint Menyon lesz játékban. 2-0-ra vezet tehát Franciaország a találkozó 57. percében.
1: És ne felejtsük el azt sem, hogy bár Barcola szerezte ezt a találatot, Olise a negyedik gólpasszát adta ezen a világbajnokságon. Valóban nem nagyon tudunk olyan támadót mondani a francia válogatottból, akit ne lehetne valami miatt kiemelni, akár Mbappét az 5 góljáért most már akkor a világbajnokságon, emellett van 2 gólpassza, akár Dembélé a 4 góljával és 5 gólpasszával, akár Olise most, hogy már a 4. gólpasszát adja, és hát Barcola is nem először talált a kapuba, hiszen gólt szerzett például a legutóbbi, sőt, hát nem az ő legutóbbi szereplésén Szenegál ellen. És akkor, ha megszerzi a francia válogatott a harmadikat, hanem a padról jöhet még Serki, a padról jöhet még Désiré Doué, a padról jöhet még Mateta,
0: Marcus Thuram,
1: a Crystal Palace kiválósága, tehát sort cserélhetne gyakorlatilag Didier Deschamps, és nem válna kevesebbé, vagy nem válna kisebbé a francia nyomás a svéd kapura, hiszen olyan második csapata van gyakorlatilag a francia válogatottnak is, valamint olyan merítési lehetősége Didier Deschampsnak a kispadon, hogy nem kell izgulnia azért. És itt most mondtuk a sérüléseket, ha nem is feltétlenül lehet mindenkit minőségben pótolni, azért közel azonos minőségű futballisták szerepelnek itt a válogatottban.
2: És most úgy látom, hogy elkezdte élvezni a játékot Franciaország, most cicáznak a svédekkel, a svédek előbb-utóbb el fogják veszteni a türelmüket, oda fognak vágni egyet keményebben, mert ez nem jó érzés, hogy csak nyomozod a labdát. A franciáknak szerintem altatnak, és egyszer csak meg fognak lódulni megint.
0: Közben pedig ollézik a közönség, nem csak hogy cicáznak a játékosok, hanem ezt a közönség is nagyon-nagyon élvezi. Most már Mbappé lépi át a felezővonalat, aztán Dembélé-hez passzol, aki most beúzódik oda középre. Ő passzolja ki a jobb oldalra a labdát Koundé-nak, most pedig a jobb szélen egészen pontosan Olise van, vele szemben pedig Gudmundsson. Na nézzük, mit kezd Olise a labdával, Koundé-t ugratja ki, Koundé még egy csellel beadja középre. De ez nem volt igazán jó, mert oda ment Zetterström kezébe. Neki csak annyit kellett tennie, hogy letérdeljen és szépen megfogja ezt a labdát. Ő ezt meg is tette, ezt követően pedig már arra vár, hogy Mbappé kibújjon onnan mögüle, és ne próbálja meg azt, hogy mondjuk lesből kiugorva elvigye előle a labdát. Tehát nyilván egy rutinosabb kapusról van ennél azért szó. Szépen kikurította oldalra, ezzel pedig elhárította azt a veszélyt, amelyet Mbappé jelentett az ő kapujára. Megint Zetterströmhöz kerül hátra a labda, aki pedig Lindelöffel játszik össze. Egy újabb svéd támadás indulhat, akkor, amikor lassan belépünk a találkozó 60. percébe. Egyelőre nagyon sima Franciaország-Svédország 2-0.
1: És nem látom jelenleg a svéd játékon azt az esélyt, vagy a svéd játék alapján azt az esélyt, reményt, hogy itt a svédek akár nem hogy kiegyenlíthetnek, de még szépíthetnek, és persze mindig jöhet a semmiből egy szépítő találat, de most inkább továbbra is a franciáknak áll a zászló, és a franciák akarata érvényesül. Most Gyökeres kapott egyet Upamecanótól, és lent marad a földön, nem vagyok benne biztos, hogy Upamecano szándékosan csapott oda a svéd csatárnak, minden esetre mintha nagyon fájna Gyökerestek, és ezt el is hiszem, hogy fáj. Mi ismétlés alapján meg tudjuk mondani, hogy valóban oda nyomott egyet Gyökeresnek azért Upamecano, és Gyökeres azóta is a földön feküdt, a franciák viszont folytatják a mérkőzést, és nem hajlandóak kirúgni a labdát a játéktérről. A játékvezető pedig mutatja Gyökeresnek, hogy keljen föl, nem történt semmi, még akkor is, hogyha történt valami, és Isak labdát szerez, ebből indulhatna egy kontrával a svéd válogatott, de hát 9 mezőnyjátékossal megy Gyökeres, még mindig elveszett, és nem tudjuk, hogy hogy van.
0: De ez nagyon érdekes egyébként, bocsánat, hogy egy ilyen fejsérülésnél azért általában ezeket leszokták fújni, már csak a játékosoknak a védelmében is, ezzel szemben most pedig valóban a franciák adogathatnak. Ők megpróbálták arra készíteni a játékvezetőt, hogy fújjon a sípjában, de a holland úgy döntött, hogy tovább engedi, és valóban mivel már talpon van Gyökeres, emiatt lehet, hogy ez mégis egy jó döntés volt. Vissza is adom a szót, valóban a franciák birtokolják a labdát.
1: Mbappé az, aki most szépen beemeli Rabiot irányába a labdát, aztán sikerül eltakarítania onnan az egyik svédnek. Hát Vukovics László az imént említett, hogy elkezdték élvezni a franciák a játékot. Olisse tekeri a hosszú irányába közben a labdát. És a léc mellől paskolja ki ezt a svédek kapusa. Egészen elképesztő, hogy mit tudnak még mindig ezek a játékosok nyújtani. Zetterströmnek már nem az első komolyabb nyújtózkodása. Most éppen Olisse tekert volna a hosszúba, és bizony befért volna ez a labda, és szöglete jöhet 2-0-nál a francia válogatott.
2: Nem irigylem a svédek szövetségi kapitánya Graham Pottert, hát neki most a névrokona, hogy itt valami történjen, Harry Potterrel lenne szüksége, hogy megfordítsák a svédek ezt a mérkőzést.
1: És lehet, hogy még az sem lenne elég, mert itt gyakorlatilag a francia csapatban felsorakoztak az erősebbnél erősebb ellenfelek. Hát a bölcsek követ is kívánjuk ahhoz Graham Potternek, hogy valamit kieszeljen a franciák ellen, amely válogatott ellen, tehát Svédország 2-0-ás hátrányba futballozik 61,5 percnyi játékot követően.
0: Érdekes egyébként, hogy az iménti helyzet az mennyire kísértetiesen hasonló volt, mint az első játékrészben. Megint Olisse a 16-os vonaláról gondolt egyet, jobbról befelé tolta, és addig-addig tolta, amíg előtte már nem volt svéd játékos, szépen ballal, ki megpróbálta célba venni a kapunak a jobb alsó sarkát. De hát picit olyan érzésem van az emberek, mint a Zetterström ezt videózta volna a mérkőzést megelőzően. Pontosan tudta, hogy hova fog jönni ez a labda már másodjára, és megint szépen tudott hárítani. Közben adogatnak a franciák, nyilván ő nekik már nem sietős egyáltalán ezen a mérkőzésen. Rabiot az, aki most talán felgyorsít, de végül csak egy gyors oda-vissza passz Olisséval. Aztán most megkapja kint a bal oldalon a második gól szerzője Barcola, aki megjátsza középen Mbappét, a két gól szerző játszik, tehát össze megint Olisse. A bal oldalon most Dint is bevonják a passzolgatásba, de igazából nincsen senki sem középen a franciáknál, úgyhogy még beívelni sem érdemes. Mbappé nagyjából 30 méterre van a svéd kapufodal, és egyre inkább csak hátrafele szögdécsel. Na most megkapta a labdát, kidobja a jobb oldalra Dembélé felé, ezt át is tudja venni ballal, aztán most már jobbal teszi maga elé, és indítja a Koundét a 16-oson belül. Koundé nem tud kapu felé fordulni, csak visszadobni Dembélé. Egyre közelebb járnak egyébként a franciák. Egy jó beívelés most jobbról Dembélétől mutatja, és Olisse megköszöni ezt a paszt. Ugyan lemaradt róla, de az elképzelés tetszett neki. Úgyhogy a 64. percben Franciaország, Svédország továbbra is 2-0, és jöhetnek előre most az északiak.
1: És hamarosan majd a hidratációs szünet alatt azért bővebben is lesz időnk beszélni majd Vukovics Lászlóval az eddig látottakról. De előzetesben azért annyit el lehet mondani, hogy ez a francia válogatott az egyik, hanem a legnagyobb esélyese a világbajnoki trófának, és persze láttunk azért maga alatt futballozó nemzeteket is, mint például a spanyol válogatott, amelyben azért sokkal több lehet a jövőre nézve, és azért lehetnek meglepetés csapatok is, de Anglia is például kifejezetten kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, tehát ez a francia válogatott valóban annyira erős és dinamikus eddig, legalábbis az eddig látottak alapján, hogy tényleg az egyik legnagyobb esélyese a torna győzelmének. Lindelöf, ő passzolja a bal oldalra, most át kéreckednek, de csak ideiglenesen a svéd válogatott tagjai a francia térfélre, már is visszaszorítja őket a francia védelem. Nagyon magasan Mbappéjék is, már nem akkora elánnal támadnak le, a jobb oldalon viszont Elanga kapja meg a labdát a vonal mellett. Aztán visszapasszolja, és próbálnak építkezni a svédek, de hát azért a francia védelem is borzasztóan erős, ott Szalibával, Upamecanoval, Dinnyel, vagy éppen Kundéval, mind-mind világklasszis saját pozíciójában, és nagyon-nagyon magas szinten futballozik az összes. Aztán egy kontratámadással elindulhatnak a franciák, Mbappé a bal oldalon, Barcola alávág, Olisza 16-oson belül kapja meg a labdát, a lövésébe beleblokkolnak, és így az oldalvonal, így az alapvonalon túl repül a labda, de már lehet, hogy lesz volt az indítás pillanatában. Érzésem szerint szöglettel következhetnek majd a franciák, mert még biztosan a les határról lépett ki Olisze, legalábbis Mbappé indításában, mintha még jó pozícióban tartózkodott volna, és bizony nagyot kellett mentenie a svéd hátvédnek. Szöglettel jöhet megint a francia csapat, de egy kettős csere majd jön a svédeknél.
0: Zenéli, valamint Ali lesz a két beálló, aki pedig elhagyja a labdát, ő a pályát, az nem más, mint 7-essel Bergvall, valamint 24-essel Straud, ők tehát a lecseréltek, Ali és Zeneli pedig a két beálló játékos. Az imént egyébként megnéztem, hogy ők hol játszanak, hogy Ali a Malmöt erősíti, Zeneli pedig az Union Saint-Gilloise-ban, vagyis Belgiumban szerepel. Hát azért látva ezeket a svéd játékosokat a cserepadon, nincs egyszerű dolga Graham Potternek, hogy valahogy felpörgesse a támadósot, pláne akkor, hogyha a franciák meglövik a harmadik gólt, jó volt most a beadás, érkezett a labda Upamecano felé baloldalról, de kiválóan lépett ki Zetterström, aztán pedig egy újabb beívelés, most lekészítik a labdát Upamecanónak, szerintem Rabiot már le sem volt, azt is mutatják, hogy valóban így van, előszabály miatt viszont mivel a svédekhez került a labda, azért jöhetnek előre, Elanga az, aki bedobja középre, Iszákhoz, akinek borzasztóan rossz a labda átvétele, pedig simán kidobhatta volna a bal szélen Alinak, a frissen beállt játékosnak, aki ezzel vágtázhatott volna a francia kapus kapuja felé, ezzel szemben viszont csak most kapja meg Ali a labdát, át is fűzi magát Kundén, Kundén lebírkozni sem tudja, ez egy szép cseh volt, aztán pedig kiugratja Iszakot, Iszak már 16-oson belül egy bepasszolt labda középre, de nem jut el a címzettig, vagyis Gyökeres Viktorig, szépen kivágja a francia védelem, hát ebben is most volt elképzelés, úgy látszik, hogy Alinak a beállása jót tett a svéd csapatnak, már itt nagyjából egy perccel a beállása után is el tudjuk ezt mondani. Laci, hogy tetszett ez a támadás? Ebből kéne több a svédeknél.
2: Igen, valóban, hát ahhoz, hogy gólt szerezzenek, fönn kell lenni az ellenfél kapujánál, de ezt elmondtam, hogy ez a legnagyobb veszély, amit a Svédország csinálhat maga ellen, de hát nem tud más csinálni, muszáj fölmenni, mert minden egyes labdavesztésnél, minden labdabirtoklás váltásnál a franciák lerohanják őket, de nincs más választás a Svédországnak, ezt kell megpróbálnia.
1: Ismét a svédek támadhatnak, eltelik már a mérkőzésből 67 perc, úgyhogy a második játék részből is már több, mint 22 jöhetne a frissítő szünet, legalábbis ilyenkor szokták a játékvezetők elrendelni, most jelen esetben indokolt is ebben a 30-31 fokos hőségben, ami ott New Jersey-ben van. Meglátjuk, hogy a játékvezető mikor szánja el magát. Jön egy keresztlabda a svédektől, Dinny lesi le, aztán maga mögött nyújtja ki a labdát az oldalvonalon túlra, és most küldi el a bíró Dani Makelie a játékosokat frissíteni. Ez pedig kiváló alkalom akkor, hogy továbbra is méltassuk a francia válogatottat, amely teljesítménye gyakorlatilag kifogástalan, Vukovics László.
2: Franciák óriási fölényben játszanak, tényleg élvezik a mérkőzést, megrúgták a második góljukat, levegőbe lóg a harmadik. Most a svédek vezettek egy szép támadást, de igazán gólveszélyt nem tudtak kialakítani. Ha Svédországra kitérünk, akkor ők tragikusan szerepeltek a selejtező csoportban, Svájc, Koszovó és Szlovénia mögött 2 ponttal az utolsó helyen végeztek, és a Nemzetek Ligáján keresztül jutottak ki, 3-1-re verték Ukrajnát, 2-1-re Lengyelországot. Így lettek itt a világbajnokságon, ők 38-ak a világranglistán, ugye a franciák 3-ak. Nagyon nagy különbség van a két csapat között, nem csak a világranglistán mutatott helyezés, hanem én úgy szoktam érzékeltetni a játékerőt, hogyha mondjuk a két kapust megkérnék edzésen, itt van 22 játékos, hogy válasszanak, hogy nem tudnád, hogy ki kicsoda, akkor a 10 franciát válasszanák meg először. Én nem tudok elképzelni olyat a svéd csapatból, most beszéltünk Gyökeresről, de hát nem férnének be a francia válogatottba Ayari vagy Bergvall esetleg, Tehát, ha
1: de még Isaac sem.
2: De még Isaac sem. Hát elől annyira brutálisan erős a francia csapat, és ha már így közelíted meg, akkor, és mondtad, hogy a legnagyobb esélyes, én is azt gondolom, hogy egyik legnagyobb esélyes a világbajnokságon Franciaország, de ott már a végén azért tényleg a legeslegjobbak lesznek, és ott egy meccsen múlik a továbbjutás. Itt arra célzok, hogy kifogsz egy rossz napot, egy világbajnokság, mi 4 évente van, akkor oda az egész szereplésed. Nyilván, ha ilyen csapatod van, akkor komoly esélyed van, de hát azért jó Argentina, szerintem az angolokkal is számolni kell, ha most egy kicsit belemegyünk ebbe, a spanyolok szerintem egyre jobbak lesznek.
0: Nem lehet egyébként gondjuk Ausztria ellen a spanyoloknak, szerinted?
2: Itt az eddigieket látva, igen, bárkinek lehet egy németeknek, egy hollandoknak, de mondjuk a holland-marokkó meccsen én voltam itt, igaz, hogy a 91. percben egyenlített Marokkó, de Marokkó nagyon jó focit játszott. Tehát nagyon jó futballistáik vannak. Ha pontozásos sportág lett volna, akkor nagyon toronymagasan verték volna Hollandiát.
0: És hát Kanada ellen sem a társáz igaz az esélyes szerintem majd Marokkónak.
2: Nagyon nem, nagyon nem. És ahogy mondtad, az afrikai futballt, a 10 afrikai csapatból 9 tovább jutott, ami fantasztikus szám. Az európaiak most nem úgy kezdtek, hát Németországnak óriási csalódás, hogy kiesett. De ha visszatérünk a mi mérkőzésünkre, akkor Franciaország most erődemonstrációt mutat, és kérdeztétek, hogy a frissítés, ugye a rengeteg mérkőzés a lábakba, a PSG kétszeres BL győztes, több játékosa van a csapatban, legalább 70-80 meccsek vannak. Itt most el fog kezdeni Deschamps is cserélgetni, de szerintem még itt lesznek helyzetek, mert svédeknek jönni kell, és ez a legnagyobb veszély egy ilyen francia csapat ellen.
1: Közben egy friss hír, ha már a világbajnokság és a labdarúgás világában utazunk, a hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman lemondott, kirúgták, még nem pontos, hogy mi történt, de már nem ő a hollandok szövetségi kapitánya. Egyébként Hollandia nagyjából 24 órával ezelőtt még nincs is annyi Marokkó ellen búcsúzott, és nem jutott a legjobb 16 közé. Na de, ez egy más tészta, most már folytatódjon a találkozó. A 71. percben Franciaország-Svédország 2-0.
0: Gudmundson az, aki behajítja a bedobást követően a 16-oson belülre, majd a francia 16-oson belülre, de ebben most jöhet egy gyors francia kontra. Dembélé kiugratja Mbappét, aki a saját térfeléről indul, úgyhogy nem volt les. Aztán átdobja a túloldalra, és Olise érkezik. Olise pedig nem tudja elgurítani Zetterström mellett. Zetterström kiválóan lépett ki a kapujából. Most itt a 72. perc legelejére eldőhetett volna tényleg minden érdemi kérdés, ha ezt Olise be tudta volna gurítani, de hát tudjuk jól, hogy nincsen ha a sportban, és megint dicsérni kell Zetterströmöt, aki ha nem lenne, akkor könnyen lehet, hogy már 4 vagy 5-0 lenne akár a franciáknak, bár nyilván akkor hálásabb helyzetben lenne Didier és Deschamps, be tudta volna dobni például azokat a mezőny játékosait, akik még egyáltalán nem léptek pályára itt a világbajnokságon. Gondolok itt Lucas Hernandezre, például N'Golo Kanté-ra, vagy éppen Zaire Emery-re, ők még például egy darab percre sem léptek pályára, és könnyen lehet, hogy a franciák berúgják a harmadikat, akkor majd ők is jöhetnek. Egyelőre ez még nem történt meg, és a svéd támadással folytatódhat tehát a mérkőzés. Most éppen az egyik csere zenéli az, aki most visszaúzta a labdát sarokkal, de nem volt jó a passza Elanga felé. Aztán a svéd védőköz kerül a labda, majd pedig ők passzolják egysorra följebb Ajarihoz, aki kidobja a bal oldalra Alihoz. Ali egyszer már átverte Kundét, most is erre készül. Nézzük, hogy mi lesz a kettőjük csatájában. Most visszahúzza a jobb lábára, Dembélét is bolondítja, aztán megint a bal lába felé húzza, és ez a labda szerintem Kundéról ment ki. A játékvezető szerint nem. Lehet, hogy a videóbíró szobában majd rá fognak szólni. Nagyon-nagyon reklamálja Ali, hogy szerinte ez Koundé lábáról ment ki, de mivel a franciák rutinosan villámgyorsan elvégezték ezt a kirúgást, innentől kezdve nincsen miről beszélni. Aztán az más kérdés, hogy a labda most a svédekhez pattant. 73. perc, Franciaország-Svédország 2-0.
1: Teljesen jogosan reklamáltak szerintem egyébként a svédek, és ez már a második ezen a mérkőzésen, hogy Koundé lábáról pattant ki valószínűleg az Alpontúra labda, de a játékvezető a franciáknak ítél.
2: A futball tudjuk, hogy milyen. Franciaország óriási fölényben van, de ha találna egy gólt, például amit mondasz, hogy megadják a szögletet, mondjuk találna egy gólt Svédország, 2-1, és hiába vezethetne 5-0 Franciaország, 2-1-nél egy gólra fölzárkózna. Itt arra célzok, hogy a harmadik gól azért kéne nagyon a franciáknak, hogy le tudják zárni, Deschamps nyugodtan merjen cserélni, mert nagyon nagy különbség van a pályán látottak alapján, de a 2-0-nál még meccsbe tud kerülni Svédország, ha be tudna találni.
1: De egyelőre a franciák nyomnak, és most ismét rohamoznak a harmadik találatért. Mbappé hagyja ott Barcolának a labdát. Kíváncsi vagyok, mikor érkezhet esetleg Doué, akár Cherki is a pályára. És az a még tovább színesedne a francia csapat, de itt a harmadik gól közben. Mbappé óriási labdát kap megint Olisétől. És neki nem kell, hogy ennél több legyen. Átveszi a labdát jobb lábbal. egy nagyon finom érintést követően pedig a hosszú sarok irányába tekeri a labdát, és lezárja ezzel gyakorlatilag a mérkőzés lényegi kérdését. Valószínűleg Franciaország bejut a legjobb 16 közé a labdarúgó világbajnokságon, és a nyolcad döntőben szerepelhet majd. Pikpak oda jut a svéd kapu elé a francia válogatott. Olise kap egy labdát Mbappétól, majd aztán egy elképesztő meglátással ott hagyja, és a 16-oson belülre passzolja Mbappénak, aki pedig átveszi jobban, és megszerzi 6. gólját ezen a világbajnokságon. Ezzel utaléri Messit, bár azért még várjuk meg a videóbíró elemzését, de én azt mondom első blikre, hogy nem volt lesen a franciák klasszis támadója és egyben csapatkapitánya is, és akkor 75 percnyi játékot követően 3-0 vezet Franciaország.
2: Én is azt gondolom, hogy meg fogják adni a találatot, nagyon szép gól volt, és most jöhet az, amiről Erdei Márk beszélt, hogy szerintem beveti Deschamps azokat, akik eddig nem játszottak, hogy pihenteti tudja a francia játékosokat, mert komoly mérkőzések várnak még rájuk. Megint egy gyönyörű találat, Olizét kell dicsérni, fantasztikusan bejátsza a jobb oldali védő és a jobb belső védő közé. Ilyenkor helyezkedési hiba zajlik, a jobb védő, ha 2 méterre beljebb áll, akkor nem tudja bejátszani a labdát. Mbappé sebességét is szintén ismerjük, technikai tudását. Átvette tükörszélsőként, tolt egyet befele, és 10 méterről benyeste a bal sarokba félmagasan. 3-0, eldőlt a mérkőzés, svédek menni fognak előre a becsület gólért, de amit már többször említettem, ebben megint benne van az, hogy kapnak újabb és újabb gólokat, mert franciák nagyon-nagyon erősek előre.
0: Úgy látszik, hogy nem vagyunk egy hullám hosszon Didier Deschamps-pal. Én azt hittem, hogy tényleg olyan játékosok fognak jönni, akik még nem játszottak. Ezzel szemben pedig Dembélé helyére Doué érkezett, míg Koundét Gusto váltotta. Itt tehát a 76. percben Franciaország, Svédország Mbappé második góljával most már 3-0, és valóban, ahogy itt mellettem említették az urak, ez a találkozó innentől kezdve szerintünk teljesen eldőlt, még akkor is, hogyha a svédek most még támadhatnak. Ali az, aki húzogat, most éppen most már ugye Gustóval szemben, Koundét lecserélték, Koundének nem volt sok siker ott Alival szemben, ezt követően aztán elhagyta a pályát, nyilván, hogy pihenhessen, és ezzel szemben úgy látszik, hogy Gusto meg tudja szeretni a labdát, de aztán Ali nagyon-nagyon harcias és visszaszerzi, aztán végül odapasszolja a labdát Gyökereshez, Gyökeres pedig felpasszolja oda középre Bergvához, de Bergvá megint nem tudja átvenni, és megint rohanhat Franciaország. Most lépik át a felezővonalat, Barcolánál van a labda, áthúzza a jobb lábára, odapasszolja Olisének, Olisé pedig gondolkozott, hogy kinek passzoljon, végül Doué-t választja, Doué belövi középre, és ez nem jó. Mbappénak pedig nyilván ezzel meg lett volna a harmadik gólja, meg lett volna neki a mester hármas, de most jól védekeztek a svéd védők, nyilván ők is tudták, hogy nagy valószínűség szerint ezután a támadás után majd megint Mbappét fogják keresni. Rabiónál van most már a labda, aki oda passzolja a társának. Ezt követően Dint is bevonják a passzolgatásba. 77. perc, Franciaország, Svédország 3-0.
2: Ez nagyon nehéz lehet Graham Potternek meg a játékosoknak, mert becsületből a profi megy előre, hogy egyenlíteni, szépíteni tudjon, hogy ne legyen ilyen csúfos a vereség, de minél jobban fölmész, a franciáknak minden támadása gólveszély, ezt nem győzöm hangsúlyozni, és nagyon nem bernének menni a svédek, de becsületből mennek, de minden támadás, nekünk jó nézni, mert helyzet hátán.
1: És az már egy kicsit így az utolsó 10 perc, akkor ilyen macska egér harcba csap át, hiszen a franciák gyakorlatilag már az előző támadásnál is bár próbáltak gólt szerezni, de azért látszott, hogy már tudják pontosan, hogy 3-0-ra vezetnek a találkozón, hiszen ha ez 0-0-nál történik ez a támadás, akkor ennél sokkal gyorsabban is be tudták volna fejezni a franciák, ehhez képest Doué még önzetlenül keresztbe akarta passzolni Mbappé irányába a labdát, ahelyett, hogy teljesen egyedül megtolta volna a kapu irányába és ellőtte volna a labdát. És ismét változtatás, Digny hagyja el a játékteret, és Theo Hernández érkezik az ő helyére. Theo Hernández is ott volt már a világbajnoki aranyérmes csapatban 2018-ban, és ott van most is a pályán jelenleg. Azért ők váltják egymást gyakran, Theo Hernández a Milán futballistája. Ők gyakran váltják egymást ott a bal hátvéd pozíciójában Dinnyel. Szokott játszani Theo Hernández is, szokott játszani Digny is, és egyébként most már az Al-Hilalban futballozik Theo Hernández, a Milánból igazolt a szaudarábiai csapathoz. A franciák támadnak, 3-0-ra vezetnek, a győzelmük gyakorlatilag garantált, még akkor is, ha most egy elpasszolt labda, és ebből jöhet egy svéd kontratámadás.
0: Elánga az, aki tovább passzolja a labdát. Most már Gyökeres ugratnánk ide, ez sem volt jó. Aztán Gyökeres még küzd a labdáért Upamecanoval. Upamecanoval jobb helyzetben, szépen meg is oldja ezt testtel. Őt tapsolják meg a francia cserejátékosok is ott a partvonal mentén. És most már Duéval szemben van egy kisebb szabálytalanság. Nyilván egy taktikai falt, hogy megakadályozzák a gyors francia ellentámadást. És most már Gusto az, aki elvégzi ezt a szabadrúgást. 35-40 méterre jár Franciaország a saját kapujától. Aztán Olisé gondol egyet, és nem elkezd fölfelé sétálni a labdával, hanem ütemet vált, és felgyorsít. Most kikerül a labda a bal oldalra Barcolához, Barcola aztán tovább passzolhatná Bappénak, egyelőre nem, hanem inkább Theo Hernándezhez passzol, aki aztán megurítja középre, de ez nem volt igazán jó, hiszen ott csak svéd játékos volt, és svédek pedig ezt követően ki is vágják a labdát, de az nem jut messzire, csak Tchouaméniig, aki egyébként ezen a mérkőzésen is jól elvégzi a feladatát, sokszor nem kellett említsük az ő nevét, nyilván nem sokszor kellett megszűrnie a svéd támadásokat, most viszont a passzai rendre működnek. Megint Duénál van kint a jobb szélen a labda, vele szemben szokás szerint ott van Gudmundson, de most Dué inkább visszafelé passzol, és nem próbálja meg megcselezni a svédek kiváló védőjét. Egészen Salibáig kerül hátra a labda, aki most már Theo Hernándezt játsza meg, hát nyilván most már nem sietős, még annyira sem sietős a franciáknak, mint ezelőtt 10 perccel. Lassan belépünk ez a második fél időt, a mérkőzés utolsó 10 percébe, kötve hiszem, hogy itt hosszabbításra kerülne sor, ami viszont egészen biztos, hogy a svéd mester Graham Potter még egy kettős cserére azért rászánja magát. Érkezik majd 10-essel Benjamin Nygren, valamint 19-essel Matthias Schwamberg. Mindenre pedig volt időm elmondani, hiszen Zetterström az, aki magához húzta a labdát, és ezt követően ő az, aki kiguríthatja. Közben pedig az óriás kivetítőn láthatjuk azt, hogy 5 millió szurkoló kilátogatott már a meccsekre, ami új rekord ebben a tekintetben is, tehát a rekordot döntött már a világbajnokság, de hát nem meglepő ez, hiszen most ugye először 48 csapat vesz részt a VB-n, amelyből már rengetegen búcsúztak, hamarosan pedig a svédek is ide ehhez a listához, ehhez a csoporthoz fognak csatlakozni, Franciaország, Svédország 3-0.
1: És ismét a svédek támadnak, kevesebb mint 10 perc már, tehát csak a találkozóban a jobb oldalon Elanga kapja meg, Theo Hernández egy Fischerben személyében védekezik vele szemben, de így is sikerül középre tenni a labdát. Mennyannak kellett kivetődnie. Közel volt a szépítő találat megszerzéséhez. A svéd válogatott most viszont nagyon kinyílt a védelme, és akkor könnyen lehet, hogy 4-4-ben vezethet egy támadást Franciaország. Sőt, egészen biztos Theo Hernández vezeti rá a védelemre, már nem érnek vissza a svédek Barcola. Bepasszolhatnák középre inkább egy lövőcsel, micsoda megmozdulás és egy óriási védés a svédek kapusától. Hát ha Barcola ezt bepasszolja középre, Olisze teljesen üresen jöhetett volna, és a mennybe ment volna gyakorlatilag. Barcola két embert küldött el egy lövőcsellel, aztán megvolt már a helyzeti előnye is, viszont egy picit most azért önző volt itt. Ha bepasszolja, akkor egyértelműen gól születhetett volna ebből. Ő is érzi ezt, lent maradt a földön, de ettől függetlenül nem került veszélybe a franciák győzelme. Megint egy kettős csere, Svensson és Ayari hagyja el a játékteret, és Svanberg, valamint Nygren érkezik a pályára. Egy csere lehetősége maradt még a svéd szövetségi kapitánynak, Graham Potternek, és akkor a baloldali sarokrúgást majd Olisse végzi el.
0: Nézzük, hogy milyen figura fog következni, hiszen Mbappé ott áll mellette, de végül nem kis szöglet lesz, hanem rendes, jön középre a labda, oda Tchouaméniék felé, de szépen kifejlik a rövid saroknál a svéd játékosok, és Gyökeres már szokás szerint most sem tudja megszerezni ezt a kifejelt labdát, rendre legyőzi őt a túlerő, most éppen Gusto volt az, aki kiválóan helyezkedett, és elpasszolt előle a labdát. Mbappé az, aki most már középen van, átíveli a jobb oldalra Dué felé, Dué át tudja venni természetesen combbal, parádés megmozdulás volt, ezt követően vele szemben megint Gudmundson, de őt most nem tudja átfűzni, Gudmundson szépen keresztbe rakta a lábait, és utána pedig előre ívelte a labdát, és újabb cserék jönnek majd a franciáknál, N'Golo Kantét vélem felfedezni ott a partvonal mentén, de nem ő lesz, az rosszul láttam, csak egy fejet láttam egy pillanatra, de nem ő volt az, hanem 22-esen Matéta lesz majd az, aki beáll, valamint még egy változtatás lesz, hát őt hajról hirtelen nem tudtam megmondani, meglátjuk, hogy ki lesz majd az. Lényeg a lényeg, hogy még mindig a franciáknál van a labda a bal oldalon, és Mbappét kapja meg most már, és Ryan Cherki lesz, azt köszönöm Gergő, ő lesz majd a másik cseréje Didier Deschamps-nak, úgy látszik, hogy még mindig nem fogja megkapni Kanté, Zaire Emery, valamint Lucas Hernández a lehetőséget itt a világbajnokságon. Kanténak ugye 69 meccse volt a VB-t megelőzően, ez a szám ez továbbra sem változott itt a francia válogatottban, pedig én ezért nagyobb összeget tettem volna arra, hogy ezt a bűvös 70-es számot ő majd el fogja érni. Megint Olisénél van a labda, aki Doué-hoz passzol, Doué pedig most középen, Olisé a jobb oldalon, aztán bevonják a passzolgatásba Theo Hernándezt is, majd Mbappé szépen sarokkal játsza tovább a labdát klubtársának, Tchouaméninek, és Mbappé az, aki megint passzolhat, végül kidobja a jobb oldalra Olisé felé, ez túl hosszú, mondom én, de valóban túl hosszú volt, nem tudta visszakanalazni Olisé, úgyhogy a 84. perc legvégén jöhetnek a cserék, Franciaország, Svédország 3-0.
1: Mbappé hagyja el a játékteret, úgyhogy posztra cserél Didier Deschamps, érkezik a helyére Mateta, valamint Olisének is lejárt az ideje a mai mérkőzésen, azt hiszem mind a kettő vastaps közepette hagyja el a játékteret, hiszen két fantasztikus egyéni teljesítményről beszélhetünk, két kiváló labdarúgó által, és akkor Serki valamint Mateta jön a pályára, Mateta a Crystal Palace játékosa és szenzációs idényt futott a Premier League-ben, Serki pedig berobbant az angol élvonalba, gyakorlatilag a Lyon játékosa volt korábban, aztán a Manchester City-be igazott, és Guardiolát egészen parádés teljesítmény nyújtott, varázsolt a pályán, és nagyon finom labdaérintéseiről, valamint fifikás megoldásairól hívta föl, vagy azokkal hívta föl magára a figyelmet. Megtörtént a csere lehetőség, mind a két csere, pontosabban a 85. percben pedig továbbra is 3-0 vezet a francia válogatott Svédország ellen.
0: Most egy kisebb szabálytalanság ott a francia térfélnek a közepén, jöhet majd Svédország egy szabadrúgással, közben pedig azt mutatják meg számunkra is, hogy Mbappé abszolút nem volt lesen a gólját megelőzően, nagyjából egy olyan 20-30 centi választott el attól, hogy a válla belógjon, de kiváló ítélet volt mind a partjelzőtől, mint pedig a videóbíró szobától, úgyhogy azért dicsérjük meg őket is, ha van rá lehetőségünk. Most a svédek birtokolják tehát a labdát, nem volt egy nagy felívelés a szabadrugást követően, most jobbról érkezett egy beadás, természetesen megint jobb oldalról Elanga volt veszélyes, de ezt követően a labdája egy francia fejről kimegy oldalt, úgyhogy most a svédek folytatják továbbra is a támadásukat. Mbappé már a cserepadon, csak úgy, mint ugye mellette ott van még ugye Olisé, Dembélé, Koundé, úgyhogy a nagyobb nevű franciák már azért mind elhagyták a játékteret, és mind készülhetnek a következő meccsükre, hiszen majd Paraguayjal fognak a legjobb 16 között, vagyis már a 8-at döntőben találkozni majd a gallok. Most a svédek támadnak, lehet egy lövés távolról, de hát az amilyen távolról jött, olyan távolra is ment, úgyhogy jöhet egy francia kirúgás. Menyon, akinek a nevét régen kellett kiejtsük, most megint ő lesz majd az, aki lehelyezi a labdát, lassan elvégzi a kirúgást, és a 87. percbe lépve Franciaország, Svédország, továbbra is 3-0, többek között Mbappé duplájának és Barcola kiváló góljának köszönhetően.
1: Az iménti cserével elhagyta a játékteret kettő gól, valamint kettő gólpassz, hiszen Mbappé duplázott, Olisé pedig két gólpasszt osztott ki a mai mérkőzésen. Csak szuperlatívuszokban lehet beszélni az ő teljesítményükről, és amikor elhagyták a játékteret, akkor Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya is meghajolt gyakorlatilag e két játékos előtt. Van is miért meghajolni, vagy volt is miért meghajolni, hiszen remek teljesítmény nyújtottak, és bár azért valamelyes gyengült a francia válogatott, de ez még mindig nagyon erős, így is, hogy 5-5 cserélt a szövetségi kapitány, és most már Theo Hernández, Mateta, Serki, Doué is a pályán, sőt Giusto is, és most is egy remek labdát kap Barcola, les határon lépett ki, ezt biztosan videózzák majd, de a játékvezető már jelezte azonnal, hogy lesen volt a franciák és a Paris Saint-Germain támadója. És akkor Mbappé gólokban pedig beérte Lionel Messit. Igaz, Messi egyel kevesebb mérkőzést játszott eleddig. Ő csak a csapatmérkőzések során szerzett 6 találatot, Mbappénak ehhez idézőjelesen kellett egy legjobb 32 közötti mérkőzés is. Bűveletes számok ezek. 88 perc telik el. Vukovics László mit gondol összességében eddig erről a találkozóról?
2: Először inkább a góllövőistával kezdeném, hogy nem véletlenül vannak ezek a játékosok elől. Hát ezekről szól a foci, hogy azért játszanak ilyen helyen, azért Messi a 8-szoros aranylabdás, még Harry Kane tudnám elképzelni ide a végén, aki meg fogja találni a góllövő cipőjét és föl fog iratkozni. Hát fantasztikus, hogy tudják az ellenfelek is, hogy Messi, hogy Mbappé, hogy Haaland, hogy játszanak, nem tudják tartani őket, és mellette még gólpasszokat is adnak, remekül futballoznak. Nagyon ritkán látni ilyet, hogy egy ekkora egyéniség, mint Didier Deschamps, aki játékosként és szövetségkapitányként is világbajnok, meghajolt Mbappé teljesítménye előtt, és nem az, hogy leborul, de így tényleg így a kezével mutatta, hogy megemeli a kalapját. A franciák nem fognak hátradőlni.
0: Közben jöhet egy lövés, igen, és egy óriási védés Menyontól. Az első igazán veszélyes lövését hájtotta Svédországnak. Természetesen Gyökeres volt az, aki helyzetbe tudott kerülni. Szépen oda passzolt elé a labdát a cserekét beálló Cenéli. Ezt követően pedig Gyökeres egyből tüzelt, nagyjából 13-14 méterről középről, de Menyont szépen leért a jobb, a bal alsó sarokba érkező bombára.
2: Ezeket beszokta rúgni Gyökeres, hát megérdemelte volna Svédország, hogy szépítsen, de nem változhatott volna a végeredményen, már az, hogy a franciák mindenképp megnyerik a mérkőzést. Lendületben maradnak a franciák, szerintem nagyon jó ágon vannak, nem bánják, hogy kiestek a németek, mert nem fogják lebecsülni Paraguayt, de simán tovább fognak jutni, és ott kezdődnek majd a nagy mérkőzések a 8 között, meg igazán a 4 között.
0: Közben pedig azt láthattuk, hogy nem csak a pályán vannak világbajnok francia labdarúgók, hanem például David Trezeguet személyében a lelátón is van egy. Edát nyilván vannak még ott mellett azért jó páran, azért korábbi kiváló mesteredzőt, ugye Arzen Wengert is már említettük, és közben egy csere, Isak elhagyja a pályát, úgyhogy számára is véget ér a világbajnokság, az ő helyén pedig a folytatásban ez az utolsó pár perce, ami hosszabbítással együtt, én nem hiszem, hogy olyan 3-4-5-nél több lenne, Nilsson a pályán, úgyhogy ő is megkapta itt az esélyt Franciaország ellen, hogy esetleg még megvillanjon itt a maradék pár percben. Egyébként 10 másodperc van hátra a rendes játékidőből, miközben Gudmundsonnak gyűlik meg a baj a duéval, de most úgy, hogy nála van a labda, ezt követően aztán Zetterströmhöz passzol, felemeli az égbe, és közben a negyedik játékvezető megérkezik a kis táblájával, és ha már negyedik játékvezető, akkor 4 perc a hosszabbítás, nem is érdemes többet rátenni, egyértelmű ez a francia fölény, egyértelmű, hogy tovább jutottak parádés játékkal, bár itt a második fél időben azért legyünk őszinték, pont annyit tettek bele, amennyi kellett ez, hogy még egy gólt lőjenek, ezt követően aztán, sőt, bocsánat, 2 gólt lőjenek, hiszen 1-0-al fordultunk rá a második játék részre, aztán pedig rájüljenek erre az eredményre. Laci, egyébként nem csalódást keltő valamennyire mégiscsak azért, hogyha beszéltünk így Gyökeresnek és Iszátnak a mai mérkőzésen nyújtott teljesítménye?
2: Mindenki annyit játszik, amennyit engednek neki. Ez nagyon nehéz, tehát messze vannak a svédek a középpályája, hát a védelem még messzebb, hosszú a svéd csapat. A Gyökeres és Iszák ki voltak szolgáltatva a csapattársaiknak, akiknek felemésztette az erejét a védekezés, és így csak távolról előrévett labdák voltak nekik. Én nem károsztatom őket a mai mérkőzésen, mert a világ egyik legjobb csapatával nem a legjobban játszottak.
1: És ez majd el is dől a világbajnokság végén. Nagyjából bő 2 héten belül, picivel több, mint 2 héten belül, 2,5 héten belül, hiszen a döntőt majd 2 hét múlva vasárnap rendezik. Desiré Doué kap még egy labdát a jobb oldalon, Matetának centerez, Mateta pedig kapásból fölé tüzeli, azért ez egy nagyon nehéz labda volt, és nem lett volna egyszerű ezt a kapuba juttatni, de azért megpróbálta a Crystal Palace remek formában futballozó csatára. Nem sikerült neki jól irányítani. A 92. percbe lépünk, valóban ez a 4 perces hosszabbítás sokkal inkább szól a hidratációs szünetnek, valamint a cseréknek, hiszen a játék nem állt úgy összességében, amiatt, mert sportszerűtlen lett volna a mérkőzés, az érdemberi részek így a második fél időre azért már eldőltek, úgyhogy a svédek nem kezdtek el vagdalkozni, a franciáknak pedig nem volt okuk rá. Ugye a 4 perces hosszabbítás az teljesen érthető, így a hidratációs szünete, ami 3,5 perc volt nagyjából. Aztán eltűnik egy játékos most ott a franciák 16-osának előterében, de a játékvezető tovább engedi a játékot. Rabiot, ő pöckölné tovább, de megelőzi őt Nygren. Egy labdaszerzést követően pedig akár a svédek még veszélyeztethetnek. Elanga, a jobb oldalra kéne valahogy kijutatni a labdát, most sikerül is neki. Aztán Nygren egy remek labdával a 16-oson belül szökteti már csapattársát, de pontatlanul. Serki pedig megindulhat egy kontratámadással. Jönnek a franciák.
0: Utolsó percben, úgyhogy már nincsen sok lehetőség a franciáknak ahhoz, hogy a negyediket megszerezzék. Serki keresi a társakat, végül Doué-hoz passzolna, de addig-addig várt, míg visszaértek a svéd védők, és nem tudta jól célba venni a társát, Doué-t, pedig hát ez most tényleg ajtóablak lehetőség lett volna a franciáknak, és hát Serkitől azért megszokhattuk, hogy ezt évkezben ő azért meg tudja játszani, mármint ki tudja vele ugratni a csapattársát. Ugye úgy látszik, hogy most itt annyira nincsen meccsben, bár az összes eddigi találkozón ő csereként pályára került Didier Deschamps döntése érdekében. De ne csak Cherkiről emlékezzünk meg, hogy most rossz megoldást választott, hanem dicsérjük meg Gudmundsont, aki kiválóan ért vissza és a jobb sarkát belerakta a labdába. Emiatt nem jutott el a címzettig Douai-ig. 45 másodperccel a mérkőzés vége előtt Franciaország-Svédország 3-0.
1: Lindelöf még kiforgatja a jobb oldalra a labdát, ahonnan előre passzolja azt Lagerbilke. Ott megkapja a svéd válogatott egyik legveszélyesebben futballozó játékosa. Elángál, jön egy centerezés, egy fejes, de ez felszáll az égbe. Nem sikerült kapura tűzni a csereként beszállt Nilssonnak, aki remek fizikális adottságokkal rendelkezik. Még egy lövés, Menyan hárít, aztán kihúzza. Rabiot az oldalvonalon túlra. Ezekben a másodpercekben elméletileg véget kellene érnie a Franciaország-Svédország találkozónak, amelyen 3-0 az állás.
0: Makeli pedig a szájába vette a sípot, és valóban ebben a másodpercben egyáltalán nem rátéve erre a bizonyos 4 perce véget vet a találkozónak. Nem született meglepetés, a franciák kiütötték Svédországot. Franciaország-Svédország 3-0. A 21. percben jött az első igazán veszélyes francia akció, akkor Mbappé a leshatáról ugrott ki, majd bevezette a labdát a svéd 16-oson belőre, ugyan be is lőtte a kapuba a labdát, de végül kiderült, hogy nem a leshatáron, hanem azon is túl volt, és emiatt ezt a gólt, ezt elvették tőle, ekkor még tehát a franciák nem szerezték meg a vezetést. Aztán a hidratációs szünetet követően fokozódott ez a bizonyos francia nyomás. A 30. minutumban Rabiot lépett be a 16-oson belülre a bal oldalon, és az ötös bal csücskétől 2 méterre tüzelt, de Zetterström szépen belerakta a bal lábát a labda útjába, így pedig hárítani is tudott. Aztán újabb 2 perccel később Mbappé került kihagyatlan helyzetbe, hiszen egy jobbra érkező paszt követően 10 méterre a svéd kaputól egyből lőhetett, de a kapu üresen tátongó jobb oldalát nem találta el, csak a jobb kapufát, ahonnan kifelé pattant a labda. Ezt is megúszták tehát a svédek, csak úgy, mint a 35. percben Olise parádés megmozdulását, aki 15 méterre a svéd kaputól gondolt egyet, és a felé érkező felpattanó labdát kapura ollózta, de lövése a bal kapufán csattant, és a kipattanót Dembélé sem tudta gólra váltani. Az első félidő rendes játékidejének utolsó percében aztán jött a csattanó, hiszen Olise 20 méterről jobbról tolta befelé a labdát, ballal tüzelt, de a bal alsóba tartó labdát Zetterström szép mozdulattal elsőre még kitolta, aztán a gyors szögletet követően a bal oldalon Dembélé passzolt Mbappéhoz, aki balról 4 méter az alapvonaltól, és nagyjából 5 méterre a svéd kaputól a jobb lába felé cselezve ellőtte a védők és a kapus mellett a labdát, amivel megszerezte a hosszabbítás első másodperceiben a jól megérdemelt francia vezető gólt. Így tehát 1-0-ás gól előnnyel fordultak a csapatok a második játékrészre. Aztán itt a második félidő első nagy francia helyzetére, első nagy francia helyzeten meg is hozta az első francia gólt, hiszen Olise vette észre középen Barcolát, aki a kapuval szemben találta magát, miután megfordult, 11 méterről a jobb felső sarokba vágta a labdát, ezzel pedig 2-0-ra alakította az eredményt. A 61. percben aztán Olise megint jobbra a 16-os vonalától bal lábbal tekert, kísértetiesen hasonlóan, mint az első játékrészben, de ezt is kiütötte Zetterström. A 72. minutonban aztán megint Olise került kihagyatlan helyzetbe, hiszen Mbappé ugratta ki, 1-1-ben vihette a kapusra, de megint Zetterström nyerte a kettejük párharcát, aki jól lépett ki és védte a lapos lövést. Aztán 2 perccel később változott a passz sorrend, hiszen Olise ugratta ki Mbappét a bal oldalon, és Mbappé 10 méterre a kaputól szeptől szemben a kapussal találta magát, szépen kifordította a jobb lábát, és így tekert a kapu bal alsó sarkába. Ezzel a góllal 75 percnyi játékot követően tehát 3-0-ra vezetett Franciaország, Mbappé második, összességében pedig a 6. világbajnoki góljával, már ami az idei világbajnokságot illeti. Utána még voltak ugyan francia lehetőségek, és egyszer Gyökeres is villant, de az ő középről 13 méterről érkező bombáját Menyan kiütötte a bal alsó sarokból. Így tehát a 3-0-ás állás végül végeredményé alakult. Mbappé duplájával és Barcola szép találatával tehát a franciák hozták a papírformát, és a következő körben majd a nagy meglepetésre Németországot búcsúztató dél-amerikai Paraguayjal találkoznak majd szombaton magyar idő szerint este 11 órakor. Még egyszer tehát a végeredmény Franciaország-Svédország 3-0. Én azt gondolom, hogy Olasz Gergő kollégámmal nekünk tetszett a mérkőzés, na de, hogy látta Vukovics László állandó szakértőnk?
2: Csatlakozni tudok én is, nagyon jó mérkőzést láttunk, igaz, hogy sokáig 0-0 volt, de a franciák nagyon nagy labdabirtoklási fölénnyel és óriási kreativitással játszottak, jó nézni azt, hogy milyen egység van most a francia csapaton belül, ez nem mindig volt így, és az, hogy a négy sztár elől, akit mindig kiemelünk, a négy fantasztikus csatár, aki ma Dembélé, Olise, Barcola és Mbappé volt, nem kioltják egymást, hanem erősítik. Értem ez alatt, hogy Mbappé a góljai mellett már sok gólpasszal is rendelkezik, Dembélé is, és ma Olise-t kell nagyon megdicsérni a gólpasszokért, aki futószalagon szállította ezeket. A franciáknak az első fél időben igaz, hogy a hosszabbításba szerezte a gólt Mbappé, de volt legalább 4-5 helyzetük, amit nagyon szépen kijátszottak, annak ellenére, hogy a svédek szinte 10 emberrel védekezték végig az egész első fél időt. Elangár évén volt a 45. perc körül egy lehetőség, amikor tükörszélsőként hozta visszafelé jobbszélről a labdát, és keresztbe lőtte a kapu előtt, nem ért hozzá senki, elment a hosszúsarok mellett. A Franciaország nagyon meggyőző futballt mutatott, ha ezt tudják folytatni a VB hátralevő részében, akkor az a legnagyobb esélyesek az egyik, hanem a legnagyobb esélyes Franciaország a világbajnokságnak. A második fél időben Svédországnak elég nehéz helyzete volt, mert megszerezte a vezetést Franciaország, és így egy nyíltabb játékot kellett fölvállalnia, és ahányszor a svédek kijebb jöttek 5-6 emberrel, a franciák a legerősebbek a világon ebben, hogy a labdaszerzésnél, a félpályánál, ha van területük, megfutják az ellenfelet, fantasztikus képességű játékosok alkotják a francia válogatottat, ezt bebizonyították ma. A Barcolának volt egy olyan jelenete, azt ha vissza tudják nézni, ezt tegyék meg, hogy egy lövőcsellel két svéd feküdt a földön, visszahúzta a bal lábára, aztán éles szögből a kapusba lőtt, ha visszapasszolja, akkor üres kapu van a társának, de fantasztikus szép jelenet volt, annyira elhitette a védőkkel, hogy lőni fog, ketten, mint a jégkorongba bevetődtek elé a földön, és ő

0: a 3-tól majd Mexikó Ecuadorral méri össze a tudását a legjobb 32 között, tehát az egyik rendező csapat Ecuador ellen futballozhat. A holnapi napon is lesz majd például Anglia, Kongói Demokratikus Köztársaság, vagy éppen Belgium, Szenegál összecsapás, de előbb még a hajnal 3-kor kezdődő Mexikó-Ecuador találkozót követhetik majd itt élőben a Nemzeti Sportrádióban. Katona László várja majd önöket. Addig is a végeredménnyel búcsúzunk innen élő adásunkkal. A Franciaország-Svédország találkozó, tehát 3-0-ra végződött a franciák, ott vannak a legjobb 16 csapat között a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Köszönöm kommentátortársam Erdei Márk nevében is figyelmüket, valamint szakértőnk Vukovics László nevében is. Olasz Gergőt hallották az elmúlt bő 2 órában. A szó pedig most a stúdióé.
1: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Vége a mérkőzések, lendületes, a ragyogó diadal!
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. To win again, to never stop finding, moving as one is the word for home.

to win again, to never stop climbing the rising rope.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Öttusával foglalkozunk a következő percekben, hiszen hétvégén Budapesten rendezték meg a világkupa döntőt, amelyen a magyarok közül Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik, míg a férfiaknál Szép Balázs a tizedik helyen zárt. Az augusztusi Európa-bajnokság és világbajnokság előtt jó erőfelmérő volt ez a verseny az öttusázók és a szakvezetők számára is. Többek között erről fogunk beszélgetni Belák Jánossal, az öttusa válogatott sportszakmai vezetőjével. Nagy szeretettel köszöntelek, János.
3: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Nagyon meleg volt a versenyen, nehéz körülmények várták a versenyzőket, de elsőként beszéljünk a mezőny tagjairól. Ugye a hallgatók kedvéért elmondom, hogy idén volt három világkupa verseny, amelynek résztvevői közül a legjobb 36 versenyző képviseltette magát a férfiak és a nők mezőnyében is. Mennyire tekintették, ahogy én a bevezetőben fogalmaztam, ezt a versenyzők az EB-re, VB-re való felkészülésnek, szóval a mezőny erősségét egy kicsit, ha bemutatnád?
3: Hát a mezőny erősségét mutatja az, hogy most jelenleg körülbelül 130 férfi és 100 női versenyző szokott a világkupákon indulni. Óriási, nagymértékű a mezőny, és kiváló versenyzők vannak. Most érződik, hogy a junior és a felnőtt versenyzők összeértek, ezáltal nagyon sokan jó eséllyel küzdenek azért, hogy döntőbe tudjanak jutni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 135 férfi versenyző elindul a világkupa első selejtező napján, és onnan csak a legjobb 36 tudja kvalifikálni magát az elődöntőben, onnan pedig csak a legjobb 18 a döntőben. Tehát aki a döntőbe tud kerülni, az is egy óriási eredmény, és a lányoknál is egy ilyen népes mezőny van. Úgyhogy aki már döntőbe tud kerülni, én azt gondolom, az is egy kiváló eredmény. De hát a világkupa sorozat azt mutatja, hogy nagyon bizakodóak lehetünk az Európa és világbajnoksággal kapcsolatban. Jó sikerült a felkészülés, be tudták építeni a versenyzőink a korábbi évek tapasztalatait, úgyhogy kiváló eredményeket tudtak elérni. Erre a világkupa döntőre, mint ahogy említetted, ugye a ranglista alapján a legjobb 36 versenyző kap meghívást, úgyhogy gyakorlatilag ez egy kiváló befejezés a világkupa sorozatnak.
2: A kvalifikációt tekintve, az olimpiára való kvalifikációra gondolok, még az nem kezdődött el, ugye? De talán, mint például a vívásban, nagyon fontos, hogy a világranglistán hol áll egy versenyző, és milyen pozícióból fogja megkezdeni ezt a kvalifikációs sorozatot.
3: A kvalifikációs sorozat az 2027-ben fog majd elkezdődni. De ugye nagyon fontos tudni, hogy már most ebben az évben is fel kell tudnunk mérni, és jó kell tudnunk pozícionálni a sportolókat, hogy kik azok, akik döntőbe tudnak kerülni, kik azok, akik dobogó esélyesek. Nem szerencsés az, hogyha az olimpiai kvalifikációs időszakot óriási mezőnek megnyitjuk, és a legjobbjaink energiáit elforgácsoljuk azzal, hogy egymás közötti küzdelmekben kell majd bizonyítaniuk. Én azt gondolom, hogy ezek már fontos visszajelzések, illetve tapasztalatok a következő évben kezdődő kvalifikációs sorozathoz.
2: A magyar versenyzők teljesítményét te hogyan szoktad, vagy hogyan lehet értékelni? Mérvadó-e az, hogy például Erdős Rita esetében, ha jól tudom, az úszásban egyéni csúcsokat javított? Guzi Blanka úgy fogalmazott, hogy a teljesítményt, az sikerességet nem mindig érmekben lehet mérni. Szóval, amikor egyes magyar versenyzők teljesítményét értékeled, akkor milyen szempontokat nézel, például most egy világkupa döntő után?
3: Hát, mint hogy a felkészülés, meg az öttusa is komplex sportág, ugyanúgy ezt is egy komplex módon kell nézni. Nem feltétlenül célunk az, hogy a világkupán már dobogóra tudjanak állni, hiszen a két fő versenyünk az Európa és a világbajnokság. De a teljesítménynek azért vannak objektív mutatói, amelyet figyelembe kell venni. Ezáltal is azért csökkenteni lehet az érzelmi alapú döntéseket. Már nem gondolom, hogy jellemző lenne, hogy emocionális alapon történnek a esetleges kiemelések vagy versenyeztetés. Tehát a stopper óra megmutatja, hogy ki milyen teljesítményre képes. Ebből pedig előre lehet jelezni, hogy mi az a maximális pontszám, versenyzőnek mi az a eredmény potenciája, amit a versenyen ideális körülmények között el tud érni, de ugye azért el kell különteni, hogy vannak azért edzésmenők, illetve azért ott a világversenyen is leadni ugyanazt a teljesítményt, amire képes, mind mentálisan, mind érzelmileg is, hogy mennyire tud felkészülni. Ezek is nagyon fontos mutatói ennek, amelyet nehezen tudunk azért mérni. De a világversenyeken ugye meglátszik, hogy ki milyen teljesítményt, illetve eredményt tud elérni.
2: Fogunk már beszélgetni az Európa-bajnoki keretről. Ilyen tekintetben fontos volt-e, hogy hogyan szerepelnek a versenyzők, vagy a te fejedben már kialakult az a csapat, amelyik részt vesz majd az EB-n?
3: Az én fejemben mindig több versenyző van, én azt gondolom nem szabad lezárni a válogatottságnak az elérését. Azoknak a kiemelten jó eredményre képes sportolóknak is meg kell küzdeniük azért, hogy az Európa és a világbajnokságon el tudjanak indulni, tehát maga egy válogató sorozatban ugyanúgy részt kell venniük. De ugye már több fiatal azért megmutatkozik, és jönnek fel az 5.-6. helyekre, és nagyon hasznos tapasztalatokat szereznek. Igen, a fejünkben azért van egy keret, ezek számszerű, objektív adatok alapján azért jelenleg meghatározhatóak, de ez a keret nincs lezárva. Láthatóan nagyon sok fiatal tudott az utóbbi egy-másfél évben fejlődni, és felzárkózik a felnőttekhez, úgyhogy szeretnénk a jövőben is megadni nekik a lehetőséget, hogy bizonyítsanak.
2: Amikor ugye a lovaglás helyett bekerült az akadályverseny, arról beszéltünk, és voltál itt a Nemzeti Sportrádióban, és el is mondtad, hogy akkor már a fiatalok, a juniorkorúak már tesztelték ezt a bizonyos akadályversenyt, a felnőtt versenyzők viszonylag később kezdték el ugye versenykörülmények között alkalmazni. Elmondhatjuk, hogy az azóta eltelt időben most már mindenki szépen abszolválta, beletanult, és nincsenek különbségek versenyzők között. Nem lehet arra hivatkozni, hogy hát ez egy új versenyszám, mert ennyi idő alatt hozzá kellett szokni, alkalmazkodni kellett mindenkinek ehhez?
3: Igen, 2023-ban ugye a junioroknak már így rendezték meg a világversenyt, viszont azért az akadálysportnál óriási kihívás volt, hogy ez a sportág gyerekcipőben jár, nem csak a mi országunkban, hanem mindenhol máshol. Kevés a szakember, kevés a szakirodalom, tehát gyakorlatilag a korábbi évek tapasztalataiból, illetve új szakemberek bevonásával kellett ezt a sportágot felépíteni, de látható, még jól emlékszem, a junior világbajnokságra Litvániában, amikor 40-50 másodperc alatt tudtak végigmenni a sportolók, nagyon ügyes sportolók, és ott is már óriási taps volt, és öröm, hogy végigmentek. Most a világ legjobbjai egy nehezebb pályán 23-25 másodperc alatt végigmennek, így aki még nem látott ilyen versenyt, azért ez egy 70 méter hosszú pálya, 8 akadály elemmel, tehát néha a versenybírónak a sávban futni a sportoló mellett, ma az is kihívás, olyan gyorsan tudják és olyan magas színvonalon teljesíteni az akadályokat, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, hogy ilyen gyorsan tudták adoptálni, illetve a szakembereinkre, hogy ilyen magas színvonalat el tudtak érni, hogy tudják segíteni a felkészülést.
2: Ez hová fejlődhet még, mondtad ezt az időeredményt? Ez számomra már ilyen alig csökkenthető kategória, tehát ott technikát lehet csiszolni, vagy mi itt a határ?
3: Talán kezdik elérni a legjobbak azt a szintet, amiből már csak néhány tized lesz majd esetleg lefaragható. Én azt gondolom, hogy az ólónak a két oldala nagyon szépen kezd összezáródni. Látható a sportolóknál, felnőtt sportolóknál valaki 2-3 hónap alatt nagyon jó minőségben el tudta sajátítani ezt. Valakinél hosszabb időre volt szükség, illetve itt szerintem még, ami majd egy potenciális kockázat lehet, hogy a többi szakágnak a fejlődési potenciáljával ez hogy illeszthető össze, meg a sérüléseknek a minimalizálása, mert azt látjuk, hogy ez egy nagyon kontaktsportként megviseli azért az ízületeket, az izmokat, és egyre gyakoribbak a kisebb sérülések. Tehát mindenféleképpen a megelőzésen, illetve a rehabilitáción óriási hangsúly lesz a következő időszakban.
2: Beszéljünk a magyar versenyzőkről. Ugye a legelőkelőbb helyen Guzi Blanka végzett, a negyedik helyen zárt. Úgy érkezett a budapesti világkupa döntőre, hogy Kairóban aranyérmes lett, Bulgáriában második helyen zárt, a legutóbbi budapesti világkupán pedig szintén aranyérmes lett. Ő nyilatkozott a helyszínen dolgozó munkatársunknak, Reisz Bálinnak. Hallgassunk meg tőle most egy rövid részletet.
4: Ha valaki ismert, tudja, hogy nekem a négyes egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a négyest. Ezt már mondtam a mai nap folyamán, hogy a legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. És abszolút a szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy negyedik hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Azt gondolom, hogy nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is, szédülések küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem azt gondolom az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is. Most követelni is fogom, hogy legyen egy kis pihenőm, mert azt gondolom, hogy egy picit mai nap is úgy éreztem, hogy kezdenek fogyni azok a tartalékok. Ez a stabilitás, ez azért nekem is erőt ad, és jó lesz a folytatás is.
2: Guti Blankát hallhattuk, végig nagyon stabilan és kiegyensúlyozottan versenyzett Blanka, és ahogy említette, nem csak a körülmények ellen, hanem magával is meg kellett küzdeni, mert szédült, és ahogy említettük, és említetted, hogy még az egyiptomi versenyzők is nagyon küzdöttek a meleggel, hát még a magyar versenyzők, szóval Guti Blankáról mit mondhatunk?
3: Egy csodálatos szezonja van Blankának, látható, hogy nagyon tudatosan készül, hogy a céljait elérje. Nagyon hatékonyan be tudja építeni a korábbi éveknek a tapasztalatait, nagyon jól fogja azokat a jelzéseket, amelyeket a teste ad neki, ezeket jól tudja menedzselni, illetve az edzői csapat is, illetve a szakértői csapat mögött én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kommunikációval, információáramlással így közösen egy hatékony egységet tudnak alkotni, úgyhogy hosszú szezonja van a Blankának, mindenféleképpen szükséges egy kis pihenőre elmenni. Én azt gondolom, hogy
2: nagyon... Engedélyezi a szakvezetés ezt?
3: Mindenféleképpen, de ugye a Blankának azért egy nagyon jó felépített ciklusa van, amivel ugyanúgy a pihenő is szerepel. Ezt azért sokan elfelejtik beilleszteni, de ugye szükséges, hogy tudjon regenerálódni, pihenni, mind fizikailag, mind pedig mentálisan, úgyhogy én azt gondolom, nagyon bizakodóak lehetünk vele kapcsolatban, hogy az Európa és a világbajnokságon is csodálatos eredményeket tud majd elérni.
2: Egy nagyon tudatos versenyző, és sokszor beszélünk arról, hogy hazai világversenyen néha nagy nyomás van a versenyzőkön. Ő elmondta, azt hiszem a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, hogy az, hogy az ő saját szülővárosából ennyien itt voltak és szurkoltak, az akkora pluszt adott neki, hogy ő abszolút profitált ebből, és erőt merít. Tett, hogy hazai pályán versenyezhetett.
3: Igen, én is azt látom, hogy Blanka nagyon jól tudja ezeket az energiákat abba a csatornába terelni, ahol ez egyfajta sugárzó szeretet a szerettei részéről, ugye a szülővárosa részéről, ezek mind-mind megadják neki azt a plusz energiát, hogy a lehető legtöbbet ki tudja hozni magából. Tapasztalt versenyzőről van szó, én azt gondolom, hogy ezt a terhet nem csak hazai közönség előtt, hanem bármely más világversenyen is ezen a szinten azért már el kell tudni viselni, de ő nem hogy elviseli, hanem ebből még plusz erőt tud meríteni, úgyhogy azt gondolom, hogy csodálatosan tudja így menedzselni saját magát is.
2: Igen, ő egy nagyon tudatos versenyzőnek tűnik, és az, hogy a párizsi olimpián negyedik lett, szerintem van olyan sportoló, aki ezt kudarcként éli meg, hogy lecsúszik a dobogóról, de ő talán ebből is egy ilyen motivációt szerzett, nem a folytatásra nézve.
3: Mindenkiféleképpen óriási a motivációja, előtte is az volt, meg hogy ilyen gyorsan át tudott állni egy teljes mértékben megújuló, sokkal pörgősebb, sokkal nagyobb fizikai kihívást jelentő sportágra, ez is mutatja, hogy mennyire erős a motivációja, és milyen elkötelezett a csapat, akikkel együtt dolgozik. Ugye itt nem csak az akadálypálya jelentette egy új kihívást ezeknek a sportolóknak, akik párizsig készültek, megváltozott az úszás, rövidebb lett, a vívás is sokkal nagyobb jelentőséggel bír a selejtezőben, tehát maga a lebonyolítás, a környezet, a pontszámítás, ezek azért mind-mind új kihívások elé állítják őket, de folyamatosan meg tud újulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindegy ilyen ideális öttusázó, ez a folyamatos megújulás, innovációk, nagyon erős motiváció, úgyhogy ez mind-mind megtalálható Blankában.
2: Ez bizakodásra adhatok ott, én azt gondolom. Eddős itt a hetedik lett, és hogy említetted a vívást, nem volt mindegy, hogy valaki előnyből vagy hátrányból kezd. Neki nem ment annyira a vívás, ugye? Talán a döntőben, az úszásban viszont tudott javítani. Ő is nyilatkozott Krejsz Bálintnak, hallgassuk meg, és aztán beszélgetünk Eddős Ritáról.
4: A kombinált számmal most teljesen elégedett vagyok, igen, szerencsére a lövészetemen is sikerült javítani, még nem tökéletes, de az elődöntős lövészetemhez képest nagyon örülök most ennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnom. Futásban meg nagyon jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy egyenletesen tudtam végigmenni. Úgyhogy ezt a kombinált számot most nagyon élveztem nap elején. Kicsit fáradtabbnak éreztem most magamat, mint az elődöntőben, nem voltam annyira energikus, de egyébként az úszásban is fejlődtem megint megúsztam a legjobbamat, úgyhogy összességében nagyon örülök ennek a hetedik helynek. Azt sajnálom, hogy idén ezen a versenyen se sikerült pódiumra állnom, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyein, az EB-n és a VB-n sikerül majd a top 6-ban lennem.
2: Ez benne van Erdős Ritában?
3: A képességei alapján igen, Rita nagyon sokat fejlődött. Én azt gondolom, hogy az a változás, ami az utóbbi időszakban áll, ugye megtörtént edzőváltás volt, másfajta programot követ, illetve vannak még más célja is, mint például a vívásban fejlődni, és láthatóan ott is előre tudott lépni. Én azt gondolom, hogy ezeknek azért kell még néhány hónap, hogy ezek beérjenek, és képessége alapján nem csak hogy döntőben, hanem oda a mezőny elejébe várható, hogyha minden összejön. Itt a fáradtság, az idegrendszeri fáradtságra azért egy picit talán ki lehet térni, ugye a víváson, meg a lövészeten. Ugye azért sokan elfelejtik, hogy azért két napot versenyeznek előtt, tehát maga az a fizikai fáradtság, amivel megérkeznek már a döntőre, azért ez mind-mind befolyásolhatja a vívásnak az eredményességét. De azt gondolom, hogy a szakmai csapatok erre is azért nagyon nagy figyelmet fordítanak. Ezért is indítottuk el, a szövetség is támogatja újfajta sporttudományos módszereknek, méréseknek az elindítását. Ezekben már benne vagyunk, nagyon hasznos visszajelzéseket kapunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket a finom hangolásokat elvégezve még nagyobb eredménypotenciáljuk lehet.
2: Azt jól tudom, hogy a budapesti világkupán nem volt pihenőnap az elődöntő és a döntő között, most viszont volt, és talán pont Rita nyilatkozta azt, hogy nem biztos, hogy jó volt az. Szóval versenyzők szempontjából melyik a kedvezőbb, amikor van pihenőnap, és ez a bizonyos regeneráció vagy a sporttudományos háttér tud segíteni, vagy amikor lendületből megy, és már másnap bizonyíthat a döntőben?
3: Mind a két szempont nagyon nehéz, tehát ugye nem csak egy fizikai fáradtság van, mind az öt szakágat megcsinálják, maga az a stresszes környezet, folyamatosan küzdeni, ugye szoktuk mondani, hogy egy jó filmet se tud az ember másfél órán keresztül folyamatosan koncentráltan végignézni, minden egyes részletre odafigyelni, és ugye egy alapszakaszban a vívás több mint két órát tart folyamatosan. Bulgáriában azért minket is meglepett az a rendszer, hogy rögtön lebonyolították pihenőnap nélkül, de azt gondolom, hogy itt talán esélyegyenlőség, mindenkinek hasonló körülmények vannak. Ez még mindig nem az a formátum, amiben az olimpiát fogják majd rendezni, de azt gondolom, hogy ezek is mind-mind hasznos tapasztalatok, hiszen folyamatosan monitorozzák és monitorozzuk az élettani mutatókat. Ez is megmutatja, kinek milyen a regenerációs képessége, mire van szükség, hogy tudjuk a lehető legjobban támogatni. Úgyhogy ebből is csak merítkezünk, tapasztalatokat gyűjtünk, hogy még jobbak tudjunk lenni.
2: Az olimpián egyébként hány nap telik el majd?
3: Ott lesz majd egy pihenő nap, ugye ott nem lesz ez a hosszú alapszakaszos vívás, hanem a vívó ranglista alapján megszerzett pozíciójukból fogják őket majd rangsorolni, és rögtön egy egyenes kieséses táblára fognak kerülni, de ugye az olimpia nem feltétlenül azért a legnagyobb kihívás a sportolóknak, mert ott kell a lehető legnagyobb teljesítményt leadni, hanem maga az a környezet, az érzet, az a hype, ha lehet így mondani, ami körülöttük van, de én azt gondolom, hogy képesek lesznek nagyon jó eredményt elérni, és nagyon hiszünk abban, ezt talán többször is elmondtuk, hogy érmekért megyünk.
2: Beszéljünk egy kicsit Mészáros Emmáról, ugye ő is döntőbe jutott, de ő elutazott Barcelonába a Junior Európa bajnokságra, ott vett részt, és nem a világkupa döntőben, ő egy fiatal versenyző akkor ezek szerint.
3: Mészáros Emma igen, még junior korú versenyző, jelenleg a Junior Európa bajnokságon vesz részt, több hasonlóan tehetséges sportolótársával együtt. Ő már tavaly is megmutatkozott a felnőtt mezőnyben, nagyon hasznos tapasztalat volt a felnőtt mezőnyben szerzett tapasztalatait, én azt gondolom, nagyon jól át tudta ültetni már a junior mezőnyre is. Neki a világkupa nem úgy sikerült, ahogy azt szerette volna, ezért is a felkészítő csapat gondolkodott azon, hogy ezt a világkupa döntőt elvállalja még a junior Európa bajnokság előtt vagy sem. Viszont azokat a részcélokat, amiket kitűztek, azokat nagyon sikeresen meg tudta oldani, mind a vívásban, mind az akadálypályán, mind pedig a lövészetben, úgyhogy önbizalomtelien utazott el Spanyolországba a junior Európa bajnokság, ahol ma van a női selejtező nap, úgyhogy várom majd én is a pozitív és jó híreket velük kapcsolatban.
2: Drukkolunk akkor Emmának. Térjünk át a férfiakra, ugye Szép Balázs a 10. helyen zárt, őt is megszólaltatta Krejsz Bálint.
5: Nem ért meglepetésként, hogy fel tudtam jönni 6 helyet, ugyanis az összes számból ez a legerősebb számom, úgyhogy nagyon örültem, hogy ez kijött, és hogy a lövészetbe oda tudtam koncentrálni, úgyhogy ezzel abszolút elégedett vagyok. Igazából ebben az új öttusában már egy pici hiba se fér bele, az OCR-en kívül mindegyik számban majdnem a legjobbamat hoztam, OCR-en hibáztam egyet, és sajnos így alakult a nap, hogyha nem hibázok, akkor talán még az első háromban is ott lehettem volna. A szezon eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, volt egy kisebb sérülés is, válsérülésem, úgyhogy most azt érzem, hogy felfelé ívelő pályán vagyok. Tavaly is ugyanez volt, hogy a világkupák nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, a világversenyek viszont igen, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
2: Szép Balázs még azt is mondta, hogy annyira sűrű a mezőny, hogy egy-egy hiba, például egy akadály pályán az helyezéseket jelent, szóval tényleg sűrű a mezőny, és tényleg ilyen nüanszok döntenek?
3: A jelenlegi sportági szabályozás azért úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag a verseny végéig majd hogy nem kiszámíthatatlan, hogy ki az, aki dobogóra fog állni, tehát nagyon izgalmas küzdelmeket hoz, és az akadálypályán, akinek lecsúszik a keze, leesik, az egy 6-7 másodperces hátrány szenved ezáltal. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt fel kell szorozni 3 ponttal, 3 másodperccel. Tehát aki leesik egy akadályon és meg kell ismételnie, az körülbelül egy 20-25 másodperc hátrányból fog indulni a futópályán. Azért ez egy jelentős hátrány, főleg ebbe a kiélezett mezőnyben, ahol egy-egy másodpercek döntenek a dobogóról. Ugye látható most Balázsnál is, hogyha ha nem esik le az akadálypályán és azt az időt tudja teljesíteni, amire képes, akkor dobogóval tudta volna zárni. De azt gondolom, hogy Balázs is elmondta, tavaly év is szép lassan kezdett el felívelni, és ugye a világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgyhogy mindenféleképpen számítok Balázsra is.
2: Ahogy említetted, van most lehetőség egy kis pihenésre, akár a versenyzőknek, akár nektek, a vezetőknek. Augusztus 3-ától Isztambulban rendeznek Európa-bajnokságot, augusztus 24-től Kínában világbajnokságot. Beszélhetünk-e arról, hogy hányfős magyar csapat képviselteti majd magát, akkor kezdjük az Európa-bajnoksággal, az van közelebb.
3: Igen, az Európa-bajnokságon a válogatás lezárult, mind a szakmai bizottság, mind pedig az elnökség tárgyalta. Jelenleg 5 egyéni női induló és 6 férfi indulóval fogunk kimenni az Európa-bajnokságra. Lesz egy női váltón 2 fiatal versenyzőnek, azt gondolom, hogy ez egy hasznos tapasztalatszerzés, illetve reményeink szerint ott tudnak esetleg érmet is szerezni. A világbajnokságra pedig 5-5 fővel fogunk menni, tehát a férfiaknál egyel csökkenni fog a szám. Ez biztos, hogy egymás között is azért ez egy jelentős kihívás, de azt gondolom, hogy képesek lesznek megküzdeni egymással is, nem csak a mezőnnyel, úgyhogy 5-5 fővel tervezzük a világbajnokság részvételt.
2: Az olimpiai bajnok Gulyás Michel állapotáról mit lehet tudni? Ő ugye egészségügyi okok miatt kihagyta a budapesti világkupát, és most a döntőt is.
3: Igen, Michel sajnos nem tudott elindulni. Én azt gondolom, hogy megtalálták az egészségügyi rehabilitációban most már azt a szakembert, illetve azt a folyamatot, amivel rövid időn belül vissza tud jönni. Ugye Michel az a kvalitású sportoló, aki a egészséges bármikor döntőbe tud kerülni és dobogóért tud harcolni. Meglátjuk, hogy fog alakulni most a rehabilitációs időszak. Ezt követően biztos, hogy visszajelzés kell majd a felkészültségéről, és amennyiben készen áll, akkor meg fogja kapni a lehetőséget az indulásra, és a versenyen meg tudja mutatni, hogy mire lesz képes. Szerencsére azért van még 6 hetünk az Európa-bajnoki felkészülésig. Én azt gondolom, hogy Michel nagyon jó alapozó időszakon van túl, nagyon jó a csapattal való együttműködés, úgy szintén, mint Blankánál, úgyhogy képes lesz nagyon hamar visszaállni. Úgyhogy bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hogy fogjuk látni versenyezni idén, és szép eredményt tud majd elérni.
2: Kimondhatjuk, hogy az EB-n induló csapatból szinte bárkitől, bárki részéről kijöhet egy jó eredmény? Tehát nagyon jó versenyzőink vannak most az öttus a sportban?
3: Én azt gondolom, hogy igen, van 5 fő, ezt mi ugye elé 10 kerettagoknak hívjuk, ez 6 főre bővült, ugyanúgy tehetséges fiatalabb sportolók is tudtak csatlakozni hozzájuk. Én azt gondolom, hogy a 6-6 főből 4 olyan versenyzőnk van, aki képes Európai Világbajnokságon dobogós helyezést elérni.
2: Gratulálunk valamennyi magyar versenyzőnek, és sok sikert kívánunk a felkészüléshez. Először az Európa-bajnokságra, majd a világbajnokságra. Belák Jánosnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Az Ötus a válogatott sportszakmai igazgatóját hallhattuk.
3: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.